0: rendszert, vízi közműberuházásokat, csomópont létesítéseket, közúti csomópont létesítéseket.
1: Nagyon kellett egy ilyen jégkorongcsarnok Székesfehérvárnak, mert Székesfehérváron a jégkorong az ősi sportnak számít, de hát volt egy Ocskay Gábor, vagy van egy Ocskay Gábor jégcsarnok, de kellett egy ilyen építmény, egy ilyen házigazda a jégkorong csapatnak, a felnőtteknek, a nagy csapatnak?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Az a jégcsarnok az egy többször bővített, átépített csarnok. Én azt gondolom, hogy ennek a csapatnak, aki nemzetközi szinten jégkorongozik, szüksége volt egy ilyen otthonra.
1: Ez mennyi ideig tartott, amíg ez elkészült? Mert itt beszélgettünk ugye a felvétel előtt, hogy itt egy hatalmas szántóföld volt még 3 évvel ezelőtt. Most már, hogyha körbenézünk, akkor hatalmas parkoló, ugyan még talán darabokat lehet látni az egykori szántóföldből, de azért itt az egész környezet megépült, megszépült. Mennyi idő alatt készült el mindez?
0: Az első kapavágástól a műszaki átadásig 26 hónap telt el.
1: Nagyon könnyű volt ide átszokni, vagy beszokni, nem is tudom, hogy melyik a megfelelőbb kifejezés.
0: Én azt gondolom, hogy a jót könnyű megszokni, és ez egy impozáns, tényleg minden igényt kielégítő épület szerintem. Én azt gondolom, hogy igen, de itt van kollégám, ő is elmondja véleményét a megszokásról, vagy a beszokásról.
1: Akkor a kollégához fordulok.
2: Szép napot, Szécsi Sándor vagyok, a Metaréna létesítményvezetője. Hát itt az átszokást tekintve most ugye a klubról van szó. A klub szerintem nagyon szeret itt lenni, a szurkolók is. Úgy látjuk, hogy nagyon megszokták az új csarnokot, és tetszik nekik ez a modern környezet, úgyhogy kimondhatjuk, hogy mindenki szeret itt lenni.
1: De azért ezt nem mondhatjuk, ugye, hogy itt csak a jégkorong csapat otthonáról beszélünk, azért sokkal több annál.
2: Így van, ugye ez egy alapvetően multifunkcionális csarnok. Rendeztek itt már színházi előadást. Ezen kívül igyekszünk egyre több jeges rendezvényt idehozni.
1: Mit kell érteni a jeges rendezvény alatt?
2: Hát például jégrevük, amik jöhetnek még, illetve jégdiszkó például.
1: Ez jól hangzik. Azért a jég az úr a Met arénában, és akkor bemegyünk és körülnézünk, vagy elkezdjük a bejárást, és akkor minden apró részletet megismerhetünk. Belépve ide az épületbe, hát ugye szembetűnő először is, hogy mennyire új, és már innen az előtérből rá lehet látni, mert hogy plexivel van körbevéve maga a jégpálya, de akkor ismét átadom a szót, hiszen én csak itt néző vagyok, és látogató, és érdeklődő, hogy mi az, amit mindenképpen tudni kell, akár az előtérről, akár már a lelátóról, vagy a pályáról.
0: Ugye most a nulla szinten léptünk be, de a pályatest az lejjebb van egy 8 méterre, mint ahol most áll. Ugye alapvetően a nézők itt jönnek be, a pincei részen pedig üzemi területek, öltözők, meg egy büfé kapott helyet. Ez egyrészt azért is jó, mert a pályatest mélyen a föld alatt van, tehát viszonylag olcsóbb hűteni, mint hogyha talajszinten lenne. Másrészt pedig így a nézők lefele mennek be a nézőtérre, illetőleg az emeleti szintre pedig csak egy szintet kell fölfele menni. Az üvegfallal azért van elválasztva, mert ugye ott bent hidegebb van, mint itt kint. Itt gyakorlatilag 20-22 fokos otthoni hőmérséklet van, nyilván a pálya mellett egy kicsivel hidegebb van.
1: Hogyha már a hőmérsékletet említetted, azért egy jégcsarnoknál vannak időszakok, tehát az, hogy télen üzemel, az rendben van, akár még tavasszal is, de nyáron egy ilyen jégcsarnok azt akár fenntartani, akár hűteni, az egyrészt megéri-e, másrészt ez megtörténik-e?
0: Pont amiatt, hogy mélyen van a pálya, nem sokkal kerül többen nyáron tartani a jeget, mint ősszel, vagy tavasszal, vagy májusban.
1: De ugye, hogyha a jégkorong csapatból indulunk ki, akkor nyáron nincsen szezon. Egyéb alkalmakra is csak jeges történetek vannak. Tehát, hogyha nyarat veszünk, akkor is csak jéggel kapcsolatos történetek lesznek, vannak itt?
0: Nem, alapvetően, ha nincsen jég, akkor is vannak programjaink. Olyan korszerű technikánk van, amivel ezt a jeget gyakorlatilag 2 nap alatt be tudjuk takarni, mint ahogy be volt takarva, és az Óta és Rácok című koncertmusical volt itt.
1: És akkor nincs azért nagyon hideg? Nekik meg a nézőknek?
0: Hát azért nem úgy néz ki, mintha egy padlófűtéses nappaliba ülnénk. Ettől függetlenül a nézőkkel beszélgettünk, és mindenki azt mondta, hogy ez a 20-22 fok, ez tökéletes volt. Picit fázott a lábuk az előadás végén, de ez teljesen természetes, mert mégis -6 fokos jég volt egy takaró alatt, nem pedig egy padlófűtéses nappali.
1: Akkor ez olyan próba is volt? Ez volt az első olyan rendezvény, amikor letakarták a jeget?
0: Nem, ez a második ilyen rendezvényünk volt, ami takart jéggel történt.
1: Ez a takarás, ezt hogy kell elképzelni?
0: Meg fogjuk mutatni neked. Ugye egymás fél négyzetméteres darabokból letesszük a pályára, összekapcsolzunk és kész.
1: Nézzük meg a jégkészítést, mert hogy pont jókor érkeztünk. Köszönöm. És akkor most alulról közelítjük meg a pályát, mert hogy a jégkészítés jelenleg is zajlik. Hát valóban itt azért már hűvösebb van, mint egy emelettel feljebb, de hát ez teljesen természetes, azt hiszem. És akkor most itt a jégkészítésről mit kell tudni? Itt halljuk, hogy készül a jég.
0: Két darab elektromos rollbánk van, amivel a jégfelújítást, nem is készítés, az inkább felújítás, amit végzünk. Gyakorlatilag a karcokat levágjuk a jég tetejéről, mint a borotvával otthon a férfiak a szakállukat, és egy leheletnyi vizet teszünk a tetejére. Igyekszünk mindig annyit levágni, mint amennyit ráhordunk, és így nem fogy, meg nem is hízik a jegünk.
1: Milyen sűrűn kell elvégezni egy ilyet?
0: Alapvetően edzés az kb. 50 perc, utána 10 perc a jégkészítés, mérkőzéseknél pedig minden bemelegítés és minden harmad előtt és után.
1: Erre külön szakember van?
0: Igen, külön szakember végzi, akiknek a jégfelújítás mellett az esetleges plexitöréseknél a plexik cseréje és egyéb ilyen jéghez kapcsolódó feladataik vannak.
1: A plexitörés az sűrű? Az gyakran előfordul?
0: Hát én gyorsan lekopogom, nálunk még nem volt. Az üveg hajlamosabb a törésre, de nekünk hála az égnek plexis, ilyen rugalmas palánkunk van, nagyon kevés üvegünk van.
1: Egy picit rápillantok, itt közelebb megyek. Ugye ez egy hatalmas kocsi, ami megy körbe-körbe, és megvan gondolom a pontos útvonal, hogy milyen sorrendben kell, vagy elindul körbe, és akkor egyre kisebb köröket rajzol ez a gép, és aztán a végén egyszer csak mindenhol megtörtént a jégfelújítás.
0: Három egész kört megy, és utána majd meg fogod látni, hogy bemegy középre, és ilyen virsliket fog csinálni, és úgy fog elfogyni a fel nem újított jég alóla. Mérkőzésen egyébként kevesebb időnk van, mert vannak programok a szünetekbe, akkor két kollega két géppel végzi ezt a feladatot, illetőleg majd mutatunk neked egy harmadik gépet, amik a gyerekek számára okoz egy kis meglepetést, akiket kisorsolunk mérkőzéseken. Van egy harmadik gépünk, amire ráülhet 7 gyermek, és a gépek előtt ők a jégen, a rollbák előtt mennek, világít az a rollba, ami egyébként ugyanilyen, mint ez, elektromos hajtással rendelkezik, csak hóputtony van levéve róla, és ülések vannak helyette. Ezzel kedveskedünk minden mérkőzésen a gyerekeknek.
1: Imádják, gondolom.
0: Nyilván.
1: És akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor ezt a jégfedést is beszéljük meg, amiről itt a koncert kapcsán az előbb már beszéltünk.
2: Hát ez egy tulajdonképpen egy ilyen 3-4 centi vastag fröccsöntött anyag, ami Kanadából érkezik. Imbuszkulcsal tudjuk összehúzni. A különlegessége az az, hogy 20 tonna per négyzetméter a teherbírása, és az feltétel volt a katasztrófa védelemtől, hogy tűzálló legyen, illetve nem is fagy bele a jégbe, így könnyű felszedni.
1: Igen, amin most állunk, ez gondolom, hogy állandóan itt van.
0: Ugye itt, ahol állunk, ez energiatakarékosság szempontjából van letakarva, mert ugye a csövek azok téglalap alakúak, és ezen a részen is megy a hűtés, így spórolunk energiát, hogy ezen a részen letakarjuk a jeget, így kevesebbe kerül a hűtése a pályának.
3: Ott van még mindig ellenfél játékosan el a korong, nagyon kéri, azt, és meg is kapja fram, a lüvés is szerencsére mellé megy, a palánkról pedig úgy pattan hozzánk, hogy most talán sikerül belülni a korongot a mi térfelünkről az üres kapuba, ez is megvan, 31 másodperccel a végé előtt.
4: Kemből volt, ha jól láttam.
3: Egy biztos, hogy ez a negyedik gól, és ezzel a 4-1, ez már reméljük, hogy a végeredmény lesz. Most már visszajön a kapus Fáció is, aki egyébként rengeteget mérett, rengeteg megmozdulása volt, sokat hárított, kellett az is, hogy tulajdonképpen egy-egy gól volt minden harmadban, aztán jött itt a szépítés, és nézzük, hogy Kristófra igaza volt, hogy Campbell, én is úgy láttam, hogy onnan a védő szépen kiemelte a saját térfeléről, egész pontosan még a kapu mögötti területről.
4: Ebből nem tudjuk meg ebből a kamerálásból, de ha jól láttam, akkor Campbell volt, az talán most igen, 51-essel Campbell volt az, aki megszerezte az amerikai hátvéd a Fehérvár negyedik találatát, 20 másodperc van hátra a mérkőzésből, most már egészen biztosan csak esetleg le fogja pörgetni az órát. A Fehérvár igazából az Asiago sem próbálja már letámadni a csapatot, viszi is hátra a Fehérvár védője a kapu mögé a korongot, 7 másodperc is ezzel gyakorlatilag kijelentető, hogy meg is születik a végeredmény. A Fehérvár magabiztosan és nagyon jó játékkal megveri 4-1-re az Asiago csapatát. Most már kijelentető is, hiszen megszólalt a duda, és a közönség is állva tapsolja a csapatát. A Hidrofehérvár AB 19, tehát nagyon magabiztosan 4-1-es arányban legyőzte az olasz Asiago csapatát az osztrák jégkorongbajnokság 8. fordulójában.

0: megérkeztünk egy nagyon zajos helyiségbe. Itt nem is nagyon fogunk beszélgetni, mert szerintem a felvételen nagyon rosszul hallatszik majd. Csak annyit mondunk el gyorsan, hogy itt vastag csövek vannak, amelyek egyébként le vannak szigetelve.
1: Azért, hogy a hideg az a pályáig eljusson, ezért ugye a gépházon belüli részeket szigeteljük.
0: Tehát, hogy ne melegedjen addig, amíg odaér.
1: Odaér a pályához, így van.
0: Most kijöttünk ide egy picit csendesebb helyre, és akkor itt olyan szavak hangzottak el, hogy hulladékhő, ami számomra magyarázatra szorul.
2: Ugye alapvetően hőszivattyúkkal dolgozunk, az épületben nincs gáz, nem tudnánk mással fűteni. Gyakorlatilag a jégkészítőgépeknek a hulladékhőjéből fűtjük az arénának azokat a tereit, amik közönségforgalmi területek, illetőleg a pince szinten pedig padlófűtés van, amivel az öltözőkben fűtünk.
0: Egy létesítményvezetőnek is tudni kell minden ilyen mechanizmust, hogy mi hogy működik ahhoz, hogy jó létesítményvezető legyen?
3: Igen, nagyon hasznos, hogyha mindenről tudunk. Hát ugye én itt voltam még az átadás előtti hónapokban is, néztem a terveket, tanultam az épületet, úgyhogy még jó pár dolog nem volt itt. Hát a gépészettől elkezdve a különböző elektromos dolgokig mindent próbálok megtanulni és átlátni, hogy az esetleges hibáknál tudjak közbelépni és megoldódjanak ezek a dolgok. Azt gondolná az ember, hogy nem történik semmi, pedig itt tulajdonképpen rengeteg esemény vezérelt napunkban. Ugye elkerülhetetlennek ezek a garanciális hibák, amik egy ilyen épületnél adódnak kivitelezés során, és akkor ezeket oldjuk meg nap, mint nap, illetve a különböző rendezvényekre állunk át.
0: Mi volt eddig a legnagyobb esemény, vagy legváratlanabb esemény, ha már említetted, hogy azért itt mindenre fel kell készülni, és bármikor történhet bármi?
3: Hát itt elsősorban egy bonyolult gépészeti rendszer van, így ennek kapcsán voltak az induláskor úgymond akadályok, amiket meg kellett oldanunk. Itt a jéghűtéssel kapcsolatban, de a kivitelezőnek a hozzáállása az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megoldódjon minden, úgyhogy gyorsan megoldottuk.
0: Akkor ezt a gépházat elhagyjuk, és kiérünk egy nagyon hosszú folyosóra, ahonnan hová is megyünk.
1: Nézzünk meg egy öltözőt,
0: jó. Ugyanaz van kérve, hogy Mix Studio 2.
1: Ugye itt készülnek a flash interjúk a csapatokkal mérkőzés után. És itt tudnak egy ilyen azonnali interjút korcsolyában még beöltözve. Ugye egy olyan burkolaton sétálunk, amivel korcsolyával is tud sétálni, és nem történik baj a korcsolyának.
0: De ezért azon mindig van egy úgynevezett élvédő,
1: nincs.
0: Ugye?
1: Nincs? Nincs. Gyakorlatilag ez egy olyan burkolat, amivel élvédő nélkül tudsz a korcsolyában sétálni. Ez egy gumi burkolat, amin most állunk.
0: Pedig a gumiről azt gondolná az ember, hogy ha éles korcsolyával rálépnek, akkor annak nyoma marad, de itt nem nagyon látok semmiféle korcsolya nyomot.
1: Pedig már 40 meccsen legalább vagy 50-en túl vagyunk.
0: Akkor valóban ez a megfelelő burkolat egy ilyen helyre. És akkor itt vannak az öltözők.
1: Egy vendégöltözőt.
0: Jó, szintén csak kártyával lehet bemenni. Nyilván azért olyan sűrűn nem járnak be ide látogatók, csak a vendégjátékosok.
1: Itt már a virág erős hokis fiúszag van. Ahogy érezzük, ezt a rádió hallgatók nem fogják érezni.
0: Lehet, hogy nem is baj egyébként.
1: Lehet, nem is baj.
0: Itt kicsi kékre festett fakok vagy boxok vannak. Gondolom, hogy itt mindenkinek van külön helye, van egy masszázságy.
1: Van szép az esetleges dolgainak, ez minden játékos részére rendelkezéssel, és ezt kollégáim Sándorék és a kolléganői ezt minden egyes mérkőzésre ilyen makulátlanul tisztán adják át a vendégcsapat részére.
0: Nagy a különbség egyébként a hazai és a vendégöltöző között?
1: Nagy.
0: Igen?
1: De ez minden jégcsarnokban, és minden csarnokban a hazai csapat az a hazai csapat. Azt az öltözőt nem is nézzük meg, már nem látogatható nyitás óta ez a hazai csapat birodalma, oda csak a sportszakmai vezetők, még mi sem járunk be. Sőt, még takarítani is maguknak takarítják.
4: Felfelé menet, az ajtók csukódnak.
0: Itt most hideg van, igen. Itt vagyunk a tetején az arénának.
1: Igazából ahol most állunk, az a vízszigetelés az arénának, ami fölöttünk van, az igazából csak a gépészetet takarja el, és a design. Ez a lencseforma, amit a tervező megálmodott. Gyakorlatilag itt egy átszellőztetett kültérben vagyunk, és azon az ajtón tudunk bemenni majd az aréna belsejébe, ahol ilyen járdákon fogunk sétálni.
0: És itt már is mennyivel jobb idő van. Itt vagyunk most a lelátó és a pálya fölött, innen rálátunk az egészre, látjuk a
5: a zászlókat, és még följebb megyünk, mert hogy van itt egy kis létra.
2: Ezekre a részekre csak és kizárólag a létesítményvezető és az itt lévő gondnokok, illetve karbantartók járnak föl.
1: A járdák oldalán látható, hogy az összes lednek itt vannak a meghajtói, tehát ha bármilyen világítással baj van, akkor itt lehet szerelni. Illetőleg vannak itt ilyen rendezvényszekrények, hogyha bármit föl kell akasztani, függeszteni, fényhidakat, egyebeket, pluszba bármilyen más koncertre, akkor ide akaszgatják föl, és itt kap elektromos energia megtáplálást a különböző villamos berendezések, koncertekre, valamint itt lehet föllengedni ezt a pálya közepén lévő LED kockát, amin különböző tartalomszolgáltatás, eredmény, meg bármi megy mérkőzéseken. Ugye ezt leengedjük, amikor esetleg javítani kell.
5: Egy létesítményvezető szórakozásból szokott még ilyen helyekre járni, csak azért, mert hogy ez olyan érdekes hely?
3: Hát igen, egyébként egy meccs alatt, vagy egy színházi előadás alatt, mint ami múltkor volt, elég érdekes itt innen fentről letekinteni, úgymond, mert teljesen más élmény innen fentről nézni, mint akár a nézőtérről.

0: tető szerkezetnek, amit itt látsz. Ez a vas szerkezet, ez egy oldalt befogott tartó, a túloldalt fix, ezen az oldalon pedig elcsúszik. Ugye itt látod, ezeken a kis lapkákon csúszik el. Amikor kisüt a nap, vagy nyár lesz, vagy mit tudom, plusz 40 fok, ez az acél tágul. Ugye a sínek is tágulnak, minden acél szerkezet tágul. Hát gyakorlatilag 2-3 centit arrébb megy ez az egész vas szerkezet falasról mindenestől. Ez egy érdekes része volt egyébként az építkezésnek. Amikor elkezdték ugye az alaptest kiemelését, magyarán a földmunkákat, akkor lefoglalták azt a speciális darut, ami ezeket a tartókat egyben beemelte ide. Nem emlékszem pontosan, 10-valahány darab kamionnal hozták ide azt a darut, amit összeépítettek, ami ezeket beemelte, ezeket az acéltartókat. Ez emlékeim szerint 3 vagy 4 napon keresztül tartott, meg előtte egy hétig építették, meg egy hétig bontották a darut, ami ezt csinálta.
1: Tehát amivel csinálták, azt is meg kellett csinálni.
0: Így van. Mondom, 24 darabba érkezett, hogy így mondjam, mint egy legót, itt összeépítették, mint egy felnőtt legót, és azzal emelték ide be ezeket az acéltartókat.
1: Hát mondjuk itt a méreteket látva nem csodálom, hogy itt azért volt munka, és a munkagépekkel is volt munka. Innen föntről is lenyűgöző.
0: Mutatok csak engedélyt, amivel a pályatestnek a légkezelését végezzük. Gyakorlatilag 8 légkezelőgépünk van, ami az aréna 8 pontján van, ebből vagyunk az egyiken. Mindegyik ilyen helyiségben van egy, ami a jégpályának a légkezelését látja el, és van mindegyikben egy kisebb, ami a konyhát, pincét, irodarészt, multifunkciós területet. Tehát mindegyik gépházunkban egy nagy, meg egy kicsi gép található. Ezek nagyon hatalmas légmennyiséget képesek kicserélni. Mindegyik hőviszonyerővel van ellátva, tehát amikor működnek, akkor a benti meleget nem engedik ki, vagy nyáron a benti hideget sem engedik ki a szabadba, hanem csak egy részét cserélik a levegőnek.
1: Mert hogy ez azt jelenti, hogy sok a kiszolgáló helyiség is itt az arénában?
2: Igen, vannak multifunkcionális termeink, amiket ki tudunk adni cégeknek. Ezek fel vannak szerelve projektorral, illetve saját hangtechnikával. Ezen kívül ugye van egy konyha, ami hétköznap is üzemel, menüs étkeztetés van, illetve a rendezvények alatt VIP-étterem és büfék működnek az épületben. Ezen kívül ki kell szolgálni még a klubnak a területeit, van konditermük, van egy mosodájuk, aminek külön légkezelője van. Az öltözők is ide tartoznak.
1: Most pedig leértünk egy olyan helyre, ahol a már előbb említett kiszolgáló helyiségek vannak.
0: Gyakorlatilag itt egy irodafolyosóra érkeztünk, ahol az irodák 2/3-át a hazai klub használja. Itt van nekik a marketing részlegű könyvelés, minden egyéb sportszakmai vezetőknek, az elnök úrnak az irodája. Ezt a részét pedig mi használjuk. Sándor kollégámmal, itt van az épületfelügyelet, meg a számítógép központ, minden ilyesmi. Illetőleg itt van még kolléganőnk, aki minden olyan rendezvény szervezéssel foglalkozik, ami nem jégkorong.
3: Forgó Ágnes vagyok, a Metaréna Székesfehérvár létesítménymenedzsere. Én felelek itt minden olyan programért, ami nem jégkorong. Röviden összefoglalva. Szerződést kötünk, bérleti konstrukciót, folyamatosan tartom a kapcsolatot a produkció rendezőjével, szervezőjével, és hát igyekszünk mindent megadni a bérlőinknek, amiben tudjuk segíteni a produkciót.
1: És ki dönti el, hogy milyen programok legyenek itt, ami nem jégkorong?
3: A város vezetésével konzultálva jó magam vagyok ezért a felelős.
0: Ági, aki köztünk már legalább egy fél évvel előbb jár, mert ő már azokon a rendezvényekkel foglalkozik, amik majd idén ősszel, vagy karácsony előtt lesznek.
1: Van arra bármiféle terv vagy program, hogy mondjuk itt az arénában milyen arányban vannak az egyéb kulturális események és a sporttal kapcsolatos események?
3: Természetesen egy viszonylag új létesítmény vagyunk, tehát mi alapvetően egy nyitott és befogadó rendezvényhelyszín vagyunk. Igyekszünk változatos programot szervezni magunk is, ami mind a családokat, mind a fiatalokat vonza. A fiatalokra gondolva vannak itt jégdiszkó rendezvények, a családoknak karácsony előtt adventi speciális tematikájú közönségkortraját szerveztünk, színházi előadások és koncertekkel is készülünk.
0: Bemegyünk abba a gondba, ez egy nagyon érdekes box. Ebben 4 darab van. Ez a legérdekesebb.
1: Menjünk be, ez a VIP box?
0: Igen.
1: abból a szempontból mindenképpen érdekes, hogy itt kényelmes székekről láthatunk rá magára a pályára. Gondolom, hogy meccs közben itt, aki itt eszik, iszik, és közben nézi a meccset, az igen kiváltságos.
0: Így van. Alapvetően kétfajta boxunk van. Ebből, amiben most vagyunk, ebből 4 darabban. Ez azért speciális, mert gyakorlatilag egy gombnyomással a szabadba, vagy úgy érezzük magunkat, mint hogyha kint lennénk. Nem tudom, láttad, hogy az üveg így átlátszóvá vált.
1: Igen, hogy te üveg volt, vagy úgy nézett ki, mintha te üveg lett volna.
0: És egy gombnyomással diszkrét beszélgetős hely alakult. Különböző darabszámú székei vannak kisebbek, nagyobbak. Ez például a legnagyobb boxunk, ez 70 szék tartozik. Amik itt előttünk vannak is, mérkőzés alatt be tudnak jönni egy üdítőre, egy pogácsára, vagy bármire a saját kis diszkrét helyükre.
1: Egyébként csak innen jut eszembe, a lelátón összesen hány férőhely van?
0: Ez azért nehéz kérdés, mert alapvetően rendezvényfüggő. Most mi 30x60-as jégpályán játszunk, így 2 sor lelátónk be van tolva, így jön 5200 környéki székünk van. A pályát össze tudjuk építeni 26 méter szélesre is, ezt inkább a nyugati világban, Amerikában már ilyen pályákon játszanak, akkor le tudjuk kapcsolni a szélső 2 méter hűtését, és az utolsó 2 sor is kihúzható, akkor olyan 5800-900 székünk lesz, illetőleg egyéb más rendezvényeken, amikor színpad van, akkor közel 2000 széket el tudunk helyezni még a, hát vagy a betonon, vagy a letakart égen, amiről az előbb beszéltünk már. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy hány székünk van, 5200 és 7000 között.
1: És itt túránk végén ide értünk a kiindulási pontra, és itt még van egy fontos hely, amiről talán érdemes beszélni, mert hogy itt vitrinekben különböző korszakok jégkorong mezeit látjuk kiállítva.
0: Így van, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ebből az új arénába kapott helyet ez a tárlat. Ez egyébként mindenki számára ingyenesen látogatható mérkőzések alkalmával, nem szedünk ki extra belépő díjat semmit. Itt gyakorlatilag 1964-es innsbrucki olimpiától napjainkig különböző mezek, felszerelések, arcvédők, sisakok, és különböző még a régi kanadai bőrkorcsolyák, kapus felszerelések találhatók ezen a speciális vitrinek mögött, amikben egyébként páramentesítés található, hogy megóvjuk az utókornak a lehető legjobb állapotban ezeket a mezeket.
1: Igen, és egészen a közelmúltig találhatók itt mezek, és ez a Magyar Jégkorong Szövetség jóvoltával került
0: ide,
1: ugye?
0: Így van, ez a Magyar Jégkorong Szövetség. Csak ugye ez a nemzeti csapatunknak a mezei, nem a voláné. Nyilván természetesen ugye volán játékosok is játszottak ezekben a mezekben, és itt látható a szapporói mezünk, amikor feljutottunk az első osztályba. Erre nagyon büszkék vagyunk, és látható, hogy van még helyünk, üres vitrinünk is van, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez a sor folytatódni fog még nálunk.
1: A Sporthely mai adásában a székesfehérvári Met Arénát jártuk körbe. Tartsanak velünk legközelebb is. Berő Emesét hallották.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Sporthely mai adásában a Keszthelyi Zen Sport Egyesülethez látogatunk. A klub stílusosan egy japán-magyar iskola tornatermében működik, és nem elsősorban a profi sport áll a középpontban. Én Bera Emese vagyok, tartsanak velünk!

0: Fartics Roland Hunor, az e-sport egyesület elnöke. Ugye szülők egyrészt a harcművészeteket úgy tekintik, hogy ez egy olyan kontaktsport, hogy nagyon sok fizikai érintkezés van, ezért lehet, hogy mondjuk a gyereküket nem szívesen iratják ide. A másik hozzáállás pedig az, hogy az ilyen sportágakban nagyon is tisztelik egymást az ellenfelek, és ez egy bizonyos filozófiát feltételez, és ezért szeretnék, hogy a gyermekük ilyen sportágat válasszon. Én gondolom, hogy ön melyik oldalra áll, de azért a másik oldallal meg kell küzdenie manapság? Szülőkkel, gyerekekkel, akárkikkel?
1: Hát igen, ez rendszeresen jelen van a hétköznapokban. Én nem igazán küzdelemnek mondanám ezt. Most már 18. éve tanítok, és én nagyon fiatalon csöppentem bele ebbe a világba. Soha nem volt szándékom az, hogy én majd tanítsak. Nem készültem erre a pályára tudatosan. Egyszerűen így hozta az élet, de aztán ez lett a mindenem. És most már eljutottam oda, hogy van is egy ilyen mondás, hogy nem az ember választja a harcművészetet, hanem a harcművészet választja az embert. És most már eljutottam arra a szintre, hogy mivel ez egy nagyon jó önismereti folyamat, egyre mélyebbre kerül az ember, és ezt jó értelemben mondom, tehát egyre mélyebben megismeri önmagát, és a benne rejlő világot, meg a körülötte lévő világot. És én hiszek ebbe, hogy az azonos rezgésű emberek vonzzák egymást. Úgyhogy mostanában már nem is, évek óta nem is jönnek olyan emberek hozzánk, akikkel nem tudunk együtt dolgozni. De ezt az első pillanattól lehet érezni, az első edzés után. Vagy valaki itt marad, és nagyon sokáig együtt vagyunk, amíg tudjuk egymást segíteni és támogatni az úton, vagy már a második edzésre vissza se jönnek.
0: Most Keszthelyen vagyunk egy magyar-japán iskola tornatermében. Ez olyan sorsszerű, hogy éppen itt van?
1: Nincsenek véletlenek, azt mondják. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindig azzal találkozunk, ami éppen segíteni tud az életünkben, ami mindig vezetni tud, segít a fejlődésünkben. 14 éve vagyunk itt ebbe az iskolába, és akkor ez egy óriási dolog volt. Én rádiós műsorvezetőként dolgoztam abba az időben, és az iskola alapítójával készítettem egy interjút, és mindig is szerelmes voltam a japán kultúrába, és abban az időben feltett szándékom volt, hogy kimegyek egy kicsit Japánba tanulni, ez 2012 környéke volt, és akkor sikerült is így mondhatni az iskolán keresztül, ezen az iskolán keresztül egy japán kapcsolatra szert tenni, és hát volt szerencsém egy kicsit kint lenni Japánba, és kint tanulni. Edzettem is, illetve a kultúráról is. Egy kicsit tanultam a modern Japánról, illetve a régi Japánról is. Úgyhogy ez mind az iskolának, illetve így az iskolán keresztüli kapcsolatoknak köszönhető. De ezen kívül nincs olyan szoros összefonódás.
0: Egy nagyon picit elkanyarodva a karatéról, mert hogy előzetesen beszélgettünk, és egy Európa-bajnoki ezüstérem is felmerült, de hogy ez nem karate?
1: Nem karate, nem. Én fiatal gyerekként a tradicionális karatéba kóstolhattam bele. Majd rajtam kívülálló okok miatt ez annyiba maradt az edzőnk egyszerűen a létszám csökkenés miatt, mivel régen azért eléggé kemény volt a karate sportág is. Mi full kontakt karatét gyakoroltunk, és így nagyon hamar elfogytunk, aztán az edzőnek egyszerűen nem érte meg ezzel a kevés kicsike létszámmal foglalkozni, úgyhogy ott hagyott minket egyik napról a másikra. Úgyhogy a középiskolás éveimet azt úgy töltöttem, hogy nem sportoltam, nem mozogtam egyáltalán. Majd 18-19 éves koromban tértem vissza magához, a karatéhoz. És a karate sportágban, mivel már 18-19-20 éves koromban kezdtem visszatérni, így megmaradt a tanítói oldal. Megcsináltam a tanítódiplomámat, harmadik danos lettem, végeztem a TF volt akkor még a testnevelés főiskolán, megcsináltam az edzőit, a karate edzőit. De úgy hozta az élet, hogy nem tudtam már felnőttként versenyezni. Tehát azért ez egy nagyon dinamikus versenysport, amit mi csinálunk, ugye ez a VKF szakág. És itt, ha valaki 20 évesen szeretne elkezdeni versenyezni, akkor az már nem igazán fog tudni olyan magas szintre jutni. Én meg, mivel maximalista vagyok, tehát szerettem volna úgy kipróbálni magam a verseny érába, és elkezdtem más sportokba is belekóstolni. Elkezdtem judózni, illetve elkezdtem brazil jiu-jitsuval foglalkozni. Tehát a judóban ilyen megyei, regionális versenyeken indultam, ott szereztem elég jó eredményeket, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez csak egy ilyen kezdő, belépő szint. Viszont a brazil jiu-jitsuban ott 8-10 évet eltöltöttem, illetve mai napig ezt csinálom, de most már csak hobbi szinten, mint egy ilyen kiegészítő sportág a karate mellé. És ott magyar bajnoki címem is van, nemzetközi versenyeken voltam dobogós, sőt első helyeim is vannak, London Open-t nyertem például, és nagy álmom volt egy EB-re még eljutni. Ugye a Brazil Jiu-Jitsu-ban az Európa-bajnokság, talán ha szabad ezt így mondani, erősebb verseny is, mint a világbajnokság, mivel a világbajnokságot Amerikában rendezik, és oda elég kevesen jutnak el, az Európa-bajnokság pedig itt van hozzánk közel. Hát ott egy ilyen hétnapos versenyen indultam, és a kategóriámban egy sérülés után, egy elég komoly sérülés után, sajnos az első körben volt egy térsérülésem, de így végig verekedtem magam, és így a második helyen végeztem, úgyhogy ott lett egy ezüstérmem. Ez így 4 év munkájának az eredménye, illetve 4 év tömény versenyzésnek az eredménye, és ezt azért tartottam nagyon fontosnak, mert szerintem, hogyha valaki versenyzőket is szeretne nevelni egy klubon belül, és ez nekem nagyon fontos, akkor egy tanítónak szerintem, hát szabad ilyet mondani, hogy kötelessége, de mindenféleképp egy pozitív dolog, hogyha valaki kiáll versenyezni, hiszen tudja, milyen az felkészülni egy versenyre, tudja, milyen az komoly áldozatokat hozni, tudja, milyen a versenydruk felállni a szőnyegre, végigcsinálni ezt az egészet, és sokkal jobban tud segíteni a tanítványainak. És úgyhogy számomra ez ezért volt fontos, egyrészt saját magam miatt is, hogy jobban megismerjem a korlátaimat, a határaimat, és ezeket kijebb tudjam tolni, illetve elsősorban azért, hogy a tanítványaimnak példát mutassak, és tudjak nekik segíteni, illetve ha valaki magas szinten szeretne versenyezni, akkor annak is tudja segíteni.
2: Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Jennifer Mary vagyok. Nagyon kiskoromban kezdtem el karatézni. Csak ide jöttem, egyre jobban megszerettem. Én nagyon szeretek karatézni.
1: Igen. És mit szeretsz benne a legjobban? Mert hogy egyrészt ugye sport nyilván a testet, a lelket is megmozgatja, de hát más sportot is választhattál volna magadnak. Mi az, ami a legjobban vonz ebben? Miért szeretsz edzésre jönni, amikor elindulsz edzésre? Jaj, de jó lesz, azért, mert megmozgat, vagy azért, mert jó a társaság, vagy azért, mert még jobb akarok lenni? Mi az, amivel minden egyes edzésnek nekiállsz?
0: Hát szerintem ez az, hogy ez az a sport, ahol úgy egyfolytában nagyon durván tudok fejlődni, és még annyi mindent meg tudok tapasztalni, meg annyi mindenben egyfolytában javítom magam, és egy, hát az edzőim, egyfolytában fejlődöm, és ezt nagyon így jövök edzésre, hogy én fejlődni szeretnék.
1: És csak testben fejlődsz, vagy azért mindig mentálisan is egy picit?
0: Igen, mentálisan is.
1: És az, hogy itt azért ugye végül is egyedül nem tudsz edzeni, mindig kell hozzá a társaság, mindig kell egy társ, az mennyit számít ebben?
0: Szerintem nagyon sokat, mert ugye akkor húzzátok egymást minden téren, tehát ha van egy jó edzőpartnered, akkor húzzátok egymást, és együtt fejlődtök.
1: De nyilván ismersz más sportolókat, van mondjuk a karatésoknál, vagy a különböző harcművészetet űzőknél olyan, hogy az lehet, hogy egy picit bután hangzik, de hogy úgy kiszúrjátok egymást, hogy egy picit ti mások vagytok? Csak azért, mert hogy mondjuk máshogy gondolkodtok akár a sportról, más sportágak képest, mondjuk aki karatézik, amögött van egy, nem tudom, egy másik filozófia, ami mondjuk a karatéhoz kapcsolódik, ami miatt lehet, hogy a világot is picit máshogy látod.
0: Biztos vagyok benne. Hú, fogalmam sincs, hogy miért van ez, de a karate az úgy teljesen más, mint mondjuk egy úszó, vagy egy más sportoló, mert az én nővérem is röplabdázik, és látom, hogy így elválik ez a kettő sport is.
1: De te észrevetted magadon, hogy miután elkezdtél karatézni, akkor egy picit akár a világlátásod is megváltozott? Nem hirtelen, hanem gondolom úgy lépésről lépésre.
0: Igen, észrevettem, de nagyon-nagyon korán kezdtem el karatézni, úgyhogy akkor még ezt nem figyeltem tudatosan, úgyhogy igen.
1: Célok vannak ebben a sportágban? Mármint számodra?
0: Igen. Magasra, egyre magasabbra szeretnék eljutni. A cél a végtelenség, nem tudom.
1: Igen. Ez akár Európa bajnoki, világbajnoki, hát az olimpiai bajnoki címet nyilván most nem tűzhetett ki célul, mert hogy nincs az olimpia programján jelenleg a karate, de akkor ilyen akár világverseny megnyerése is lehet a cél?
0: Hát nagyon szeretnék, igen.

0: beszéltünk már arról, hogy itt vagyunk egy iskola tornatermében, egy egyesületnek egy ilyen tornaterem, ahol akár meg lehet minden, de ez inkább kérdés, hogy itt meg lehet minden, és ez elég lehet egy tornaterem ahhoz, hogy itt mindenki megtalálja azt, amit keres, felkészüljön arra, amire szeretne felkészülni. Egy tornaterem lehet akár minden is.
1: Egy tornaterem akár lehet minden is, de hát úgy gondolom, hogy ezt tartalommal mi közösen tudjuk megtölteni, de nagyon fontos itt pontosítanunk azt, hogy a minden alatt mit értünk. Mert hogyha egy testi, lelki-szellemi fejlődésről van szó, akkor bizony lehet minden, hiszen a csoda bennünk van, és így segítünk egymásnak az úton, de ha versenysportról beszélünk, élsportról beszélünk, akkor ez kevés. Akkor ide azért teljesen más felszerelések kellenek, nagyon komoly támogatás kell hozzá, eléggé nagy terhet ró ez a szülőkre, hogy például vannak olyan sportágak, ahol annyira minimális pénz van a többi sportághoz képest, hogy folyamatosan nekünk kell kigazdálkodnunk ezeket az összegeket. Tehát a gyerekek saját maguknak vásárolnak védőfelszerelést, közösen fizetjük a buszköltséget, rendszeresen saját zsebbe kell nyúlnunk, tehát ha viszont erről az oldalról nézzük, akkor ez kevés.
0: De itt volt olyan versenyző, aki azt mondta, hogy neki aztán a végtelenség a határ, vagy a cél, akkor ő itt ezt nem képes elérni?
1: Először is szeretném azt elmondani, hogy, vagy tisztázni, hogy karatéból rengeteg ág létezik a világon. Hogyha a stílust nézzük, akkor mi Shotokan karatézunk. A WKF világszövetséghez tartozunk, tehát ez a World Karate Federation, a karate világszövetség, amely ugye az olimpiai szakág képviseletében működik. Az ilyen típusú versenyek teljesen más felkészülést kívánnak, mint a tradicionális karate versenyek. Mind összegben, mind felszerelésben, mind magában a felkészülési időszakban, metódusban, módszerben, mindenben teljesen más. Hogyha valaki WKF versenyeken szeretne indulni, szeretne olyan eredményeket elérni, hogy majd későbbiekben a válogatott tagja lehessen, kvalifikálhasson, indulhasson ilyen eseményeken, versenyeken, és ezt végig csinálja. Ez úgy működik, hogy először nekünk kell beleraknunk a pénzt, időt, energiát. Mi szinte minden második héten megyünk versenyezni. Mivel Keszthelyen vagyunk itt a környéken, nem igazán vannak versenyek, úgyhogy Pest központú minden. Így elsősorban így 2-3 hetente Pest vagy Pest környékére utazunk. Annak van egy kis busz költsége, annak van egy üzemanyag költsége, van egy nevezési díj, a védőfelszerelések elég gyorsan elkopnak, ezeket meg kell vásárolni. Mindezt csak azért mondom el, mert hogyha arról beszélünk, hogy mi karatézunk, akkor mivel nagyon sok karate ág van Magyarországon, illetve az egész világon, nagyon sok szövetség van, világszövetség, stílusszövetség, ezért ez így pontos, hogyha a hallgatók tudják, hogy mi miről beszélünk konkrétan. Na most mindezt összegezve az egyik kedves edzőtársam azt mondta, hogy karatézni az jön, akinek van pénze. Sajnos ez igaz, mert elég mélyen zsebbe kell nyúlnunk. Mérit, ugye az élversenyzőnket, őt a szülők támogatják anyagilag elsősorban. Nyilván, amikor a klubnak olyan lehetőségei vannak, akkor mi is támogatjuk az összes erőforrással nem csak a versenyzőinket, hanem a karatékáinkat is, de ebből a szempontból csak egy tornaterem az kevés. Kell hozzá egy olyan közösség, meg kell hozzá, mondhatnám, akár egy városvezetés, vagy olyan emberek, akik magasabb szinten vannak, akár anyagilag, akár politikai, akár egyéb szinten, és fontosnak találják azt, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, versenyezhessenek, és ez a közösség összeáll, és így közösen segítjük a gyermekeinket tanítani.

0: Fonya Szilvia vagyok. Szülőként kezdtem el edzeni. Volt egy edzés, ahova meghívták a szülőket, és érdekes módon csak anyukák jöttek el erre az edzésre. És én úgy érzem, hogy nagyon oda tettem magam, úgyhogy utána a Roland Sensei felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy van-e kedvem járni. Először azt gondoltam, hogy ez csak egy vicc. És aztán rábeszélt, hogy próbáljam ki, és elkezdtem járni, szorgalmasan járni, úgyhogy most csak nem 2 éve edzek itt az Egyesületnél.
1: És úgy hallottam, hogy túl vagy az első versenyen, és nem is sikerült rosszul.
0: Így van.
1: Erről mesélnél egy picit, hogy miben más az, amikor már versenyre is jársz, és nem csak arról szól, hogy lejössz edzeni?
0: Én azt gondolom, hogy ehhez még több bátorság kell, hogy vadidegen helyen, vadidegen emberrel küzdjek, és kiálljak a szőnyegre, és megnézem, hogy hol tartok, és mit sikerült eddig tanulnom, és mit kell még változtatnom, vagy hogyan tudnék még eredményesebb lenni, és ügyesebb, és sikeresebb.
1: Tehát ez tulajdonképpen egy visszaigazolás minden egyes ilyen verseny, bár hogyha minden igaz, akkor csak egy versenyen vagy túl.
0: Volt, igen. Azt gondolom, hogy igen, egy jelzés, hogy éppen hol tartok.
1: És mi a szép ebben az egészben? Mert az, hogy lejársz edzeni, az nyilván jó az egészségednek, jó a lelkednek, de az, hogy versenyre jársz, az miért? Jó. Tehát az kell ahhoz, hogy te mondjuk máshogy edz, hogy máshogy állj hozzá, hogy tudod, hogy egy versenyre készülsz, akkor máshogy történik a felkészülés, vagy minden egyes edzés?
0: Talán még tudatosabb vagyok ennyiből. Más verseny után nagyon büszke voltam magamra, úgyhogy valóban egy más szintről tudtam folytatni az életemet hétfőn reggel a verseny után. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok most.
1: Azt mondod, hogy egy szülői edzéssel kezdődött ez az egész, akkor a gyermeked is azóta is karatézik?
0: Így van, ő már 5. éve karatézik ennél a klubnál.
1: És egy picit máshogy néz rád, hogy anya most már versenyre jár, vagy anya is most már versenyre jár?
0: Igen, azt hiszem, hogy jót tett a kapcsolatunknak, hogy én is elkezdtem edzésre járni. Előtte megkérdeztem, hogy mit szólna hozzá, hogyha az édesanyjával együtt edzene, és nem mondott nemet. Nem mondom, hogy nem voltak súrlódásaink az elmúlt időszak, de azt hiszem, hogy ez a versenyzés kifejezetten jót tett a kapcsolatunknak.
1: De nem szakmai súrlódások voltak, hanem olyan szokásos anyalánya súrlódások?
0: Így van, inkább ilyen kamaszos lázongása az elszülői elvárásokkal szemben.
2: Sziasztok, Szántó Dola vagyok. Én már 15 éve karatézok. Az egyetemi korszakomban kezdtem el, és azóta is akármerre mentünk, én folyamatosan jöttem az Egyesülettel. Ugye én itt Keszhely környéki vagyok, és úgy érzem, ez már az életem részévé vált a sportolás, a karate.
1: A sportolás vált az életed részévé, a karate, vagy mindaz, ami mögötte van, meg mindaz, amit megtestesít?
2: Hát igazából ez mindegybe. Tehát maga a sportolás is, mondhatni, szokássá is vált, tehát tényleg 15 éve folyamatosan minden edzésen ott voltam, és hát hogyha kiadjuk egy edzés, akkor ugye utána a lelkiismeret húzásom van, hogy hát ez sajnos most kihagytam.
1: De hogy állsz a versenyekkel?
2: Hát még a kezdeti időszakban én is versenyeztem, akkor is, amikor volt a lehetőség, akkor én is indultam, de az utóbbi, hát jó pár évben inkább már csak a gyakorlásra fordítom a hangsúlyt, tehát most már versenyekre nem járok.
1: Mesélj egy kicsit, kérlek, itt az övek színéről, mert szerintem azt mindenki tudja, hogy minden szín mást jelent, de mondjuk egy ilyen edzésen, ahol legalább 4 fajta szín volt most egy edzésen, ez mennyire fontos, és mennyire lehet azért a különböző szinteknek együtt edzeni, vagy ez most egy ilyen különleges alkalom volt?
2: Hát ugye a színek mutatják meg, hogy ki milyen fokozaton van, milyen tudással rendelkezik. Most itt nálunk a haladó edzés az a sárga övtől fölfel, tehát ugye sárga, narancs, sárga, zöld, kék, barna, fekete, így van a sorrend. Ugye itt a haladóknál már sárgától feketé mindenki van. Ugye így a kisebbek, vagy hát a fiatalabbak, ők látják, hogy akiknek egyre sötétebb öve van, tehát hogy egyre tapasztaltabbak, hogy hogyan csinálják az adott technikákat. Itt tudunk egymásnak segíteni, mutatni, hogy akkor mit, hogy csináljanak, javítani tudunk, és ezáltal, hogy látják, hogy úgymond idősebbek, hogy csinálják ezeket a mozdulatokat, így ők is a látottak alapján tudják magukat mondhatni, javítani.
1: Ez fontos? Vagy ez hozzáállás kérdése, hogy ez kinek fontos, és kinek nem? Valaki lejön, mert hogy az edzés a fontos, valakinek pedig az a fontos, hogy mondjuk minél előbb elérje, minél sötétebb színövet.
2: Hát ez szerintem egyéntől függ, hogy kinek milyen a hozzáállása, hogy most saját kedvéből jön edzése, vagy a szülő küldi, vagy hozzá, hogy na, most akkor is jössz edzésre. Ez egyéntől függő.
3: Hoffman Dóra Eszter vagyok.
1: Te kéköves vagy, neked ez fontos, hogy ez majd legyen minél sötétebb?
3: Hát nekem igazából az öv színe igazából nem számít, de szeretnék minél tovább itt maradni a klubban.
1: Itt edzeni, itt versenyezni, a verseny az fontos?
3: Fontos nekem, de én annyira nem versenyzem ilyen magasabb szinten, csak néha el szoktam menni az ilyen kisebb versenyekre.
1: Akkor egy picit beszéljünk a felszerelésről, mert hogy ugye most nincs rajtad védő felszerelés, de hogyha végignéztük itt az edzést, már pedig végignéztük, akkor láttunk egy nagyon érdekes cipőt, ami tulajdonképpen nem is cipő, mert hogy talpa nincsen. Erről egy picit beszélni, hogy is néz ki, hogy a hallgatók is el tudják ezt képzelni?
3: Hát ugye, amikor gyakorlatilag nem kontaktsport 14 éves kor alatt, viszont a lábfejvédő, hát amiről az előbb is beszélt, az igazából arra szolgál, hogyha, hát nem is tudom, hogyha megrúgnád mégis valaki fejét, akkor hát úgy mond egy ilyen védőpárna, hogy mindenki egy biztonságosabb.
1: Nem kontaktsport bizonyos életkor alatt nem az?
3: Hát 14 éves kor alatt nem.
1: Akkor miért mégis a karatét választják mondjuk 14 éves kor alatt? Mert hogy a célkitűzés az, hogy majd utána milyen jó lesz, mert hogy valaki arra vágyik?
3: Hát én ebben annyira nem látok bele, viszont hát én alapvetően nem ezért jöttem karatézni, hogy így, hát, hogy milyen jó lesz majd így másokat, meg 14 év felett, szóval én szerintem másoknak nem ez a célja, hogy eljöjjön.
1: Te miért jöttél a karatéhoz, vagy mi vonzott a karatéhoz, mi tetszett benne?
3: Igazából én nagyon fiatal voltam, amikor elkezdtem a karatét, szóval nekem ez inkább ilyen szülői döntés volt. Viszont őket nem is a karate választotta, hanem az, hogy nekem ilyen nagyon erős, ilyen lúttában volt. És meg kellett volna műteni, és inkább azt mondták, hogy egy ismerősünk mondta, hogy jöjjünk el ide, mert ez nagyon sokat segít az ilyen koordinációban a lábamnak.
1: És aztán megtetszett maga a karate, és itt maradtál?
3: Igen, pontosan.
1: Jó, akkor még arról a kesztyűről is beszéljünk, hogyha már a lábvédőről, vagy lábfejvédőről beszéltünk, az is egy olyan kesztyű, ami tulajdonképpen a tenyeret nem takarja, annak is pont ugyanolyan célja van, mint hogyha megütsz valakit, akkor az ne fájjon bizonyos kor alatt. Tehát ez az idősebbek már nincsen?
3: Hát az idősebbeknek is kell kesztyűt viselniük, viszont hát szerintem igen, ez is inkább a biztonságra szolgál.
1: Akkor még azt áruld el nekem, kérlek, hogy azért itt miközben küzdelem volt, kiáltásokat is hallottunk. Az mire való, hogy egy picit te kiengedd a feszültséget, vagy ez az ellenfélnek szólt? Ez miért van tulajdonképpen?
3: Igazából ez a kiáé, ez elég összetett dolog, de hát versenyen kötelező, és ez igazából arról szól, hogy a lelki erőt így kiadjuk, meg ez nem tudom, az ellenfejnek is szól részben, és hát igazából ez egy ilyen harci kiáltásnak mondhatni.
1: Versenyen kötelező?
3: Igen. Mondjuk pontokat csak akkor kapod meg, hogyha van utána egy ilyen kiáltás.
1: Tehát, hogyha nem kiáltasz, akkor hiába küzdesz jól, meg harcolsz jól, akkor nem kapsz érte pontot?
3: Nem.
4: Valójában annyi, hogy ez nem egy fullgondolt küzdősport. A karatének van egy ilyen kvázi spirituális, ősi jellege, és úgy hívják, hogy Iken Hisatsu, ez az együttés előlő. És valójában ezt mindenki tudja, hogy együttésen megölni a másikat, ez egy elég nagy illúzió. Viszont régen a japánok Okinawán annyit gyakoroltak, vannak erről régi arhív felvételek, hogy mészkövet törtek a kezükkel, a fejükkel, tehát fegyverként használták a testrészeiket. Ugye a karatéban tűnik el, hogy ez a szegény parasztok küzdősportja volt. De ezt kapát, kaszát fogtak, és akkor így mentek harcolni lényegében. Ugye a karate ellen azt jelenti, hogy üres kéz. Nincs igazából eszköze. Ugye a karatének két fő része van, a tradicionális karate, meg van a modern sport karate, a modern sport karate, amit mi műzünk, ez az olimpiai szakák. Gyerekekre úgy próbálnak meg vigyázni, hogy az egyik oldalról óriási követelményszint, tehát atletikus képességeket kíván mindaz, amit csinálunk. Sokan azért, hogyha megnéznek egy karate meccset, akkor van egy ilyen bohóckodásnak is fogják fel, mert hogy egy ilyen táncra hasonlít, és akkor meg se ütik egymást, sőt, ha másik, egyik megüti a másik embert, akkor az egy kontaktjárt. A 14 éves kor alatt ez a legnehezebb része a karate sport részének, hogy valójában nem lehet megütni a másikat, de figyel a bíró, hogy ezért is kell ez a tudatos harci kiáltás, ez egyfajta testi-szellemi összpontosítás, egy energia kiengedés, tehát nem elkiáltom magam,

0: gyerekkorban megérezze valaki, milyen az pont attól tudni. Tehát ne csak egy zsákot, egy pajzsot, vagy egy ütőfát is sem tudjon valaki, hanem érjen hozzá a társához. De ezt természetesen az edzőteremben itt gyakoroljuk, megnyitjuk a másikat olykorokon. 14 éves kor felett, és mivel ennyire nagyon dinamikus, atletikus ez a sportkarate, hogyha valaki egy érintésbe vagy egy rúgásba belenéz, akkor viszont ott elég komoly ájulás van, meg sérülés is van belőle. Tehát az elején egy ilyen kis viccnek tűnik, de erre a pár alaptechnikára hosszú-hosszú éveket szentelünk ahhoz, hogy ez precíz, gyors, pontos legyen, és valójában azért nem adnak pontot, ha nincs harci kiáltás, mert az ember akkor nem fókuszál, nem koncentrál. Ezeket hívják ilyen lucky punch-nak, hogy csak úgy csinál valamit a gyerek, és akkor ugye arra is adnak egy pont. Nem. 16 kritérium van, azt hiszem, aminek meg kell felelni, ahol az egy pillanat, amikor valaki úgy megint.
1: Mialkó Zsuzsanna Lilla vagyok, világbajnoki bronzérmes. Ez 2012-ben történt, 17 éves voltál, de hát nyilván ez a mai napig elkísér, legalábbis gondolom, hogy szívesen gondolsz vissza rá.
2: Igen, abszolút, nagyon-nagyon szívesen gondolok vissza rá, nagyon kedves emlék. Most per pillanat én azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy ilyen úristen, milyen rég volt már, és hogy maga a karatém is mennyire más azóta, én is mennyire más vagyok azóta, és hogy mennyi szép év van már azóta mögöttünk, de igen, alapvetően nagyon-nagyon kedves emlék.
1: Egyébként hogy jött nálad a karate? Miért pont az?
2: Nekem ez egy picit ilyen vicces sztori, mert én előtte, meg én alapvetően későn kezdtem, én 15 évesen kezdtem el karatézni, és én előtte 8 évig jazzballettoztam, aztán ott volt egy év kihagyás, és akkor az edzőmet ismerték az én bátyáim, és otthon egy családi ebéden konkrétan csak így megemlítettem, hogy jó lenne valami sporttolni, és akkor mondták, hogy hát menj el a Rolandhoz karatézni. És akkor én ott is így hasonlóan felnevettem, hogy kihez, mit csinálni, tehát hogy fogalmam nem volt, mi az, hogy karate. Rolandot egy-kétszer már láttam életemben, és akkor mi összeültünk, és mesélt így a belső tartalmáról, így a mögöttes eszenciájáról, így a karaténak, illetve a japán, hogy mondjam, tehát így a maga a küzdő művészetről, tehát nem a küzdő sportról, és akkor ez nekem nagyon megtetszett, megnéztem egy edzést, és a következőre beálltam, és azóta koptatom a tatamit.
1: Tehát egyértelmű volt, hogy itt is maradsz.
2: Igen, sosem volt bennem kétség. Igen, egyértelmű volt.
1: És ez egy életfelfogás, egy hozzáállás, vagy igazából ez egy sport a mai napig neked?
2: Nekem így egyben, ahogy most ezt felsoroltad, én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem emberileg is, meg szakmailag is így a karate az én bölcsőm. Tehát nagyon sokat tanultam itt önmagamról. Az, aki ma vagyok, én azt gondolom, hogy ennek a, egyrészt a sportnak, másrészt meg ennek a közegnek és ennek a csapatnak köszönhetem, meg hát nyilván az edzőmnek. És mivel ekkora szerelem lett ez az egész, így ez lett kvázi a szakmaiságom is, tehát így edző lettem, és akkor az edzői szakképesítésemre fejlesztem lényegében tovább magam, és akkor így a sport és a rehabilitáció vonalon mozgok a karaténak hála.
1: A Sporthely mai adásában a Zen Sport Egyesülethez látogattunk Keszthelyre. Legközelebb is tartsanak velünk. Bera Emesét hallották.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan, megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Sporttörténelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Nem túlzás azt állítani, hogy Sugar Ray Leonard a világ valaha élt egyik legjobb ökölvívója. Persze múlt időben beszélhetünk már róla itt a Sporttörténelem adásában. Leonard négy súlycsoportban világbajnoki címig jutott, majd Tóri Gábor elmondja azt is, hogy ez miért világszenzáció, ha valaki önmagában ezt nem tudná hova tenni és elhelyezni. Olimpiai bajnok is volt, a profik táborába állt, aztán nem nehéz súlyúak között vitézkedett, mégis szinte valamennyi boxrajongó ismeri. Tudni kell, az 1980-as években a profi ökölvívás király kategóriájában, a nehéz súlyban eléggé átlagos volt a felhozata. Ezzel szemben a váltó, nagyváltó és középsúlyban igen erős mezőny állt össze. Ugye jó a felvezetés, bár ezt is neked köszönhetem, Gábor.
3: Igen, jó a felvezetés, mert 1956. május 17-én Wilmingtonban, az Egyesült Államokban született Sugar Ray Leonard, és a kevésbé jártasak is tudják, tehát akik a boxvilágban nem annyira ismerősök, hogy Roberto Durannal, Thomas Hearnszel és Marvin Haglerrel legendás négyest alkotott.
2: Rögtön tisztelzzük, Leonard miért ragasztotta Ray keresztneve elé a Sugar Ray jelzőt, ami ugye angolról magyarra cukrot
3: igen,
2: jelent.
3: Igen, édes. A bunyós kedvenc filmje Martin Scorsese Dühöngő Bika című alkotása, amely a nem éppen példás életű középsúlyú boxoló Jake LaMotta életét dolgozta fel. Legnagyobb ellenfele Sugar Ray Robinson volt, aki iránti tiszteletből Leonard felvette a Sugar nevet. Ray Charles zenét imádó édesanyja eredetileg a Ray nevet adta Wilmingtoni születési fiának, s ebből lett idővel Sugar Ray.
2: Milyen körülmények között nőtt fel?
3: Egy héttagú család ötödik gyermekeként született Cicero és Gida Leonard házaspár fiaként. Apja Cicero a haditengerészetnél boxolt a második világháború idején, majd a Washingtonban talált munkát éjszakai műszakvezetőként, a mama pedig napközben ápolónőként dolgozott egy rehabilitációs otthonban. Leonard egy rekreációs központban kezdett edzeni, amelyben nem elsősorban olimpiai bajnokok nevelése volt a cél, inkább a gyerekek távoltartása a bűnözéstől. Idővel a Maryland de Palmer Parki központ bunyósai számos trófeát nyertek, nem ennyit Leonard, akit adottságai alapján a programért felelős Dave Jacobs óriási tehetségnek tartott. 15 évesen legyőzte a Washington környékén legjobbnak tartott pehelysőt, Bobby McGruder-t. Leonard később így emlékezett erre a mérkőzésre. Az ellenfele aznap este visszalépett, és valaki azt mondta, van itt ez a srác, én pedig azt mondtam, persze megküzdök vele, és nem csak megvertem, hanem ki is vertem belőle a szuszt. Ez volt a kezdők elleni bunyók vége számomra. Addig csak egy éve boxoltam versenyszerűen, de azután már a nyílt osztályban harcoltam.
2: Nem véletlen, hogy Leonard a legendás edző Emmanuel Stewart látóterébe került.
3: Stewart így emlékezett a kezdeti időszakra, idézem, először 1972-ben láttam a Cincinnati keleti olimpiai selejtezőn, még csak egy babarcú kisrác volt, és a nála sokkal idősebb Greg Whaley-vel küzdött, Ray akkora sót csinált, hogy mindenki azt kérdezte, honnan jött ez a kölyök. Leonard 1974-ben megnyerte a Golden Gloves aranykesztyű versenyét, és bekerült az Egyesült Államok válogatottjába, de idézzük Stewartot, izgalmasabb volt, mint bárki, akit valaha láttam. 1976 elején Detroitbe jött, és több napig edzett a Kronk gymben, a srácok gyakorlatilag örökbe fogadták. Az olimpia alatt a Kronk úgy nézett ki, mint egy Ray Leonard, szentén mindenhol Ray képei voltak a termünkben.
2: Illik megjegyezni, a Kronk Gym az amerikai profi boxolók mondjuk így keltetője volt Emmanuel Stewart irányítása alatt. Mennyiben volt jogos a Leonard imádat a boxteremben?
3: Az ismert sportújságíró Howard Cassell azt jósolta, hogy Sugar Ray Leonard lesz az 1976-os olimpia Olga korbutja. Emlékezzünk, a szovjet tornász az 1972-es müncheni játékokon meglepetésre 3 aranyérmet nyert.
2: Ezek után a kisváltó súlyú Leonard remekül boxolt Montrealban 1976. 2006-ban.
3: Olyannyira, hogy a játékok alatt sztár lett Amerikában, azt is tudták, hogy középiskolai szerelme Juanita Wilkinson fényképével a boxcipőjében rejtve lépett a ringbe, és ezt mondta Leonard, nem magam miatt bunyóztam, jó pontokat akartam szerezni a barátnőmért, Juanitaért csináltam az egészet. Sikerét követően pedig ezt mondta, ez az érem minden, amit valaha is akartam, sohasem leszek profi harcos, ezt megígérem, itt az ideje, hogy új életet kezdjek. Azt hitte, olimpiai sikere szerződéseket hoz, kongresszusi ösztöndíjat kapott, az volt a szándéka, elvégzi a Maryland Egyetem kommunikáció szakát, majd jogi diplomát szerez.
2: Ám a porszem került a gépezetbe.
3: Nyilvánosságra került, hogy Juanita havi 156 dollár segélyt kért, Leonard nyakába apasági pert akasztottak, annak ellenére, hogy sohasem tagadta, tőle van a gyerek. Amikor a per híre elterjedt, sok támogatást elvesztettem, ráadásul Juanitát megfenyegették, nyilatkozta erről később Leonard. Anyagiak hiány, az egyetemi álmok elúsztak, munka után kellett néznie, erre így reagált. A bunyó volt az egyetlen, amelyben nem kellett a nulláról indulnom, elég ismert voltam. Hozzátette, beszéltem a mentorommal, Jenks Mortonnal is, aki megerősített ebben, a bunyóval egy álmom vált valóra, ez az életem.
2: Hát nem véletlenül ezt mondta, hogy a bunyóval egy álmom vált valóra, hogy ez az életem, mert hogy ezek után szinte természetes, hogy Sugar Ray Leonard profinak állt.
3: Első meccsét 1977. február 15-én vívta alig több mint két év elteltével 1979. novemberében a boxvilág tanács váltó súlyú világbajnoki címért a portorikói Wilfred Benitez győzte le. A Las Vegas-i Caesars Palace közönsége fordulatokban gazdag pazar összecsapást láthatott, amelyet az utolsó a 15. menetben technikai KO-val a kihívó amerikai nyert meg.
2: Hogyan alakult a folytatás?
3: Egyszerű lenne azt mondani, hogy innentől kezdve sima volt Leonard útja, ám akárcsak Beniteznek, második címvédő meccsén neki is meggyűlt a baja. Az ekkor 71 győzelemmel és egy vereséggel álló panamai Roberto Durán kihívását elfogadva Montrealban 1980. június 20-án kikapott. Ezt sokan annak tulajdonították, hogy a találkozót megelőzően a panamai ordinári módon szitta ellenfelét és felmenőit, a címvédő ettől nem tudta magát függetleníteni, felvette a kesztyűt, s kiváló technikája ellenére odaállt verekedni.
2: A profi ökölvívásban a nagy csaták előtt nem egyszer becsmérlik egymást az ellenfelek, mondhatni megy a trash and talk, vagy trash talk.
3: Leonardot ez feltüzelte, meg akarta mutatni, hogy ki a legény a gáton, nem jött be, a kihívó egyhangú pontozással győzött. Az 5 hónappal későbbi visszavágó még az első összecsapásnál is nagyobb visszhangot váltott ki. Leonard másodszor már hideg fejjel bunyozott, azt csinálta, amit tud, villámgyorsan elmozgott, közbeütött, majd eltűnt, elérhetetlenné vált az egyébként mázsás ütései miatt a kőöklű becenévre hallgató Durán számára. Ráadásul számos alkalommal leeresztett karral ingerelte a panamait, közben pontos feltartó egyeneseket ütött. A panamai felháborodott, hogy ellenfele nem vállalja fel a nyílt ütésváltást, ezen olyannyira frusztrált állapotba került, hogy a 8. menetben hátat fordítva ellenfelének csak azt is tételgette, no más, azaz nem kell több. A boxtörténet egyik legkülönösebb mérkőzése volt az 1980. novemberi New Orleans-i.
2: Az elején itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával arról beszéltünk, hogy a nagy négyesben Leonard mellett ott volt Durán, Marvin Hagler, vagy Hagler és Thomas Hearns, melyikük lett Sugar Ray ellenfele Durán után?
3: A nagy négyesből a hitman, azaz az ütőember Thomas Hearns következett, aki a WBA bajnokaként lépett ringbe. Ismét Las Vegas volt a helyszín 1981. szeptember 16-án. A magas ellenfél sok gondot okozott Leonardnak, annak ellenére, hogy kétszer is megrendítette. Mégis a 12. felvonást követően a hitman vezetett Leonard edzője Angelo Dundee, aki nem mellesleg Muhammad Ali trénereként vált ismerti, meg is jegyezte, idézem, 9 percet van, elmegy a hajó, fiam, elmegy. Nem ment el. A WBC bajnoka olyannyira megtátosodott, hogy a 14. menetben lefiniselt ellenfelé technikai KO-val nyert. Évekkel később Sugar Ray Leonard így emlékezett győzelmére. Tommy Hearns ezekben az időkben elpusztíthatatlan harci gépnek tűnt, úgy gondolom tehát, hogy a felette aratott győzelmem volt pályafutásom csúcsa habatortán. A Ring magazinnál 1981-ben ez a találkozó lett az év mérkőzése.
2: Viszont rendeztek egy visszavágót is, nem meglepő módon.
3: 8 évvel később a WBC és a WBO nagy középsúlyú övért vívott revansukat 1989. június 12-én Las Vegasban egy pontozó Hearnsnek, egy Leonardnak adta 113-112 arányban, egy pedig döntetlent hozott ki 112-112-re, tehát döntetlent hirdettek, pedig Sugar a harmadik és a 11. menetben is padlót fogott.
2: Robert Durán harmadik alkalommal is a Leonard színe elé került.
3: Ugyanebben az évben, tehát 1989. december 7-én Las Vegasban Leonard a WBC nagy középsúlyú VB övér csíma pontozásos győzelmet aratott Durán ellen, de itt már mindkét bunyós túl volt a zenitjén, és nem is alakult ki látványos csata. Más kérdés, hogy Leonard és Durán három összecsapása a sporták történetének egyik leghíresebb trilógiája.
2: Marvin Haglerről eddig nem esett szó.
3: Sugar Ray a kvartett negyedik tagjával, az akkor 33 esztendős Marvin Marvelous Haglerrel ugyancsak Vegasban mérte össze a tudását 1987. április 6-án. Leonard felment középsúlyba, a téta kategória WBC trónja volt, Hegler ezt követően többször már nem lépett szorítóba. Leonard jó védekezésének és gyorsaságának köszönhetően győzött, egy-egy pontozó őt, illetve Haglert látta jobbnak 115-113 arányban, a harmadik viszont egyértelmű Leonard fölényt jelzett 118-110 arányban.
2: Ám Leonardot sem kerülték el a sérülések.
3: A csodálatos bunyós retina sérülése miatt többször is visszavonult, mégis kisebb kihagyásokkal 20 éves profi karrier áll mögötte. Utolsó előtti meccsén Terry Norris győzte le a boxvilágtanács nagyváltósúlyú VB címért 1991. februárjában. Utolsó összecsapásán majd 41 évesen 1997. március 1-én az IBC középsúlyú VB övért a portorikói Héctor Camacho ellen lépett a ringba, az ötödik menetben technikai KO-val kapott ki.
2: Miként kommentálta a vereségét a bunyós?
3: Idézem, a box az életemet jelenti, muszáj a ringben keménynek lenni, de egyben okosnak is. Hallgatnod kell a tested jelzéseire, mondta. Camacho és Durán mellett Norristól szenvedett vereséget, Sugar mérlege 36 győzelem, 3 vereség, egy döntetlen 25 KO technikai KO-val megnyert mérkőzés ezen belül. 5 különböző súlycsoportban váltó, nagyváltó, közép, nagy közép és fél nehéz súlyban profi világbajnok lett. Naturálisan, tehát természetesen egyébként váltósúlyú volt, és karrierjét követően, ez pedig nyilvánvaló, szintén természetes hírességek csarnokába választották.
2: Mit jelentett számára a box? Meg lehet ezt fogalmazni?
3: Az egykori világbajnok olimpiai aranyérmes állítja, az ökölvívásnak hála sikerült előrébb jutnia, ami igazából az életben maradását is jelentette számára. Idézem, nem lennék itt, és valószínűleg már nem is élnék, árult el a WBC honlapjának adott interjújában. A Ring magazin néhány évvel ezelőtt készített egy top 10-es listát a legnagyobb élő bunyósokról, Leonard a legelején volt, megelőzve Durant, erről ezt mondta Leonard. Ez mindig nagyon szubjektív, és attól függ, kit kérdezel. Tudom, hogy ezek a fiszkók, akiket megvertem, a krémek kréméhez tartoztak, és erre büszke is vagyok. Most az edzőteremben ülök, és fent vannak a falon ezek a fotók időrendi sorrendben az olimpiától a Haglerrel vívott mérkőzésemig. Néha azt mondom, ember, ez átkozottul jó érzés.
2: Sugar Ray Leonard boxolóról, egykori kiváló boxolóról beszélgetünk a sport történelem adásában. Én Virányi Zsolt vagyok, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, a beszélgetőtárs. Érdemes összehasonlítást tenni, miért is Leonard vitte a legtöbbre a nagy kvartettből?
3: Ugyan nem volt annyira vad, mint Roberto Durán, sem annyira elpusztíthatatlan, mint Marvin Hagler, korán sem tűnt fizikailag annyira félelmetesnek, mint Thomas Hearns, mégis legyőzte őket. Hogy miért? Tény, megvolt a bátorsága, de inkább ravasságával, intelligenciájával vette fel a küzdelmet. Ugyanakkor elismerte, idézem, ezek nélkül, a srácok nélkül nincs Sugar Ray Leonard, az ilyen harcosok, bunyósok és bajnokok kellenek, hogy ne csak a legjobbadat hozzák ki belőled, de a belső énedet is. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy jó legyél. Vannak olyan pillanatok, amikor be van csukva a szemed, teljesen ki vagy fáradva, de még mindig kell menned néhány menetet. Van egy hang a fejedben, ami azt mondja, hogy ezt csináld meg most, és te nem mondhatod azt, hogy hagyj jöjjek vissza később.
2: aktív pályafutását követően becsapta maga mögött a boxtermek ajtaját, vagy folytatta?
3: Nem, még 70 éves születésnapja felé közeledve is felidézte magának a kesztyűk pufanását, a gong hangját, vallja, idézem őt, zene ez a fülemnek, nagyszerű érzés, látod az elme, a test és a lélek átalakulását. A bunyó az életjele, ezek a dolgok hiányoznak. Már nem harcolok, de sohasem fogom abbahagyni a zsák ütögetését és a mozgást.
2: Azt se feledjük, Leonard kora egyik legjobban fizetett bunyósa volt karrierje során, több mint 100 millió dollárt keresett.
3: Ahhoz képest, hogy Giolo is a barna bombázó 1934-ben első hivatalos meccsért 52 dollárt kapott, ez bizony nem rossz.
2: Miként vélekedett a nagy ellenfeleiről?
3: Ő maga Thomas Hearns tartotta a legnagyobbnak, idézem, gyors és erőteljes volt, jobb boxoló annál, mint amennyi elismerést kapott, bár a készségeit nem mindig használta ki, ahogy kellett volna. Tommy ülhetne a széken, és a másik sarokból megüthet téged. Nem emlékszem, hogy bárki is lábon fölém kerekedett volna, de Tommy kihasználta a lábát az első küzdelemben. A magassága, a karhosszúsága, valamint a mozgása problémákat okozott. Mondtam is magamban, ez a nagy ló nagyon is tud boxolni. Nem hinném, hogy bármi felérne az első meccsünkhöz. Istenem, néha visszagondolok rá, és rémálmaim vannak tőle. Ide-oda hullámzott a mérkőzés, Tommy nyer vagy én nyerek, és így ment ez a legutolsó ütésig.
2: Mit mondott Roberto Duránról?
3: Idézem, okos volt, megfoghatatlan jó készséggel, és megtört téged. Durán nagyon sok ütést bevitt, és nagyon technikás volt.
2: Heglerről mi volt a véleménye?
3: A legerősebbnek tartotta, idézem, Hegler kétkezes volt, mindkét kezével ki tudott ütni. Engem nehezen ütött meg, néhányszor betalált, ami megrázott, az nem olyan volt, mint Hearns csapása. Nagyon taktikusan harcoltam ellene, ez vezetett eredményre.
2: Sugar Ray Leonardról beszélgettünk Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, az egykori kiváló boxoló. Montrealban 1976-ban a kisváltó súlyak között olimpiai bajnok volt, tehát Montreal, Kanada 1976, és profi világbajnok váltó, nagyváltó közép és nagy közép súlyban, a Hírességek csarnokának tagja 1997 óta. Köszönöm a figyelmüket, vagy köszönjük a figyelmüket, egész pontosan Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Amikor eljöttem hozzád látogatóba, akkor ugye elgondolkodtam, hogy péntek 1:30 van, ilyenkor már régebben készültél, gondolom, a hétvégi mérkőzésekre, most viszonylag nagy nyugalomban vagy.
3: Igen, igen, hát ez edző sors tulajdonképpen, hogy akkor munka van, akkor 100%-osan teljes erőbedobással csak a csapatra, akkor minden megszűnik, a család is tudta már ilyenkor, hogy kevésbé lehetett velem kommunikálni, ugye egyfajtában vagy a kollégákkal beszéltünk, vagy pedig egész délután estig ugye még elemeztük, utolsó simításokat végeztük. Általában a csapatnak ilyenkor már sokkal nagyobb szabadságot adtunk, de mi még a stábbal együtt azért újra átbeszéltük a mérkőzés terveket, különböző forgatókönyveket, ugye hát azért sok rizikófaktor van, a 90 perc alatt lehet esetleg szerencsénk is kiállítás az ellenfél részéről, vagy fordítva, ezekre azért mind föl kellett készülni. Úgyhogy hát ezek egy nagyon szép része, ugye, mert nyilván azért mi úgy gondolkozunk, hogy a mérkőzés a sava borsa ennek a játéknak, és hát ez mindig egy ilyen megkülönböztetett figyelemmel követtem én.
2: Nem hiányzik ez most?
3: De nagyon.
2: És most vársz valamire, keresnek? Mi az ok annak, hogy most nem dolgozol?
3: Tulajdonképpen nem szeretek mellé beszélni, így a hallgatók isnak is nem tudok másképpen beszélni. Van egy ajánlatom tulajdonképpen, de ez jelenleg nem publikus, úgy beszéltük meg a tulajdonosúrral, hogy erről még ne beszéljünk, mivel a csapatnak van edzője, nehéz helyzetben van volt a csapat, és hát jobb ez mindenkinek, hogyha ha a csapat tud készülni, és azután majd meglátjuk, hogy a terveknek megfelelően lesz ebből szerződés, de úgy készülök, hogy igen.
2: Igen, hát ugye mi is elmondtuk a rádióban, hogy valószínűleg Csíkszeredára fogsz menni.
3: Hát jelenleg nem vagyok főhatalmazva, hogy erre válaszoljak, pedig szeretem az őszinte és egyenes beszédet, de nyilván, hogy be kell tartani a szabályokat. Egyébként voltak ajánlataim, hála az Istennek, nagyon jó esett az, hogy tényleg kerestek, és nagyon sok olyan embert ismertem meg, akit eddig még nem, fölvázoltak különböző jövőképeket, de úgy gondolom, és ehhez tartom is magam, hogyha megbeszéltem valakivel valamit, hiába kecsegtetőbb az ajánlat, vagy egyből el lehetett volna foglalni kispadot, de én úgy látom ezeket a helyzeteket, hogy meg így is neveltek, ne mondjak más, mint amit mondtam esetleg egy-két hónappal azelőtt.
2: Ugye legutóbb Nyíregyházán dolgoztál, én azt gondolom, hogy bravúr számba ment azt, hogy bent tartottad azt a csapatot, de nem volt olyan hosszú az a munkásságod.
3: Múltról már nem nagyon szeretek beszélni, főleg, hogyha egy ilyen én értelmezésemben egy negatív kimenetel lett a végén. Tudni kell azt, hogy érvényes szerződésem volt Kecskeméttel. Fölmentettek a munkavégzés alól. Időközben, azt most már így utólag tényleg elmondhatom, másik ember egyes csapat is keresett, oda nem adott a kecskeméti tulajdonos, majd a Révész úr ajánlatára igen mondott, vagyis én ülhettem volna itthon Kecskeméten, és még volt másfél év a szerződésemből, mégis belevágtam egy olyan kalandba Nyíregyházán, aki tudja a akkori helyzetet, hát nagyon kevés esélyt adtak akár a média részéről, újságírók, bárki, nem beszélve a nyíregyházi szurkolók, hogy ez a csapat bent maradjon. Azelőtt ugye 7 meccsen még gólt sem rúgott. De mégis a szakmaiság az, hogy talán ezt a csodát meg tudjuk csinálni a kollégákkal, és hát sikerült. Többször lenyilatkoztam, hogy hibát követtem el ott, talán, hogy nem voltam elég erélyes az átigazolások terén, illetve nagyon sok játékos kicseréltünk. Hozzáteszem azért az adatok számokat, mindig is szerettem. Jelenleg a Nyíregyháza főjutó csapatából egyedül a Toma Gyuri játszik. Az is inkább tavasszal kezdett ugye játszani, vagyis azért akárhogy nézem, ugye a utódom is valószínűleg hasonlóan gondolkozott a játékos állomány tekintetében, és úgy ítélem meg természetesen, hogy ezek a hibák összességében csúcsosodtak. Majd ugye a váltásom után azért valljuk meg őszintén, és az a realitás, hogy az utódom se tudott nagy csodát tenni ősszel. Majd jött 3-4 nagyon komoly igazolás. Láthatjuk, hogy milyen csapatok keresik. Ugye két nagyon erős támadó, ketten 13 gólt rúgtak eddig. Védelembe a Dreskovics, aki ismeri a magyar bajnokságot. Jovanov, aki első ligás tapasztalatlan. 4 meghatározó játékos érkezett. Nyilván is nagyon jó munkát tettek bele. El kell ismerni, hogy valóban jó focit játszott a Nyíregyháza. Szerintem a szurkolóknak teljesen igazuk volt, hogy várták az eredményt. Ők nem látnak be mindennapokba, és talán ezeket a tényeket nem így látják, de úgy, mint szurkolókat nagyon szerettem, mert tényleg nagyon föl tudják emelni a csapatot, az edzőt. Szurkolónak mindig igaza van. Én a stábommal ezt nem tudtam megvalósítani, ezt valóban kudarcként élem meg, de összességében azt mondom, hogy gratulálok a Nyíregyházának, nagyon jó embereket és barátokat is találtam, és a nejem is, a tulajdonos úrról meg csak jókat mondhatok. Tényleg nagyon korrekt volt az elválásunk. Van ilyen az ember életében, talán ez is egy jó tapasztalat, hogy a nyári átigazolásnál vegyük figyelembe azokat az információkat, amit esetleg a ProLicenses képzésen és jó pár olyan ember mond, aki ezen már átesett. Magyarul 4-6 igazolást mondanak reálisan, amit be lehet építeni. 12-15 az mindenféleképpen sok volt, és ebbe nyilván

0: általában itt Paksra gondolok, hogy ha nem ment 4-5 mérkőzésig, akkor azután ment, és rendkívüli munkát végeznek, és szerintem, ha valakiben megbíznak, és az esetleg tavasszal megmutatta, hogy tud úgy dolgozni, és a nehéz helyzetből is ki tudja rángatni a csapatot természetesen stábmunkával és a tulajdonosor együtt, az nem felejtette el a szakmát. Mindenféleképpen ez nem mondhatom nyíregyházi jelenségnek, ez inkább magyar jelenség, vagy most már azt lehet mondani, hogy európai jelenség. Hát csak nézzük meg a Real Madridnál, milyen türelmet kapott nálam sokkal, de sokkal jobb kvalitású edző, egy Xavi Alonso. Szóval ezzel nyilván, mint edzői szempontból, ezt nehezményezem, ez rosszul esik, de valahol érthető, hogy a tulajdonos eredményt akar, szurkolók eredményt akarnak, és hát ahogy mondani szokás, a csapatot nem lehet elváltani. Én csak tényként szoktam, még egyszer mondom, szorítkozni ahhoz, hogy igenis elindultunk egy úton. Nyáron igazoltunk egy olyan Antonovot, aki azelőtt több mint fél évig nem játszott az MTK-ban, mert ugye NB3, persze, hogy nem volt formában, de láttam a kvalitásait, megismertem ellenfélként. Egy temesvári nálam elkezdett játszani, ugye, de megsérült egy Katona Levét, utolsó pillanatban tudtuk Kecskemétről elhozni, nem volt még olyan formában, ma már csapatkapitány. Egy Katona Bálintról nem beszélve. Szóval én azt gondolom, hogy közösen elindítottunk egy olyan folyamatot, vagy a két kapusról beszéltek, szegény Kersák Rolira húznak rá mindent, holott 3 meccsen védett, és abban valóban volt olyan, amiben teljesíthetett volna jobban is, de a Kovács Daninak ugyanúgy voltak gyengébb mérkőzés, és aztán ahogy védett, és ugye kijött abból, hogy februárban volt az utolsó mérkőzése, végül már nagyon jó teljesítmény nyújtott. Tehát a szurkoló nem nagyon kíváncsi arra, hogy a bajnokság előtt másfél héttel a Tóth Balázs megsérül. Azelőtt pedig 3 héttel kéri a másik kapus, hogy menjen vissza Romániába, és egy pillanat alatt ott voltunk kapus nélkül, hirtelen kellett dönteni. Ezeket nem is magyarázatképpen, meg ugye nem is nagyon nyilatkoztam én azóta. Csak mint tényként mondom, hogy vannak ilyen helyzetek, de összességében el kell fogadnunk a sorsunkat. Tulajdonos úr így döntött, még egyszer mondom, semmiféle harag vagy ilyen nyomás nincs a Nyíregyházával, mert értem, érzem a közönségnek a reakcióját, nagyon szurkoltam nekik, és tényleg azt kell mondanom, hogy megértemelten maradtak bent, jó focit játszva, kívánom nekik, hogy az a közönség mindig élj át, meg még jobban szerepeljenek, mert nagyon nagy igény van Nyíregyházan a labdarúgásra, ha jó megy a csapatnak, 7-8-10 ezer ember is kimegy, 8 ezeres a stadion, tudom, de azután már azon lehetne gondolkozni, hogy hogyan bővítik, mert nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor bent tartottuk a csapatot, és együtt örültünk, és hát ugyanúgy, mint Kecskeméten, az egyik oldal azt kiabálta, hogy Szabó, a másik oldal pedig Pista. Szóval ezeket nem felejtem el, így az maradt meg bennünk a nejemmel együtt, hogy szép időszak volt, jó időszak volt, szerettünk volna többet, de hát ez most így alakult.
1: Persze mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen, amit te elkezdtél más arattal a babérokat?
0: Azért nem így gondolom. A Bódog Tomi egy más típusú edző. Talán verbálisan többet kommunikál. Én úgy gondolom, hogy az én stílusomhoz ez nem annyira passzolna. Természetesen az öltözőbe a házi rendet, meg a többit nagyon keményen betartatom, de ott a partvonal mellett én már szeretem, hogyha játékosok döntenek, a szünetben van egy kis idő, amit át tudunk beszélni, akármilyen vereségbe futottunk bele, mondhatnám a tavaszi 7-0-ás Fradi győzelmet, akkor is higgadt tudtunk maradni, és aztán ez meg is hozta a gyümölcsét, én ebbe hosszabb távon ebbe hiszek, ezekkel a fiatal emberekkel, generációkkal, ugye nevezik X-nek, meg Z-nek, meg bárminek. Én úgy gondolom, illetve a stábunk úgy gondolja, meg én ilyen stábot is szeretek összehozni, hogy a személyes kapcsolatok többet jelentenek, mint a taktika. Jobban meg kell őket érteni. El is indultunk ezen az úton. Azt gondolom, hogy sikerült is ebbe az irányba, de még egyszer mondom, nem szeretném azt a látszatot kelteni. Az én munkám szerintem más típusú munka volt, lehet, hogy később vagy hosszabb távra hatás lett volna, szeretek építkezni. Tamás az berúgta az ajtót, nagyon jó.

0: teljesítenek, nagyon jó focit is játszottak, mindenféleképpen megérdemlik a dicséretet, és hát innen is gratulálok nekik.
1: Persze, hát azért a te fő tevékenységed az nem Nyíregyházához kötődik, hanem Kecskeméthez, ugye itt voltál labdarúgó is.
0: Igen, most már el lehet mondani azt, hogy hála Istennek mindenre emlékszek, így 59 évesen, de hát 8 évesen lettem a KTE igazolt labdarúgója, most ki lehet számolni, hogy 50-51 éve. Hát hihetetlen, hogy ennyi minden változott azóta, magam előtt van még a régi KTE pálya, ismerette is ezt az érzést, meg azt a környezetet, és azután ugye hát a KTE volt mindig is a város csapata, itt lettem utánpótláskorú játékos, ugye barátokat szereztem, majd később felnőtt rabdolgó egy kis ideig, aztán vitt az élet persze jobbra-balra, majd itt lettem vezetőedző, illetve bocsánatásának asszisztens edző, majd vezetőedző, és hát természetesen a legnagyobb sikerek itt értek bennünket, illetve kevesen tudnak azt, hogy most már a Szabó név, amire a legbüszkébb vagyok, a nagyfiam is ugye hozzátett, a középső fiam is, majd a legkisebb fiam, szóval nagyon büszkén vallom azt, hogy nem tudtam egyébként, bocsánat, hogy így csapongok, egy kvízműsoron vettünk részt egy csapat összetartó edzőtáborba, és a Nyitrai Andris kollégám föltette a kérdést, hogy kinek van a legtöbb érme, és hát kiderült, hogy a Szabó család szerezte ezt, itt most már 10 éremről beszélünk összesen, benne van a Magyar Kupa asszisztens edzőként a bajnoki második helyezett, majd B1-be a Dávid fiam megye egyes bajnok, nagyfiam ugye a Szivicsnél volt, a Bence ugye a mi létünk, szóval gazdag ez a éremgyűjtemény, amire nagyon büszkék vagyunk, meg arra, hogy ahogy mondani szoktam, hogy ez a KTE érzés, ez nem fog elmúlni soha. Valóban voltam más helyen is edzők, és nagyon szívesen gondolok bele, kevesen tudják esetleg, hogy azért megye egybe Félegyházán voltam bajnok csapatedzője, majd MB3-ba Tiszakécskén a bajnok csapatedzője, és följutottunk. Taboson harmadikak lettünk, és hát a többit pedig azért már ismerik. Talán annyit a hallgatók nem annyira tudnak, hogy a Szivicsén azért 2011-ben Magyar Kupa győztes is voltam, ugye, mint asszisztens edző, természetesen ott a Tomié a nagyon nagy szelet a tortából, de hát azért stábtaként úgy gondolom, hogy összetudtunk dolgozni, vagyis hát valóban a legnagyobb sikerek azért Kecskeméthez kötnek.
1: Te, ahogy szokták mondani, végigjártad a ranglétrát, mert gyerekcsapatoktól indultál, és hát mire eljutottál az NB1-ig, akkor már nem a fiatal edzők közé tartoztál.
0: Igen, talán nagyon-nagyon nehéz volt ez az út. És talán perspektíva is, vagy talán a fiatal edző generáció felé, akik nem tudtak magas játékos pályafutást bemutatni, lehet, hogy motivációs részén is lehetne ezt emlegetni. Az én idézőjelbe karrieremet, talán nem tűnik nagyképűnek, hogyha ezt mondom, hogy több mint 10 évig voltam utánpótlás edző, és soha nem emeltek föntebb, mert nagyon nehéz embernek tartottak a csapatnak, aki kecskeméti viszonyokban ismert, azt tudja nagyon jó, hogy a műkerti pálya létesítményt, ugye ott még nem nagyon volt öltöző az edző számára, de a gyerekeknek kiváló füves pályán tudtunk biztosítani edzés lehetőséget, és nekem ez nem számított, hogy én nem öltöztem, hát otthon öltöztem, de a gyerekek mindig kiváló körülmények között készültek. Edzőtáborokba jártunk, külföldi tornákra, és hát mindig úgy léptem egyet föl, hogy a korosztályt vittem. Ezért a 90-es korosztálynak talán a hallgatók úgy ismerik, hogy Bertus Lali, 7 évig voltam edzője, és hát több mint 300 NB1-es meccsen rendelkezik, nagyon büszke vagyok rá, vagy olyan évfolyam társai voltak a Vellai Áronnak, a Nyíregyházának most az erőléti edzője, vagy a Trepák Attila, ugye a Kecskemétnek a kapus edzője, ők mind játékosaim voltak, és pedagógusok, tanáremberek, vagy pedig ugye most már NB1, NB2-be is ugye valamilyen funkciót, ahogy mondtam, az Attila az ugye kapusedző, az Áron ugye erőléti edző, és később kollégáim lettek, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Majd azután ugye MB3-ba tudtam vezető lenni, edző lenni Kecskeméten, majd asszisztens edző, később megye-egybe saját magam dolgoztam, MB3-ban már stábbal, MB2-ben természetesen nagyobb stábbal, MB1-ben pedig ugye hát professzionális stábbal, vagyis ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ha valaki, akkor én tényleg ezt a szamárlétrát, ranglétrát végigjártam, és nem is cserélném el. Nagyon-nagyon szerettem utánpótlásba dolgozni, viszont a megélhetésünket nem tudta biztosítani, az mellett köművéshez, burkolókhoz jártam dolgozni, és ezt mai napig büszkén vállalom, hogy hajnalban elmentem dolgozni, délután egy óráig megírtam az edzéstervet, és délután minden nap kint voltam, és edzéstervek szerint dolgoztunk, és így elsőnek a C-tanfolyam, majd a B-licensz, A-licensz, majd ugye tavaly sikerült a pro-licenszes edzőképzést is elvégezni. Nem csinálnék mást, de viszont azért azt is látni kell, hogy ennek az egyesületnek ugye 115 éves történelme van. Egyedüli vagyok kecskeméti edzőként, aki itt tudott NB1-be ilyen eredményesen dolgozni. Vagyis nehéz út ez, rögös út, így visszanézve viszont nem csinálnék más most sem.
1: Nem én hoztam szóba, de akartam, hogy ugye mondtad, hogy nehéz edzőnek tartottak. Ez mi adott rá okot? Mert ugye még NB1-ben is mondták, hogy igen, határozott elképzeléseid vannak, és csak a mentén lehet haladni.
0: Külön kell válaszolni az utánpótlás képzést és nevelést, és a felnőtt szintet. Utánpótlás képzésnél ugye talán azért is lettem edző, bár mindig érdekelt, nagyon jó barátom, régebben ugye edzőm volt Losonczi László, a Bács-Kiskun megye labdarúgó szövetségnek az elnöke, és mindig bátorított, hogy segített, és valahol mentorom is volt, hogy vállaljak edzői munkát, de igazából azért lett ez, mert a nagyfiamnál láttam, ugye pici volt még, és hát sokszor elmondtam már, dobták a fejére a labdát, vagy a lábára, és jó sikerült neki, a sor végére állt, majd 5 perc után újra sorra került, és valahol én ezzel nem egyeztem. Mindenki láthatja és tudhatja, hogy a utánpótlás képzésben, nevelésben, vagy az érintésszám, labdaérintésszám, magyarul mindig törekedtem az újra, másképpen láttam, ezzel képes voltam vitatkozni, harcba szállni a gyerekeknek, minél jobb helyszíneket kerestem, nem egyeztem ki abba, hogy ilyen-olyan pályákra kiküldenek bennünket, és akkor ráadásul az eredményességben nem hittem, hanem az egyéni képzésekbe, az egyéni képességek fejlesztésbe, majd itt Kecskeméten egy nagyon-nagyon jó szülő, ma már sajnos nem él, de el kell mondani a nevét, Pongrácz József, gyermekgyógyász, ugye a fia, most már ő is ugye nagyszerű gyerekorvos lett, elindítottunk annó, még 2000-et se írtunk, illetve 2000 körül egy olyan programot, hogy a gyerekeket mértünk polárral, stb. Vagyis azt kell mondanom, hogy jó magam, illetve a doktor úr segítségével megelőztük a korunkat, na hát ez nem mindenkinek tetszett. Ez nem tetszett, de nálam mindig úgy az volt az első, hogy úgy edzük a gyerekeket, hogy közben egészségesek maradjanak. És nem pedig úgy, hogy kipirult, na most abba hagyjuk, vagy nem. Szóval a korosztályos képzésben is nagy szerepem van, ugye akkor két korosztály is együtt dolgozott. De hát ugye ez érthető talán kisebb településeken. De Kecskemét azért egy 100 000-es város és a vonzás körzetében volt annyi gyermek, fiú, lány, hogy korosztályos képzésre le lehetett ezt mondani, és ugye megtanulták a szülők is, a gyerekek is, hogy mit lehet, ugye nagyon belementünk ebbe, abban az időben Patrik Honics Mátéhoz, Isten nyugasztalja, vittük a gyerekeket, fölméréseket tettünk, ugye hát már akkor átláttam, illetve a tanulmányom is mutatták, hogy hát nagyon ügyes kis kapusunk volt, de hát én szerettem volna látni, hogy milyen magas lesz. Mert nyilvánvaló, hogyha nem éri el a megfelelő magasságot magyar szintre, illetve nemzetközi szintre, akkor esetleg átirányítottuk futszalra, vagy bármi, hogy a sportágban maradjon. Na most ez a úgymond idézőben okoskodás nem mindenkinek tetszett. Viszont a gyerekek fejlődése is nagyon láthatóvá vált a korosztályunkba, illetve azért tornákat nyertünk, nagyszerűen szerepeltünk a bajnokságban, egy évvel idősebbek előtt is megelőztük a korosztályunkat, ami számomra nem volt annyira fontos, de a fejlődés nyilvánvaló lett, hogy később Pekár Laci 93-as, vagy Patvaros Zsolti, hagyd ne soroljam végig, ugye nagyon sokan NB1-es labdarúgók lettek, akik a kezem alatt dolgoztak, illetve a korosztályban nagyon tehetségesek voltak. Úgyhogy ezt így külön választanám, hogy itt talán ez volt, hogy még talán a kollégák rosszállását is láttam, illetve a klubvezetők nem nagyon látták azt, hogy miért mit is akar a Szabó Pista? Hát ő neki most nem elég ott egy kis terület, vagy hogy, és én mindig is azt hallottam, hogy a gyerekeknek legalább olyan feltételeket kell biztosítani, mint a nagy csapat számára. A felnőtt futball az már más, ott azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés klubtulajdonos volt az, akivel nem értettem meg magam. Itt pedig hát nagyon komoly tulajdonosokkal dolgoztam együtt, Tisza Kécskén, Szégy László, ugye, vagy Révész Bálint, vagy volt alkalmam asszisztens edzőként Haraszti Zsolttal, vagy itt Kecskeméten a Kovács Andrissal, és főleg a Haraszti Zsolt, de a Révész Bálint is értette az elképzeléseimet, de legjobban talán a Kovács András. Ugye itt Kecskeméten. Ő egy NB3-as följutás után hitt nekem, hogy a csapatba, ott is el kell mondanom, 16 játékosnak azt mondtam, hogy nem tartok rá igényt. Ugye láttam, hallottam, ugye tulajdonképpen egy adminisztrációs lehetőségnek köszönhetően ugye az Iváncsa nem vállalta a följutást, és a Kecskemét pedig profi körülményeket biztosította a tulajdonos úr, de másodikként tudta ezt abszolválni, és én ezt láttam, hogy az MB2-be nem megfelelő, és ragaszkodtam, ha már megbízik bennem, akkor ragaszkodtam az elveimhez, ismertem az MB2-t, Tóth Ákossal együtt összeültünk, és én azt mondtam, hogy nézd, nekem van egy ilyen vízióm. Ugye sokan azt mondják, hogy csak három védő, ami abszolút nem igaz, mert Dabasban csak egy ideig játszottam úgy, Tisza Kécskén abszolút nem, de itt úgy éreztem, hogy egy stabilitást adva, három belső védő, fönt egy magas ék, mellette gyors támadó, kreatív középpályás, és most mondok csak egy neveket, ugye, vagy egy-két nevet, ugye, hogy a védelem közepén egy Belényesi Csabi, már egy középpályán egy Szuhodovszki Soma, aki játékszervezővel, egyel föntebb egy Lukács Dani, akit ugye ingyen tudtunk elhozni a Honvéd 2-es csapatától, vagy egy Tóth Barna, aki Ajkán nem kellett tulajdonképpen, így a mag már meg is volt. És hát később már tudjuk ennek az eredményét, hogy ugye sikerült följutni, de magába a kérdésre így visszatérve, inkább a problémák mindig akkor jöttek, amikor nem volt eredmény. És ezt sajnálom, hogy 3,5 év után nem kaptam talán annyi bizalmat, mint akik utánam jöttek. Itt most arra gondolok, hogy lehet, hogy el lehetett gondolkozni a váltáson októberbe, bár még akkor 9 meccs telt el, és még mindig volt 23-24, de ugye a következő edzővel is, hogy a Gerazoli, aki egyébként nagyon jó ember, és nagyon jókat beszélgetek, nagyon szerette a Bence fiamat, meg tényleg rendkívül játékos, de télen azért a gazdasági részt meg tudták úgy valósítani, hogy a Botkától kezdve, hogy ne soroljam végig, nagyon komoly anyagiakat tettek bele, hogy a csapat bent maradjon. Megkérdezem én, hogy valaki azt gondolja, hogy a Szabó Pista nem akart nyáron jó játékost? Vagy akkor miért nem történnek meg ezek a csoportosítások? És akkor ugye, amikor ennek hangot adok, akkor az már nem mindig tetszik, mert azt el tudom fogadni, hogy van egy költségvetés, és rábólintok, de akkor az végig valóban úgy maradjon. Vagy esetleg mondok egy másik példát, hogy miért gondolják azt, hogy nehezebb ember vagyok. Cegléden sikerült bent tartani a csapatot. Ez 2014-ben. A következő évre megbeszéltük az elvárásokat, hogy újra bentmaradás a cél, mert nincs lehetőség gazdaságilag erősíteni a keretet, és hát annak megfelelően is haladtunk. Hát mindig a vonal fölött voltunk, de voltak jobb meccseink is, és később az akkori tulajdonos számon kérte, hogy miért nem vagyunk a hatba. Szóval, és akkor ezeket azért nyilván egy megfelelő hangnembe, de én ugye azt mondtam, hogy nézd, megbeszéltünk valamit, a csapat így is a várakozáson felül szerepel. Így szoktam megjegyezni, hogy ugye sokan hogyan definiálják a sikert. Nálam a siker az, amikor a teljesítmény túlmutat az igény szinten. Magyarul nem volt elvárható, hogy a Kecskemét följusson, vagy a főjutás után, és mi mindig túl tudtuk teljesíteni, és eddig mindegyik csapatomnál azt gondolom, hogy ezt tudtuk közösen hozni, mert vallom azt, hogy ez főleg professzionális szinten, ez már annyira egyedül nagyon-nagyon nehéz lenne, sőt nem is működne, stábba gondolkozom, és mindig is mindent kiarcoltam a stábomnak, hogy meg tudtuk valósítani, ha van türelem, és azokat a forrásokat biztosítják, amiket megbeszéltünk. De amikor személyesen talán valaki tényleg utána jár, hogy miért gondolják azt, hogy kemény, hát akkor egy személyes példát szeretnék mondani, mert szerintem az a hallgatókat sokkal jobban érdekli, hogyha nálunk mondjuk 9 órakor volt egy közös találkozó, akkor én magam is ott voltam 9 órakor, és mindenkitől elvártam. Vagy ha közös ebéd volt 00:30, edzés végén megkérdeztem a csapatkapitányt, hogy mikorra tud a csapat a helyi vendéglőbe jönne, hogy ugye közös ebéd volt, és akkor azt mondták, hogy igen, 40 perc a regeneráció, stb. Mester, 1 órára ott tudunk. Jó, akkor elrendeltük az ebédet. Akkor számomra elfogadhatatlan, hogyha valaki 00:30-re esik be, vagy nem tartja be ezeket a közös szabályokat.
1: De hát ez a normális, nem?
0: Igen, én ezért lepődök meg, hogy sokszor még mindig sajnos az van, hogy ha nem megy a csapatnak, akkor a tulajdonos úr, és most hagyd ne nevesítsek, akkor a játékosokat kérdezi meg, hogy mi a baj. Na most akkor persze, hogy egy cserejátékos vagy, aki kevesebbet játszik, azt megkérdezni, hogy az edzőről mi a probléma, hát szóval ezt nem tartom fairnek, de általában ezek szoktak lenni. Igazából mi a házi rendet is, nagyon, nagyon érdekes, a csapat meghatározó, mindig van egy csapattanács nálam, mert nyilván nincs idő arra, hogy 20-valahány játékost megkérdezünk, de ők a csapatnak a véleményét közvetítik, és együtt formáljuk ezt meg, például, hogy normális hétköznap meddig van a kimenő mérkőzés előtti nap mikor, ha késnek, akkor ennyi, stb., vagy a telefon használat. Szóval én tudom, mert magam is, meg ugye gyerekeim is ilyen idősek, ráadásul futballoznak is, tudom, hogy ma már nélkülözhetetlen. Egy bizonyos szintig engedem is, de hát azért meccs előtt, amikor azt látja az ember, hogy beszélget 3/4 órával egy aki tartalékjátékos, aki nem került a kezdőbe, hát akkor nyilván, hogy a stábtagomból valaki szóvá teszi, mert én nem fogok oda menni, de a stábból igen, hogy ez meg lett mondva, meg ne, és akkor már ne is menjünk tovább, hogy a menedzserét hívja, vagy akárki. Szóval nehéz ezt ma már összehozni, de általában az átlag emberek számára egyértelmű szabályok arra vagyok én úgymond háklis, amit én magam is betartok, hozzáteszem, és alapvetően nem, soha nem volt olyan probléma, nem beszélek csúnyán a játékosokkal, nem vagyok büntetgető edző, abszolút, egyszerűen csak én dolgoztam, ahogy említettem is, ugye építőiparban, mert nem tudtunk volna másképpen, és ott az ilyen szabályok szerint élnek. Vagy az élet más területén is, a nejemnek volt 2 munkai egész életébe, és mi ezeket az értékeket kaptuk a szüleinktől, hogy tisztelne a másik embert, nagyon büszke vagyok például arra, és sajnos ez a hagyomány most már megszűnt Kecskeméten, hogy minden év karácsonykor a KTN-nél levő portásokat, alkalmazottakat, ugye mi már szeptembertől szedtünk be, megtehettük, ugye jó szerepelt a csapat, egy kisebb összeget, tehát természetesen ez itt 30 embernél, havi szinten már szép kis összeg lett, és decemberre pedig egy olyan kis kedvességet tudtunk a alkalmazottaknak adni, akik nyilván portási fizetés, stb., de viszont nagyon sokat tettek a játékosoké, oda kérték a játékosok a cipőket, ugye hozta a futár, ők rendezték, és a jegyeket lerakták, és ezek nagyon kedves emberek, és nagyon-nagyon figyeltem az ő életükre, nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a klubon belül mindenkivel. Szóval számomra valahogy ezt a neveltetést kaptam, ha vendég jön, akkor kínáljuk meg kávével, vagy üdítővel, vagy pogácsával.
1: Ez így van, tanúsíthatom.
0: És hát természetesen nem ezért mondtam, de hát látod te is, hogy ha megbeszélünk valamit, viszont itt is őszintén megmondtam, hogy én nem szeretnék azért Pestre fölmenni, hogy nyilatkozni. Ha valaki erre jár, és akkor pont úgy van, akkor nagyon szívesen rendelkezésre állok, mert a médiát mindig kiszolgáltam, és úgy gondolom, hogy ki is kell szolgálni, mert ez emberekkel van, mert labdarúgás akárhogy nézzük, a legnépszerűbb sportág Magyarországon is rengetegen szeretik, érdekli az embereket, a játékosok, edzők, stábtagok, szóval ez normális. Vagyis azt kell rólam tudni, hogy én szeretem ezeket a kereteket, szeretek szabályokat alkotni, és a szabályokat viszont betartatni, hogyha kell. Ha nem, akkor én nem szoktam kötözködni játékosokkal, de tehát sajnos azért azt tudjuk, hogy egy kicsit lazábbak a sportolók, és akkor itt pont.
1: Most egy kicsit én is elszégyeltem magam, mert egy picit én is elkéstem, amit ígértem ahhoz képest.
0: Hát ez azért természetesen egész más, mert tisztában vagyok én azzal, és nagyon örülök, hogy a gyerekeim révén tudom a zenéjüket a fiatal játékosoknak, az öltözködésüket, talán a nyelvezetüket is, a szokásaikat, és így sokkal könnyebb nekem egy öltözőben létezni. Egyébként alapvetően nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok a játékosaimmal, amelyikkel, aki teljesít, hát most csak most hirtelen eszembe jutott egy Nagy Krisztián, állandóan hív, itt a Szabó Alex, Belényesi, akik csak most a meghatározó Szuhodovszki Soma az első válogatott mezét nekem, hát a Tóth Barnával napi kapcsolatban, hát akkor kérdezem én, hogy hol itt a probléma. Egy Horváth Krisztóferre bármikor találkoztunk ellenfélként, hát úgy hoztuk ide közösen Debrecenből, hogy szabályosan el lett üldözve, most elnézést a Debrecennek felé, inkább edzői probléma volt ott, ugye, és itt nálunk kitűnt és kimagaslott, és ugye válogatott lett. A többiről hagyd ne beszéljük, a Lukival, ha találkozunk, átöleljük egymást. Hát nagyon-nagyon büszkévé tesz, hogy összességében 7 válogatott lett egy Szűcs Kornél. Hát Diós Győrből ingyen tudtuk elhozni, mert nem láttak benne fantáziát. Akkor kérdem én, hogy hol itt a Szabó Pistával a probléma, vagy a stábtagjaival? Nem, hát sajnos van olyan is, meg volt olyan, meg mindig lesz is. 11 játékos tud kezdeni, 20. már nem annyira elégedett. És év végén viszont, amikor dönteni kell, talán ez lehet erősségnek is mondani, vagy pedig agilitásnak, nem tudom minek, akkor nyilvánvaló, hogy az utolsó 2-3 játékost, ha csak nem fiatalról van szó, főleg hazai fiatalról, akkor kitől válik meg a klub, ez egy ilyen világ. És ezzel azért tisztába kell lenni.
1: Beszéljünk azért a sikerekről, mert hát bőven voltak körülötted, ugye említetted már, hogy Iváncsa visszalépése miatt tudtatok egyáltalán az MB2-be följutni, de hát az a 2 év, ami utána következett az MB2-ben, meg az MB1-ben, azt már megszoktuk, hogy Kecskeméten voltak azért nagy visszaesések, újrakezdések, de hát talán ez volt a legsikeresebb időszak, nem?
0: Mivel, ahogy mondtam, az adat meg a statisztikákat nagyon szeretem, ez nem jó szó, ez biztos. Ez ugye a Szivicsel 5. voltak, ott a Magyar Kupa volt egy szenzációs siker, tényleg le a kalappal, 5. hely volt a legjobb eredmény, 16 csapatos NB1-be, itt pedig nemrég beszéltem a tulajdonos úrral, Kovács Andissal, ugye januárban a Bencének a átigazolása kapcsán, és akkor volt alkalmam megkérdezni, hogy Andis, mondom, többször lenyilatkoztad azt, hogy hát a harmadik év már nem volt az igazi. És mondom, hogy tudod, hogy 6. lettünk. Szóval azért ez is nagyon érdekes, hogy 6. helyre Nyíregyháza történetében még soha nem volt egy csapat 6. Úgyhogy Kecskeméten még mindig a harmadik évben 6. lettünk, és azután jött egy kisebb hullámvölgy, vagyis 3 évet nézek én úgy, hogy az első évben sikerült följutni, holott a célkitűzés a bennmaradás volt, ugye, mert MB3-ból került fel a csapat. Egy második év ugye MB1-be 2. helyezett, azt azért meg kell jegyeznem itt, hogy rendkívüli munkát végeztek a stábtagjaim, a csapatjátékosok, 31 gólt kaptunk. 31. És a rúgott gólok száma is messze meghaladta azt, amit sokan gondoltak. Az első párforduló nyilván hozzá kellett szokni a játékosoknak a magasabb szinthez, de kicsit mosolyogtam, amikor a szakértők talán azt mondták, hogy defenzív futball, és az egyik legtöbb volt. Mi rúgtuk, az átmeneteink már rendkívül jók voltak, és hát a Rossi úr szakértelme pedig külön segített, amikor már meghívott válogatottba a játékosokat, és ezen kívül pedig talán a legnagyobb sikernek azt látom, hogy NB2-ből NB1-be átmenet. Nyáron beszélgettünk, ugye rendkívüli jó együttműködés volt a tulajdonos úr, ugye a Kovács András, Tóth Ákos és jó magam között, hogy erősítésre van szükség. És hát itt jön a fafejű edző, hogy mondják, és én azt mondtam, hogy oké, de itt a Vágó Leventének a statisztikája, hogy a párharcait 70%-ban megnyeri, akkor mutassatok nekem olyat. Hát aki tudtak mutatni, az a Ferencvárosban játszik, vagy egy-egy helyen, ugye a gazdasági elé nem is érhető el, nem is biztos, hogy ide jött volna, és végül az lett, hogy az egész bajnokságot tekintve, nagyon kevesen tudják ezt, 9-en játszottak. 9-en, még egyszer hangsúlyozom, a főjutó csapatból. Ugye hozzájött az Eke a bal oldalra, majd jött a Banó, ugye a Banó Szabó, a fiam, és tulajdonképpen ez a két változtatás volt, mindegyik poszton maradtak azok a játékosok, és hát azután a Szódos Kisoma, Szalai Gabi válogatottak lettek. Ez csak azért hangsúlyozom többször, hogy az egyik legnagyobb elismerésnek azt látom karrierem során, hogy ezek a labdarúgók válogatottak tudtak lenni, és hát szerintem annál szebb dolog nincs, amikor egy csapat, egy klub a magyar labdarúgás számára tud kiemelkedő képességű labdarúgókat nevelni. Itt azért el kell mondani, hogy 22-23 éves játékosokról beszéltünk. A Soma nem kellett az MTK-nak, ingyen tudtuk elhozni.
1: Na igen, ezt sokan mondták, és most be is bizonyítottad itt már a riportban, hogy jól ismered a mezőnyt, hogy olyan játékosokat tudtál összeszedni, akik úgy gondoltad, hogy megvan bennük a tehetség, tudsz belőlük csapatot csinálni, viszont elengedték könnyen akár ingyen is őket, mert nem tartottak rájuk igényt, hogy ez egy ilyen szerencsés kohézió volt.
0: Igen, az egyik része nyilván a szerencsefaktor, a másik pedig az, hogy a fiaim révén, illetve az utánpótlás éveimből rengeteg korosztályt láttam, és hát még az ellenségeim is azt mondják talán, hogy ilyen megszállott vagyok, hétvégén képes voltam nem csak az összes NB1-es meccset megnézni, hanem délelőttönként, aki Kecskemétre jött, vagy éppen, hogyha a Dávid fiam Felcsúton játszott, akkor az ottani meccset megnézni, vagy a legkisebb fiam, és így az utánpótlásra teljesen tisztában voltam. Teljesen, és így számomra meglepetés volt, hogy látom például egy Somát, hogy elkerült Győrbe, majd volt egy kisebb sérülés, ami benne van, majd ő visszaküldik az MTK-hoz, és ott azt mondják, hogy nem. Vagy egy Lukács Dani, ugye a Bence fiam a sérülése véget MB3-ba a Danival játszott, akár Dabasba ellenünk, és azt látom, hogy átlag feletti gyorsaság, és nyáron, amikor megkeressük, akkor igen, a Dani mehet. Szóval ez, vagy egy Szalai Gabit Kecskeméten, egyébként kecskeméti játékos, kiskor óta ismerem, és egy NB3-ba hol játszik, hol nem, hát nálam 11 gól NB2-be fejesekből megszöglet utána, és most a Ferencvárosnak a meghatározó játékosa. Természetesen ez azért van, mert ismerem a mezőnyt, bízom a magyar játékosokba, ezt később azért úgy szememre is vetették, de ezt mai napig is vallom, és nem látom másképpen, hogy ha magyar játékosnál jobb a külföldi, akkor nagyon szívesen. Talán Nyíregyházán be is bizonyítottam, hogy a Edombonyinak nagy szerepet adtam, vagy Antonov, vagy ilyesmi, vagyis abszolút nem vagyok külföldi ellenes. Hogyan is lehetnék, amikor a fiam Németországban játszik, a unokám német és magyar, vagyis ez már mindenki számára világos. De ha egy mód van rá, magyar és fiatal játékosokat, nagyon-nagyon nagy előtérbe helyeztem, és hála Istennek a stáb is így gondolkozott, és ez a közös gondolkozásnak volt az eredmény, hogy ezek a játékosok érezték a bizalmat.
1: Igen, viszont azt is észrevettem, hogy talán az edző kollégák is olyan kicsit furcsán álltak hozzád, mert ugye mindig azt mondták, nincs is proliszenszed, és mégis sikereid voltak, gondolom, hogy ez bosszantotta őket, mert hát azért legyünk őszinték, kevés magyar edzőnek üt NB1-ben kispad.
0: Igen, prolicenses képzésen egy kicsit úgy nevettünk azon, hogy alicenszesként Kecskeméttel 7 meccsből 4-szer nem kaptunk ki a Ferencváros ellen, ahogy a Csercseszok volt edző. 3-szor sikerült nyerni. Szóval ez azért mondtam, hogy nyilván mindig is vallottam, hogy a tanulás nagyon fontos. 10 éve nem vettek fel a prolicenszes képzésre, hagyjuk is, hogy mi miatt. Valószínű, hogy Magyarországon nem lehet olyan hamar, vagy akkor nem lehetett, inkább úgy fogalmaznék, mert a mai edzőképzésre nekem sokkal jobb a véleményem, mint a közvéleménynek, majd mindjárt talán kitérek erre is, de egy Nagelsmannnak nehéz lett volna esetleg Magyarországon 28 évesen prolicenszet vagy elvégezni, viszont ahogy most látom, nagyon komoly követelményen leállítottak engem 56-57 évesen, én csak magamról tudok beszélni, de talán láttam a kollégákat is, Erős Gabitól kezdve jó pár edzőt. A mindennapjaimat ugye a gép előtt töltöttem, különböző beadandó részeket, vagyis az a másfél-két év, hát nem véletlen mondják, hogy a prolicenszes képzésre, aki jár, valószínűleg elveszíti a munkáját, mert annyira sok, hát nálam ez sajnos bejött, de akár az Erős Gabinál is mondhatom, az ő megjárt a Budafokot, és ugye közben azért végeztük, mert nagyon nagy terhet ró a különböző feladatok, klublátogatások, és közben még a csapat mellett is maradni, de való igaz, hogy a NB1-es legnagyobb siker, az még alicenszes edzőként tudtuk ugye abszolválni. Azért, amikor már 6-ak voltunk, azért már a prolicenszre fölvettek, és én megmondom őszintén, hogy nagyon kellemes csalódottságom volt az MLS részéről, nagyon korrektak voltak meghívásra, bár meg kellett írnom a tesztet, a fölvételi tesztet, meg van a mai napig is, készülnem kellett rá, nagyon sokat edzőtáborba éjjel-nappal az új oktatási módszereket olvastam és tanultam. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy prolicenszes edző lehettem Kecskeméten, nem is sok van, talán a Török Laci rajtam kívül, aki Kecskeméten született, illetve a Laci Bajai, de hát ugye Kecskeméten nőtt föl. Ez azért szerintem egy nagyon jó dolog. Hát most már elhárult az az akadály, hogy ha NB1-be hívnának, akkor ugye nyilván alicenszesként nem lehetett volna. Az MLS adta azt a támogatottságot, hogy főjutó csapat edzőjeként, ameddig a következő kurzus nem indul, addig tudtam úgy is végezni a feladatomat, hogy nem volt meg a megfelelő képesítésem.
1: Persze, hát ez a sors fura fintora, hogy amíg alicenszed volt, NB1-ben második lettél, most viszont nincs Magyarországon csapatod.
0: Igen, erre többször visszatérnek. Én úgy látom azért, hogy 12 csapatos NB1-be nagyon-nagyon nehéz elérni azt, hogy állandóan csapata legyen valakinek. Emlékszem arra, amikor én általam nagyon-nagyon tisztelt Kutor Attilának talán másfél évig nem volt, most pontosan nem tudom, elnézést tőle, hogyha ez kevesebb volt, de én körülbelül így emlékszem, vagy jelenleg a Pintér Attilának, ugye, aki azért nagyon nagy sikereket ért el. Egyikkel se vagyok most annyira jó viszonyban, hogy telefonás, de amikor találkozom, nagyon kollégális, nagyon jó viszony, és csak azért említettem az ő nevüket, hogy másoknak is várni kell. Viszont azt is megmondom őszintén, hogy nehezen élem azt meg, hogy ugyankor váltás van, általában probléma van a csapatoknál, vagyis inkább kieső csapathoz, problémás csapathoz. Így talán most már a gondolkozásom annyiba változott, hogy lehet, hogy egy MB2-es följutás, vagy egy olyan perspektíva, ami azért más távlatokat nyit meg, érdemesebb belefogni, mint egy kieső csapatba, ahol valószínűleg azért problémák vannak, valami gyökereket is ki kell lásni, és újra rendet tenni. Ez a mostani tapasztalatom azt mutatja, hogy általában akkor hívnak edzőket, vagy edzőt. Nekem a megkereséseim inkább NB2-ből voltak, NB1-ben egyelőre nem. Hát bízunk benne, hogy ebbe is lesz változás.
1: Amikor idejöttem Kecskemétre, kerestem valamit, de nem találtam egy Szabó Pista szobrot, mert hát azért Tököli Attilával mondták ezt, hogy ő is megérdemelné például Pakson is, de hát neked sincs itt. Tehát te úgy érzed, hogy az elért sikereidet azt kellőképpen elismerték?
0: Én azt gondolom, hogy ameddig itt ténykedtem a stábommal, addig elismerték a munkámat, elsősorban szurkolókra gondolok, a kecskeméti lakosokra, nem csak azért, mert itt születtem, ugye a városközpontban, itt nőttem föl a egyik városrészbe, ugye a Széchenyi városba, de nagyon-nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, és a kapok a mai napig. Hihetetlen, nem is tudom, de ez szinte országos szinten igaz. Egy hete Pakson voltam, és idős öreg úr megszólított már elnézést, mert én is most már 59-es vagyok, de megszólított, hogy Szabó úr, magának hogy nincs csapat? Olyan kedvesek az emberek, és így gondolkoznak, de hogy én azért úgy gondolom, hogy a viselkedésem talán nem hangzik nagyképűnek, rászolgált erre, mert mindenkivel megtalálom a kapcsolatot, szeretek beszélgetni, amit természetesen a szurkolókra tartozik, annyit átadni, és a klubtól is megkaptam egy kicsit harcok árán is, de megkaptam azt az elismertséget. Talán ha egész mélyre nézünk, és őszintén kell mondani, azt a türelmet nem kaptam meg, amikor kellett volna. És azután pedig ez egy kicsit ilyen fájó pont nekem, hogy talán azt az elismerést nem kaptam meg, vagy azt a gondolkozásmódot, hogy nézd, együtt csináltunk itt egy nagyon-nagyon nagy dolgot. Hogyan tovább? Gyere itt a szakmai stábba valami, vagy tulajdonos úrnak tanácsadó, vagy a klubon belül, vagy a városon belül egy ilyen feladatot, hogy miért kell nekem Kecskemétről elmenni, amikor lehet, hogy tudtam volna mentorként, vagy bármi olyan, és most az más kérdés, hogy vállalom, nem vállalom, de hogy abszolút inkább csak egy olyan elvállás és fönntartás, ami nyilván pénzügyi dolgok voltak, ami jogos is volt felém, hogy ugye azt teljesíteni kellett, és tulajdonképpen egy nem annyira baráti elvállás volt, a részemről semmiféle cikk nem jelent meg, én tartottam magam ahhoz, de nyilván mindenkinek fájt ez, mert a tulajdonos úrra is ugye nagyon-nagyon jó viszonyt ápoltam, de hát azt is látni kell, hogy
1: kicsit beléd álltak.
0: Hát igen, jó, hogy te mondod ezt ki, és a szurkoló pedig nem így látta. A szurkoló pedig úgy látta, hogy igenis nagyobb türelem kellett volna még. Nem szeretem egyébként a teátrális dolgokat, de hát azért komoly tüntetés volt itt Kecskeméten a klubház előtt, leláton, stb. És hát ez még mind-mind belefér, azt gondolom, hogyha jó döntés születik, de hát a csapat kiesett az én vonalból.
1: Lehet ebből még barátság újra? Tehát visszatérhezte még szerinted Kecskemétre? Van ilyen célod, terved, álmod?
0: Amikor visszajöttem Kecskemétre, mert ugye 2012-ben ugye el kellett menni hasonló körülmények között, csak ugye akkor azért megbízott vezetőedző voltam, ugye Paksra mentem a Tomislav Szivicssel, akkor azt mondtam, hogy visszatérek. Most már egy kicsit más a helyzet, mert ugye előbb egy ilyen viccesen mondtad ezt a szoborkérdést, abszolút nem vágyom ilyenre, helyén tudom kezelni a sikert, nagyon bízom benne, és ezt őszintén mondom, hogy valaki ezt meg tudja dönteni, és nem kell 115 évet erre várni, hogy ilyen eredmény legyen, és főleg, ahogy mondtam, 7 válogatott játékosa lett a klubnak. 7. Azelőtt ugye a Célaci volt, aki Kecskemét szülöttje, illetve bocsánat, még a Farkas Tibi is, de ugye már a Vasasból lett ilyen értelemben válogatott. Nagyon jó barátom egyébként a Tibi. Nem tudok úgy erre a kérdésre válaszolni. Nekem azóta is beszéltem a Kovács Andrással, Tóth Ákossal rendkívül jó a kapcsolatom. Azt gondolom, hogy talán nem ővelük volt a legnagyobb probléma. Máshol kell ezt keresni. Nyilván szeretem a tiszta viszonyokat, szeretem az őszinte beszédet, az őszinte kommunikációt, amit meg lehet beszélni, meg is kell beszélni. Most úgy gondolkozok erre, hogy soha nem mond, hogy soha, de elég nagy változásoknak kellene ehhez lenni, hogy ez megvalósuljon. Most úgy gondolom, hogy másfele kell, hogy vezessen az utam, viszont a kecskeméti sportrajongóknak, a labdarúgás rajongóknak még talán tartogat valamit az én pályafutásom is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Olá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
3: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
2: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
3: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örök mozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel.

0: gyerekkel volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
1: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
0: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ez szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
1: Pályaelhagyó.
0: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hát hány éves? És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
1: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
0: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni. De hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
1: Mi volt a fenntartása?
0: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem hát, elég erős.
1: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
0: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
1: Volt egy ilyen bezzeg testőr.
0: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
1: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
0: Igen, hát a zongora az csak 1 évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságba egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
1: Ugyanaz a föld alatti megálló?
0: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
1: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
0: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem, a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
1: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
0: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
1: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
0: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és akkor válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
1: Ez kemény döntés.
0: És hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? Magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola, viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni, és akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, Viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
1: Ulla Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
0: Tehát, igen, abszolút.
1: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
0: Abszolút,
1: már.
0: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna egy kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett két poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Ulla Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát ugye Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény, biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval, és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
1: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
0: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
1: És hogy mit hozott a szorgalom, 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfit Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. Hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
0: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a Német Nemzetközi Bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szettben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
1: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csinál tovább, jó lesz ez.
0: Igen, hát... Azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Még csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt egyéniben, volt a vegyes párom.
1: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson-Johansson páros
0: nem,
1: volt, nem? Az egy másik
0: Johansson volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Johansson. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
1: De egyformát mutattak legalább?
0: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
1: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a párost, volt még a csapatban, hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, úgyhogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam. Mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
1: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
0: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor mentünk le másnap edzeni. És akkor, na jó, akkor a következő versenyre készülünk, a következő bajnokságra készülünk, a következő EB-re készülünk. Hát nem véletlen, hogy ennyiszer nyertek a magyarok, a fiúk is, ugye Jónyár Klampár, Gergely, Krejsz, Kristónék, Takács, Jani, hogy ennyiszer nyertek, mert soha nem volt, hogy mondjam, gratuláltak, örültek, de az a megelégedés, hogy na jó van, hát akkor ezt megcsináltuk, tehát olyan, hogy úgy leülünk, megnyugszunk, és akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztalytenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha... valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyár Klampár, Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Ulás Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább, olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye, mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Wolper Laci bácsi, ők, szóval, hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, mint hogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kiki járogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint. Véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg. Például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: 6-an indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett, 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt, aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Vonzó. Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Uh-huh. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát. Sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek május 17-én ezen a nem napsütéses, de borongós, esős reggelen. Erdei Márk, Gyurta Gergely, Szabó Szilvia stúdióban, és Nagy Máté a hangmérnökünk ezen a reggelen, és Kovács Erika is itt van velünk természetesen. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és fantasztikusan indult egyébként ez a It's Raining Men-nel ez a nap. Máté meghozta a kedvünket ez az induláshoz.
1: Máté nézegette itt a zenei tárat, és úgy gondolt, hogy ez lesz a legaktuálisabb dolog.
2: De igaza volt. Sajnos.
1: Na, hát hogyha visszatekintünk a tegnapi napra, ja már mind mi az esőben?
2: Hát jobb lenne, azért nem lenne eső, nem egy szép napsütéses időben.
3: Kellett, igen, most már.
2: Kellett, azt abszolút aláírom. Kis felfrissülés.
1: Így van, de ez azt jelentette, hogy a tegnapi NB1-es fordulók után mindenki esőben ünnepelt, vagy szomorkodott.
2: Hát igen, itt Budapesten a májusi eső.
3: Pesgő esőben.
1: Igen, és azért esőben. A Kisvárda-Győr útvonalon szerintem sokan a benzinkutak egyébként, nem tudom, mélyre menekültek, vagy ott töltöttek.
2: Egyébként ez eszméletlen, hogy pont Kisvárdán, tehát szerencsétlen győriek. Tehát hogy a legrosszabb, ahol lehet, nem megbántva a kisvárdiakat, csak a távolság miatt. Tényleg a Priskint hívtuk este, vagy azt hiszem a Szabó Bence kollégánk hívta a Priskint Tamást, és ő is azt mondta, hogy hát én nem biztos, hogy ott leszek a fogadáson, nem tudom, mikor érnek haza. Nyilván azért ez nem volt egyszerű, főleg, hogy megálltak, ugye láttuk benzinkúton, igen, és láttuk igen, a videókat, úgyhogy jó hangulat volt, de megérdemelték.
1: Nem tudom, láttatok videót, hogy Győrbe beérve ott még azért volt valami főtéren, itt ott. Megnézem. Szerintem mára tervezik, nem?
2: Igen.
3: Az nyilván szerintem is logikusabb, mert egyrészt, hogy szakadó eső is volt, bár
2: igen,
3: ez...
2: Igen, ma sokkal szebb idő van.
3: Mondjuk ez is igaz, tehát azért éjfélkor, amikor szakad az eső, hát nem tudom, mennyire kellemes ott várni a csapatot, de hát azért mégiscsak 13 év után lett újra bajnok a Győr.
1: Így van, 5. bajnoki címet szerezte meg a klub, innen is gratulálunk, és szerintem aki nem Ferencváros érzelmű, az azt mondja, hogy megérdemelt, és az, ami munkát beletettek, és ugye nem csak ebben az idényben, hanem tavaly is, az, hogy újoncként feljutott a Győr, és a második idényében pedig már bajnoki címet ünnepel, az mindenképpen kalap emelést érdemel.
2: Egyébként nem. Nincsenek még arról videók, hogy megérkeztek. Lehet, hogy még úton vannak.
3: Hosszú.
2: Hogy csak 6 óra van, lehet, minden benzinkúton megállnak, akkor nem mennék a buszok
1: elejében. Hogyha esetleg győri szurkolók hallgattak bennünket, írják meg, hogy éppen merre vannak.
2: Lehet, hogy a Budapest és környékén vannak.
1: És akkor hallgatják a Nemzeti Sportrádiót, SMS számunk 0630 55 55 605. És ez itt továbbra is vagy. Még mindig a Sportreggel. Már te bent voltál itt a szerkesztőségben, tudom. Tudtad-e követni esetleg akár az Esztergom dijoni vendégszereplését, akár a magyar jégkorong válogatottat, akár a Ferencváros Debrecen női kézilabda rangadót.
2: A Ferencváros Debrecen azt még ugye könnyen tudtuk, mert az még minden előtt volt. Uh-huh. Ugye 16-20-kor jött a hoki, ott általában csak a gólokat, az első harmadot azt tudtam nézni, aztán inkább a gólokat csak. Mi volt utána kezdődött az NB1, ott a körkapcsolást ugye nyilván követtük, meg jól szólt nálunk is, és mi volt utána még? Mit kérdeztél? Hogy volt?
1: Talán
2: a kézilabda.
3: Esztergom kézilabda.
2: Ja, nem érdez, hát ez nincsenek véletlenek. Igen, hát a Dijon Esztergomból szerintem egy másodpercet nem láttam, de hát arra ott nem volt időnk sajnos, az olyan időben volt. Utána még volt este ugye az a kosármeccs, az első mérkőzés a döntőnek, Szolnok-Falkó, amit a Szolnok megnyert, nem jól mondom. Csillaz sem.
1: Nem igazán sem. Kegete?
3: Én tegnap hát utaztam esőben, úgyhogy nekem is kellemes napom volt, illetve...
1: Te vezettél?
3: Én vezettem, persze. Illetve egy kicsit bele tudtam kóstolni az angol FA kupa döntőjébe.
2: Fakupa?
3: Fakupában, igen.
1: Mi lett a fakupa?
3: City nyert 0-1-re a Chelsea ellen. Aztán oda egy kicsit szusszantam.
2: Hogy lehet ilyet mondani? Már tényleg... Hogy lehet ilyet mondani, hogy a City nyert 0-1-re a Chelsea ellen?
3: Akkor 1-0-ra nyert.
2: Kicsit az Erika valakinek most muszáj kötekednie.
3: Mert Chelsea, Manchester, City volt. 0-1.
2: 0-1.
3: 0-1.
2: Jó. 0-1.
1: Jó. 1-0-ra nyert. Oké.
3: Jó lehet?
1: És hogy akkor még azt néztem.
3: Egy kicsit belekóstoltam, aztán ugye én is, ahogy a hangtechnikus kollégánk is, kapcsolgattam oda-vissza a Ferencváros élet vagy Győr mérkőzés. Próbáltam mind a kettőt egy kicsit így bele-bele.
2: De Máté egyébként nem mondta azt, hogy a Fradi és a Győr meccs között, lehet, hogy az Újpest meg a Pas között kapcsolgatta.
3: De várj, az csak online közül tették, nem?
2: Igen.
3: Ja, ez is szép volt.
2: Úgyhogy igen, én nekem ez volt. Online követtem.
3: Ja, vagy úgy?
2: Az, persze.
3: És hány eszköz volt akkor nálad, hogyha így mind a hármat tudtad egyszer?
2: Hát bent tudtuk nézni két tévén a két bajnoki rangadót.
3: Igen.
2: A telefonomon néha ugye a Hokit bekapcsoltam, és a kinti gépen ott tudtam az Újpestet is benyakni. Tényleg?
3: Most tényleg így csinálsz?
2: Tényleg így volt.
3: Azt a mindenit.
2: Kamusztam én neked valaha?
1: Univerzális nagyon.
3: Szoktál a zenéje egy kicsit.
2: Fülle, de tényleg így volt egyébként, úgyhogy nagyon jó hangulat volt tegnap, az egész szerintem egy jó nap volt.
1: Győri szurkoló még nem írt, viszont játszint állandó hallgatunk természetesen. Bejelentkezett, sziasztok, szép szombatot. Ja nem, ez még szombati, hát akkor ma még nem. Székesfehérváron jelenleg 11 fok van és esős idő. Lesz tegnapi. Akkor ma még nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Játszint SMS-ét várjuk, hogy mi a helyzet most. És mondom, hogy a győri szurkolók vannak. Márknak nem tetszett a szombati esem. De szerintem vasárnap is ugyanezt tudná írni, nem? Mert most is 11 fok körül van.
3: És szakad az eső.
2: Hát igen, nincsen szép idő, ebben azért megegyezhetünk.
1: Ja.
2: Ti mit nézted tegnap egyébként?
3: Igen, te mit néztem?
1: Hát én is NB1 kézilabdát, én otthon voltam, úgyhogy én tévén tudtam nézni. Én a ékorongra nem maradt időm, úgyhogy majd kíváncsian várom, Virányi Zsoltot hívjuk, ugye, hogy ott a helyszínen milyen volt, de amit láttam, de erős is meg már, hogy a magyar szurkolók megint ellepték Svájcot, és nagyon jó hangulatot teremtettek.
2: Hát nagyon, meg a csapattól is ez, hogy most legyünk őszinték, ez, hogy csak 4-1-re kaptunk ki Finnországtól, ez egy sikernek számít. Tavaly is szerintem nagyobb lett volna a vízhangja annak a VB-nek, hogyha nem. Fúha, mennyi is volt a gólkülönbség? Valami mínusz 30 körüli. Uh-huh. Úgyhogy igen, ott azért voltak problémák a védekezésben. Most jól kezdődik. Ma lesz az egyik kulcsmeccs ugye Ausztria ellen. Hát szerintem ez nem a nyerhető kategória, majd inkább a britek ellen. Szerintem maradjunk a realitások talaján, de majd igen, a Zsoltot majd megkérdezzük erről, hogy ő mit gondol.
1: És de... utána a Svájc lett.
2: Hát a svájciakat simán elkapjuk Svájcban kint. Uh-huh. Nem, meséljünk sincs, tehát majd a britek ellen kell. Uh-huh. Majd a britek ellen, tehát ez a Svájc meg a
1: csak az utolsó esély ki egyébként?
2: Igen.
1: Tehát akkor, hát akkor ha valakit hozzá megelőzünk, igen, akkor az
2: igen,
1: már jó.
2: Igen, de mondjuk látva az, hogy a felkészülés során az utolsó meccsen csak 3-1-re kaptunk ki Kanadától, és tegnap az olaszok kaptak egy 6-ost, az azt lehet mondani, hogy azért szép eredmény volt az 1-3, meg ez a tegnapi 1-4 is. Uh-huh. Meg ugye tegnap az osztrákok lejátszották az egyik kiesési rangadójukat a britekkel, ott simán elhúztak 3-0-ra pár perc után, aztán visszajöttek a britek 3-2-re, de végül még lőttek rá 2-t az osztrákok, úgyhogy ők az első meccsüket ezt beúzták, hogyha ma is nyernek, reméljük nem, de meglátjuk, akkor biztos, hogy bent maradnak, úgyhogy nekik ez gyorsan el fog dőlni. És ha jól tudom, akkor nekünk is a következő meccsünk talán a britek ellen van éppen az osztrákok után, de
3: én azt mondtam,
1: hogy nem néztem csak a következőt, hogy az osztrákok jönnek.
2: És azt hiszem, utána a britek jönnek, most így fogadni nem mernék rá, de úgy emlékszem, valóban kedden este 20 óra 20 perctől majd a britek lesznek az ellenfelek, úgyhogy nekünk is gyorsan lesz tudva kvázi ez a két kiesési rangadó, azért legyünk őszinték. Úgyhogy igen, a kezdés az rendben van, reméljük, hogy a folytatás is hasonló lesz.
3: És egyébként így a mérkőzésben, amit mit láttál, hogy azért a magyarok így jól mozogtak?
2: Az első harmadot láttam, ott már meglepődtem, hogy lehoztuk X-re, tehát az a 0-0 a finnek ellen, az egy megsüvegelendő eredmény. Annak ellenére is, hogy a finnek még nyilván azért nem a csoportkörben szoktak a legjobb formában lenni, tehát nekik azért elég jól szokott kijönni ott a elődöntő-döntő környékén a formaidőzítés. De szerintem biztató az, amit láthattunk. Jól mozogtak, rendben volt a védekezés is. Hát ott rögtön a második harmad elején ott lőttek 2-t, tehát ott kijött a két csapat között a különbség, de utána sem volt feltűnő az, hogy mennyire jobbak lennének.
3: A finnek utoljára 2022-ben nyerték a VB-t. Csak nem, most mint hogy láttam volna...
2: Megint jösszít a statisztikáidra, megint ugye csinálják a múlt héten.
3: Hát muszáj valami belekapaszkodni.
2: Igen, 22-ben.
3: Köszönöm.
2: Igen, most egy elég szép 4-es sorozat van. Tavaly USA, előtte Csehország, előtte Kanada, előtte meg Finnország, úgyhogy 4 különböző nemzet.
1: És ezt jól hallottam, nem tudom, tegnap mondta valaki itt a rádióban, hogy a finn válogatottban, ja nem, tehát 3 magyar játékos van, aki a finn bajnokságban, igen, játszik, és 2 finn. De azért, mert a finnek közül az összes többi, ugye...
2: Ja, persze, az NHL-ben játszik kint, igen, hát nálunk azért ez a 3 is sántít valamennyire, hát Galló Vili nyilván, aki ugye döntőt játszott a Kokóval, azt sajnos el is vesztették 4-3, de hát egy óriási harc lehetett. Ugye Szongott Domán van még ott, aki ugye az utánpótlásban van, ő még a felnőttben, szintén a Kokóban, ő még nem játszik föl. Hirtelen, hogy most ki a harmadik. Lehet, hogy Sebők Balú, mindjárt nézem, de addig...
1: És még akkor azt mondd meg már, hogy az, hogy a kanadaiakkal játszottuk a VB előtti utolsó felkészülési meccset, az jó ötlet volt, igen?
2: Hát mindig ez van, csak úgy általában az MVM Dome-ba, vagy...
1: Igen, tavaly ott
2: igen, voltunk. Meg tavaly előtt is, úgyhogy...
1: De ott is azt mondtad, hogy ó, hát semmi esély, semmi esély, és momentumunk nem volt, és most egész jó volt a felkészülési meccs, nem?
2: Hát igen, de akkor még ott a kanadaiaknál sem voltak ott még a legjobbak, meg hát is nem tudjuk, ők is, hogy pörögnek most 3 nappal a VB előtt. Nyilván nekik azt számít, hogy nyerjenek, ez össze is jött, úgyhogy hát szerintem azért sokat nem szabad ezekből levonni, azért őszinténnek kell lenni. Nyilván sokkal jobbak nálunk a kanadaiak, úgyhogy igen, ez a legfontosabb, és bejött a tippem Sebők, aki a finn bajnokságban játszik még, úgyhogy igen.
1: Én is rágondoltam.
2: Igen, a nyelvetek hegyén volt, hogy a poriban játszik kint Finnországban. úgyhogy igen, ezért sokkal jobb csapatok nálunk, de egyelőre megvan a tisztes helytállás.
1: Én egy kicsit megijedtem, mert azt hiszem az NSO írta azt, hogy Majoros Gergely úgy nyilatkozott, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk. Hú, mondom, hát hogyha erre kell alapozni, akkor nem tudom, hogy mire lehet
2: számítani. Odaadjuk a gólokat az ellenfélnek.
1: Jó, nem, nyilván nem erre gondol, de az, hogyha bent maradunk, akkor az a cél, az oké, ugye? Tehát itt senki nem vár nagy-nagy csodát, persze nyilván egy bravúros győzelemnek mindenki örül, de az, hogyha bent marad a magyar válogatott, az...
2: Nem, én azon mosolyogtam a VB előtt egyébként, nekem az a mondat tetszett, amikor azt mondták, hogy egymás után kétszer még sosem maradtunk bent. Ugye tavaly az volt, hogy egyszer még nem maradtunk bent, most már kétszer. Ha jövőre bent maradunk, akkor ott már 3 lesz, hát így lehet, hogy eljutunk majd 10-ig, vagy nem tudom. Tehát így nem tudom, ezek a nagyobb, magasztosabb célok még azért nyilván nem kitűzhetőek. Tehát az, hogy NHL közelében még azért nincsen játékosunk, most nem megbántva senkit, de alapvetően nincs. Tehát ezek a tények. Ezért ez nem egyszerűsíti a válogatott helyzetét, de lehet, hogy évről évre alakul ez.
1: Bár Spiller István, amikor beszélgetünk, mindig egy-egy kapus tehetségről beszél, ugye ő fenn tartja ezt a kanadai-magyar kapcsolatot, és hát ha... Nem?
2: Hát... Hát Pistának én elhiszem, persze. Én tudom, hogy kire gondol, tudom, hogy kiről beszél.
1: Többekről, nem szokta vinni a fiatalokat? Vagy...
2: Igen, de van egy srác, aki itt Újpesten játszott itthon. Ő igen. Ő neki egyengeti főként az útját, és őnek jó számai vannak, úgy tűnik. Nehéz, tehát főleg kapusként azért az, hogy mindegyik NHL csapatnak van 2 kapusa, alapvetően a 2 fix oda beférni, tehát az magyarként azért...
3: Nem ezt akartam mondani, hogy akkor ez azért szól Magyarországnak is, az, hogy kellett Európa.
2: Ez nem kell amerikaiig elmenni, tehát itthon is vagy vannak nyilván barátaim, akik hokiznak, és azt mondják, hogy ugye, hogyha ki akarnak menni külföldre, az óriási handicap, hogy egy magyar zászló van a személyükben, vagy az útlevelükön.
1: Tehát a handicapet hátránynak mondod?
2: Hogyne, persze. Óriási hátrányból indulnak ezzel.
3: De ez olyan érdekes, mert például cseh országból is, Péter cseh, azt hiszem, ő a nagy gégkorongos, nem? Ő ez a kapus, valamelyik cseh...
2: De egyébként össze tudod még rakni ezt a mondatot, jól? Mert ugye a kiváló kapus volt fociban, de most már ugye hokizik, és már 50 fölött van, de még mindig jégkorong kapus. De cseh, igen. Cseh.
3: Ugye? Igen, és hogy ő például, most ha csak belegondolsz, azért nincs messze Csehország tőlünk, és mégis.
2: De a cseh hoki kultúra az sokkal följebb van, tehát az összehasonlíthatatlan.
1: Meg infrastruktúra is, meg létesítmények,
2: hát
1: minden.
2: De hát nem is őket kell utolérni, tehát először jön a szokásos példa, Ausztriát kell utolérni. úgyhogy igen, talán itt az osztrákok vannak a legközelebb, mert most a szlovénokkal szerintem egy szinten vagyunk. Többi szomszédunkat, a románok az 1-per a divízió 1B-ben vannak, tehát ők most abszolút nem mérvadóak semmilyen szempontból. Ukránok is ott vannak az 1B-ben, ha jól emlékszem, vagy 1A-ban talán. Úgyhogy igen, itt az osztrákokkal vagyunk nagy harcban.
1: És az, hogy a Fehérvár mellett most idén a Fradi is az osztrák ligában játszott, az lehet egyfajta fejlődésnek a kezdete? Tehát az, hogy nemzetközi kupán, vagy hát most kicsit erősebb mezőnyben megméretik magukat, az
2: hát volt azért magyar nyilván a Fradiban, jól szerepeltek, hát a Fradinak ugye azon ment el a szezonja, hogy egy ponttal maradtak le a Fehérvár mögött, de a Fehérvár ellen a 12 megszerezhető pontból egyet szereztek meg. Tehát hogyha a Fehérvár nem veri meg ennyiszer a Fradit, akkor a Fehérvár se jut be a rájátszásba. Uh-huh. Most nyilván ott vannak mindketten, emiatt így kell szerepelni, úgyhogy... Hát nem tudom. Nyilván jót tesz ez, hogy a Fradi is ott van, de idén még azért bele kell azért szokni a magyar játékosoknak ebbe az egészbe.
1: Uh-huh. Gege kedvéért kézilabdázunk egy kicsit, hiszen mindenki a magyar férfi válogatottra is sorsdöntő meccs vár ma. Danyi Gáborral tegnap 2-3 mondatot, ja nem, Hajdú Jánossal beszélt el Pap István még pénteken, hogy ez az eredmény, ez milyen ez a 2 gólos hátrány, és azt mondta Jani, hogy nem rossz ez, tehát az sem lett volna jó, hogyha kint nyerünk, mert nyilván senki nem alszik el ettől, de valahogy ez élesebben tart egy válogatottat, nem, hogyha 2 gólos hátrányból várhatja visszavágót.
3: Én?
2: Mert ki más?
3: Nálam ez mindig olyan kétélű fegyver, hogy azért hátrányba jó, itthon játszunk most, de hogy hátrányból nem biztos, hogy mindig a jó sül el. És azért a válogatott most nagyon jó formában van szerintem, tehát most a szerbiát azért csak. Nem?
1: Hát erősek a szerbek. És szerintem mondom, pont ez, hogy lehet, hogy altatóbb lenne egy előny, és így meg bennünk van az, hogy figyelj, nem lehet tartalékolni, nem lehet az abban bízni. Jó van, megtartjuk az előnyt, hanem...
2: Én szerintem a délszlávokra az jellemző, hogy inkább otthon pokolian jók. Uh-huh. Én szerintem, hogyha eljönnek ide, akkor szerintem nem lesznek jók, de hát igen, hát úgy kezdődik a csapat összetétel, hogy védj egy jó kapust, Miloszavljev és Cupara, tehát ennél többet szerintem nem is kell mondani. Kiváló játékosok vannak a szerbeknél, tehát előzetesen ugye mindenki azt mondta, hogy megkaptuk a szerbeket, nehéz lesz, de meg lesz. Hát ez pokol ilyen nehéz, hát borzasztóan jó csapat ez a szerb, tehát nagyon.
1: És ugye nálunk nem nagyon volt kapus teljesítmény, szerencsére a hajrában, amikor kellett, akkor Palasics Kristóf bravúrral védett, de nem kellene oda eljutni, hogy a végén kapus bravúrokban bízzunk, hanem mindenki tegye hozzá, és...
2: Hát igen, azért volt rengeteg hiba, amit ki lehet javítani, zicserek maradtak ki. Beállóból is szerintem rengeteget hibázott Bányidi, ha jól emlékszem, tehát ennyi lövést nem szabad kihagyni, mert hát a balszéről is voltak aztán kihagyott zicserek, úgyhogy ezeket, hogyha leredukáljuk, akkor szerintem simább lesz, és már az első fél időben lehet, hogy 5 gólos különbséget mondjuk, amivel simán eldőlhet.
1: És azt láttam, hogy öltözöm mindenki pirosba, ez a Magyar Szövetség felhívása, úgyhogy
2: ez meg, hogy Veszprémben.
1: Mindenkinek van otthon valami piros igen. Féle, valami ruházat.
2: A szegedi szurkolóknak lesz ez a dolguk.
3: Ti mentek amúgy?
1: Én megyek, igen.
3: Szuper.
2: Én nem adhatott meg, hogy beosszanak.
3: Ne, de akkor csak te dolgozol.
2: Ne, hát a Szilvi dolgozik. Ő lesz riporter, ha jól mondom.
3: Azt hittem, hogy csak mind néző.
1: Hát akkreditáltattam magam, az eredeti terv az lett volna, hogy én csak hátradőlök és nézek, de Emese kolléganőnk, nem tudom, hogy milyen a torka, de azt mondta, hogy ha nem javul, akkor lehet, hogy nekem kell interjúznom, de nyilván örömmel, de Emesének jobbulást kívánunk, és innen is gratulálunk, mert a MOB díjat tegnap megkapta, úgyhogy Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésén át is adták neki, úgyhogy innen is gratulálunk.
2: Így van.
1: Büszkék vagyunk rá.
2: Miről beszéljünk még itt a blokknak Dijon? A legvégén? Jó kis Dijon Esztergom, szegény esztergomi hölgyek, pedig úgy megérdemelték volna egyébként.
1: Hiányzik ott is az, még a rutin.
2: És ott is ugye a hazai csapat, mert a Dijon rendezi a 4-es döntőt, tehát ott az nem egy egyszerű eset az ő esetükben, ez most elég csúnyán hangzott, de igen, nem egy egyszerű kimenetel volt így a sorsolást követően.
1: Amennyit láttam, belekezdett a Dijon olyan tempót diktált, hogy tényleg csak kapkodtam a fejem, akkor azt szépen felálltak, abból ledolgozták a hátrányt, sőt vezettek is a második fél időben 4-jel, de aztán nem tudták megtartani, és én azt láttam, hogy azért ez a rutin hiányzik, amit egy nemzetközi 4-es döntőben az mindenképpen kell. Tehát,
2: de Marosán Gyurit hívtam állandó szakértőnket, és ő azt mondta, hogy Elek Gábor szerinte lemeccselte egyébként a dijoni edzőt. Igen, a védések itt sem jöttek, tehát mint a válogatottban egy picit azért hasonló volt a szituáció. Pedig nagyon jól szerepeltek, mint Herceg Lili, mint pedig Bukovszki. Azt hiszem Herceg Lili 29%-a, Bukovszki meg 30%-a védett eddig. Tehát várható volt, hogy jó lesz. Hát ez most így jött össze.
1: Sok zicser volt, 7 méteresek, és az ellen meg egy kapus tehetetlen. Tehát ott kicsit a védekezést kellene stabilizálni. Hát nem lesz egyszerű dolgok, ugye, mert a Viborg vár rájuk a bronzmeccsen, és mindig nagyon nagy közhely a két csalódott csapatból, ki fog jobban felállni. Hát reméljük, hogy Elek Gábor felrázza őket. Úgyhogy
2: meg jó sztori lett volna a döntőben, hogyha a két faragó találkozik, amikrek találkoznak. Igen. Így csak Luca örülhetett, ugye le majd a harmadik helyért kénytelen játszani, de hát a Türingerben azért mondjuk el, hogy faragó Szabó Anna, valamint Kucola Csenge is ott vannak, ők a címvédői az Európa Ligának.
1: És tavaly emlékszem, hogy hívtuk őket, pont Kornél volt a műsorvezető, és tőlem kértek telefonszámot, és Szabó Annát fölhívták, és ő odaadta a kucora csengének, úgyhogy mind a két ünneplő magyarra tudtak beszélni itt élőben, az jó volt. Hát most már akkor én is nekik drukkolok, tehát akkor nyerjen persze, a magyaros persze. csapat, ha már az Esztergom még meg legyen a bronzére.
2: Igen, mert hát szerintem mellett sem menjünk az Esztergom meccsen, ezt majd pár perc múlva majd Marosány Györgyel készül beszélgetés is meghallgathatják, tehát ő is el fogja mondani, hogy azért, hogy legyünk finomak. Mert éltek a hazai pálya előnyével a dijoni játékosok, tehát nem ők tehettek róla, de azért a kétes szituációkban azért általában a síp az nekik kedvezett, és szerintem akkor
1: hát ha már Gyuri erről voltam. Beszél, akkor biztos van igen. benne valami, mert ő az utolsó, aki játékvezetőről igen. beszél egy meccs során. És hát mondjuk el, hogy nagyon színes lesz a mai műsor is, hiszen hívjuk majd egyrészt Virágyi Zsoltot a jégkorongvilágbajnokságon, Bene Ferenccel az NB1 tegnapi utolsó fordulójáról beszélgetünk, és 9 órától Rapp Krisztián érkezik ide a stúdióba.
2: Várjuk szeretettel!
1: Szerintem nagyon jó beszélgetés lesz.
2: Benne van a pakliban. Most viszont, ha minden igaz és Mátéra pillantva jönnek a hírek, Sportkrónika is majd innen folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nagy őr lett a bajnok a labdarúgó NB1-ben, megkezdődött a balatoni vitorlás szezon, ma még marad a többnyire borongós idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nagy őr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. A tegnapi játéknapon a Ferencváros 3-0-ra verte otthon a Zalaegerszeget, és ezüstérmes lett. A bronzérmet a Pak szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában. A házigazda Debrecen 2-1-re győzött az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A DVSC ezt követően a hivatalos oldalán bejelentette, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejártával távozik. A bronzéremért játszott az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a négyes döntő elődöntőjében. A magyar csapat ellenfele a dán Viborg lesz a helyosztón. A döntőben a címvédő Thüringer és a Dijon küzd majd egymás ellen. Szolnoki sikerrel indult a férfi kosárlabda NB1 döntős párharca. A címvédő Olajbányász 94-79-re legyőzte a Falkót az első meccsen. A finálé 3 nyert mérkőzésig tart. Négyes döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-re vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb 4 között. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar férfi válogatott, amieink 4-1-re kaptak ki Finnországtól. A magyarok csoportjában a házigazda svájci válogatott 4-2-re legyőzte Lettországot, és Ausztria 5-2-re nyert a brit csapat ellen. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny királya tapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb.
0: Közlekedés.
2: Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 1000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának, azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Járókelő közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában, 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartották fel a rendőrök megérkezéséig. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ide az a sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavalyi évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest vármegyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszttartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Megkezdődött a vitorlás szezon Balatonfüreden, idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Az alkalomból rendezett évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, közülük 147 ért célba, leggyorsabban a 50-50 nevű katamarán. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. És végül az utakról. Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es autóút között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A nyugati határ mentén is északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Délután 11-24 fok várható. A következő napokban már sok lesz a napsütés, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt kívánunk újra, folytatódik a Sportreggel itt az FM 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban. Kézilabdával megyünk tovább, hiszen tegnap a női kézilabda Európa Ligában az Esztergom elődöntőt játszhatott a Dijon ellen, valamint volt egy óriási rangadó a magyar női kézilabda NB1-ben is, hiszen a Debrecen az Elek Gyula arénában látogatott, ami azt jelenti, hogy a Ferencváros volt az ellenfél, és hát ez a meccs döntött igazából nagyrészt a bajnoki ezüst sorsáról. A mérkőzések alakulásáról Marosány Györgyöt kérdeztem. A női kézilabda Európa Liga elődöntőjében, második elődöntőjében sajnos az Esztergom kikapott a Dijon otthonában, mert hogy ugye Dijonban rendezik ezt a bizonyos négyes döntőt. Hát az első fél idő az nem volt igazán jó, ott végig a hazaiaknál volt az előny, aztán a második játék részben magára talált az Esztergom, és volt olyan pillanat is, amikor 4-jel vezetett Elek Gábor együttese 22-18-nál, ezt követően pedig újra úgy látszott, hogy megtáltosodott a francia együttes, és hát végül sajnos 33-30-re be tudták húzni ezt a meccset. Gyuri, mit gondolsz erről a találkozóról, hogy tetszett az esztergomiak játéka?
2: Tetszett a játék az Esztergomnak, nagyon jó küzdőképességet mutattak, illetve taktikailag is óriási harc volt a két edző között, és Elek Gábor abszolút fölé nőtt a dijoni kollégájának. Viszont történt egy végjátékhoz közeledve, ugye még nem konkrétan a Money Time-ba belépve, viszont az 50. perchez közelítve egy mentális fölénybe került a Dijon. Gondolok arra, hogy 24-27-re is vezetett az Esztergom, és akkor hiányzott volna egy momentum, egy extra teljesítmény, ami talán, ha nem is eldönthette volna a két pont sorsát, de abban az időben, ami dönt a két pont sorsát, úgy tudtunk volna belépni, hogy menedzseretük volna az előny, ehhez képest, ugye ott egy 4-0-es szakaszt produkált a Dijon, amivel megfordította az eredményállást, 28-27-re vette át a vezetést. Onnan nem tört meg az Esztergom, egészen 29-29-ig újra fejfej mellett ment a két csapat, viszont ott újra két nagyon fontos gólt szerzett, illetve a fontos gólt a Dijon. Nem szeretek játékvezetőkre hivatkozni, de a konkrét végjátékban az utolsó 5 percben számomra két véleményes ítélet is született. Illetve hát hiányzott az Esztergomba valóban az a líder személy, aki nagyban hozzá tud járulni a csapat összteljesítményéhez, és hátára veszi a csapatot. Ugye kapuból sem érkezett olyan mértékű védés, ami a mi javunkra fordította volna a végjátékot.
1: És alapvetően egyébként mit tudhatunk erről a Dijonról? Mert hogyha megnézzük a tabellán, már mint a francia bajnokságban tavaly a harmadik helyen végeztek, idén az ötödik helyen állnak. Csalódásnak mondható ez az esztergomiak számára, hogy nem jött össze a döntőbe jutás, vagy tényleg azért a hazai pálya előnye, plusz néha az, amit te is mondtál, hogy lejtett a pálya, azért ezeket így összeadva mégiscsak a Dijon volt az esélyesebb?
2: Abszolút, tehát én úgy gondolom, hogy Esztergomban elkészült a torta. És a tortára a tejszínhabot szerették volna felrakni, illetve a folyamatban van, mert ha sikerül a bronzérmet megszerezni holnap, ez egy óriási dolog lenne az Esztergomtól. Gondoljunk bele, és sokszor beszéltünk már a stúdióban is erről, hogy az Esztergom hol tartott két évvel ezelőtt, NB1-ben frissen indult, onnan feljutottak majd a tavalyi szezonban óriási meglepetésre megszerezték a bronzérmet. Tudatos építkezés folyik Esztergomban egy fantasztikus edzővel, Elek Gáborra. Ugye szabadkártyát beadhatták volna a bajnokok ligájára, de tudatos az építkezés, ahogyan az előbb is mondtam, és az Európa Ligában indultak, és az Európa Ligában, ha visszagondolunk a selejtezőre, még a csoportkor előtt, amikor a Cervena Zvezda 5 góllal vezetett a fél időben az első mérkőzésen, illetve a második mérkőzésen is még sokáig továbbjutásra állt a szerb bajnok. Végül egy fantasztikus végjátékon megfordította ezt az Esztergom, és bejutott a csoportkörben. Ekkor már mindenki ezt sikerként könyvelt el, és ehhez képest most arról beszélgetünk, hogy Dijonban Final Four-t játszik. Dijon ellen 2 gólos vereség, hazai pályát ott a Dijon, sokkal esélyesebb volt ezen a mérkőzésen. Ugye, ahogy Elek Gábor fogalmazott hétközben egy interjúban, hogy a hazai pálya előnyét, a hazai szurkolók támogatását élvezni fogja a Dijon, és hát bízik benne, hogy csak a hazai szurkolók támogatását. Most ez sajnos én szerintem a szurkolókon kívül más is volt, aki támogatta őket. A Dijonról, és a francia bajnokságról azt kell tudni, hogy a világ legerősebb bajnoksága. A francia, ugye a románnal vannak nagy versenyben ezért a címért. Sokkal több olyan kérezett mérkőzést játszanak évközben, ami felkészíti őket az ilyen Final Four-ra és az ilyen hangulatú téttel bíró mérkőzésekre, és ezért jobban élték át ezt a végjátékot. A tavalyi címvédővel, a Thüringen-mel találkoznak majd a döntőben, ugye?
1: Igen, én is erre szerettem volna kitérni, hogy az egyik szemünk a sír, a másik meg gyakorlatilag nevet, mert ugye a címvédő Thüringer bejutott a döntőbe, náluk pedig ugye ott volt az elődöntős keretben Faragó, valamint Szabó, illetve Kucora is természetesen. Közülük egyedül Szabóna Annának sikerült egyébként betalálnia, úgyhogy innen is gratulálunk nekik. Valóban mit vársz ettől a holnapi naptól? Lesz egy Thüringer Dijon és lesz egy Viborg Esztergom bronz csata. Hát nyilván kezdjük ezzel, azért ez közelebb áll a szívünkhöz.
2: Ahogy először, ahogy szokták mondani, a bronz csata az mindig a csalódott csapatok harca, viszont az Esztergom mindent meg fog tenni a bronzéremért, és ahogy mondtam, és az egy gyönyörű teljesítmény, sportteljesítmény lenne az esztergomiaktól, ha éremmel térnének haza. Én Esztergom győzelmet várok, természetesen a bronzmérkőzésen. A döntőben pedig a Thüringennek megvan a rutinja. Egy Európa Liga döntőt már játszott tavaly és nyert is, természetesen elfogult is vagyok a Thüringerre pozitív irányba, hiszen három magyar játékos játszik ott, ahogyan te is említetted, ezért nekik szurkolok, de hazai pályán a Dijon ellen teltház lesz, fantasztikus hangulat, nagyon nehéz dolgok lesz, szükség lesz az extra teljesítményre, mind kapuból, mind pedig a két fázist, a védekezésből támadásból való átment és a támadásból védekezésből való visszazárással lesz a kulcs, de a Thüringennél ez nem lesz gond, hiszen az edzőjük hát szerintem Európában arról híres és az egyik legjobb a fizikai felkészítés terén, hírhet edzésekkel dolgozik, így kiélezett mérkőzésre számítok ott is.
1: És ha már az edzőket említed, azt szokták mondani, hogy egy gól az általában az edzőé, és hát evezzünk is át picit a magyar női kézilabda NB1-be, hiszen ma volt egy óriási rangadó az Elekgyula Arénában, a Ferencváros egyenle tudta győzni a Debrecent. Hát ezzel gyakorlatilag el is dőlt talán, inkább kérdezem, mint mondom, az ezüstérem sorsa. Jelen pillanatban 3 pont van a két együttes között. Rácáfolsz, vagy inkább megerősíted azt, hogy eldőlt, hogy nagy valószínűség szerint a Fradi lesz a második, és a Debrecen a harmadik?
2: Nézd, Márk, amikor elkezdted a mondatot, azt hittem, hogy az NB1 B-sért Békés Csaba mérkőzésre gondolsz, hogy egy góllal nyert a Békés Csaba, de hát semmiképpen nem vitatkoznék ez, hogy ez egy gól az edzőjé, de a humor félretéve, ugye a Debrecen idén megmutatta azt, hogy fölnőtt, illetve nagyon jó úton jár, hogy fölnőjön a két óriáshoz, a Bajnokok Ligájában is felül teljesítették az elvárásokat, ha visszaemlékezünk, ahogyan estek ki, az Odense ellen nyanszokon múlott, úgyhogy ezer sebből véreznek. Tehát én itt mielőtt bárhogy is folytatnám a gondolatom, a Szilágyi Zoltánt kell, hogy kiemeljem, az a szakmai munka, amit ő végez Debrecenben már évek óta, az hát követendő példa, finoman fogalmazva. Tehát én úgy gondolom, hogy Szilágyi edző fölnőtte az európai topmenedzserek köré, és ezt megmutattam a Népligetben is, tehát sorolhatnánk, és a műsoridő lehet nem lenne elég, ha a debreceni sérültekről beszélnénk, és kulcsjátékosok hiányoznak a Debrecenbe, ezzel együtt a jóval esélyesebb és válogatottak a teletűzdelt Fradi otthonában majdnem meglepetésre volt képes. Természetesen hozzátartozik az igazság az is, hogyha nyert volna ma a Debrecen, megelőzi egy ponttal a Ferencvárost, viszont jövő héten van még egy Debrecen Győr, és ezt a Győrt...
1: Idén csak egy csapat verte meg a Győrt, azért ezt ne felejtjük.
2: A Debrecen, igen, és most a Debrecenen kívül az űrben keresnek még egy csapatot, aki erre képes lehet, mert itt a földön nem nagyon látszódik olyan csapat. De megsüvegelendő Debrecen. Teljes mi a Ferencváros igazából azzal a nagy arányú győri vereségével kijelentkezett a bajnoki címer folytatott harcból még ősszel. Ünneplésre nincs ok a Népligetben sem, hiszen nyilván a Final Four-ba jutása nagy álma mindig az zöldfehéreknek, és a bajnoki cím, illetve a magyar kupa elhódítása ebből nem sikerült egyiket sem teljesítsék, de a hosszú távú építkezés jegyében ugye Jesper Jensen építi tovább a csapatát és a skandináv kontingens, de a jövő évre valószínű, hogy már jobban saját képére tudja formálni együttesét, és reális esélyei lehetnek ezen elvárások, célok teljesítésére, és még őt is azért hadd vegyem védelmembe. Ferencvárosnál is rengeteg sérült volt évközben, amivel nem feltétlenül volt reális az, hogy ők Final Four-ba jussanak, illetve bajnoki címet szerezzenek.
1: Magyar szempontból a női kézilabdázás két legfontosabb tegnapi mérkőzéséről Marosán Györgyöt kérdeztem.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével minden

0: Eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornái.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: 7 óra 3 perc a pontos idő, folytatjuk a Sportreggelt május 17-én, vasárnap továbbra is. Erdei Márk, Gyurta Gergely, Kovács Erika és Szabó Szilvia itt a stúdióban. Mivel megyünk tovább már? Kiváló interjúink vannak tegnapról, igaz?
2: Jó kis labdarúgással foglalkozzunk, igen, nyilván Győr lett a bajnok, azt már mindenki tudja, hát hallgassuk is meg a győriek egyik legjobb játékosát, válogatott játékosát, Tóth Rajmundot, a Kicsesztregi Balázsnak értékelt.
3: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
4: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacifántos szezonom volt tényleg ez a jobb oldali kitérőt. Ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hát sem sikerült.
3: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
4: Köszönöm ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt ez a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki vérszagot kapott, tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
3: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
4: Ötszön leszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyok, ahol kell.
3: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
4: Egyértelműen, hát én meg jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ez egy külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
3: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
4: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom meg koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
1: Tóth Rajmundot hallhattuk, akit Cseszregi Balázs szólaltatott meg, és sokak szerint a mezőn legjobbja volt a középpályás, és ki is lassították a közvetítésben, nem tudom, azt láttátok, hogy egy olyan kulcs szerelése volt az utolsó pillanatokban, azért ott meleg lett volna, hogyha az esetleg bemegy.
2: Igen, az azért volt inkább kulcs, mert elsőre úgy nézett ki, hogy lehet, hogy büntető lesz, de ugye maga a szerelés az ott nem volt annyira fontos ott becsúszva szerelni, mert nem volt gólhelyzet. De hát jól jött ki belőle, idegei rendben vannak.
5: Ez egy 89. percben igen, egy ilyen van megcsinálni, hát.
1: És ugye végig arról beszéltünk előzetesen, hogy milyen forgatókönyvek lehetnek. Mi van, ha a Győr megszerzi, és már 3-0, akkor végül is hátra lehet dőlni. De mi van akkor, hogyha sokáig egyenlő, és megy a nyomás, esetleg jönnek a hírek, bár az tök érdekes volt, hogy Borbély Balázs a riportertől kérdezte meg, hogy mi lett a Fradi meccs, és akkor kérdezte Mohai Bence, hogy tényleg nem néztétek, hogy mi van az Üllői úton?
2: Nekik ez tök mindegy volt, nekik a saját meccsükre kellett koncentrálni. Igen. Hát a Fradi meg nyilván észette a Győr, de nekik is tök mindegy volt ebből a szempontból, úgyhogy...
1: Azt már lehetett tudni, hogy nem a saját kezükben volt a sorsuk. De vissza Tóth Rajmundra, szóval az, hogy behívta Marco Rossi a keretbe, azt gondolom, hogy a tegnapi teljesítmény alapján mindenki megnyugodott, nem? Már.
2: Hát én azért húztam most fel a szemöldökömet, mert hallgatva, hogy Marco Rossi miket mondott a sajtótájékoztatón, tehát az, hogy az alapember volt Nikicser egy-két éve, amikor behívta a válogatóba, most meg úgy beszél róla, mint nem tudom, egy futottak, még játékos lenne közben a portugál bajnokságban játszik. Nem tudom, szerintem a Rossi most már hiányolta az, hogy beszélnek róla az újságírók, és hogy negatívan szerepeljen a posztokban, mert én ezt őszintén, vagy szövetségkapitányként, vagy azon a szemüvegen keresztül, én ezt nem tudtam hova tenni, hogy most a Nikicserről így beszél. Tehát lehet, hogy összevesztek, vagy én nem tudom, mi lehet a háttérben, de ezért mondom azt, hogy most most beívta éppen a Tóth Rajmundot, beívta a Tóth Alexet, lehet, hogy majd két év múlva azt mondja, hogy hát ők nem olyan szint.
5: Mit keresnek így, mit keresnek akkor ott?
2: Hát most ezt mondta Ligics erről.
1: Igen, egyébként vannak olyan játékosok, akik mondjuk kedvencek, és akkor bármit csinálnak, bármennyire is nem
2: igen,
1: játszanak a klubokban.
2: Nagy Ádám, igen, sokáig. Úgyhogy...
1: Vagy Fiola.
2: Hát igen.
1: De, és akkor vannak olyanok, akik meg rendszeresen játék lehetőséget kapnak, és mégsem. És ugye most Szappanos kapcsán is mindenki arról beszélt, hogy oké, Szappanos, de mi van Dibusszal? Tehát ő is olyan nem méltatlanul, csak úgy furcsálták, hogy ő most miért nincs,
2: hát de azt mondta, nem védett az utóbbi időben.
1: Igen, okay.
2: Tehát ez valami ennyire azért magyarázható, mondom nekem az említeni kicserről mondott, az nem, uh-huh. az nem állta meg a helyét. De hát ha már a válogatott szóba jött, és ha már meghallgattuk Tóth Rajmundot, akkor hallgassuk meg a győriek még inkább alapemberét, csapatkapitányát, Vitális Milánt, akivel Mohai Bence beszélgetett.
6: Magyar bajnok feliratú pólóban díszerek, de gyakorlatilag ez egyetlen ruhadarab rajtad, vagy kis túlzással, mert a pályáról úgy jöttél be, hogy egy alsógatya jutott neked. Kiosztottad az összes szerelésedet?
7: Pontosan így, ahogy fogalmazol, de én elterveztem ezt egyébként, hogyha bajnokok lesznek, akkor mindent is odaadok, ha szeretnék, az alsógatyán kívül. És úgy jöttem be, úgyhogy remélem, hogy jó gazdákra találtam.
6: Elárulod, hogy mi zajlik az öltözőben, mert azóta már ott gyűltetek össze.
7: Szerintem lehet egy kicsit örülni, hogy pezsgős vagyok, volt innap, és ezek után szerintem még több lesz, úgyhogy most rendesen meg fogjuk ünnepelni szerintem.
6: Azért kint se sok levegő jutott neked itt a lefújás után. Kik jöttek oda hozzád először? Mennyire ismerősek neked ezek az arcok? Mennyire egy család az, akik most ott együtt ünnepelnek a pályán?
7: Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a csapat, a stáb és a klub munkája, hanem a város is megérdemli. Hiszen erre már nagyon régóta várta a klub és a város egyaránt, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan munka volt, ami most ért be, és nagyon bízom benne, hogy a Győr még sok ilyen szép dolgot fog elérni a közeljövőben, és tényleg le a kalappal az első dolgozótól az utolsóig a klubban. Óriási tisztelet és büszkeség, hogy egy csapatkapitánként én láttam a mai mérkőzésen is a csapatkapitánya. Bízom benne, hogy tudtam vele élni, és reméljük a legjobbokat.
6: Szerintem sokan gondolják úgy, hogy tudtál, és hát jelölt vagy a szezon legjobbja címre. Ez a szezon neked személy szerint is egy hatalmas előrelépés, és a pályafutásodban is egy kiemelt szezon lesz. Hogy tekintesz erre vissza?
7: Igen, abszolút. Szerintem mondhatjuk, hogy a legjobb éven volt az első osztályban, legyen az Magyarország vagy Szlovákia. Bízom benne, hogy olyan teljesítményt tudtam nyújtani, ami elég lesz ahhoz, hogy tudjak tovább lépni. Ugyanakkor most az a legfontosabb, hogy ünnepeljünk és jól érezzük magunkat.
6: A teljesítményed a végeredménytől függetlenül kiemelkedő volt, de mennyit ad hozzá ehhez az egészhez, hogy ez egy bajnoki címben kulminálódott végig?
7: Örülök, ha így gondolod, viszont hozzátenném azt, hogy nem csak én vagyok a pályán, hanem van többi 11, sőt a cserejátékosok is ugyanolyan fontosak, ebben biztos vagyok. És szeretném minden is megdicsérni a Petrás, hiszen az első 5 percben volt egy-két bravúrja, ami életmentő volt. Tóth Rajmét, aki nem tudom, mindenhol is ott volt a pályán, tehát én úgy gondolom, hogy mindenki hozzátett a bajnoki címhez az egész év során.
6: Történelmet írtatok, 13 év után lett a Győr bajnok. Ez alatt meggyárták a poklot, és persze most már a mennyet is. De azért az, hogy 7 év után le lehetett taszítani a Ferencvárost a bajnoki trónról, az még inkább történelmi teljesítmény. Te hogy látod, mi volt a kulcsa annak, hogy ebben a szezonban és ti meg tudtátok előzni a Fradit?
7: Én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú munkának az egyik gyümölcse, hiszen ezt nem lehet egyik évre a másikra megtenni. Ugyanakkor az tény, hogy a Győr második évben hál' Istennek letaszította a trónról a Ferencvárost. Én úgy gondolom, hogy ez a klub, a stáb, csapat és a város munkája. Én ezt mindenkinek tulajdonítom, hiszen ezt együtt értük el, és együtt fogjuk megünnepelni.
1: Vitális Milánt hallhattuk, akit sokan az idény legjobb játékosának tartanak. Ezzel egyetértetek?
2: Igen.
5: Igen.
2: Kinek adnád?
1: Úszót nem mondj.
5: Nem, hát most hogy más sportot lehet mondani?
2: Nyugodtan, persze.
1: Kézilabdában otthon vagy, tudsz mondani.
5: Húha.
2: Tényleg, tehát szerintem meg fogja kapni az év legjobb játékos a díjat, és lehet, hogy az év felfedezettje is a Győrből lesz. Ki tudja, azért ott is többen pályáznak rá, akár Kripücsék, nem is tudom, hogy nem Tóth Rajmund is talán még lehet, mert azért ő sem tavaly már ott volt, de hát azért most dobbantott igazán nagyot a Győr. Hát eszméletlen szerintem, amit az Eto'o megcsinált. Szerintem az utolsó másodpercig nem hitte el senki, hogy ez nem lesz meg a Fradinak, mert tavaly is ugye hasonló volt a helyzet, akkor éppen ugye Győrben lett biztosan bajnok a Fradi az utolsó fordulóban, de akkor a Puskással, vagy a Paksal, melyikkel futott nagy versenyt? Azt hiszem a Puskással talán, ha jól emlékszem, igen, tavaly.
1: Tavaly?
2: Utolsó fordulón Paks volt.
1: Pont ez jutott eszembe, hogy ott Bognár György azt mondta, hogy idén van a legnagyobb esélyünk a bajnoki címre, és soha korábban nem mondták ki, amikor ott voltak. És ez érdekel egyébként a győrieknél is.
2: Na, a Puskás volt, bocsánat, az utolsó fordulóig.
1: Igen?
2: Igen.
1: Akkor az előtte volt egy...
5: Mert emlékszem, hogy akkor a Paks nyerte a Magyar Kupát, és hogy mondták, hogy akkor jó, akkor a Magyar Kupát mi nyertük, de a Fradi nyerte a bajnokságot.
2: Igen.
1: Uh-huh. De csak erre most már... gondoltam, hogy mikor mondják ki, például Győrben mikor mondták ki vajon, hogy na most akkor most már célkeresztben a bajnoki
2: szerintem cím. Nem mondták ki. Egyszer sem. Szerintem ez a titok, hogy Győrben, hogy erre nem tértek ki, én azt gondolom.
1: Csináljuk de... a dolgunkat, szerintem nyerjük igen, a meccseket, majd lesz, és lesz, lesz valami? Aha.
5: Hát amikor otthon legyőzték a Fradit, szerintem akkor... Ott már ugye elhitték azt, hogy...
2: Hát ott már ott mindenki kezdte elhinni, igen, az volt a legfontosabb meccs ebből a szempontból, de közben meg utána a Győr utána leikszelt, ha jól emlékszem, és akkor emiatt a Fradi megint felzárkózott.
1: Igen, ott sokan kikiáltották azt a győri meccset bajnoki döntőnek, beillő meccsnek, végül és az azzal, lett. Igen, tényleg, igen. De ugye a Fradi elnöke is mondta a videóban, hogy 20 pontot elhullajtani hazai pályán, ráadásul, ugye? Azt hiszem, hogy az ő
2: simán úton. Lehet.
1: Az Zalaegerszeg.
5: Zalaegerszeg, igen, kétszer is mondta, igen.
1: És...
2: Újpest, nem.
1: Tehát...
2: Majd jövőre.
1: De... Újpesten 0-5-re nyert a Fradi.
2: Igen,
5: ugye, hogy igen, igen. Köszi. Köszi, hogy emlékeztetsz.
2: Na de hát, ha már beszéltünk tehetséges fiatal jó magyar játékosokról, akkor azért azt mondjuk Dániel. El, hogy hát őróla is lehet, hogy Lukás Dániel lett ugye Matková, és a Matkóval megosztva az NBA-nek a gól királya, úgyhogy ő is kiváló szezon zárt, 30 éves, csak úgy, mint Varga Barnabás, ha jól mondom, vagy ő lehet, hogy ő már 31, de tök mindegy, lehet, hogy ő, mármint Lukács is most fog külföldre menni. Mit gondoltok erről? Tehát, hogy mondjuk hova mehet ő? Ugye Vargának összejött egy elég jól sikerült átigazolással az állakat, én megnyerték a bajnokságot kint Görögországban.
1: És akkor kiderült ugye, hogy Varga Banovás csak egyszeres bajnok lesz,
2: igen.
1: Mert volt esély arra, hogy kettő igen. legyen, ez így akkor csak nem jött össze. Egy.
2: Na de Lukács, külföldön el tudnátok képzelni?
1: Hát nem tudom, Varga Banovás esetében ez jól jött ki, tehát jó csapatba ment, jó bajnokságba ment, fejlődött, szerintem a válogatott és profitál ebből, aztán, hogy neki milyen kérői vannak Lukács Dánielnek. Nem tudom, hogy az ilyen idős korú játékosoknál ugye számít az, hogy mennyire tud új környezetben ott megfelelni.
2: Hát Lukásnak rengeteg klubcsapata volt itthon, ha jól emlékszem, de most ránézek gyorsan. Igen, ő Honvéd, Újpest, Tiszakécske, Kecskemét, Diózsír, aztán megint Kecskemét, Puskás. Tehát ő azért több helyen szerepelt, ugye általában NB2-ben. A Tiszakécske, Kecskemét, Diózsír ott velük ott NB2-ben volt, de ugye 2021-22-ben NB2-es gólkirály is lett a Kecskeméttel, aztán nem jutott fel, vagy hát a csapat feljutott, de ő maradt lent az NB2-ben, mert átigazolt Diósgyőrbe. Úgyhogy most igen, most 17 gól is elég volt ez a gólkirályi címhez, meg ugye 3 gólpassz, mert ne felejtsük el, hogy emiatt lett megosztott, mert mind a két játékos 17 gólt lőtt, és 3 gólpassz adott. Úgyhogy igen, ebből a szempontból
1: lehet,
2: is.
1: Lehet, úgy gondolta, hogy most már akkor megpróbálja magát külföldön is, mert itthon már...
5: De hol tudnátok elképzelni, mondjuk melyik országban első körben?
2: Nehéz, mert én például Varga Barnabás azt hittem, hogy jobb klubba fog menni, vagy nagyobb klubba fog menni, jobb bajnokságba. Azt hittem, hogy valami jobb csapat fogja megvenni, és nem megbántva az állakat, mert nyilván jövőre majd BL-ben is indulhatnak akár, de...
1: De ugye itt a szakemberek levezették, hogy ez csak a korának szólt, tehát hogy a nagy klubok fiatal
2: persze,
1: játékossal...
2: Ugye ez van Lukásnál, igen, ugye ez a helyzet. Igen, igen. Lehet, hogy környező bajnokságban valahol, vagy szintén Görögország.
5: De mondjuk egy Széria A-ban nem tudjátok elképzelni?
2: Hát nem akarom elképzelni, az más. Tehát, azt te is alá tudod támasztani, most voltál kint pár hete, izgalmas gólgazdag. Milán Juve 0-0?
5: Milán Juve 0-0.
1: Magyar játékosok nem nagyon válnak be az olasz élvonalban,
2: igen.
1: Nem?
2: Igen, azért eddig... összeálltuk van neked a Szaraperke Tiámot, elénekeljük szerintem ugyanakkor a élmény lett volna, mint aztán a mérkőzés.
5: Úgyhogy... Szánszírót ide bevezetitek.
2: Tényleg, itt mögé törekük a Szánszírót, szerintem simán. Úgyhogy igen, szerintem a szériába én nem örülnék, hogyha oda menne. De lehet, hogy ott is lenne olyan csapat, ahol jól tudna szerepelni, de...
1: De mik a hírek? Ő menni szeretne? Hát, vagy
2: én úgy tudom, hogy vágyik, vagy hát kimenne külföldre.
1: Vagy úgy, valamelyik ázsiai kérő, ahol azért
2: szerintem marad Európában, mert szerintem igen. A Rossi sem figyeli az ázsiai bajnokságokat nagyon, úgyhogy szerintem emiatt is a válogatott szempontjából is megéri neki
1: jó,
2: Európában
1: ilyen
2: maradni.
1: Ilyen idős játékosnál már azt számít, hogy egy kis pénzt keresem még. Hát így,
2: persze.
1: Nem?
2: Hát tehát, kérdés, nem persze. Kinél mi számít, igen. Hát kérdés lesz, hogy mondjuk a Győri Bembuáli, aki harmadik lett a góllövőlistán, vagy hát csak megosztott első van, akkor második. Aha. A 15 góla és 5 gólpasszal, ő Algériával ugye a világbajnokságra is készülhet. Nagy kérdés, hogy őt a győriek meg tudják-e tartani, és hát nagy kérdés, hogy mi lesz a Győrrel ezen a nyáron, mert általában ilyenkor ugye kiszokták vásárolni a legtöbb játékost, akkor látják, hogy egy csapat ekkora sikert ér el. Hát ugye abból a szempontból ez a győri első hely az nem tett jót az NBA-nek, hogy a Győrnek a BL első selejtező körében már be kell csatlakozni, Fradinak az Európa Liga első körében, és a Debrecennek, valamint a Paksnak a második körében a konferencia ligának, úgyhogy nem lesz könnyű azért innen egyik csapatnak sem kiharcolni. De ha már szóba került a VB, és ha már szóba került az, hogy Bembouali készülhet a világbajnokságra Algériával, akkor van egy másik játékos, aki ugyan francia, de hát meghívást kapott a Haiti válogatott keretébe, ő pedig nem más, mint Lenis Joseph, aki Korsós Kristófnak nyilatkozott a tenapi Fradi mérkőzést követően.
8: Egy magabiztos győzelem a szezon záron, ami a bajnoki arány szempontjából viszont nem tudott már segíteni, hogy éled meg ezeket a pillanatokat.
9: Nyilván mindannyian kicsit rosszul érezzük magunkat, hiszen szerettük volna megnyerni a bajnoki címet. A mai nap a munka ránk eső részét mi elvégeztük, sikerült megverni. Az a legelszeget viszont a bajnokságot nem sikerült megnyerni, emiatt nyilván mindenki kicsit csalódott.
8: És a megfelelő munkamennyiséget mennyire sikerült elvégezni a szezon közben? Hol lehetett volna ezt más irányba terelni, ezt a bajnoki versenyfutást?
9: A szezon alatt vesztettünk pár pontot, de még a Győr előtti mérkőzésünk előtt még nekünk állt az ászló olyan szempontból, hogy a saját kezünkbe lehetett volna a sorsunk, és az, hogy nem sikerült ott nyerni, az vetett minket sajnos vissza ilyen szempontból.
8: A bajnok ezüstérmet azért van, ami ellensúlyozza, volt egy kupagyőzelem, egy sikeres európai szereplés, és egyéni történetek is alakultak. Neked például lehetőséged nyílt kivívni a szereplést a világbajnokságon. Hogy fogadtad ezt a hírt?
9: Nyilván nagyon örültem annak a hírnek, hogy ott lehetek a VB-n, és ettől függetlenül így van ebben a szezonban. Nagyon sok pozitív dolog történt, mind a kupagyőzelem, mind a nemzetközi menetelésünk, úgy gondolom, hogy igazán sikeres volt.
8: A világbajnokság a futballvilág legmagasabb színpada. Neked mi minden jut eszedbe erről? Látod a realitását, hogy kivívd a helyed abban a csapatban? Milyen érzésekkel várod ezt az időszakot?
9: Igen, őszintén jelenleg még én sem nagyon hiszem el. Kicsit a fellegekbe járok, hiszen szerintem mindenki a VB-n szeretne szerepelni. Az a hangulat, az az atmoszféra, az a közeg, az nyilván annyira maximálisan sokat jelent egy focistának, amennyit csak lehet.
2: Ő volt tehát Lenis Joseph, illetve a Ferencvárosnál ugye a fordító, vagyis a magyar hangja. Hát neki van esélye arra, neki is, hogy bekerüljön a VB keretbe. Őt is meglepte ez a dolog. Meg hát szerintem az egész közvélemény, bár látva most, amik mostában zajlottak, hogy hirtelen Mariano Gomezből is magyar állampolgár lett. Zakariasennél is rákérdeztek erre tegnap, hogy vele kapcsolatban is voltak ilyen hírek, de ő ezeket azért elsegette, hogy norvég játékos, neki nincsenek olyan ambíciói, hogy ő felvegye az állampolgárságot, meg még nem is lehetne ugye válogatott, úgyhogy érdekes.
1: Meglátjuk. Esztergomra mondták azt, hogy csupa magyar játékos van, mert Emma Zsák is már kettős állampolgár, csak a francia válogatottban van, ugye. Gondolom, ilyen-olyan szabályok miatt. Hán János is a Paks, illetve Diósgyőr Paks meccs egyik hőse volt, hiszen az ő duplájával is nyert a Paks, úgyhogy Bobák Robert jó voltából őt is meghallgathatjuk.
10: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
11: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy Diósgyőr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem százszázalékosan a győzelmért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, kettő rugott gól után szerettem volna egy harmadik. Is. Lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
10: újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az idei a számotok részén? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem. Nagyon kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
11: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
10: És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
11: Hát ahogy a csapatét, fele más volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményemet is örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
10: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út, mennyire lehet elengedni most már magatokat?
11: Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
2: Hán Jánost hallhatták tehát, aki Bobák Róbertnek értékelt, és hát igen, valóban meglett a bronzérem a Paksnak. Ha már a dobogóról beszélünk, akkor nézzünk kicsit külföldre is. Ugye múlt hét vasárnap még kérdéses volt, hát nem tudom kinek, de hogy a Barcelona nyeri el a spanyol bajnokságot.
12: Igen.
2: Nyegette meg, olyan halk voltál ebben a fél órában, hát itt az időt kibontakozni. Azt vártad, hogy hatost lő a Barca Reálnak, hát végül nem lett igazad.
12: Még küldtem is egy üzenetet, remélem nem probléma, hogy elmondjuk a privát beszélgetésünket.
2: Oh.
12: Ugye 2-0 volt talán a
2: 15.
12: percben, igen, eléggé egy oldalú volt már addig is a mérkőzés, és írtam a Márknak, hogy hát ebből lehet, hogy 8 lesz, nem is 6, és akkor hát nyilván a üzenet az volt, hogy bárcsak adja a jóisten, hát végül megálltak 2-nél, de akár lehetett volna ez tényleg 8 is.
2: De azért azt meg azért adjuk át, hogy képet ugye nem tudunk így a rádióban átadni rendesen, de hogy ott a Gege küldött egy szelfit, hogy éppen imádkozik, hogy nehogy 8 legyen, tehát hogy ott 8 darab gyertyával volt körbevéve, így szépen össze volt rakva a keze, úgyhogy aggódott ne, hogy ez tényleg nagy arányú vereség legyen, de
12: ez is elég volt a Barcelona.
2: De mit tudsz egyébként a meccs utó életéről? Tehát volt verekedés most a madridi öltözőben, vagy a buszon, vagy valami most?
12: Nem hozták nyilvánosságban. Tehát ugye itt Bellinggemmel beszéltem egy-két mondatot, és mondta azt, hogy hát most itt elég nagy csend van, de egyébként igen.
1: És Vinicius Junior mennyire szomorú már túl azon, hogy nem lett meg a bajnoki cím.
12: Koncentrál a világbajnokságra. Most
1: okay,
12: azt mondta.
1: De azt meg már küldte, így van.
12: Ez volt a probléma.
2: És azok voltak a kommentek alatt, hogy ez jót tehet neki, mert mióta van barátnő, az ott, hogy enge.
12: Biztos otthon is teljesíteni kell, és nem tud a 100%-os teljesítmény nyújtani a pályán.
2: És a férfiak csak egy dologra tudnak egyszerre figyelni, tehát ez nem egyszerű.
12: Igen, úgyhogy, de hát ugye van még neki a világbajnokság, Brazília csapatával, Ancelotti vezetésével. Meglátjuk. Most az Mourinho érkezhet esetleg.
2: Maradjon jövőre?
12: Vinicius?
2: Hát... Mourinho érkezésével nem lehetnek itt olyan változások?
12: Alapvetően én mind továbbra is azt gondolom, hogy ez nem az edző, vezetőedzőnek a problémája az, hogy most jelenleg ilyen helyzetben van a Real Madrid, hanem egyel följebbi polcon az elnöktől erednek a problémák.
1: Szerintem a szertároson.
2: És mit szólsz Mbappé nyilatkozataihoz, hogy ő nem szokta hallgatni, amit Arbeloa nyilatkozik, de hogy az El Clásicóra ő már készen állt.
12: Igen, Szardinián volt valahol egy privát jakton, ahol éppen nagyon koncentrált az El Clásicó
2: mérkőzésre. Igen, meg ugye azt is mondta, hogy hát ő ugye spanyol csatornákat nem néz, csak francia nyelvűt, emiatt nem látja Arbeloának a nyilatkozatait, illetve még amikor volt a kiesés a kupából a másodosztályú csapat ellen, akkor is ő készen áll, de mondták, hogy hagyj pihenjen.
12: Igen, hát nyilván jó a kommunikációs vezető, vagy nem tudom, a szakmai tanácsadója, hogy mit kell mondania.
1: Egyébként... Most el kell majd mennünk hírekre, de csak egy mondat, hogy mentálisan szerintetek ez milyen lehet, hogy úgy kell pályára lépned, hogy tudod, hogy nem tudom, 60 millióan, vagy 100 millióan?
2: Én is ezt akartam mondani, igen, hogy több múlt hét vasárnapot 62 millió.
12: Hát ez szörnyű lehet. De továbbra is azt gondolom, hogy ha megnézzük az ő statisztikáját, PSG-től eligazolt, PSG szárnyal. Itt van, Real Madrid, odaigazolt.
2: Hát meg azért azt mondjuk kérdés. El, meg azt azért mondjuk el, hogy szerintem spanyol nyelven volt ez az aláírás, meg petíció, ő azt nem olvassa, csak franciául olvas, hogy lehet, el sem jutott hozzá. Hát mindegy. Nem tudom, hogy ez kiderül el a hírekből.
1: Nem tudja, hogy miért integetnek a lelátó. Azt hiszik, hogy biztatja őket.
12: És hát tudod, volt az ikonikus Cristiano Ronaldo-s hát másolata, hogy uno, dos, tres, a la Madrid. Hát ez most nem úgy sikerült, ahogy...
2: Hát attól függ, kinek a szempontjából. Az én szempontom nekem tetszett ez az év a Madridban. Vagy a Madridnál. Tehát én most csúnyán nézel, úgyhogy menjünk el a hírekre.
13: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó, megúszó voltam.
4: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
6: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
7: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
8: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: A Győr lett a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Ma van a magas vérnyomás világnapja, ma még marad a többnyire borongós idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
9: Bajnok a Győr a labdarúgó Fizzligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Navarro vezetőedzővel a folytatásról. Így a következő idényben már nem a spanyol ül a kisvadon. 4-1-es vereséggel kezdett az A-csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a tornát. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében a Ferencváros. Ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. 2 győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UVS-e ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. A zuglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalóniától. A címvédő Szolnok Falkó elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi kajakenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kajak 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A parasztakákban 200 méteren Kis Péter Pál lett az első kategóriájában, Varga Katalin pedig bronzéremmel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, jelentette ki a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulni a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Az akció részletei Mancsa Bajban címen érhetők el az interneten. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy felét érinti.
0: Közlekedés.
9: Az M3-ason Budapest felé Bagnál egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A mentés idejére a belső sávot lezárták, torlódás egyelőre még nem alakult ki. Aztán délelőtt is folytatódik a hídbontás Velencénél az M7-esen, ami miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárják. A főváros felé az 57-es jelű Székesfehérvár-Agár csomópontban leterelik a pályáról a 7-es főútra, és a 42-es jelű Pázmány csomópontnál terelik vissza. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: A nyugati határ mentén is északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadó záporok, zivatarok. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, délután 11-24 fok várható. A következő napokban már sok lesz a napsütés, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 41 perc a pontos idő, május 17-én vasárnap reggel itt vagyunk továbbra is a stúdióban, Szabó Szilviával, Kovács Erikával, Gyurta Gergellyel, a mikrofonnál pedig Erdei Márk, és próbáltuk hívni Zürichből kollégánkat, Virányi Zsoltot, aki kint van a jégkorong világbajnokság helyszínén, egyelőre még nem sikerült a kapcsolatot összehozni, viszont akkor helyette most következzen a már általunk is megénekelt Mob Media díj, amelyet tegnap Berel Mese kolléganőnk vetett át, vele pedig Somogyi Zsófi beszélgetett.
2: Mese, szívből gratulálok a Mob Media díjhoz, ez nem az első. Neked mit jelentenek ezek a díjak?
3: Köszönöm szépen először is. Mondhatnám, hogy sokat, de szerintem te sem nagyon ismersz olyan sportújságírót, aki azért csinálja, hogy díjakat kapjon. Nyilván nagyon jó, amikor ilyen fajta visszaigazolást kap az ember, és megerősíti a folytatást illetően. Jól esett, hogy a MOB közgyűlésen vehettem át, de elraktározom, szeretettel gondolok rá, és megyünk tovább.
2: Ilyenkor azért picit úgy összegzel, vagy visszatekintesz, vagy úgy számot vetsz egy-két dologról, amit mégiscsak azért a nagyon szép, példaértékű sportújságírói pályafutásodban eddig végeztél?
3: Hát az azért talán túlzás, hogy összegzek. Inkább azt mondanám, hogy amikor ugye elhangzik egy beszéd, akkor azt nyilván előtte magával az érintettel egyeztetik, és akkor utána kellett gondolnom egy-két évszámnak, hogy már milyen régóta vagyok itt, és hogy mik történtek, de azért remélem attól még messze vagyok, hogy a pályafutásomat kelljen összegeznem.
2: Hát nem is feltétlenül összegzés, de akár mondjuk az eddigi két olimpia is, amit elhangzott, amin ott lehettél azért. Volt ugye Európa játékok, és akkor még amúgy nem is beszéltünk, hogy mennyi minden élmény is fűz téged egyébként ahhoz, amit csinálsz, és talán ez az egyik legszebb része a mi szakmánknak, hogy ezt szeretetből csináljuk. Mi az, amit úgy azért így szívesen kiemelsz, vagy mire szívesen visszagondolsz, vagy ami, ha tényleg, ha visszatekintesz az eddigi karrieredre, akkor azért azt tényleg mindenképpen kiemeled, és magaddal viszed a mai napig.
3: Nyilván ez a legfontosabb ebben, amit te is mondtál, hogy mi ezt szeretjük csinálni. És ezért nem csak az ilyen alkalmakkor, hanem általában egy-egy munkanap előtt is azért úgy belegondol az ember, hogy amit mi csinálunk, azt lehet, hogy egy másfajta munka mellett hobbiként csinálnánk, és mennyire szerencsések vagyunk, hogy mondjuk beszélgetni kell sportolókkal, vagy el kell menni egy-egy meccsre, és mennyire jó, hogy most nem azt mondom, hogy ezért még fizetnek is, hanem hogy valóban ezzel kell törődnöd, és ezzel törődhetsz. Nyilván az itt elhangzott, hogy ugye volt szerencsém, de ezt te is tudod, hogy ez milyen jó olimpiai aranyérmet közvetíteni a rádióban. Gulyás Michelnél volt szerencsém ott lenni, Nyágúj Gergellyel együtt közvetítettük a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban. Nyilván az egy nagyon kiemelkedő, mert hogy ez eddig nem adatott meg, remélem, hogy nem ez volt az utolsó, de nekem egy bármilyen kézilabda meccs, egy sportlövő esemény, egy bármilyen hosszabb beszélgetés egy sportolóval, az mind-mind olyan, amire úgy szívesen emlékszik vissza az ember, és emlékezteti magát, hogy milyen jó, hogy ezt csinálhatja.
2: Mert hogy te is sportlövő voltál, illetve a kézilabda szíved csücske, vagy legalábbis mindenképpen kiemelendő, vagy kiemelkedő helyen foglal el. Én úgy ismerlek téged, aki nem annyira szereti hangoztatni, hogy egyébként milyen munkát csinál, akár legyen az egy extra, egy nagyon rangos dolog, és azt se szereti hangoztatni, hogy mennyit és milyen színvonalon csinálja, de van egy nagyon komoly profizmus, ami belőled árad, én ezt tapasztalom. Mik azok az elvek, amik mentén egyébként te dolgozol egyrészt a rádióban, meg egyáltalán hogyan te erre a szakmára tekintesz?
3: Hát ezt köszönöm szépen, Zsófi, hogy ilyeneket mondasz. Szerintem egyébként ez, ugye elhangzott, hogy mikor kerültem ebbe a körbe, hát az nem ma volt. Tehát azt azért mondhatom, hogy rutinosnak számítok. Itt elhangzott Antal Ildikó neve, aki először adott nekem munkát egy hírügynökségnél, a Veszel Pressz hírügynökségnél. Tőle nagyon sokat tanultam, és rengeteget tanultam Lantos Gábortól, aki annak idején a Magyar Rádióhoz hozott. Tehát olyan alapokat tett le, vagy tetetett le velünk a rádiózással kapcsolatban, hogy szerintem én azóta is abból élek, és azt tekintem kiinduló pontnak, és hát akkor erre jönnek az évek, amikor nyilván, hogyha rosszul csinálsz meg egy interjút, vagy nem úgy készülsz fel, akkor az első pár évben azt mind meg kell tanulnod, hogy milyen hibákat kerülj el, hogy aztán majd legközelebb ez ne forduljon elő. És szerintem hát ezen sajnos már túl vagyok azokon az éveken, amikor tapasztalatot kellett szereznem, úgyhogy hát sajnos az idő az, amit ebben a munkakörben már eltöltöttem.
4: Szerinted mitől jó sportújságíró egy sportújságíró?
3: Ezt talán mindig Novotny Zoli bácsi szokta mondani, hogy szeretni kell a sportolókat. És ez akár egy interjúban, akár egy meccs közvetítésben, de akár még a műsorvezetésben vissza kell, hogy köszönjön. És hogyha te úgy állsz hozzájuk, hogy egyrészt a legjobbat szeretnéd kihozni belőlük, másrészt reálisan látod, de sosem bántod őket, akkor szerintem az már egy jó alap arra, hogy te jól végezd a munkádat. Ugye alázat, tisztelet, ez nyilván minden munkakörben megvan, de én azt gondolom, hogy a rutinnal ezt már sokszor hangoztattam, és a kíváncsisággal kell hozzáállni mindenhez és mindenkihez, és aztán az elkövetett hibákat meg mindig próbálni kijavítani. Nyilván kell egyfajta személyiség ahhoz, hogyha mondjuk csinálsz egy interjút, akkor mondjuk meg tud nyitni az interjú alatt. Ez valakiben vagy megvan, vagy nincs, de ez is azért a tapasztalattal változhat, de szerintem a mi szakmánk az pont olyan, amit nem lehet iskolában tanulni, nyilván az alapokat, azokat tudod, meg a műfaji korlátokat, azokat megtanulhatod, de az, hogy kiből lesz jó újságíró, azt szerintem az iskolában nem derülhet ki, hanem aztán utána, amikor ebben benne vagy, és az évek során dolgozol, akkor szerencsés vagy, hogy valaki azt mondja rád, hogy te jó újságíró vagy.
4: És ez az, amit te a legjobban szeretsz egyébként csinálni, megnyitni a sportolókat, és beszélgetni velük, megismerni őket?
3: Igen, én legjobban interjút készíteni szeretek, és mondjuk voltak olyan tapasztalataim, ami szintén nagyon jó, hogy ugye van egy műsorunk, a Sporthely című, ahol mondjuk elmegyünk különböző klubokba, és akkor bemutatjuk azt a klubot, egyesületet, helyet, és többször fordult már elő, hogy a gyerekekkel vagy fiatalokkal kellett beszélgetni, akikkel azért nem olyan könnyű, nyilván ezt te is tudod, mert nem szeretnek nyilatkozni, nincs tapasztalatuk ebben, nem tudják, hogy kell, és akkor, amikor egy ifjú sportolóval elkezdesz beszélgetni, és először csak egy-két szavas válaszokat kapsz, és utána minél tovább beszélsz, és látod rajta, hogy kezd feloldódni, és mondjuk már legalább egy bővített mondatban válaszol, az legalább annyira jó érzés, mint mondjuk, nem mondom, hogy mint egy olimpiai aranyat közvetíteni, de egyébként, mert hogy ez egy másfajta munka, és ugyanúgy érzed magadban, hogy ez is fontos, hogy kihozd mondjuk a gyerekekből, vagy a fiatalokból azt, hogy megbízom benned, hogy úgy válaszol, ahogy te szeretnéd, hogy válaszoljon. Tehát igen, alapvetően én interjúzni szeretek a legjobban.
4: A kíváncsiság szót is említetted, hogy azért az is benne van egy újságírónak a munkájában. És ha egy picit ehhez kötöm ezt a kérdést, akkor mi az, ami amúgy téged a jövőre tekintve a leginkább visz előre, amiket mondjuk még úgy szeretnél ebben a szakmában akár megtapasztalni, újra átélni, vagy akár mondhatni még nagyobbakat álmodni. Szóval neked, hogyha egy kicsit előre tekintesz, akkor vannak vágyaid még azon túl, hogy amúgy szereted, amit csinálsz?
3: Hát így konkrétan nem tudnék megfogalmazni vágyat, de az egy nagyon fontos szó volt, amit mondtál, hogy újraélni. Mert hogy akár ugye nézőként, hogyha látsz egy olyan mérkőzést, ahol szurkolsz az egyik csapatnak, és egy nagyon izgalmas végjátékban nyer az a csapat, akkor milyen boldog lehetsz. Újságíróként is nyilván nem szurkolunk csapatnak, de amikor mondjuk egy magyar válogatott játszik bárkivel, akkor szurkolhatsz úgy, mint egy szurkoló, és tudjuk, hogy mindenki szurkol is, mert hogy nem is akarjuk magunkat egyébként távol tartani a sportolóktól, és hogy ezt újra és újra átélheted, az szerintem sokkal fontosabb, mint hogyha most kitűznék egy olyan célt, hogy remélem egyszer majd egy sportlövő olimpiai aranyérmet közvetíthessek. Tehát nem, ilyenféle céljaim nincsenek. Azt, hogy ezt csinálhassam még nagyon sokáig, hogy beszélgethessek, hogy legyek kíváncsi, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd a jövő, de én nem tervezem.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Méltó utódok, Mohai Dominik jegyzete. Még be sem értek az öltözőbe az újdonsült bajnokok, az Eto történetének ötödik csapata, amely bajnoki aranyérmet szerzett a klubnak, már pezsgő szagot árasztottak magukból. Szagot? Talán a győzelem mámorában a minden irányba spriccelt ital inkább édes illatú. Erre vártak az elmúlt két hétben, amíg feszülten készültek az utolsó forduló összecsapására a Kisvárda ellen. A mérkőzés sem volt kevésbé feszült, a sokszor penge élen táncoló Eto, ha szűken is, de profin behúzta a győzelmet. A klub történetének egyik legfontosabb győzelmét. A legtöbb játékoson már nyoma sem volt a zöld-fehér szerelésnek, fehér jéger alsóban és fekete 5TO feliratos pólóban ugrándoztak az öltözőben. Két éven belül kétszer rohanhattak idegenbeli idényzáron a pályára az Eto szurkolók, 2024-ben Ajkán az NB1-be jutást ünnepelték, és ki gondolta volna akkor, hogy az akkor szinte még ismeretlenül ölelgetett Borbé Balázs egy osztálya feljebb és ilyen eufóriára készteti a győrieket. Hideg Kuti Nándor, Verebes József és Pintér Attila után ő is bajnoki címre vezette a csapatot, és ezzel vitathatatlanul ott van a klub történetének legjobb edzői között. Majd az idő eldönti, hányadik helyen végez, de rajta kívül soha egyetlen győri mester sem juttatta fel a csapatot az NB2-ből, vezette ki a nemzetközi porondra, majd nyert vele bajnoki címet. Káprázatos utazás, hihetetlen teljesítmény. A győriek örömét fokozhatja, hogy több saját nevelési játékos játszott kulcs szerepet a sikerekben. Vitális Milán és Tóth Rajmund teljesítményére az elmúlt hónapokban szavakat is alak találni. Bánáti Kevin örökké emlékezetes góllal fektette két várra a Ferencvárost, de Bíró Barnabás is jelentős érdemeket szerzett. A házi gókirályt, Nadir Bembualit, a belső védőket, Milyen Krüpicset és Csinger Márkot, a balszélsőként is bevethető Daniel Stefújt, a parádés gólokkal jelentkező Zsejko Gavricsot sem lehet kihagyni a felsorolásból, de az NB2-es évad óta a csapatot erősítő Paul Antont vagy Claudio Bumbát sem. Kapus Samuel Petrás sokat kellett kritizálni hibái miatt az elmúlt két évben, de amióta visszakerült a kapuba, márciusban parádés teljesítménnyel adott tartást és utolsó mencsvárat a védelemnek. Verebes József halálának tizedik évfordulóján méltó módon tisztelgett az Eto a mágus született Ferencvárosát, megelőzte teljes szívéből imádott Győri Etója.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: children.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: 13 év után ismét bajnok a Győr. Vereséggel kezdett az Elit VB-n a férfi jégkorong válogatott, és svéd sikerrel zárult a király etap a Tour de Hongrie-n. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Történetében 5-5-ször is bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Az Eto a 33. zárófordulóban az algériai Bembouali góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel megőrizte egy pontos előnyét a címvédő Ferencváros előtt a tabellán. A győriek saját nevelésű, válogatott meghívót is kapott, védőként és középpályásként is bevethető játékosa Tóth Rajmund Cseszregi Balázsnak értékelt.
3: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
4: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacifántos szezonom volt tényleg ez a jobboldali kitérőt. Aztán nagyon úgy nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szülem jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
3: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek, melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
4: Őszintén ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott, tudom, egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
3: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
4: Összeveszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk, ahol kell lenni.
3: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
4: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
3: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
4: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom meg koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
2: 13 év után lett ismét bajnok az Eto. A magyar válogatottba szintén meghívott Csinger Márk sérülés miatt kihagyta a Kisvárda elleni találkozót, de az idény során ő is elévülhetetlen értemeket szerzett a bajnoki aranyéremben. Csingert Cseszregi Balázs kérdezte.
3: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
5: Köszönöm, jó vagyok sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
3: De a válogatottban mész?
5: Persze, mindenképp. Kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
3: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
5: Őszintén sosem nem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
3: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
5: Azt tudom mondani, hogy a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokot tudtunk lenni.
3: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
5: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most se lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meglett.
2: Borbély Balázs vezetőedző 2024 tavaszán még NB2-es csapatként ült le az Eto kispadjára. Két évvel később pedig bajnoki címet ünnepelhetett az együttessel az élvonalban. A 46 éves szakemberrel Mohai Bence elevenítette fel az idény legfontosabb történéseit.
6: Ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányommal, van ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki és csókolom. Nem akartam már tetováltatni magadon semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivárhatom talán.
7: Mit jelent egy edző pályafutásában az, hogy magyar bajnok lett, és innentől kezdve ezt senki nem veheti el tőled, a neved mellett ez mindig ott lesz?
6: mondom, ezt még nem tudom felfogni, ezt majd az idő megmutatja, hogy ez mit jelent számomra, de nagyon kellemes érzés tényleg ez az egész eltöltött két év itt a Győrnél, ez fantasztikusra sikerült idáig, úgyhogy az, hogy most magyar bajnok, adj egy kis időt, hogy hadd tudjam ezt megélni, hadd tudjam ezt felfogni az egészet, aztán majd lehet egy-két hónapon tudok erről majd többet mondani neked.
7: Kevesen hitték el az elmúlt időszakban, hogy le lehet győzni a Ferencvárost, hogy lehet Magyarországon bajnoknak lenni, úgyhogy nem a Ferencváros címere szerepel a nevetek mellett. Ti mikor hittétek el? Honnan tudtátok, hogy ez teljesíthető, hogy ez megvalósulhat?
6: Megmondom őszintén, hogy az első meccset a tavaszi szezonban, amikor a Ferencváros legyőztük idejembe 3-1-re, akkor éreztem, hogy mivel elvesztették a két kulcsjátékosokat, Varga Barnit és Tóth Alexet, hogy egy picit visszaesett minőségileg a Ferencváros.
2: A hanghibáért elnézésüket kérjük. A címvédő Ferencváros 3-0-ra verte hazai pályán a Zalaegerszeget, de így sem tudta ledolgozni egy pontos hátrányát az Etóval szemben. Az FCC sorozatban 7 aranyérem után ezúttal ezüsttel zárt a Fizligában. A csapatkapitány Dibusz Dénes szerint megérdemelt a győri bajnoki cím.
0: Ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt. Nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban. Tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka, de nem volt elég erre már a hátra levő 3 forduló.
2: A labdarúgó NB1 zárófordulójában a Győr és az FTC mellett győzött tegnap a Debrecen és a Paks is. A DVSC az Újpestet verte hazai pályán 2-1-re, míg a paksiak Diósgyőrben nyertek 3-1-re. A Győr a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa Liga, míg a harmadik Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében lesz érdekelt. Búcsúzott az élvonaltól a Diósgyőr és a Kazinc Barcika. Góllal zárta az idényt Schäfer András a német labdarúgó Bundesligában. A magyar válogatott középpályás az Union Berlin harmadik gólját szerezte, a berliniek 4-0-ra nyertek tegnap az Augsburg ellen. Szintén a német élvonalban 4-1-re kikapott Freiburgban a Lipcse, a vendégeknél Willi Orbán és a csapattól búcsúzó kapus Gulácsi Péter is végigjátszotta a találkozót. Történetében 8-szor is megnyerte az angol labdarúgó FA kupát a Manchester City, amely a tegnapi döntőben 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t a londoni Wembley stadionban.
1: Nemzeti sportkrónika.
2: 4-1-es Finnország elleni vereséggel kezdett az A csoportos világbajnokságon a férfi jégkorong válogatott. Az együttes gólját Sebők Balázs szerezte. A találkozón gólpaszt jegyző Terbócs István látott pozitívumokat a csapatjátékán.
8: Szerintem ez egy kimondottan nézhető hokimeccs volt a 70-80%-ában a találkozónak. Amikor 5-5-ben van energiánk ellenük, és nem ragadunk be sorcserék közbe, illetve végig úgy csináljuk a dolgot, amiket kérnek tőlünk, akkor tulajdonképpen Finnországban is pajba tudunk lenni. Nem azt mondom, hogy dominálni tudjuk a mérkőzést, hiszen nem erről van szó, de fel tudjuk venni a versenyt védekezésbe, meg tudjuk tartani a korongokat, ki tudjuk juttatni, egyszerűen van szansz. Tehát most ezt én kimerem jelenteni, hogyha mondjuk még egy 20-30%-ot rádobunk, tehát 60 percen keresztül mindent úgy csinálunk, hogy le van írva a tankönyvbe, akkor van esélyünk Finnország ellen, és ki tudja, lehet, hogy 5 év múlva ez, vagy 3 év múlva, azt én nem tudom megmondani, meglátjuk, ez bekövetkezik, és lehet, hogy pontot szerzünk Finnország ellen egy világeseményen.
2: A magyar válogatott ma Ausztria ellen folytatja az A csoportos jégkorong VB-t. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjében a Ferencváros, amely így nem jutott be a sorozat döntőjébe. Az FTC ellenfele a mai bronzmérkőzésen a dán Viborg lesz. Kettős győzelemmel ott van a Ferencváros a Ferencváros női vízilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Az FTC az UVS elleni párharc visszavágóján az elképesztő napot kifogó 9 gólos Kuruc-Kurisatti Gréta vezérletével 18-16-ra nyert idegenben, és 34-25-ös összesítéssel lépett tovább. A BVSC-nek viszont nem sikerült döntőbe jutnia a női vízilabda Eurokupában. Az zuglóiak az idegenbeli döntetlent követően otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. Győzelemmel kezdett a Szolnok a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. A címvédő olajon záró negyedben nyújtott remek teljesítményének köszönhetően 94-79-re verte hazai pályán a Falkót. Szolnoki részről a csapatkapitány Pallai Tamás értékel.
9: Ez a különbség, azt hiszem 15 pont, ha most jól számol, aki kevés oxigénen az agyban, ez nem tükrözi valósan azt, hogy mennyire nehéz mérkőzés volt, végig kiki meccs volt, a végén a mi részünkre billent ez a mérleg, de a következő mérkőzésen szeretnénk még jobban játszani. Ilyen mérkőzésekre számítunk egyébként, erre is készültünk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, már nagyon jó csapat a Falkó, de örülünk, hogy a végén végül is a mi akaratunk érvényesült. Azt hiszem, hogy ez volt az első olyan meccsünk a Falkó ellen, amikor teljes kerettel voltunk. Én úgy érzem, hogy nagyon mély a rotációnk, nagyon sok jó játékos van a csapatunkban, úgyhogy talán ez is bele tolhatott, illetve én úgy érzem, hogy most arra kiismerte egymást a két csapat. Túl sok újdonságot nem tudunk egymásnak mutatni, talán mi precízebben hajtottuk végre a mérkőzés tervünket, mint ők.
2: A férfi kosárlabda bajnokság döntője a három sikerig tartó Szolnok-Falkó párharc kedden Szombathelyen folytatódik.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi kajakkenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kajak 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A paraszakákban 200 méteren Kis Péter pár lett az Bál lett az első kategóriájában, Varga Katalin pedig bronzéremmel zárt. Jakob Zöderqvist nyerte a magyarországúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát. Az időjárási körülmények miatt lerövidített Mohács és Pécs közötti királyetapon aratott siker után a svéd át is vette a vezetést az összetetben. Walter Attila legjobb magyarként, a 11. lett tegnap a Tour de Hongrin. Halljuk a szakaszgyőztes Söderqvist értékelését.
10: He was the only option for me.
11: Számomra a szökés volt az egyetlen opció. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ott leszek a szökevénycsoportban, mert ilyen körülmények között ebben a káoszban szóba sem jöhetett, hogy a népes mezőnyben tekerjen végig a szakaszt. Mindent egy lapra tettem fel, és végül számomra minden fantasztikusan alakult.
2: Az olasz kerékpáros körversenyen tegnap az ecuadori Jonathan Narváez nyerte a szakaszt. A Giro d'Italia összetettjének élén nem történt változás. Továbbra is a portugál Afonso Eulálio vezet. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrát!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Győr lett a bajnok a labdarúgó NB1-ben, megnyitották a Karmelita Kolostort a látogatók előtt, ma még marad a többnyire borongós idő. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
5: Bajnok a Győr a labdarúgó Fizzligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből: FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Navarro vezetőedzővel a folytatásról, így a következő idényben már nem a spanyol ül a kispadon. 4-1-es vereséggel kezdett az A csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a tornát. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében a Ferencváros, ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. 2 győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UVS-e ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. Az zuglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. A címvédő Szolnok Falco elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi kajakkenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kajak 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A paraszakákban 200 méteren Kis Péter Pál lett az első kategóriájában, Marga Katalin pedig bronzéremmel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Megnyílt tegnap a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a beruházás több mint 10 milliárd forintba került. Támogatni kell a tudomány, de nem alapítványi rendszerben, korlátozott demokratikus kontroll mellett, közölte közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán azzal kapcsolatban írt erről, hogy a kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyersolaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius luxus óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A betegséget általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata.
0: Közlekedés.
5: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: A nyugati határ mentén is északkeleten már szakadozott a felhőzet, az ország középső harmadában azonban még esik az eső. Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Délután 11-24 fok várható. A következő napokban már sok lesz a napsütés, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Folytatjuk a Sportreggelt méghozzá labdarúgással. Már többet beszélgettünk arról, hogy a Győr lett a bajnok a labdarúgó NB1-ben, ugye sorozatban 7 ferencvárosi bajnoki cím után a Győr megszakította ezt a sorozatot. Benne Ferenccel állandó szakértőnkkel beszélgetünk. Szia Feri, hát erre számítottál-e? Ugye sok forgatókönyvet felvázoltunk itt a hétvége kapcsán. Ez az valósult-e meg, amiben, hát nem az, hogy bíztál, de amire te gondoltál?
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát az az igazság, hogy alapjában véve a szezon vége felé már annyira kiegyenesedett a Győri Eto, és ugye a Ferencváros elleni rangadót itt meg tudta nyerni, hogy sokkal egységesebb és jobb teljesítmény nyújtott, mint a Ferencváros, úgyhogy én arra számítottam, hogy Kisvárdán se fog bukni. Ugyanakkor arra is számítottam, hogy a Pak szerzi meg a harmadik helyet. Talán az egyetlen jó csatom, ami nem vált be, az a Debrecen, hiszen végig, a szezon végéig kitartott a jó teljesítményük, és a jutalmuk az lett, hogy a konferencialiga selejtezőjében indulhatnak. Tehát úgy, hát a négyes alára értékelem magamat, hogy erre voltak.
3: Hát négyes alá lett gyakorlatilag a Debrecen helyezése is a bajnokságban, hogyha ezt nézzük. Mit gondolsz arról, hogy rögtön miután kiderült, hogy a negyedikek bejelentették, hogy Sergio Navarro távozik?
2: Igen, nagyon jó, hogy felvetted, rendkívül módon sajnálom. Tehát ugye Nuno Campos és Sergio Navarro két olyan külföldi edző, aki egyrészt a számomra szimpatikus ilyen spanyol-portugál vonalat hozza, mind mentalitásban, mind pedig edzésmódszertamban, meg a csapatuk játékával kapcsolatosan, illetve én soha nem szerettem ezt a külföldi meg magyar edző összehasonlítgatást. Kitűnő magyar edzők dolgoznak az NB1-be, ugye Borbé Balázs lett a bajnok csapat edzője, nyilván kitérünk rá, és ezúton is gratulálunk neki, de az imént említett két ibériai edző azért én úgy gondolom, hogy hozott újdonságot, hozott minőséget, és én szerettem volna, hogyha maradnak, hiszen az ilyen tényleg minőségi külföldi edzőktől lehet abszolút mértékben tanulni. Én nagyon-nagyon csodálkozom rajta, hogy nem tudtak velük megegyezni. Nyilván Nuno Camposnak még nem dőlt el a sorsa, de azért a nyilatkozatai sejtelmesek. Úgyhogy a magam részéről tényleg rendkívüli módon gratulálok nekik, és jó volt látni őket Magyarországon. Hát, sajnálom, hogy nem maradt.
1: Maradjunk ennél az edző vonalnál, Borbé Balást említetted. Mi az, amit ő tudott, és itt a fiúkkal is beszélgettünk, hogy nem is feltétlenül az idei idényről kell csak beszélgetnünk, hanem már a tavalyiról, illetve visszamehetünk NB2-ig is, hiszen ott vette hát a győri csapatot. Szóval mi az, ami Borbé Balázs munkáját dicséri, ahogy itt minden összeállt?
2: Igen. Tehát először is Borbé Balázsnak a hátterét is meg kell dicsérni, tehát nem volt mindig ennyire fényes az Etónak a szereplése, de pontosan látták, hogy nem az edzőben, illetve a szakmai stábban a hiba, hanem megerősítették azokat a csapatrészeket, ahol érezték, hogy gyengébb az elvárásokhoz képest a Győri Etó. Ugyanakkor Borbé Balázs pedig lépésről lépésre egy nagyon komoly szisztematikus munkát rakott le az elmúlt két NB1-es szezonjában, hiszen előfordult, amikor nem volt meg a stabilitás a csapatában, abban az esetben átállt egy 3 belső védős, 5 védős védekező rendszerre, aztán amikor érezte, hogy középpályán egyre több játékos a helyet követte a kezdőcsapatban, akkor visszatért a 4-3-3-as játékrendszerhez 4 védővel, tehát folyamatosan úgy alakította a csapatát, a játék stílust nem, mert igenis felvállalta a támadó játékot, felvállalta az ellenfél tér felén való labdabirtoklást, tehát a stílusa nem változtatott, a játék kapcsolatokat nagyon jól összerakta, itt az elején beszélhettünk a Steffuy Bumba párhuzamról, aztán utána Steffuy Sönni alakult ez, és mindig megtalálta a legideálisabb kezdőcsapatot, annak ellenére, hogy én nem tartom annyira szélesnek és annyira minőségének az Eto keretét, mint mondjuk a Ferencvárosé, de gyakorlatilag azzal a 13-14 kezdőmezőnyjátékossal ragyogóan lehozta a szezont, Amit még kiemelnék, hogy nem volt különösebben mély vagy hosszantartó hullámvölgye ennek a csapatnak, és nem voltak hosszú távú izomsérülések, tehát gyakorlatilag az ő általa elképzelt kezdőcsapaton alig kellett változtatni, és ez szépen lassan a csapat rendkívüli módon összeállt a bajnokság végére, és a legstabilabb és a legütőképesebb gárdát is felhúzották ezáltal. Nagyon-nagyon sok elképesztő jó teljesítmény volt a Győri Etóban. Talán majd kitérhetünk akár nevekre is, de összességében Borbély Balázs szakmai munkáját én úgy gondolom, hát amennyire lehetett röviden összefoglaltam, ez tényleg csupa nagybetűvel ki kell elmenni.
4: Uh-huh. Egy picit még az edzőknél maradva, ugye az ezüstérmes csapat a Ferencváros lett, és Robi Kín neve mindenképpen ugye, mint vezetőedző szerepel, meg kell, hogy említse. Mit gondolsz, neki ez most mekkora negatív visszhangot hoz, hiszen azért ilyen neves edzőként elveszíteni egy bajnokságot azért nem a legjobb belépő.
2: Igen, de nem szabad elfelejteni, hogy a Ferencváros szezonjának is voltak nagyon-nagyon fényes pillanatai. Tehát az, hogy Robi Kín azért szintén megtalálta a legjobb csapatát, rendkívül jó teljesítmény nyújtottak a nemzetközi kupa találkozók során, nagyon-nagyon rég, évtizedek óta nem látott magasságokba eljutott a Fradi a nemzetközi kupa szereplés által, tavasszal is komoly tétmérkőzés játszhatott a Ferencváros, tehát én nem gondolnám, hogy Robi Kinnek sikertelen volt ez a szezonja, sőt, én úgy gondolom, hogy megtalálta a Ferencváros a megfelelő mentalitású, megfelelő kvalitású vezetőedzőt, tehát semmi kételjem nincsen Robi Kin tudásában, olyannyira nem, hogy nagyon sokszor kiemeltem a Nemzeti Sportrádióban a közvetítések során is, hogy nagyon jól nyújt bele a mérkőzésbe. Tehát érzi a labdarúgásnak azokat a finomságait, ami a mérkőzés rezdüléséből adódik. Tehát minden mérkőzésnek megvan a hullámhegye, hullámvölgye, megvannak a bizonyos szakaszai, és azért azt halljuk meg őszintén, hogy kevés edző érzi annyira jól, hogy mikor és hogyan kell belenyúlni a találkozókba, mint ahogy Robi Kín. Az más kérdés, hogy itt a két utolsó Zalaegerszeg elleni mérkőzésen talán a kezdőcsapatot nem talált el megfelelően, hiszen tegnap is azért az Zalaegerszeg rengeteg gólhelyzetet dolgozott ki 0-0-ás állásnál, igaz, azokat kihagyták, viszont rendkívül nyújt bele a mérkőzésbe, mind a kupadöntőn is, mind tegnapi találkozón is. Aztán egyet még el tudok képzelni, hogy ez tudatos a részéről, hogy igenis tudatosan hagy olyan ütőképes játékosokat a cserepadról beszállni, mint mondjuk tegnap Zakariasszám, vagy a kupadöntőn mondjuk Korbu, akik adott esetben eldönthetik a találkozót. Ez nagyon-nagyon sokszor bevált neki. Tehát Robi Kín szereplése, én úgy gondolom, hogy sikeres a Ferencváros élén. Azzal nem tudtak egyelőre mit kezdeni, hogy amikor még éles mérkőzéseket játszottak a nemzetközi kupa találkozókon, ott 2-3 napon belül váltani kellett a magyar bajnoki találkozókra, ott nem találták még el, hogy valljuk meg őszintén, a Ferencváros egy egészen más artát mutatta a bajnoki mérkőzéseken, mind tempó, mind mentalitás, mind pedig ugye a kezdőcsapat összeállításakor. Nyilván ebbe beleszól a magyar szabály is, tehát ez félig meddig joggal mondják, de én úgy gondolom, hogy egy Ferencvárosnak kell tudnia felvonultatni annyi ütőképes magyar játékost, hogy ezt ennyi játékosan meg tudják oldani két fronton is.
1: Hogyha így visszatekintünk az idényre, Feri, az mennyire volt kulcs, hogy ellentétben a Ferencvárossal, ahol két nagyszerű játékos távozott, ugye Tóth Alex és Varga Barna, és utólag akkor most már mondhatjuk, hogy ezt megérezte a Ferencváros, tehát őket azért nem sikerült úgy pótolni. A Győr viszont egyben tartotta télen is ezt a keretet, és ott olyan válogatott játékosok jelentették az erősítést, akik tényleg Marco Rossinál is majd bizonyíthatnak, szóval, hogy ez a különbség, ez megmutatkozott-e így a végén?
2: Nagyon fontos stratégiai döntés született télen, hiszen ugye Tóth Alex és Varga Barna eladása gazdasági szempontokból egy egyértelműen kedvező döntés volt a Fradinál, és én úgy gondolom, hogy főleg egy 31 éves játékos Varga Barna tekintetében el kell engedni, hogyha külföldre tud még igazolni a pályafutása csúcsán talán túl, bár ez Barna esetében azért ez mindig egy örök vita téma, hiszen álmolunk és bámulunk, hogy ez ő tényleg új szintre fejlesztette a későn érő típusnak a mintapéldányát, hiszen nem is tudjuk, hogy egyáltalán elérte a pályafutás csúcsát. Totalex tekintetében már azért kérdőjel, én mindig is mondtam a legeslegelején is, hogy nem hiszem, hogy a magyar NBA egy után a Premier League lenne a megfelelő állomás számára, hiszen én vagy a sérülésétől féltem, vagy attól, hogy nem fog játszani, hát sajnos az utóbbi jött be, ott azért vannak kételjeim, hogy egy közbenső állomást nem kellett volna beiktatni az ő karrierjében, viszont ha már stratégiai döntéseknél vagyunk, akkor az Eto kinyilvánította télen, a téli átigazolási időszakban, hogy senkit nem fog eladni, és igenis megcélozzák a bajnoki címet, ami akkor még egy picit megmosolyogtató volt, de ugyanakkor az erőt sugározta. Nem felejtsük el, hogy azért a Ferencváros is kulcsjátékosokat szeretett volna megszerezni az Etótól, és nagyon komoly milliós eurós összegekért nem adták sem külföldre, sem pedig a riválisnak ezeket a játékosokat. Azért Tóth Rajmund, Vitális, vagy akár Bembuali, akár Bumba piacképes játékosok és játékosok voltak télen is. Az Eto együtt tartotta a keretét, és egy elképesztő összefogást láthattunk mind város szinten, mind vezetőség szinten, mind leginkább a csapat szintjén, és ez a fajta stabilitás, csapategység és szervezett szakmai munka hozhatta meg azt, hogy az Eto bajnok tudott lenni. Ugyanakkor a Ferencváros, ahogy említettük, a 7 vereség egy bajnokságban azért az, tehát 7 vereséggel én nem nagyon tudok olyat európai bajnokságot, ahol bajnoknak lehet lenni. Ennek ellenére nyilván 6-tal mondjuk a Győrben X-elnek, akkor megnyerhették volna a bajnokságot, de különösen az 5 hazai vereség az nagyon-nagyon sok.
3: Hát persze, mi lett volna, ha azzal már nehezen foglalkozunk, mert nem is érdemes vele foglalkozni. Mit gondolsz a gólkirályi cím megszerzőiről? Hát ugye az egyik őjük az Lukás Dániel lett, aki hát furcsa vagy nem furcsa, most 30 évesen idén vagy 2025-ben tavaly berobbant a válogatottban, szerintem mondhatjuk ezt, valamint az Újpest légiósa, szlovén játékosa és egyben új igazolása, Ájosa Matko, mind a ketten 17 gólt szereztek és 3 gólpasszt adtak. Mit gondolsz Lukásnak a jövőjéről, akár most távozhat-e külföldre majd a nyáron, hasonló az esete, mint Varga Barnabásnak, ha mondjuk a korukat nézzük, vagy mit gondolsz mondjuk, hogyha Ájosa Matkóval kapcsolatban az Újpestet be tudjuk hozni, akikkel vagy amelyik együttessel már szóba hozták például a Puskásból Margráfot, Szappanost, vagy éppen Nyíregyházáról Tizsanit.
2: Igen, Lukás Dániel szempontjából nekem egyértelmű a véleményem, hogy amennyiben van komoly külföldi kérője, én úgy gondolom, hogy el kell engedni.
3: De honnan lehet ez a komoly külföldi kérő vajon? Hasonlóan, hát mint Varga Barninál?
2: Én úgy gondolom, hogy nem európai topbajnokság, de európai középkategóriás bajnokságban én el tudnám képzelni mondjuk Hollandiába, Belgiumba, Ausztriába, tehát azért az ő játékstílusa egy ilyen mélységű beindulásokra, a sebességére, a jó egyegyezésekre épülő olyan játékos, aki szélén is megállja a helyét, középső támadóként is megállja a helyét, tehát van egyfajta olyan sokoldalúság benne, ami én úgy gondolom, hogy Lukás Dániel, ne értse félre senki, nem a technikai virtuózitás és a szemkápráztató zsenialitás jellemzi, viszont egy olyan elképesztő akaratosság és egy fantasztikus jellem, ami átsegíti őt a nehéz periódusokon, és ez a fajta rendkívüli hozzáállás, ez a rendkívüli futómennyiség, meg bátorság, ami az ő leginkább erénye, hát azért ne felejtsük el, hogy európai topbajnokságokban lévő védőkkel szemben is meg tudta nyerni a párharcait, és tudott gólt szerezni a válogatottban is, tehát is egy nagyon-nagyon komoly felfedezettje a magyar labdarúgásnak. Nyilván sajnálom, hogy egy kicsit későn történt meg ez, de lehet, hogy ő is hasonlóan későn érő típus, mint Varga Barna. Ájosa Matko személyében én úgy gondolom, hogy az is nagyon sokat fog számítani, hogy Újpesten mik a célok. Tehát amennyiben egy ütőképes, mondjuk dobogóra törő csapatot fognak összealakítani, vagy kialakítani Újpesten, abban az esetben szerintem Ájosa Matkónak van, én úgy gondolom, még jövője.
3: A harmadiktól hatodik helyet célozták meg jövőre elvileg a második évben.
2: Igen, hát ezt ilyenkor a játékos egyéni ambícióira fogják valószínűleg bízni. Nem tudom, hogy amennyiben nyilván van élő szerződés, akkor megint más egy picit a helyzet. Én Matkot el tudom még képzelni Újpesten, kicsit más típusú játékos, mint Lukács, de én inkább szélsőként tartom, de center pozíció is veszélyes, hiszen őt is egy hihetetlen jó sebesség jellemzi, tehát a nemzeti szinten egy gyors játékosokat, azokat azért külföldön keresik és figyelik. Arról nem is beszélve, hogy egy jóval gyengébb teljesítménynyújtó csapatból lett társgólkirályos a Matkot, tehát ez még külön emeli a a tényt és az értékét.
1: Hogyha már előre tekintünk, ugye a bajnok Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezd, a Ferencváros az Európa Liga selejtezőben, a Paks, a harmadik helyen végző Paks, illetve a negyedik Debrecen pedig a Konferencia Ligában. Szerinted mennyire lesz kulcs, hogy egyben tartsák ezt a keretet, és mire lehet számítani például a Győrnél vagy a Ferencvárosnál? Mekkora változás lesz szerinted itt a csapat összetételben?
2: Hát ez mindig nehéz kérdés, mert ugye ez nagyon-nagyon a legfelsőbb vezetői szinten dőlnek el ezek a kérdések. Én úgy gondolom, hogy az Eto van annyira stabil háttérrel rendelkező klub, hogy nem feltétlenül fognak kiárusítást végezni, de

0: játékos be kell építeni. Nagyon nehéz kérdés, hogy az Eto hasonlóan a téli gondolkodásmódhoz mondjuk most megcélozza akár a Bajnokok Ligája csoportkörbe való bekerülést. Abban az esetben el tudom képzelni, nem adnak el senkit. De viszont ha olyan gazdasági számokat mondanak, akkor viszont nehéz lesz a kulcsjátékosokat megtartani. A Fradinál biztos vagyok benne, hogy jobb változások lesznek, ott azért sok függ attól is, hogy milyen költségvetéssel fognak rendelkezni, milyen magas célok vannak, meg tudják-e tartani a legmagasabban fizetett játékosokat. Nabi Keitával nem tudom, mi lesz. Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy hónapja én csak melegíteni látom, azt nagyon jól csinálja, de én nem tudom, hogy ilyen gazdasági háttérrel, ilyen fizetéssel, nem tudom, hogy ez kielégíti a Fradi vezetőségét, hogy csak a kispadon látja. Talán ott nagyon sok ismeretlenes a kérdés. Én a Paksnál nem számítok nagy változásokra, a Paks egy egészen sajátos ilyen családias klub, ami a kis klubból már kinőtte magát nagy klubbá, de a filozófiájuk az egyértelmű, szerintem ott nem lesznek nagy változások. A Paksnak pont ebben van az ereje, ebben a csapategységben és az egyszerűségben. Debrecennél elképzelhető, de a Debrecen is egy annyira jól működő egységé alakult, hogy ott is csak finom hangolásokra van szükség. Minden esetre azért a nemzetközi kupa az egy kicsit más lesz. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy azért 2-3 kör tudnak menni, akár a Debrecen és a Paks is. Az Etóztól, meg a Ferencvárostól, meg hát főleg a Ferencvárost az Európa Ligába azért minimálisan a csoportkörbe jutást azt elvárom, amennyiben meg tudják tartani ezt az erős keretüket.
1: Hát igen, elég nagy, és elég sok kérdés van még jövővel kapcsolatban. Általában ugye az NB2-es kluboknál, akik feljutnak az NB1-be, ott szoktak lenni komolyabb változások. Azt már tudjuk, hogy melyik két csapat fog feljutni, ugye a Vasas meg a Honvéd, de hogy legyünk igazán aktuálisak, ma 16:30-tól rendezik gyakorlatilag a bajnoki döntős kettős rangadót, ha mondhatom ezt ilyen csúnyán. Lesz egy BVSC Honvéd és egy Vasas Ajka meccs, ugye a Vasas előnye az 2 pont jelen pillanatban a Honvéddal szemben. Magyarul, hogyha a Vasas nyer, akkor egyértelműen elsőként jutnak föl, és megnyerik az NB2-t, a Merkantil Bank Ligát. Mit vársz ettől a két meccstől, és igen, melyik csapat hol fog végezni?
0: Igen, én nem mondom, hogy olyan rendkívüli dolgokat nem várok ettől a két mérkőzéstől. Én arra számítok, hogy meg fogja nyerni a találkozóját a Vasas, és megnyeri a bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy főleg a tavaszi teljesítmény alapján teljesen megérdemelten. Ugyanakkor a Budapest Honvédot is dicséret illeti, hiszen végül is úgy jut vissza az NB1-be azért évek után, hogy igazából nem volt ezzel kapcsolatos különösebben kételj. Itt nyilván Fetko Tamás személyét kell kiemelni, akit a klubon belül a vezetőség bizonyos szempontból kritizált, hogy a tavasz nem úgy sikerült, de hát én úgy gondolom, hogy egy feljutás nem kell megmagyarázni, pláne úgy, hogy gyakorlatilag kieső jelöltként vett át a Honvédot. Itt azért az elmúlt időszakban jó pár rossz döntés született, akár a vezetőedző, akár az igazolások szempontjából, és Fetko Tamás tudott ebből a káoszból rendet csinálni. Tehát én nagyon-nagyon nagy hibának és tartanám, hogyha nem belefolytatnák az NB1-es szezont. Bár amilyen nyilatkozatok voltak az irányába, lehet, hogy azzal jár jobban, ha nem marad, mert biztos vagyok benne, hogy ezek a háttérbe izzó parazsak ezek feléledhetnek NB1-ben akár egy-két vereség után. Tehát nem jó ezt hallani, amikor egy sikeres edző mögött nincs olyan háttér, amit megérdemelne.
2: Hát meglátjuk, sok kérdés maradt itt, bár vége van az NB1-es bajnokságnak, az NB2-nek pedig hamarosan, de meglátjuk a következő napok, hetek történéseit. Bene Ferencnek, állandó szakértőnknek nagyon szépen köszönjük. Mi pedig folytatjuk a sportreggel. Szia Feri, elköszönünk. És hamarosan érkezik Rapp Krisztián ide a stúdióba, vele folytatjuk hamarosan.
3: Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazásban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább!

0: Tovább, ha-hú!
1: Ha-hú!
2: Hova igyeksz el, öcsi?
0: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
2: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
0: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
3: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
0: Utazzon velünk térben és időben.
4: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
0: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornái.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Utolsó órájához érkezett a mai vasárnapi Sportreggel, ketten maradtunk majdnem a stúdióban, Kovács Erika és Erdei Már, de szerencsére megérkezett hozzánk az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, kardvívó, Rapp Krisztián. Szia, Kiki!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na hát, nagyon régóta szerettünk volna, hogy befáradj hozzánk, úgyhogy az első kérdés szerintem adott, hogy vagy mostanában, mi újság veled, veletek?
2: Megvagyunk, pörög az év, lassan itt a szezon vége fele közeledünk. Nagyon jól indítottam ezt a szezont, és évelején egyből sikerült egy Grand Prix-t megnyernem, aztán egyből a következőn második is lettem. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt nekem így az egyéni karrierbe. Aztán jöttek kisebb-nagyobb nehézségek, így az elmúlt versenyek nem annyira sikerültek jól, de a formaidőzítést amúgy is így az év végére tervezzük, meg nekem amúgy is a világbajnokság a fő cél a szezonra, úgyhogy arra szeretnék majd bomba formába kerülni.
3: Az mindenkinek ugyanez volt, ugye volt a háborús helyzet miatt egy halasztás, amelyet egy picit megborult a szezon, másképp pihentetek, regenerálódtatok. Ez téged mennyiben zavar meg személyesen téged?
2: Igen, volt ott egy kisebb zavarodás így mindenkibe, meg hát nem jó érzés az, hogyha nem tudjuk, hogy mire számítsunk, mikor mi lesz, de nekem talán az, mondhatom, jól jött, mert ott volt egy ilyen elhúzódó betegségem, amiből így volt egy kicsit több időm kijönni.
3: Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy azért, ha lehet ilyet mondani, rontottad el az EB-t, VB-t, mert túl hamar elkezdtél rajta agyalni, ha jól emlékszem, beszéltünk erről. Hogy most tudod azt tartani, hogy versenyről versenyre? Mert most az előbb is kijelentetted már a VB-t, tehát hogy az a fő verseny.
2: Igen, persze mindig lépésről lépésre haladunk, és nagyon kell tudni a mában élni ahhoz, hogy jól teljesítsünk minden versenyen. Nem lehet valamire úgy felkészülni, hogy már az jár a fejünkbe, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz nyár végén, de persze azért kell magunk elé állítani olyan célokat, hogy azért tudjuk, hogy mikorra szeretnénk azt a ideális formát elérni. Nem lehet azért ezt olyan nagyon szerintem hosszan kihúzni, úgy hullámzó a teljesítmény, és meg kell próbálni mindig a főversenyre összpontosítani szerintem a legtöbb figyelmet, meg hát ez így magától is a fejemben kialakul, de valóban most még nem az a következő lépés, hanem jövő héten elutazunk Kairóba, ott lesz az utolsó világkupa a szezonban, ami nagyon fontos, mert lesz csapatverseny is, és ha jól tudom, most vezetjük a csapat világranglistát, úgyhogy ehhez most komoly teljesítmények fognak kelleni, hogy ezt tartsuk.
3: Úgy védjétek a pontokat, igen, és igen. Egy picit még a csapatról, Szilágyi Áront megkérdeztem egy interjú kapcsán a budapesti csapatversenyről a március végén, nem mint hogyha abból messze menő következtetést le lehetne vonni, de hazai pályán az arcodat látva az a nyolcad döntő elvesztése a spanyolok ellen, az fájó vereség volt.
2: Hát az nagyon, és talán nekem így az egész sportolói életben a legnehezebb az ezeknek a vereségeknek a megemésztése, a feldolgozása, pláne a csapatban, ami nekem nagy szívügyem, és ott a többiekért, a hazámért, mindenkiért is vívunk. Általában mióta én vagyok a csapat befejező embere, sikerült mindig befejeznem az asszókat. Sokszor voltak jó fordításaim, és hát nagyon sajnálom, hogy pont így Budapesten fogtam ki egy ilyen rosszabb hullámot, és nem tudtuk úgy kiszolgálni az itthoni csodálatos közönséget, de ebből tovább kell lépni, minél hamarabb ezeket el kell engedni, persze levonva a következtetést, és utána a következő versenyen Padovában már ismét dobogóra álltunk, amivel értékes pontokat szereztünk.
1: De alapvetően az, hogy ugye befejező emberként azért jobb átélni azt, hogy történik egy ilyen negatívabb dolog is, nem? Mert nyilván tudom, hogy sportolóként azt mondjátok, hogy mindig mindent nyerjünk meg, és akkor boldogan emlékszünk vissza a pályafutásra, de ha ne adj Isten, becsúszik egy ilyen, azért az nem biztos, hogy a legrosszabb kor vagy rossz kor jön. Persze most értem, hogy itt mondasz, hogy pont Budapesten, de Tehát mikor tud jókor jönni egy ilyen?
2: Persze, sosem jókor, és tényleg, ahogy mondtam, ezeket kell nagyon jól kezelni szerintem, hogy ezekből olyan könnyebben tovább tudjunk lendülni, és ne szakadjunk bele egy ilyen akár kudarcba. Azért nehéz, és ahogy mondtad, azért fejezőemberként pláne nehéz, mert ugye a végén rajta múlik, hogy nyerünk, vagy veszítünk, és kicsit ezt így sokszor magamra is veszem, bár a csapattal mindig megbeszéljük, hogy itt nincs egyéni teljesítmény, csapatként nyerünk, vagy csapatként veszítünk.
1: Más egyébként ez a teher a válladon, hogyha mondjuk ott állsz csapatban 44-44-nél, mintha mondjuk egyéniben 14-14 lenne, vagy nem érzel nagyobb terhet ettől?
2: Azért mondanám, hogy hasonló, és a Sports Illusion biztos örülne, mert nem ezekkel kell foglalkozni, szóval ott vagyok, pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, akkor csak a vívásra kell koncentrálni, és csak arra hogy hogy fogom én megszerezni a következő tusszolat. Hogyha a körülmények is, a helyzet és a minden a fejembe férkőzik, akkor ott nagyon nehéz dolgom van.
3: A párizsi olimpia után bejárt a sajtót az a kép, hogy ott szurkolsz a londoni olimpián Szilágyi Áronnak anyukáddal, meg talán a testvéreddel, de anyukád biztos, hogy ott volt. Az sem titok, mert elmondtad, hogy ott azon a lelátón állva fogalmazódott meg benned, hogy nekem ez az út kell, én ezen az úton akarok járni. Most egy kicsit túlzok, hogy pislantottunk kettőt, és Szilágyi Áronnal a csapatban te vagy a csapat befejező embere. Ezt hogy lehet feldolgozni, megszokni, hozzászokni, elviselni, kezelni?
2: Hú, igen, most így nagyon mindent említettél, így a pályafutásom, életem talán vívás szempontból legfontosabb pillanatait. Igen, kis gyerkőc volt, amikor megadatott az a lehetőség, hogy ott voltunk az olimpián, és azt láttam, és olyan impulzus volt, olyan hatások értek, hogy már ott egy kicsit elkaptam ennek az egész olimpiának a különlegességét, és tényleg megfogalmazódott bennem, láttam, hogy ugyanaz az edzőnk volt akkor, ugyanabban a klubban edzettünk, és akkor megfogalmaztam magamban, hogy akkor én is ezt az utat szeretném bejárni, és én is ilyen szép sikereket szeretnék elérni. És hát nagyon-nagyon sok munka, talán onnantól, igen, pont 10 év, nem pont, de körülbelül 10 év elvezetett oda, hogy én is bekerüljek a csapatba.
1: De bocsánat, itt egy kérdésem még lenne ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy kisgyermekként szerintem a legtöbb sportolóban, vagy aki elkezd sportolni, keres magának egy ikont. Megfogalmazódik benne, hogy szeretnék olimpiai világ-európa bajnok lenni. De neked mondjuk a 2018-as ifi olimpia volt az, amikor már ez így konkrét hitté vált gyakorlatilag, hogy érzed azt, hogy benned van ez a plusz, vagy azt végig úgy voltál vele, hogy benned volt az az ego, ami ehhez szükséges, hogy te igazán képes vagy erre?
2: Szerintem azonnantól gyerekkoromtól bennem volt, és minden nap, minden edzésre úgy mentem el, hogy nekem ez a célom, és ezt egy reális célnak gondolom, és nagyon sokat segített az, hogy a szüleim ebbe támogattak, és minden nap ők is elmondták nekem, hogy erre képes leszek. És igen, és az ifjúsági olimpiára pedig akkor, amikor nyertem, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó részsiker, de azért így visszagondolva az egy óriási pillanat volt, és óriási élmény, és tényleg gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint egy felnőtt olimpiát.
3: Mert most már felnőtt vagy? Mármint a korodból adódóan igen. Hát, mert ugye beszélgettünk már erről, hogy hihetetlen sokat értél az elmúlt években, nyilván azért is, mert a felnőtt csapat tagja vagy. Tehát ez is hozzásegített nyilván.
2: Igen, persze, azért én már gyerekként is a felnőttekkel edzettem, elég hamar, már 16 évesen elkezdtem velük utazni a világot. Úgyhogy persze így beilleszkedtem közéjük, és azt gondolom, hogy így meg is komolyodtam.
3: Na most visszatérve viszont az eredeti kérdésre, Áron ott van a csapatban, a példaképed. Most legutóbb azt nyilatkozta, hogy Rapkiki is ott van a világ legjobb vívói közé, tehát felnőtt közénk, a kiemeltek közé tartozik. Szóval ezek olyan szavak szerintem, amik nyilván erőt is adnak, de hát tehát van, amikor neki nem megy a vívás, van, amikor neked, és akkor ilyenkor tehát kvázi egyenragú félként segíted a példaképedet.
2: Igen, persze, nagyon jó Áronnal egy csapatba versenyezni, és nagyon jó érzés az, hogy tudom, hogy hogy nagy dolgokra vagyunk képesek így csapatszinten, és tényleg megvannak a szerepek, mindenki tudja, hogyha valakinek kevésbé megy, akkor a másik tudja húzni a csapatot, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól működünk, és megvan egy ilyen jó partnerség köztünk.
1: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor arról nem találtam információt, hogy milyen volt az, amikor először bekerültél a felnőttek közé, a nagyok közé, mondjuk itt gondolok tényleg Szilágyi Áronra, ott te hogy viselkedtél? Meg voltál szeppenbe, vagy már egyből tudtad, hogy hát én azért vagyok itt, mert azért én is felnőhetek melléjük, illetve megfordítva a kérdést, Szilágyi Áron milyen volt? Jó fej volt, nem tudom, távolságtartó volt, azért mutatta, hogy még ő az igazi legjobb vívója Magyarországnak most jelenleg, vagy milyen volt ez a szituáció?
2: Áron abszolút jó fej volt, meg mindig segített nekem, és például emlékszem arra, hogy az első Európa-bajnokságomon, közvetlen az olimpia előtt, ott egy szobában voltam vele, és nagyon jókat beszélgettünk, és amikor nyertünk, akkor talán hajnali 3-ig fönn voltunk, és beszélgettünk, és tényleg az ott egy ilyen emlékezetes élmény volt.
3: De hogy most egy kicsit mókásabb kérdést is feltegyek, melyik őtök eszik gyorsabban?
2: Hát ő az biztos.
3: Én híres. Sikerült már javítanod?
2: Hát azért most fejlődök, szerintem, de híres lassú elő vagyok.
3: De miért?
1: De nem csak az evésben, én azt találtam rólad, hanem hogy az élet minden területén, ami nem pást, azért lassabb vagy.
2: Igen, például az iskolában is, a gimnáziumban mondták a tanáraim, hogy mindent én fejeztem be utolsónak, és mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy én hogy tudok egy gyors mozdulatot végrehajtani.
1: Hú, a szóbeli vizsga van egyetemen, én nem szerettem volna, aki ki után vizsgálni.
3: Mert lassan. Azt vártad volna, hogy véget érjen.
2: Igen, de azért ebbe azt hiszem, hogy sikerült az évek során fejlődnöm.
3: De azért, mikor beszéltünk arról, tudod, hogy a vívóteremben is az elején volt, hogy úgy voltál lassú, amikor párt kellett találni a páros feladatokhoz, és hogy egyszer oda ment hozzád Béla bácsi, mert ültél a padon, hogy akkor Béla bácsit én egy nagyon kedves, de ugyanakkor egy nagyon szigorú, kívülről távolságtartó embernek látom. Nagyon jókat lehet vele beszélgetni, de néha úgy kis félelemmel szólítom, mert hogy rád mörrent, ilyen, vagy mikor, amikor szólt, hogy kisfiam, te hogy akarsz itt vívni, hogy itt vagy a padont, vagy ő egyből kedvesen állt hozzá?
2: Nem, abszolút kedvesen, meg hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy így összesodort minket az élet, és hogy vele dolgozhatok egészen a kezdetektől. Azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kiváltság, és hát a sikeremnek a legnagyobb kulcsa, hogy ilyen profin tudunk együtt dolgozni, és tényleg neki is ugyanannyira szívügye a közös sikerünk, mint nekem. Tényleg úgy indult így a kettőnk közös munkája, hogy én sokszor kimaradtam a páros gyakorlatból, leültem a padra, és akkor hát gondolom látta rajtam, hogy azért van valamiféle affinitása a gyereknek, akkor hát mérő pont ül a padon, és akkor úgy állított föl, és kezdett el vele.
3: De ti egy hasonlítotok ám, egy oké, van köztetek kor különbség, de alapvetően sok hasonlóság van benne.
2: Igen, ebben biztos vagyok, és szerintem pont ezért is jövünk ki, ennyire jól értjük meg egymást, tudunk jókat beszélgetni, gondolkozunk hasonlóan a dolgokról, bár azért hozzáteszem, hogy ő is így második apámként nagyon sokat nevelt és tanított. Igen? És hát persze azért, hogy a Vasas a második otthonom, és szinte vele töltem így a családunk után a legtöbb időt, úgyhogy azért persze.
1: A legtöbb vívó egyébként mi jellemző, mert nálad azt hiszem, hogy inkább introvertáltabb voltál ott az elején. Inkább olyan típusú a legtöbb vívó, vagy te, vagy a legtöbben tényleg extrovertáltak inkább?
2: Erre így nem tudok konkrét választ adni. Én is olyan vagyok, hogy néha tűnhetek introvertáltnak, de inkább azért, hogy társaságban extrovertáltabbnak.
1: Akkor igazából ott a legelején volt az, hogy picit úgy megbújtál, és akkor amikor már érzed, hogy feloldódhatsz.
2: Igen, lehet, hogy ez inkább így a nagy korkülönbség miatt is van, de abszolút nem érzem magam introvertáltnak.
1: Uh-huh. És egyébként, ha már visszamentünk a gyerekkorba, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi zajlik most a jelenben, mert nem tudom, hogy amikor te elkezdted, ott hányan választották szívesen a vívást, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Szilágyi Áronnak, most már a Krisztiánnak is, mint példaképnek, azért a fiatal lennék, akkor nyilván számítana az, hogy ilyen ikonjaink vannak ebben a sportágban. Többen vívnak manapság, vagy mit vesztek észre ilyen téren? Többen kezdenek el vívni?
2: Hát remélem, és én nekem különben az egyik legnagyobb célom az az, hogy a sportágat népszerűsítsem, hogy a gyerekeket motiváljam, hogy nekik is talán úgy, ahogy én fiatalként kaptam egy célt, adjak egy célt, és nagyon jó érzés az, amikor látom, hogy valakinek felcsillon a szeme, és talán ehhez én is hozzátehettem, ez talán így a legnagyobb siker.
3: Azt elárulod, hogy miért pont a kardvívás? Mert ha jól tudom, először párbajtőr volt a kezedben.
2: Igen, igen, nekem ez a felszerelés tetszett, a kard, azért úgy gyerek fejjel azt láttam, hogy a harc, a kard, az hasonlít legjobban. Igen, igen, azért.
1: Farsankor.
3: Igen. De valaki vívott a családatokban?
2: Nem, senki. Nekem szüleim, nagyszüleim, mindenki kosarazott. Én is próbálkoztam vele, de amikor másfél év után nem tudtam eldönteni, hogy melyik kezemmel visem le a labdát, akkor gondoltuk, hogy ezt inkább hagyjuk. És akkor nem volt, volt minden, azért nagyon sok sporttal próbálkoztam, de a vívás volt az, ami úgy igazán lekötött, és abba tudtam úgy igazán kibontakozni.
3: De akkor te azt sem tudtad, mikor kiválasztottad magadnak a vívást, hogy mondjuk a bal kezesség az előnyt jelenthet. Bár teszem hozzá, én azt hiszem észre, hogy most már
1: rengetegen vívnak bal kézzel.
3: Igen, és ráadásul a válogatott, tehát a magyar csapatban 6 fegyvernemben is nem kevés a bal kezes.
2: Igen,
3: amúgy.
2: Hát abszolút nem volt ez tudatos választás, bár érdekesség, hogy én bal kézzel vívok, jobb kézzel írok, jobb kézzel eszem az ételt.
3: Ezt most tényleg szóval jobb kézzel írsz?
2: Igen. Úgyhogy ilyen...
1: De csak annyi, hogy akkor a kardért először bal kézzel, vagy a párbajtőrért bal kézzel nyúltál?
2: Igen, de például dobásokat is bal kézzel dobok, vagy a labdát.
1: Ja, tehát megfejtette
3: valaki, hogy ez miért van? Mert ilyet még azért nem azt mondom, hogy egyszer sem, de ezt keveset hallottam, ilyet, hogy valaki kvázi kétkezes.
2: Hát, talán így a agyféltekék azon valami közel, de nem akarok belemenni. Aha.
3: Jó, csak hogy ez volt-e. Beszéltél a pszichológusodról, aki...
2: Tóvári Zsuzsával.
3: És már jó régóta dolgoztok.
2: Lassan vele is 10 éve.
3: Ő mit változtatott rajtad? Mert én kívülről azt látom, hogy egyébként nyitottabb lettél. Ez lehet?
2: Lehet, bár ezt nem feltétlen gondolom így a közös
3: hogy munka. A munka? Aha.
2: Inkább azt gondolom, hogy a mentális oldalt nagyon jól hozzáadta, és az, hogy ilyen fiatal kortól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól megértjük most már egymást, és félszavakból is megérti, hogy éppen mivel van gond, vagy mi az, ami jó. Szerintem nagyon sokat erősödtem abban, hogy kell a pásra fölállni, hogy kell ott a legjobb énemet előhozni, hogy kell a mindennapokat jól megélni, hogy kell az edzéseken teljesíteni. Tényleg szinte nem tudok egy dolgot kiemelni, mert mindenre kiterjedő a közös munkánk, és mindig azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális.
3: De ezt te mondod? Hogy érzel valami hibát, és vagy ő vesz észre rajtad?
2: Inkább én szoktam, persze van egy folyamatos készülés, nagy versenyek előtt ugye mindig az adott versenyre készülünk. Hogyha sokat beszélünk az olimpiáról, hogyha olimpiai ciklus előtt voltunk, azért persze jöttek a versenyek, de mégis mindig az olimpia volt a fő téma. Ez is egy megugrandó lépés volt, hogy ezt hogy kezelem. És ezen felül pedig tényleg mindig az adott versenyre készülünk.
1: És egyébként, ha már az olimpiát is behoztad, akkor mikor kezdett el megfogalmazódni benned 2024-et megelőzően, vagy akár 2024-ben, hogy igen, most már lehet esélye, mert olvastam, hogy azért ott a Covid környékén voltak nehezebb időszakok, aztán utána nyilván jött az Európa-bajnoki óriási siker, de akkor, vagy már előtte is megvolt benned ez a gondolat, hogy na, itt a helyem, és akár mehetek az olimpiára.
2: Éreztem, hogy képes vagyok rá, hogy bekerüljek a csapatba, viszont egy nagyon erős összetartó csapat volt akkor, úgyhogy hát nem sok esélyt jósoltak nekem, viszont én nem az esélyekkel foglalkoztam, hanem azzal, hogy megpróbáljak versenyről versenyre a legjobban teljesíteni. Azért ez nagyon nehéz volt, és sokat tanultam is belőle, hogy azért nem könnyű úgy elmenni egy versenyre, hogy talán minden azon múlik. És ott abban a fél évben minden verseny ilyen volt, mert minden versenyen minden múlott.
1: Akkor ez nagyon megerősített fejben.
2: Azt gondolom, hogy igen, és hát így, hogy a végén sikerült, így azt mondhatom, hogy tényleg ez egy pozitív élettapasztalat volt, és hát az volt a fejemben, hogy az utolsó pillanatig, addig, amíg a repülő föl nem száll Párizsba, addig én úgy készülök, hogy mindent megteszek, hogy ott lehessek, és hát végül az utolsó versenyen, az utolsó versenyszámban, a csapatversenyen harcoltam ki.
3: Igen, de megnyertétek azt az Európa-bajnokságot, nem kis részben neked köszönhetően, ezt azért mondjuk ki, de még mindig nem úgy tűnt, hogy te mész Párizsba. Aztán megosztod a rádióhallgatókkal, hogy ugye elmentél kvázi pihenni a Balatonra, amikor ott voltál egy párbajtőrversenyen, egy islám barátnőd testvérének a párbajtőrversenyen, amikor oda ment hozzád, innen folytatott? Tehát, hogy tudtad meg, hogy mégis te utatod?
1: De ha már az innen folytatás, akkor nézzük a hangmérnökünkre, ha Horváth Milára, és ő azt mondta, hogy most azonnal zárjuk le, és a hírek után innen folytatjuk ezzel a kérdéssel, amit Erika feltett. Továbbra is Medrav Krisztián a vendégünk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt mondja, halak, hogy meg is pecsételte a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
3: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Sergio Navarro távozik a DVSC-től. Egyre több burkolatban mutatnak ki azbesztet, ma még marad a többnyire borongós idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
7: Bajnok a Győr a labdarúgó Fűzligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Navarro vezetőedzővel a folytatásról, így a következő idényben már nem a spanyol ül a kispadon. 4-1-es vereséggel kezdett az A-csoportos korongvilágbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a tornát. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében az Esztergom. Ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. 2 győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UBS-e ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. Az uglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. A címvédő Szolnok Falkó elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a Brandenburgi Kajakkenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kaja 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A paraszakákban 200 méteren Kis Péter Pál lett az első kategóriájában, Varga Katalin pedig bronzéremmel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegerő Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, és több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegerő Zsolt a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, és a kiválóság támogatása nem jár együtt egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével. Közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal Alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a kabinet célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, és átláthatóbb versenyalapú rendszert alakítson ki. Újabb soproni utak burkolatában mutatta ki azbeszttartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Családi napot tart ma a Kopacigáton a Reggőci István Alapítvány, a koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet, várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is.
0: Közlekedés.
7: Baleset történt az M3-ason Vásárosnemény felé 60-nál. Az 58-as kilométernél a lassítósávot lezárták. Aztán munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen, Hegyeshalom felé, Biatorbágynál. A 18-as kilométertől mozgótereléssel külső sávzárás mellett dolgoznak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, késő este 7-15 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Folytatjuk a mai sportreggelt, az utolsó fél órához érkeztünk, továbbra is itt van velünk a stúdióban Rapp Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki ifjúsági olimpiai bajnok karvívónk, és a hírek előtt ott hagytuk abba Kovács Erikával, hogy volt egy kérdésed? Ez hogy is szólt pontosan? Idézzük fel.
2: Nagyon nehéz helyzetbe hozol. Ugye arról beszéltünk, hogy a 24-es Európa-bajnokságot megnyerte a csapat, ahol már te vívtál, hiszen nem azért, de Szatmári András sérült volt, és kapta egy lehetőséget, amelyet szenzációsan éltél, viszont az EB-t követően sem tehetted úgy le a kardot, hogy te utazol Párizsba. És el is mentél kvázi pihenni, igen. És a Balaton partján ért a hír, hogy mégis úgy döntöttek, hogy te utazol. Ezt elmeséled, hogy ilyenkor mi játszódik le az ember?
3: Igen. Igazából az Európa-bajnokságon tudtam végleg elengedni ezt az egész olimpia nyomást, és azt, hogy minden ezen múlik, és csak úgy vívtam ott a versenyen, hogy szerezzek egy Európa-bajnoki érmet, és ez volt, az volt a célom, hogy ott jól teljesítsek, és abszolút boldogan mentem haza, hogy Európa-bajnoknak mondhatom magam, és így most már érezhetem azt, hogy mindent megtettem, és szépen zárul a szezon. És hát akkor valóban egy minimális remény felcsillant bennem, de nem azok voltak a visszhangok, hogy mégis, hogy én bekerülök a csapatba.
1: De akkor erről egyáltalán nem is kaptál információt akár így szegről végről?
3: Nem, egyáltalán nem. Tudtam, hogy 2-3 napra rá a versenyre lesz egy szövetségi ülés, ahol ezt eldöntik. Persze minimális remény azért az utolsó pillanatig volt bennem, de nem úgy készültem, hogy én most olimpiára megyek, és valóban hát már lementem a Balatonra nyaralni, és akkor ott véletlen egy vívóversenyre keveredtem, ahol Somfai Péter mondta el nekem a nagy hírt, hogy kijutottam az olimpiára, és hogy én leszek a csapattagja, és hát az, hát talán mondhatom, hogy eddigi életem legboldogabb pillanata volt, amikor minden hirtelen csillogni kezdett, és tényleg még most is így elmosolyodok és meghatódok, ha így rá gondolok, mert az volt az ilyen tökéletes boldogságérzés, és semmi nem agyaltam, minden vágyam ott abban a pillanatban valóra vált. És
2: de ilyenkor felugrasz, visítasz, elsírod magad, nem
1: gyorsabban
2: tudom.
1: Gyorsabban eszik.
2: Igen, de hogy ha én látlak téged, amikor ezt közlik, vagy mit látok?
3: Hát emlékszem, elsírtam magam örömömbe, és hát igen, ott a szeretteimmel megünnepeltem, hívtam egyből a családomat, hogy van egy hírem.
2: De jó.
3: Mizuki jutottam az olimpiára.
1: És ők tényleg egy taxiban ültek, és pont
3: az egész család, igen, az öcsémnek a világbajnokságáról jöttek haza, és akkor elkezdtek hát örjengeni, és mindenki ott is szerintem örömkönnyeket hullatott, és hát ez így derült ki, ez egy nagyon szép pillanata volt így az életemnek. Az eddig a legszebb.
1: És ha már az öcsédet is behoztad, ugye Rapp Benedek, egy kiváló vízilabdázó, még utánpótlás korban van, vagy már felnőtt, is följátszik?
2: És ugye tudod, hogy Kiki és Bebe.
3: Igen,
2: tényleg? Igen, ez a becenevük. Igen.
1: Csenge meg Csecse?
2: Nem tudom, ezt nem szoktak, igen.
1: Csenge maradt, akkor igen. Tehát, hogy Beniről, Bebéről mit tudunk így elmondani alapvetően, mert őről azt olvastam, illetve rólatok, hogy amikor 2018-ban az ifjúsági olimpiát megnyerted, neki az volt az a pont, ami neked 2012-ben Szilágyi Áronnál a londoni olimpián.
3: Igen, ez így van, és hát nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a testvéreimmel, és mindenben, amennyire lehet, támogatjuk egymást, és volt egy ilyen deal, a londoni olimpiára a hugommal mentünk ki ketten, és akkor azt mondták a szüleim, hogy akkor Buenos Airesbe az ifjúsági olimpiára pedig az öcsémet elhozzák, és hát valóban neki, ő is látta, hogy végigmegy egy sportoló, és megnyeri a versenyt, és akkor ott ő került talán olyan euforikus állapotba, mint annó én. És hát tényleg nekem így ez is egy nagy célom volt, hogy őt motiváljam. Amúgy, amikor gyerekek voltunk, meg engem motivált így a hugom, mert ő pedig műkorcsolyázott, aztán szinkronkorcsolyázott, és ő is csodálatos sikereket ért el már fiatalon. Úgyhogy igen, ez így megvan, és a mai napig toljuk egymást, és mindent megteszünk, hogy segítsük egymást, és például én az ő meccsein sokkal jobban izgulok, mint a saját versenyeimen, és amire tudom, megtehetem, elmegyek, és szurkolok neki, és hát talán az a legnagyobb célunk, hogy egyszer egy olimpián közösen érjünk el.
2: Na és be van-e már írva a családi naptárba a 2028 nyara? Tehát hol tölti ezt a rap család? Hol tervezi tölteni?
3: Hát igyekszem úgy alakítani, hogy Los Angelesbe, azért a bebének ez még
2: korai lehet, nem már?
3: Ez még nagy teher lenne úgy készülni, mivel nem tudom, hogy fogja megkapni a lehetőséget, vagy hol lesz neki a felnőtt keretbe való beilleszkedés. Úgyhogy egyelőre neki még nem ez van fókuszba. Ő szépen halad a saját tökéletes útján, és meglátjuk, hogy mi hogy alakul a jövőben.
2: De gondolom azért a szüleit terveznek azzal, hogyha akik ott vannak.
3: Persze, ez teljesen biztos.
2: Tehát, hogy ők általában ott vannak a versenyeire, nem?
3: Igen, a fontosabb versenyen ott vannak. Most is úgy tervezik, hogy majd a világbajnokságra a Hongkongba eljönnek és megnéznek. Úgyhogy...
2: Te ezt érzed, amikor ott vannak? Mert van olyan gyerek? Van olyan, aki nem feltétlen szereti, ugye Gyurtagege is szokta mondani, hogy ő például jobban szereti a szüleit, hogy itthon nézik őt.
3: Tehát, hogy nekem ilyen egyáltalán nincs. Amikor vívok, amikor versenyben vagyok, akkor azzal foglalkozom, különben meg nekem az egy nagy öröm, hogyha mondjuk egy sikerem van, és azt ők is át tudják élni, és persze, ha ott vannak, akkor erősebb bennük is ez az átélés, úgyhogy én szeretem, hogyha ott van.
2: Én anyukádon csodálkozom, hogy tudja nézni az asszóidat, mert én azt szoktam mondani, ugye nem titok, hogy kiki gyerekkora óta ismerem, hogy szerintem nem szülő, nem embernek való szülőként ott állni apást mellett, és azon szurkolni, hogy a gyereked nyer, kikap, túst ad, nem ad túst.
1: Melyik az a sportág, ahol ez könnyű átélni?
2: Nem tudom, de
3: hát a vívás egy elég idegfeszítő sport. És tényleg mi iszonyat sokat készülünk ennek az egésznek a kezelésére. Neki, aki pedig tehetetlenül nézi, hát biztos, hogy nehéz, de ez is egy jó motiváció.
2: És soha annyit sportcsarnokok lépcsőjén és folyosóin nem járkáltam, mint mikor a gyerek vívott. Tehát, hogy én volt, hogy kijöttem.
1: De hát ebből a szempontból viszont jó befejezőnek lenni, mert akkor nem lehet kell a pár céléről izgulni, hanem...
3: Hát igen, hadd meséljek el egy érdekes történetet erre. A tavaly decemberben volt anyukámnak a kerekszülinapi bulija, és hát sajnos én nem lehettem ott, ez egy meglepetés buli volt különben. Sajnos nem lehettem ott, mert pont Orleánban volt Grand Prix.
2: Sajnos.
3: És
2: ez hát az, amit ő kezdte.
3: Valahogy mégis elértem, hogy ott legyek, mivel hát úgy kezdődött a buli, hogy nekem szurkolhattak a döntőbe, mert ugye döntőbe jutottam, és ott esküszöm, hogy a pástól meg is fordult a fejembe, hogy na hát milyen gyerek lennék, hogyha kikapnék a döntőbe, hogy elrontanám a hangulatot a buliba, úgyhogy ezt most meg kell nyerni. És meg is nyertem, és akkor hát később láttam olyan videókat, ahogy 50-en szurkoltak nekem ott a helyen, és hogy anyukám is meghatódott, úgyhogy ez nagyon nagy.
2: De igazad van, de azt gondolom, hogy anyukád az ezüstnek is örült volna, szerintem amúgy szebb is, de érted, amit mondok. Nyilván persze. Egy gyerek persze, de ez hatalmas. Tehát 50. kerekszületésnapján, elnézést kérek, egy idősek vagyunk, kerekszületésnapján Grand Prix döntőben, és ráadásul ugye az már a második arany volt, mert igen. Tavaly májusban is sikerült, tehát 3 egymás követő Grand Prix-n Krisztián nyert egy arany ezüst, ha jól számítom.
3: Igen.
2: Akkor most egy picit ez csalódás volt, ez a legutóbbi? Nem lehet mindig fent, nyilván.
3: Volt rajtam egy olyan teher, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, és akkor idén is ez kell, de ez nem ilyen egyszerű, és ezeket mind ki kell tudni zárni. Azt gondolom, hogy ebbe is fejledek, és néha kellenek a kudarcok ahhoz, hogy megtaláljam azokat a lépcsőket, amikkel tovább lehet fejlődni, és úgy gondolom, hogy most is szépen lépegetek előre, és kiválasztom, hogy mi az a terület, amiben fejlődnöm kell, és így fogok később majd remélhetőleg még nagyobb sikereket elérni.
1: Egyébként egy gondolat elejéig, még visszatérve a tesókhoz, nem tudom, hogy a szüleid azt mondta, hogy kosárlabdáztak, ha jól emlékszem, igen. Ugye? Tehát ez, hogy az egyik tesód műkorcsolyát választotta, a másik pedig vízilabdát, ez szándékos volt, hogy mindenképpen olyan sportokban legyetek ott, amiben a szülők nem voltak, vagy mondjuk, hogy lehet az, hogy te, mint a legidősebb bátyként, és látva az, hogy te mennyire tehetséges vagy, nem tudtál egyikőjükre se hatni, mondom, te nem is akartál, de sokszor van az, hogy egy kis tesó azt látja, hogy a, mit tudom én, a bátyám focizik, akkor én is lemegyek focizni.
3: Nem, ez teljesen ilyen véletlenszerűen jött, a húgomnak inkább ez a művészet előadás vonal volt, ami megfogta, az öcsémnek pedig a víz, szóval ő a vízbe érezte jól magát, ott annyi terelés volt így a szülők részéről, hogy inkább a vízilabda fele menjen, mint az úszás, de szerintem nagyon mázlisták vagyunk mindketten, hogy olyan sportot választottunk, ami egy magyar sikersport.
2: Az előbb azt mondtad, hogy elmesélsz nekünk egy történetet anyukád szülinapján. Most itt ül velünk szembe egy teljesen nyugodt, konszolidált, visszafogott fiú. Légy szíves, mondd el, hogy mit csinálsz, amikor egy nagyon fájó verességet kapsz. Tehát mi volt az a legelvetemültebb dolog, amit csináltál? Tehát csapkodsz, sisakot dobálsz? Tehát van ilyen, vagy te belül játszod ezt
3: nem,
2: magadban?
3: Nem igazán jellemző, inkább ezt magamba,
2: tényleg?
3: Magamba soha játszom nem? le. Volt Emlékszem, volt olyan, amikor elvesztettem egy országos bajnoki döntőt, már felnőttbe, és akkor minden vágyam lett volna, hogy újra vívhassam, és olyan mérges voltam magam, és bementem az öltözőbe, és ott, talán ott el is törtem egy kardot, meg ledobtam a sisakomat, és...
2: Ez az, amit nem tudunk most így elképzelni, nem?
3: Igen, tehát, hogy... igen, nem annyira jellemző, de... Inkább ezek a feszültségek edzésen jönnek ki, mint versenyen.
2: És az mit jelent? De nem magad szív, de hogy kiabál? Tehát, hogy te
3: hát
2: milyen vagy, amikor dühös vagy?
3: Kiáltom magam, vagy nem tudom, fölmegyek az öltözőbe lenyugodni. Szóval, hogy azért tényleg ez egy olyan idegsport, ami, ahol a tökéletes koncentrációs nyugalmi állapot kell, és ahhoz, hogy ezt elérjük, néha ki kell adni magunkból.
1: És ehhez mondjuk a páston kívül vannak bármilyen módszerek? Most nyilván nem arra gondolok, hogy elmész, akkor összezúztok egy autót, csak mert vannak ilyen helyek, ahol ilyen nem tudom, lehet kezelni, vagy ilyesmi.
3: Ilyenre azért nem gondolom, hogy szükségem lenne, nem.
1: És hogyha már lassan ugye a beszélgetésünk vége fele járunk, ha felpillantok az órára, akkor beszéljünk még egy picit az idei évről. Mondtad, hogy a 2026 legeleje az annyira nem volt talán olyan, amilyennek elvártad, hogyha fogalmazhatunk így. Most így a szezon vége fele jártok, mi vár rég rátok vagy rád idén?
3: Nagyon motivált vagyok, nagyon várok minden versenyt. Ahogy így mondtam, persze a világbajnokság forog legjobban a szemeim előtt, tavaly ez is térmesek lettünk, most mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt egyel feljebb tudjam tornázni, tudjuk, és hát most komoly ugye pontszerzési nyomás is van rajtunk így a csapatba, mivel most meg kell védenünk a következő világkupán egy ezüstérmet, egy aranyérmet az Európa-bajnokságról, és egy világbajnokság ezüstérmet. Nem gondolom, hogy erre olyan nagyon rá kéne feszülni, mivel a ranglista az persze csak egy adat, és mindig minden verseny más, de azt hiszem, hogy az egész csapat és én is önbizalommal tele motiváltan megyek neki ennek a hátralévő pár versenynek.
2: Szile Gyáron azt mondta, csalódás lenne, ha nem szerezne érmet a csapat az EB-n, VB-n. Én megkérdeztem, hogy melyikre gondol, és azt mondta, hogy mindkettőre, hogy nyilván az EB-n, hát lehet ilyet mondani, egy fokkal könnyebb lehet érmet szerezni, már, de nem feltétlenül, mert az erős csapatok vannak Európában is, de ezt te is kimered így mondani, ahogy az Áron mondja, hogy csalódás lenne?
3: Szerintem igen, persze. Azért így azt úgy nézve, hogy két Európa-bajnokságon szerepeltem, és mindkettőről annyira megjöttem hozzá. Azért jó, persze ezt nehéz hosszú távon tartani. És
2: de mi nem bánjuk, ha tartod?
3: Sőt, mindent meg fogunk tenni érte, de nem szeretnék terhet rakni a csapatra, azért nagyon sok mindennek kell úgy összejönnie, hogy egy ilyen nagy siker valóra váljon, úgyhogy szerintem mi mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is, és bízunk magunkban, én úgy érzem, hogy a magyar csapat a világ legjobbja tud lenni. Most nagyon felerősödött az európai mezőny, és úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az könnyebb.
1: Uh-huh. Igen, azt láttam előbb rajta, hogy nem feltétlenül értettél egyet Erikával abban, hogy melyik a könnyebb, egy EB-t, mondjuk megnyerni, vagy egy VB-t. Melyik az egyszerűbb a te szemszögedből?
2: Hát mert a spanyolok, románok, oroszok, tehát hogy erősödött nagyon az igen, európai mezőny.
3: Igen, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a VB az nagyobb presztízs kérdés, de az Európa-bajnokság sem sétagalop.
1: Sőt, Hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Rapp Krisztián volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm.
1: És ennyi volt már a Sportreggel, búcsúzik a szokásos reggeli stáb. Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. További szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Az ausztrál labdarúgó válogatott csoportjában a második helyen kijutott a 2026-os világbajnokságra. Persze nem mindig volt ilyen jó az ausztrál labdarúgás. Erről beszélgettem korábban Ürge Lászlóval, aki hazánk fia, és Ausztráliában lett sikeres. Ő kommentálta ugyanis az ausztrál labdarúgó válogatott mérkőzéseit, hogy milyen is volt akkor a labdarúgás, és hogy mi lett belőle. Erről is beszélgettünk a kiváló szakemberrel, aki 2017 óta már nincs közöttünk.
2: Én voltam a televízió képernyőn a látott bajnoka ennek a sportnak, aki állandóan próbálta emelni ennek a sportnak a jelenlétét és az elfogadottságát Ausztráliában. Egy hosszú procedúra volt, mert amikor én először kimentem Ausztráliába, mint immigráns, mint menekült, 11 éves korban, akkor ott a foci nagyon el volt nyomva, el volt hanyagolva, senkit nem érdekelt, nagyon, nagyon kevés embert érdekelt, de ez megváltozott nagyszabásúan azóta.
1: Mikor kerültél Ausztráliába?
2: Én 56-os menekült vagyok, mint kisgyerek, családommal menekültünk ki 56. decemberében, aztán 6 hónapra rá Ausztráliába kerültünk.
1: Miért kellett menni?
2: Hát a forradalom után azt hiszem az édesapám bajba került, talán nagy volt a szája, és bizonyos dolgokat tett, ami a Kádár úréknak nem tetszett volna, tehát lett volna valami visszacsapás, úgyhogy amiatt menekültünk, plusz nagyon nagy borús csalódás volt abban, hogy a forradalom le lett törve, és olyan reménytelennek tűnt minden, és a szüleim úgy vélték, hogy menni kell.
1: Erre már emlékszel, erre az időszakra?
2: Hogyne, én emlékszek nagyon jól, sőt, 2011-ben visszajöttem egy televízióállomásunk forgató csoportjával, és már pedig azzal a szándékkal, hogy megtaláljam én azt a bizonyos fiatalembert, aki az embercsempész volt, aki átvezetett minket a határon. Akkor ő volt egy fiatalember, csak annyit tudtam róla, hogy mi volt a keresztneve, Gyula, aztán többit semmit nem tudtam. De én nagyon akartam őt lekutatni, és megtalálni, hogy megköszönhessem neki, hogy végrendben ő vezetett minket a szabadságba. És meg is találtuk, sajnos az úr, akit úgy hívtak, hogy Orbán Gyula, az meghalt már 2005-ben, tehát lekéstem van 6 évvel. De megtaláltuk a fiát, az unokáját, és az unokáján keresztül köszöntem meg neki, és virágot tettem a sírjára, stb. Szóval ez nekem nagyon fontos volt, mert ez nagyon nagy és jelentőséges periódus volt az életemben.
1: Előtte soha nem voltál azóta Magyarországon? Tehát 56 óta, csak 2011-ben?
2: Nem, többször. Már 1975-ben volt az első alkalom, hogy visszajöttem. Látogatóba persze, vannak rokonok is, és azóta nagyon gyakran jövök, és nagyon szeretek jönni, mert én imádom Magyarországot, imádom Budapestet főleg.
1: Amikor kikerültél, még kisgyerek voltál, focista?
2: Hogyne, hát a futball szeretet, ami soha nem hagyott el, és még mindig ég bennem, 67 éves koromban, az itt kezdődött, és itt kezdődött az aranycsapattal, azzal a korszakkal, amikor a nagy szegénység volt, politikai elnyomás volt, és az egyedüli örömünk ez a futballcsapat volt, a válogatott, a Puskás öcsiéknek a csapata. És ezekkel nőttem fel, vagy ezek által szerettem meg a focit. Úgyhogy mire én kivándoroltam Ausztráliába, addigra már bennem volt ez a véremben, és akkor elkezdtem már, mint kisgyerek az iskolába hirdetni ezt a szép sportot. Hogy az ausztrálok értsék meg, hogy miért bűvölte meg a világot ez a sport. Olyan nagyon-nagyon régen. És ott őket a kriket, meg a rögbi érdekelte, és én azóta hirdetem a futballnak a szépségét Ausztráliában. Tehát itt szerettem meg a focit, focistam is, mint kisgyerek kísérleteztem később a profi focival is, aztán jöttek a lányok, jött a rock and roll, és nem lett belőle nagy játékos, inkább egy futballújságíró lett belőle.
1: Annak idején miért éppen Ausztráliát választotta a család úti célul?
2: Hát akkor nagyon nagy volt a kedv a menekültek között eltávozni, amilyen messze csak lehet Európától. Mert itt sok háborúk voltak, forradalmak, minden, és még akkor Európa nem is volt, még Európában az 50-56-ban még nem volt olyan jó élet, de Amerikában volt, Kanadában volt, Ausztráliában volt. Nekünk voltak, nekem egy nagybátyám élt már akkor Ausztráliában, és a szüleim beadták a kérvényt Amerikának is, Ausztráliának is, és úgy döntöttek, hogy amelyik ország előbb elfogad minket, oda megyünk. És ez volt Ausztrália.
1: Ugye elkezdted ott a focit hirdetni, hogy lett belőled sportriportál, mert azért gondolom, hogy ez egy göröngyös út volt.
2: Hát igen, a focit azért kezdtem elsősorban hirdetni, mert nekem fogalmam nem volt, mielőtt kimentünk Ausztráliába, hogy van egyáltalán egy olyan ország a világon, ahol a futball nem a nemzeti vallás. Ezt én nem tudtam elképzelni. És mikor mi megérkeztünk, akkor ez nagyon meglepett engem. Úgyhogy egy ilyen életmissziót csináltam ebből a dologból. Na most aztán később hivatásom az újságírás lett, és hosszú évekig próbáltam betörni a futball újságírásba, de nagyon nehéz volt, mert nagyon kevés állás volt, mint futballújságíró Ausztráliában, amiben meg lehetett élni. De aztán tehát újságíró voltam, dolgoztam Fleet Street-en is például Angliában, de aztán volt egy szerencsém, hogy kezdődött egy olyan 8 évre rá, nem, 5-6 évre rá, miután elkezdtem az újságírást, lett egy új műsort indítottak Sydneyben, ami egy futballműsor volt, egy olyan egyórás összefoglaló, és kerestek kommentárokat, közvetítőket. És én feltettem a kezemet, kipróbáltak, csináltunk egy ilyen hangpróbát egy meccsen, és megkaptam a melót. Akkor kezdődött ez a futball média televíziós karrier.
1: Akkor milyen szintű futball volt Ausztráliában?
2: Egy ilyen semi-profi volt egész 2003-ig. Az élvonal az volt, de ott kezdődött a fellendülés, hogy már a 80-as évek vége felé, 90-es évek eleje felé elkezdtek ausztrál fiatal játékosok kaptak igazolásokat nagy kluboknál Európában. És tehát ezek nagyon tehetséges játékosok voltak. Ezekből kifejlett egy nagyon jó válogatott csapat, ami aztán a végén 2006-ban, a 2006-os világbajnokságba be is került. És nagyon jó szerepelt is. Tehát ott már az immigránsok, akik annak idején, mikor eredetileg odajöttek Ausztráliába, a Európából főleg, azoknak a futball szeretet, a futball szakértés, a futball szelleme a podgyászukban volt. És azok ezt hozták, kineveltek fiatal gyerekeket, jó játékosok lettek belőle. De akkor már kezdett a föllendülés, tehát voltak már világsztárjai jóformán az osztály, például Viduka, Harry Kuehl, meg ezek, és a Schwarzer még mindig játszik. És úgy felfigyelt az ország a futballra, és aztán 2003-ban volt egy kormányi beletekintés a futballban, hogy mi a baj vele, stb., és átváltoztattak mindent, egy új szövetség jött be, akinek az elnöke a mai napig is különben a magyar származású Lővi Feri, egy nagyon sikeres és gazdag üzletember Ausztráliában, és ők ezek átváltoztattak mindent. Elkezdődött egy új liga, az A-League, 2005-ben, az egy nagyon sikeres liga, most már átlag közönség van 14-15 ezer ember, átlag, vannak 35-40 ezer emberes meccsek is, és elég jó a színvonal, profik, igazi profik, nem félprofik, elég jól vannak fizetve, jönnek be nagy sztár importok is, mint például az Alessandro Del Piero most ott van, úgyhogy most nagy fellendülőben van a foci Ausztráliában.
1: Azért a legjobbak azok még mindig külföldi bajnokságokban vannak?
2: Hát persze, mert sokkal jobb a pénz. Hát, ott tudnak keresni a sztárok milliókat egy évben, és mondjuk a legnagyobb sztárok azok 50-60 millió dollárt érnek már, annyit összekerestek maguknak, úgyhogy ezt Ausztráliában nem lehet csinálni, kicsi ország az is. Nincs meg a piac nagysága ahhoz, de meg lehet belőle élni, mint profi futballista.
1: És amikor elkezdődött ez az újságírói karriered, amikor elkezdtél meccseket közvetíteni, akkor egyre népszerűbb lettél az országban, gondolom.
2: Hát úgy megismertek, mert elsősorban közvetítettem meccseket, mint mondjuk a Vitrai Tamásnak annak idején, és aztán a képernyőn lettem műsorvezető, amit még mindig csinálok.
1: Milyen műsort vezetsz most?
2: Hát minden héten van egy órás műsor, amit én vezetek. Akkor a Bajnokok Európa Ligáját én csinálom szintén. Válogatott meccseket, most volt egy, mielőtt elindultam, Sydneyből volt egy nagy VB selejtező, amit szintén én konferáltam be, Ausztrália és Omán között, és ezeket csinálom. Én végigcsináltam már 7 világbajnokságot, most lesz a 8. Brazíliában. Általában én vagyok a központja ezeknek a nagy eseményeknek, mint a VB, vagy a Európa Kupa döntő, stb.
1: Magyar-Ausztrál meccset nem sikerült még összehozni válogatott szinten?
2: De, hoztunk mi Magyar-Ausztrál meccset. Annak idején, mikor itt kétszer is szerepelt az ausztrál válogatott. Először a Népstadionban éppen a Puskás Öcsinek volt a születésnapja, azon a napon emlékszem, és az öcsi ott is volt, mindenkivel kezet fogott, a játékosokkal, és aztán később az Üllői úton volt egy válogatott meccs. Mind a kettőt az ausztrál válogatott megnyerte, de akkor sokkal jobb volt az ausztrál válogatott, én szerintem, mint most.
1: Ha már Puskás Öcsi szóba került, volt között hozzá, hogy oda került Melbourne-be edzőnek?
2: Közöm nem volt ahhoz, hogy oda került, de aztán miután oda került, én a öcsit már azelőtt ismertem, mert ő látogatott Ausztráliába azelőtt is, és mi megismertük egymást, összejöttünk, és aztán mikor ott kapta ezt az állást, akkor megint közelebbi barátok lettünk. Én többször interjúoltam az öcsit, sőt 92-ben, amikor még leköszönt a South Melbourne-től, hogy hazajöjjön, akkor csináltam vele egy 2 órás interjút magyarul, és szerintem az volt az utolsó ilyen bővebb interjú, ami létezik az öcsivel. Szóval én nagyon szerettem őt, mint mindenki más.
1: Annyira szerették őt? Tényleg olyan nagy volt a respektja ott is?
2: Ő egy olyan fajta személy volt. Ahova ment, az egy görög közösségű klub, a görögök állították fel már az 50-es években, South Melbourne, de eredetileg Hellas volt a neve, és a görögök őt nagyon jól ismerték a Panathinaikos napjain keresztül, vagy abból kifolyólag, és ő nagy név volt a görögöknél mindig, nagyon szerették, beszélt is görögül, és leigazolták, kihozták az öcsit, és ő nagyon jól érezte magát, most beszéltem éppen valamelyik nap a Bözsi nénivel, az öcsinek az özvegyével, hogy ő mondta, hogy mennyire hiányzik neki Melbourne és a barátai, meg stb. Ő egy ilyen fajta ember volt, mindenhol, ahol megfordult, szerették, és a játékosok is főleg, mert ő nagyon respektálta a játékosokat, sokkal inkább, mint nagyon sok más edző.
1: Ő visszatért Magyarországra egy idő után, te ezen nem gondolkodtál?
2: Persze, de még mai napig is gondolkodok róla. Mondjuk ezt nem veszti el az ember, ezt nem is lehet eltaszítani magától. Mondjuk a nehézség az, hogy egy kicsit komplikált, mikor az ember 11 éves korában emigrál valahova. Tehát én teljesen belenőttem és beleszoktam az ausztrál kultúrában. Ausztrália egy nagyon szép ország, egy kellemes ország, jól lehet élni, békés ország, úgyhogy az se olyan könnyű elhagyni. Talán az lesz belőle, hogy megmondjam, hogy mi lenne talán az ideális, az, hogy minden nyárat itt töltök, és minden ausztrál nyárat ott töltök, és nem elmulasztom a telet, így minden megvan oldva.
1: Megengedni ezt a munkád?
2: Hát most nem, de talán ki tudja, úgy fordulhat az idő, hogy ezt meg tudom engedni magamnak.
1: Vissza akarsz vonulni?
2: Hát az is. Én szerintem, te tudod, az újságírás az milyen, az ember soha nem tudja letenni a munkát, a mikrofont, vagy a komputert, vagy a írógépet a régi időkben. Mindig dolgozni fogok, de úgy szeretném csinálni, hogy ne legyek feltétlen ide kötve, vagy oda kötve, és talán ez meg is fog történni.
1: A magyar újságírásba belekóstoltál valaha?
2: Nem voltam magyar újságíró soha, és mondjuk elég jól beszélek magyarul, de annyira nem jó a magyar nyelvtudásom ám, hogy én újságíró lehetnék. Cikkeim megjelentek Magyarországon, itt-ott, de ezek fordítások voltak, amit én angolul írtam előzőleg. Én egy angol nyelvű újságíró vagyok.
1: És amikor elkezdted a futball szeretetét, a futballt hirdetni, akkor valami ilyesmire gondoltál, hogy ezt érd el Ausztráliában?
2: Nem, soha fogalmam nem volt. Engem nagyon méltányolnak Ausztráliába, kaptam kormányi díjakat is, meg stb. Állami díjakat, mert ők úgy látják, hogy ezt én sikeresen végigcsináltam. De én ezt nem úgy csináltam, hogy ebből akarok valami, vagy várok valami nagyobb eredményt. Csak egyszerűen csináltam, mert szerettem a focit, és akartam, hogy minden más ausztrál szeresse.
1: Amikor így visszajössz, és meglátod a magyar focit, akkor nincs az, hogy az egyik szemed azért sír, mert ez nyilván nem az a foci, mint amit megszoktál, amilyen az aranycsapat volt.
2: Hogyne, hát én nagyon szomorú voltam, pláne amikor egészen a legalacsonyabb ponton volt, a 80-as évekről beszélek most, 90-es évek, most már azt hiszem van egy ilyen fellendülés a magyar focival, hál' Istennek, de az nagyon szomorú volt, de én mindig hirdetem a magyar focinak a múltját, és hogy mennyire fontos volt a focinak, a futballnak a technikai és taktikai kifejlődésében, hogy az aranycsapat mennyire megváltoztatta a futballt. Ugye a VM rendszernek a végét hozta be, és akkor kezdődött ez az úgynevezett totál futball, amit a hollandok által neveztek el, de a hollandok is, az inspiráció a holland focinak az aranycsapat volt. Ők mindent átváltoztattak, mikor látták, hogy a magyar aranycsapat hogy játszik. És a helycserés támadások, a sokoldalúság, meg stb. Az ott onnan eredt. Tehát a mai, mondjuk így őszintén, a mai Barcelona, ahogy az játszik, annak az eredete a magyar aranycsapat. És erre én nagyon büszke vagyok, és ezt mindig hirdetem, és mindig mondom. Mi magyarok mind büszkék lehetünk rá.
1: Ha jól tudom, akkor a FIFA-tól is kaptál valamiféle megbízást a futballban.
2: Igen, a FIFA etikai bizottságának vagyok tagja már 2006 óta, és még mindig ott vagyok.
1: Mi ott a feladatod?
2: Hát az egy elég súlyos, komoly feladat, ugye? Ezek az etikai kérdések, mint biztos tudod jól, volt egy jó pár nagyon magas szintű FIFA tisztviselő, akit eltintott ez a bizottság. Ott voltam, mikor a Mohamed Bin Hammamet eltiltott a bizottság életre, abban a bizottságban én tag voltam, az egy 5-tagú bizottság volt. Nem egy könnyű valami, de a futballt és a FIFA-t tisztán kell tartani. Ez egy teljesen független bizottság, különben ebben nem szól bele senki, se az elnök, se a főtitkár, se senki. Nem is szabad nekik beleszólni, és ott vagyok már 2006 óta, és mondhatom őszintén, hogy soha senki minket, az etikai bizottságnak a tagjait nem próbálta semmiféle vonalon befolyásolni.
1: Azért ugye elhangzik egy-egy ilyen olyan pletyka, például ugye a Katari VB kapcsán is, hogy azt a FIFA miért odaadta. Ilyeneket is vizsgáltok?
2: Hát, hogyha van tanúság, van evidence, mi az magyarul? Evidence, hogy bizonyít, olyan van rá bizonyíték, akkor persze. De ameddig nincs bizonyíték, addig nem tud ez a bizottság, úgy, mint akármilyen bíróság, semmit se csinálni kell. Nagy a gyanú, hogy ez nagyon gyanús volt, rossz szaga volt ennek a döntésnek, de eddig még nem mutatott fel, tudtommal senki igazi bizonyítékot, hogy ott valami bűzlött.
1: A mérkőzés zárt kapus sátétel az is a bizottság feladata volt, ugye most a magyar-román, amit zárt kapuk mögött kellett játszani?
2: Azt disciplinary committee, mi az? Azt a fegyelmi bizottság csinálta azt a döntést, nem az etikai bizottság. De a racizmus az benne van az etikai bizottságnak a munkájába, a felelősségeiben, mert van az a etikai szabálykönyv, és abban benne van, hogy nem lehet, hogy racizmus az nem, nincs megengedve.
1: Magyarok mennek Ausztráliába? Vannak azért ott magyar játékosok? Nem nagyon hallani róla.
2: Most már nagyon nincs. Persze 56-ban, akkor mikor én kimentem, akkor nagyon sok fiatal ember emigrált Ausztráliában, és többek között volt közöttük nagyon sok, nagyon tehetséges futballista, ez egy nagyon, nagyon aranykorszak volt Ausztráliában, vagy Magyarországon, nagyon sok tehetséges futballista volt, nem csak az aranycsapat tagjai, és voltak ott olyan játékosok akkor, akire például a Kovács Ferenc, aki akkori MTK játékos és válogatott játékos, emlékszik, akivel együtt játszott ő. Volt egy pár, aki emigrálta akkor Ausztráliába. De most már az utóbbi időben nagyon nincs, vannak magyar származású, vagy születésű, akik magyar szülőktől születtek, vagy a nagyszüleik magyarok voltak. Itt-ott felbukkan Ausztráliában és az Ausztrál Ligában, de mondjuk a magyar emigrációs csoport az nem volt a legnagyobb. Sokkal több, sokkal nagyobb a horvát, a szerb, a görög, az olasz, most már a dél-amerikai is, és ezeknek a leszármazottjai jutnak mondjuk az élpontra, főleg a horvátok, azok nagyon sok jó ausztrál, a horvát közösség, tehát a horvát szülők nagyon sok jó élvonali ausztrál futballistát produkáltak. Lövi Ferenc, aki Frank Lövi, ez tényleg nagyon sokat számított abban, hogy mi történt az ausztrál futballal. Nagy respektje van, nemzetközi politikai vonalon is mozog, mindenkit ismer, mindenki respektálja, és a kormány, ő meg tudta győzni a kormányt, az ausztrál kormányt, hogy a kormánynak, a nemzetnek, a nemzet mi voltának nagyon fontos, hogy erős legyen Ausztrália, mint labdarúgó nemzet. A kormány erősen pénzeli a focit Ausztráliában. Megkísérelték, mint tudod, hogy megkapják a világbajnokságot, hogy 2022-ben nem sikerült, de abba is nagyon sok pénzt beletett a kormány, valami 46 millió dollárt, és ennek a lővi, ehhez a lővinek nagyon sok köze volt.
1: Kedves hallgatóink, a Sport délelőtt első fél órájában Ürge Lászlóval beszélgettem, aki 2017 óta már nincs az élők sorában, és az ausztrál labdarúgás nagy szakértője és szerelmese volt. A következő fél órában majd születésnapost köszöntünk.
0: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sergio Navarro távozik a DVSC-től, mától megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunvár megyében. Ma még marad a többnyire borongós idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Bajnok a Győr a labdarúgó Fizzligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Navarro vezetőedzővel a folytatásról, így a következő idényben már nem a spanyol ül a kispadon. 4-1-es vereséggel kezdett az A-csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a küzdelmeket. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében az Esztergom, ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. 2 győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UBS-e ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. Az uglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. A címvédő Szolnok Falkó elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a Brandenburgi Kajakkenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kajak 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A paraszakákban 200 méteren Kis Péter Pál lett az első kategóriájában, Marga Katalin pedig bronzéremmel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Újabb soproni utak burkolatával mutatta ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, jelentette ki a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulni a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ennek értelmében ott nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon lévő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Részletek a katasztrófavédelem honlapján olvashatók. A rossz idő miatt változik a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit sziget helyett a Kopa sziget rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyermekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyen táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is szórakoztatja a vendégeket.
0: Közlekedés.
2: Az M3-ason a főváros felé Gödöllő és Bak között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott egy autó. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok, másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kedves hallgatóink, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. 50. születésnapját ünnepelte a héten Tököli Attila. 25-ször lépett pályára a magyar válogatottban, és 3-szor volt eredményes. A Dunaferrel bajnok, bajnoki ezüstérmes volt, valamint 2-szer lett gólkirály, de korábban az MB2-es bajnoki címet is ünnepelhette. A Ferencvárossal ugyancsak magyar bajnok volt és bajnoki ezüstérmes, és 2-szer kupagyőztes. Pakson, Liga kupa döntős, míg Kecskeméten kupagyőztes lett. Hallgassák meg Tököli Attilával készült beszélgetésünket, amelyben felelevenítjük pályafutását. Magyar bajnok volt 2000-ben a Dunaferrel, bajnoki ezüstérmes egy év múlva, és gólkirály is volt a dunajvárosi csapatban 2000-ben és 2002-ben, de a dunajvárosiakkal még az MB2-ben is nyert bajnoki címet 1998-ban. Aztán a Ferencvárossal bajnok lett 2004-ben, bajnoki ezüstérmes egy évvel korábban, míg kupagyőztes 2-szer is 2003-ban és 2004-ben. A Pakssal Liga kupa döntőt játszott 2010-ben, a Kecskeméttel pedig kupagyőztes lett 2011-ben. Játszott a német FC Kölnben, valamint Cipruson is. A magyar válogatottban 25 mérkőzésen szerepelt, és 3-szorra talált be. Most következzék egy beszélgetés Tököli Attilával.
5: Nem tudom, ki volt ott az első edződ, gondolom kiválasztotta, hogy kit milyen poszton fog alkalmazni, vagy esetleg megfigyeltek már korábban benneteket, te rögtön csatár lettél?
6: Szerintem a pályafutásom alatt talán nem volt olyan posztom, mint nagyon leszerepeltem volna. Tehát poénkodtál itt műsor előtt, hogy kapu, ott is álltam.
5: Igen?
6: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezt megmondani a gyerekeknél x éves korban, 8-9 éves korban, hogy mi lesz belőle. Tehát mindenkit meg kell nézni itt is, ott is, amott is, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle, vagy hol lehet legjobban használni. Talán manapság lehet, hogy egy-két gyereket elrontanak avval, igen, hogy 9 évesen vagy 10 évesen kinevezik belső védőnek, és akkor ott ragad. Aztán lehet, hogy lehetett volna belőle más.
5: Te mikortól érzed úgy, hogy na igen, akkor én már csatár voltam hány éves korodtól?
6: Igazából én azt gondolom, hogy akinek kell focizni, az mindenki csatár akar lenni, meg mindenki gólt akar rúgni.
5: Az a legszebb.
6: Hát az a borsa a focinak, de soha nem voltam az a tipikusan az a játékos, hogy mindegy kirúgja a gólt, csak én rúgjam. Tehát ez azért nem én voltam. Bár szeretett az ember gólt rúgni. Én szerettem visszajátszani egy kicsit csatárok mögött, kicsit szervezni a dolgokat, de hát mindig előre küldtek, mert nem volt ki gólt rúgja.
5: De hát fiatalon kaptál lehetőséget, mert ugye 17 éves voltál, amikor bemutatkoztál már az élvonalban?
6: Így van.
5: Pécsen?
6: Igen, igen, Pécsen, egy Pécs-Ferencváros mérkőzésen, most volt tegnap, 93. október 9-én.
5: Igen, és hogy sikerült, hogy emlékszel arra a meccsre?
6: Igazából egy ilyen meglepetésszerű hét volt nagyjából, tehát akkor az volt a szokás, hogy az első csapat, és akkor még junior csapat volt, az szerdán játszott egymással, átállítottak az első csapatba egy 10 percre körülbelül, utána mondták, hogy másnap menjek be edzésre. Jó, hát nem gondoltam, hogy ebből bármi is lehet. Aztán péntekén közölték, hogy keretbe lesz az ember. akkor ugye még nem 12 játékos ült a kispadon, hanem csak 6.
5: Csere se volt valószínűleg annyi, mint most.
6: Csere is 3 volt, igen. Aztán eljött a mérkőzésnek egy 60. perc környékén, amikor a masszor jött és szólt, hogy csere van. Nyilván meglepődtem, hogy az én nevem is, mert is mondják, de nagyon örültem neki. Szerintem jól sikerült. Nyilván beáll egy fiatal ember, egy Simon Telek, Kuznyacov, Keller, Józsi négyes ellen, tehát azt hiszem ők játszottak. 3 biztos, hogy ott volt belőle a pályán, tehát azért nem egy egyszerű történet volt. Volt 2 lehetőségem, Szeller Józsinak volt 2 bravúrja, 0-0 lett a mérkőzés, én azt gondolom, hogy nem volt ahova semmi probléma.
5: Mikor sikerült az első gólt megszerezned?
6: Hát azt egy kicsit később. Abban az időben én azt gondolom, hogy sokkal türelmetlenebbek voltak a fiatalokkal szemben, mint most. Ugye ez ősszel volt, amikor bemutatkoztam, és egy április környékén volt, azt hiszem a Csepel ellen játszottunk Pécsen. Akkor sikerült megszereznem az első gólomat. Csereként álltam be azon a mérkőzésen, és a második félidőben lőttem a gólt. 1-0-ra nyertünk vele.
5: És akkor innentől kezdve már így fölfele ment a pályafutásod?
6: Azért ez nem teljesen így igaz. Meg volt az, hogy hiába került az ember 3-4 helyzetbe, nyilván fiatalság, meg volt rutintalanság, tehát azért kimaradtak a helyzetek. Nem volt az, hogy nem baj, kicsi majd a következőt berúgott, hanem hát elég türelmetlenek voltak. Nem jöttek az elején azért olyan gyorsan a gólok. Így visszagondolva, nyilván az szép, hogy az első 4 gólt, amit rúgtam, az mind győztes gól volt, abból 3-1-0-ás volt, 1-3-2-es, de mondjuk ezeket sem nagyon nézték.
5: Kik játszottak akkor a Pécsben, akkor ott jó csapat volt, nem?
6: Igen, közös ismerősünk Lengyel Feri, már Pécsen is csapattársam
5: volt. Már ott
6: volt.
5: Is csapattársad volt?
6: Igen. Ulvecki Zoli, Bódog Tomi, Rózsa Laci, jó csapat volt. Az Ajcaj, tényleg egy jó csapat volt, én azt gondolom. Így utólag is, hogy nagyon sok jó játékos volt. Aztán mégis imádkozni kellett azért, hogy bennmaradjunk a bajnokság végén.
5: Azért, mert hogy türelmetlenek voltak veled, azért adtak akkor ott kölcsön?
6: Hát igazából ugye a 93-94-es bajnokságot a Rótantival vittük végig, akkor bennmaradt a csapat. Utána, hogy miért a Rocsó ugye elment, és jött egy teljesen más vezetés, új szponzorok, menedzsment, minden váltás volt. Aztán volt egy fél év, ahol játszottunk még fiatalok, és ugye a 95 januárjában a Dárdai Pali kivételével, aki így fiatal volt, meg a DNS Andrés kivételével, az összes többi mindenki, aki ott volt, minket kölcsön adta.
5: Ez téged zavart?
6: Ő nem. nyilván zavarta az embert. Hát így utólag inkább sokkal jobban az zavart, hogy nem én dönthettem el azt, hogy hova menjek. Végülis én Beremendre kerültem, ahol nagyon jól éreztem magam. Bár nem volt egyszerű, ha jól emlékszem, 4 ponttal indultunk neki a tavaszi bajnokságnak, hogy benn kell maradni. Aztán végülis majdnem sikerült, de utólag nem sikerült. Én nagyon jól éreztem magam, jöttek a gólok is. Azt gondolom, a pályafutásomnak jót tett.
5: Sokan téged úgy ismernek, hogy ugye Dunaújvárosban lettél ismert játékos. Miért mentél pont oda?
6: Az egy szép történet. Megkerestek ugye a Gróf Bandék már tavaszi szezon folyamán, de lehet, hogy már a bajnokság végén, ugye akkor a Dunaújváros osztályzót játszott Akasztón a Stadlerrel. Hogyha NB1 lesz, akkor mi lenne, hogyha? Beszélgettünk, aztán nem lett NB1. Úgy ott voltam az osztályzón is, hát nem sikerült. Volt más ajánlat, több ajánlat is volt. Volt olyan, ahol úgy éreztem, hogy csak ilyen külvilágnak szólóan szeretnének, amiből később lett problémám is.
5: De hogy érted ezt külvilágnak szólóan?
6: Hát én akkor tárgyaltam a Fradival. Uh-huh. Többször beszéltünk, ugye Zoli volt az edző, Varga Zoli. Én azt az információt kaptam, hogy ő tudja, hogy engem le akarnak igazolni. Azért én szeretem az ilyen dolgokat lecsekkolni, mert akkor is szerettem, és beszéltem vele. Aztán utána le is nyilatkozta, hogy azt se tudja, hogy fiúba vagyok egy lány, vagy szőke, vagy barna, jobb lába, vagy bal lábas, tehát teljesen mindegy. Utána úgy döntöttem, hogy akkor ebből nem lesz Fradi. Hát hazafelé menet, Újvárosba megállapodtunk, és így kerültem Újvárosba. Ami azt gondolom, hogy pályafutásom nyilván egyik meghatározó időszaka volt, és majdnem most hirtelen azt mondtam, hogy minden szép és jó volt, de azért nem.
5: Hát azért ezt beszélünk a szépről, majd utána a másik oldalról. Ugye ott följutott a csapat, gólkirály lettél, jól ment a játék, szeretett a közönség.
6: Így van. De hát ugye jól indult az első fél évén, azt gondolom. Aztán ugye megérkezett Zoli, mint szakmai igazgató, Gáli Gyuri volt az edző.
5: Akkor már tudta, hogy ki vagy.
6: Igen. Hát sajnos a média is tett róla, hogy én azt gondolom, hogy ez így legyen, mert ugye, ahogy bejelentették, hogy oda jön, játszottunk egy edzőmeccset, rúgtam egy gólt, akkor mindjárt az ott a főcím, hogy bemutatkoztam Varga Zolinak. Nyilván én az ilyenekkel nem foglalkozom, de azt gondolom, hogy ő igen. Így elment a tavaszi szezon, ahol már voltak összeződülések közöttünk. Azt gondolom, annak ellenére, hogy mint mondtad, gólkirály is lettem, meg feljutott a csapat. Az igazat megvalva, akkor nyáron én úgy is voltam vele, hogy távozom. Na hát elnök úr nem engedte, és így maradtam. Aztán a következő év az eléggé nehézre sikerült. Volt több konfliktus, amiből volt, hogy junior, első csapat, ez az, volt benne minden, az nem úgy sikerült. És aztán utána megszépült minden, ahogy 99 nyarán ugye Egervár és Sanyi bácsiék megérkeztek.
5: Igen, hát azért azt szokták mondani, hogy a játékosoknak nagyon fontos, hogy ki az edző, hogy bízzanak benne abban a játékosban, és hát azt gondolom, hogy Egervári Sándor egy olyan pedagógus, jó pedagógus volt, aki meg is találta általában mindenkivel a hangot.
6: Nem úgy indult a mi kapcsolatunk, mint azt nagyon sokan hiszik. Tehát nekem akkor nyáron járt le a szerződésem, jött, nyilván beszéltem vele, hogy látja a jövőt. Ő elmondta, hogy Orosz Ferit hozni fogja, ott volt még ugye már Igor is, Micsenko, és hogy ő azt gondolja, hogy ők lesznek ketten, akik alapból kezdők lesznek, lehetőség meg lesz, fogok játszani, meg kell harcolni a helyért. Én ezt elfogadtam, mert azt gondolom, hogy benne van, ez egy kihívás volt, az első négy fordulóba csere voltam, aztán utána már nem nagyon.
5: Mert hogy jöttek a gólok.
6: Így van.
5: De te csatárt az minősít. Mit mondott akkor Egervári Sándor? Nem mondta, hogy tehát most már ki se tudlak hagyni?
6: Na hát igazából ugye a negyedik meccsen sikerült gólt is szereznem, aztán közrejátszott az is, hogy Orosz Feri sajnos hétközben, vagy mérkőzésen nem tudom, megsérült, de hát már szerdán tudtam, hogy én fogok játszani, és ugye mint az első meccsen, ott is azon a mérkőzésen pont véletlen a Ferencváros volt az ellenfél. Úgy jött össze az a mérkőzés, nem volt nehéz dolgom, hozzáteszem, mert gyakorlatilag üléskapuba kellett bepasszolnom egy labdát, amit szegény Zavacki Gabitól kaptam még a 80 akárhányadik percbe. De hát ezek a szép győzelmek.
5: Igen, hát a csatároknak is érdekes a helyzet itt a szurkolók körében is, akkor ugye elég sokan jártak mérkőzésekre, akkor Dunajvárosban nagy volt a sportélet, nem csak a foci, a kézilabda, férfi, női, jégkorong, röplabda, volt olyan év, amikor mind az összes csapat bajnok lett.
6: És a tornászokat se felejtsük.
5: Igen, a tornászokat se felejtsük ki a sorból. Most itt a labdajátékokat említettem, és hát rólad valamiért azért az a vélemény alakult ki, hogy te nem vagy egy egyszerű pali. Hát azt nem mondom, hogy biztosan így hangzott el, de volt olyan, hogy amikor téged is szittak mérkőzésre, mert nem úgy ment a játék, ez benne van, és következő meccsen meg istenítettek, és mondtad ott valakinek, hogy most minek menjünk oda, múlt héten szittak, jövő héten megint szittnak, most megéltetnek. Tehát, hogy azért ezeket te nehezen viselted, ezeket a szurkolói reakciókat, nem?
6: A hazai közönségtől igen. Az, hogyha elmentél idegenbe, és az ellenfél szurkolói szittak, az én azt gondolom, hogy tehát az egy inspiráló tényező is volt számomra legalábbis. Nyilván, hogyha ez a mérkőzés vége felé történt, akkor azt is jelentette, hogy vezetünk, és hát kivel foglalkozzanak, hanem nem azzal, aki vezet, meg nyer. Tehát olyankor abszolút nem zavar. Én a hazai közönségtől ezt mondhatom, hogy soha nem tudtam elfogadni. Ezután sem fogom elfogadni senkitől, mert én azt gondolom, hogyha valaki igazán egy csapatnak szurkol, az az ő csapata, akkor annak szurkol, és az biztatja. Tehát azzal nem leszünk előrébb, hogy szidjuk őket, meg nem tudom mi, attól jobb nem lesz. Ez egy ilyen szurkolói kultúra, ami kialakult. Nem biztos, hogy ezért most sok szurkoló nekem örülni fog, de pont nem érdekel.
5: Egyébként pedig abban az időszakban nagyon szerettek benneteket, mert ugye a kupameccseket, a nemzetközi kupameccseket Győrben játszottátok, és ott is telt ház volt, mert ugye a Dunajvárosi stadion nem felelt meg az előírásoknak, és remek meccseket játszottatok, jó csapat volt, ahogy Egervári Sándor emlegették a válogatottan, és egy ilyen szerethető csapat volt.
6: Igen, de én azt gondolom, hogy Magyarországon az emberek nagyon szeretik a sportot, és legyen az bármilyen sportág, tehát labdarúgás, kosárlabda, vízilabda, tehát azért nyertünk itt nagyon szép dolgokat, meg nagyon sok mindent. Én bennem például nagyon megvan az emlék, amikor a vízilabdások hányszor lettek világbajnokok, meg olimpiát nyertek, meg mindent megnyertek, amit lehetett, és a 48. meccsükön körülbelül kikaptak egyszer a görögöktől, és mindenkit le kell cserélni, és mindenkit ki kell rúgni, meg kikaptunk. Tehát valahol helyén kéne kezelni a dolgokat, én azt gondolom, hogy mi egy pici ország vagyunk, szerényebb körülmények között nagyon sok összetevő van ebbe, de visszatérve erre, igen, tehát akkor nagyon szerettek minket, meg mindenkit. És jó érzés volt az, akár nekünk is, amikor utaztunk Győrbe, és azt láttuk, hogy kocsisorok jönnek, és mindenhol a Dunafer, meg a magyar zászló, és tényleg ott klub hovatartozás nélkül jöttek szurkolni az emberek. Az egy nagyon nagy dolog volt. Hát sajnos nem sikerült nekünk akkor bejutni a bajnokok ligájába, pedig azt gondolom, hogy nagyon pici választott el minket. Sajnos akkor nekünk nagyon szűk volt a keretünk ehhez.
5: Aztán a pénzkeret is elfogyott egy idő után, mert a Dunajvárosi focinak tulajdonképpen az vetett véget, nem?
6: Hát, hogy mi vetett véget, neki valószínűleg nyilván az, de nem csak a focinak, hanem sajnos szinte mindennek Újvárosba. Tehát, ahogy említetted előbb a labdajátékokat, akkor ott egy olyan sportélet volt Újvárosba, ami hihetetlen és nagyon jó érzés volt, hogy nap mint nap találkoztunk egymással, ugye a pályán, az étteremben meg tudtuk beszélni mindenkivel a éppen aktuális meccsüket, hogyha az a fiú kézlabdások, a lányok, a röpisek, teljesen mindegy. Ott voltunk, együtt ebédeltünk, és tényleg egy ilyen családias légkör volt a sportolók között.
5: Elérkeztünk Tökül Attilával ahhoz a pillanathoz, amikor nem a Fradinak rúgta a gólokat, hanem a Fradiba igazolt. Hogy történt ez?
6: Nehezen. De szó szerint nehezen. Várszegi Gábor elég sokáig győzködött, hogy Ferencváros legyen. Gyakorlatilag ugye ez visszanyúlik oda, hogy volt egy dunajvárosi időszak ugye Egervári Sanyi bácsival, aztán ő visszatért az MTK-hoz. Aztán úgy volt, hogy ha nem lesz olyan külföldi ajánlat, akkor MTK, és jött Várszegi Gábor, és mondta, hogy Fradi.
5: Ugye akkor mind a két klubnak volt...
6: Igen. Nyilván először egy kicsit úgy furcsa volt ez a szituáció, meg a helyzet. Nem volt egyszerű. Volt is külföldi ajánlat, az megint más egyéb okok miatt nem jött létre, amiért mondjuk a nagyobbik lányom az úgy szokott szidni néha, de ez most már így alakult.
5: Hova mentél volna?
6: Hát inkább hova mehettem volna. Hollandiában. Hát akkor hallgattam egy kicsit másra. Nem kellett volna, teljesen mindegy. Aztán jött egy olyan időszak az életembe, ami gyakorlatilag egy örök emlék marad. Tehát azért mindig is a Fradi Magyarország legnépszerűbb csapata volt. Nem mondom, hogy többen ismertek, amikor oda kerültem, de hogy többen nem szerettek, az biztos, mert utána mondták, ugye a Fradit vagy szeretik, vagy utálják. Nyilván volt egy pár ember, aki addig úgy el volt, aztán utána annyira nem szerettek, de ez engem sose érdekelt. Én, ahol fociztam, ott megpróbáltam mindig a legjobbamat nyújtani, és azt gondolom, hogy azért azzal az első két évvel, ami ott a Fradinál volt, azért szégyengezni nem kell.
5: Ugye az első évben megnyertétek a Magyar Kupát Debrecen ellen, és ott te fordítottad meg a finálét.
6: Igen, ott ugye kaptunk egy igen szerencsétlen gólt. Szegény Lali össze is volt roskadva fél időbe.
5: Szűcslős?
6: Igen, de hál' Istennek sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Aztán egy pár hét múlva meg ugyanazt a Debrecen csajnos ugye nem sikerült megvernünk, ami hát egy fájó emlék.
5: Sajnos. Az a bajnoki címbe került.
6: Hát nem is a bajnoki címbe, azt gondolom, nem. Nyilván az is fájó, hogy az ember elveszít utolsó mérkőzésen egy bajnoki címet, amikor a kezébe van, hanem ami utána történt, azt gondolom, az...
5: Arra, hogy emlékszel vissza?
6: Nyilván ennyi idő után már megszépülnek a dolgok, de azt gondolom, hogy az nem egy odavaló esemény volt sajnos.
5: Ugye ez az történt, hogy a mérkőzés után bejöttek a pályára a ferencvárosi szurkolók, és hát ott kaptatok? Hát igen, két pofont.

0: Na, még nehezebben viselted.
1: Hát nyilván, főleg úgy, hogyha még nem is úgy próbálja meg, hogy az ember lásson is valamit, hanem...
0: Hát, ura.
1: Hát, igen.
0: És akkor el akartál menni?
1: Nyilván megfordult a fejembe, hogy én nem nagyon szeretnék visszamenni ezek után, de volt vezetőségből is, szurkolóktól is nagyon sokat támogattak, és biztattak, hogy de jó lesz ez, és nem lesz semmi probléma. Aztán úgy voltam vele, hogy nehogy már pár olyan ember miatt én megfutamodjak, aki nem odavaló, és hát beleálltunk egy következő évbe, ami ugye kísértetésen hasonlított az előző évihez, annyi különbséggel, hogy a vége nem a mi kezünkben volt a döntés joga, hanem ugye más eredmény is kellett ahhoz, hogy mi megnyerjük a bajnokságot. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy ha mi nem leszünk, akkor az Újpest se legyen bajnok, de én azt gondoltam akkor is, hogy nekünk meg kell nyerni a meccset, és majd a sors az eldönti, hogy az elég lesz, vagy nem lesz elég. Hál' Istennek akkor elég van.
0: Jól emlékszem, ott a Lengyel Ferivel is játszottál a Dunajvárosban is, ugye Pécsen is. Őtőle kaptad ott a legtöbb gólpaszt?
1: Hát a Feritől is, de hogy a legtöbbet, azért nem jelenteném ki. Visszatérve az Újvárosi időszakra, azért ott volt egy Zavadszky Gabi, egy Rósa Heni, egy orosz Feri, aki szenzációs labdákat tudott adni, csatárként is a végén, tehát azért...
0: És a Fradiban?
1: Hát a Fradiban, hát most a Fradiban elég a Lipcsei Petit említem, de... Volt Leo, volt Gera Zoli, nagyon sok jó focista volt ott is, én azt gondolom.
0: Ez a bajnoki cím, kupagyőzelem, ez hozta meg azt a lehetőséget, hogy elmenj külföldre?
1: Hát, hogy ez hozta meg, vagy nem ez hozta meg, akkor én úgy gondoltam, hogy Magyarországon abban a pillanatban nagyon nem szerettem volna máshova elmenni. A Fradinál meg akkor már igen nagy problémák voltak.
0: Anyagilag?
1: Mint tudjuk, igen, tehát azt azért utána jött a kizárás is, meg stb. Tehát ott évekig sajnos MB2 volt, aztán amikor ugye visszatértem, akkor én is próbálkoztam vele, hogy vissza tudjunk jutni, de hát semmilyen körülmény nem volt adott ahhoz, hogy ez megtörténjen. Nyilván kellett ahhoz, hogy az ember egyszer-kétszer eltalálja a kaput, de hát akkor én már azért annyira nem voltam fiatal, de nem ment nekem olyan egyszerűen, mint úgymond a mostani fiataloknak.
0: De hát azért egy jó nemű csapathoz kerültél, az FC Kölnhöz, a Bundesligába, azért ez nagy kihívás volt, nem?
1: Nyilván nagy kihívás volt, és mondjuk akkori mércével nézve, ugye a Fradinál ugye bajnok lett a csapat, arról beszéltek, hogy be kellene jutni egy bajnokok ligájába, stb. És egy másodosztályú Kölnnek 6-szor akkor a költségvetése volt, mint a Ferencvárosnak. Tehát azért így az arányokat nézzük, meg csak az volt a cél, hogy feljuss el Bundesliga 1-be. Tehát azért nagyon nem lehet összehasonlítani ezeket a dolgokat. Hát most az a kölni időszak, az is egy jó tanuló pénz volt. Nagyon sok jó játékossal játszhattam együtt, szenzációs focistákkal. Én kevés játék lehetőséget kaptam, sok minden közre játszott ebben. Azt gondolom, nem akarom felmenteni magam, meg nem akarom semmire fogni, de ez egy nagyon, nagyon összetett történet volt. Ez dobtogép.
0: Jól emlékszem arra, hogy neked ott volt valami betegséged is, valami erdei futást követően?
1: Jól emlékszem rá, igen. Mondhatjuk úgy, hogy majdnem ott hagytam a fogam, amit nyilván én utána tudtam meg, hogy ez mit akar ez a betegség.
0: Ez egy Lyme-kor volt, vagy?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem. Ez vicces neve van, mert hantavírusnak hívják. Ez egy víruscsoport, amiben nagyon sok minden beletartozik. Vesét támadja meg a tüdőt, vesét kétféleképpen, hál' Istennek nekem a vesét is ilyen gyengébb minőségbe támadta. Tüdő néha jól tudom, akkor 99%-ban halálos a történet, de még egyszer mondom, tehát nem szeretném én erre fogni, mert
0: de ez a közrejátszó, nyilván
1: kijött belőle az ember, utána is még ott maradtam, az nem... Azt gondolom, hogy nem az én világom volt ennyi.
0: És Ciprus az a kis rövid kitérő?
1: Hát az nem menekülés volt. Tehát akkor még olyan átigazolási rendszer volt Magyarországon, hogy haza nem tudtam. Onnan meg én sok mindent el tudok fogadni, meg nem tudom, csak azt, amikor láttam, egy mérkőzésen beállsz csereként, kiadsz az egy 11-est, amivel

0: csapatod, aztán utána még két meccset nézel a Velátorról, a harmadikon meg már ott se vagy, az olyan érdekes történet volt, és én úgy gondoltam, hogy nekem innen lépnem kell.
1: Hát azért a pályafutásodból a válogatottság sem maradt ki, azzal elégedett vagy?
0: Elégedett vagyok. Én azon, amikor elkezdtem a pályafutásomat, és kisiskolásként elkezdtem focizni, akkor valahol az volt az embernek az álma, hogy NB1-be focizhasson, válogatott lehessen. Ez megtörtént. Az, hogy én éppen 25-szörös válogatott lettem, és nem lett 100-szoros, sok minden körülmény közre játszott benne. Nyilván arra te is jól emlékszel, hogy Dunai verső időszakban még már majdnem gólkirály voltam, és minden mérkőzés után azt kérdezték, hogy mikor leszek válogatott, és azt mondtam, hogy a szövetségi kapitány meghív. Valamiért én annyira nem voltam szimpatikus. Aztán, amikor oda kerültem, említetted a bizalmat, nem is mindig éreztem úgy, hogy annyira mindenki bízna bennem, ezért talán nem is nyújtottam olyan teljesítményt, de hát ez már megtörtént, megvolt, én örülök neki, hogy ennyiszer ott lehettem, ja, és még az hozzátartozik, hogy azért volt egy 8 éves időszak, amikor nem voltam. Aztán a 8 évben azért elég sok válogatott mérkőzés volt.
1: Persze azért nem ért véget itt a történet ugye a Fradinak, hogy nem tudtál segíteni, mert utána még volt két komoly időszakod, Pakson meg Kecskeméten. Hát én hallottam olyat, nem akarom mondani név szerint, de akár mondhatnám is, hogy Pakson azt mondták, neked szobrot kellene állítani, te annyit tettél a paksi futballért.
0: Örülök neki, ha valaki így látja. Én azt gondolom, hogy sokan nem így látják, de teljesen mindegy.
1: Jelenleg mire így látta.
0: Köszönöm szépen a mesternek. Nem egy egyszerű helyzetbe kerültem, én azt gondolom, hogy Paksra. Nyilván nem voltam már fiatal, egy frissen feljutott csapat volt, egy éve voltak ott, sok nehézség volt, ugye eleinte, majdnem azt mondom, hogy csak környékbeli játékosokkal szerették volna megoldani az, hogy NB1 legyen, az nem volt egyszerű, de azért úgy mindig sikerült kiharcolni azt, hogy bennmaradjunk. 2010-ben az nagyon nem volt egyszerű, ugye ott a mester évközben ki is szállt a buliból, nyilván a háttérbe segített, azt meg én tudom, sokan nem, de ez így volt. Hát akkor nyáron viszont én döntöttem úgy, hogy úgy éreztem, hogy bizonyos okok miatt nekem akkor váltanom kell, és így kerültem Kecskemétre.
1: Cserébe ugye, ha jól tudom, Montvai Tibor ment akkor Paksra, te megmentél Kecskemétre?
0: Hát igen, most ez hogy történt pontosan. Persze a Tibi ott volt, én meg Pakson, így mondhatjuk, hogy cserébe, de azért ez nem így működött, azt gondolom. Teljesen mindegy. Aztán igazából ugye a Paks akkor második lett a bajnokságban, tehát egy nagyon jó szezont produkáltak. Nekem meg sikerült Kecskeméten nyerni egy magyar kupát, tehát összességében azt gondolom, hogy mindenki valahol jó járt.
1: Te is jól jártál, mert hát ott a magyar kupa győzelem után ott kölcsön adtak, nem?
0: Persze, hát mindig vannak az ember életében olyan dolgok, amikor azt hiszi, hogy minden rendben van, aztán mégse. Akkor a Tomival nem tudom miért hirtelen, hogy nem lett annyira jó viszonyunk. Igen. Aztán a sors az ugye úgy hozta, hogy rá egy másfél évre, vagy nem tudom, tehát ugye én visszakerültem Paksra, még egy fél évet ugye voltam Kecskeméten, aztán utána visszakerültem Paksra, és ugye utána télen, ha jól emlékszem, akkor meg a Tomi jött Paksra, úgyhogy újra összefutottunk. Nyilván rendeztük a dolgokat, aztán ennyi.
1: Elég sokáig tartott a pályafutásod, aztán hosszú ideig nem játszottál, és volt még egy nagy visszatérésed megye egyben, Bács-Kiskun megyébe, arra hogy vettek rá?
0: Nem egyszerűen. Igen, tehát Konzsolti barátom volt akkor éppen ott az edző, klubnak a tulajdonosa, a szponzora, nem tudom, Keresztesi Zoli és jó barátom, és ők ketten megfűztek, hogy járjak már el egy-két meccsre, és akkor egy szezont azt hiszem körülbelül, vagy nem tudom, valamennyit játszottam. Nyilván mondtam, hogy ha úgy van meló, és dolgozik az ember, akkor nem tudok jönni. Akkor volt egy kis ideje az embernek, és akkor elmentem, jól éreztem magam, jó társaság volt.
1: Befejezted most már végleg? Még öreg fiúk?
0: Van egy a magyar öreg fiúk válogatott, akik minden hónapban össze szoktunk körülbelül jönni egyszer legalább, de nagyon sok meghívás van, és nagyon sok rendezvényre hívják meg a csapatot. Nyilván mindegyiken nem tudott lenni az ember, de megpróbálok azért a legtöbbre elmenni. Ugye az ország minden pontjára, hál' Istennek, meghívják a csapatot, és hát nagyon nagy és nagyon jó játékosokkal lehet ott találkozni és beszélgetni.
1: Kedves hallgatóink, itt a Sport délelőttben az 50. születésnapja alkalmából Tököli Attilával beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
2: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
4: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
6: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
7: Ha-hó!
8: Hova igyeksz el, öcsi?
6: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
9: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
6: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
10: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
6: Utazzon velünk térben és időben.
11: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
6: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporúi világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
3: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
2: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid 2 percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
3: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
2: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on, a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
3: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
2: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
3: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
2: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
3: Igen. Igen, igen, tehát hogy az
2: most is 190 centi, vagy ha jól...
3: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit csökken.
2: Magasabb nem lesz-e?
3: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
2: De szóval magas volt egy gyerekként.
3: Igen, igen, igen. És
2: a vízilabdát szerettem.
3: És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
2: Az egykori kapus Balogh Tibor, abszolút. Tehát kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
3: Abszolút, igen. Így van.
2: És megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
3: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
2: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
3: Abszolút, abszolút.
2: Tehát, hogy ilyen tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
3: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
2: Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna a hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
3: Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, hogy ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balást összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
2: 87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is, és még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros Újpest, de a Fehérvár Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
3: Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balog Tibivel együtt átment Újpestre.
2: Irány a Megyeri út.
3: Abszolút, igen.
2: Még mindig nyitott pálya.
3: Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak. És akkor...
2: Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
3: Illetve ugye a válogatottban természetesen...
2: Utánpótlás korosztályos
3: válogatottban találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak. És ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy... hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
2: Ilyenkor a dac, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert ez azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
3: Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de De az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
2: Hány szezon vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát annyidig bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére, azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
3: Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés az...
2: Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év...
3: Amire így emlékszem visszagondolva, az az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sport Arénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni, ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor, és hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gólkirálya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és ugye ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikor sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe, az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
3: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A-csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
2: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
3: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
2: Az volt 1998-ban.
3: Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
2: És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán megkezdődött ez a divízió egyperás vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim igen. szerint.
3: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény és,
2: ez 2000-ben,
3: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
2: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
3: Igen, igen, de ugye
2: ők ez vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
3: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
2: Kiki meccset, az utolsó meccset.
3: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
2: Ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
3: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
2: azóta nem estek ki a
3: Dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lehet belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
2: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
3: Abszolút, abszolút. Igen, tehát hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
2: igen, a 4000
3: élmények.
2: Az már szerintem tiltott, tehát
3: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
2: És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
3: Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk ha ugrok egy nagyot az A csoportos világbajnokságra, ott azért ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
2: Annyival gyorsabbak.
3: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez az esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
2: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
3: Nem, az nem egy kellemes emlék.
2: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
3: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
2: Jégkorongban azért nehéz.
3: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogyha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
2: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper mindent véd, meddig lehet ez bírni?
3: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
2: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk el, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
3: Így van. Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
2: megszállták a magyarokat.
3: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
2: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, olyan feljutás lenne a tét.
3: Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
2: Ifjú Bocskai Gábor halála.
3: Abszolút.
2: Egy hónappal a VB előtt.
3: Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos... annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
2: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bennmaradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott is az olimpia, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás. Volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
3: Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
2: Minél többet ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
3: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
2: a 2009-es.
3: Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzést sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet,
2: Majoros
3: teljes...
2: Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségi kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
3: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
2: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
3: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
2: Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
3: Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divvegyába, de hát, hogy
2: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
3: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A-csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
2: Így van.
3: Van velünk egy csoportban.
2: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak. Tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
3: Abszolút. Ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz. Régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
2: hát a szlovákok ott biztos.
3: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
2: 10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
3: Ne, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
2: Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból? Már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
3: Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre is, hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
2: a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
3: Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt, tehát hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
2: Két dolog még, amit nem kérdeztem, mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol, voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
3: Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van, utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó, de ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam, és összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
2: És akkor szakítottál a jégkoronggal ezzel a világgal?
3: Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam, de mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy, ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rá szánni.
2: Tehát például elmenni a családdal, akkor 3 fős is, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
3: Abszolút. Igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
2: És hogy akkor, jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
3: Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye, amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy?

0: és tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit szigeten a Holdudvarban található. Május 1-től ráadásul Margit sziget, Sportsziget című kiállítás is látogatható a helyszínen. Mit jelent maga a Sportmúzeum, és miket láthatnak az ide látogatók? Arról beszélgetünk a következő 28 percben. Tartsanak velünk, én Berra Emese vagyok.

0: Salama Judit a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött el annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép- és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magának kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt még igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen éven

0: két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
1: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
1: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a Párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
1: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
1: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
2: A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget is Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
3: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
2: és miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
1: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba. De azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
2: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
1: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emlék, ami itt fellelhető?
2: A legkorábbi tárgyak a Margit-hídhoz kapcsolódó tárgyaink. Ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba. Partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit-hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
1: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
2: Az anyagi érték, azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem, az ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportuszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű. Vannak ezek a focista figurák.
1: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
2: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
1: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
4: A muzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is figyel, a múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerteágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
1: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
4: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között. Ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban ez az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
1: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézés. Nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
4: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sporttörténeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga Margit Sziget, de ugye mind meghihlette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sporttematikájú, így mind a Margit Sziget, mind más sporttematikájúak vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintetben megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit Szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázót ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, hogy az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
1: Csak egy mondattal visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számukra nagyon fontos. Az mikori egyébként ez a plakát?
4: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni, ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus áll itt mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, még a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozások is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de az mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól előtletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás. Úgyhogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

a sporthelymai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt a Margit szigeten a Holdudvarban. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem jutott be az Európa Liga döntőjébe az Esztergom. Több kilométeres a dugó az M3-ason, ma még marad a többnyire borongós idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Bajnok a Győr a labdarúgó Fizligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Sergio Navarro vezetőedzővel a folytatásról, így a következő idényben már nem a spanyol ül a kispadon. Finnország elleni 4-1-es vereséggel kezdett az A csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a tornát. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében az Esztergom. Ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. 2 győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UVS-e ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. Az zuglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kaptak ki a spanyol Katalunyától. A címvédő Szolnok Falkó elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. Délelőtt 4 érmet szereztek a magyar versenyzők a Brandenburgi kajakkenu világkupán az 500 méteres döntőkben. Győzött a férfi kajakketteseknél Kuruc Levente és Fodor Bence. Második lett a női kenu 4-es, harmadikként ért célba Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu párosa, valamint Nádas Bence is férfi kajak 1-esben. Ezüstéremmel zárt Guzi Blanka az öttusázók világkupa sorozatának bulgáriai állomásán. Bauer Blanka a 15. helyen végzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Egerő Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 000 ápoló hiányzik a rendszerből. Több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Jövő héten egyeztetnek a szakdolgozói bérek rendezéséről. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter veszi majd át. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti.
0: Közlekedés.
2: Az M3-ason a főváros felé Gödöllő és Bak között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott egy autó. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az de munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel külső sávzárás mellett dolgoznak. Itt 3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok lesz a napsütés, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 13 év után ismét bajnok a Győr. Vereséggel kezdett az elit VB-n a férfi jégkorong válogatott, és svéd sikerrel zárult a királyetap a Tour de Hongrin. Jó napot kívánok, Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Történetében ötödször is bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Az Eto a 33. zárófordulóban az algériai Bembouali góljával 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel megőrizte egy pontos előnyét a címvédő Ferencváros előtt. A győriek saját nevelésű, válogatott meghívót is kapott, védőként és középpályásként is bevethető játékosa, Tóth Rajmund Cseszregi Balázsnak értékelt.
2: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
3: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, igen, hogy nagyon kacifált a szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
2: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek, melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
3: Őszintén ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott, tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarjuk nyerni a bajnokságot.
2: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
3: Összeveszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk, ahol kell lenni.
2: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
3: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsek lehetóban, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
2: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán.
3: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezon.
1: 13 év után lett ismét bajnok az Eto. A magyar válogatottba szintén meghívott Csinger Márk sérülés miatt kihagyta a Kisvárda elleni találkozót, de az idény során ő is elévülhetetlen érdemeket szerzett az aranyérem, a bajnoki aranyéremben. Csingert Cseszregi Balázs kérdezte.
2: Nyilván furcsa az első kérdésem, de hogy vagy?
4: Köszönöm, jó vagyok, sajnos. Pont úgy jött ki, hogy ezen a hétvégén nem tudtam volna részt venni a csapattal, de a csapat megtette helyettem is a munkát, és sikerült nyerni.
2: De válogatottban mész?
4: Persze, mindenképp. Még kisebb sérülés csak, de ezen túl leszek gyorsan.
2: Amikor visszatértél a Dunaszerdahelytől az Etóhoz, gondoltad volna-e, hogy ennek ez lesz a vége?
4: Őszintén sosem gondoltam volna, de ennél jobban nem is alakulhatott volna.
2: Egészen elképesztően fiatal a csapatotok, rengeteg saját nevelésű, rengeteg magyar játékossal, és mégis sikerült megszerezni a bajnoki címet, és azt gondolom, hogy úgy, hogy végig rajtatok volt a nyomás.
4: Azt tudom mondani, a csapat összhang, az egész csapat, az edzői stáb tökéletesen összeteszi egymást, és ez lett az eredmény, a bajnokot tudtunk lenni.
2: Nyomásról beszélünk, de volt a nyomás valójában.
4: Senki se gondolta volna őszintén, hogy mi bajnokok leszünk. Szerintem nyomás nélkül játszottunk. Most se lehet mondani ezen a mérkőzésen, de ez is meg lett.
1: Borbély Balázs vezetőedző 2024 tavaszán még NB2-es csapatként ült le az Eto kispadjára. Két évvel később pedig bajnoki címet ünnepelhetett az együttessel az élvonalban. A 46 éves szakemberrel Mohai Bence elevenítette fel az idény legfontosabb történéseit.
5: Ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányommal, van ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki és csókolom. Nem akartam már tetováltatni magam semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át ezt valahova még kivaratom talán.
6: Mit jelent egy edzőpályafutásában az, hogy magyar bajnok lett, és innentől kezdve ezt senki nem veheti el tőled, a neved mellett ez mindig ott lesz?
5: Mondom, ezt még nem tudom felfogni, ezt majd az idő megmutatja, hogy ez mit jelent számomra, de nagyon kellemes érzés tényleg ez az egész eltöltött két év itt a Győrnél, ez fantasztikusra sikerült idáig, úgyhogy az, hogy most magyar bajnok, adj egy kis időt, hogy hadd tudjam ezt megélni, hadd tudjam ezt felfogni az egészet, aztán majd lehet egy-két hónap múlva tudok erről majd többet mondani neked.
6: Kevesen hitték el az elmúlt időszakban, hogy le lehet győzni a Ferencvárost, hogy lehet Magyarországon bajnoknak lenni, úgyhogy nem a Ferencváros címere szerepel a nevetek mellett. Ti mikor hittétek el? Honnan tudtátok, hogy ez teljesíthető, hogy ez megvalósulhat?
5: Megmondom őszintén, hogy az első meccset a tavaszi szezonban, amikor a Ferencváros legyőztük idejemben 3-1-re, akkor éreztem, hogy mivel elvesztették a két kulcsjátékosokat, Varga Barnit és Tóth Alexot, hogy egy picit visszaesett minőségileg a Ferencváros játéka és a kerete. Én azt éreztem azután a meccs után, hogy odaértünk melléjük, és csak rajtunk múlik, hogy kitartson ez a lendület, vagy ez a minőség, amit mutattunk akkor az egész szezon végéig.
1: A címvédő Ferencváros 3-0-ra verte hazai pályán a Zalaegerszeget, de itt sem tudta ledolgozni egy pontos hátrányát az Etóval szemben. Az FTC sorozatban 7 aranyérem után ezúttal ezüsttel zárt a Fizligában. A csapatkapitány Dibusz Dénes szerint megérdemelt a győri bajnoki cím.
7: Ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt. Nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban. Tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka, de nem volt elég erre már a hátra levő 3 forduló.
1: A labdarúgó NB1 zárófordulójában a Győr és az FTC mellett győzött tegnap a Debrecen és a Paks is. A DVSC az Újpestet verte hazai pályán 2-1-re, míg a paksiak Diósgyőrben nyertek 3-1-re. A Győr a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa Liga, míg a harmadik Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében lesz érdekelt. Búcsúzott az élvonaltól a Diósgyőr és a Kazinc Barcika. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a következő idényben már nem Sergio Navarro ül az együttes kispadján, ugyanis a klub vezetőségének nem sikerült megegyeznie a folytatásról a spanyol trénerrel. Góllal zárta az idényt Schäfer András a német labdarúgó Bundesligában. A magyar válogatott középpályás az Union Berlin harmadik gólját szerezte. A berliniek 4-0-ra nyertek tegnap az Augsburg ellen. Szintén a német élvonalban 4-1-re kikapott Freiburgban a Lipcse, a vendégeknél Vili Orbán és a csapattól búcsúzó kapus Gulácsi Péter is végigjátszotta a találkozót. Történetében 8-szor is megnyerte az angol labdarúgó FA kupát a Manchester City, amely a tegnapi döntőben 1-0-ra legyőzte a Chelsea-t a londoni Wembley stadionban. A vesztes finálé után egy nappal a londoniak bejelentették új vezetőedzőjüket, a spanyol Xabi Alonso személyében.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 4-1-es Finnország elleni vereséggel kezdett az A csoportos világbajnokságon a férfi jégkorong válogatott. Az együttes gólját Sebők Balázs szerezte. A találkozón gólpaszt jegyző Terbócs István látott pozitívumokat a csapatjátékán.
8: Szerintem ez egy kimondottan nézhető hoki meccs volt a 70-80%-ában a találkozónak. Amikor 5-5-ben van energiánk ellenük, és nem ragadunk be sorcserék közbe, illetve végig úgy csináljuk a dolgot, amiket kérnek tőlünk, akkor tulajdonképpen Finnországban is bajba tudunk lenni. Nem azt mondom, hogy dominálni tudjuk a mérkőzést, hiszen nem erről van szó, de fel tudjuk venni a versenyt védekezésbe, meg tudjuk tartani a korongokat, ki tudjuk juttatni, egyszerűen van szansz. Tehát most ezt én kimerem jelenteni, hogyha mondjuk még egy 20-30%-ot rádobunk, tehát 60 percen keresztül mindent úgy csinálunk, hogy le van írva a tankönyvbe, akkor van esélyünk Finnország ellen, és ki tudja, lehet, hogy 5 év múlva ez, vagy 3 év múlva, azt én nem tudom megmondani, meglátjuk, ez bekövetkezik, és lehet, hogy pontot szerzünk Finnország ellen egy világeseményen.
1: A magyar válogatott ma Ausztria ellen folytatja az A csoportos jégkorong VB-t. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga 4-es döntőjében az Esztergom, amely így nem jutott be a sorozat döntőjébe. A magyar csapat ellenfele a mai bronzmérkőzésen a dán Viborg lesz. Kettős győzelemmel ott van a Ferencváros női vízilabda csapata a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. Az FTC az UVSE elleni párharc visszavágóján az elképesztő napot kifogó 9 gólos Kuruc Gurisatti Gréta vezérletével 18-16-ra nyert idegenben, és 34-25-ös összesítéssel lépett tovább. A BVSC-nek viszont nem sikerült döntőbe jutnia a női vízilabda Eurókupában. A zuglóiak az idegenbeli döntetlent követően otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba visszatér Keszthely Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra személyében 4 EB ezüstérmes játékos is. Győzelemmel kezdett a Szolnok a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. A címvédő olaj a záró negyedben nyújtott remek teljesítményének köszönhetően 94-79-re verte hazai pályán a Falkót. Szolnoki részről a csapatkapitány Pallai Tamás értékel.
9: Ez a különbség, azt hiszem 15 pont, ha most jól számolok, így kevés oxigénen az agyban. Ez nem tükrözi valósan az, hogy mennyire nehéz mérkőzés volt, végig kiki meccs volt. A végén a mi részünkre billent ez a mérleg, de a következő mérkőzésen szeretnénk még jobban játszani. Ilyen mérkőzésekre számítunk, egyébként erre is készültünk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, mert nagyon jó csapat a Falkó, de örülünk, hogy a végén végül is a mi akaratunk érvényesült. Azt hiszem, hogy ez volt az első olyan meccsünk a Falkó ellen, amikor teljes kerettel voltunk. Én úgy érzem, hogy nagyon mély a rotációnk, nagyon sok jó játékos van a csapatunkban, úgyhogy talán ez is bele tolhatott, illetve én úgy érzem, hogy most arra kiismert egymást a két csapat. Túl sok újdonságot nem tudunk egymásnak mutatni, talán mi precízebben hajtottuk végre a mérkőzés tervünket, mint ők.
1: A férfi kosárlabda bajnokság döntője a 3 sikerig tartó Szolnok-Falkó párharc kedden Szombathelyen folytatódik.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 4 dobogós helyezést szereztek a magyar versenyzők a brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüsttel zárt a Kis Bianka, Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Petra és Nagy Bianka alkotta női kenu négyes. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben Varga Ádámot, éppen csak megelőzve Nádas Bence, és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kettőse 500-on. 14 órától az 5000 méteres döntőkkel zárul a világkupa Németországban. Ezüstéremmel zárt Guzi Blanka az öttusázók világkupa sorozatának bulgáriai állomásán. Bauer Blanka 15. helyen végzett. Jakob Zöderqvist nyerte a magyar országúti kerékpáros körverseny 4. szakaszát. Az időjárási körülmények miatt lerövidített Mohács és Pécs közötti királyetapon aratott siker után a svéd át is vette a vezetést az összetetben. Walter Attila legjobb magyarként a 11. lett, tegnap a Tour de Hongrie-n. Halljuk a szakaszgyőztes Zöderqvist értékelését.
10: It was the only option for me.
11: Számomra a szökés volt az egyetlen opció. 100%-ig biztos voltam benne, hogy ott leszek a szökevénycsoportban, mert ilyen körülmények között ebben a káoszban szóba sem jöhetett, hogy a népes mezőnyben tekerjen végig a szakaszt. Mindent egy lapra tettem fel, és végül számomra minden fantasztikusan alakult.
1: Walter Attila legjobb magyarként fehér trikóban a 9. helyről kezdi meg a Tour de Hongrie mai záró szakaszát. Az olasz kerékpáros körversenyen tegnap az ecuadori Jonathan Narváez nyerte a szakaszt. A Giro d'Italia összetettjének élén nem történt változás. Továbbra is a portugál Afonso Eulálió vezet. Adásunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gerge István, és a mai vendégem egy karatéka, mondhatnám azt, hogy egy nagyon-nagyon innovatív pályára rálépő karatéka, és nagyon nagyra értékelem azokat a sportolókat, nem is mondanom, hogy volt sportolókat, a sportolókat, akik a saját sportágukban különböző innovációs módszerekkel próbálnak egyrészt segíteni magának a sportának, másrészt adott esetben egy új sportágat is kialakíthatnak. Tehát a mai vendégem Eskovács Ádám. Szia, Ádám!
2: Szia!
1: Hogy vagy?
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Ja, bocsánat, elfejtettem mondani, hogy világbajnoki ezüstérmes és világjátékok győztes vagy, ami nem kis dolog a ti sportágatokban, és ezeknek a beszélgetéseknek is köszönhetően tudtam meg azt, hogy a karate ide az egyik legnépszerűbb sportág, és óriási tömegeket mozgat meg. Én nem tudtam, hozzáteszem, gyerekkoromban csak azt tudtam, hogy a küzdősport akkor karate, és azt hiszem, hogy mindenki így indítja a gyerek és a küzdősportos pályafutását, hogy egy kung fu film után megnéz, és akkor egyből azt hiszem, hogy tud karatézni. De az első kérdés, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól, főleg, hogy ilyen szépen felvezettél engem, ez nagyon jól esik. Jól vagyok, köszönöm szépen, kicsit fáradtan, mert ilyen félig jetlag időeltolódásban vagyok benne most már lassan 2 hete, ami nem kéne, hogy legyen, de egyébként sok minden történik így, mint privát, mint szakmai életemben, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen izgalmas időszakon kívül, belül, meg előtt vagyok.
1: Kanyarodjunk vissza egy kicsit a pályafutásod, ha nem is a legelejére, de mivel azért jó néhány évvel ezelőtt ismerkedtünk meg.
2: Mikor több pontosan?
1: Hát szerintem 2006 környéken lehetünk, igen. Tehát igen. Mondjuk egy 20.
2: Az komoly, hát?
1: Igen, és akkor elkezdtél hozzánk lejárni edzésre még a Honvédba, a Zala Gyurihoz, aki erőnléti edző, olimpiai bronzérmes kenus. Nagyon kiváló erőnléti edző, nagyon sokat köszönhetek neki, de szerintem ezzel rengeteg sportoló így van, és még mindig erőnléti edző, és egészen különleges módszereket használ, akár egyedire szavar minden sportoló, minden sportágra, tehát iszonyatosan a tudással rendelkezik, de ez nem a Zala Gyuri reklámspotja most.
2: De megérdemli, úgyhogy örülök, hogy
1: abszolút, abszolút. És lejártál hozzánk erőnléti edzésekre, és arra emlékszem, hogy Gyuri téged úgy mutatott be, hogy nagyon-nagyon gyors vagy, iszonyatosan kitartó vagy, nagyon céltudatos vagy. Mondtuk, hogy jó, hát karatés, hát ez ilyen szemikontakt sport, hát ennél meg kontaktabb sport a vízilabda is. És valóban lejött, és elképesztő az a munka, amit ott végeztél, és ugye hát van azért némi magasság meg súlykülönbség közöttünk.
2: Némi.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy a lényegesen alacsonyabb emberek azért némi frusztráltsággal élnek, amikor ilyen magasak közé beszednek, te viszont nagyon élted ott az egészet, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. De a személyiséged is ilyen nagyon nyitott, nagyon közvetlen, nagyon ismerkedős, és hát ilyen nagyon-nagyon pozitív kisugárzással léptél már be oda közénk, nagyon sokáig jártál is, aztán még néhány szót találkoztunk, és úgy egy picit eltűntél. De vissza a pályafutásodra, ugye VB ezüst. Ott akkor, ha jól emlékszem, meg beszélgettünk arról, hogy az a VB-re még nagyon kéne, de ugye azért a ti sportágatokban is megvolt annak a lehetősége, hogy olimpiai sportág volt is. Ha jól tudom, akkor teljes mértékben nincs is kizárva, de a karate maga egy ilyen kis hintában van, hogy olimpiai sportág, nem olimpiai sportág, hát ez valószínűleg az a rendező országtól függ éppen. Hogy értékeled a saját pusztán karate és pályafutásodat, hogyha így sok évre visszamenőleg kéne jellemezned?
2: Én azt gondolom, hogy egy kerek történetet alakítottam ki így a karate és pályafutásomból. Én 9 évesen kezdtem, még 89-ben karatézni, nem azzal a motivációval, hogy szeretnék világbajnok lenni, hanem inkább az volt, hogy szeretném magamat megvédeni az utcán, hogyha egy ilyen helyzetre kerül a sor, illetve ahogy te is mondtad, a filmek akkor azért így a 80-as években nagy hatással voltak ránk gyerekekre, az ilyen Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme filmek, és én is ezen gyerekek között voltam, illetve volt egy-két behatás, ami nem feltétlenül volt pozitív, és meg akartam tudni védeni magam, illetve hát lehetett egy ilyen kis insecurity nekem, hogy azt gondoltam, hogy nekem erre a tudásra szükségem van, illetve talán ez már miután elkezdtem karatézni, elkezdtem vonzódni a felé, a japán kultúra felé, nem a japán kultúra felé így teljességében, de az, amit így a karatén keresztül láttam, így a tisztelet, a hierarchia, a lojalitás, a kitartás, illetve egy csomó olyan pozitív dolog, ami számomra nagyon pozitív volt, és azt gondoltam, hogy szeretnék ennek a kultúrának itt ilyen hazai szinten részesévé válni. És aztán, ahogy elég hamar kiderült, hogy van tehetségem a sporthoz, azt gondoltam, hogy én nekem egy versenyzővé kell váljak, mert már az elején is talán ez egy olyan, hogy mondjam, komfortzónán kívüli élmény volt maga a versenyzés, hogy valami oknál fogva én azt gondoltam, hogy nekem minél több ilyen helyzetbe kell részt vegyek ahhoz, hogy aztán komfortosan érezzem magam komfortzónán kívül is, hogyha ennek így van értelme. És nyilván ez a része, ez egy pici szelete volt az egésznek, mert mellette jó társaságban voltam, ami szerintem így a sport szempontból talán az egyik legfontosabb. Folyamatosan azt éreztem, hogy haverokkal vagyok, hogy olyan pozitív visszajelzéseket kapok az edzőimtől is, ami miatt nekem érdemes ezt tovább folytatnom, illetve a karaténak van az a sajátossága, hogy övszínek vannak, amik miatt a motivációt az úgy mindig benne tartja az emberbe, hogyha fehér öves, akkor szeretne pár csíkot kapni, aztán sárga öves lenni, és így tovább. És ez egészen sokáig elmegy, mert körülbelül annó nekem 10 év kellett ahhoz, vagy talán még több, hogy eljussak a fekete övig, és ez úgy mindig az ember előtt lebeg, bár nem ez az egyetlen, hanem onnantól kezdve, hogy sikeres versenyzővé váltam, akkor már inkább fontosabb volt számomra, hogy egy-egy nagy világversenyen először részt tudjak venni, aztán pedig érmet szerezzek. Tehát így egy szónak is száz a vége, rengeteg olyan motiváló faktor volt számomra, amiben tartott így a sportba, és aztán egymás után jöttek az eredmények. 2009-ben junior világbajnok lettem, ami annó az még az U21 juniornak számított, utána pedig, és az első magyarként értem el, ami így a világszövetséget illeti, az, amelyik az olimpiát képviseli a karatét, utána 2004-ben viszonylag fiatalon világbajnoki döntős voltam, akkor még nem volt olimpia közelében sem a sportág, tehát 2008-ban újra döntőztem, ott is ezüstérmes lettem, ahol mindenki szerint és szerintem is aranyérmet kellett volna nyerjek, de volt egy Hawaii-on élő amerikai ellenfelem, akinek mindkét szülője japán volt, és ez a világbajnokság Tokióban történt, úgyhogy a bírói panelben volt egy japán bíró, tehát ott azt nagyon nehéz lehetett volna megnyerni minimális vagy nem létező politikai, sportpolitikai háttérrel. És egyébként ez ki is jött 2009-ben, ugye rögtön ezután, a VB után, amikor megnyertem a világjátékokat. Tehát, hogy az volt az az időszak, amikor azt mondhatni, hogy a pályafutásomnak így a csúcsán voltam. És aztán 2010-ben még bronzérmes voltam a VB-n, de akkor már éreztem, hogy kezdek el fáradni, vagy akár a kiégés szót is úgy említhetjük, abból a szempontból, hogy akkor már 15 plusz éve voltam a válogatottban, és minden egyes EB-n, VB-n részt vettem korosztályos és felnőttben is, és magától, a sportáktól, az edzésből nem égtem ki, de az állandó versenyzésből úgy abban megteltem, és akkor egyébként váltottam egy másik küzdősportra, a brazil jiu-jitsura 2011-be, ami pedig meghozta újra azt a lendületet, hogy újra élveztem sportolni és edzeni, és amikor a nagyon messzi menve ugye a kérdésettől, hogy mit gondolok a pályafutásomról. 2013-ban még visszatértem, mert Budapesten volt először az Európa-bajnokság, ahol bronzérmes lettem, és akkor ott tettem le a kesztyűt, és vonultam vissza, és telt ház előtt, hazai közönség előtt. Ugyan bronzérem volt, de azt gondolom, hogy ez volt a realitás, és ezért úgy érzem, hogy teljes a pályafutásom. Sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogy olimpián nem voltál, ez milyen érzés, hogy esetleg, amikor benne voltam a sportban, akkor ez nekem nagyon fájt, hogy nem kerültem ki az olimpiára, de most így 10 plusz évvel később visszanézve nem igazán van hiányérzetem, mert azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amikor ott voltunk, akkor maximálisan beletettünk mindent, és a legtöbbet ki is hoztuk belőle.
1: A közösportolók általában nagyon céltudatosak, de te neked van-e valamiféle nyugodtság is benned, ami sugárzik rólad? Mindig ilyen voltál, ilyen nyugodt? Mert egy küzdősportos, van egy ilyen olyan kisugárzása, hogy ha jó vagy, akkor alapvetően már az ellenfelet az elején megfogod, még mielőtt fellépni a küzdelemhez, hogy azért úgy érezteted, hogy én nagyon-nagyon jó vagyok, hogy minden küzdősportoló ilyen, tehát ilyen nyugodt, higgadt, mindig ilyen voltál te is, vagy hát rád ez jellemző volt mindig? Tehát egy nyugodt küzdő volt te?
2: Én egy megfontolt küzdő voltam mindig, de ez is jöhetett inkább gyengeségből, mint erősségből.
1: Na ez mit jelent?
2: Hát szerintem ez azt jelenti, hogy én alapvetően egy picit túl gondolkodó vagyok, tehát hogy mindent 8-szor átgondolok, minden szenáriót a fejembe átpróbálok gondolni, ami szerintem sportban nem hasznos, főleg akkor, hogy az ember beleteszi a kellő munkát, illetve megvannak a képességei arra, hogy azt, amit begyakorol, azt aztán versenyszituációba is kihozza. És én ezzel sokat szenvedtem, most ezt nem sajnáltatom magamat, hanem csak az, hogy szerintem sokkal jobb eredményeket is tudtam volna még ennél is elérni akkor, hogyha kevesebbet agyalok azon, hogy mi lesz, ha kikapok. Sokat féltem attól, hogy kikapok, ahelyett, hogy arra fókuszáltam volna, hogy én fogok nyerni. De amikor sikerült, akkor nyertem is. Tehát, hogy innen is tudom, és most így 44 évesen azért sokkal inkább bevallok magamnak olyan dolgokat, amit 20 évvel ezelőtt nem mondtam volna ki, mint például azt, hogy én is, meg nagyon sok küzdősporttársammal beszélgetve, és nagyon sokan úgy állunk oda, hogy be vagyunk szarva, hogy mi lesz a meccsen, illetve sokszor nem csak, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan a sport is önmagában, de a küzdősport azért talán még egy ilyen veszélyesebb is, nem tudod, hogy kiütnek, leütnek, rugsz egyet, és beletörik a lábad, vagy hogy, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan azok után, hogy mindent próbáltál, mindent kipipálni, és a felkészülésbe úgy belerakni mindent, hogy minimalizált azokat a dolgokat, amik váratlanok lehetnek. Azért voltam egy megfontolt versenyző, mert én egy kontra bunyós voltam, tehát inkább próbáltam kihúzni a másiknak a támadását, és abból támadni, mint az, hogy rögtön az elejétől én legyalulom az ellenfelet, és ez is inkább az olyan versenyzőkre jellemző, akik egy picit többet gondolkoznak, és nem az első percben próbálják megnyerni a mérkőzést. Úgyhogy talán ez is a megfontoltság, vagy szerintem a küzdősport az ad egy olyan magabiztosságot a mindennapokba, amit nagyon sok másik sport nem feltétlenül, mert ugye a sportoknak a nagy része is arra lett kitalálva, hogy háború van, és le kell győzni a másikat, de azért igazán a küzdősportok azok, ahol ez tényleg megtörténik. Tehát én nagyon szoktam szórakozni azon, amikor egy kosárlabda mérkőzésen vagy foci meccsen így egymásnak feszül két sportoló, és akkor ott megy a face-off.
1: A kakaskodás.
2: Kakaskodás meg a trash talk, és igazából, ha belegondolsz a küzdősportban, ez mindig csak a felvezetőnek a része, ott tényleg bunyó van a végén, és kiderül, hogy ki az, aki jobb. És szerintem ez, illetve az edzéseken való sok megalázottság, tehát az, hogy folyamatosan alárendelt szerepbe kerülhetsz a küzdősportban, az edzésben is. Ezután, amikor kijössz a terembe, ad egy olyan magabiztosságot, hogy nem feltétlenül mozgatnak meg olyan dolgok, amit tudod, hogy nem veszélyes. Tehát, hogy egy picit vissza is lehet menni még az ős időkre, amikor meg tudod különböztetni az, hogy mi az, ami probléma lehet, és mi az, ami nem. És mondjuk én, amikor bementem hozzátok vízilabdásokhoz, lehet, hogy sokkal nagyobbak voltatok, de tudtam, hogy nem vagytok számomra veszélyesek. Nem azért, mert nem üttetek nagyot, hanem azért, mert jó fejek voltatok.
1: És Kovács Ádám, világban a kérdőstémes karatéka a vendégem. Érdekes, amit mondtál, és valóban nekem inkább azokban a labdajátékokban, amikor a nagy darab fickók, vagy akár a labdarúgók is, vagy a kerékpárosok is mondjuk egymásnak idézőbe esnek, de nyilván annak is megvan az a fajta, hát nem szabályrendszere, de a korlátja, hogy meddig mehetnek, ha ne tiltsák el őket. Ez nagyon furcsa, és inkább ilyen szekundér szégyenérzetet okoz, hogy ott nem is ezt kéne csinálni.
2: Igen.
1: Bár én nem határolódok el teljes mértékben a küzdősportoknak a lényegétől, nem amatőr szinten, de hobbi szinten űzöm is a küzdősportok egy néhányát, de vízilabdában meg tudtuk élni azt a győzelmi sikert, amit amúgy egy kiütéses győzelemmel érsz el te, vagy bárki más a saját sportágában, tehát nagyon-nagyon más a kettő, de valóban más érzést is tud okozni, és ad egy fajta félelemérzetet, és nem csak egy, talán inkább egy picit az elején az emberből benne van inkább a félelemérzet, mint a győzelem iránti vágy. Ugye a félelemérzeted azután, vagy az annak érdekében, hogy nehogy kiüssenek, nehogy megsérülj, az elején egy picit nagyobb, mint az, hogy győzzél. Aztán amikor már érzed, hogy megy a küzdelem, akkor már inkább talán így átalakul, hogy most már az jó lenne nyerni, hogy most már annyira nem tartok ettől az egésztől. Ugye az a kettő, ez nagyon más. Nagyon röviden, hol tartasz szerinted a magyar karate? Tudom, hogy ilyen 100 000 fölötti taglétszámmal bír, ami óriási szám, és szerintem a top sportágak közé tartozik ilyen tekintetben Magyarországon, mégis keveset hallani róla. És tudom, hogy neked ez egy nagyon-nagyon fontos téma, hiszen az MTK-ban voltál, mint szakosztályvezető, hogy elnök, és ott is felépítettél egy nagyon szép karate szakágat, vagy szakosztályt, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tettél, nem csak mint aktív sportoló a sportágért, hanem utána felépítettél az MTK-ban a karate szakágat, vagy szakosztályt.
2: Igen, hát mi annó, mi alapítottuk meg az MTK-n belül a karate szakosztályat még 2008-9 körül. 4-5-en voltunk versenyzők, akkor még nem volt szakosztály, és amikor én visszavonultam, akkor integráltunk be csapatokat lényegében, akik most már az ország legjobb versenyzői, és most már zsinórban, nem tudom, azóta is mindig ők nyerik a magyar bajnokságot.
1: Hárspataki Gábor is ott.
2: Hárspataki Gábor is, akkor nem tudom, lehetett 14 éves, tehát abszolút részt vettünk abba, hogy ő aztán olimpiai érmet tudott nyerni. Magyar karate helyzete, illetve még visszatérve arra, hogy az egyik legtöbb, vagy legnépszerűbb sportág abból a szempontból, hogy hány gyerek űzi, illetve majd, hogy nem ilyen tömegsportá alakult ebből a szempontból, de mégis egy ilyen olyan fura pozícióban van, hogy sokan nem tudják hova tenni, hogy ez most egy profi vagy amatőr, tök mindegy, tehát hogy egy komoly sport, vagy pedig ez egy harcművészet, vagy pedig ezek gyerekeknek van, vagy nem gyerekeknek, mert sok szerintem a zaj a karate körül, és ezért egy átlag ember nem tudja, meg nem is akarja kiszűrni azt, hogy most hol van az igazság. És ezzel én is küzdöttem annó 20 évvel ezelőtt, amikor versenyeztem, és nagyon nehezen vettem azt, hogy minden hétvégén volt egy vidéki világbajnokság, ahol indult 3 ember, és akkor ő világbajnok volt, és én nekem csak harmadiknak sikerült lennem a felnőtt világbajnokságon, ahol mondjuk 150 ország indult. De amikor hazaértem, akkor azt mondta valaki mondjuk egy újságnál, hogy hát múlt héten volt egy világbajnokság, ahol volt 8 magyar aranyérem, és akkor mi a különbség? És onnantól kezdve, hogy elkezd magyarázkodni kell, hogy ez nem az, ez meg az egyrészt szerintem lejjebb vesz a te eredményedből is, mert te magyarázkodsz, hogy az nem olyan jó, vagy ez nem ilyen olyan. Úgyhogy ahelyett, hogy most állandóan magyarázkodtunk volna, elkezdtük építeni mind az MTK-ba, és aztán ugye felsorakoztak az egyéb klubok, a Fradi, a Honvéd, ahol ugyanúgy elindult az a karate munka, mint az MTK-ba, és azt gondolom, hogy eljutottunk odáig, hogy közösen olimpiai érem volt, hogy folyamatosan van olyan utánpótlás, akik nemzetközi szinten meg tudják állni a helyüket, de sajnos még továbbra is a karate küzd olyan anyagi forrásbeli hiányokkal, illetve szerintem megítélésbeli hiányokkal, ahol nehezen veszi föl a versenyt más régebbi olimpiai sportágokkal Magyarországon. És egyébként ez nem magyar betegség, hanem azért külföldön is így van. Mi sokat próbáltunk ezért tenni, sokan még most is ezt csinálják. Én egy picit elmentem abba az irányba, hogy inkább a profi karatéra fókuszáltam közel 7 éven keresztül egy amerikai ligának az építésével.
1: Ezt majd még érinteni fogjuk.
2: Igen, tehát hogy ott is az volt, hogy sok mindenbe a fájdalmaimat próbáltam kompenzálni azzal, hogy akkor csináljuk meg azt, amit amikor én versenyeztem, akkor nem kaphattunk meg.
1: Ugye a karaténak az a lényeg, hogy szemikontakt sport, hogy bemutatod, majdnem beviszed az ütést, de nem szabad bevinni az ütést, mert az pont ugyan rossz, mint hogyha nem is találnád el, vagy még
2: talán rosszabb is. Hát el kell találni, de nem lehet kiütni. Nem lehet a másiknak a nyerési esélyeit minimalizálni, vagy rontani.
1: Én mikor láttam karate versenyeket, akkor nekem nagyon nehezen volt értelmezhető, hogy melyik a talált, és melyik nem. Tehát, hogy egyszerűen láttam már ilyen olyan sportágokat, és azt gondolom, hogy viszonylag a reakcióidőm is, vagy legalábbis a szememé, vagy a felfogó képességem is egy átlagos szintet megüti, de nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy ez most találat volt, vagy nem talált, és hogyha talált, akkor pontosan mit talált. És itt nagyon ki vannak szolgáltatva a versenyzők, szerintem ilyen szempontból a bíróknak, igen. És amit mondtál, ugye a világban neki döntőt, hogy simán el lehet képzelni, tehát ez abszolút sajnos valós dolog lehet, vagy egy valós esemény lehet, hogy van egy pici részlehajlás, amit nem lehet eldönteni, hogy igazából
2: igen.
1: Ez
2: de miért? Nem is csak feltétlen részlehajlás, hanem csak simán, onnantól kezdve, hogy emberek döntenek ilyen jellegű dolgokról abban a momentumban, amikor ezer dolog történik, akkor vannak simán hibák is, meg van szubjektív, tehát van, aki így látja, van, aki úgy látja, még akkor is, amikor nem lehetne szubjektív, mert van egy szabályrendszer, és a szerint kell csinálni, de
1: De a karate, több karate, tehát a ti sportágatok, ha fókontaklan, akkor már az lenne, amiről majd néhány szóban még mi fogunk beszélni.
2: Hát nem, szerintem a karate az nem ez. A sport karate, ami irányba elment azért, hogy esetleg olimpiai sportág legyen, azért, hogy versenyeket lehessen rendezni úgy, hogy amatőr szinten, hogy sok-sok gyerek ezt tudja csinálni, ahhoz kellett ez az irány, ami aztán ugye világszerte népszerű lett.
1: Ez a szemikontakt.
2: Ez a szemikontakt, igen, vagy no kontakt, szemikontakt, különböző helyeken különböző nevekkel illetik. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog egyrészt, de a karate nem erre lett kitalálva, tehát hogy a karate arra lett kitalálva, igenis, hogy van egy ilyen mondás, hogy karate ni shinten ashi, hogy a karatéka soha nem kezdeményez, tehát hogy lényegében meg tud magad védeni, de amikor kell, akkor vissza tudjál támadni, és abszolút önvédelemre volt kifejlesztve, de ugyanúgy, mint minden más, és én ennek abszolút örülök, meg nyilván ezért is csináltam. Ebből lett egy sport, amiből versenysport lett, ahol az ellenfél legyőzése a cél, viszont nagyon nehéz helyzetbe teszik azt a sok százezer vagy millió karatést, akinek az a fontos egy versenyen, hogy a másikat eltalál, de ha a másikat eltalálod, akkor pedig intenek. És szoktam ilyenkor a focis példát hozni, hogy az a feladat, hogy gólt rúgjál, de ha gólt rúgsz, akkor megintenek, vagy leléptetnek. Tehát ez nem egy jó dolog. És a küzdő sportok, harcművészetek is, akkor is, hogyha versenyzésre vannak kitalálva, akkor nem azt mondom, hogy ne legyen olyan, ami no contact, meg semi-contact, mert a gyerekemet én is szívesebben küldeném el egy olyan versenyre, de az igazsághoz közelebb áll az, amikor ez kontakt van, mégis kontrollált körülmények között, amit értek úgy, hogy van egy kesztyű, esetleg kicsi, nagy, mindegy, vannak orvosok, vannak bírók, akik kontrollált helyzet között tartják ezt, de viszont a no kontaktnál, semi-kontaktnál azt gondolom, hogy azon nagy probléma mindazok mellett, amit már említettünk, hogy egy olyan hamis magabiztosságot ad, ami nem valós. És itt gondolok arra, hogy azt gondolod, hogy nagyon nagy bunyós vagy, de közben nem feltétlen vagy bunyós, aki egy utcai helyzetben ugyanúgy meg tudná állni a helyét, mert lehet, hogy megvertél 100 embert amatőr karate versenyen, de jön mondjuk egy boxoló, aki meg pontosan tudja, hogy hogy kell kiütni a másikat, akkor lehet, hogy esélyed sincsen. És ez nem feltétlenül, mondom, egy csomó, rengeteg pozitív dolog van abban, hogy vannak karate versenyek, és sok gyerek tudott fejlődni, de vannak negatív oldala is.
0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Eskovács Ádám világban a ezüstérmes karatéka vendégem. Két kérdésem van. Az egyik, meg visszakanyarodik magához a karatéhoz és az egész életformához, amire tanít, hogy azokban a jellemzően küzdő sportokban, ami távol-keletről jön, és van egy olyan életforma, amit te felveszel, vagy fel kell vegyél annak érdekében, hogy hát lényegben átszellemüljél a sportág adta feltételrendszernek, vagy annak megfelelően te átszem, és olyan emberré válj, úgy viselkedje a hétköznapokban is, nem csak az edzéseken, hogy ezt mennyire lehet itt Közép-Európában adaptálni, tehát hogy valóban ugyanazokat az értékeket képviselni, nem csak próbálja képviselni, és valóban ugyanolyanokkal tudnák válni itt a karatét, vagy a küzdősportot űző emberek, mint amúgy azt az ős hazájában teszik az emberek akár évezredek óta? Tehát ezt fel tudjuk itt venni?
2: Igen, jó kérdés nagyon. Szerintem igen, és ebben nagyon jól segít egy ilyen keretrendszer, mint amit mondjuk a karate ad, vagy akár a judo, tehát a Japánból érkező harcművészetek. Nekem az a tapasztalatom, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hogy igen. Mert belépsz a dozsóba, az edzőterembe, és ott olyan szabályok vannak, amik a dozson kívül nem feltétlenül léteznek, és ezek tényleg onnan erednek. És valamiért vannak rossz gyerekek, rossz viselkedésű gyerekek, akik megváltoznak. Vannak olyan felnőttek, akik nagyon sokszor hallasz ilyet, hogy ha ő nem kezdett volna küzdősportozni, vagy küzdősportolni, vagy karatézni, akkor az egy bűnöző lett volna. Tehát, hogy kirángatja azokat a jellemeket olyan negatív mintákból, amiből sokszor más nem tud kirángatni, és az ennek köszönhető, hogy igenis egy olyan szigor van néha, egy pozitív szigorról beszélek, ami, tehát hogy nem terrorizmus van, hanem szigor, ahol be kell tartani a szabályokat, mert hogyha nem tartod be a szabályokat, akkor először esetleg figyelmeztetés van, utána büntetés van, utána pedig eltanácsolás van, de általában nem jut el idáig az eset, de mindezek alatt közben állandóan megpróbál hatások vannak fizikai edzésen keresztül. Tehát
1: még próbára teszed a saját testedet,
2: igen,
1: mentális erődet.
2: Igen, és tolod ki azt a határaidat azzal, hogy amikor a legfáradtabb vagy, akkor kell még 10 fekvőtámaszt csinálni. Amikor én azért szoktam furán nézni a nem küzdő sportokra, és itt egyáltalán nincsen, tehát hogy nem, félre ne értsd, nem negatív, pozitív, nem azt mondom, hogy az nem jó, ez meg jó, hanem csak azt a példát szoktam hozni, hogy amikor a legfáradtabb vagy bármilyen sportban, legyen az foci, futás, vízilabda, az már borzasztó, amikor besavasodsz, amikor már szédülsz, és akkor ebben a helyzetben képzeld azt, hogy valaki meg akar verni. Tehát, hogy nem elég csak arra figyelned, hogy saját magad már nem bírod kezelni ezeket az érzéseket, vagy ezeket a dolgokat, ami történik a testeddel, meg a lelkeddel, meg a szellemeddel, de ezek mellett még valaki ütni, meg rúgni próbál téged, ahol az lehet, hogy az egyik olyan, hogy utána a következő az, hogy így felébredsz, hogy most mi történt.
1: Igen, igen.
2: Tehát, hogy, és amikor ezt meg például te is boxolsz, és ott, amikor elfáradsz, és látod, hogy még ütni kell, hogy még egy kicsit föl kell tenned a kezed, hogy védekezzél, akkor úgy látod, hogy ez egy egészen más jellegű teher, és mondom, nem rosszabb vagy jobb, hanem olyan, hogyha az ember ezt nem próbálja ki, akkor ezt nem ismeri meg. És akkor a karate, meg ezek a tényleg, ami Japánból érkeztek így, ez a hozzáállás, ez szerintem abszolút áthelyezhető, és talán még itt a Közép-Európa, Kelet-Európában még inkább, mert azért mi is egy elég olyan társadalomból jövünk, ami ehhez nem...
1: Hát tehát, hogy sokszor erőalapúnak tűnik.
2: Erőalapú, igen, meg ez az orosz vonal, főleg, hogyha itt azért nem
1: Balkán.
2: Balkán, orosz, tehát hogy itt vagyunk a közepén annak, én most Amerikában élek, most már harmadik éve, a gyerekeim ott járnak brazil jiu-jitsuzni, járnak hokizni, tehát ott is vannak ilyen dolgok, és azt látom, hogy azért itt sokkal feszesebbek Magyarországon, illetve a környékbéli dolgok, és sokkal, a gyerekek is sokkal inkább nem tudom, hogy mi a jó szó, fegyelmezhetőek, vagy értik az, hogy itt fegyelmezetnek kell lenni, mert hogyha nem az vagy, akkor nem fogsz elérni semmit.
1: Mármint a teremben, ha mit látsz, vagy?
2: Teremben is, meg úgy általánosság, az iskolában is, tehát hogy mindenhol az, hogy itt fegyelmezettek az emberek, én azt látom abban a két kis buborékban, amiben mondjuk Magyarországon éltem meg, amiben most kint.
1: Tehát ez a fajta értékmentés megvalósul, amit maga a sportág képvisel.
2: Szerintem igen.
1: Innen indultál el, és említetted, hogy a karaténak vannak bizonyos hátrányai, és vannak előnyei. Az előnyeit most nagyjából át is beszéltük, ez van egy olyan fajta értékmentés, amivel nevezük úgy, hogy embert faragnak a gyerekekből, és egy egészséges értékrendszer alapján válnak olyan közösségi tagokkal, akik alkotnak, vagy építenek, vagy támogatnak. Ez nem olyan tök jó, és amit említettél a küzdősport és a sima sport között, hogy valóban egy picit visszakanyodva még erre, hogy milyen érdekes, hogy amikor tényleg azt hiszi egy monoton sportágot, tűző sportoló, úszás, futás, tehát ahol nincs kontakt lényegében, hogy már halálán van, és azt hiszi, hogy már több nincs benne, hogy milyen érdekes, hogy még akkor is te tudod, én részben tudom, a küzdősportosok tudják, hogy még mindig van benned. Igen. Tehát akkor még mindig azon túl tudsz lépni, és valahol óriási örömet okoz az neked, amikor átléped a saját határodat. És nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy saját határaink döntögetése, meg átlépése, de nagyon-nagyon ritka az a pillanat, én saját nemembe tudok csak nyilatkozni. Nagyon ritka pillanat az, amikor vagy nagyon kevés adatik meg az életben, amikor tényleg megteszed ezt. Mert azt érzed, és akkor iszonyatosan boldog tudsz lenni, hogy az sikerült, és teljesen mindegy, hogy mi a végeredménye, nyersz, veszítesz, de azt tudta, hogy egy jó edzésnek fogod fel, vagy így nem is úgy veregeted meg a válladat, hogy óriási lesz utána az arcod, és hogy én úristen, mekkora sztár vagyok, hanem érzésben, hogy ad egy valóban egy olyan önbizalmat, hogy na itt vagyok én, hogy megérkeztem, hogy megtapasztalom a saját magam határát, hogy meg tudtam érinteni, és túl tudtam azon lépni, hogy hopp, nem is tudtam, hogy erre képes vagyok. És ezt meg tudja adni a küzdősport, amikor tényleg félelemből az utolsókat is akár kiveszed magadból, hogy védekezzél, vagy nyerjél, és meg tudsz gondolkozni. Tehát apróságok vannak ott nincsenek nagy világ megváltodók, tényleg apróságokra kell gondolni. És ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat szerintem minden ember életében, ami nem marad a tornateremben vagy a küzdőteremben, azt viszed magaddal mindenhova, a mindennapjaidban, a nevelésbe, a párkapcsolatba, a munkába, a közlekedésbe, mindenbe. De ugye említetted azt, hogy a karaténak vannak előnyei és hátrányai. Hátrányaként említetted, és majd ez döntően befolyásolja a jövődet, azután, hogy abba hagytad az aktív sportpályafutásodat, hogy ez a személy vagy a no contact, hogy valójában, ha megütik, akkor kifekszik. Kb. Ennek kéne legyen szerinted a küzdősportoknak? Tehát, hogyha ha ütik, az látszódjon, érezhető legyen a néző számára is, mert hogy valahol minden sportág azon túl, hogy én jelen formáról célra én űzöm, azért nem baj, hogyha vannak nézők is, és nagyjából minden sportág ebbe az irányba próbál tendálni. Tehát mindenki ebbe az irányba, az bárki bármit mond. Ja, vannak olyan sportágok, amit kimész a parkba, és csak egy ilyen rekreációs jelleggel űzöl saját magad és a társaid keftelésére, de azért a sportág a 99,9%-a, akár az olimpiai, nem olimpiai sportágok is, a biznisz irányába mennek el. És ott az emberek azt szeretik, fáj, nem fáj kimondani a küzdősportok tekintetében, hogyha van fájdalom, van olyan fajta küzdelem, hogy egy igazi küzdelem van benne, az se baj, hogyha folyik a vér, az se baj, hogyha kiütik a másikat, sajnálják, de azt is tudják tisztelni, akit kiütöttek, hogy ez az, ami hiányzott neked a karatéból akkor, amikor említetted, hogy esetleg vannak kevésbé jó oldalai is? Vagy hiányosságai?
2: Ez is, igen. Tehát, hogy ez egy elég komplex kérdés, hogy így csak azt mondjam, hogy csak ez, vagy csak az, de talán nem a fájdalom a jó szó, de sok olyan dolog volt, ami rossz érzés volt megélni, mert azt gondoltam, hogy ennél jobbak vagyunk mi karatésok. És például az egyik ilyen volt az, hogy ahogy te is mondtad, hogy bementem oda az edzésre hozzátok, és hát a karatét egy picit úgy lesajnáltátok, mert a no contact, meg semi contact, közben én tudtam belül, hogy ez nem így van. De viszont nem igazán volt meg az a platform, ahol ezt bizonyítani tudtuk volna, mert most nyilván nem mentem be oda hozzátok, azt ütögettem le az embereket egymás után, ennek sok értelme nem lett volna, nem is biztos, hogy sikerült volna, de hogy engem nagyon zavart az, hogy itt vagyunk mi, a világ legjobb sportolói közé tartozunk, tudom, mert együtt edzettem veletek, birkózókkal, boxolókkal, vívókkal, tehát hogy ennek az adatnak a megvolt számomra, ez az tudatában voltam, igen, és mégis egy lesajnált sportág, pénzt nem kerestünk, nem voltunk népszerűek, tehát hogy olyan dolgok, amit én azt gondoltam, hogy nem a járnak, az nem egy jó szó, hanem hogyha más megillet, akkor minket is meg kéne, hogy illes.
1: Külön azért a munkáért nem baj, hogyha közel azonos az elismerés.
2: Igen, igen, igen. És ez nem volt, és ezért gondoltam, hogy ez több okból fakad. Az egyik az, hogy igenis az a típusú karate, amit akár az olimpiai karate, meg amilyen irányba elment a versenysport, az nem reprezentálja jól a laikusok számára, ez nem annyira izgalmas. Azért, amit te is említettél, nem érteni a szabályrendszert, igazából nem. Aki nyer, nem tudod, miért nyert, van olyan, hogy az, akit megütöttek háromszor, az nyer, mert hogy ugye intik azt, aki megütött, tehát hogy ez abszolút nem jó, és amiben nagy igazad van, hogy azért azok az üzletek működnek, mint biznisz, amire az emberek kíváncsiak, ilyen nagyon, ennyire egyszerű. Tehát, hogy ezt ugye angolul mondják, hogy product market fit, tehát hogy ha belegondolsz az amatőr küzdősportok, és ez igaz a judóra, a birkózásra, a karatéra is, hogyha a saját lábukon kéne álljanak világszerte, akkor ezek nem tudnának saját lábon állni, és ez is például zavaró volt mindig, hogy mi elmentünk egy versenyre, nekünk kellett azért fizetni, hogy részt vehessünk a versenyen. Közben azt láttuk, hogy vannak olyan küzdősportok, ahol komoly pénzeket fizetnek a versenyzőknek már csak azért is, hogy elinduljanak ezen a versenyen, de szerintem a rendszernek nem érdeke az amatőr világban, hogy ezen nagyon változtasson, mert így is működik. Legyen az mondjuk állami támogatás, legyen az, hogy valaki versenyeket szervez, és ő az, aki pénzt csinál ebből. Tehát mondjuk van 1000 versenyző, mindenki befizeti a versenynevezési díját, meg még egyéb reklám, szponzorok, innen-onnan tud a versenyszervező profitálni, és neki ez nagyon jó. Miközben normálisan, vagy hát nem a normális, hanem ez a jó szó, de üzleti szempontból nézve nem egy embernek kéne, hogy ez feltétlenül csak üzlet legyen, hanem mindenki, aki ebben a rendszerben részt vesz. Hogyan? Mondjuk úgy, hogy jegyeket adsz el, mert az emberek kíváncsiak arra a termékre, amit te árulsz, esetleg médiadíleket csinálsz, szponzorációk, és még most sorolhatnám azt, hogy ez az üzlet, ez hogy működik, de szerintem ez nem volt meg. Sem a karatéban, meg sok más amatőr sportágban nincs is meg, és megint ez nem egy negatív kritika, hanem szerintem csak simán tényállás, és ez sokszor van ez a téma, hogy olimpiai sportok, nem olimpiai sportok, miért kell olimpia, igazából van egy csomó olyan sportág az olimpián, ami nem állná meg a helyét sehol, és pontosan ezért kell, mert tök jó, hogy ez még van, mert kell, hogy legyen, meg rengeteg gyerek űzi, tehát szerintem ez jó. Az a nem jó, hogyha nincs a másik oldalon semmi, hanem csak ez van. És a karatéban például ez volt, hogy nem volt egy profi liga, nem volt más olyan lehetőség a versenyzők számára, hogy ne kelljen MMA-zni, profi boxolni, vagy kickboxolni elmenni, úgy, hogy az egy teljesen másik sportág. Tehát csak azért, mert ütnek, meg rúgnak abban is, az nem azt jelenti, hogy akkor az ugyanaz, hanem egészen más szabályrendszer, és ez volt egy olyan fájdalom számomra, amiért nem csak én, de hát többen is tenni akartunk, és aztán tettünk is.
1: Eskovács Ádám, világbajnok ezüstérmes karatéka, és most már behozom az innovátort is. Viszont innen tovább léptél, és olvasgattam különböző cikkeket veled kapcsolatban, ahol hosszabbakat, rövidebbeket, sőt, ugye ránéztem az Instagram oldaladra, 117 ezer követőd van, elképesztő, tehát, hogy ez nem kis dolog, és azért árulkodó, és valószínűleg ez azután változott meg ennyire, amikor váltottál, tehát profilt váltottál, és a karatéból kezdtél, vagy kezdtetek egy, hát a te szájízed szerint alakítani egy másik sportágat, ami teljesen más dimenzióba emelte a sportág képviselőit, de majd ezzel kapcsolatban is lesz egy kérdésem, de nem akarok ennyi kérdést feltenni. Tehát, hogy innovátorként avasd már be minket, kérlek, hogy tényleg ez a filmes, hollywoodi-szerű első lépések, ezek tényleg csak a filmekben történhetnek meg így, legalábbis amit én olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ilyen amúgy nincs, csak ha megírják, de hogy mégis van.
2: Igen. Egy rész, ahogy ezt említettem, hogy pár seb, kialakult seb miatt gondoltam azt, hogy itt tenni kell, lehet ezt innovációnak, vagy inkább inspirációnak nevezni, mert azért, tehát hogy én nem találtam ki sem olyat, ami úgy korábban nem volt.
1: Mondjuk ezt tehát lehet innováció, de hogyha te nem léped meg, akkor nagyjából nem történnek meg ezek a dolgok.
2: Én szeretek, és szerintem az őszinte, hogyha itt soha nem egyedül csináltam semmit, hanem mindig volt 2-3 olyan ember, vagy egy kis csapat, amivel részt vettem, és ezt együtt találtunk ki dolgokat. Lehet, hogyha az a másik két ember nincs, akkor ez soha nem történik. történik meg, de nekik viszont az, hogy én ebbe a csoportba megérkeztem, akkor meg akkor se értünk volna el odáig. Tehát, hogy...
1: Nem kell kisebbíteni a saját kérdemélet, ez a lényeg.
2: Jó. Visszatérve az egész, tehát az egész úgy indult, hogy karate pályafutásnak a versenyzőinek vége volt, és mindig is engem nagyon érdekelt a biznisz, és azt láttam, hogy van egy UFC nevű szervezet Amerikába, amit én nekem nem volt közel a szívemhez, mert túl brutálisnak gondoltam, túl véresnek, főleg onnan, ahonnan én érkeztem, de azt láttam, hogy a óriás szponzorok Amerikában és több százezreket, milliókat érdekel ez az egész, tehát hogy valami van ebbe a dologba, ami túlmutat azon, hogy most ez véres, nem véres.
1: Bocsánat, még itt is volt még annak idején még a K1.
2: Igen, K1 alapból Japánban volt óriási, és aztán próbálták ugye Európába is ezt behozni, Romániába volt az egyik központ.
1: De ez is nagyon népszerű.
2: Nagyon volt népszerű ott. Volt. Egyébként nekem ugye a full contact küzdősportok az étvágyamat a K1 hoztam meg, amikor az Eurosporton ment a K1 Japánból közvetítették.
1: Annak is vége lett valahogy,
2: igen.
1: Nem?
2: Tehát igen,
1: nem
2: hát ott is volt egy csomó minden, de ott ők nagyon, eleve a japán piac teljesen más, mint minden más. Tehát akár Amerika, akár a világ többi része. Viszont ugye ez a televízió csatornán keresztül az egész világ, és mi itt Európában is láthattuk, és ugye amitől nagyon érdekes volt, hogy az egy picit ilyen freak show volt, tehát hogy ilyen olyan arcokat láttál, és olyan karaktereket, amik már majdhogy nem meghazudtolták a pankrációt, hogy nem hitted el, hogy ekkora emberek léteznek Hollandiából, és aztán ott van a japán versenyző, a holland, az amerikai,
1: orosz.
2: És oroszok voltak, igen, fehér oroszok, igen. Tehát olyan nevek voltak, mindenki tudta a neveiket, és például abszolút aranykora volt ez a kickboxnak, és ők próbálták ezt Amerikába átvinni, és nem sikerült. Tehát, hogy és akkor ugyanekkor indult el az MMA Amerikába, nem csak a UFC kapcsán, hanem az is Japánba indult a Pride alapján, és az amerikaiak ugyanúgy, mint mindent, hogyha üzletről van szó, úgy, főleg, hogyha szórakoztatóiparról, meg tudták fogni, hogy így 30 év után a világ egyik legnagyobb sportbiznisze, és nekem ez nagyon tetszett. És amikor visszavonultam, akkor elkezdtem rendezvényeket szervezni, illetve akkor volt az MTK-ban is, hogy csináltuk a karatét, de mellette én már saját üzleteimen keresztül így elindultam ebbe a UFC meg küzdősport irányba, és akkor elkezdtem, akkor behoztuk, ugye, vagy a sporttelevízió behozta a UFC közvetítési jogokat, amivel azért úgy volt némi szerepem, akkor ott én voltam kommentátor, meg szakértő, több UFC rendezvényen is voltam világszerte, és akkor egy picit úgy kinyílt a szemem, hogy én valami ilyesmit szeretnék csinálni, de a karatéban. Mert ugye, hogyha belegondolunk, a karate a világ egyik legnépszerűbb sportja, abban a szempontból, hogy hányan csinálják, és ez 2016 körül volt, amikor a UFC-t, mint céget eladták 4 milliárd dollárért egy új tulajdonosnak, és 2016 volt az éve annak, hogy a karate bekerült a tokiói olimpiára. És akkor volt két amerikai befektető, akik megtaláltak engem, és azt mondták, hogy itt van, mi látjuk, hogy ez történik a világban, a karatét még senki nem fogta meg úgy, mint egy brandet, és senki nem csinált egy profiligát belőle, társulnál-e velünk, hogy téged hozzunk, mint a sport oldaláról, hogy aztán szabályrendszert építsél, hogy versenyzőket szerződtessünk, és hogy egy igazi üzletet építsünk a karate köré. És akkor ez volt 2017-ben, és akkor ott kezdtem el velük dolgozni, és 7 éven keresztül voltam ennek a ligának az elnöke.
1: És ide jöttek olyan versenyzők, akik amúgy addig karatéztak.
2: Igen, hát
1: vagy mindenféle fajta.
2: Nem, az elején abszolút az volt, hogy úgy alakítottuk ki a szabályrendszert, hogy ugye beszéltünk problémákról a karatéban, az egyik például az, hogy 600 féle stílus van, 600 féle szabályrendszer van, és nincsen egy olyan, ami mondjuk mindegyiket összefogja, mert pontosan itt van, hogy ez mesterségesen is tartva van, hogy az egyik az ilyen, no contact, full contact, ilyen-olyan-amolyan, de nem volt egy olyan hely, ahol mindenki számára valamilyen kompromisszummal megfelelő lett volna, és full contact. Mert ugye azt láttuk, hogyha ezt üzleti alapon szeretnénk csinálni, amit a piac értékel és kíváncsi rá, akkor ez csak full contact lehet, mert akárhogy is nézzük az embereket, a vér meg a K.O. érdekli, de leginkább a K.O.
1: Meg az egyértelmű szabályrendszer.
2: Meg az egyértelmű szabályrendszer. Tehát nekünk az volt a három dolog, hogy legyen olyan könnyen értelmezhető a szabályrendszer, amennyire ez csak lehet. A másik az volt, hogy próbáljuk meg, hogy mindenféle karate szabályrendszerből az átváltás az nagyon könnyű legyen, és a harmadik az, hogy olyan szórakoztató legyen, amennyire csak lehet.
1: Mi az, amit hozzátettetek még ehhez? Tehát látványban mi az, ami még kellett hozzá, hogy tényleg működőképes legyen, és ettől üzlet legyen? Mert küzdősport, ahol folyik a vér, ahol ütnek, rúgnak, kicsit leegyszerűsítve, olyan azért van.
2: Igen.
1: Mi az, amit hozzátettetek, amit úgy gondoltatok, hogy üzleti alapon hozzá kell tenni, ami még eddig nem volt?
2: Hát a két társam, akikkel elkezdtük ezt az egészet, még 2017-ben ők Wall Streetről érkeztek, semmi közük nem volt a küzdősporthoz, ők egy üzleti lehetőséget láttak, vagy egy piaci részt ebben az egészben, és...
1: Ők azok, akik eladták a UFC-t.
2: Nem. Neki közük nem volt ahhoz, hanem ők csak látták, hogy a UFC-t eladták, és a karate meg olimpiai sportág lett. És akkor ez volt az ötletnek az indítója, hogy akkor csináljanak valami hasonlót, és így ők kértek fel engem, hogy ezt vezessem nekik, vagy számukra. És ami nagyon érdekes volt, hogy mivel ők a sportágon kívülállók voltak, de nem csak a sportágon, hanem úgy a küzdősporton kívülállók voltak, ők azt nézték, hogy lehetünk különbözőek azoktól, mint akik már a piacon vannak. Tehát nem akartunk egy ilyen, én ezt szeretem UFC Juniornak, vagy ilyen copy-paste-nek hívni, mert nagyon sokan ezt csinálják, hogy látják, hogy mi az, ami a UFC-nek működik, megcsinálják ugyanazt, csak más színű logóval, meg mit tudom, nem három betű van, hanem négy, stb. Mi pedig nem ezt akartuk, hanem valamit, ami más. És akkor először az volt a nagy ötlet, hogy különböző ilyen exotikus helyszíneken csináljuk meg ezeket a rendezvényeket, nem nagy stadionokban, nem arénákban, ahol nem tudom, 10 plusz ezer embert le kell ültetni, ami rengeteg marketing költséggel jár, hanem próbáljuk meg ezeket inkább ilyen Forma 1 pedok szintre csinálni, hogy van egy küzdőtér, és mint amit a filmekben látsz, egy bloodsportban, hogy a ring körül állnak azok, akik esetleg fogadnak, tehát hogy az egészet próbáltuk egy picit így filmesíteni, és ezt el is kezdtük, és sok millió dollárt elköltöttünk erre, és el is buktunk, amíg nem utána jött Covid, és azt gondoltuk, hogy valamit kell változtatni, mert ez a bizniszmodell, ez nem működik. És akkor az egyik társunk kitalálta, hogy csináljunk ilyen zöld hátteres felvételeket, mert most, hogy Covid van, ugye nem nagyon tudunk csinálni eleve publikus rendezvényeket, és ekkor volt az, hogy elkezdtünk itt Magyarországon az Origo Film Stúdióba csinálni live-to-tape rendezvényeket, ami azt jelenti, hogy felvételről csináltuk őket, ami tök nehéz volt nekünk, eleve azért is nehéz volt, mert hogy külföldre idehozni versenyzőket Covid alatt föl, és az elején volt, és azt, hogy lehozol küzdősport rendezvényeket úgy, hogy embargó van, senki nem beszélhet róla semmi, social médiában nem lehet róla posztolni, és közben voltak arcok, akik idejöttek, aztán jó nagy, nem tudom, törött orral mentek haza, és vajon mi történt velük. Na mindegy, de ezt elkezdtük csinálni, ami hozott egy olyan áttörés, hogy látszott, hogy az a gyártási dolgot még senki nem látott küzdősportban, mint amit mi csináltunk. Tehát, hogy eleve olyan volt, mintha egy filmet néznél, egyszer voltunk Okinaván, aztán a jövőből jöttünk.
1: Ez a Greenboxnak köszönhetően, abba betétek fel az egészet.
2: Igen. És akkor voltunk a Eurosporton, Amerikában a CBS Sportson elindultunk, és akkor kezdődött az, hogy már több milliós social media követőbázisunk volt világszerte, és mindig az volt a nagy fájdalmunk, hogy ezt így sokáig nem tudjuk csinálni, nem csak azért, mert drága, hanem azért sem, mert nem élő, és hát a sportnak élőnek kell lennie. És akkor döntöttünk úgy, hogy már a technika olyan szinten van, hogy majdnem ugyanezt tudjuk megcsinálni élőben, és akkor kezdtünk el Amerikában, 2022-ben Orlandóban a Universal Park mögött van egy ilyen stúdió, illetve több stúdió, és ott kezdtünk el rendezvényeket csinálni már élőben, és egyébként a stábnak a fele az magyar volt, mert ugye itthon csináltuk ezeket a zöld hátteres rendezvényeket, és annyira jó csapat állt össze, hogy aztán a felét azt vittük is tovább. És akkor így ez a Karate Combat nevű szervezet, amiről beszélünk, úgy került be nagyjából a küzdősport köztudatba, hogy ezek valami más csinálnak, de mégis ugyanúgy kiütések a szabályrendszer. Tehát, hogy volt valami olyan, hogy végre itt van valaki, aki nem csak a UFC-t próbálja másolni, hanem valami újat hoz, de mégsem úgy, hogy azok a sok millió ember, akik a UFC-t meg a profi boxot élvezik, azoknak ez ne lenne izgalmas.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent ezzel felett, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Eskovács Ádám világbajnok ezüstérmes karatéka a vendégem. Mi lett ennek a vége? 7 év után mondtad, hogy ezt befejezted.
2: Nem teljesen, hanem a partnereim egy másik irányba szerettek volna elmenni, és lényegében elköszöntünk egymástól, mert miről itt az elején beszéltünk, hogy nekem van egy kicsit ilyen konzervatívabb stílusom, ami a karatéból is hoztam szerintem, és ők el akartak menni inkább a pankráció irányába, és azt szerették volna, hogy egy olyan arca meg vezetője lenne a ligának, aki olyan dolgokat csinál, amihez én nem adtam a nevem.
1: Ez megtörtént?
2: Ez megtörtént, igen. Tehát, hogy lényegében ők vagy elváltak az útjaink 2023 végén, és akkor hoztak valakit, aki egy ilyen, hát inkább ilyen félbohóc influencer vonal, tehát hogy addigra mi már magát a rendszereket felépítettük, tehát hogy a liga már ment magától, hanem is magától, de megvoltak az emberek hozzá, viszont arcnak szerettek volna egy olyat, aki hogyha kell, akkor állandóan össze a mérlegeléseken olyanokat csinál, hogy a versenyzők összeverekedjenek, mert akkor így lesz virális az, amit csinálunk még mielőtt a rendezvény van. És ennek van értelme van, mert a profi küzdősport az a hype-ról szól, tehát a felvezetés, most nézd egy ilyen Mike Tyson, Jake Paul rendezvényt, amit sokan lesajnálnak, de mégis elvileg 60 millió ember azért bekapcsolódott és nézett belőle valamit, azért, mert a felvezető szinte fontosabb, mint maga a mérkőzés, és ők azt gondolták, hogy én itt elértem egy ilyen tetőt abba, hogy ők megpróbálnának valami mást. Ami most úgy tűnik, hogy így 2,5 év, vagy nem, most 2 év rá, másfél évre rá nem igazán valósult meg, amit ők gondoltak. Rengeteg pénzt elégettek azóta is, és elég komoly gazdasági problémában vannak. De azért nem bántom őket, hogy megpróbálták, mert ez ilyen. Tehát, hogy valami szerintük nem működik, vagy lehet, hogy ne jobb, akkor gyorsan váltani kell. Ez az, ami Amerikában nagyon működik. Az, ahogy mondjuk csinálták, az nekem nem tetszett, meg ott nem maradtunk barátok, hogy szépen fogalmazza.
1: De szerinted akkor felépítettetek egy új irányt? Tehát az új irány, abszolút, amit kitaláltatok, az elkezdett működgetni, és akkor tovább lehetett volna ezt megfejleszteni, és mondjuk a UFC-től, meg más hasonló sportágaktól és eseményektől ti külön váltatott, hogy nem azonosítottak velük, és külön identitás lett ez a sportág, vagy külön irány lett.
2: Igen, hát egy újabb oszlopos tagja lett a full contact küzdősportoknak, és nehéz azért ide betörni, és rengeteg munka, meg a legtöbbeknek nem is sikerül. Én most részt vettem egy másik projektbe azóta.
1: Erről is beszélünk, majd az a következő.
2: Igen, de azt gondolom, hogy a karate combat mellett még van a pusztakezes harc, ez a Bare Knuckle Fighting Championship, akinek szintén sikerült a UFC
1: ezek
2: mellett.
1: Ezek azok, bocsánat, akik ilyen random helyszíneken kezdenek.
2: Nem.
1: Mert van ilyen is, és a te oldaladon is van az Instagram oldalon, én is szoktam ezeket nézni. Aha. Én imádom ezeket a bunyókat nézni, amikor így tényleg ilyen pusztakezes kinn a, nem tudom, a mezőn.
2: Bárhol. Lényegében
1: bárhol. Ilyen szalmával körül bálázott helyen, és ott körülállják az emberek, ilyen nagyon pici helyeken csinálják meg, vagy egy műfős focipályán akár,
2: igen,
1: és itt
2: igen.
1: Random emberek, látod, hogy azért képzettek, alulképzettek, túlképzettek, mindenféle fajta van, és nem tudom, mi alapján csoportosítják őket, és a
2: képzettek találnak az utcán körülbelül.
1: De nagyon komoly, igen. Ez még a régen volt a Kimbo, vagy
2: Kimbo Slice, igen. A Backyard Fights.
1: Igen, hogy ezek még annak a hozadék, vagy a mutációi, igen, ezek a sportágok.
2: Hát az a YouTube-nak volt a hozadéka, ami tök érdekes ebből az egészből, és innen egy picit egyébként most nem akarom elvinni az egész, vagy nem akarok elkanyarodni, de amikor ezeket a videókat látod, akár az én oldalamon is, ott arra próbálok fókuszálni, hogy mennyire egyszerű most már akár mérkőzéseket így szervezni, és hogyha van egy telefonod, és van valami, amitől ez az egész virális lehet, akkor rengeteg, sok-sok millió embert lehet elérni 5 perc alatt. És ugyanez volt a Kimbo Slice-nál, hogy akkor jött be a YouTube, és ugye az emberek alapvetően vonzódnak a bunyókhoz, és amikor meglátták ezt a nagy fekete embert, olyan
1: kopasz, nagy szakállal.
2: Igen, tehát hogy olyan karakter volt alapból, és egyébként egy áldott jó ember volt, amit ez is olyan megosztó, hogy lehet, hogy ez egy állat, de közben, hogyha hallottad nyilatkozni, meg rengeteg van közös barátom is vele, mindenki imádta, sajnos már nem él, de egy olyan karakter volt, amivel, és a YouTube betörésével egy olyan platformot adtak neki, meg ennek, hogy hirtelen a senkiből egy szupersztárrá vált.
1: Abszolút, ez egész világ ismerte. Én azon gondolkoztam ilyenkor, hogy szoktam gondolkozni ezeken, hogy ezt amúgy szabad? Tehát fölveszek egy utcai bunyót, és én láthatom? Tehát vagy...
2: Amerikában nem tudod megcsinálni, illetve ott is megtudod, van egy Street Beefs nevű szervezet, aki egyébként sok-sok millió követővel rendelkezik, és ő nekik ez a szög, amit ők visznek, hogy ilyen kézzel fabrikált ketrecbe beraknak egy két teljesen különböző formát. Én nem tudom, hogy az amatőr szabályrendszerben sokkal lazábbak a szabályok, illetve ugye azért mind államról államra különböző. Ha vannak, mert az is ott MMA.
1: Tehát, de ez a kesztyű.
2: A pusztakezesnél, hát ott is vannak szabályok, mert van, amikor például...
1: De szabad csinálni? Tehát, hogy így
2: Amerikában lehet,
1: fölvenni,
2: lehet.
1: És akkor így, én ezt így streamelem, csak úgy.
2: Tehát, hogy Amerikában nehezebb, de ott is van a pusztakezes, ez a bare knuckle fighting, ami most iszonyat népszerű, az rendesen szerintem az államoknak, az amerikai államoknak a 80%-ában már legális. De az, hogy te most holnapot szervezel egyet valamelyik autóparkolóba, szerintem az azért necces. Nem mondjuk Oroszországban simán, igen, franciáknál ezek működnek, de sokszor az van, hogy azért amire oda jönnek a rendőrök, addigra már vége van, tehát hogy ők megpróbálják. Azért most van egy ilyen Új-Zélandban az egyik híres UFC fighter, a Dan Hangman Hookernek most lesz a harmadik ilyen rendezvény, és múltkor csinált egy posztot, ahogy mondta, hogy hát keresünk most valami garázs, vagy parkolót, vagy raktárépületet, mert az előző kettőben már kijöttek a rendőrök, és most kell valami harmadik, tehát azért valószínűleg ott sem nézik ezt jó szemmel. Egyébként ezzel én sem értek egyet, mert az például, hogy a UFC-be 35 éve nem volt haláleset, az annak köszönhető, hogy azért nagyon-nagyon feszes szabály van arra, hogy mérkőzés előtti orvosi vizsgálatok, mérkőzés közben és után állandóan monitorozzák a versenyzőket, és hogyha valakinek hogy valami nem stimmel, azonnal a kórházba szállítják. Mi, amikor rendezvényeket csináltunk, akkor minden egyes ilyen atletikai bizottság, akik ugye regulálják ezeket a rendezvényeket, körülbelül 100 oldal arról szól, azokra a szabályokra, amiket be kell tartani, mentőknek ott kell lenni, ki jöhet, mi jöhet, nagyon komoly orvosi ellenőrzés van, nem csak a rendezvény előtt, de különböző agyi MRI, vagy MRI, és ilyenek kellenek ahhoz, hogy valaki elindulhasson egy profi rendezvényen.
1: Hát meg a bírónak mennyire képben kell ott lenni, hogy időben tudjon lépni.
2: Igen.
1: Hogy ott nagyobb baj ne legyen, mert ha ő engedi, akkor lényegében óriási problémákat lehet okozni. És akkor 7 év után a Karate Combatnak vége, utána kezdődött ez a Dirty Boxing.
2: Igen.
1: Ami most is tart?
2: Nekem nem. De tehát a maga a szervezet az igen, de én az elindításába vettem részt, tehát most már a Karate Combat után...
1: Mi a különbség a kettő között?
2: Hát a kettő között sok különbség van, szabályrendszer főleg, tehát a Dirty Boxingban csak ütni lehet, nincsen rugás, nincsen földrevitte.
1: Mi az a neve? Miért Dirty Boxing?
2: Akartunk valami olyasmit csinálni, hogy ne csak egy brandet építsünk, mert először voltak olyan nevek, hogy Platinum Fight League, mert ugye Mike Perry az egyik alapító tag, aki egy régi UFC is, aztán pusztakezes, az egyik legnépszerűbb pusztakezes harcos Amerikában, ő az egyik üzlettársunk, és az ő nevével akartuk ezt az egészet vinni, aztán rájöttünk, hogy inkább el kell döntsük, hogy egy brandet akarunk építeni, és akkor lehetett volna nem UFC, hanem AFC, vagy akármi, vagy pedig teremtünk egy új sportágat. És én mindig ebbe az irányba szeretek menni, mert szerintem egy sportágat teremteni, vagy kreálni, az sokkal hosszabb távú dolog, mint az, hogy most csinálsz egy brandet, ami most még van, aztán nincsen. És azért a Karate Combattal is ezt sikerült elérni, illetve ezek a pusztakezes szervezetek is sikerült az, hogy egy ilyen új, úgynevezett nis sportágat csinálnak, és akkor az volt, hogy jó, mi lesz a szabályrendszer? Csak ütés van, de lehessen könyökös is. Aztán mi az, ami problémás ebben a pusztakezes bunyóban? Leginkább az, hogy ha valaki meg van ütve, akkor oda jön a bíró, és fölállítja ugyanúgy, mint az ökölvívásban. Ami most már rengeteg rengetegszer lehet hallani, és bizonyított tény, hogy mondjuk az ökölvívásban az, hogy valaki már meg van ütve, és esetleg agyrázkódása van, és utána van egy 10-es számolás, és felállnak, és újra meg van ütve, sokkal, de sokkal egészségtelenebb és káros, mint amikor valaki meg van ütve, és akkor kap még kettőt esetleg a földön, ahol ugye ott van a bíró, és azonnal megállítja, hogyha úgy gondolja, hogy vége a mérkőzésnek. Tehát ezért is van az sajnos, hogy ahogy említettem, mondjuk a UFC-ben 30 év alatt nem volt halálozás, viszont profi ökölvívásban elég sokat hallunk róla, ha nem is mindennapos, de minden évben van jó pár olyan ökölvívó, aki sajnos meghal, mert egy meccsen ezekkel a nagyobb párnákkal kapnak több száz ütést, miközben a kicsi kesztyűk, ezek a 4 unciás kesztyűk, ezek, hogyha 2-3 úgy betalál, akkor az ember lemegy, és akkor ott van lehetőség ezt befejezni. És akkor mi akartunk csinálni egy ilyen hibrid szabályrendszert, ami egy picit ökölvívás, kicsit MMA, azért meg kicsi kesztyű, de mégis nagyon könnyű, hogy más sportágakból jöjjenek az emberek, mert végül is nincs rugás, nem kell attól félni, hogy valaki szétrugja a combodat, nincs térdes ahhoz, ami szintén sokak számára félelmetes lehet, nem kedvez a birkózóknak, akik oda mennek, és egy két lábas földrevitellel lényegében megölik a mérkőzést.
1: Hát azért már nagyon sokszor csak arról szól, hogy testre, lábra és már földharc, ami annyira nem látványos.
2: Nem olyan látványos, nem olyan izgalmas. Nyilván a UFC egy olyan marketing gépezet, hogy ott a brandet is nézed, nem csak magát a rendezvényt, vagy nem csak magát a bunyókat, de olyat akartunk csinálni, ami a legizgalmasabb ebből a szempontból. És akkor így jutottunk el odáig, hogy akkor a rugást azt felejtsük el, csak ütés van, viszont a könyökös az pedig lehessen, mert az ugye az MMA-ban is van, és akkor ugye az volt a problémánk, hogy ezt engedélyeztetni kellett először Amerikában, és akkor Floridában engedélyeztettem ezt a szabályrendszert, de azért nem volt nehéz, mert semmi olyan nincs benne, ami már másba ne létezne. És akkor ezt megcsináltuk, ezt tavaly májusban indítottuk el, és novemberben volt az első pilot rendezvényünk, ahol megnéztük, hogy ez a szabályrendszer hogy működik. Csináltunk egy olyan ringet, ami más, mint amit általában box rendezvényeken lehet, fából van az egész, fa és bőr ötvözete. Egy picit próbáltunk itt is filmes hatást behozni, hogyha ezt megnézed, akkor úgy érez, mintha egy ilyen Fight Club filmet néznél. Láttam egy Guy Ritchie filmet, vagy volt ez a sorozat.
1: Ezt akartam mondani amúgy, hogy nekem ez a dirty boxing, ez a blöffre hagy az egy picit.
2: Igen,
1: és...
2: nem véletlen, igen.
1: Igen?
2: Igen, igen. Tehát ott nem is a bluff is, csak a bluff az például pusztakezes, és ott nincs ringot, semmi nincs.
1: Igen,
2: ott a pajtával.
1: Nekem nagyon tetszik, igen. Ez kult,
2: de ez általában ez úgy néz ki, ha kapok egy ilyen megbízás, és itt is ez volt, tehát ez egy projekt alapú meló volt, hogy leülünk, és akkor átbeszéljük, hogy mit akarunk úgy megvalósítani, és akkor itt ez volt, hogy nekem az a jelenet nagyon tetszett a Bluffből, illetve most a Gentleman nevű sorozatban volt, talán az első vagy a második részben egy ilyen underground ökölvívó box rendezvény, ami nem volt hivatalos, ugye senki nem tudott róla, és csak az ilyen nagyon gazdag emberek mehettek oda fogadni, és elvileg világbajnok boxolók voltak ott, de ez is titok volt, mert ő nekik, hogyha kikaptak, arról nem lehetett tudni, mert hát akkor az óriás problémát jelentene a karrierjükbe. És akkor ez volt egy kicsit inspiráció. És akkor megnéztük azt, és akkor volt egy kreatív igazgató, akivel együtt dolgoztam, vagy akit behoztam a csapatba, és akkor próbáltunk, itt is azt mondom, hogy nem lekopizni valamit, hanem inspirálódni. És akkor azt csináltunk asztalokat a ring mellé, amin kis lámpák voltak, hasonló az egész fényeket úgy állítottuk be, hogy ezt a hatást érjük el, és akkor ez is nagyon berobbantott úgy, hogy nem árultunk jegyeket rá, nem volt livestream, vagy hát sehol nem közvetítettük, hanem csak social médián pörgettük. Ki volt a főmérkőzésen, ami nagyon fontos, egy olyan név volt, akit mindenki ismer, még a UFC-ből, és kb. Egyik napról a másikra úgy betörtünk a közvéleménybe, hogy utána azért már csak elrontani lehet az, hogy mi a következő lépés.
1: Az jól sikerült.
2: Az jól sikerült, igen.
1: Eskovács Ádám világbajnoki ezüstérmes karateka vendégem. Említetted, hogy a filmben ez ilyen nagyon szuper titkos volt. Gyerekkorom óta gondolkozok azon, hogy vajon vannak ilyenek, amúgy ilyen szuper titkos vannak események, amit meg kell rendezni, nem meg kell rendezni, megrendezésre kerülni, de tényleg csak egy szűk körben, és valahol ez valamiért megéri, hogy ezek így maradnak. Akkor vannak ilyenek?
2: Vannak, szerintem igen. Igen, vannak.
1: Nem kell mondanod, hogy hol, mert hogy...
2: Hogy titkos, igen.
3: Hát az
2: első szabály,
3: hogy
2: nem beszélsz róla. Igen,
3: mert hogy a filmekben ez igen. Így van, és így mondtad, hogy azt próbáltátok lemásolni, de hogy
1: hogy akkor vannak ilyenek. De, akkor
2: de mondjuk mi egy ilyen, ebbe is egy ilyen hibrid voltunk, mert azért, tehát, hogy azt nem kockáztattuk meg, hogy ezt úgy csináljuk, hogy ne tudódjon ki, hanem ezt úgy csináltuk, hogy előtte engedélyeztettük, akkor, tehát hogy mindent úgy csináltunk, mintha ez egy nagy világbajnoki rendezvény lenne, tehát hogy ott az állami sportvezetőség, vagy ez a State Commission, mindenki tudott róla, és ők hozták a bírókat, tehát hogy ott azért nehéz ilyet csinálni, meg hát ez is olyan, hogy a mai világban ezek a dolgok kitudódnak, tehát hogy ettől függetlenül szerintem vannak ilyen underground bunyók, ami ugyanolyan, mint az ilyen underground játéktermek, amiről nem tudsz, póker termek, és akkor van olyan, ami bunyó. Most manapság már annyira népszerű a bunyó, hogy ugye mindenféle influencer is ezt próbálja csinálni, nem csak a legnagyobb nevek, de ugye itthon is ugye a Starbox is nagyobbat megy, mint
1: nagyon sok másik műsor.
2: Igen, mint másik műsor, azért, mert kíváncsiak erre az emberek. Szerintem ez, és ez nem is fog eltűnni, nem fogja átvenni a valós sportnak, meg a komoly, még a szórakoztató iparban is a legnagyobbaknak a fényét, hanem így egy ilyen oldalsávon menni fog, és annak a pár promóternek, aki ilyet csinál, az viszont nagyon jól tud vele járni.
1: És most viszont itthon vagy, és említetted, hogy amúgy meg Amerikában élsz. Hogyan telnek most a napjaid? Mit csinálsz most? Említetted, hogy ennek a projektnek most így vége. Mi történik most Eskovács Ádámmal?
2: Hát dolgozom azon, hogy ezt amit így majd, hogy nem alkalmazottként csináltam, azért nyilván partner voltam ezekben a projektekben, de hogy mind üzlet csináljuk. Tehát, hogy
1: Kint Amerikában?
2: Igen. Hát azt látom azért így az elmúlt 3 év alapján, hogy ez a szakma, ez ott működik, illetve nekem azért, ha ezt itthonról csinálom, azért az hátrányt okoz abból a szempontból, hogy nem vagyok annyira reakcióképes, tehát mit tudom én, hogyha van egy rendezvény Las Vegasban, akkor aznap oda tudok repülni. Amikor ugyanabban az időzónában vannak telefonhívások, akkor azért a számít, hogy te mondjuk Floridából beszélsz, nem pedig Európából. Úgyhogy azt gondolom, hogy amennyiben, és hát ez így van, ebben a szakmában akarok maradni, akkor ott kell lenni, és ott van erre igény, a piac az sokkal nagyobb. És most ezen dolgozom, tehát ez tanácsadás a ligáknak, tanácsadás sportolóknak is, és különböző ajánlatokkal készülök, tehát van most egy e-book, amit kihoztunk, amit mondjuk $27 adok, amivel abba segítünk, hogy sportolók hogy tudnak szponzort szerezni, mert rengeteg emberrel találkoztam az elmúlt 20-30 évben a küzdősporton belül, és azért úgy kirajzolódnak azok a problémák, amiket lehet, hogy meg lehetne oldani, és akkor most ezen dolgozunk.
1: Ez Európában nem működne? Most nem okvetlen Magyarországra gondolok. Itt is azért Lengyelországban van alapja a küzdősportnak, azért Németországban megint csak. Itt a Balkánon, szerb, horvát, itt is azért nem áll távol az emberektől a test a test elleni küzdelem, tehát itt Európában nem lenne.
2: De biztos, hogy itt, nem, itt is működik. Tehát,
1: Hollandia.
2: Itt is vannak, van rengeteg példa, hogy Lengyelországban, szlovákoknál, cseheknél is vannak olyan MMA szervezetek, van az Octagon nevű, van a KSW, amik óriásiak, tehát stadionokat tudnak megtelíteni. Nem, abszolút működik. Az, amit én csinálok, ez, hát hogy mondjam, egyrészt, hogyha elkérhetsz mondjuk $20,000 valamiért Amerikába, és itt Európában meg 4-et, akkor lehet, hogy nem kell sokáig magyaráznom, hogy miért inkább ott csinálom. Tehát, hogy alapvetően azért én, nekem van egy nagy passzióm ez iránt, de azért a pénzszerzés az egy nagy része nekem annak, hogy én ezt üzleti alapon csinálom, és szeretnék minél több pénzt keresni vele. Mindig is célom volt az, hogy először a karatéval keressek pénzt, mindenki azt mondta, hogy ez soha nem fog nekem sikerülni, beleértve a szüleimet is, és mindig próbáltam bebizonyítani. Voltak, akik azt mondták, nem leszek világbajnok soha, bizonyítottam, hogy az lettem, akkor ezzel nem fogok pénzt keresni, kis lépésekkel, de megalapítottuk az MTK-t, és profi irányba mentünk el, és most manapság ennek a farvizén már sok ember, sok kis karatés is tud pénzt szerezni. Csináltunk más dolgokat, most ennek a két nagy cégnek voltam a vezetője, ahol már olyan számokkal tudtam dolgozni, hát a Karate Combatban 30-40 millió dollárokról beszélünk, 20 millió dolláros fundraisingről, meg ilyenekről, amit itt Európában nem létezik. Tehát, hogy az egésznek a skálája az olyan Amerikában, amit itt még köszönő viszonyban sincsen, és ez sem nem leminősítés, hanem ezek tények, és Amerikában a szórakoztatóiparban annyi pénz van, hogy ha valaki megteheti, hogy kimpró, néha nehezebb, de hogyha ott áttörsz azért egyes akadályokat, akkor viszont a határa csillagoség.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
7: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Bajnok a Győr a labdarúgó Fizligában. Bejelentette új LP képviselőit a Tiszapárt. Marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
8: 2013 után ismét bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kisvárda otthonában, így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. További eredmények: FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Győr a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa Liga, míg a harmadik Paks és a negyedik Debrecen a Konferencia Liga selejtezőjében lesz érdekelt. Búcsúzott az élvonal a Diós Győr és a Kazincz Barcika. A Chelsea tegnap 1-0-ra kikapott az angol labdarúgó FA Kupa döntőjében a Manchester City-től. A londoniak a vereség után egy nappal bejelentették új vezetőedzőjüket a spanyol Xavi Alonso személyében. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba visszatér 4 EB ezüstérmes játékos is. Keszthelyi Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra. 4 dobogós helyezést szereztek a magyar versenyzők a Brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüsttel zárt a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Petra és Csorba Zsófia alkotta női kenu négyes. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben, Varga Ádámot épp csak megelőzve Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu kettőse 500-on. Ezüstéremmel zárt Guzi Blanka az öttusázók világkupa sorozatának bulgáriai állomásán. Boer Blanka a 15. helyen végzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A Tiszapárt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tar Zoltán helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Távozásra szólította fel Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét, a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. Egyeztetés kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt már a jövő héten találkozik a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. A tercavezető közösségi oldalán azt írta, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. átfogó légitámadást indított Oroszország Ukrajna ellen. Herszonban egy ember meghalt, Nyipróban többen megsebesültek, Zaporizsjában pedig egy benzinkutat ért orosz légicsapás. Közben Ukrajna Moszkvát és környékét támadta drónokkal. 3 ember meghalt, 12-en megsérültek. Elmebeteg az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás tegnap délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt autójából és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak.
2: Közlekedés.
8: Munkavégzés miatt szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Biatorbágy között. A 25-ös kilométertől Tatabányáig mozgó tereléssel külső sávzárás mellett dolgoznak. A munkavégzés mögött kialakult torlódás 3 kilométeres. A korábbi két baleset helyszínelése véget ért, a 23-as és a 25-ös kilométernél is minden sáv járható. A kialakult jelentős torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Késő este 10-16 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Eskovács Ádám, világbajnok ezüstérmes karatéka vendégem. Hol látja magát Eskovács Ádám 5-10 év múlva? Mi a terv?
11: A terv az, hogy a saját feltételeim alapján csináljam azt, amit szeretek.
10: Azaz?
11: Hát az, amit most csinálok, azt szeretném egy olyan szintre eljuttatni, hogy különböző olyan termékeket építsek, találjak ki innovatíve, amik önjáróak, és már folyamatos bevételt generálnak, miközben komoly értéket építenek. És most nyilván csak a profi dolgokról beszélek. Nyilván van családom, gyerekeim, feleségem, tehát hogy van, ott is más tervek vannak, meg az, hogy mi most kiköltöztünk Amerikába, az egyéb kihívásokat jelent. De azt szeretném, hogy kicsit úgy mindenkitől függetlenül, hogy nyilván az embernek lehetnek ügyfelei, meg az üzletben mindig vannak partnerek, meg ilyenek, de hogy szabadon egyre több olyan dologgal álljak elő, amik akár passzív vagy aktív jövedelmet építenek, és olyan üzleti irányba viszik a dolgokat, hogy akár generációs vagyonra is szert tegyünk.
10: Az aktív karatétól eltávolodtál, vagy még valamilyen formában része az életednek? Vagy a sport?
11: A sport az abszolút. Tehát egy héten próbálok négyszer-ötször tréningezni, ahogy azt említettem, 2011-ben kezdtem el brazil jiu-jitsuzni, amit mai napig űzök, ott feketeöves lettem, heti 2 minimum csinálok kint Amerikában is, de most, hogy itthon vagyok itt is, mellette 2 erőléti edzés, vagy súlyzózok, meg futok. Tehát, hogy nem csak, hogy nem hagytam abba, hanem ugyanúgy a mindennapom része, ez kell nekem mind a fizikai, mind a mentális higiéniámhoz, de maga a karate az már így nem része az életemnek. Úgy szerintem örökké az életem része lesz, hogy így bennem van, de a karatéba, hogy egy bizonyos szinten legyél, ahhoz nagyon sokat kell edzeni, hogyha pedig hobbiként szeretné az ember csinálni, akkor viszont nehéz találni olyan partnert, vagy olyan edzőtermet, ahol hasonszörű emberek csinálják, és ezért mondjuk a brazil jiu-jitsu számomra egy nagyon jó váltás volt, mert ott meg abszolút megtalálom ezt.
10: Az oktatás az uncsi?
11: Igen. De mindig is az volt, és szerintem vannak benne sokkal jobb emberek, mint én, akik erre full fókuszálva tudnak összpontosítani. Nekem az úgy lehet, hogy önzőség, mert egyébként úgy van bennem olyan, hogy szeretem átadni azt a tudást, amit én megszereztem, vagy nem is átadni, hanem így megosztani, de azt, hogy 6-8 éves gyerekeket tanítsak egyenesen ütni, vagy egy karfeszítésre, ez valahogy úgy nem vonzott. Az sem igazán, hogy felnőtt embereket, inkább mindig az üzleti rész érdekel. Tehát az inkább az, hogy menedzselek versenyzőket, vagy segítek nekik ezen a vonalon, azt gondolom, hogy azzal több értéket tudok adni, mint az, hogy ütni-rugni tanítsak bárkit is.
10: De így azért nagyon kerek. Tehát, hogy azért tudod, hogy kell ezt a sportágat űzni, mint versenyző, mint szakosztályigazgató, mint sportvezető, mint üzleti szférában most már erőteljesen jelenlévő. Tehát egy elég komplex csomagot tudnál adni a karatésoknak, akik mondjuk egyelőre még az a céljuk, hogy tanuljanak meg egyenesen ütni, vagy egyenesen rúgni, vagy kart feszíteni. Így jó lenne a kép, de nyilván teljesen más a kettő, meg rengeteg időt veszel, teljesen más kell hozzá, mint akár menedzserkedni, vagy az üzleti életben támogatni, vagy eladni magát a terméket, vagy terméket és szolgáltatást kitalálni, és azt megpróbálni értékesíteni a piacon. Család hogy bírja a kintlétet?
11: Jó, hát az első két év az nehezebb volt. De azért nem, tehát hogy mi eleve jó helyzetbe mentünk ki, mert tehát a munka miatt mentem oda ki, akkor ugye a rendezvényeket csináltuk, nem csak a semmire, hogy most akkor próbáljunk itt szerencsét, de hát ugye új iskola, a kislányomnak nem volt jó az első éve a baziskolába, úgyhogy átkerült egy másikba, de a második már nagyon jó volt, a feleségemnek az első két év az inkább ilyen elfogadás volt, hogy most itt vagyunk, de majd úgyis megyünk haza, mert amikor kimentünk, akkor az volt, hogy egy évre jövünk, aztán egy év után kitaláljuk, hogy akarunk-e még maradni. Aztán eltelt az egy év, és akkor az volt, hogy hát még csak most jöttünk, tehát most nem mehetünk haza, akkor eltelt a második év, és akkor jött a dirty boxing, tehát hogy úgy mindig volt valami, ami egy olyan jel volt, hogy most maradunk, és most ezt csináljuk, és akkor most lesz harmadik éve szeptemberbe. Mostanra van az, hogy a feleségem például már megtalálta ott a kis társaságát, és nagyon jól érzi magát a gyerekeimnek két év, vagy két és fél év után. Szerintem most már komoly harc lenne, ha azt mondanám, hogy most megyünk haza.
10: És mennyi idősek?
11: 11 és 14. A kicsik, van még egy nagyobb 22, meg egy 25 éves. Úgyhogy gyerekből van. De a kicsiket már nehéz lesz visszarángatni, ha éppen úgy döntünk, már most is. Imádják a kintlétet. Nekem pedig tehát kettős érzés, mert itthon is szeretünk lenni, itt van a család, meg a barátok, meg a gyökerek, szó szerint is, meg átvitt értelemben is néha, de
10: az kint is lesz, itt, de igen, kint is van.
11: Kint rengeteg ilyen van kint is, de amit látok kint, hogyha olyan nagy a piac, meg a verseny, hogy egy olyan hozzáállással, mint ami nekem van, ezt szokták mondani, hogy nekem találták ki, mert olyan baráti kört építek ki már most is, akik tényleg jó barátok, és nem azt mondom, nyilván közel sem olyanok, mint akiket 40 éve ismerek, és együtt jártunk akár karatézni, vagy iskolába, de vannak már olyan jó barátok, akik most, hogy itthon vagyunk, jönnek majd ide látogatni, és kint is heti szinten találkozunk, és nagyon inspirálóak számomra, mert olyan birodalmat építettek ott kint, amihez én még köszönő viszonyban se vagyok, viszont akár a sportpályafutásom miatt, vagy amit ezekkel a szervezetekkel építettem, úgy bele tudok integrálódni ezekbe a beszélgetésekbe, meg emberek közé, és rengeteget tudok fejlődni. És ahol visszatérve arra, amit mondta, hogy most érzem azt, hogy ugye sokáig voltam versenyző, utána vállalkozó, meg szakosztályvezető, utána pedig ligaelnök, és ez egy olyan mix lehet, amit, hogyha most így 44 évesen fogok, és így összerakok, és segítek másoknak, vagy pedig beszélek erről tartalomgyártáson keresztül, akkor ez egy olyan mix, amit azért kevesen tudnak így elmondani magukról, vagy aki pedig el tudna, az pedig valahol főállásba dolgozik, és mondjuk egy budapesti klubnak az elnöke.
10: Több is van ilyen.
11: Igen. És én is szeretnék majd ezzel kapcsolatosan kérdezni.
10: Jó, az lehet, hogy egy másik műsor lesz.
11: A műsoron kívül.
10: Viszont még annyit hadd kérdezzek meg, hogy nagyon-nagyon jól hangzik, és nekem is szerencsém volt több helyen élni, külföldön, több országban játszani. Hogy jellemeznéd ezt, mert aki hallgat téged, és aki hallgatta az egész sztoridot, tényleg egy ilyen egy ilyen filmes, nagyon könnyű útnak tűnik, hogy elkezd sportolni, tök jó megy a sport, egyszer csak nyersz ezt, azt, tamaszt, aztán egyszer csak szakosztályt építesz, hát akkor kicsit vállalkozunk, akkor elkezdesz vállalkozni, majd utána hát hova mész? Hát nem, itt a Balkán felé tolódsz el, Montenegro, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, majd vagy Ausztria, vagy nem tudom, hanem Amerikába, és ott Amerikában megcsinálod a szerencsét, tehát hogy úgy hangzik, hogy nagyon könnyen és lazán mesélsz erről. Hogy jellemeznéd az eddigi utadat, hogy ha valaki hallgatja ezt, és valamilyen irányban is inspirálnod kéne, hogy ne az a fals információ jöjjön át nekik, hogy ez csak így ilyen csettintése történt meg, hogy ne akkor kapják az emberek a pofont, amikor bele akarnak ebbe állni, vagy elhiszik, hogy ez lehetséges, de ne is ijedjenek meg attól, hogy ez lehetetlen. Tehát a saját utadat így, ha az eddigi utadat, mert most nagyon úgy tűnik, hogy a helyeden vagy, tehát érzésre meg, amiket mondasz, nagyon úgy tűnik, hogy úgy megvagy. És valahogy ideig kéne eljutni a mindenkinek, hogy ezt érzi.
11: Erre azt mondanám, hogy nagyon, nagyon nem vagyok a helyemen, és sose voltam, és pont ez talán az, ami miatt az lehet, hogy, tehát, hogy mindig is éhes voltam azért, hogy a helyemen legyek, és van ez a mondás, hogy az út számít, nem a végcél, tudod? Tehát, hogy én most is azt érzem, hogy egy csomó bizonytalanság van körülöttem, és nem csak érzem, hanem tudom is, hogy van. De így, hogy kizoomolunk, és most egy ilyen órás beszélgetésben a sikerekről beszélünk, másik 10-20 órákat lehetne arról beszélni, hogy mennyi kudarc volt ahhoz, hogy ideig elérjünk, és talán az, hogy és ez is a sportból van, hogy tehát a feladás az nem opció. És az, hogy kicsibe gondolkozunk számomra, az nem opció, mert nem csak lehet, hanem kell is nagyba gondolkodni, és a siker az egyáltalán nem garantált, de hogyha az ember nem próbálja meg, akkor nem tudja, illetve az, hogy nem csak a megpróbálás, a megpróbálás szerintem kevés. Nagyon fontos, tehát az első lépés meg kell tenni, de utána a másodikat is. Viszont mindegyik lépést elsőként kezeled, akkor el fogsz jutni valahova. És nekem is ez volt, hogy rengeteg szerencsém volt, jó családba születtem, engedték a szüleim, hogy az álmaimat megvalósítsam, ez kell hozzá, de nyilván én is kellettem hozzá. Szerintem a következetesség és a kitartás az, ami a meghatározói. Tehát, hogy említettük a jitsut, heti kétszer elmegyek jitsuzni, ha nem akarok, akkor is. A feleségemmel együtt vagyok nagyon sok éve, de 16 éve házasok vagyunk, mert kitartóan együtt vagyunk. Akkor is, amikor jók a dolgok, akkor is, amikor nehézség van.
10: Nagyon fontos, és ez alap.
11: Igen, és most is, tehát az, hogy beszéltünk róla a karate kombatból, nem úgy jöttem el, hogy én el akartam jönni. Mert nehéz volt, mert volt két olyan társam, akit már nem bírtam. De ők megmondták, hogy holnaptól nem itt dolgozol. Tehát, hogy úgy, hogy építettem valamit 6,5 éven keresztül, kiköltöztem a családommal Amerikába, mindent magam mögött hagyva, és akkor ott álltam, hogy nincs munkám, vagy nincsen meg az a havi bevételem, ami eddig megvolt, és Amerikába élek, ahol 5-ször annyit kell költeni, mint mondjuk Magyarországon, ahol volt egy kényelmes életünk. De ott sem az volt, hogy jó, akkor most sírdogálunk, tehát hogy valahogy ez a sírdogálásra van, tehát hogy kell, hogy mindenkinek van, de menni kell tovább előre, mert nincs más opció. És a sportban is mindig ez hozta, hogy ha kikaptam, sokkal többet tanultam belőle, mindig szerencsém volt abból a szempontból, hogy azelőtt kaptam ki, hogy elmentem a VB-re. És akkor ott kikaptam az első körben a VB előtti rendezvényen, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát ez így nem lehet. És akkor összeszedtem magam, és a VB-n kijött a csúcsforma. És itt is ezt érzem a mindennapokban, hogy vannak nehéz napok, vannak kihívások, akár anyagilag, akár szakmailag, akár a családba, betegségek, és olyan dolgok, amit tényleg nagyon nehéz, de menni kell előre, mert azért, amíg van bennünk levegő, és tudunk lélegezni, addig menni kell, és nekem ez segített mindig, és az, hogy azért mindig bíztam benne, hogy a dolgok jól alakulnak majd. És hogy minden hullámokban van, tudod. Tehát, hogy van, amikor sokáig rossz, aztán mindig jó lesz. Aztán sokáig jó, hát akkor el kell fogadni, hogy utána vannak rossz periódusok is, és szerintem ami még nagyon fontos, így az én életemben, hogy proaktív voltam. Tehát, hogy nem vártam meg azt, amíg majd valaki jelentkezik. Aztán mégis az lett a szerencsém, hogy valaki jelentkezett, hogy nem akarok egy ilyen ligát építeni velük. De az oda vezető út az pedig az volt, hogy én proaktív voltam, és megtettem olyan lépéseket, hogy aztán az a telefonhívás megérkezzen. most is egy ilyen váltásba vagyok, hogy olyan lépéseket teszek, ami minden nap úgy tűnik, hogy hát ezt fölöslegesen csinálom, ez itt van most, tartalmat gyártok, és itt mesztelenül állok a világ előtt, és hülyeségeket beszélek online, de hosszú távon ez működni fog, és hiszek benne, és kötök magammal egy olyan szerződést, hogy ne gondolkozzak ezen, csak csináljam. És szerintem ez nekem ez segített eddig.
10: Nagyon sok mindenben egyetértek veled. Rengeteg olyan dolgot mondtam, amit így saját magamon is felismertem. Nagyon sok olyat csináltam, hogy nem értettem, hogy miért, de csak éreztem magam a motivációt, ezt meg kell csináljad. Sokan kérdeztek, hogy ez minek, meg hogy ez most mit keresel ebből, igazából semmit, csak jól esik megcsinálni, meg kell csinálni, és aztán végül rájöttem, végül, mert még nincs vége a sztorinak nagy valószínűséggel, de hogy később rájöttem, hogy az ahhoz kellett, hogy most ott legyek, és úgy gondolkozok, és azt teljesen, és abból már kaptam annyi tapasztalatot, hogy itt már el tudjak indulni. Még említettél pár nagyon érdekes dolgot, hogy azt mondod, hogy a karate arra ösztönöz, vagy hát azt tanítja, hogy védekezne, támadj, viszont mégis proaktív vagy. Ugye azt is mondtad, hogy a VB-k előtt kaptál ki, hogy aztán a VB-n jól tudjál szerepelni, akkor most jön a VB-d? Mert hogy volt, amit csalódásként éltél meg a közelmúltba, akkor viszont azt, ha azt vesszük, hogy az egy nem okvetlen a saját hibádból, de kudarcnak veszed, akkor viszont lehet, hogy most jön a VB, ami jól kell szerepelni, és amin amúgy általában akkor jól is szoktál szerepelni.
11: Igen. Két dolgot mondanék ehhez. Az egyik az, hogy mit, hogy élünk meg, az egy dolog. Az még nem feltétlen az igazság, tudod. Tehát az, hogy én csalódásnak éltem meg valamit, ami számomra kudarc volt, lehet, hogy az aztán a legnagyobb előnyé válik, és ez meg egy másik dolog, hogy muszáj kizúmolni. Tehát az, hogy az, amit néha annak érzünk, hogy világbajnokság, és a legfontosabb dolog, az nem az, hanem az csak mondjuk egy fejezet a könyvből, ami egy hosszú könyv, amit az ember ír az életéből. De az biztos, hogy azért hasonló korúak vagyunk, hogy most vagyunk egy olyan korszakban, amikor már bölcsebbek vagyunk, és elég sok mindent megéltünk, és innentől kezdve azért úgy egy csomó minden ismétlődik. És szerintem ez sokat számít. Az, hogy most mi nem jön, az sokban másoktól is függ, de közben nekünk kell mindent megtenni azért, hogy a dolgok úgy összeálljanak, és egy picit nekem, ami mindig segít, hogy szeretek ilyen sztoikusan gondolkozni, szeretem ezeket a könyveket, szeretek úgy lenni vele, hogy vannak dolgok, amit mi kontrollálunk, és van, amit nem. És próbáljunk meg minél többet abból, amit mi kontrollálunk, azt úgy csinálni, amivel mi elégedettek vagyunk, és szembe tudunk nézni a tükörbe, és azt mondjuk, hogy igen, megtettem mindent, felkeltem, és ugyanúgy lesznek rossz napok, ugyanúgy lesz az, hogy ma nem történt semmi, ez fölösleges volt, ez nem jó, most ez nagyon nehéz, de mi az, amit mi kontrollálunk, mi az, amit nem, és amit meg mi kontrollálunk, ott pedig adjuk bele apait, anyait.
10: Ezt kívánom neked, és Kovács Ádám a jövőben is. Marad egy ilyen energikus, innovatív, tervező, de közben napi sikereknek örülni tudó ember, és hát én azt tudom mondani, nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerhetlek, és most már tényleg 2 évtizede, ha ez is hullámzó, ennél nagyon keveset hallani rólad, de most, hogy így tudtunk egy jót beszélgetni, és felkészülettem belőled, azért én azt mondom, hogy gratulálok neked ahhoz, amiket elérte, és nagyon sok sikert kell neked a jövőben továbbra is.
11: Köszönöm szépen, és hát ez nagyon, nagyon jól esik nekem valakitől, akiről én ugyanígy gondolkozom, és mindig is felnéztem rád az eredményeidre, és egy nagyon melegséggel töltött el az, hogy mi azért, ha nem is vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, de hogy mindig barátként tekintettem rád, meg szerintem te is rám úgy, hogy mégis így távol voltunk. És ezért is, amikor mondtad, hogy beszélgessünk egyet, ez nekem tök sokat számít, mert olyan nagy zaj van a világban, és mindenki mond mindenkiről mindent, de csak kevés van, ami számít. És mondjuk nekem a te véleményed számít, úgyhogy köszönöm szépen.
10: Nagyon köszönöm, megtisztelő. Köszönöm szépen, Ádám.
11: Én is köszönöm.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: szakma.
1: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Férfi kosárlabda.
1: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sport Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 14 óra 57 perckor köszöntjük a kedves hallgatókat. Kezdődik a Körkapcsolás Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A mai nap szerkesztője Tóth Béla, a műsorvezető pedig Jó András. Na, elárulhatok egy kulisszatitkot, sokan nem így készültünk, sőt, bíztunk benne, hogy nem 15 órakor kell női kézilabda a mérkőzés közvetítenünk, de az Esztergom tegnap a dijoni Európa Liga 4-es döntőjének elődöntőjében vereséget szenvedett a házigazda csapat ellen. Így sajnos a bronzmérkőzésen érdekelt, majd beszélünk később erről, mennyire sajnos. De még mielőtt a helyszínt kapcsoljuk, nézzük meg, mivel foglalkozunk még a mai napon. Élőben közvetítjük a 16 óra 30 perckor kezdődő labdarúgó MB2 aranyérmeiről döntő mérkőzéseket. A Vasas

0: függvényében, vagy inkább kérdezem úgy, hogy alapvetően nem, nyilván nem az, ha az Esztergom eddigi teljesítményét nézzük a szezonban.
1: Köszöntöm én is nagy szeretettel a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Andris. Igen, ketté kell válasszuk az érzelmeinket, van egy szentimentális és egy soha nem megelégedett énünk, akkor az csalódott a tegnapi mérkőzés után, viszont hogyha egy kicsit felülemelkedünk ebből a hétvégéből, akkor az Esztergomnak a szereplése az egészen magával ragadó és fantasztikus teljesítmény, csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. A tegnapi nap hiányzott az az extra teljesítmény, amivel a hazai gárdát, hiszen a döntőt az Dijonban rendezik, le tudták volna győzni, és az a rutin, az a nemzetközi rutin, amivel még ezek az esztergomi játékosok nem bírnak. Nüanszokon múlott, tehát volt egy rövid zárlat a magyar csapatnak ott, amikor 27-23-ra vezettek talán, és abból lett 28-27 a Dijonnak, akkor megállt a támadójáték, a végjátékban pedig már, amikor változtak az érzelmek, a mentális állapot, akkor azt nem bírták el, jött benne szerintem két rendkívül rossz játékvezető ítélet, az tovább nyomta még Ele Gábor csapatát, és azt már nem bírt el ez a fiatal csapat.
0: Nos, a Györgynek köszönjük szépen, itt maradsz még, szakértesz velünk itt is, és majd a 17:30-ok kezdődő férfi kézilabda a mérkőzésen, és most pedig a szó Németh Kornéli, Viborg Esztergom, Európa Liga női bronzmérkőzés.
2: Az lett volna az igazán meglepő, hogy a francia földön román játékvezetőktől jó ítéletet látunk a hajrában magyar csapat ellen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jön tehát a női Európa Liga bronzmérkőzése, az esztergomi csapat kezdte a találkozót. A rádióban jelentősége nincs, de a szokásos piros-fekete vagy majd csak tiszta piros szerelésével az Esztergom zöldben pedig. A Viborg együttes hatosfalas védekezéssel kezd, a dán együttes Ballai Borbála húzza le a labdát a jobb szélre Kovács Anáthez. Faragó Luca majd érintett lesz a döntőben, Faragó le a irányít most, a figura erejéig az esztergomiaknál, Horváth Fanni a balátövő hajtai, Vanessa pedig lenne a bal szélen, Kisfaludi az esztergomiak csapatkapitánya. Ben beállóban Horváth Fanni passzívnál leteszi a szélre Hajtai, és megvan az első gól a mérkőzésen. Hajtai Vanessa találatával előnybe kerül az esztergomi csapat. Jönne nagy lendülettel a Viborg, méghozzá Martinsen az, aki nekiugrik a falunknak, a két, hát hivatalosan norvég, Jovana Dasic és Charlotte Husomanovic, szóval a két játékvezető pedig azonnal határozottan a 7 méteres pontra mutat, a 7 méteres pedig a dánok 7-es számú játékosa erre Baumann végzi majd el. Másfél perc telik el a mérkőzésből, az esztergomi szurkolók fütyülnek, dudálnak, tüntetnek, de hiába, vagyis mint hiába, egyenlít. Baumann a jobbkezes lövés a kapu jobb oldalában köt ki, másfél perc játék után tehát 1-1 Horváth Faragó. Ballai nagy lendülettel menne, sikerül őt megállítania Martinsennek. Támadás védekezésben egyet cserélünk mi is, meg ők is. Horváth, ő marad bent, és ő középről egy átlövés a kapufáról kijön, és van szélről, van a másik szélről is, a jobb szélről is most már gól. A bronzmérkőzésen Kovács Anett szerzi. Szóval, ami a nálunk lévő cserét érinti, Majoros jön Ballai Borbála helyére, és kis hián labdát szerez az esztergom együttese. Viszont megkapják megint csak a dánok, jöhet a szabaddobás majd. Gólszegény mérkőzést játszott a Viborg együttes az elődöntőben, 2 góla 26-24-re kapott ki a címvédő német Thüringertől. Ebben a német csapatban 3 magyar játékos is szerepel majd, és védheti meg a címét az ezt követő fináléban, döntőben. De minket jobban érdekel az, hogy az esztergom egy éremmel, egy nagyon-nagyon megérdemelt, egy csodálatos éremmel zárja ezt az Európa Liga szereplést, ezt az álomszerű szereplést. Óriási fügykoncert az esztergomi szurkolók előtte ülök, és ők azok, akik nagyon-nagyon-nagyon rázendítenek, miközben Clara Thomsen góljával lesz 2-2 a mérkőzés állása, hogy legyen már végre passzív. Nagyon nehezen tették föl a játékvezetők a kezüket passzívra. 3 perc, 5 másodperc játék után Viborg Esztergom 2-2 a női Európa Liga, a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén. Faragó Ballai betörésből, az is 7-es kell, hogy legyen, be is fújja az alapvonali játékvezető Ballai Borbála. Nagy lendülettel ment és harcol ki egy 7 méteres. Varga Emília

0: érkezik a heteshez. Volt sikeres kísérlete, nem is egy az elődöntőben. Volt egy nagyon fájó kapufa a hajrában a Dijon ellen egy gólos különbségnél. Ott sajnos a kapufa kibabrált Vargával, hát most Jensen próbál vele kibabrálni. Varga fölé. Sajnos nem lesz belőle gól. Ugyanúgy, ahogy kihagyott hetessel zárta, most egy kihagyott hetessel folytatja itt a dijoni szereplését. 4 perc telik el a mérkőzésből 2-2-es állásnál. Meglepő módon ezúttal nem nagyon rohannak sehova a dánok, pedig azért az északi csapatokra az jellemző, hogy mennek nagyon-nagyon nagy sebességgel, de most szépen komótosan hozták fel a labdát. Martinsen belemenést ítélnek a játékvezetők, Faragó lehet menni lendületből, Martinsen lemarad, Ballai Borbála mozdárnak vissza, most talán akkor már meg lehet állni, mondom én, Horváth Fanni nem így gondolja, akkor az 7-es egy kécske kellett volna, hogy legyen, legalábbis nálam, a játékvezetőknél nem. Jelen Mittunt cserélik, a név nem lehet, vagy gondolom én, hogy sok kézilabda barát számára ismerős, méghozzá Borgra. Védekezésben Faragó átlövését 9-ről, ami a bal felső sarokba menne, védi a Vibor kapusa. Domzen bejátszás beállóba, a labda pedig a jobb alsó sarokban köt ki. A találat szerzője Sarahald, és akkor 3-2 a Vibor javára kereken 5 perc játék után. Egykor jóval szebb napokat látott ez a dán csapat, 3-szoros BL győztes, 3-szoros EHF kupa győztes. Ugye ez ennek a sorozatnak a, mondjuk úgy, hogy az elődje, de az akkor még létező kupa győztesek Európa kupáját is megnyerte a Viborg. Egyszer azért nem többször, mert például az Ele Gábor vezette Ferencváros, Horváth Fanni egyenlít közben betörésből. Szóval kiejtette egy legendás mérkőzésen Zácsik utolsó pillanatos időn túli 7 méteresével. Szőlőcsi Zácsik Szandra sérül, de itt van egyébként Dijonban. Kukowski meg ott van az Esztergom kapujában, és van egy védés. Dijon ellen sajnos azt kell mondani tényszerűen, hogy a második félidő felében nem találkozott sem Bukowski, sem pedig a helyére érkező Herceg Lili sokat a labdával. 14 olyan dijoni támadás volt sorozatban, amiből gól lett a végén. Azért ez nagyon-nagyon sok, ez nagyon-nagyon magas ez a szám, hogy fontos lesz, vagy fontosak lesznek Bukowski, vagy éppen Herceg védései. Vissza lehet venni a vezetést. Horváth, Faragó, szó volt róla a stúdióban is, Faragó gyengécske átlövés középről. Faragó leától, hogy egy ilyen tudathasadásos állapotban vagyunk, magyar kézlabda barátok, vagy a sporták szerelmesei, miközben lemegy a labda a szélre, és újra vezet a Viborg, méghozzá a gólszerző 11-ese Róza Schmid. Bal kézzel szépen lőtte ki a kapu jobb oldalán. Szóval egy ilyen tudathasadásos állapot ez, mert hogy normál esetben talán itt se kellene lennie az esztergomi csapatnak a 4-es döntőben. Már önmagában a Lundéval fölálló Crvena Zvezda búcsúztatása a főtábláért is egy óriási dolog volt. Aztán onnan a csoportgyőzelem, aztán a Moson-Magyaróvár búcsúztatása. Szóval álomszerű, ahogyan eljutott idáig Ele Gábor csapata. Na, hogy ezek után az álmot jó lenne teljességgel beteljesíteni, ez lenne az igazán jó. Csak hát erről beszélni sokkal könnyebb, mint megvalósítani. Horváth Fanni belemenése után jön most előre a Viborg nagy lendülettel. Martinsen kapja a labdát, és akkor most jönnek a cserék, illetve jön az egy darab csere. Borg helyére jön Mittun a pályára. 4-3, Mittun a bal átlövő, Tomzen irányít, Martinsen pedig a jobb átlövő teljes északi különítmény, dán irányítóval, feröeri bal átlövővel és norvég jobb átlövővel. Tényleg a kézilabdázás minden klasszikusan, vagy hagyományosan erős északi nemzete képviselteti magát ebben a csapatban. Hiába képviseltetik azonban magukat, ez egy rossz bejátszás volt, és a megszerzett labdával meg lehet indulni. Faragó betörésből, ebből sem lesz gól, de kapunk egy 7 méterest. A vétkes Tomzen volt. Faragónál remélhetőleg mi hamarabb átszakad majd ez a gát, ami egyelőre, mint hogyha ott lenne a játékában a mai napon. Például most a 7 méteresből átszakadhat. Itt vannak egyébként a Faragó tesók szülei is, természetesen, hogy itt vannak, és hát mind a két mérkőzésen érintettek lesznek majd. Faragó le a kezében a labda, egy lövőcsel, még egy lövőcsel, és a harmadikra a jobbkezes lövés a kapu jobb alsó sarkában köt ki. Faragó le a góljával lesz tehát. 4-4, 8 perc telik el a meccsből, Marosán György Budapestről. Kérlek, szólj hozzá, eddig azt kapod-e a meccstől, amire előzetesen számítani lehetett. Én bevallom, egy picivel nagyobb rohanásra gondoltam előzetesen, tehát aztán nyilván azért ez a második mérkőzés 24 óra alatt, vagy 48 óra alatt, hogyha a két napot összeadjuk, szóval azon sem lehet meglepődni, hogy egyébként szuflával végig kell ezt vinni, tehát hogy nem lehet csak úgy ajtóstól rontani a házba.
1: Igen, nem alacsony a frekvenciája a mérkőzésnek, tehát sok támadás van, sok gól. A sok gól az leginkább a kapus teljesítményeknek is köszönhető, egyelőre nem domináns egyik kapus sem. Ami nekem fontos itt az első szűk 10 percből, a harmadik helyért folytatott harc a kapcsolatban mindig megszoktuk jegyezni azt, hogy a csalódott csapatok párharca, és nem biztos, hogy magas motivációs szinten rendelkeznek a csapatok. Ez ebben az esetben most nem mondható el. Mind a két csapatot extra motiváltnak látom, ami nagyon jó hír, hogy az Esztergom is a tegnapi vereségen túl tudta tenni magát.
0: Bizony, és ez az extra motiváció most egy Faragó le a gólban testesül meg. 7 méteresből volt Faragó eredményes, ráadásul Martinsen kiállítja a két norvég játékvezető, úgyhogy először a meccsen ember előnyben az esztergomi csapatnál, hogy motiváltak a mieink, hiszen azért ez egy nagyon szép érem lehetne, mint ahogy egyébként a Vibor sem kedvetlenül szállt bele ebbe a meccsbe. Számukra is az érem azért egy nagyon fontos motiváló tényező. Gyönyörű játék után Fisker fut be a szérről, és a második gólját szerzi. 6-5-re vezet a Viborg együttese, akkor, amikor a 10. perc vége felé közelítünk a mérkőzésen. Egy percig még ember előnyben lehet játszani, úgyhogy ki lehet egyenlíteni. Horváth Fanni, Faragó. Faragó Horváthoz teszi, Ballai Borbál a betörésből, bravo Bori! Szép játék, szép egyéni alakítás. Jobb kézzel a jobb átlövő helyéről Ballai. A helyiek nagy kedvencét, a legnagyobb tapsot nem lehet talán csodálkozni rajta, de Emma Zsak kapta az esztergomiak közül. Szóval őt szorítja ki a kezdőcsapatból Ballai, és jobb kézzel játsza ezt a pozíciót. Magas szinten most ő egyenlít át 6-6, 10 perc játék után. És akkor most kellene egy jó védekezés, meg is van a jó védekezés. Fisker kapott volna lent labdát a bal szélen, de pontatlan volt ez az átadás. Horváth Fanni lehet vezetni, van még 15 másodperc az ember előnyből. Ballai most nagyon figyelnek arra, hogy ne tudjon bemenni, hát a majd Horváth Fanni, ő bemegy, a védekapus a kipattolóját, Horváth összeszedi a saját labdáját, Horváth Fanni, és a második góljával vezet az Esztergom. Méghozzá 7-6-ra. Jól jövünk ki ebből az ember előnyből. 11 perc telik el a mérkőzésből. Rendezik a sorokat. Schmid jön a jobb szélre. Ád jön beállóba. És akkor Tomzen most a figura erejéig a jobb átlövő. A norvég Martinsen irányított. De csak mondom a figura erejéig, mert aztán utána most már Mittumben az irányító helyi új darab zsugát adott. Középre gyönyörűen veszi észre Szarahaldot, és akkor ezzel lesz 7-7. Faragó most már, Faragó tovább teszi, Ballai csúszik át a bal átlövő helyére, Horváth az irányító pozíciójában, Horváth Ballaihoz, ő most a bal átlövő helyén, gyorsan járatják az esztergomi lányok a labdát, Horváth meg harcol egy szabad dobást. Jött egy maréknyi dán szurkoló is, körülbelül lehetnek 15-en, azért az esztergomiak jóval-jóval többen vannak, és hangosabbak is. A dánoknál, de hát nyilván a legtöbben természetesen mondanom sem kell, hogy a francia szurkolók vannak, akik nagyon-nagyon készülnek, és nagyon elhiszik már most azt, hogy ez az ő estéjük lesz, azért ehhez a Thüringernek is lesz majd még egy-két szava, vagy 3-4 szava. Ballai passzívnál, elveszítjük sajnos a labdát, tanástalanság lett most úrrá az esztergomi támadójátékban. Jönnek előre a zöldmezes viborgi játékosok. Martinsen leteszi a szélre, kapufa, de 7 méteres lesz, és jön egy 2 perces kiállítás is. Kovács Anett kapja a 2 perces kiállítást. Odaütött sajnos a beugró szélsőnek. És így ez azt jelenti, hogy Deplán Corina előtt nyílik majd meg a lehetőség. Kovács tegnap két zicserrel, két kihagyott zicserrel kezdett, aztán utána a csapata egyik legjobbja, de mellette egyik legeredményesebbje is volt. Most egy Bukowski 7 méteres védés nagyon sokat jelenthetett volna, tehát Era Baumann ezt a hetest értékesíti, vagy ezt a hetest is, hiszen a Viborgi hetes mind a két hetest értékesítette, és így lett 7-ről 8-ra növekedett, vagy emelkedett a Viborgi gólok száma. 13. perc, Ballai, Kisfaludi lép ki a falból, Horváth kapus nélkül támad ugye most az Esztergom, Horváth, eladjuk a labdát, üres a kapu, Bukowski még nem tudott visszaérni, nem veszik ezt szerencsére észre, Romsen először a meccsen viszont kettővel elléphet. Az egykor, ahogy említettem, szebb napokat látott dán csapat. Ugye most jelenleg a dán női kézilabdázást azért az SBR-k, illetve az Odense rivalizálása határozza meg. A Vibor nem nagyon tud érdemben beleszólni ebbe a csatába. Zikászta Nyköping, tehát hogy azért vannak jó csapatok Dániában. Nyköping például tapasztalta is, hogy az Esztergom is mennyire jó csapat. Sajnos nagyon-nagyon jól találják meg a beállót. Ez most már Szarahát harmadik gólja. Ezzel a hárommal ő a mezőny legeredményesebb játékosa. 14. perc. És még 40 másodpercig ember hátrányban a mieink. Faragó, Ballai és Horváth, ez a belső hármas. Ahogy támadunk, Szucsánszki Zita pedig az elnyűhetetlen. Szucsánszki Zita pedig már melegít az esztergomi kispad mögött. Ő is nagyon nagyot játszott, és sokat is játszott az elődöntőben, de nyilván hölgyek esetében nem illik a korral jönni, de hát azért az ő esetében nem nagyon lehet azon csodálkozni. Hajtaihoz kerül le, közben a labda szélre, és Hajtai Zitzerét védi Jensen, miközben jön egy időkérés, méghozzá egy Viborgi időkérés. Szóval Patika mérlegen kell a játékpercekkel bánni. 9-7-re vezet a Viborg, és a szándék egyértelmű, 15 másodperc még az emberelőnyből a dánoknál, tehát szeretnének ellépni 3 góllal. Hogyan lehet ezt megakadályozni, ezt megálmodja nekünk Marosán György.
1: Egyelőre a vonaljátékosokkal szembeni védekezés az, ami deficittel bír az Esztergomnál. Itt akár a befutó beállóra gondolok, akár a fix beállóval szembeni, tehát nagyon-nagyon könnyen találják meg a vonalon a beállójátékos, illetve jobb szélen is, ahogy kezdődött a mérkőzést, a jobb szél irányba próbálták a területeket nyerni a hármas védőmagasságban. Szerintem Ele Gábornak a gondolatai e körül lesznek az időkérésnél, hogy a bejátszások megakadályozása, és a bal kettő védőjén, ott Ballainak nagyon szép cseljátékát követően volt egy betörése, viszonylag nagy a terület a bal három és a bal kettő védő között, ezt próbálja majd továbbra is kihasználni az Esztergom támadó játékában.
0: Köszönöm szépen, Gyuri. Általános csereberék esztergomi részre, mert mindjárt mondom, hogy hogyan alakult a történet. Hál' Istennek elrontják. Ez már egyszer ezen a héten bejött egyébként, amikor a szerb-magyar férfi VB-selejtező Raúl González úgy kért időt, hogy ki akart egy hasonló szituációt használni, akkor ez a fajtát megtanult visszanyalni. Remélhetőleg most a Vibor számára is visszanyal majd ez a bizonyos fajtát. Szóval tehát Szucsánszki jött irányítani, Smolek jött beállóba, és azt hiszem más változás nincs egyelőre, tehát ez a két új játékos, és bár Kovács kiállítása letelt, Teplán egyelőre még benne a pályán, kis ilyen eladja a labdát az Esztergom, Szucsánszki és Ballai nagyon nagyot harcolnak, aztán végül is Ballai és Petersen kerülnek a földre, a labda a miénk lesz, ez a legfontosabb, és az, hogy nem sikerült hárommal ellépni a Vibornak, ez szintén egy örömteli információ, ami viszont még örömtelibb lenne, hogyha most például jönne egy Szucsánszki gól, vagy egy Ballai gól, vagy egy Faragó gól. Ott a Faragó gól, átlövésből beindult Faragó Lea, 3 gólos már, jön a nagy rohanás, és akkor megint a vonaljáték, a befutó szélső, Fisker volt az, aki elrontja az icert, és a kapufára lövi, tudunk-e mi is rohanni? Faragó tovább teszi, Ballai! Szépen! A fölugró kapus lábai alatt Ballai borbála! 9-9, hát nem 10-7 lett belőle, hanem 9-9 két támadás után. Mennyivel jobban néz ez ki? Na, náhogy jobban néz ki! Jelentősen jobban néz ki, és aki a leghangosabbat üvölti Ballai gólja után, az az ikertestvére, Bori gólja után, Anna most ül vissza a kispadra, az esztergomi kispadra. 16. perc a mérkőzésen. Smolek középen most egy jó védekezés. Tomzen megint csak Smolek. Megint megjátszák a beállót. Egyszerűen Szarahádal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Szucsánszki lendületből véd a kapus, de legalább egy szabad dobást azért csak fúj ez a két született norvég hölgy, Dasis és Huszomanovics. Végül is megfújják ezt a bizonyos szabad dobást, amit óhajtottam. Zengzug az Esztergom bíztatása lelátóról. Biztos, hogy érzik ezt a pályán lévő lányok is. Ballai Borbála, ő most az irányító helyén. Faragó le a szélre hajtai. Ezúttal most nem viszi be Ballai. Ő viszont tovább teszi. Szucsánszki passzív lesz sajnos. Fönn is a játékvezető keze. Ballai adja magát viszonylag könnyen megállítani. Borg lépett ki. Faragó végigviszi a blokkon, megpattanó lövést. Könnyedén leszedi Jensen. És akkor jöhetnek újra a plusz kettőért a dánok. Szucsánszki mellett a betörés, csak szabad dobást ér. Most tudunk cserélni. Jön a pályára Majoros, Ballai Borbála helyére Sacöl Natali készülődik majd pályára lépni pillanatokon belül. Meg jön Varga Emília is, meg levette Emma Zsek és a melegítő felsőjét. Törlés miatt áll a játék. Volt idő erről beszámolni részletesebben. Kovács Anett is jön majd vissza egyébként. Jelenleg Gábor kitért erre tegnapi mérkőzés után, hogy de nagyon-nagyon sokat játszottak a kulcsjátékosok, ahogy ő fogalmazott, csapányosra lettek hajtva. És azért mi játszottuk az esztergomi csapat, az esztergomi lányok játszottak a későbbi meccset, Viborg ugye a korábbi, tehát hogy azért ilyenkor ez a pár óra is sokat tud számítani. Ugye 24 óra sem telik el a két mérkőzés között, tényleg azért ez egy ember próbáló feladat. Bukovszki egy betörésből elleresztett lövéstől ki a jobb felsőből, Smolek gól! 10-10 gyorsan, két paszból, három paszból végigviszük. Most kell viszont már hátul újra figyelni. Szucsánszki kitolja Tomzent, megint bejátszák, ezúttal Smolek mögé. Na, Marosán György, mit lehet ezzel kezdeni? Hád az ötödik gólját szerzi, beszéltünk róla, és ugyanaz történik megállás nélkül.
1: Igen, a befutó játékosoknak az átadását vétele, tehát amikor befut, hogy nem túl sokáig beszéljek, befut egy szélső játékos, ugyanúgy át kell lenni az egyesnek, a kettesnek, a kettesnek, a hármasnak, attól függ, meddig fut, tehát a kommunikáció ugyanez a helyzet a beállóval is, hogyha a falban mozog, nagyobb fókuszáltságra van szükség, és kommunikációra védőktől.
0: De fókuszáltság elől is kell. Smolek kihagy egy zicser, gyönyörű labdát kapott beállóban, az meg nálam belemenés gyanús volt. Salamoni döntés születik, se belemenés, se nem hétméteres, hanem mivel mellé ejtette a labdát Martinsen, így a miénk lesz a labda, mondom én, de aztán talán mégiscsak küldták azt a belemenést, szerintem ahonnan legalábbis Bukovszki játékba hozta a labdát. Erre következtetek. 19. perc a mérkőzésen, teljesen kicserélődött az esztergomi csapat a kezdéshez képest. Az egyébként, hát ha jobban tudjuk majd így bírni, hogy Ele Gábor jobban forgatja az övét. Szucsánszki, Varga, Zsák belső hármassal most a miénk. Emma Zsák lekészít, Varga egy gyönyörű kereszt után, Varga nem tudja hova tenni a labdát, Smolek csinálná benne a helyet, Szucsánszki nagyon bátran, de nincs ott hely, nem tudott bevenni, passzívnál, Szucsánszki! A bal alsó célozza, Jensen sokadik védése a mérkőzésen. Megkapja a fejmosást Ele Gábortól Szucsánszki, hogy nézze a kapust. Ugyanoda lőtt a bal alsóba az imént Smolek, tehát ezek szerint lefelé jól bont a dán kapus. Figyelni kell majd erre. Most arra kell figyelni, hogy jöjjön egy jó védekezés. Hált kilép a falból. Tomzen ez belemenés volt, Szucsánszki, hát óriásit játszik egyébként Szucsánszki Zita. Már a Dijon ellen is érződött, ahogy a pályára lép, hogy tényleg elképesztően megváltozik a játék, minden eleme, hogy ott van. Most támadásba, két-három támadás jutott neki, és Horváth Fanni érkezik a helyre, de alig, ha nem jön majd védekezésben újra. Horváth, na gyerünk lányok az egyenlítésért, Varga! Bejátszás, Smolek, bravo! Smolek pedig lent van egy pillanatra. Gyorsan nézem, Smolek most már föltápászkodott, de most ér vissza, úgyhogy egy mínuszban voltunk, viszont kivérekezik a társak. Ele Gábor azt mutatja a játékvezetőnek, hogy Smoleken toltak egyet, miközben lőtte a labdát, és ezt illet volna lefújni. A játékvezetők nem ezen az állásponton vannak. 11-11 az állás akkor, amikor a 21. percben járunk a mérkőzésen. Hát, ha jön most egy jó védekezés. Most például nem lehetett Haldot megtalálni bent középen. Passzívnál a Viborg. Varga, nagyon jó a védekezés, megvan, lemarad az egyik dán. Horváth Fanni viszont megindul, még mindig lemarad. Végig lehet vinni, Embazsak, tegyük le a szélre. Hát, amikor lemegy Teplához a labda a szélre, akkor állítja meg. Martinsen maradt lent. Hóha. Ele Gáborhoz megy ki, a játékvezető is elmondja, hogy mivel fejsérülés volt, ezért kellett megállítani. Ele kap közben egy sárga lapot, Nacevski fölpattan a zsűri asztaltól, Mária Nacevski, és kiosztat Ele Gábornak egy sárgát. És még mindig magyarázza Nacevski, hogy nem lehet így viselkedni. Hát igen, tény és való, hogy látványosan reklamált Ele Gábor. Tehát ennél még látványosabb volt, amit csinált ez a két játékvezető. Miután Teplán megkapta volna a labdát zicserbe, azonnal lefújták. Addig nem akarta lefújni, ott fújta le. 21 perc és 6 másodperc telik el a mérkőzésből. Vezethet viszont az Esztergom, mert a labda a miénk maradt egyébként. Embazsák, Horváth, Varga. Na, most indul a figura. Varga jön be az irányító helyére, Horváth a bal átlövő. Varga fölmegy, megpattan a blokkon az átlövés, a miénk lesz. Ez így sarokdobás kell, hogy legyen. És az is lesz. Teplán jön összeszedni a labdát. Embazsák. Varga. Horváttal most beszélik meg a figurát. Embazsák. Zsák kapja a labdát. Fölmegy, átlövés. Jensen. Félmagas lövés volt. És nagyon magabiztosan védte Jensen. A következő kapcsolásnál majd kérem Marosán Györgyöt, hogy legyen szíves, nézzen már el Jensen statisztikáira, de előtte én most azt tudom mondani, hogy Tomzen kapja a labdát jobb átlövőben, és Petersen most, Simone Petersen az irányító a dánoknál. Hát jön ki a falból, Mittun középen, Mittun nagy lendülettel elindul, Varga megállít, ja, és még kapunk egy 2 perces kiállítást is. Hát ez pont itt az orrom előtt történt. Ez minden volt, csak 2 perc, nem? Anélkül, hogy végzett játékvezető lennék, ez teljes magabiztossággal kimerem jelenteni, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában merem állítani, hogy ez minden volt, csak 2 perc, nem? Na Gyuri, hogy állunk, vagy hogy áll egészen pontosan Jensen a védésekkel, kérlek, mondd a százalékot.
1: Most először is ünnepeljük azt, hogy nincs büntetőjogi felelősséged, így nincs következménye annak, hogy ez nem volt 2 perc, úgy gondoltad. 42%-on van Jensen, ami ennél sok oroszok, hogy 18%-on Bukowski Anna.
0: Köszönöm szépen az információkat. Sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy ebből nem nagyon tud ki mozdulni, vagy kibillenni az Esztergom. Itt az egész hétvége arról szól, hogy a kapuból nem nagyon jön támogatás. Jensen ellenben ugye nagyon jól véd, viszont sákpos betörésből csak szabaddobást arcol ki. Pillanatra úgy tűnt, mintha, de az úgy tűnt, mintha az nem olyan, mintha az lett volna. Smolek lép ki a falból. Zsák, na gyerünk egy bátor játékot. Faragó. A bátor játék az az, hogy Smoleknél látnak szabálytalanságot, és valamiért úgy tűnik, hogy nagyon sikerült kihúzni a gyufát ezekben a másodpercekben a játékvezető hölgyeknél. Amit lehet ellenünk ítélni, azt mindent megítélnek. Mittun végigviszi, betör, és bár a kapufát találja telibe. 2 méterest ítélnek a játékvezetők. Kapus cserélünk. Herceg Lilinek volt egy fontos labdája a Dijon ellen a második félidő elején, amikor sikerült visszajönni X-re, meg aztán megfordítani ott a meccset. Most Herceg a 4-es vonalig előre jön, de hát Baumannal sok mindent nem tud kezdeni meg az ő 7 méteresével. 13-11, másfél-2 perc alatt gyorsan újra kettő gólos különbséget alakít ki a dán együttes. Zsák irányít most, de csak a figura erejéig. Smolek lép ki a falból. 20 másodperc múlva kiegészülünk. Zsák, Horváth, Smolek csinálná neki a helyet. Faragol, nagyon betömörülünk oda középre. Horváth, figyelnek rá, hogy az ő egyéni játéka ne tudjon érvényesülni, meg a jó cselezőkészsége. Zsák, Horváth, egy jó átlövés, és ez benn van a kapu bal oldalában. Horváth Fanni ma is az egyik legjobb esztergomi, nagyon csalódott volt a fiatal játékos az elvesztett elődöntő után. Nagyon jó lenne látni, egyébként tényleg nagyon megérdemelnék az esztergomi lányok, hogy sikerrel, egy győztes mérkőzéssel zárják le ezt a menetelést. Látni az óriási örömet az arcukon, óriási élmény lenne. Lemegy a labda a bal szélre, a Viborg támadásban most éppen. Tomzen középen már, Tomzen Smolek mellett kiegészültünk, ez mindenképpen egy nagyon jó hír. Tomzen azt reklamálja, hogy kapott egyet a fejére, szóval azért a babaz nem hús. Állítsuk most már meg ezt a reklamáló biciklit, mert kicsit kezd most már sok lenni, hogy mindenben csak a hibát látják egyébként. Tomzen Horváth mellett megint előadja a nagy halált. Ennél sajnos rosszabb hír, hogy Petersen az, aki talpról nagy gólt lő, és nincs, úgy megint csak nincs védett labda. Zsák betörésből kiharcol egy 7 méterest. A dánok azt reklamálják, hozzáteszem egyébként, a korrektség megkívánja, hogy nem is teljesen alaptalanul, hogy ez meg belemenés volt. De mi jobban jártunk ezzel a hetessel, nincs ezzel probléma. Stine Brolasz érkezik a pályára. A másik vezeték neve Christensen, de mivel van egy híres dán kapus a jelenlegi generációban, aki Christensennek hívnak, ő gondolom inkább a Brolaszt szereti használni. Sajnos Brolasz vagy Christensen, teljesen mindegy, védte Faragó hetesét. Ami a jó hír, hogy Faragó a saját kipattanóját összeszedi, és akkor most lehet visszajönni mínusz egyre. A 26. percben jár a mérkőzés. Faragó, Horváth, Zsák, Faragó, Horváth nem tudja bejátszani a labdát, Zsák viszont végig menne Teplán Zitzerben. Gól! Lehetetlen helyről egy furcsa mozdulat Teplán Korinától. 14-13, Teplánnak is van most már gólja. Megint kapunk egy 2 perces kiállítást. Majoros kapja. Ez a második esztergomi büntetés a mérkőzésen. Majoros megcibáltott valakit, és ez az oka a kiállításnak. Csereberék a dán csapatban. Jön Schmidt a pályára vissza. Jön Martinsen. Van még hátra 4 perc az első félidőből. Ebből 2 ember hátrányban játszunk. Változatos-e kedvér Háldot megint sikerül megtalálniuk beállóban. Borzasztó, frusztráló, idegesítő, és én nem is tudom, hogy mit mondjak még erre. Hálda 6. gólját szerzi. Nagyon látványosan elindulnak a mezőnyjátékosok, vagy a külső játékosok, és amikor már úgy tűnne, hogy nem, akkor mindig bevarázsolják valahogy a labdát. Faragó! Faragó vinné befelé az ellenfelét, ugye kapus nélkül támad most az esztergom. 1-20 még a kiállításból. Horváth! Zsák nagy lendülettel elindul Teplánhoz, leteszi a szélre Teplán ejtése! A kapufa! A felső léc ezúttal ellenünk dolgozik. Meg a Viborg is, ne legyen kétségünk, hogy ellenünk. Hát nem, hát megint megkapja a labdát. Hát a 7. gólját szerzi, ezúttal a jobb alsó sarokba, és 16-13, 3 góla különbség, miközben Hald 7-nél jár a mérkőzésen, és 45 másodperc még a kiállításból. Amennyire jól nézett ki bizonyos szakaszaiban ez az első félidő, annyira nem tűnik most jónak a helyzet, így az első félidő hajrájára. Horvátot sikerül megállítani középen bent Borgnak, és akkor most 30 másodpercen belül, ami a kiállítást illeti, Faragó lövése fölé megy. Faragó azt mutatja, hogy egy védő hozzáértés blokkolt. Az első félidő végére alakulhat ki a legnagyobb különbség a két csapat között. Van még 10 másodperc a kiállításból, nem fogják kitalálni, mi történt. Szara átkapott labdát beállóban. ez a 8. gólja Sarahaltak. Egyszerűen nincs erre az ég egyadt a világon semmilyen megoldás. Ellen Gábor pedig úgy dönt, hogy időt kér, és folyamatosan mondja a magáét most éppen Smoleknek. Vajon mit tud ehhez hozzáfűzni Marosán György?
1: Ismételni tudom magamat, a beálló körüli védekezés teljesen megoldatlan. Az most nem is erre a két percre vonatkozó utasítás lesz, mert ebben a kettő percben, ha minden jól megy, egy támadása lesz csak a Viborgnak. Itt most főleg a mi támadójátékunkat illetően beszélhet a csapathoz Ereg Gábor, a beálló körüli védekezésre majd a fél időben ejtenek több szót. Támadásban én továbbra is úgy látom, hogy a bal 2-3 védő közötti terület, ami jól támadható, illetve, ami te is említettél, hogy a kapusnak a lefele történő, illetve félmagas lövések szinte rendszerint eredménytelenek, és jól fogja azt a területet a kapus. Más felületet kell találni, sokkal fókuszáltabbnak kell lenni a befejezéseknél.
0: Milyen könnyű ezt mondani, és milyen nehéz megvalósítani mindesetre. Köszi Gyuri a értékes hozzászólást. Na most éppen a zsűri asztalnál állunk meg egy pillanatra, mert nem indult el a nagy óra. 2 perc és 8 másodperc a nagy óra szerint, legalábbis amit én itt a helyszínen látok, az első félidőből hátralévő idő, de nem biztos, hogy ennyi lesz, mert ott még megy a mahinálás. Azt tudom viszont mondani, hogy Szucsánszki jön erre a 2 percre irányítani. Hát átállítják az órát 27:54-re, az azt jelenti, hogy akkor 2:06 az első félidőből, ami hátra van. Zeng zúga mindent bele, hát valóban kellene mindent beleadni. Fú, de gyenge átlövés. Atyavilág! Jacques óriási homályt lő. Ugyanúgy, mint ahogy a Viborg időkérése, a miénk sem sül el jól. A nagyobb baj, hogy jönnek lendületből előre. Mitun, le a bal szélre a labda, óriási zicser, ez is gól. Baumann a találat szerzője, és nyílik az olló, nyílik sajnos nagyon-nagyon. 18-13, 5 gól a különbség. Gólt kell szerezni mindenképpen itt az első félidő hajrájában, utolsó másodpercében. Faragó csak szabad dobást tud kiharcolni. És hogyha gólt szerzünk, akkor utána nem szabadna gólt kapni az utolsó viborgi támadásból. Jacques kapja a labdát, Szucsánszki, de ki az, aki gólt tud szerezni? Faragó elindul, Jacques beviszi az emberét, lefelé lő, és csak szabad dobást kap. Bevitte az emberét, lefelé lőtt Jensen, kirúgta a labdát a jobb alsó sarokból. Jacques viszont csak szabad dobást kapott. Szucsánszki, sikerül őt megrángatni, Smolek, ő viszont már kiharcol egy 7 méterest. Azt mutatja a játékvezető, hogy belül védekezés volt. Az órát nem állítják meg, pedig kapus cserélnek a dánok. Most ebben a pillanatban aztán mégiscsak. 37 másodperc van hátra az első félidőből. Varga Emília és Stine Brolosz vele szemben. És akkor kellene egy gól Vargától mindenképpen. Nincs még gólja itt a bronzmérkőzésen Vargának. Megtáncoltatja Broloszt. Nem is lesz gólja Vargának egyelőre. Fél perc van hátra. Óriási homályt lőtt Varga is. A bal felső célozta. De nem találta el a kaput. Nagyon nagy kár azért itt az első félidő hajrájáért. Sokkal több volt ebben az első 30 percben, mint ami végül is kijött belőle. A 21. percben 11-11 volt a mérkőzés állása, és innen jutunk el úgy a félidőre, hogy 19-13. És ez a félidei eredmény, egészen döbbenetes. Az első félidő utolsó pillanataira teljesen leolvad az esztergomi csapat. 11-11 után nagyjából 10 perc alatt mindösszesen 2 darab esztergomi gól szemben a 8 viborgi találattal. 30 perc játék után a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén Viborg, Esztergom 19-13. Negyed óra múlva innen folytatjuk Dijonból, addig viszont Budapesté a szó.
2: Németh Kornélnak köszönjük szépen. Marosán György felé fordulok. Itt még nagyjából a 20.-21. perc környékén arról beszélgettünk, hogy hát ez az X is jó lehet az Esztergomnak, meg is lehet akár. Azóta ez az olló, ez a bizonyos olló nagyon kinyílt.
1: Sőt, talán már 23.-24. perc környékén is közel álltunk ahhoz, hogy döntetlen legyen, vagy döntetlen körüli eredményállás fél időben. Újra ugyanaz történik az Esztergommal, egy nagyon komoly blokkolás, ami a támadójátékot illeti, de igazából most a védekezésben sem sikerül megtalálják, talán az egész első fél időre mondhatjuk, hogy nem sikerült megtalálják védekezésben azt a feszességet, ami a kéne ahhoz, hogy a bronzérmet megszerezhesse az Esztergom. Rengeteg a vonalról kapott gól a beálló játékosokat nagyon sűrűn találja meg a Viborg, akár a fix beállót, akár a befutó szélsőt. Tehát 19 kapott gól rengeteg, 30 perc alatt a kapuból nem jön az a teljesítmény, ami a győzelem útjára állíthatná a csapatot, tehát az a plusz extra teljesítmény, ami, mert ugye ez mindig hatása van egymásra, a kapus teljesítmény és a védekezés, sokszor az felerősíti a védekezést, ha hátul olyan támogatást kapnak, ez most nem jön meg, viszont a túloldalon jóval többször találkozik a labdával az ellenfél kapusa, a pontatlanok a lövések, sokszor előkészítetlenül is lőjük el a labdákat, mindenben fölénk nő most a Viborg, de azért azt ne felejtsük el, hogy az egész történet onnan indul, hogy ez a Viborg ez egy jobb csapat, mint az Esztergom. Az Esztergomnak a bejutás is egy nagy sportteljesítmény és meglepetés, de ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy most Elek Gábor rendezi a sorokat, kritikával illeti a csapatot, és a hibákat próbálja kijavítani.
2: 6 gólos különbség, tehát női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén Viborg Esztergom 19-13. Jönnek a hírek, aztán pedig hívjuk Kreisz Bálintot, aki a Tour de Hongrie záró etapjáról jelentkezik.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: De jó

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
3: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg feleségem, hogy te énekeltél a filmnek, és mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Újabb érmek a brandenburgi kajakkenu világkupán. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba Keszthelyi Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra személyében visszatér 4 EB ezüstérmes játékos is. A brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában a magyar versenyzők 4 dobogós helyezést szereztek. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüsttel zárt a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Petra és Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. Gozi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányi tányon győztes Gozi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török ellenfele mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Az 5. helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a zágrábi salakpályás férfi Challenger tenisztornán. A világranglistán 163. magyar játékos a dán Elmer Möllert verte 6-2-3-6-6-4 arányban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tar Zoltán helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Távozásra szólította fel Vargazsi Andrást a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte a Fidesz frakció vezetője, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. Egyeztetést kezd a szakdolgozói bérek rendezéséről az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt már a jövő héten találkozik a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. A tárcavezető közösség oldalán azt írta, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a magyar egészségügyből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művész Malom jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotó kör történetét mutatja be. A kiállítás október 25-éig látogatható. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A tegnapi rendezvényen az esős idő ellenére is több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt. 25 helyszínen összesen csak nem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte. A szervezők már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken, a cél egy még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Holnaptól már csak Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében lesz érvényben tőzgyújtási tilalom. Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádvár megyében a csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata.
0: Közlekedés.
7: Egy korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Óbarok és Bicske között. A sávzárások már megszűntek, így a kialakult kocsisor is feloszlóban van. Távolabb a komáromi csomópontnál is befejezték a munkát, a 81-es és a 95-ös kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult jelentős torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon kisüt a nap. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: 15 óra 47 perc kör folytatódik a körkapcsolás, a műsorvezető továbbra is Jó András. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szombati királyetapján, ezzel átvette a sárga trikót is, míg a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb. Tenapi napra az időjárás miatt a legjobb szó talán az, hogy káosz volt. A vonal túlsó végén Kreisz Bálint kollégánkat köszönhetjük. Szia Bálint! Hogyan alakult eddig a mai nap? Reméljük, hát minél kevesebb esés tartogatott eddig.
9: Szia Andris, és köszöntöm a hallgatókat is. Néhány esés volt már, azonban szerencsére semmi komoly. Itt a komoly alatt ezt kell érteni, hogy olyan, aminél a mentőautót is igénybe kellett volna venni. Voltak azonban olyan elesők, akik úgy döntöttek utána, hogy a csapatkocsiba szállnak, és ezzel feladják a versenyt, amit egyébként ma 99-en kezdtek el. Úgyhogy ez a szám még a szerdai nagyrajtnál 112 volt, tehát 13-an már a mai szakasz indulás előtt feladták a versenyt. Ez még legalább egy 4-5-tel bővült, ez majd a szakasz végén terül ki, hogy pontosan hányan érkeznek célba. Viszonylag hamar kialakult a mai nap szökése, ma egyébként a Balaton felvidéken tekernek, Balaton-Almádi és Veszprém között tesznek meg 147 kilométert. A két város között természetesen nem ekkora a távolság. A nap nagy része az két körpályából áll, az első az a Balaton-Almádi rajt után teljesítették, és elmentek Veszprém közigazgatási határáig, ott visszafordultak felsőörs, lovas és alsőörs érintésével visszatértek Balaton-Almádihoz, aztán pedig elkezdtek Balatonfüred felé fordulni, és egy másik kiskört teljesítettek, ami a Tótvázsonyi emelkedő négyszeri megmászását jelenti, és igazából ez tart még most is, 35,7 kilométerrel a vég előtt, még egyszer megmásszák a Tótvázsony-Gella hegységet, és azért járhat még hegyi pont, de igazából rá is kanyarodnék magyar szempontból az egyik legfontosabb dologra, hogy a szökésben ott van 7 versenyző tehát, és köztük Vetter Erik, aki a Team United Shipping kerékpárosa, és mivel mindegyik hegyi részhajrát eddig ő nyerte, ezért már az utolsó eredményétől függetlenül biztossá vált, hogy amennyiben Vetter Erik célba ér, akkor övé lesz a legjobb hegyi menőnek járó piros trikó, úgyhogy abban biztosak lehetünk, hogy legalább 2 magyart díjazni fognak a nap végén, hiszen a fehér trikót alapból a legjobb magyar kapja, ez jelen állás szerint Walter Attila, és emellé a piros trikó, amennyiben célba ér, akkor Vetter Eriké lesz, ehhez már csak 35 kilométert kell megtennie, és az a lényeg, hogy limit időn belül legyen, igazából azon kívül mindegy, hogy mit csinál, akár most vissza is csoroghatna a mezőnybe, az egyetlen fontos dolog az ő esetében, hogy érjen célba. Mint az összetettért Söderqvist vezetésével úgy tűnik, hogy nem nagyon lesz harc, 40 másodperc az előnye Söderqvistnek a tegnapi hektikus szakaszbefejezés és az azt követő döntés után. Itt ugye egy körre kevesebbet teljesítettek a Pécsi Bárányi úti emelkedőn, ami miatt nem volt lehetősége a mezőnynek utolérni a szökevénycsoportot, ebből Söderqvist jött ki a legjobban. És úgy tűnik, hogy itt azért a szépen enyhülő és síkabbá váló Veszprém befutóhoz közeledve nem nagyon támadnak azok, akiknek az összetetben esélyük lenne. Úgyhogy amennyiben nem történik nagyon komoly dolog, akkor most arra lehet fogadni, hogy nagyjából 45-50 perc múlva Jakob Söderqvist lesz a Tour de Hongrie első svéd győztese, a 47. kiírás győztese. Ami az időjárást illeti, hogy erre visszakanyarodjunk egy picit, esőben kezdődött a nap, voltak azért elég komoly zivatarok és esőzések, illetve erős oldalszél is volt néhány helyen. Most mi itt Veszprémben állunk a befutótól 300 méterre, itt már elkezdett kisütni a nap, és a szél is aláfagyott, úgyhogy van arra esély, hogy legalább a befutó az jó legyen. Itt azért az előző két és fél napban eléggé sok dolgon kellett átmenniük a versenyzőknek, nem volt az időjárás kedvező számunkra. Ma sem így kezdődött, de úgy tűnik, hogy legalább a befutó az nyugodt lehet majd.
8: Reisz Bálintnak köszönjük szépen, majd még természetesen jelentkezni fog Bálint a Tour de Hongrie záró etapjára, és akkor viszont veszünk az irányt Dijon felé, és német Kornélt kapcsoljuk. Szia Kornél, figyelj, nem sokan adjuk a szót, arra kérlek válaszolj, mert itt nézzük a képernyőt, és láttunk egy olyasmit, hogy a csapat kiáltás előtt Elek Gábor eljött onnan a lányok közül, van valamiféle feszültség, vagy igazából ez nem szokott ott lenni ilyenkor?
10: Hogy ott szokott lenni, vagy sem, erre mérget nem mernék venni, feszültség szerintem nincs, valóban nincs ott egyébként. Vida Gergő volt az a segítője, aki odament, és hát Elek Mester jelenleg az eget kémleli a tekintetével, úgyhogy egyelőre ennyit tudok mondani, de aztán most már a védekezésre berendezkedő csapata felé fordítja a tekintetét.
8: Köszönöm szépen. Gyuri, egy gyors kérdés válasz. Milyen második fél időre számítasz? Lassan kezdődik a mérkőzés.
11: Sokkal keményebb védekezésre számítok. Szerintem Elek Gábor fél időben nem suttogott, sokkal fezesebb védekezést vár, és jobb mentalitást, mert védekezésből lehet visszajönni ebbe a mérkőzésbe.
8: Na, szurkolunk az Esztergomnak és német Kornélnak, és folytatódik tehát a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzés, Viborg Esztergom, a szó német Kornélé.
10: Megnyugtató, Andris, hogy nekem is szurkolsz otthonról, ez nagyon-nagyon jó esik, és már is kényelmesebb ez a szék, amiben itt ülök, és ahonnan azt tudom mondani, hogy Peterszer révén a Viborg kezdi a második félidőt. Na hát meglátjuk, hogy ebből a veszes védekezésből mi az, ami megvalósul. Elsősorban a beállóval szemben, vagy a beálló ellen, hát természetesen ott van a pályán, mit tud a balátlövő Peterszer irányít, és ezúttal most Fisker a jobb átlövő helyén, hogyha jól látom, nem valósul meg semmi. Hát rögtön az első támadásból 25 másodperc után labdát kap, és kiharcol egy 7 méterest. Hiába a negyed óra szünet, hiába a bármi, amit éppen megbeszéltek a játékosok. Azonnal ugyanaz történik, vagy mondhatnám úgy is, hogy minden ott folytatódik, ahol abba maradt, hiszen azonnal hát kap labdát. Bauman nem hibázott még hetest a bronzmérkőzésen. Itt lenne az idő egyébként, Herceg Lili vele szemben. Bauman egy lövőcsel, még egy lövőcsel, igen. Van ott valami, az a bal felső sarok. Varga is odarontott, Faragó is odarontott, most Bauman is odaront. Hát ha ez valami kis erőt kell, hogy adjon, vagy valami kis lendületet, valami kis életkedvet. Faragó, Horváth, Ballai, ez a belső hármasunk. Ballai Borbála kapja, Faragó átlép ki rá, Faragó lövését blokkolják, bent középen, aki a leglátványosabban pacsizik, ő Laura Borg, ő az egyik legnagyobb termetű, vagy legmagasabb játékosa a dán csapatnak. Hajtai fut be a szérről, Horváth, Ballai, Borg mellett, Faragó, nagyon-nagyon sűrű ott a mezőny, Ballai megcsinálja, az belül védekezés, hát kilométerekre áll belül a dán játékos, miközben Ballait próbálja kifelé tolni, és csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kicsit az az érzésem, hogy ezt a meccset a napestig játsszuk, se nagyon akarják azt, hogy ebből mi jól jöjjünk ki. Ballainál belemenést ítélnek, úgyhogy egyébként megint egyértelműen a hatoson belül állt a dán csapat játékosa Hisker. Ezen most már nagy gondolkodni való nincs, vagy felesleges tovább gondolkodni rajta, hiszen kapja a labdát a Vibor. 19-13-mal fordultunk, elterik 2 perc a második félidőből, gól még nem született, a labda a Vibornál. Mitun középen, ezúttal nem Háldot keresi, hanem jön egy átlövés, tanál, hogyha átlövés jön, lehet a Tomzentől, akkor óriási homályt lő. Horváth Fanni, Varga, Ballai Borbála, Varga, és akkor Horváth, megmozgatjuk, vagyis a lányok megmozgatják a falat, Ballai pedig betörésből a kapufa és a kapus közé vágja a labdát, övé az első gól a második félidőben. sajnos nagyon-nagyon gyorsan jön a válasz. Thomsen, Lara Thomsen válaszol, és így lesz 20-14. Horváth, Ballai, Faragó a belső hármasunk. Egyet cserélünk támadás védekezésben. Horváth Fanni betörésből, félmagas lövés, védi Jensen. Ilyen az a helyzet egyébként, hogy akár mennyire akarom magamra elültetni azt a gondolatot, amit ugye Marosány György mond, hogy ez egy csodálatos eredmény, tudom, tisztában vagyok vele, de valahogy amikor ennyire közel volt, akár a döntő, vagy itt a bronzmeccs első fele is, az első férülő első fele milyen jól nézett ki, akkor azért úgy nehezebben rendül túl az ember ezeken a dolgokon. Petersen középen, Mittun, van befutó szélső, Fisker indul el, Fisker pedig meg is kapja a labdát. Passzívnál kiharcol egy szabad dobást, Fisker mellé dobta, de aztán még kiharcolt egy szabad dobást. 33 perc, 50 másodperc telt el a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzéséből. Passzívnál a Viborg együttese, jön egy átlövés egy óriási homállyal. Megint csak Thomsen volt ez, vagy Thomsen volt az, aki nem talált el. Varga nagy lendületből, Ballai végig tudja vinni, nem tudja végig vinni, Varga kapja a labdát. És akkor most cserélünk, Varga Faragó csere az egyetlen az Esztergomnál. Kisfaludi kérdezi, hogy mi lesz a figura, Horváth pedig mutatja, hogy mi lesz a figura. Tehát ez tényleg embert próbáló dolog, két nap alatt két mérkőzést lejátszani. Talán a fáradtság is benne lehet abban, hogy ekkora rövid zárlat jött itt az első félidő végén. Faragó, Ballai, Horváth leteszi a szérre, Kovács Anedzicere. Marosány György, kérlek szólj hozzá valamit, mielőtt olyat találok mondani, amit később megbánok.
11: Egy nagyon rossz befejezés volt jobb szélről, pontatlan volt a szélső játékos, de én kiemelném azt, hogy a második fél időben csak egy gólt kaptunk eddig, tehát nem veszett el itt semmit, csak sokkal hatékonyabbnak kell lenni támadó játékban.
10: Egyébként mire a jobb szélső megkapta volna a labdát, addigra már ítéltek egy belemenést, tehát hogy Kovács Anett, amikor ugrott volna be, akkor ítélték meg ezt a belemenést, amiből most megítélnek egyet a túloldalon is. Kicsit ilyen roncsderbivé kezd átalakulni a történet, ugye 19-13-mal fordultunk, 5,5 perc alatt 1-1 a második félidő részeredménye. Faragó bejátszási kísérlet Kisfaludi felé, Mittun szedi le a labdát, Petersen nagy lendületből vissza Mittunhoz, és Herceg Lili lába alatt Jana Mittun megszerzi a második gólját.

0: Kárbálát, a nagy termetű dán védő specialista. 37. perc a mérkőzésem. Csereverék, mert hogy jön 62-essel az elődöntőben kifejezetten nagyot játszó Söndergaard a pályára. Hát felé a bejátszás, elvettünk egy labdát hát elől. Na bravo lányok, Horvát, Kovács kérni a jobb szélen, nem kapja. Horvát, Ballai, Moskovács az a szélre, a labda, ott az ejtés! Kovács Anett! Na, ez jól nézett ki most. Ilyenből kellene még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Varga állítja meg Söndergaardt, és teszi föl diadalitosan a kezét. Ballai Anna is fölpattan a kispadról most, és bíztatja az övét. Ugyanezt teszi Szucsánszki Zita is. 38. perc a mérkőzésen. Mittun Söndergaardra jobb átlövő helyét. Petersen Söndergaardnak készítenek le. Hát pedig kap egy újabb labdát beállóban, és a kapu jobb oldalát választja. 9 gól Hald neve mellett. Majdnem a viborgi gólok felét ő szerzi. 22-nél a dán csapat. Döbbenetes teljesítmény. Horváth fönnakad a védőjén, egészen pontosan Tomzenen. Faragó most már. Horváth, akkor kilép a falból, Horváth ezt használ. Á, nem már! Nem már! Nem már! Hát Horváth betörésből megy, minimum egy félfaultos befejezés, és mutatja neki a játékvezető, hogy tessék fölkelni, kimarad az ittszer, még véletlenül sincs ítélet. Az a helyzet egyébként, hogy ez a két hölgy, Dasic és Huszomanovics, eldöntötték, úgy tűnik, hogy nem leszünk jó barátságban, vagy a magyar csapattal nem lesznek jó barátságban a mai napon. Petersen. Szép játék végén lehúzza a szélre, és ott az újabb találat. Gólszerző 11-essel Schmidt, és 23-16 a mérkőzés állása. Faragó, Ballai. Nagy csoda, hogy most fújnak egy 7 méteres. Mitunt kiállítják, Mitun azért ezt is megreklamálja. Természetesen nincs olyan, hogy mi csak úgy kapunk egy hetest, amit ők nem tesznek szóvá. Ballai lökött egy óriásit egyébként Mitun. Nagyon sokáig gondolkodott a hét spori egyébként, hogy befújja a hetest. A Ballai próbálkozhat, mert rontott már Varga kétszer, rontott már Faragó. Hát van 3 kihagyott hetesünk a mai napon. Ballai lövőcsel nélkül a jobb alsóba. Ballai Borbála 4 góljával az esztergomi csapat volt versenyben legeredményesebb játékosa, és ezzel lesz 23-17. Akkor, amikor 9 perc telik el a második félidőből, és a második kiállítása ez a viborgi csapatnak, 2-2 a kiállítások aránya, másfél percig ember előnyben, tehát Petersen. Nagyon nagy játék volt. Egy hát mögötti passzból le a szélre. Hiszker a gólszerző. Az a helyzet egyébként, eladjuk a labdát, hogy jobban bírja. Itt egyértelműen érződik, hogy jobban bírja. Főleg fejben, de ezt gondolom én, majd mindjárt Marosán György megerősítő megcáfol. A fáradtsággal is összefüggésben van. Petersen a gólszerző. Szóval 25-17, tehát egyértelműen látszik, hogy jobban bírják a gyűrődést a viborgiak. Összefügg ez, vagy mennyiben függ össze, Gyuri, a fáradtság, illetve a fejben lévő dolgok?
1: Egyet értek veled, meg tudlak erősíteni, tehát minden téren jobban bírja a viborg, és ez abból is adódik, hogy egy jobb csapat, mint az Esztergom. Az alapképességek is jobbak, nyilván onnantól kezdve, hogy jön a fáradtság és az oxigénhiány, ezek a képességbeli különbségek még tovább erősebbek.
0: Kovács Anett szerzett gólt, és ezzel lesz 25-18. Nem tudott most védeni a Vibor kapusa. És akkor Martinsen most jön az irányító helyére. Petersen mutatja be ettől függetlenül, hogy mi lesz a figura. Addig passzolgatnak, amíg gyorsan felteszi két játékvezető passzívra a kezét. És most egy eladott labda Söndergaardtól. Horváth. Lehet jönni lendületből, kiegészült közben a viborgi csapat, lemegy a labda Hajtaihoz, Hajtai

0: kezdése is jó. Rajtai van ezt a óriási kiáltással, megint reklamálnak valamit. Jaj, de annyira unszimpatikus ez a hozzáállás, hogy ez valami hihetetlen. Peterson, tehát értem én a nagy északi összeborulás minden egyes fázisát, de nem, de mindig szövegelni, valami magyarázni, ott lenni a játékvezető körül. Hát vezetnek 25-19-re Peterson. Söndergaardnak készít le. Van egy védésünk, és van induló emberünk, de nem veszük észre. Kisfaludi, Ballai, Horvát, Varga körbenéz, vissza lehet jönni mínusz 5-re. Hajtai, bocsánat, most Horvát, és akkor Kovácshoz ment le a labda, a Hajtaitól a másik szélre körbe ment. Most meg kell állni már, és akkor most nem jön Varga helyére Faragó. Tehát a Varga, Horvát, Ballai belső hármassal Kovács. Varga csak bemutatja, aztán végigviszi, lefelé lő. Peterson védi az Itzert, illetve bocsánat, Jensen védi az Itzert, elő pedig Halde kapja a labdát. 10 gólnál jár. 26-19, hát mennyivel jobb lett volna a 25-20, mint a 26-19. Ez van, ezt kell elfogadni. Varga, Horvát. Hát egy picit előrébb jön most védekezésben, a többiek a hatos vonalon 9-10 méteren próbál kint kolbászolni és labdát szerezni. Horvát, bejátszás beállóba, Kovács futott be a szélről, 7 méterest kapunk. Mondanom sem kell, ugye, hogy természetesen ezt is megreklamálják, hogy ugyan már miért. Azért, mert hogy Kovács kihagyta, miközben ketten lógtak rajta. Ballai, Jensen marad benne a vonalon most, 43 perc telik el a meccsből. Ballai bent van, megmozgatja Jensen. Ballai borbála 5 gólnál jár, és ezzel ő az esztergomiak legeredményesebbje. Viborg időkérés jön, 26-20 a mérkőzés állása. Mi a magyarázata ennek szerinted, Gyuri, hogy 6 gólos előnyben időt kér a viborgi mester most?
1: Nehéz belelássak a gondolataiba. Magabiztosnak tűnik ez a Viborg előny, talán ennek a megőrzése, illetve természetesen az ő célja az, hogy még tovább növelje ezt az előnyt. Ha növelni tudná, akkor eldönthetné ezt a ennek a mérkőzésnek a sorsát. Ezzel a célra fogja felküldeni játékosait. Nem kizárt, hogy 7-6 elleni támadójátékot is megpróbálja, hiszen a két beálló ellen még jobb, még kevésbé tud védekezni az esztergom, ebben bízhat, hiszen ezzel gyűlik meg a baja sajnos ma az esztergomiaknak a beállóval szembeni védekezése, de kulcs lesz most a következő 3-5 perc, hogyha sikerül a 6-ból visszajöjjünk az 5 alá, akkor még nyílt lehet majd a szoros végjáték. Ha ebből sikerül ellépjen még jobban a Viborg, akkor sajnos eldőlt a bronzérem sorsa.
0: Na hát akkor azért kell szurkolnunk, remélem, hogy Jó Andris is ezt teszi a stúdióban, hogy ez a következő 3-5 perc mondjuk egy 2 gólos esztergomi rész sikert hozzon. Mennyivel jobban néz neki a történet, tényleg ott lenni ilyen látótávolság környékén. Szucsánszki jön védekezésben, Horváth kap most pihenőt. És akkor Martinsen most az irányító helyén, Peterson kapja a labdát Söndergaardtól. De a labda a szélre, kapufára jön az ejtés, méghozzá Isker ejtése, ki egyébként Stockholm néven fut, de nagy jelentősége nincs egyébként Isker Stockholm, melyik nevét használja, kapufára ejtett, most ez az igazán jelentős. Ami még jobb lenne, hogy most gólt szereznénk, mondjuk Varga révén. 26-20, tehát az állás 16 perc van hátra kereken bronzmérkőzésből. A Viborg egyszer már egyébként ezen a hétvégén megélte, hogy milyen az, amikor előnyről bukik a csapat. Ugye a Thüringer ellen ők vezettek az utolsó 10 percre fordulva, és onnan nyert a Thüringer. Így viszont sajnos Varga gyenge átlövése azt mutatja, ami amúgy szintén nem fölfelé ment, hogy a felzárkózási esélyeink egy picit romlanak. 45. perc, Martinsen, Borg jön le, a védőspecialista és Söndergaard érkezik a helyére jobb átlövőbe, a balkezes játékos. Isker fut be a szélről, Peterson, Söndergaard, egyelőre nem lehet Hardot megjátszani. Én nem passzív, nem csinálnak semmit, föl se teszik a kezüket. Elek Gábor mindjárt reklamált volna, de aztán utána inkább úgy van vele, hogy nem. Szucsánszki hátulról visszarántja ellenfelét. Most teljes joggal reklamálja Petersen azt, hogy egyébként ez visszarántás volt. Erre se adnak semmit, vagy erre most nem adnak semmit. 44 perc, 54 másodperc telik el. Hosszú-hosszú másodpercek óta csak ide-oda passzolgatnak a zöldmezes láncsapat játékosai, de nincs passzív. Martinsen, Söndergaard, most amikor gyorsítanak, most teszik föl passzívra a kezüket, és aztán jön egy félfaultos befejezés Ballai mellett. Herceg védeni tud, és akkor így miénk a labda. Ballai beviszi a sűrűbe, Varga, Horvát leteszi a szélre, hajtai Vanessa, jó a befejezés. Visszajövünk oda, ahol a félidőben tartott, sőt, bejövünk egyel, mint ahol a félidőben tartottunk. 19-13 volt, most 26-21. Negyed óra van hátra. Zengzug továbbra is az Esztergom-Esztergom bíztatás. Cserélnek közben Mittun visszajön a pályára. 14 perccel a mérkőzés vége előtt mindez. Martinsen, Söndergaard. Most indul a figura, Hádi jön ki a falból. Marad az Esztergomnál egyébként, ez a hatos falas védekezés nem nagyon váltott ezen Elek Gábor. Söndergaard gyönyörűen fordul ellenfeléről, és hiába véd Herceg, kiharcol Söndergaard egy 7 méterest, nagyon nagy lendülettel érkezett. Szucsánszki csapta be Söndergaard, és ha már kiharcolta, akkor viheti is a 7 méterest. 26-21-es állásnál Herceg Lili vele szemben. Söndergaard nagyon-nagyon magabiztosan bevágja a jobb felső ballabdát. 27-21. Varga, Horvát és Ballai borbála. Megint csak egyébként a meghatározó emberek nagyon sokat játszanak esztergomi részről a belső posztokon. Ballai nagyon kisodródott, onnan már nem nagyon volt sansza. Horváth Fanni, gyönyörű átlövés, gól a jobb felső sarokba. Horváth Fanninak ez az első gólja a második fél időben. Eladja a labdát a Viborg. Lehet jönni a mínusz négyre. Csillannak fölfelé a remények, az esélyek, a remény sugarak egyre erősebben meg tudnak jelenni. Varga, hát még egy góllal milyen erősen meg tudnának jelenni. Hát volt az, aki keményen védekezik, Isfeludi végezheti el a szabaddobást. Ballai, a hetes figura kell ahhoz, hogy ebből lehessen gólt szerezni. Kovács, Varga, bejátszási kísérlet, ami nem volt jó. A legnagyobb embernél, Borgnál akartunk volna, vagy akartak volna az esztergomi lányok valamit kikapirgálni, ott valamilyen lehetőséget, de hát ez nem alakult túl jól, mondjuk úgy. Sőt, egyáltalán nem alakult jól, úgyhogy 13 perc sincs már hátra, sőt egészen pontosan 12 perc, 10 másodperc a bronzmérkőzésből. Mittun, ő készít le, Martinsen föltette volna kínaira, de végül nem teszi fel kínaira, hanem megvárja, hogy Fisker elkezdje befutni, és így szerzi a 28. gólját a Viborg együttese. Lesz egy gyors esztergomi válasz, Ballai gyors esztergomi válasz már nem lesz. A kérdés az, hogyha nem gyors, de egyáltalán válasz. Ballai mutatja, hogy meg kell állni, neki mentek jobbról, balról. A magyar lányok a támfalnak, nem lehetett ott tovább menni. Kisfaludi lép ki a falból. Varga, Ballai becsapja az ellenfelét, és lő egy kapufás gólt Ballai borbála. Második fél időben 4, összességében 6-nál jár az esztergomiak legeredményesebbje. Herceg meg véd egy zicsert a kipattanó, háthoz kerülne, de szerencsére a miénk lesz a labda. Na megint ott van az esély, ott nyílik majd az esély, vagy a lehetőség a mínusz 4-re. Csak az a baj, hogy amilyennyi idő eltelik ezzel, hiába csillanna föl az esély, vagy a remény, mínusz 4-nél, vagy a mínusz 4 esélyével arra, hogy tovább lehet zárkózni, ugye az idő vészesen fogy. Faragó visszajött a pályára, és ha már visszajött, rögtön szerez egy gólt. Faragó le a szám szerint az ötödik neki a mérkőzésen. Ez legalább négy lépésből ott középen. Clara Thomsen elrontja a labdát. Hát hölgyek, urak, vissza lehet jönni három gólra. 16-13-nál volt legutóbb közte három horvát betörésből. Hétvéteres. Csak szabad dobás. És mosolyogva mutatja az alapon a játékvezető, hogy nem kell kapkodni, nem szabad sietni sem, mert még törölni kell. Itt az, hogy a négyes vonalat kell törölni, mert odáig zuhant be Horváth ennél a szituációnál. Ez csak szabad dobást ért. 28-24 a mérkőzés állása. Dán Viborg vezet az Esztergom ellen a női kézilabda, Európa pedig a bronz mérkőzésén, akkor, amikor 10 perc és 15 másodperc a hátralévő idő a találkozóból. Kisfaludi végezheti el a szabaddobást. Három gólos különbségre szeretne visszajönni az Esztergom, ami a látótávolság és a lőtávolság határa, illetve egyértelműen a látótávolság. És még egy jó támadás után már lőtávol környékére lehetne jönni. Egy jó védekezés, jó támadás kombó, de először még ezt a mínusz hármat kellene elérni. Faragó, Horváth, le a szélre, Sacöl! Kimarad az ittszer. Brolosz, Papus cserélnek, Brolosz pedig bennmarad. Én már nagyon előre szaladtam. Fél magas volt Sacöl Natali ittszere. Fontos pillanatban nagy védés a dán csapat kapusától. Kevesebb, mint 10 perc a mérkőzésből. Martinsen, ő irányít most a norvég a dán csapatban. Kapja Mittun a Feröeri, teszi tovább Söndergaardnak a dánhoz. Mittun Faragót megverné középen. Fönnakad Faragón, szabad dobást harcol ki a Viborg. 9,5 perc. Hát mutatja, hogy majd ő elvégzi a szabad dobást. Két spori mutatja, hogy nem jó helyről akarja elvégezni a szabaddobást. Söndergaard, Martinsen, Mittun elindul, bekígyózik, és Mittun nagy gólt lő. Mínusz három helyett, mínusz öt. Teljesen más így a lányzó fekvése sajnos. Ballai Borbála viszorított helyről, bepattintja. Ez is egy érdekes dolog, Brolosz, vagy Brolosz az előbb a nehezebbnek tűnőt simán védi. Most lehetetlennek tűnő helyről kap egy gólt, mint ahogy Clara Thomsen is gyorsan válaszol. 30-25, 5 góllal vezet a Viborg. Cserélünk méghozzá Kisfaludi helyére. Smolek jön beállóba. Faragó, Horváth utolsó előtartalékaiból. Faragó is, meg Horváth is. Horváth betörésből kiharcol egy 7 méterest a dán csapat általános megdöbbenésére. Micsoda világ már az, hogy ő előtt is 7 méterest ítél a játékvezető. Ballai Borbála nagyot játszik egyébként, Bori. 7 gólnál jár, és nem lesz meg a 8., mert a jobb oldali kapufára pattintja a labdát most. 30-25, tehát akkor, amikor 8 perc a hátralévő idő. Egykedvűen csalódottan baktat visszafelé, Ballai is hosszúsan csapja össze a két tenyerét. Ezekből a pillanatokból, ezekből a kulcs pillanatokból itt a második félidőben rendre a Viborg jön ki jobban. Mittun, Martinsen. Martinsen középen, Haldot most nem lehet megtalálni. Kellett nekem rászólni, dehogy nem lehet. A 11. gólját szerzi Hald. Ahogy elmozgott az a belemenés Ballaitól. 7 perc van hátra a mérkőzésben, és akkor Marosán György felé fordulok, hogy ilyenkor edzőként mi az, amit lehet tenni, mondani, mert hogy egyértelműnek tűnik, hogy ez a hajó kezd elúszni, vagy talán már ki is hajózott a nyílt vízre. Tehát nyilván tisztességgel be kell fejezni ezt a mérkőzést, de ezt mennyire nehéz ilyenkor átadni a játékosoknak, hogy csinálják végig tisztességgel.
1: Igen, hát attól tartok, Erek Gáborra gondolsz, hogy az ő szerepére kell rá válaszolja, könnyebb a Viborgi edzőhelyébe beleképzelje magam, hiszen ott lassítani kell csak a játékot. Az Esztergomnak pedig nyilván kockáztatni, és még nagyobbat kell kockáztatni, mint eddig. Egyébként már az elmúlt percek is erről szóltak, hogy próbáltak gyorsan befejezni, most is törekedni kell a gyors befejezésre, és a mai modern kézilabdában bármi megtörténhet, de mindenképpen kapusbravúrokra, labdaszerzésekre van szükség, és jó karakterrel befejezni a meccset, küzdeni a végsőkig.
0: Faragó kapja a labdát, Faragó átlövését kiszedi a jobb felső sarokból. Rolosz 31-25-ös Viborg vezetésnél történik mindez. Bejön nekik a kapus csere is, tényleg úgy mindent egybevetve egyébként. Azt kell mondani, a fair play szellemiségét szem előtt tartva, hogy ha és amennyiben ez így marad, egyáltalán nem érdemtelen. Csapat bronzérme. Az Esztergom viszont, ahogy arról itt sokszor esett már, vagy sok szó esett már, és sokszor esett róla szó, szóval minden dicséretet megérdemel azzal, hogy eljutott ide, és szenzációs teljesítményt mutatott az idáig vezető úton, és itt is bizony a két nap alatt sok-sok kifejezette jó megoldás, mellette viszont azért jó pár hiba, például most Sacson Natali kap egy labdát, és jön egy 2 perces kiállítás, miután Schmidt fölborítja az indulni készülő Sacölt. Elnézést ugyan nem kér, miután a földre viszi a magyar játékost, hanem csalódottan lebaktat a pályáról. És a Varga a harmadjára is nekifuthat. 2 hetest elrontott eddig, hát ha a harmadikból gólt szerez. A jobb alsóba Varga Emília. 31-26, egy részcélként meg lehet fogalmazni, hogy a második félidőt akár meg is lehetne nyerni, nem lenne egy hátrányos dolog, nem tiltakoznánk ellene, Zeng zúga mindent bele, akár nem csak a második félidőt, hiszen van most egy emberelőny, méghozzá a harmadik emberelőnyünk a meccsen, amiből egy kisebb csodát, ha lehetne hozni, akkor esetleg még egy nagyobb csoda is ott állna, vagy megnyílna a lehetőség. Lemegy a labda a szélre. 7 méteres. A 7 méterest a Wildgård harcolja ki. Faragó néz értetlenül a játékvezetőkre, hogy miért. Én bevallom őszintén, hogy ezt innen, ahol ülök, nem merek rá érget venni, sőt állásra merek foglalni. Azt látszódott csak, hogy beesik, és nagyon nagyot esett Faragó mellett, aki meg egy helybe állt a játékos, aztán lehet, hogy kilépett oda elé Faragó, és ez okozta ezt, akkor viszont még miért nem lett 2 perces büntetés belőle. A 7 méteres a jobb alsó sarokban, majd a labda, Söndergaard labdája a jobb alsó sarokban köt ki. 32-26 a mérkőzés állása. Faragó, Horváth, Ballai. 1 percig még emberelőnyben, 4,5 perccel a mérkőzés vége előtt az Esztergom. Faragó, Horváth, Faragó, Ballaihoz, Smolek próbál zárni, Martinszer ront ki a falból, le a labda, Sacöl Zitzerben, ez az ejtés is jó, Sacöl Natali, 32-27, 4 perc maradt hátra a bronzmeccsből, 1/2 percig még ember hátrányban a Viborg, ez azt jelenti most ugye, hogy kapus nélkül támad a dán csapat. A labda, lemegy a labda Fiskerhez a szélre, aztán Fisker bejön a falba egy picit, áld meg, kilép a falból egy pillanatra, most indul a figura a Viborgnál. Mittun középen, Söndergaard, Mittun, Martinsen bejátszás Hald irányába. Szépen lassan a második félőben is eljut Hald 4 gólig, összességében 12-ig. Ballai borbál az ittszere közben. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 8 gólos Ballai borbála. 33-28 a mérkőzés állása. 3 perc van hátra. Hát az most már kijelentő módban lehet tenni, hogy ezt a bronzérmet a 2025-26-os Európa Liga kiírásban a Vibor szerzi meg. Ami részcélként meg lehet fogalmazni, az az, hogy megszerezni a második félidőben egy ilyen részsikerként mondjuk a képzeletbeli győzelmet, hogy megnyerni a második félidőt. Viborg időkérés, közte 5-3 perc még előtt Ele Gábor néz át kollégájára, hogy ez vajon miért szükségeltetik, hogyan vélekednél, ha te lennél El Gábor helyében most Marosán György? Te is átnéztél volna, hogy ez vajon miért?
1: El Gábornak már van sárgalapja, ezért csak átnézett. De Gábort is már van, nem lenne sárgalapja, ez nem csak nézés lett volna szerintem. Nem értem ezeket a... Ezt beszéltük már korábban is veled is, amikor közvetítettünk mérkőzést, hogy ezeket nem értem. Tehát ezt harmadosztályban megértem, de ezen a szinten ez nem, hogy nem szokás, és nem, hogy udvariatlanság. Ez talán sokkal mélyebb ennél. Sajnos ezt megtett a Viborg mester, ez tiszteletlenség volt El Gáborral és az Esztergommal szemben, de szerepelni akart még egy kicsit a televízióban.
0: És csak, hogy még egyébként teljes legyen a kép, a lett EHF delegátus bizonyos Zigmár Szondors oda megy, és valami szól El Gábornak. Hát igen, első bálozók vagyunk, azért az érződött itt egy-két hozzáállásban, de volt róla szó a Dijon elleni mérkőzés, Mitun bemegy és bevágja a labdát a jobb felső sarokba betörésből. Szóval a két román hölgy, amikor nagyon kellett, azért két kiállítás csak befújt, biztos, ami tuti, és hát itt is azért, amikor nagyon kellett, akkor irányba állították a dolgokat, innen is, onnan is, de hát ettől függetlenül azért mindent egybevetve tényleg óriási kaland ez, vagy kaland volt ez az Esztergom számára. Ballai Horváth, lassan ugye a múlt idő indokolt lesz, egy gyönyörű bejátszás, Smolek Apollónia a harmadik gólját szerzi, mert hogy 2 perc maradt hátra a bronzmérkőzésben. Tényleg, legyen most már meg ez a második félidei rész, siker a második félidőt meg lehet nyerni. Jelen pillanatban egy góllal jobb fordulás óta az esztergomi csapat, mint a Viborg. 2 percen belül járunk, és hát az esztergomi szurkolók pedig rázendítenek, illetve hát abba se hagyták azt a rázendítést, így tessék érteni, és nekik van igazuk, tényleg kielvezik minden egyes másodpercét annak, hogy ide eljutott a csapat Franciaországba az Európa Liga 4-es döntőjébe. Egy gyönyörű játék, és ez most már örömkézilabda. Fisker az 5. gólját szerzi szélről, 35-29. Másfél percen belül Faragó Ballai leteszi a labdát a szélre, Kovács Anett, ez is bent van. Kovács Anett azt mondja, hogy a második félidőben 3 összességében 4 gólnál jár a mérkőzésen. És akkor 35-30, így fordulunk rá az utolsó percre a találkozón. 19-13 volt az első félidő részeredménye. Rázendít még inkább az esztergomi szurkoló tábor, kivívva itt a helyiek elismerését egyébként. Tényleg mindenki tapsol most már a sportcsarnokban. Smolek hátulról visszarátja ellenfelét. Körülbelül 8 másodperces késéssel megítélik a szabaddobást. Van hátra 1/2 perc, föláll mindenki a dijoni sportcsarnokban, a Jean-Michel Geoffroy sportcsarnokban. Ez körülbelül 5000 nézőt jelent, nincs most még teljes teltház, amivel hamarosan jön majd a finálé, ahol a Dijon érintett. Lassan leszünket ezen, Herceg Lili véd egyet, a kipattanó a miénk, meg lehet 2-vel nyerni a második félidőt, ha már részcélokat fogalmaztam meg, és nem sikerül, mert hogy Smolek félfaultos zicseréből nem lesz gól, és akkor ebben a pillanatban pedig azt lehet mondani, hogy véget ér a találkozó a Viborg győzelmével. Álmodoztunk a csodáról, végül 4. helyen zár az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában a bronzmérkőzésen. Dijonban, Franciaországban Viborg, Esztergom 35-30. Fej-fej mellett haladtak a csapatok a mérkőzés első perceiben, 10 percet követően 6-6 állt az eredményjelzőn. Ezt követően viszont a beállós pozícióban ellenállhatatlanul kézilabdázó Hád vezetésével ő összességében 12 gólt szerzett a meccsen. Szóval a Hád vezetésével a negyed óra játékot követően 9-7 állt már az eredményjelzőn. Innen visszajött az Esztergom, 11-11 volt a 21. percben. Az esztergomi csapatból Horváth Fannit, illetve Faragó Leát lehetett dicsérni a meccs ezen szakaszában. Innen viszont magára talált nagyon-nagyon a Viborg, és elképesztő hajrát indított az első félidőben. Hát 7.-8., majd aztán 9. góljával elkezdett nyílni az olló, és 16-13-ról 19-13-ig nőtt a különbség szóval 6 gólos dán előnnyel fordultak a csapatok. A második játék részben aztán úgy tűnt, hogy ez a különbség állandósul, hiszen hol az egyik, hol a másik csapat tudott egy picit ellépni, vagy éppen az Esztergom közelebb kerülni, de igazság szerint ezen az 5-6-7 gólon kívül vagy belül nem nagyon tudott jönni az Esztergom. Egyszer-kétszer fölcsillant a remény, a második félidőben 5, összességében pedig 8 góllal záró Ballai Borbála remeklésének köszönhetően hát, ha sikerülne visszajönni, végül is nem sikerült, de az Esztergomot így is minden dicséret megilleti, mert talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy első bálozóként előfelül teljesítve eljutott a dizsoni 4-es döntőbe, a sorozat 4-es döntőjébe, ahol végül is a negyedik helyet szerezte meg. Még egyszer a végeredmény a bronzmérkőzésen, Viborg Esztergom 35-30. És akkor én ezzel adom most vissza a szót Budapestre, ha és amennyiben pedig az esztergomi főszereplő közül valakit meg tudok szólaltatni, igyekszem majd jelezni. Andris, jó adást, itt folytatjátok, kérlek.
2: Németh Kornélnak köszönjük szépen, Marosán Györgyhöz fordulok, egy gyors, rövid kérdés, válasz, mennyire fájó az a negyedik hely összességében?
1: Mindig fájó egy vereség, mindig fájó azzal együtt, hogy a mérkőzés előtt is elmondtuk, hogy ez egy gyönyörű teljesítmény volt az Esztergomtól, hogy eljutott idáig, azonban ma megpecsételte a csapat sorsát a gyenge védekezése, nem hiába a Szarahált 12 lövési jutott, amiből 12 gólt lőtt, illetve a kapus teljesítmények közti különbség a magyar oldalon összesen 6 védett labda volt, a dán oldalon pedig 15.
2: Köszönjük szépen, te majd még maradsz itt, hiszen 17.30-ra jön majd a férfi kézilabda Magyarország-Szerbia világbajnoki selejtező visszavágója. Vukovics Lászlót már köszöntjük itt a stúdióban, ő is itt lesz majd a következő két mérkőzésen, hiszen 16:30-kor elkezdődött már két labdarúgó MB2-es mérkőzés, az aranyéremről dönt ez a két találkozó, Vasas Ajka és BVSC Honvéd. A Vasas Ajka mérkőzésen Szalai Kristóf a kommentátor, a másik találkozón a BVSC Honvéd mérkőzésen pedig Regős László Pál. Srácok, tiétek a szó, először Szalai Kristóf.
3: Köszönöm szépen, Andris. Így van, néhány másodperccel vette kezdetét a záróforduló az MB2-ben, a 30. forduló Vasas Ajka, ugye itt az Ilovszky Rudolf stadionban. Nincsen telt ház, túlzás lenne azt mondani a helyszínen, de azért mindenféleképpen a Vasas bízik benne, hogy nyerni fog, és akkor meg is nyeri, bebiztosítja a bajnoki címet. Nézzük a forgatókönyveket, mert azért itt kellett számogatni a kollégákkal a mérkőzés előtt. Ha Vasas akkor bajnok, akkor nincsen kérdés, hogyha itt ma nyer. Döntetlen esetén, hogyha a Honvéd nyer, és itt az Ilovszkiban x-el a Vasas, akkor még a Vasas a bajnok, ha csak a Honvéd nem nyer 6 góllal legalább a BVSC vendégeként, ugyanis a Honvédnak rosszabb a gólkülönbsége, és kevesebb győzelme is van a Vasassal szemben. Ha itt kikap a Vasas az Ilovszkiban, akkor egyértelmű a képlet, ha nyer a Honvéd, akkor a budapesti Honvéd, a kispestiek az MB2-es elsők. Úgyhogy így állunk most itt föl. Erős Gábor egyébként 4 helyen változtatott az előző fordulóhoz képest, akkor pont az imént említett Honvédtól kapott ki az angyalföldi csapat 3-1-re. Uram János került be a kapuba, Hidiem, Balog és Horváth Rajmund, aki bekerült, Molnár, Zsombor, Stojka Dominik, Barkóczi Barnabás és Barát Botond került ki a hazaiak együtteséből. Az Ajka az alsóházban szerepel, 12. helyet foglalják el a vendégek, lehet, hogy csak asszisztálni jöttek ma, de hát a információk szerint mindent megtesznek majd az érdekében, hogy elrontsák a Vasasnak az ünnepét. 2,5 perc telt el a mérkőzésből, a 16-oson belül labda támad a Vasas, de gól nem született egyelőre. Menjünk is át a BVSC Honvéd mérkőzésen Regős Lászlóhoz, hogy ott született-e már találat.
4: Egyelőre nem, a negyedik percben járunk, épp a Honvéd támadott, felpattan a labda a 16-oson belül, de Vinicius a BVSC csapatkapitánya kifejeli a veszélyzónából, piros-feketében a kispestiek, megtelt a vendégszektor itt a Szőnyi úton a BVSC stadionban, és már a mérkőzés elején énekelték a Honvéd szurkolói, hogy küzdjetek a bajnoki címért, ők ugyanis nyilván ünnepelni szeretnének itt 90 játékpercet követően, persze ehhez az Ajka bravúrja is kéne, hiszen ahogy ezt Szalai Kristóf is elmondta, hogyha a Vasas nyer az Ajka ellen, akkor a Honvéd marad az ezüstérmes. Ami a BVSC-t illeti, biztosan a középmezőnyben végeznek, most a 8. helyen állnak az uglóiak, előre hátra is lépkedhetnek még egy-két helyet, de az biztos, hogy valahol a középmezőnyben végeznek a hazaiak. Petrov a kapuban, a BVSC-nél Benkőbíró, Lehocki, Vinicius és Csernik a védelemben, középpályán Ominger és Katona, valamint Törőcsik, Vérten és Dénes a két szélen, elő pedig Farkas. Még a kispestieknél túlvelőzi a kaput, Paujevic, Szabó és Csontos a védelemben. de mindjárt folytatom, előbb viszont nézzük, hogy Gyurcsó mit kezd a labdával, balról beteszi, élesen lemarad középen a középcsatár, Kántor kezd került be középcsatár pozícióba, túloldalon viszont Schön még megszerzi a labdát, és ő is beadhatja, egy fiatal emberről van szó, 2007-es születésű játékos, elesik a 16-oson belül, nincsen viszont 11-es, kioszthatja a labdát a BVSC együttese, és akkor ezt már elmondtam, hogy Schön van a jobb szélen, a bal szélen Varga, közöttük Pekár és Szamosi a középpályán, elő pedig ott van Gyurcsó, Kántor és Zújgéber. Gyurcsó pedig lesen tartózkodott a Paujevic által keresztbe küldött labda elrugásának pillanatában, jelez is az egyes számú asszisztens, jöhet a BVSC egy szabadrúgása a saját térfelének közepéről, Petrov fogja elvégezni. 6. perc, BVSC Honvéd 0-0, Szalai Kristóf, Angyalföld.
3: 0-0 itt is a mérkőzés állása, 4 perc 30 másodperc telt el. Volt egy ajka lehetőség, Urblik József feszített labdát a saját tél felén, ráadásul visszamozgott 6-os pozícióba, tehát kinyílt a Vasas és előre ment az összes támadó játékosa, így vesztett labdát Urblik, de végül nem jutott még csak lövésig sem az ajkának a támadója, Mohos Barnabás. Akkor én is gyorsan a kezdőket, hiszen az imént csak a hiányzókat, illetve a változókat tudtam felsorolni. Uram János most a kapuban, Hidiem, Rab, Hely Viktor, Balog Áron, Iimbor Patrik, Girsik Attila, Horváth Rajmund, Urbik József, elő pedig Pető Bence és Tóth Milán rohamoznak a hazaiaknál. Az ajka kezdő 11 éven még tartozom önöknek, ott Horváth Dániel védi a vendége kapuját, Kenderes Zoltán, Mohos Barnabás, Kopácsi Áron, Kovács Nikolás, Sejben Viktor, Csizmadia Zoltán, Donsec Levente, Tar Zsolt, Garai Zétény, elő pedig tízessel Cipf Dominik, aki játszott korábban a Vasas csapatában is. Most pont ő veszített labdát, Urblik becsúszva próbálja visszaszerezni, nem sikerült neki, helyette megtette a piszkos munkát. Piszkos munkát megtette csapattársait. 0-0 a Vasas ajka az 5. percben, stúdió.
2: Egyelőre köszönjük szépen a két labdarúgó mérkőzés közvetítését, és hogy Németh Kornél ígérte, az Esztergom Vibor mérkőzés után lesz nyilatkozó is, elvileg már érkezik Elek Gábor hozzád. Kornél, tiéd a szó.
0: Így van, Elek Gábor a MOL Esztergom vezetője. Meg Gábor, gratulálok ehhez a csodálatos utazáshoz. Még akkor is, ha én most az arcodon azt látom, ami egy vesztes bronzmérkőzés után van az ember arcán. Milyen volt ez a hétvége? Ne csak a mai meccsről beszéljünk, mert tényleg az utolsó leheletéig küzdött ez a csapat, mindent kitett a pályára, de hát ezt meg kell még szokni, azért első válaszok voltatok.
5: Köszönjük szépen a gratulációt, én megmondom őszintén csalódott vagyok, mert nagyon szerettünk volna egy valós érmet, nem csak egy virtuális érmet. Úgyhogy, és azt gondolom, hogy talán a szezonnak abban részébe értünk, amikor egy kicsit így mentálisan belefáradtunk. Nagyon szép dolgaink voltak, de nagyon sok olyan része volt mind a két mérkőzésnek, amiben annyit hibáztunk, hogy nem lehetett más a végeredmény. Én azt gondolom, hogy ez a korunknak is betudható, de mondom, én ez egy picit csalódott vagyok, egy picivel többre számítottam, még akkor is, hogy tényleg voltak ebben nagyon jó pillanatok. De azt látni kell, hogy méretben, kilóban egy kicsit kevesek vagyunk ehhez.
0: Meg a felfogás is azért érződött, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, vagy hol a helyünk. A tegnapi játékvezetés is, meg a mai is azért helyenként megmutatta ezt. Az első félidő végén fejben, vagy fizikailag volt inkább probléma szerinted, ami miatt elkezdett nőni viszonylag nagyra az olló?
5: Hát ugye nagyon nehéz helyzet volt, mert most pillanatjaink vannak jó formában levő játékosaink, és vannak olyanok, akik most nincsenek jó formában, de azért nem kockáztatok sérülés, meg olyan jellegű kimerülést, aminek már nincs értelme, tehát ezért bele kellett cserélnem. Sajnos abban az időszakban nagyon nem jöttünk ebből ki jól. Lehet, hogy előbb vissza kellett volna cserélni. A játékvezetésre nem szeretnék nyilatkozni, mert az nekem sok pénzben meg nagy bosszúba kerülne az AF részéről, úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni.
0: Gábor, mikor fogtok tudni ennek őszintén örülni? Mert hogy ennek örülni kell, tehát azért azt nevén kell nevezni ezt a gyereket, hogy talán az a csoda, hogy itt beszélgetünk ma Dijonban, és az, hogy ez a csapat most, azért mondom, hogy most még nem, de vajon mikor?
5: Ez egy jó kérdés, ezt én is szeretném tudni. Remélem, eljön ez az idő.
0: Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer. Pedig Budapestél.
2: Németh Kornénak köszönjük szépen, és ahogy ígértük, megyünk vissza két labdarúgó NB2-es helyszínre. Vasas, Ajka és BVSC Zugló Honvéd. Szalai Kristóf, Regős László, pár tiétek a szó. Először természetesen a Vasas Ajka mérkőzésre megyünk.
3: ahol a 9. percben jár a mérkőzés, 0-0 továbbra is a találkozó, és hát meglepetés az Ajka, amely veszélyesebben futballozik. Most is egy beadás, egy lövés, belekapott a 16-oson belül Donsec Levente egy lefejelt labdába, védeni tudott Uram János, no, de fel kellett jegyzetelnem egy eléggé nagy Ajka helyzetet. Csizmadia Zoltán egy perccel ezelőtt tört kapura, egyenesen rávezette Uram Jánosra a labdát, próbálták nyomozni ugyan a vasas védők őt, de nem tudták utalni, a 16-oson belül laposan meglőtte a hosszúba a labdát Csizmadia Zoltán, de védeni tudott óriási nagy bravúrral Uram János, szóval a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete, azaz Ajka előtt adódott. A 10. percben járunk, történt a változás Zuglóban, Honvéd, BVSC.
4: Egyelőre nem, 0-0 a mérkőzés állása, itt nagy helyzet nem adódott még egyik csapat előtt sem, volt egy második percben adott Farkas Balázs lövés a BVSC centere 18 méterről fölé lőtte a labdát, de ezen kívül inkább a Honvéd a kezdeményező, és a Honvéd irányítja a mérkőzést. Most Vinicius indítaná a jobb szélen Vértent, Vértel viszont lesen tartózkodott, szabadrugáshoz jut a Honvéd saját térfelének közepéről, nagyjából kicsit baloldalról, Csontos fogja majd elvégezni ezt a szabadrugást. A két vezetőedző, Dragan Vukmin és Feckó Tamás egyaránt a kispad előtt jó néhány méterrel ott a technikai zóna elejében állnak. Feckó Tamásnak ez az 50. mérkőzése a Honvéd vezetőedzőjeként, és könnyen lehet, hogy az utolsó, erről még nincsenek pontos információk, hogy marad-e az NB1-re a Honvéd élén Feckó Tamás. Hátuljáratják a labdát a kispestiek, most itt Szabó Alex az, aki feljátsza a középpályára, ott viszont nem tudja átvenni Szamosi, így a BVSC játékosaihoz kerül. Egészen pontosan Katona az, aki hazaadja. A hazaadásra viszont rosszul jön a kapus, és 11-est kap a Honvéd. 11-est kap a Honvéd a mérkőzés 12. percében. Kantor csapott le erre a röviden hazatett labdára, és el tudta pöckölni Petrov mellett, hogy aztán a BVSC kapusa már csak Kantor lábát találja el a mérkőzés 12. percében. Nem sokat gondolkozott Derdák Marcell, talán még az asszisztensek véleményét kikérte a kis távközlésre alkalmas eszközükön, de aztán a 11-es pontra mutatott. A 12. percben Csontos Dominik helyezi le a labdát a 11-es pontra, a kapuban Petrov, őt is irányítja Derdák, hogy ne hagyja el a gólvonalat, amíg a labda el nem hagyja Csontos lábát, de nyilván ezt jól tudja a BVSC kapusa. Csontos Dominik tehát a labda mögött, jó néhány 11-es gólt rugott már ebben a szezonban, és ezt is belövi! A bal alsóba lövi Csontos Dominik, beleér ugyan Petrov, érezte az irányt, és a kapufára tudta tolni, de a kapufáról bepattant a kapuba Csontos lövése. Csontos pedig szaladt ki, rohan ki a vendégszektor elé, és ott ünnepi a gólját. Jelen pillanatban tehát a 13. percben a Honvéd 1-0-ra vezet a BVSC ellen, és mindjárt megyünk vissza Szalai Kristófhoz, hogyha ott maradt a 0-0, akkor, vagy egyelőre még 0-0, akkor jelen pillanatban pont egyenlőséggel állnak a csapatok, és a vasas jobb gól különbségének köszönhetően áll az élen. Kristóf, mi a helyzet Angyalföldön?
3: 12. perc, 0-0 még az állás, viszont éledezik a vasas. Tóth Milán veszélyeztetett a 16-oson belülről. Lapos lövés, erős lövés, de középre ment, emiatt védeni tudott Horváth Dániel. Igen, ahogy Laca is említette, jelen pillanatban a vasas a bajnok, és hát a jobb gólkülönbséget a Honvéd elkezdheti javítani, el is kezdte, de hát még 5 gól kellene ahhoz, hogyha itt X marad, hogy a Honvéd, ha még szerezne 5 gólt, tehát 6-0-ra nyerne, akkor lenne csak bajnok. Jelen pillanatban az NB2 él lovasa még így szűk negyed óra elteltével ugyanúgy az angyalföldi alakulat. Volt egy helyzete Horváth Rajmundnak is, őt Urbik József ugratta ki nagyjából fél perccel ezelőtt, és akkor rosszul vette át a labdát a 16-oson belül a hosszú oldalon. Horváth Rajmund lőni sem tudott, később abból alakult ki Pető Milánnak, Tóth Milánnak az a lövés, amit védeni tudott Horváth Dániel. Most jelenleg a vasas tér felén van a labda, egy bedobást készülnek elvégezni az angyalföldiek, Urblikot veszik célba, hát minden egyes játéknál, minden egyes támadás kezdeményezés egyébként Urblik József lábáról indul a vasas akció, talán ez nem meglepő, olyannyira nem meglepő, hogyha azt mondom, hogy ki lett a vasas év legjobb játékosa, tehát tényleg nem árulunk zsákba macskát, azt is Urblik Józsefnek adták át a mérkőzés előtt, ő lett tehát a szezon legjobbja a vasas szurkolói szavazatok alapján. Egy ajkai beadás oldalról, de ezt Uram János könnyedén és maga biztosan húzza le. 14. perc járunk, jelenleg csordagál a mérkőzés, csordagál a labda, és ugyanezzel a lendülettel 0-0 a vasas Ajka, BVSC Zugló, Honvéd.
4: Honvéd kirúgás a mérkőzés 15. percében, akkor, amikor Csontos Dominik szezonbeli 11. góljával 1-0-ra vezet a Honvéd a zuglóiak otthonában, és Csontos fogja elvégezni a kirúgást is, ballal éveli ki a jobb oldalra, ahol Paujevic veszi át az oldalvonal mellett, letámadnak a hazaiak, Paujevic visszaadja Szabónak, Szabó pedig már átéveli inkább a BVSC térfelére, ott Lehocki fejel bele, de röviden Gyurcsó veheti át, és ezzel indulhat a Honvéd szélsője, jön mellette nagy lendülettel Varga, Gyurcsó egy csellel szépen viszi el Katona mellett, Gyurcsó még ballal lő, Viniciusról vágódik le a próbálkozása, de a levágódó labda aztán a Honvédhoz kerül, azonban végül nem tudja bentartani a labdát Varga Bence, dobhat a BVSC a jobb oldalról, Katona kezében van a labda, miközben vastagon benne volt ebben a gólban, ebben a Honvéd vezető gólban. Most Derdák megállítja a játékot, valami történt talán Kántor Kevinnel, kap egy sárga lapot ő is, és Lehocki is, akkor ezek szerint összeszólalkoztak, és így bünteti őket Derdák Marcel. 16. perc, BVSC Honvéd 0-1, én pedig Vukovics Lászlóhoz fordulnék a stúdióban. Mit vár ettől a két találkozótól állandó szakértőnk? Ki lesz az MB2 bajnok, Laci?
6: De azt gondolom, hogy a Vasas most már nem fogja kiengedni a kezéből, tudjuk, hogy neki a döntetlen is jó hazai pályán. Habár eddig egyetlen nagy helyzete az Ajkának volt, de a Vasas ettől függetlenül mezőnyfölényben játszik. Sok fiatal kapta meg a lehetőséget, most a Vasas Kubala Akadémián nevelkedtek, be tudják bizonyítani, hogy jövőre is lehet számítani rájuk az NB1-be. A Honvéd meg szerintem meg fogja nyerni a saját mérkőzését, csak ahhoz az kéne, hogy az Ajka is legyőzze a Vasast, ami szerintem nem fog megvalósulni.
4: A 16. percben vezet a Honvéd, tehát ők egyelőre megteszik azt, amit kéne. Most a vendégeknél, éppen a kispestieknél a labda hátul a védelemben járatják ide-oda. Paujevic azonban rosszul veszi át, és el is csúszik, ezzel pedig Dénes indulhat a bal oldalon. Támad a BVSC, Dénes a 16-os sarkánál még ballal lő, Tuivel fogja meg a labdát. A 17. percben marad az 1-0-as Honvéd vezetés. Szalai Kristóf, Vasas Ajka.
3: 16. perc 0-0 a Vasasajka, Tóth Milán tör be a 16-oson belülre, elesik Tóth Milán, nincsen 11-es, azt mutatja határozottan a játékvezető. Róla még nem esett szó Kovács Imre, közel volt az esethez, azt mondta, hogy nem volt büntető, inkább színészkedésnek vélte felfedezni Tóth Milánnak a próbálkozását. Hát szépen tört be Tóth a 16-oson belülre, természetesen Urbliktól kapott egy labdát, Urblik aztán a második hullámba visszakérte volna lövésre Tóth Milántól, ő viszont úgy döntött, hogy inkább megpróbálja egyedül megoldani, buktatta. 11-es gyanús volt, nem lehet elvitatni a szituációt, hogy valóban volt kontakt, a játékvezető nem akart belenyúlni a mérkőzés és a bajnoki címért folyó küzdelembe, úgyhogy azt mutatta még egyszer Kovács Imre játékvezető, hogy nincsen 11-es, úgyhogy érdekes lett volna, hogyha Honvéd után a Vasas is pont egy 11-es után szerzi meg a vezetést. Itt a 16. percben járunk. Most ugye volt az elején az Ajkának egy veszélyes próbálkozás, a Csizmadi a Zoltán tört kapura, a 16-oson belül lőtt egyet a hosszúba laposan, azt Uram János nagy bravúrral ki tudta védeni. Ha már említettem Tóth Milánt, neki volt a néhány perccel ezelőtt egy veszélyes kapura lövése, azt Horváth Dániel az Ajka kapusa hárította, de itt próbálkozott már Horváth Rajmond, egy rossz átvétel után kisodródva nem tudta kapura tenni a labdát, Girsik Attilának volt egy veszélyes próbálkozása. Szóval, hogyha pontozásos sportág lenne a labdarúgás, most azt lehetne mondani, hogy jogos a 0-0-ás döntetlen állás, de talán a Vasas felé billenne az a bizonyos mérleg, hogyha lehetne pontszámokat adni. Még ezt várjuk meg, mert egy oldalsó szabadrugáshoz készül az Ajka csapata, és ez mindenféleképpen veszélyt hozhat magával a következő másodpercekben. Most repül középre a labda, Uram János mondja Urbliknak, hogy az az övé, most egy kis kommunikációs zavar a Vasas 16-osán belül, de végül fel tud szabadítani Balog Áron, úgyhogy nincs ilyen gól 17 percnyi játék után. Jelen állás szerint még egyszer a Vasas a bajnok, de az állás itt az Ilovszky Rudolf stadionban még 0-0. Menjünk is át a BVSC Honvéd találkozóra.
4: Az Zuglóban a 19. percben 1-0-ra vezet a Honvéd, továbbra is az az egyetlen Csontos büntető született, mármint ebből született gól. Csontosos balról ível középre, Lehocki kifejeli, kimegy a labda, az alapvonalon túlra jöhet majd a Honvéd egy szöglettel. 19. perc, BVSC Honvéd tehát 0-1, stúdió.
2: Köszönjük szépen, nem sokára visszamegyünk. Néhány hír a labdarúgás világából, vagyis részeredmény. Az angol labdarúgó bajnokság 37. fordulójában Brentford Crystal Palace 1-1, 45 plusz 3. percben. Szintén ebben az idősávban jár az Everton Sunderland mérkőzés 1-0 az Evertonnak. A félidőben Leeds Brighton 0-0, és 45 plusz 3. percben Wolves Fulham 1-0, és egy mérkőzés már befejeződött, de ezt majd Mónus Dóra mondja el, mi jönnek a hírek.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Ki tartja magát jó úszónak?
9: Nagyon jó megúszó voltam.
8: Az, hogy te halak, hogy meg is pecsételtel te életedet?
10: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
11: Életemben nem ültem egy rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
8: Csináltak már sok mindent, de koncertet talán még nem adtak.
12: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosokban a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
13: Guzi Blanka ezüstérmes Bulgáriában. Bolgár énekesnő nyerte a 70. Eurovíziós Dalfesztivált. Ma még marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
13: A labdarúgó Premier League 37. fordulójában a Manchester United hazai pályán 3-2-re legyőzte a Nottingham Forestet. A vörös ördögök ezzel bebiztosították a bronzérmet az angol pontvadászatban. 21 játékost hívott be Cseh Sándor a női vízilabda válogatott júliusi világkupa döntőre készülő keretébe. A magyar csapatba Keszthelyi Rita, Ribanszka Natasa, Leimeter Dóra és Sümegi Nóra személyében visszatér 4 EB ezüstérmes játékos is. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói vékányi tányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török ellenfele mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Az 5. helyen kiemelt Piros Zsombor kikapott a zágrábi salakpályás férfi Challenger tenisztorna döntőjében. A világranglistán 163. magyar játékos 7-6-7-6 arányban kapott ki brit ellenfelétől.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
13: A Tisza párt Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tar Zoltán helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját Lakos Eszter vezeti. Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművének területén. A fővárostól, Abu Dhabitól nyugatra található létesítmény egyik áramfejlesztője kapott lángra, de az atomerőmű továbbra is rendben üzemel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint nincsen sugárzás szennyezés, és sebesültekről sem tudni. Bulgária nyerte a 70. Eurovíziós Dalfesztivált. A győztes produkció Dara Bangaranga című popdala lett. Második helyen izraeli, harmadik helyen pedig román versenyző végzett. A Bécsben rendezett versenyen 35 ország előadói indultak. Izrael részvétele miatt több ország is bojkottálta a fesztivált, és tüntetések is voltak a döntő helyszínén.
7: Közlekedés.
13: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
13: Estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon kisüt a nap. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 16 óra 53 perckor, továbbra is Jó András köszönt mindenkit, ez a körkapcsás, önök a Nemzeti Sportrádiót hallgatják. Mi pedig most Zürich irányába veszük a következő perceket, hiszen Virányi Zsoltot kapcsoljuk, aki beszámol nekünk az osztrákok elleni jégkorong mérkőzésről. Elit világbajnokságról van szó, Magyarország, Ausztria. Zsolt, szia, mi a helyzet?
9: Szia András, köszöntöm a hallgatókat. Jó hír, mert hogy vezettek ugyan az osztrákok, de 19 másodperc az első harmad vége előtt 1-1 az Ausztria-Magyarország mérkőzés állása itt az elit világbajnokságon. Ez számunkra a második összecsapás. A briteket ugye 5-2-re legyőzték az osztrákok, mi pedig a finnektől tegnap 4-1-re kikaptunk, és egy nap pihenőt követően kedden majd a britekkel mérkőzünk. Ezen az összecsapáson most azt figyelem, hogy hátra van még 8 másodperc, egy bedobás követően az osztrákok ugye megszerezték a korongot, most pedig ott egy szabálytalanság 4 másodperccel a vége előtt, az a kérdés, hogy lesz-e kiállítás, nem lesz, illetve nem kérdés, lesz kiállítás, az a kérdés, hogy magyar vagy osztrák, szerintem mi kerülhetünk ember előnybe, de ebből a 4,2 másodpercből már nem fogunk tudni nagy varázslatot véghez vinni szerintem, de ami a lényeg, hogy a következő harmadot ember előnyben kezdjük. Itt egy fotalakasztás következtében 2 percre kimegy az osztrák, ahogy mondom, 4,2 másodperc van hátra, viszont a bedobás az ott lesz ilyenkor természetesen az osztrák kapu előterében a honosított osztrák, a finn Tolvanen védi az osztrák kaput, és akkor ott van 5 magyar, 4 osztrák, nem mondanom sem kell, hogy a Sebő Balázs el tudná hozni, közben Galló és Bartalis is a mai meccsen már itt van a magyar csapattal, szóval ha buli után elhoznák korongot, még lőhetnénk is. Megvan lövés mellé! Kikol Terbó, és szerintem gólpasszig jutott, most pedig mellé durrantott, így marad az 1-1, ami a gólokat illeti, mindkettő ember előnyből született. Az 5. percben Horváth Milán törött bottal folytatta, és ez szabálytalan, akkor egyből el kellett volna dobni a kezébe az ütőt, csak ez nem volt életszerű, mert épp egy harcban volt a korongért. 2 perces kiállítás, a buli király, aki sokszor eltúzta a britek ellen a korongot, Rohrer, az osztrákok 22 éves tehetsége, 49 másodperc alatt kihasználta az ember előnyt egy kipattanó korongra, amely a válláról lepattant jégre, jól érkezett csuklóból, és oda betett a mi kapunkba a korongot. 1-0 az osztrákoknak, 10. percben mi kerülünk ember előnybe, gáncsolás miatt előtte volt egy helyzetünk is, de az ember előny 47 másodperc letelte előtt, sokszor góra váltja, eléggé teszett osz a próbálkozásunk volt, de Sebők szerzett korongot a palánknál, majd Csollák passzát követően sokron bevágta, igaz, hogy Tolvanen bele érdelett, és kezdjével nem kapta el, inkább lefelé pattant a koronga róla be a kapujába, ezzel 1-1, ezt követően zavarba jöttek az osztrákok, és Erdély a bal szélen a csapatkapitány veszélyeztetett, Bartalis középről lőtt, az osztrákoknak is volt Erger jóvoltából helyzet és lövés, de egyelőre 9-7 a kapura lövések száma a magyar csapat javára, ez kicsit megtévesztő, mert amikor csak beemeljük a korongot, csak kapus megfogja, az is olyan, mint a kapura lövés lenne. Terbolcs lövés, ami veszélyes volt, az pedig nem számít a statisztikában, hiszen kapu mellett ment el, a palánkon csattant. Ahogy hallhatták, egy harmadik játék után egyelőre Ausztria-Magyarország 1-1, itt Zürichben a jégkorong VB-n, az Elite VB-n, ahol a bennmaradás a cél, és ahhoz jó lenne legyőzni az osztrákokat, de mindenképp pontot szerezni ellenük. Nem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbáljuk 49 év után legyőzni az osztrák válogatottat. 1977-ben Tokióban sikerült legutóbb világbajnokságon. Még egy statisztika a legvégén. Ez a 13. mérkőzés az Eritrében is Svájcban van, egy másik 8 fős csoport is, és mindig az a csapat nyer, eddig az elmúlt 12 meccsen, részek óta, amelyik az első gólt ütött. Hát ezt a sorozatot most meg kellene szakítani, mert az osztrákok ütötték az első gólt. 1-1 a szó stúdiói.
2: Zsolt, neked egyelőre köszönjük szépen, természetesen majd még keresünk téged, és akkor visszavesszük az irányt a labdarúgás terepére, hiszen zajlik 2 mérkőzés labdarúgó NB2-ben, BVSC Zugló Honvéd FC, valamint Vasas Ajka. Bukovics Lászlóhoz fordulok, még mielőtt visszaadjuk a szót a két helyszínek, hogyan értékelni eddig az elmúlt 28 percet, ugye az egyik mérkőzésen van még csak egy gól eddig.
6: Igen, hát mindig annak van előnye, akinek a saját kezébe a sorsa, ez most a Vasas. Tudjuk, hogy a lényegi kérdések eldőltek, a Vasas Honvéd már följutott, tehát bajnoknak lenni minden osztályban nagyon jó dolog, fantasztikus érzés. Az Ajkáról pedig elmondható, hogy nem álltak be védekezni, oda-vissza játék zajlik, de a Vasasnak több helyzete van eddig. A másik mérkőzésen a Honvéd magabiztosan játszik. Annyit még, hogy az Ajka 2 helyet tudna előrelépni, optimálisan alakulna, és ő nyerni a saját meccsét, a BVSC pedig egyet, tehát nekik is van azért tétje, mert nem mindegy a helyezéspénz szempontjából is, hogy hányadik helyen végez egy csapat.
2: Hunkovics László, köszönjük szépen, és akkor a két riporteré a szó Szalai Kristóf és Regős László Pál. Szalai Kristóf van a Vasas Ajka mérkőzésen, míg Regős László Pál a VVSZT Zugló Honvéd mérkőzésen.
3: 29. perc, Vasas Ajka 0-0, itt tényleg minden Urblik Józsefről szól, most ő kapott sárgalapot pont ebben a minutumban, aztán az ívelés az hosszú megint csak Tóth Miller irányába. Kicsit egyoldulú a Vasasnak a játéka, ezt úgy értem, hogy minden egyes támadás itt a Vasasnak a bal oldalán kezdeményeződik, tehát Urblik állandóan próbálja kiszolgálni Tóth Millert, nyilván a sebességét szeretnék hasznosítani. Tóth Milleron Kovács Nikolász védekezik, hát eddig 5-ből 5-szer le tudta őt futni, ki tudta őt lezni Tóth Milán, úgyhogy nem véletlen, hogy itt próbálkoznak, de kicsit egysíkú. Talán lehet nem próbálkozni a túloldalon is, lehet, hogy az gyorsabban gólt eredményezne a Vasasnak. Egy hosszú átvétel a kapustól, egy hazagurítás után Horváth Dániel pedig

0: A második legnagyobb Ajka lehetőséget lehet feljegyezni, de gól ebből sem született, úgyhogy 0-0 a Vasas Ajka a 30. percben. BVSC Zugló honvéd Regős László Pál.
1: A 31. percben egyenlít a BVSC, éppen ezekben a pillanatokban született a BVSC egyenlítő gólja. Jobboldali támadás, Dénes indult el a jobb szélen, visszacselezett az 16-os oldalvonalánál, végül középre került a labda, és 7-es számmal Törőcsik volt az, aki 10 méterről, 12 méterről inkább középről ráfordult, és ballal belőtte Tuivel kapujába a labdát. Nem ment igazán szélre a labda, de Tuivel előtt ott volt több védő is, takarásban volt a kapus, és így nem tudott leérni a lapos lövésre. Törőcsik góljával tehát 1-1 a mérkőzés állása, a 32. percben járunk, de az elmúlt időszakban, amíg nem volt itt a szó, addig is azért a Honvéd játszott jobb focit, lendületesebb futballt, igazán nagy helyzet ugyan nem alakult ki ebben az időszakban, bár pont itt 2-3 perccel a gól előtt volt egy Honvéd lehetőség, ahol Kántor kicsit könnyelmű volt, 15 méterről lőhetett volna, de inkább sarokkal lekészítette a labdát az érkező Szamosinak. Önzetlen volt Kántor Kevin, és ez lett a Honvéd veszte, mert hogy nem született így gól. Szamosi elől nagyot mentettek, a túloldalon pedig Törőcsik megszerezte az egyenlítő gólt. Így pedig most megint pont előnye van a Vasas csapatának a tabella élén. A labda viszont a kispestieknél, Gyurcsó itt a saját tér felén elveszíti a labdát, Ominger léphet be, és jön egy labda középre, eltolja Farkas Tuivel mellett, Farkas ott az ajtóablak helyzet, vezet a BVSC. A 33. percben a 8-as számmal játszó Vértem Milán is betalál, és 2 perc alatt megfordítja a mérkőzést a zuglói csapat. 33. perc, BVSC Honvéd 2-1, Vasas Ajka, Szalai Kristóf.
0: Itt pedig vezet a Vasas, a 32. percben megvan a vezetés a hazaiaknak, úgyhogy micsoda szörnyű perc ez a Honvéd szurkolóknak. Egyenlít a BVSC és megszerzi a vezetést a Vasas. A gólszerző pedig 84-essel Horváth Rajmund. A félpályánál megszerezte a labdát Tóth Milán, őt faltolták is, tehát ő lemaradt az akcióval, viszont ettől függetlenül két Vasas játékos is rászaladt, egyetlen egy szem Ajka védőre, Kenderes Zoltánra. Így pedig aki a gólpaszt adja, az Pető Bence, ő volt az, aki a labdát bevezette a 16-oson belőle, és teljesen üresen érkezett a hosszún Horváth Rajmund, a 16-oson belül egyszer még átvette, aztán pedig bepasszolta a labdát, hát középre elfeküdt Horváth Dániel, úgyhogy ezzel a találattal vezet a Vasas, az Ajka ellen a 33. percen. Vukovics Lászlóhoz fordulnék esetleg, hogy a támadás, a Vasasnak a mentalitása, a játékképe, hogy tetszik egyelőre szakértői szemmel?
2: Jó játszik a Vasas, de az Ajka is, Ajkáról is elmondható, hogy abszolút bátor támadó focit játszik. A gól előtt Tóth Milán labdaszerzése a félpályánál volt a kulcs, nyitva volt teljesen az Ajka védelme, és Pető Milánt kell nagyon megdicsérni, hogy pont addig vezette a labdát, 2-1-be vitték az utolsó védőre, rávezette, kicsalta az utolsó védőt, nagyon jó ütembe adta Horváth Rajmundnak, aki egy átvétel után 14 méterről ballal elpasszolta az Ajka kapusa mellett. Ezzel szerintem megérdemelten vezet a Vasas, attól függetlenül az Ajkának is voltak helyzetei. A másik oldalon pedig a BVSC remekül kihasználta, hogy a gól kapta sokból, nem tudott kijönni a Honvéd, egyből a másodikat is megrúgták, és vezet is a zuglói csapat.
0: Köszönjük szépen, igen, Horváth Rajmund egyébként ez a 7. mérkőzése az idei szezonban, és a 3. gólját jegyzi a Vasasnak a támadója, úgyhogy angyalföldi szempontból minden tökéletesen alakul. Mi a helyzet Zuglóban a Honvéd szempontjából, hogy áll most a mérkőzés?
1: Továbbra is 2-1-re vezet a BVSC, amely nagy lendületet szerzett most a két gólnak köszönhetően, éppen ebben a másodpercben is Farkas tüzelt 20 méterről, középre jött viszont a labdája, Tuivel meg tudta fogni második szándékból ugyan, de nem volt komoly gond ez a rutinos kapusnak ez a Farkas lövés. Csernik gyűjti be a labdát, Kantorról pattan ki végül, dobhat a BVSC saját tér feléről, a jobb oldalról, a 35. percben járunk egyébként, és hát a kérdésre válaszolva, kispesti szempontból korán sem fényes itt semmi, sem Zuglóban, sem ugye Angyalföldön, de a labda most már a Honvédhoz kerül, Szamosi kerül a földre, nem történt szabálytalanság, Katona szabályosan vette el a labdát őre, aztán viszont eladja, és ott már egy sárga lapot érő szabálytalanság zuglói részről. A mérkőzés 36. percében nem is nagyon vitatkozik az ítélettel a BVSC játékosa. a 15-ös számú bánkőbíró, aki a fiatal Sönt találta el a kezdőkörben. Onnan jöhet szabadrugással, tehát a Honvéd csontos áll a labda mögött, és Szabóék felmennek oda.

0: a BVSC védelmi vonalába, úgyhogy ez Csontos felé ívelheti akár, és veszélyeztetne a kispesti alakulat a szabadrugást követően. 36. perc, felharsan a sípszó, Csontos végül laposan teszi oda Gyurcsúnak, és Gyurcsú íveli be, de ez nagyon pontatlan. A BVSC játékosai kifejelik a labdát, és indítanának ezzel egy kontrát. Vértel szaporázza a bal oldalon, óriási a versenyfutás, Sőn viszont egy remek ütemi becsúszással ment, dobhat a BVSC. 36. perc tehát, BVSC Zugló Budapest Honvéd 2-1, Szalai Kristóf, Vasasajka.
1: A 36. percben 11-eshez jut a Vasas, a harmadik 11-es gyanús szituációt már nem engedte Kovács Imre játékvezető, és befújta Urblik József a labda mögött, de még a játékvezető az utasításokat elmondja a kapusnak. Tóth Milán harcolta ki egyébként a büntetőt, úgyhogy néhány perc előtt azt mondtam, hogy minden Urblikról szól, most már Tóth Milánt is oda kell tenni mellé, minden Tóth Milánról és Urblikról szól. Eddig ezen a mérkőzésen hiába a Vasas gólját Horváth Rajmund szerezte a 33. percben, megduplázhatja a hazaiak előnyét a csapat kapitánya, az idei év Vasas játékosa Urblik József, ő tehát a labda mögött, mindenki néma csöndben várja az ítéletet, most kapja meg a sípszót Urblik. Na nézzük! Urblik József nekifut a labdának, és ebben a pillanatban a lövés, és kihagyja Urblik! Fölső léc, és a fölső lécről pedig kifelé pattan a labda, szabadrugásra jön aztán kifelé az Ajka, miután Tóth Milán faltolta az Ajka Mohos Barnabás nevű játékosát a 16-oson belül. Urblik József nagyon magabiztosnak tűnt, megemelte a labdát, aki megmeri emelni 11-esnél a labdát, az azt jelenti, hogy tényleg nem szerénykedik az önbizalomban. De végül most Urblik József nem tudta értékesíteni ezt a 11-est, úgyhogy a 37. percben marad az egy gólos Vasas előny, számolgatni teljesen fölösleges, ugyanis amíg vezet a Vasas, addig ő a bajnok, bármit is csinál a Honvéd Zuglóban. Úgyhogy úgy adom vissza a szót Regős László Pálnak Zuglóban, hogy Urblik József kihagyta a 11-est, úgyhogy a 37. percben a Vasas továbbra is 1-0-ra vezet az Ajka ellen. Regős László Pál.
0: Nagyon nem örülhetnek ennek a kispestiek, hiszen ahogy Kristóf is mondta, 1-0-ra vezet a Vasas, ez pedig azt jelentené, hogyha minden így maradna, akkor az angyalföldiek ünnepelhetnék a bajnoki címet. Minden esetre a kispesti szurkolóknak egyelőre nem szekte látványosan a kedvét a két mérkőzés alakulása, folyamatosan énekelnek itt a sajtó szektortól balra, teljesen megtelt a vendégszektor, hogy ezt már mondtam, és amikor egyszer-egyszer elhalkul a kispesti tábor, akkor a BVSC-nek az a maroknyi kemény magja is rázendít a saját rigmusaira, de azért a lelátónak kispestiek vannak fölényben. A pályán viszont a BVSC vezet 2-1-re, és itt azt a lendületet, amit említettem a két BVSC gól környékén, azt most, mintha alább hagyott volna, és megint a Honvéd irányítja a mérkőzést. Azonban a 16-osig sem nagyon jutottak el a kispestiek az elmúlt percekben, már mint az ellenfél 16-osáig. Most is ott az oldalvonalnál próbálkoznak, Pekár azonban nem tud lefordulni, ketten is ott voltak a nyakában, Csernik, valamint Törőcsik, és végül Pekárról ment ki a labda, úgyhogy dobhat a BVSC bal hátvédje, Benkő Bíró előrefele hajítja Törőcsik felé, Paujevic fejeli el Törőcsik elől, Pekár is lestukolja, ez itt Sőné lesz, Sőn rúg bele egy hatalmasat, Kántor pedig ezzel indulna, de kipattan a labda bizony az oldalvonalon túlra, Kántornak esélye sem volt ezt bent tartani, úgyhogy megint csak dobhat Benkő Bíró a BVSC bal hátvédje, és valószínűleg megint fölfelé fogja oda Törőcsik felé, bár Törőcsik most bemozdul a pálya tengelye felé, és Farkas az, aki meg tudja csúsztatni, földre kerül Vérten, ezt pedig így kihasználja Sőn, begyűjti a labdát, és hazaadja Tuivelnek. 40. perc, BVSC Honvéd 2-1, Szalai Kristóf, Ilovszki Rudolf Stadion.
1: 39. perc, 1-0 a Vasasnak, beadás, Urblik fejel, repül érte Horváth Dániel, az Ajka kapusa, de mellé megy Urbliknak a fejese. A 34. percben, tehát a 11-es előtt még volt egy sárgalapos figyelmeztetés, Tar Zsolt az Ajkának a hátvédje sárgult be reklamálás miatt, ugye a legutóbbi kapcsolásnál volt, amikor Urblik kihagyta a 11-es, most pedig szintén ő veszélyeztetett fejjel, viszont ez a próbálkozás célt tévesztett, úgyhogy itt a 40. percre fordulva az első félidő hajrájában továbbra is 1-0-ra vezet a Vasas, és jelenállás szerint az angyalföldiek az NB2 bajnoka. Tegnap ugye megnyerte az első osztályt az Eto FC Győr, és akkor csatlakozhat a bajnok csapatokhoz a Vasas néhány perc, egy szűk óra, bő óra múlva, egyébként 2022 után lehet újra az NB2-ben bajnok. a Vasas. Szabadrugást ítél a játékvezető, a saját térfeléről végezheti el ezt a pontrugást, de közel a félpálya vonalához a Vasas, a kapitány végzi el. Urblik kicsiben játssza meg Hidiemet, aztán elegánsan Urblik egy kötén, nagyon szép elegáns megmozdulás Balog Árontól. Balog Áron, tessék elképzelni, 16 esztendős Balog Áron, ő a Vasasnak ma a balhátvédje, ez a második mérkőzése az NB2-ben, még két fordulóval ezelőtt a Budafok ellen debütált, a Honvéd ellen nem nevezte őt Erős Gábor vezetőedző. Urbi kiveli át a túloldalra, ott viszont elveszti a labdát a Vasas jobboldali támadója, ha jól láttam, akkor a Boldizsár volt, így van, viszont mire végzek a mondattal, már vissza is szerzi a labdát a Vasas. Urblik a kezdőkörben megteszi megint oldalra Tóth Milánnak, kinek másnak egyik kedvenc célpontja Urbliknak Tóth Milán, viszont most pontatlan volt ez az átadás, de az Ajkának a támadási kezdeményezése is hamar csírájában elhalt. 41. perc, Vasas Ajka 1-0, BVSC Honvédra megyünk tovább.
0: Továbbra is 2-1-re vezetnek a zuglóiak a kispestiek ellen a BVSC stadionban. 42. percben jár a mérkőzés, amikor Pavujevic felpasszolja a labdát. Ezt azonban Rominger lefüleli, aztán csak visszapattan a Honvédhoz, hogy aztán Csernik szerezze meg harcosan. Felkerül a labda Farkashoz. Farkas indítaná a bal oldalon Törőcsiket, Pavujevic kedvezőbb helyzetben. Ki is vágja a rutinos védő az oldalvonalon túlra. BVSC bedobás következik majd a bal oldalról, a kispestiek térfelének közepéről nagyjából. Egyébként bő 27 éve, 99. május 5-én sikerült legutóbb legyőzni a BVSC-nek hazai pályán a Honvédot. Igaz, sokat nem is találkoztak, hiszen rendre más osztályban szerepeltek a BVSC, ugye azóta megjárta a legalsóbb szinteket, és újjá kellett alakulni az egyesületnek. De itt amióta az NB2-ben szerepel a Honvéd is, és a BVSC is, azóta itt Zuglóban nem tudta legyőzni a BVSC a kispesti együttest, most pedig 2-1-re vezet a BVSC. Vinicius híveli fel a labdát, pontatlanul Pavujevic fejeli le, aztán csak a BVSC-hez kerül, Ominger rúg bele egy hatalmasat, Farkas indulna, Szabó azonban előnyösebb helyzetben, és hazafejeli Tuivel kezébe. Tuivel már gurítja is ki Szabónak. Nem játszik a másodpercekkel a Honvéd, hát miért is játszan a hátrányban. Szabó indít egy hatalmasat, Zuigéber teszi be középre jobb oldalról, ez Lehocki pedig kivágja, hogy aztán ott megcsúsztatja elől Vérten. Törőcsik próbálja megtartani, ő azonban elveszíti, Szamosi, hatalmas a harcot Szamosi, illetve Ominger között, az uglóiak jönnek ki ebből jobban. Most Törőcsik fordulna le Pekáról, és nagyon szépen meg is teszi, a jobb oldalon pedig Dénes ugratja ki. Dénes az oldalvonalnál vezeti rá a labdát Vargára, Dénes elindul befelé, ballal lő, ez itt Tuivelé, bár kipattan róla a labda, de aztán fel tudja venni a földről Tuivel, és egy picit motiválja Vargát, vagy számon kéri Vargát, hogy miért engedi ilyen könnyen a BVSC szélsőjét, Dénest betörni és kapura lőni. Egy ívelés, egy előrevágott labda, Kántornak ez nagyon hosszú, Lehocki haza tudja adni, a labda így a BVSC-nél. 44. perc, BVSC Honvéd 2-1, Szalai Kristóf.
1: 43. perc, Vasas 1-0-ra vezet az Ajka ellen, Tóth Milán szaporázza, kontrázik az Angyalföldi Egyesület 4-4 ellen, Tóth Milán viszi befele, keresi a lővezetet, Tóth Milán lő távolról 17 méterről mellé. Nagyon veszélyes, egyértelműen a mezőny legjobbja a Tóth Milán, mellé még Urblikot tudnám említeni, de a kimaradt 11-es azért hát sokat dobott negatív irányba a teljesítményén, ha már kimaradt 11-es, ugye érdekesség, hogy az előző fordulóban a Honvéd ellen akkor gólt szerzett Urbik, akkor is büntetőből, de azt értékesítette. Most ez kimaradt a felső lécre, bombázott a Vasas csapatkapitánya, onnan pedig kifelé pattant a labda. Fordulnék gyorsan Vukovics Lászlóhoz is, hogy mennyiben vetette vissza ez a kimaradt 11-es a Vasasnak a játékát az elmúlt percekben, mit vett észre?
2: Hát kihagyni mindig rossz egy 11-es, de szerintem nem fogja visszavetni a Vasast, ugyanúgy csinálják tovább a dolgokat. Nyilván 2-0 sokkal jobb lenne hazai szempontból, könnyebb lenne a játék. De az Ajka is, mivel utolsó meccs van, akkor tudnak két helyet előrelépni, ha kedvezőn alakul a többi meccs. Jönni fognak előre, és minél nyíltabb a mérkőzés, akkor általában az a jobbik csapatnak kedvez, és egyénileg jobb játékosok a Vasas csapatát alkotják.
1: Hely Viktor indította közben jobb oldalt Girsik Attilát, elválasztották őt könnyedén a labdától egy az Ajkai védőktől egy előrevágott labda, köszöni szépen Uram János, ő ezt leveszi, és mint Manuel Neuer bőven elhagyva 16-osának területét kezelte a labdát, és akkor ő Hidiemen keresztül indítja a Vasasnak az újabb támadását. Urblik vezeti meg a labdát már az ellenfél térfelén. Balog a bal hátvéd pozíciából egy beadás, ő viszont rosszul találta el, és hasba rúgta csapattársát Rab Boldizsárt, így pedig Ajka kirúgással folytatódik majd a találkozó a 45. percben. Ami érdekesség még ugye, az a gól királya az MB2-nek, hogy ki lesz. Ugye Ulbrichtnak azért is kellene gólt szereznie, gólokat szereznie, hiszen ő a versenyben van még, az aranycipőért, az MB2 aranycipőért, viccesen megfogalmazza. 13 találatával a második a góllövő listán. Egyetlen egy ember van előtte, Pálinkás, a Kecskemétnek a támadója. A Kecskemét is elkezdte már a mérkőzését, szóval Ulbrich, hogyha nem csak bajnok, de gólkirály is szeretne lenni az MB2-ben, akkor gólokat kellene szereznie a mai mérkőzésen. Semmiben nem segítette őt az, hogy kihagyta az imént a 11-est. Egy perc van hátra az első fél időből, ennyi a hosszabbítás, amit a negyedik játékvezető Iványi Gábor mutat föl. Gyorsan még menjünk át Zuglóba, hogy hogy áll a BVSC a Honvéd ellen.
0: 2-1-re vezet a BVSC, és ezekben a másodpercekben véget is ért az első játékrész. Csontos 11-esével ugye a Honvéd szerezte meg a vezetést, amelyet aztán Törőcsik, valamint Vérten góljával megfordított a BVSC. Fél időben tehát BVSC Honvéd 2-1. Vasas Ajka, Szalai Kristóf.
1: Itt az elmúlt néhány másodpercben érdemi változás nem történt, továbbra is 1-0-ra vezet Horváth Rajmund találatával a Vasas. Viszont most támad az Ajka. Az ajkaiak bal oldalára egy beadás középre, uram hangosat kiabál és lehúzza a labdát, a közönség pedig nagy tapssal köszöni meg neki ezt a védést. Aztán egy óriási kirúgás a kapustól, Tóth Milánt veszi célba. Jó volt, pontos volt egyébként ez a próbálkozás, és sebességében és területileg is jó helyre ment. Tóth Milán ebből ki tudott hozni egy szögletet, úgyhogy ha az előbb azt mondtam, hogy jár a taps a Vasas kapusának, uram Jánosnak, akkor most ez hatványozottan igaz, hiszen egy védésből indított meg egy támadást a hazai alakulat, és ebből akár még meg is duplázhatják az előnyüket. Természetesen Urbék József fogja elvégezni ezt a pontrugást is, mint hogy az összes szabadrugást, 11-est vagy szögletet is ő végzi el. A pálya bármelyik négyzetcentiméteréről is kell azt elvégezni. Kicsiben Urbék át a hosszúra, ott érkeznek a hegyek, egy nagy fejes, aztán Hidien volt az, ha jól láttam, de ez is célt tévesztett. Közelről, 5 méterről fejelhetett a Vasas középpályása, azonban újabb gól nem született ezen a mérkőzésen. Úgyhogy a Vasas 1-0-ra vezet az Ajka ellen 45 percnyi játék idő után. Horváth Rajmund szerezte meg a vezetést a 33. percben, és amit még fontos elmondani, hogy van egy kimaradt 11-esünk is, amit a 35. percben Tóth Milán buktatása után Urbik József hagyott ki. Úgyhogy egy gól vezet a Vasas, és jelen pillanatban az Angyalföldiek az MB2 bajnokai. Stúdió.
3: Maradunk az MB2-nél, labdarúgás természetesen. A 18. percben Kozár Michelin Karcag 0-1, a 16. percben Mezőköves Békés Csaba 0-0, szintén a 16. percben Soroksár Kecskemét 0-0, a 17. percben Szeged Csákvár 0-0, a 19. percben jár a Tiszakéske Szentlőrinc mérkőzését 0-2, és a 17. percben jár a Videóton Budafok, itt pedig az állás 1-1. Most pedig jön a Nemzeti Sportkronika, aztán pedig folytatjuk a két mérkőzés közvetítését.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma bajnokot avatnak a labdarúgó NB2-ben. Férfi kézilabdázóink a VB-re jutnának, jégkorongozóink az elitben maradnának. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Bajnokot avatnak ma a labdarúgó NB2-ben. A listavezető Vasas az Ajkát fogadja, az üldöző Honvéd pedig a BVSC vendégeként szerepel. A mérkőzések a félidőben járnak, a két tudósítónk Szalai Kristóf, majd Regős László Pál.
2: Köszönöm szépen. Így van, 45 percnyi játék után 1-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen a Merkantil Bank Liga záró fordulójában. A gólt Horváth Rajmund szerezte a 33. percben, labdát szerzett Tóth Milán, és aztán Pető Bence asszisztjából Horváth Rajmund megszerezte a harmadik gólját az idei NB2-es szezonban. A 35. percben szintén Tóth Milánt kell megemlíteni, 11-est harcolt ki, ám néhány másodperccel később ezt Urbik József, a csapat kapitánya, kihagyta a felső lécre, bombázott, így az állás nem változott. 1-0-ra vezet továbbra is a Vasas. Ezzel egy időben zajlik egy másik találkozó, a BVSC a Honvédot fogadta. A találkozón ott van Regős László Pál, ő következik most.
3: Köszönöm szépen, 45 perc játék után 2-1-re vezet a BVSC a Honvéd ellen, ezzel pedig jelen pillanatban a Vasas magabiztos pontelőnnyel vezeti a labdarúgó NB2 tabelláját. A 12. percben a teljesen tömött vendégszektorban helyet foglalók ünnepelhettek, hiszen 11-eshez jutott a Honvéd, egy rövid hazaadásra Kántor csapott le, a BVSC kapusa Petrov felvágta, a megítélt 11-es pedig Csontos a jobb alsóba lőtte, illetve a bal alsóba lőtte, Petrov csak beleérni tudott. A BVSC viszont nem adta fel, és bő negyed órával később Törőcsik révén egyenlítettek az uglójak. Nagyjából 12 méterről középről ballal talált be a BVSC játékosa. Egy perccel később pedig egy újabb zuglói akció. Farkas eltolta a labdát Tuivel mellett, és az üresen maradt kapu előtt helyezkedő Vértennek passzolta, Vérten pedig egy méterről bepofozta a labdát a Honvéd kapujába. Úgyhogy a 33. percre megszerezte a vezetést a BVSC, azóta a Honvéd próbálkozik, de igazán nagy helyzetet még nem alakítottak ki a kispestiek. Nyilván van még egy fél idejük, egyelőre BVSC Honvéd 2-1 stúdió.
1: És akkor labdarúgás után kézilabda, 17 óra 30 perckor kezdődik a Magyarország-Szerbia férfi világbajnoki selejtező visszavágó mérkőzés, melyet itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítünk. A mieink 3 gólos hátrányt kell ledolgozniuk, ott van már a helyszínen kommentátorunk Csesztegi Balázs. Szervusz Balázs, milyen a hangulat, milyenek az előjelek Veszprémben?
4: Szia Gergő, köszöntöm a rádió hallgatóit. Mindenki pirosba adta ki a jelszót a Magyar Kézilabda Szövetség, és hát itt a teltház, és mindenki, majdnem mindenki pirosban van, sőt, még az egyszektornyi szerb szurkolók is alkalmazkodtak ehhez a kéréshez. Ők is pirosban érkeztek ide a Veszprém arénába, a magyar válogatott viszont zöld melegítő fősőben van. Nem sokat változtatott Csema Rodriguez az előző nisi meccskerethez képest, ahol ugye 2 gólos vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda válogatott, de hát úgy, hogy már 7 gólos hátrányban is voltak Bánhidiék. Szóval a változtatás, Szilágyi Benjamin helyett egy irányító Lukács Péter került be a keretbe, így aztán Szilágyi mellett a másik két kimaradó, Máté Dominik és Győri Mátyás továbbra is, úgyhogy a magyar válogatott egy jól megszokott összeállításban lép majd pályára, míg a szerbek semmit nem változtattak a nisi mérkőzéshez képest. Amire nagyon oda kell figyelni, az Milosavljev kapus, aki különösen az első fél időben Szerbiában is nagyon komoly problémákat okozott a válogatottnak, és azt azért ne felejtsük el, hogy a veszprémi beállós Pesmábek 8 gólig jutott azon a találkozón, míg az irányító Stefan Dodic is itthon van, hiszen ő is a Veszprém egyik lassan meghatározóvá váló játékosa. Úgyhogy most jönnek a himduszok, a magyar válogatottnak 2 gólos hátrányt kell majd ledolgozni ezen a mérkőzésen. Ha pont 2 dolgozna le, akkor majd 7 méteresekkel folytatódik, de erre ne is gondoljunk. A szó megint a stúdióé.
1: Csesztegi Balázsnak nagyon szépen köszönjük, és még mindig kézilabda. A női Európa Liga 4-es döntőjében Dijonban az Esztergom a bronzéremért lépett ma pályára a dán Viborg ellen. A mérkőzésről Németh Kornél tudósít.
5: Álmodoztunk a csodáról, végül negyedik helyen zár az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában a bronzmérkőzésen. Viborg, Esztergom 35-30. Fej-fej mellett haladtak a csapatok a mérkőzés első perceiben, 10 percet követően 6-6 állt az eredményjelzőn. Ezt követően viszont a beállós pozícióban ellenállhatatlanul kézilabdázó Hált vezetésével ő összességében 12 gólt szerzett a meccsen. A negyed óra játékot követően 9-7 állt már az eredményjelzőn. Innen visszajött az Esztergom, 11-11 volt a 21. percben. Az esztergomi csapatból Horváth Fannit, illetve Faragó Leát lehetett dicsérni a meccs ezen szakaszában. Innen viszont magára talált nagyon-nagyon a Viborg, és elképesztő hajrát indított az első félidőben. Hát 7.-8., majd aztán 9. góljával elkezdett nyílni az olló, és 16-13-ról 19-13-ig nőtt a különbség. 6 gólos dán előnnyel fordultak a csapatok. A második játék részben aztán úgy tűnt, hogy ez a különbség állandósul. Hol az egyik, hol a másik csapat tudott egy picit ellépni, vagy éppen az Esztergom közelebb kerülni. De az Esztergomot így is minden dicséret megilleti, mert talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy első bálozóként előfelül teljesítve eljutott a dizsoni 4-es döntőbe, ahol végül is a negyedik helyet szerezte meg. Még egyszer a végeredmény a bronzmérkőzésen. Viborg, Esztergom 35-30.
1: A folytatásban pedig jégkorong. A tegnapi finnektől elszenvedett nyitóvereség után a magyar férfi válogatott az osztrákok ellen javíthat ma a svájci A-csoportos világbajnokságon. Kapcsolunk is Virányi Zsolthoz, aki a helyszínen követi az eseményeket.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Nagyjából a mérkőzés felén járunk, hiszen a 10. perc is mindjárt megkezdődik. A második harmadban 1-1 az Ausztria-Magyarország mérkőzés állásai. Zürichben a 7-8 ezer néző, és köztük vannak bőven magyarok is, legalább 1000-1200-an, úgy mint tegnap. Mi ugye a finnektől 4-1-re kikaptunk, az osztrákok 5-2-re legyőzték a briteket, és az osztrákok tavaly például a legjobb 8 között voltak az elit VB-n. Az első harmadban elég sokszor eladtuk a korongot a saját harmadunk, van is, de ezt megúsztuk, ahogy két ember hátrányt is az elmúlt 4-5 percben, mert hogy kétszer is egyel kevesebben voltunk, de igen, most is az osztrák fölének megfelelően, ami kapunk előterében, az osztrákok próbálkozhatnak egy egyes mérkőzés ellensnál, és a gólokról az első és a második is, tehát mindkét gól ember előnyből született. Előbb az osztrákok értékesítették egy kipattanó után, voltak gyorsabbak, mint mi, egyébként Bális Bence a magyar kapuban, és egy finn-osztrák kettős állampolgár Tolban, nem pedig az osztrák kapuban, de őt is sikerült mattolni egy remek támadás végén, amivel egy ember előnyi szituációban egyenlítettünk sebbük a palánknál szerzett korongot a jobb oldalon, középre tett a Csollák, aztán jött Sofran, aki óriás kapásfövéssel kiegyenlített. Most akkor, amikor a 11. percben járunk, a második harmadban továbbra is Ausztria, Magyarország 1-1. Egyébként 49 éve nem győztük a világbajnokságon az osztrákokat, jó lenne megszakítani ezek a sorozatok.
1: Nagyon szépen köszönjük Virányi Zsoltnak, és a Brandenburgi olimpiai kvalifikációs kajakkenu világkupa délelőtti programjában a magyar versenyzők 4 dobogós helyezést szereztek. Győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa 500 méteren. Ugyanezen a távon ezüstéremmel zárt a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta női kenu 4-es. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence, és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-ese is. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói Vékányi tányon győztes Guzi 8 pont hátrányal végzett a győztes Györök Özüksel mögött. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a 3. szakasz győzelme. Az összetettben a svéd Jakob Söderqvist megelőzte előnyét, a legjobb magyar kerekes pedig Walter Attila lett. Kedves hallgatóink, ennyi fért a Nemzeti Sportkrónikába. A Kossuth Rádió hallgatóitól most elbúcsúzunk, a Nemzeti Sportrádióban pedig következzen a Magyarország-Szerbia férfi kézilabda világbajnoki selejtező mérkőzés. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: A pontos idő 17 óra 29 perc, és ahogy korábban hallhatták, kezdődik a Magyarország-Szerbia világbajnok és elejtező visszavágója, a férfi kézilabda a sportág, a Szócsi Eszregi Balázsé.
4: Köszönöm szépen, mindenki pirosban, a magyar válogatott is pirosban, és Báhidi Bence kezében a labda, azaz a találkozót majd a magyar válogatott kezdi, egészen pontosan ebben a pillanatban a magyar válogatott kezdőjében nincs meglepetés, Bóka, Szita, Fazekas, Ilics, Imre Bence és Báhidi, a kapuban pedig Palasics, a szerbeknél ott van természetesen a kapuban Milosavljev, Dodic, Marsenic, Pešmálbek, Djukic, úgyhogy ott is az ismerős nevekkel van tele a szerb együttes. Mindenki megismerkedett a labdával, így aztán folytatódhat tovább a játék. Eltelt már fél perc, nagyjából most kezdődik igazából a játék. Ki is lépett a labdáért. Báhidi egy kicsit Pešmálbek 10 méteren védekezik előrébb, mint amit megszoktunk tőlük. Egy Szita átlövéssel pedig megszerezi a magyar válogatott a vezetést. Ez egy nagyon jó kezdés, és egy nagyon jó ütközés, és majdnem mondom, hogy labdaszerzés Ligetváritól, de végül az izlandi játékvezetők Jonas Eliasson, illetve Anton Pálsson szabálytalannak látta, de a magyar térfél közepéről jár csak szabaddobás a szerb válogatott javára. Stefan Dodic az irányítója a szerb válogatottnak, Uros Borzaszt is jól ismerjük, hiszen a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett Borzasz, vagy Borzas éppen ki, hogy mondja, Pešmálbek lép ki a labdáért, aztán Dodic, és most kezdődik majd a figura, Kojadonivics viszi rá, Dodicsal szemben nagyon jól védekezik Ligetvári, ott is egy jó védekezés, de azért le tudják húzni szélre, és sajnos a szélső be tudja lőni Palasics feje fölé, Ilics az egyenlítő gólt, 1-1, de már ott is vagyunk az ellenfél kapuja előtt, Ilics Zorán, a mi Ilicsünk is rávihette volna a labdát, rá is viszi és be is lövi, ő pedig a rövid sarkot választja, újra a magyar előny, 2-1-re vezetünk. Kojadinovics, Dodic és egy szabad dobás a vendégeknek, Szitát figyelmeztetik. Kojadinovics, Dodic, Borzás. Egyelőre jól kezdtünk, nem szabad, hogy elkapja a fonalat Milosavljev, mert akkor azért bajban lehetünk, ezt láttuk az kinti mérkőzés első játék részében is. Dodic viszi rá a falra a labdát, Sipos nagyon jól védekezik most Ilics, mármint Ilics Zorán, szabad dobás a szerbeknek, Borzást kapta el. Dodic viszi rá a falra, nem sokára megyünk az MB2-es mérkőzések, de megnézzük, hogy mit, oly egy nagyon jó védekezés, mondom én, de azt mutatják az izlandiak, hogy Ilics bentről jött ki, úgyhogy hiába kapta el időben végül Borzást. 7 méteres jön, és Vanya Ilics áll oda a 7 métereshez, tehát Vanya Ilics a szerbeknél, Ilics Zorán pedig a magyaroknál, Vanya Ilicssel szemben pedig Palasics Kristóf, 2-1-es magyar vezetés, a harmadik percen járunk, és sajnos már egyenlítettek is a szerbek Vanya Ilics második góljával, hiszen egyet lőtt a posztjáról, szélről, egyelőre 2-2 a találkozó állása. 3 perc telt el a mérkőzésből, és akkor egy gyors, nem B2-es kör, Szalai Kristóf, Vasas Ajka.
2: Köszönöm szépen, 47. perc, Urblik József tört be néhány másodperccel ezelőtt a 16-oson belőle, kiszolgált a lövőhelyzetbe, hozta Tóth Milánt, ő viszont elcsúszott a lövés pillanatában, úgyhogy veszélyesnek indul, de végül kapura lövés sem lett belőle. Egyébként 1-0-ra vezet ugyanúgy a Vasas, mint ahogy az első félidőben azt mondtam, Horváth Rajmund találatával. Egy dolgot tudtam feljegyezni, egy cserét a vendégeknél, Gorai Zétén, gyakorlatilag a nevét sem kellett mondani az első félidőben. Ő hagyta el a pályát, helyette pedig 80-assal érkezett Pap Máté. A 48. percben tehát Horváth Rajmund góljával 1-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen, ezzel ők az MB2 bajnokai, most pedig megyünk tovább BVSC Honvéd találkozóra.
3: Mert hogy a 49. percben Dénes góljával már 3-1-re vezet a BVSC, egy baloldali beadásra érkezett remekül a jobb szélső, és fejjel nagyjából 8-10 méterről a jobb alsóba bólintott, 3-1-re vezet így a BVSC, egyre messzebb a Honvéd az aranyos álmoktól. 49. perc, BVSC Honvéd 3-1, Cseszragi Balázs kézilabda.
4: Újabb magyar támadás, újabb Szita átlövés, újabb gól, 3-2-re vezetünk, és most a szerbek vannak ott természetesen a magyar kapu előtt. Jó lenne, ha egyet hibáznának már, támadásban passzív a játékuk. Dodic viszi rá a falra a labdát, és nagyon jól védekezik. Sipos belül fut át, én szerintem a szerb, de még kaptak egy szabad dobást a Dodiccsal szemben elkövetett szabálytalanságért, de mutatják az izlandiak, hogy mindössze egy passzuk van már csak a szerbeknek, aztán lőni kell. Borzasnak fogják feladni, felmegy és lesáncoljuk, és oda pattan a labda, nem hiszem el, hogy ekkora pekünk van. Oda pattan a labda a szerbekhez, és egyenlítenek, pedig ez egy jó védekezés volt. De sajnos Gyukics góljával 3-3-ra alakul a mérkőzés. 5 perc telik el a találkozóból. Egyelőre a támadó játékunkkal nincs gond. Azt mondta egyébként Csema Rodriguez, hogy ezen a találkozón gyorsan-gyorsan rá kell futni a szerbekre, hiszen ez a játékunk. Ehhez viszont kell majd védés, illetve kell egy-egy jobb védekezés. Ilić a labdával, aztán Fazekas. Óriási harcban volt egyébként, ott a falban Báhidi, bókáig ment a labda, de a lábához, úgyhogy nem tudta bevinni. Futtából lő Fazekas, és egyelőre, amit eleresztünk, abból gól lesz. 4-3, de hát jönnek a szerbek, Dodic is már ott van a falnál, hát amikor próbálja bejátszani, a közelébe nem volt a befutó szerbnek a labda, de azt mutatják az izlandiak, hogy ez azért történt, mert elhúzta őt onnan Ligetvári, úgyhogy Ligetvári Patrik kap egy sárga lapot. Annyiban más már ez a mérkőzés, hogy rögtön az elején vannak ütközések a magyar védekezésben, és megkínozzuk a szerb játékosokat támadásban, már az ő támadásuknál, úgyhogy ez jó. Ez bejött a Risi mérkőzés második fél idejében is. Le a szélre, Gyukics nem tudja bevinni, lassan ennek is passzívnak kell lenni. Kojadinovics, Dodic, majd Gyukics is befutott a falba fölé, nagyon jó, Bordas lövése, nagyon-nagyon pontatlan volt, nagyon jó volt a védekezés, Fazekas viszi rá a falra a labdát, egyegyezik, Zoran Ilić átverekszi magát, nem tudja Marcelicsen átverekedni magát, hiszen Marcelics és Pesmál meg a két emberhegynyi méretű beállós, a 2-3-as védője a szerbeknek, 6,5 perc telik el a mérkőzésből, jön Báhidi, Sipos helyett támadásban, ahogy azt ugye megszokhattuk, Báhidi azért nagyon fontos játékos a Csema Rodrigueznek, és ha lehet, akkor az őt védekezésben pihenteti. Sajnos lesáncolják Ilićet, de hozzáteszem, hogy ez az izlandi páros minden kicsire figyel. A Báhidivel szemben elkövetett szabálytalanságért kapunk egy szabad dobást. Megint Ilić. Ilić fölmegy, és megvan sajnos az első védés, pedig itt most bele tudott lőni Ilić a résbe, de sajnos ott csücsült már Miloszávjev. Nem sikerült 2 gólra növelni az előnyünket. Ugye az a vízválasztó ezen a mérkőzésen. Ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj lépsz alsó lapjáról sajnos Palasics Kristóf, illetve a vonal mögé pattal le a labda. 4-4, 7,5 perc telik el lassan a mérkőzésből, akkor megint labdarúgó MB2 Szalai Kristóf.
2: Hát itt korán sincsen ennyi helyzet, gól, egyszer sem kellett volna emelnem a hangomat. 51. percben járunk továbbra is, 1-0-ra vezet a Vasas az Ilovszky-Rudolf stadionban, az Ajka ellen az MB2 zárófordulójában Horváth Rajmund találatával. Azóta átadta a területet a Vasas az Ajkának, kezdeményezésre is próbálnak a hazaiak innentől kezdve kontrákkal operálni. Minden esélyük megvan erre, hiszen a Honvéd néhány perccel ezelőtt a legutóbbi kapcsolásnál még nem állt vezetésre, sőt, mi történt azóta? Most BVSC Honvéd Regős László Pál.
3: Azóta semmi különös, 3-1-re vezet továbbra is a BVSC, a Honvéd pedig picit idegesen és pontatlanul játszik itt az elmúlt percekben, azóta, hogy már 2 gólos hátrányban vannak a kispestiek, alig ha számítottak erre, nyilván ők azért jöttek, hogy mindent megtegyenek a bajnoki címért, és bízzanak abban, hogy esetleg az Ajka csodát tesz. Eddig egyébként, vagy eddig azonban egyik sem jött be, hiszen az 53. percben BVSC Honvéd továbbra is 3-1, Csesszegi Balázs kézilabda.
4: Itt 5-4-re vezetnek a szerbek, mert hogy Báhidi, jóha, ott kapott a fejére egyet, Fazekas borzas, tolborzas, meg kap egy sárgalapot, mi meg egy 7 méterest, majd Imre Bence áll oda. Szóval Ilics lövése után sajnos Miloszávjev védett, aztán Báhidi zicserét is megfogta, Miloszávjev, Ványa Ilics szélső góljával, szélső lövésével pedig nem tudott mit kezdeni Palasics Kristóf. Így 5-4-re vezetnek a szerbek, de jön a magyar 7 méteres a 9. perc legvégén. Egy lövőcsel Imre Bencétől, és bepatintotta, jól van. Egy 2-7 méterest kihagyott Nisben Imre Bence. Most minél többet be kell lőni, amennyit kapunk egyébként. Ónodi János Kuti Máté érkezett a csapatba Ilics Zorán helyett. Ilics nem kezdte jól sem támadásban, sem védekezésben a találkozót. Eltelt most már 9 perc, 20 másodperc a mérkőzésből, egyelőre 5-5 a találkozó állás, a 2 gól a hátrányunk a világbajnoki selejtezőn vannak már meglepetések a VB-n selejtezőn, például az, de most nézzük, hogy labdát szerzünk. Sipos végigviszi, belövi Sipi! 6-5-re vezetünk, labdaszerzés után rohantunk. Sipos nézegetett, aztán inkább lőtt. Jól van, Borzas, Kojadinovics. Nagyon jó védekezés Sipostól, és már lefújták az izlandiak. Szóval a görögök mind a két mérkőzésen, tehát a második mérkőzésen Hollandiában is győzni tudtak, így aztán a görögök jutottak ki a világbajnokságra, nem a holland válogatott, úgyhogy ez például egy elég komoly meglepetés. Illetve a lengyelek az első körben aratott idegenbeli egygólos győzelmük után hazai pályán döntetlent játszottak Ausztria ellen, és így aztán ők jutottak tovább. Közben Sipos nyúl bele Dodic arcába, de nem is Siposnak szólnak egyébként, hanem Dodicnak, hogy ne színészkedjen, ne dobja hátra a fejét, és a fiatal Veszprém irányító elnézést is kért Sipostól. Kojadinovics, nagyszerű ott a védekezés Sipostól, Ligetváritól, illetve Szitától, és már passzív a szerbek játék. A 10,5 perc telt el a mérkőzésből, törölni kell, úgyhogy fussunk egy gyors labdarúgókört, Szalai Kristóf.
2: Itt az 55. percben járunk, 1-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen az MB2-ben, és hát most fordított felállás volt. Eddig mindig azt mondtam, hogy Urblik adott nagy labdát Tóth Milának Zicserbe, hát most ez pont az ellenkezője volt. Tóth Milán adott a 16-oson belül egy óriási labdát Urbliknak, aki Oxival továbbította a kapu hosszú oldala felé irányába a labdát, azonban mielőtt becsurrant volna a labda a kapuba, visszaszaladt Kovács Nikolász, és a gólvonalról tisztázni tudott, úgyhogy marad továbbra is 55 perc játék után az 1-0-as Vasas vezetés az Ajka ellen az MB2 zárófordulójában. Azért húzom a szavakat, mert Horváth Rajmund a 16-oson belülre tör, és ellövés, ott a gól! Horváth Rajmund lehet, hogy eldönti, megszerzi saját maga a második és csapatának a második találatát. Ezzel már 2-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen. Az 55. percben lehet, hogy eldőlt minden. Kérdés, történt azóta változás a BVSC Zugló Honvéd találkozón. Regős László Pál következik.
3: 56. perc, 3-1-re vezet továbbra is a BVSC, de akár 10 gólt is rúghatna a Honvéd, hogyha a Vasas nyer, akkor a Vasas lesz a bajnok. 56. perc, tehát 2 gólos BVSC előny, de menjünk vissza Csesszegi Valáshoz, kézilabda.
4: Jó hír, meccs 0, Adodi János Kuti góljával 8-6-ra ment el a magyar válogatott, és megint majdnem labdát szerzünk. Mind a két kapus beleért egy-egy lövésbe, csak hogy Palasics kivédte, Báhidi lövése pedig beszédült a szerb kapuban Miloszávjev kezéről, ezzel lett 7-6. Aztán egy Palasics védés után pedig betalált Ónodi János Kuti Máté, egyébként ő adta a gólpaszt az előző támadásnál Báhidinek, így 8-6-ra vezetünk. Nézzük a szerb támadást. Egy helycsere Borzas és Dodic között, és egy Palasics védés Borzas lövésénél, és össze is szedtük a labdát. Ligetvári meg úgy gondolja, hogy most már 8-6-nál a 13. perc legelején nem is kell rohannunk, nyugodtan sétálhatunk fel, és ebben teljes mértékben igaza van, és szerencsére jó cserének bizonyul Ónodi János Kuti Máté is, hiszen Ilics nem kezdett jól a jobb átlövő pozíciójában, azóta viszont Ónodi János Kuti egy gól passz, úgyhogy egyelőre elégedett lehet vele Csema Rodriguez. Szita, helycsere, fazekas középen próbál egy-egyező. Ó, micsoda labda Báhidinek, és megint megfogja a lövését Miloszávjev. Aztán megpróbál még a szerb térfélen labdát szerezni, majdnem a szerb 9-esnél Fazekas Gergő. Nem sikerült, de vissza tudtunk váltani. Rendezni kéne ott a védekezés, nem tudjuk Pesmelbeket. Meg tudják játszani, sajnos befordul és belövi 8-7. Nem tudtunk rendeződni, bár már Ligetvári beért. Ennek ellenére nincsen baj, 8-7-re vezetünk, és az azért megmutatta az elmúlt néhány perc valóban, hogyha a magyar válogatott futni tud, akkor bizony jó helyzetbe kerülhet, és az is nagyon jó dolog, hogy Palasics Kristóf az elmúlt percekben azért többször találkozott a labdával, sokkal többször, mint az első fél időben Nisben, akkor összesen egyszer. Befuttatjuk Bóka Bendegúzt Ónodi János Kuti Máté elé második beállósnak, és ezt kihasználva egy-egyezik Fazekas, de sajnos Kojadinovics még időben odaér, így aztán 8-7-es magyar vezetésnél csak egy szabaddobást kapunk meg, egy törlés is lesz, úgyhogy eltelt 13 perc, 20 másodperc, 8-7 ide Szerbia ellen. Fussunk megint egy labdarúgókört, Szalai Kristóf.
2: 58. perc, 2-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen Horváth Rajmund duplájával, és hát néhány másodperccel ezelőtt, hát ki nem találnák, Urbik József szolgálta ki az ötösön belül Horváth Rajmundot, hogy megszerezze saját maga mester hármasát ezen a mérkőzésen. 3 méterre a kaputól teljesen üresen, senkitől nem zavartatva fejelt mellé. Horváth Rajmund lehet elizgulta azt a szituációt, túl közel volt neki az, hogy megszerezze saját maga és csapatának a harmadik találatát. Na de majd most a 16-oson belül megint Horváth Rajmund, megint a ballal, ugyanúgy, mint az előbb. Horváth Rajmund, óriási védés a kapustól. Horváth Dániel tud védeni, de nem szabadul fel a kapu előtere, a 16-oson belül a labda. Pető próbál lőni, csetlik-botlik, ebből már nem lesz helyzet, úgyhogy menjünk is tovább a BVSC Honvéd találkozóra Regős László Pához.
3: 60. perc, 3-1-re vezet továbbra is a BVSC a Honvédnak. Nem nagyon megy, lehet, hogy egy Urblik József hiányzik a kispestiektől is, és akkor már vezetne a Honvéd. Most egy Pála játék szöglete jönne a Honvéd, de Petrov a BVSC kapusra esett nagyot. Ott nagy a tömörülés az ötösön belül a gólvonalnál. Minden esetre a játékvezető rendet tesz, rendet tenne, és akkor még mindig figyel Árus szemeke. Most jöhet a szöglet a bal oldalról Gyurcsó ívelibe, élessel jön középre, elmegy keresztbe, senki nem ért bele. 60. perc, BVSC Honvéd 3-1, Csesszegi Balázs kézilabda.
4: 14. perc, 9-7-re vezet a magyar válogatott, törölni kell ezúttal a magyar kapu előtt, de úgy tűnik, hogy az első mérkőzésen Hanuszegon, most pedig Ónodi János Kuti Máté a kellemes meglepetés egyelőre a magyar válogatottban, ugyanis az ő második találata volt a magyar válogatott 9. gólja a mérkőzésen. A törlés után a szerbek játékba hozták a labdát, Gyukics a jobb szélen, Kojadinovics kapja, sajnos Ligetvárit az előző szerb akciónál ki kellett állítani. Ó, borzasztó, nagyon velünk van. Egy nagyon csúnya lövés, nem is tudom hova lőtte, vagy 3 méterrel mellé. Nem baj, hát végül is itt nevelkedett Uros Borzas Magyarországon. Ennyi jár nekünk, azt gondolom, a nevelési költség címén talán mondhatjuk ezt. Bánhidi bekocog a falba, ugye 6-6 ellen támadunk üres kapuval, és először akár 3 góllal is vezethetünk a mérkőzésen, ez pedig azt jelenteni, hogy először a párharc során továbbjutásra áll a magyar válogatott. Fazekas, Ónodi János Kuti középen, most megy vissza Fazekas a helyére, Ónodi János Kuti kihúzódik jobb átlövőbe, Fazekas egy-egyezik, megpróbálja Bánhidit megjátszani, meg is játszó. Egyébként egész jól megjátszuk ezekből az egy-egyekből Bánhidit, csak egyelőre Bánhidi 2 zicserét is megfogta Miloszávjev, de ez legyen a legnagyobb bajunk, ha tovább jutunk. Ónodi János Kuti Máté, Fazekas, Szita, passzív a magyar csapat játéka, Ónodi János Kuti ráviszi a falra, bejátsza, összeszedi, és belemi Bánhidi! 10-7 ide, gyorsan fussuk, és akkor most jégkorong elit világbajnokság, Ausztria, Magyarország és Virányi Zsolt.
8: Zürichben 2/3 játék után 1-1 az Ausztria-Magyarország mérkőzés állása még mindig, ugyanis háromszor is hiába játszott emberelőnyben Ausztria, a második 20 percben remekül védekezett a magyar csapat, és a harmadik, a 18. percben a második harmadban összeszedett harmadik ember előnyös szituációján sem tudta gólra váltani az osztrák csapat. Ekkor Terbos sessőütés miatt volt a büntetőpadon, a Nisznernek a botja is eltört, a 21 éves Rohrer, aki az osztrákok első gólját szerezte, nem találta el a kapu előtt Zitzerben, ember előnyben, és ami a lényeg, az első harmad után is 1-1 volt, most is a bennmaradás szempontjából pontos mérkőzésen, 1/3 még hátra van, és nagyon sok izgalom várható itt is, meg a kézilabdán Csesszegi Balázs.
4: 10-8, Ványa Ilics negyedik gólja, közben Hanuszegon is a pályán, mert hogy Fazekas Gergő kapott egy kis pihenőt negyed óra elteltével Csema Rodrigueznél, éppen Hanuszegon tütik le, törölni kell, úgyhogy gyorsan fussunk megint egy futballkört. Szalai Kristóf, Vasasajka.
2: Urbik József a 16-oson belül, külsővel a beadás, ott egy fejes Pető Milántól, védeni tud megint az Ajka kapusa, Horváth Dániel, és aztán nem tudta fogni, de aztán rá feküdt a labdára, úgyhogy egy újabb vasas kapura lövést tudunk felírni. Gól azóta nem született, 62. percben járunk, továbbra is 2-0 vezet a vasas az Ajka ellen Horváth Rajmund duplájával, amit a 32. illetve az 55. percben szerzett a vasas jobb oldali támadója. Csere sem történt azóta, úgyhogy újabb eseményről én nem tudok beszámolni, nem úgy, mint talán Regős László Pál a BVSC Honvéd találkozóról.
3: Én sem, a kispestieknél továbbra sincsen Urbik József szintű játékos, legalábbis ami a mai mérkőzésen mutatott teljesítményeket illeti. 63. perc, 3-1-re vezet továbbra is a BVSC, szép csöndben csordogál a mérkőzés, bár nyilván próbálkozik a Honvéd, de talán ők is egyre hiteagyottabbak. Most viszont a jobb oldalról Sőn adhatja be a labdát, ezt kifejlik az uglójak, úgyhogy menjünk vissza Csesszegi Balázshoz, kézilabda.
4: 10-8, és sajnos Imre Bence 7 méteresét megfogta Miloszávjev. Reméljük, ez az egyetlen, amit majd megfog ezen a mérkőzésen, nem lesz majd több védett 7 méteres. Dodics és Kojadonovics, illetve Uros Borzas, bocsánat, 10-9-re felhozza a szerb válogatottat. Hanusz nem viszi be a labdát, Onodi János Kuti a szélen, Imre Bence futott be és elvitte Onodi János Kuti Máté elől egyébként az embert, Ványa Ilicset, de ennek ellenére végül Onodi János Kuti inkább úgy döntött, hogy megállt parancsol a támadásnak, beért most már a csapatba a beállós pozícióba Bánhidi, akit egyelőre nagyon könnyen játszunk meg, de ugye hetest hagytunk, ő is zicsereket, most Hanusz Egon, oly, de szépen ugyanúgy, mint kint, beviszi a labdát, 11-9-re, megint két góllal vezetünk, Kojadinovics viszi rá a falra labdát, Kosz, Szita védekezik nagyszerűen, és kap egy szabad dobást a szerb válogatott. Sokkal erőszakosabb a magyar válogatott védekezése, mint volt kint Szerbiában, így aztán 11-9-nél ráadásul Palasics is azért többször találkozik a labdával. Sajnos egy dolog nem változott, Miloszavjev ezen a mérkőzésen is nagyon jól kezd. Dodics, Sipos van vele szemben, megjátsza Pesmálbeket, és Pesmálbek elpöttyinti a labdát Palasics mellett, 11-10. Pesmálbek is fantasztikusan kézilabdázik, ugye kint 8 gólt lőtt Nisben, és most is nagyon könnyen játsszák meg, vagy legalábbis viszonylag könnyen játsszák meg a szerbek. Pesmálbeknek ez volt a második találata a mérkőzésen. Mellette, akire nagyon oda kell figyelni, az a balszélső Ványa Ilics, már 4 gólnál tart, és csak egyet lőtt 7 méteresből. Hanusz megint egyegyezik, megint megpróbálja végigvinni. Onodi János Kutinak ezt be kellett volna vinnie, főleg ahogy lő ma, inkább lehúzta szélre, de Imre Bencének ez nem volt jó ütemű, ez a lehúzott labda, de nálunk maradt. Na most beviszi Onodi János Kuti, mondom én, de és sajnos igazuk van az izlandiaknak, Onodi János Kuti ezúttal belerongyolt az előtte védekező szerbekbe, úgyhogy a 20. perc legelején Dodics már ott van a magyar falon, Onodi János Kuti védekezik, nagy szerencse volt, hogy Hanusz és Sipos is be tudott neki segíteni. 11-10-re vezetünk, csak szabad dobást kapnak a szerbek, Pesmálbek le Marsenicbe, nem itt a könnyebb dolgunk lenne, de például kint Marsenics azért nem lőtt gólt a magyar válogatottnak, ő egy statikusabb beállós, mint Dragán Pesmálbek. Dodics, Kosz, és gyönyörűen elveszi Onodi János Kuti a bejátszást a levegőből, és most Hanusz rohan, Bóka viszi be, és lövi be Bóka a szélről! Nem egyenlítenek a szerbek, hanem kettővel elhúzunk Bóka Bendegúz góljával. Hiányoztak a szélső gólok is egyébként, legalábbis a jobb, a bal szélső gólok kint Nisben, hiszen Bóka egy helyzetet vitt be, azt is kihagyta, Krakowski Bence egyet lőtt be, az 7 méteres lesz sajnos, igen, belül védekezett Sipos Adrián, hiába fogta meg Palasics a berepülő Milos Kosz lövését. Jön a 7 méteres, 12-10, a 21. perc kezdődik a mérkőzésen. Ványa Ilics kezében labda. Hát valamikor Ványa Ilics is hibázhatna már lövést, hiszen eddig 4-4-en áll a bal szélső. Egy 7 méteres lőtt be egyébként ezen a találkozón. Az első mérkőzésen azért ő is tudott hibázni a büntetővonalról. Palasics vele szemben egyelőre sajnos nem hajlandó hibázni. A második 7 méteresét is gólja váltja, 12-11, és akkor megint focizzunk egyet az MB2-ben, Szalai Kristóf.
2: 66. percben jár a focizás az MB2-ben, Vasas Ajka 2-0, Horváth Rajmund duplájával vezetnek a hazaiak, és néhány percre vannak most már csak a bajnoki cím megszerzésétől. Történtek cserék, Radó András és Cseke Benjamin érkezett az utolsó szűk fél órára, aki pedig elhagyta a pályát, az Raboldizsár, illetve Pető Bence voltak, és ebben a pillanatban írták ki a hivatalos nézőszámot is. Szűk 3000-en 2940 főt számlál az Ilovszky Rudolf stadion, itt az MB2 záró fordulójában, ahol tényleg szűk fél óra múlva bajnokká avatják majd a Vasast 2022 óta először, sőt újra az MB2-ben. 67. perc tehát, Horváth Rajmund duplájával 2-0-ra vezet a Vasas az Ajka ellen, Regős László Pál következik.
3: És már csak azért is közelít a bajnok avatás felé a Vasas, mert hogy a 68. percben Zuglóban, a BVSC otthonában a Honvéd 3-1-es vesztésre áll. Van még hátra 22 perc plusz a hosszabbítás, de nem igazán érezni az átütő erőt a kispestiekben. 3-1-es hátrányban tehát a Feckó Tamás által vezetett együttes. Mi pedig megyünk vissza Cseszegi Balázshoz, kézilabda.
4: 22. perc, 13-11-re vezetünk, mert hogy Hanusz megint megjátszott a Báhidit, aki ezúttal belőtte, Dodics viszi rá a falra a labdát, és Palasics egy óriási védést, de oldalt megy ki a labda. Lépést reklamálnak a magyar játékosok, ebben egyébként van valami Milos Kosznál, de hát sajnos most megint majd törölni kell, úgyhogy itt az ő, hogy megszólaljon a stúdióban Marosán György is. Gyuri, milyen változást látsz a magyar válogatott játékában? Én azt gondolom, hogy van tempó, van védekezés, és Palasics többet találkozik a labdával, mint kint az első fél időben.
9: Nagyon magas szintű kézilabdát nyújtunk, és valóban jól fogalmaztál, ez a legnagyobb különbség, hogy van kapus teljesítmény, ez egy rendkívül fontos szegmense annak a bizonyos receptnek, hogy mi kell a győzelemhez. Bányi Bencét jól találtuk meg a mérkőzés elején is, még két zicsert rontott, viszont most az elmúlt két lövése gól volt, ez is nagyon fontos, hiszen Bányi Bencével történő játékok 2-2 alapjátékai a válogatottnak.
4: És hát ugye nagyon sok a labdaszerzést, most is labdát szereztünk, jól előzzük meg néha, főleg Márszenicset érdekes módon, mint a Pesmábekkel kevésbé bírnánk, mert hogy ő talán azért mozgékonyabb beállós ebben a falban. Gyuri?
9: Igen, a szerb válogatott nagy erőssége Pesmábek és Márszenics, ők is sokat játszanak beállóval, illetve a kettő, beállóval való 2-2 utáni folytatása a játéknak, az 1-1 párharcok, és védekezésben is két alapember, abszolút Miloszávjev és a két beálló, aki a szerbek meghatározó emberi. Miloszávjevvel szemben én szerintem ma jóval hatékonyabbak vagyunk, mint az első mérkőzés első fél idejében.
4: Hanusz, Pergel, nagyon sokat cserél Csema Rodriguez, majd erről is beszéljünk később. Gyuri, Ilics leüti a labdát, igen, nagyon bizonytalanul vitte fel Ilics a labdát, de hát Onodi János Kutinnak is pihenni kell néha. Jönnek a szerbek, Dodic, Kojadinovic, passz, szerintem lépésében volt, de Pesmábeket megjátszák, ő pedig bedönti Báhidit, de Pesmábek belövi 13-12-vel, nem nagyon tudunk mit kezdeni, és egyelőre nem szólhatunk egy rossz szót sem a szerbeke, szóval az, hogy nagyon-nagyon sokat cserél Csema Rodriguez, ez tőle egy picit szokatlan, nem?
9: Igen, ami megszokott az, hogy 15. percben ugye megtörtént a fazekas Hanus csere, apropó Hanus csodacserének bizonyult az első mérkőzésen, és most is nagyon jó dinamikával, jó energiákat hozott a mérkőzésbe. És jól csinálja Csema Rodriguez, hiszen nagy valószínűséggel ez a párharc az utolsó 8-10 percben is éles lesz, még az utolsó pillanatokig kiélezett harcok folyni a továbbjutásért, és kellenek a friss emberek akkorra is.
4: Hát igen, és ha ott nem mínusz 7-nél fáradnak el a szerbek, hanem mondjuk épp kettővel vezetünk, akkor könnyebb is lehet a dolog. Bóka viszi be az Itzert. Hát ez egészen vicces ítélet volt. Hát belül védekezett a szerb, és azt mutatják, hogy Bóka döntötte, vagy az előtte védekező Pergelit. Ez meg kettő-két indulás a szerdén, és megint ők jönnek. Na most az utóbbi pillanatokban azért az izlandi játékvezetők sem tudják, hogy éppen Nisben vagy Veszprémben fújnak. 23,5 perc elteltével 13-12 ide. Fussunk megint egy gyors labdarúgókört, Szalai Kristóf.
2: Egyedik perc, 2-0 vezet a Vasas az Ajka ellen. Amit fel tudtam írni az elmúlt percekben, ez egy Mohos Barnabás lehetőség volt. 16 méterre a kaputól labdát vesztett a Vasas, és a kapussal szemben, urammal szemben lőtt ballal egyet, tényleg 15-16 méterről Mohos Barnabás, és nagy bravúrral tudott védeni a Vasasnak a kapusa, uram János, úgyhogy nem változott az állás az elmúlt percekben sem. Horváth Rajmund találatával robog az NB2-es bajnoki cím felé a Vasas csapata. BVSC Honvéd, Regős László Pál.
3: Zuglóban sem változott semmi, a 72. percben 3-1-re vezet tovább, és a BVSC, az eredmény nem változott, erre gondoltam, mert cserék itt is történtek már mind a két oldalon, most pedig támad a BVSC, Dénes robog a jobb oldalon, laposan teszi középre, ez Szabó maga biztosan ki tudja tenni onnan a veszélyzónából, úgyhogy 3-1-es BVSC vezetésnél megyünk vissza Cseszregi Baláshoz.
4: Sajnos időt kellett kérnie Csema Rodrigueznek, 14-13-ra ugyanis a szerbek vezetnek, hiszen Kosz betalált, utána pedig labdát vesztettünk, és abból pedig Stefan Dodic lőtt volt. Ugye pillanatok alatt megfordult a mérkőzés, de megfordult a mérkőzés képe, vagy csak volt két technikai hibánk, és ezt majd kijavítjuk, Marosán György.
9: Két technikai hiba volt, ugye ezzel az a probléma, hogy itt viszont lélektani előnyt tud kovácsolni ebből a szerb csapat, főleg egy labdaeladásból adódó gyors gól után. Jó pillanatban kért Csema Rodriguez időt, rendet kell tenni a fejekben, nincsen semmi probléma, csinálni kell tovább ugyanazt a játékot, amit eddig, és ezekre a technikai hibákra, a ki nem kényszerített hibákra odafigyelni, hiszen ilyen könnyű gólokat nem szabad adni a szerbeknek.
4: Így van, le is telt az időkérésre szánt egy perces szünet, de addig is szerintem, amíg visszarendeződnek a csapatok megint, akkor megint labdarúgás, Szalai Kristóf.
2: Hiszen a 73. percben szépít az Ajka, Cipf Dominik találatával megvan az első vendéggól is a mai mérkőzésen. 2-1, nincs még lefutva ez a mérkőzés, bár a bajnoki címbe már nem igazán tud beleszólni ez a találat. Cipf Dominik találata azért is érdekes, ő ugye az Ajkának a házi gólkirály, ez volt a 6. gólja az idei idényben 25 mérkőzésen, de ő korábban játszott a Vasasban 2021-től 2023-ig, ezeken a mérkőzéseken 30 mérkőzésen 4 gólt szerzett, nem ünnepelte meg a gólját, kiszaladt a Vasas tábor elé, de nem ünnepelte meg a gólját látványosan Cipf Dominik, úgyhogy sportszerű tudott maradni. 73. perc, Vasas, Ajka 2-1, Regős László Pál.
3: 74. perc, BVSC Honvéd továbbra is 3-1. Feczko Tamás kihasználta utolsó csere lehetőségét is, Gyurcsó helyett Földi érkezett a kispestiekhez, akik támadnak, de igazából az elmúlt percben egy pintelövésen kívül más egyebet nem tudtak felmutatni. Hozzáteszem, hogy azért a BVSC sem nagyon produkálja magát itt az elmúlt percekben. Nyilván 3-1-es vezetésnél ők már alig hanem a lefújást várják. 75. perc, BVSC előny, két gól.

0: órát. Dodic Milos Kosszal cserél helyet, aztán Kojadinovics kapja a labdát, Dodic viszi rá távolról, lendületből Gyukics fut be, nem tudják bejátszani, Kos megpróbál lefordulni, újulja egy földrevitel, és egyébként ez birkózásban, amit Sipos csinált, kifejezetten szép lenne, lecsavarta gyakorlatilag a földre Milos Kosz, de csak egy szabad dobást kapunk, valószínűleg éppen pislogtak a szerb, az izlandi játékvezetők, akik mondják is, hogy most éppen még becsuktuk a szemünket, de legközelebb már nyitva lesz, úgyhogy akkor majd ezért jöhet egy progresszív büntetés, hát valószínűleg ez egy két perces kiállítás lenne. 14-14 és az első félidőből még 4 perc 22 másodperc a hátra, Pesmalbeknél a labda, Dodic, Kosz, Bergel nagyon kilép, legalább 9-10 méteren, 11-en védekezik olykor, ugyanez a túloldalon Ilics, Dodic, ajajaj, de jó, hogy nem vitte be, Vanya Ilics sem vitte be, ez óriási mászni volt, Dodic bevihette volna, mert lábon megverte Ilicset, mármint Ilics Zorán, aztán Vanya Ilics meg nem tudta bevinni Fazekas Gergő mellett, passzív a játék, mármint a szerbek játéka, nagyszerű, el is veszik a labdát, üres a kapu, akár rá is lehet dobni, de inkább indulunk, Fazekas, odaütnek neki, gól és egy kettőperces kiállítás, és hát odaütöttek neki. De inkább ünnepeljük meg a Fazekas gólt. 15-14. Milyen gyorsan változik a játékképe. Pillanatok alatt megfordítottuk 13-14-ről. 15-14. Nézzük ezt a szerb támadást, még aztán természetesen lesz labdarúgás is, de egyelőre nagy izgalmak vannak. Még 20 másodperc az ember előnyünkből. Pesmalbek, az egy jó védekezés! Nagyszerű védekezés! Odazárt Sipos mellé Ilics, így aztán megint rohanhatunk. Bóka! Még van 10 másodperc, még a 7 az 5-öt akár le is lehet játszani. Palacsicsnak mutatja is, hogy jöjjön. De végül aztán, de Ligvéhvári maradt be második beállósnak. Báhidi ott egy zárás. Láb volt, hát könyörgöm láb volt. Miloszében rádobja, és belövi az üres kapuba. 15-15, kapkodtunk, ezt nem kellett volna. És akkor az ígért labdarúgókör, megint Szalai Kristóf.
1: 76. percben a Vasas 2-1-re vezet az Ajka ellen az MB2 zárófordulójában. Ugye néhány perccel ezelőtt Cipf Dominik szépített és megszerezte az Ajka első találatát. Kapott egy jó kiugratást a 16-oson belőre ért, és aztán pedig a kiszaladó, megzavaró Uram János a Vasas kapusát pedig egy egyszerű löbbölő mozdulattal átemelte, úgyhogy nagyjából 11 méterről a kapu jobb oldalába emelt, a 16-os jobb oldaláról. Cipf Dominik ezzel az állás 2-1, most jelenleg ápolás zajlik, Urbik József maradt lent a földön, de szerintem folytatni fogja tudni a játékot. 77. perc, a Vasas Ajka 2-1, Regős László Pál.
2: 78. perc, BVSC Honvéd 3-1, itt is ápolás zajlik, a BVSC orvosi stábja van bent a BVSC térfelének közepén, és hát egyre telnek a percek, egyre fogy a Honvéd ideje, amelynek 3 gól kéne, amely 2 ajkai gól angyalföldön, egyre messzebb az aranyéremtől a kispesti együttes. Csesszegi Balázs kézilabda.
0: Hát itt, ha nem is ápolás, de törlés zajlik, 16-15-re vezet a magyar válogatott, és egy szerb játékos került a magyar 9-esen a földre, azt kellett mármint egészen pontosan az izzadságfoltot eltávolítani a 9-es környékéről, ez meg is történt. Kosz, Pesmalbek lép ki nagyon a falból, a magyar fal is körülbelül 9 méteren, szinte mindenki, csak a két szélső van a 6-oson, szélső védő. Dodic, Kosz, nagyon jól védekezik most itt Zorán, Dodic, leáll, lehúzzák így Ványa Ilicsek, és Palasics megfogja, jaj, de kár! Jaj, de kár! Belekapott Fazekas Gergő, de sajnos a kezéről kiment a labda az oldalvonalon kívülre. Raúl González folyamatosan reklamál, most nem tudom mit, mert most hozzá sem nyúltak egyébként Ványa Ilicshez. Dodic, Kojadinovics, Dodic, másfél perc a hátra a félidőből. Kojadinovics, Pesmalbek leforog, és 7 méteres. Nagyon szépen ráállítják a két legkisebb emberünkre, Pergerre, illetve Bókára, így aztán róluk viszonylag könnyűszerrel leforog ilyenkor Pesmalbek, és ha kifelé fordul is, és szabálytalankodnak vele szembe, akkor is ez 7 méteres. 16-15-nél 1 perc 19 másodperc a hátra, jön megint Ványa Ilics 7 méteres, eddig 2-ből 2-t belőtt a szerb balszélső, és amúgy is komoly problémáink vannak vele, bár ugye előbb már azért védett neki egyet Palasics Zicserben, ennek ellenére azért Ványa Ilics már 5-ször betalált a mérkőzésen, reméljük a 6. nem most jön el. Bartuca kapuban a 7 méteres erejéig Palasics helyett, egy lövőcsel, és bepattintott a Bartuc lába alatt, talpa alatt, úgyhogy megint egyenlítenek a szerbek, 16-16, egy percnél valamivel több van hátra, úgyhogy egy gyors labdarúgókörre még van időnk.
1: 79.

0: Köszönöm szépen, 79. perc, 2-1-re vezet a Vasas. Megelőlegeztem a bizalmat Urblik Józsefnek, hogy folytatni fogja a játékot, ám ez nem így történt, elhagyta a játékteret a Vasas év játékosa és csapatkapitánya 2-1-es vezetésnél. Barkóczi a 16-oson belül középre centerezne, Radónak viszont nem volt jó ez a beadás. Voltak cserék, elhagyta a pályát, ugye, ahogy említettem, Urblik József, és még Balog Áron is, aki pedig érkezett a helyre az imént említett Radó András és Banó Szabó Bence erősíti továbbiakban az utolsó bő 10 percben a Vasas együttesét. Úgyhogy a meccs még nem dőlt el a bajnoki cím, valószínűleg már igen, hiszen 2-1-re vezet a Vasas az Ajka ellen. Hogy áll a Honvéd Zuglóban?
1: A 81. percben 3-1-re vezet továbbra is a BVSC, itt is elhagyta a pályát az a játékos, akit ápolni kellett. Ominger helyére Bacsa érkezett az uglóiakhoz. Egy meggyes lövés történt 2 perccel ezelőtt a Honvéd szélsője, 16-ról nagyjából 5-6 centivel lőtt el a kapufa mellett, a bal alsó mellett a labdát, úgyhogy itt továbbra is 2 gólos hátrányban a Honvéd zuglóban. Cseszregi Balázs kézilabda.
2: Itt törlés, úgyhogy ezért nem lett vége még a félidőnek. 16-16-nál 31 másodperc van hátra az első félidőből. El is kezdődött most már ez az utolsó fél perc is. Pergel 16-16-nál, Fazekas, Ilics Zorán beviszi, na végre Zoki, 17-16 belövi, és még 15 másodperc a hátra, jön Dodics, meg jön egy időkérés, és akkor megint 14 másodperc a vége előtt egy nagyon gyors labdarúgó kör Szalai Kristóf.
0: 81. perc, 2-1 a Vasasnak. Sokan azt gondolhatják, hogy így, hogy már Urblik József nincs a pályán, hiszen kényszerből le kellett jönnie, így talán már nem is érdemes innentől erre a meccsre kapcsolni. Akár még lehet, hogy igazuk is lehet, bár még ne temessük a találkozót. A 81. percben járunk továbbra is 2-1 helyzet nélkül, azóta a két csapat 2-1-re vezet a Vasas Horváth Rajmond duplájával, illetve Cipf Dominik találatával. Fordulunk tehát így Zuglóra, hogy hogy áll a Honvéd az utolsó fordulóban.
1: A 82. percben 3-1-re vezet továbbra is a BVSC, semmi változás, 8 perc van még hátra mérkőzésből. Cseszregi Balázs kézilabda.
2: Véget is ért az időkérése Raúl Gonzáleznek, 17-16-ra vezet a magyar válogatott, 14 másodperc a hátra a találkozóból. Az első mérkőzésen ugye 2 gólos hátrányba kerültünk, és ha 2-vel nyerünk, akkor 7 métereset nyerünk többel. De egyelőre ezt védekezzük ki. Dodics le a szélre, Ványá, úgy, Ványá Ilics gyönyörűen adta fel kínai figurára, és ezzel egyenlítenek a szerbek, egészen pontosan a 28-as számú Uros Mitrovic. Így aztán 30 perci játék után továbbra is 2 gól a magyar válogatott hátránya, ugyanis Magyarország, Szerbia 17-17 a Szóval stúdiójé.
3: Köszönjük szépen, Marosán György felé fordulok. Nagyon-nagyon szoros a mérkőzés, ahogy számítottunk rá. Hogyan értékelnéd az első 30 percet?
4: Fej-fej mellett halad a két csapat. Volt az első félidőnek egy periódus, amikor azt hihettük, hogy sikerül majd ebben a párharcban komolynak minősülő előnyt is kialakítani, itt értem ez alatt a 3-4 gólt, mert ugye vezettünk 2 góllal, de utána jöttek technikai hibáink, amiből könnyű gólokat lőttek a szerbek, sajnos egyből büntetik. Tehát hogyha a 7-5 támadás vezetésünkre gondolunk, 7-5 ellen, amikor gyorsan be akartuk fejezni, mert 9-10 másodperc maradt az előnyből, és abból lett egy technikai hibánk, és abból Miroslavjev üres kapus gólt lőtt, tehát ezekre jobban kell fókuszáljunk. 80-80% a lövési hatékonysága a két csapatnak, tehát minden egyes adatban ugyanúgy áll szinte a csap, mind a szerbek, mind a magyarok. Az a csapat fog nagyobb előnybe kerülni, ahol a kapusok jobban hozzá tudnak járulni a csapatuk összteljesítményéhez, és kellenek kiemelkedő líder személyek, vezető személyek, akik magukra vállalják a felelősséget. Nálunk én Fazekas Gergőben érzem ezt, és nyilván védekezésben Sipos Adrián, Igetvári Patrik kettősön.
3: Maradunk még a kézilabdánál, hiszen 18-al akkor elkezdődött a női kézilabda Európa Liga döntője. A Thüringer csapata a Dijonnal mérkőzik meg. A helyszínen tartasz, hogy továbbra is Németh Kornél kollégánk. Szia Kornél, hát azt hiszem, hogy annyira nem lehet jó hangulat, hiszen nem túl jó a helyzete a Dijonnak.
5: Bonjour, bonjour, valóban nem túl jó. 8,5 perc játék után a címvédő német Thüringer 5-2-re vezet a házigazda ellen. Ebben a pillanatban szépítene a Dijon, de a labda a kapufáról kijön. Ami nekünk magyaroknak kifejezetten örömteli, az az, hogy a mérkőzés Szabó Anna góljával indult, és jelen pillanatban a mezőny legeredményesebb játékosa. A Thüringen 26-as számú magyar szélsője Szabó Anna ebben a pillanatban jön egy újabb találat a címvédőtől, szóval kereken 9 perc játék után Thüringen Dijon 6-2. Studio.
3: Merci, német Kornél, és akkor megyünk vissza a labdarúgásra, hiszen javában a végharába tart mind a két labdarúgó MB2-es mérkőzés. A Vasas Ajka mérkőzésen Szalai Kristóf a kommentátor, már Urbik József nélkül, és Regős László Pál pedig a BVSC Zugló Honvéd mérkőzésről tudósít.
0: Köszönöm szépen. Pap Máté sárgalapos figyelmeztetést kapott a 85. percben, 2-1-re vezet a Vasas. Az Ajka ellen Horváth Rajmund duplájával és Urbik József kimaradt 11-ese, még akár tovább is színesítette volna a mérkőzés palettáját, de az a büntető az kimaradt. A felső létre bombázott a Vasasnak a csapat kapitánya. Most a taps a háttérben azért hallható, mert most jön le a pályáról Balog Áron, tehát már korrigálnám is magamat, Pavkovics érkezik a helyére, hiszen az imént Horváth Rajmund hagyta el a játékteret, a duplázó Horváth Rajmund helyére érkezett Radó András, és abban a cserében jött még a pályára Banó Szabó Bence és Urblik helyett, most tehát Pavkovics a pályán. És akkor a labda mögött pedig Radó András a 86. percben. A mérkőzés biztosan el akar nyerni a Vasas. Hogyha már ide kilátogatott 3000 ember, akkor úgy vannak vele, hogy nyerjék meg a bajnoki címet úgy, hogy otthon megverik az alsóházi Ajka együttesét. Rossz volt a beadás Radótól, Cipf Dominik már küzd a labdáért a Vasas tér felén. Fordulnék Vukovics Lászlóhoz, hiszen rég hallottuk a hangját. Zuglóra kapcsolunk először, és aztán majd Vukovics Lászlóhoz.
1: Hát, hogy a 87. percben újabb hazai gól, 4-1-re vezet már a BVSC. Történt pedig, hogy Dénes Adrián kapta a labdát a jobb oldalon, elindult befelé a 16-osa párhuzamosan, ahogy azt oly sokszor láthattuk, mondjuk Árián Robbentől, nyilván más szinten, mint ahogy itt a BVSC Honvéd meccsen Dénes mutatta be, de nagyon szépen húzott befelé, aztán ballal 17 méterrel a bal alsóba lőtte a negyedik BVSC találatot. Ezzel a 87. percben 4-1-re vezet a BVSC a Honvéd ellen. Meglepetés azt hiszem, főleg mivel nagy győzelemre készült a Honvéd, amely minden bizonnyal ezüstérmes lesz a labdarúgó MB2-ben. És akkor most Vukovics László, Laci, arról is beszélhetsz, hogy meglepet téged ez a nagy arányú BVSC győzelem.
6: A Honvéd amilyen jól játszott a múlt héten, az első fél időben a Vasas uralta ugye nagy rangodot, a Honvéd Vasasról beszélek, megfordította a Honvéd, 3-1-re legyőzte a Vasast, de erre a meccsre valahogy azért nem tudtak szerintem felpörögni, mert érezték, hogy nem az ő kezükben van a sorsuk. Mentek, csinálták az elején, de a BVSC-nek minden bejött. Nagyon felszabadultan játszik a zuglói csapat. A Honvéd meg kicsit fejbe elengedte talán ezt az utolsó mérkőzést, pláne azután, hogy a BVSC betalált, egy-egy utána megfordították a meccset. Nincsenek ott már fejbe, tudják, hogy a följutás sikerült. Szerettek volna ők bajnokok lenni, de tudják a másik meccset is. Ugye a mai modern világban mindenki tud mindenről mindent. Tehát a Vasas vezet, bármit csinálnak, ha a Vasas nyer, akkor nem tud följutni, nem lehet első a Honvéd. Tehát most már ki lehet mondani, nem vállalok túl nagy rizikót, hogy az MB2 bajnoka idén a Vasas lesz.
1: A 89. percben közben támadna a Honvéd, Kála indul el, a cserekénben álló Kála indul el jobbról befelé, tovább adja Pekárnak, majd már a túloldalon, a bal oldalon Meggyes a 16-oson belül, de nagyon sokan vannak vele szemben, azért Meggyes be tudja adni, a hosszú oldalon érkező Földi elő viszont kivágják a labdát a hazaiak. Lelkesen szurkol a kispesti tábor, ők ünneplik a feljutást, ha a mai mérkőzésen pontszerzést vagy győzelmet nem is tudnak. Az ezüstérmet és azt, hogy 3 év után újra NB1-es lesz a kispesti együttes, azt mindenképpen meg tudják ünnepelni. 89. perc, BVSC Honvéd 4-1, Szalai Kristóf, Vasas Ajka.
0: Itt pedig talpon az Ilovszky Rudolf stadion. Az angyalföldi ultrák talpra szólították a nézőket, így az egész stadion most együtt ugrál, és felváltva kiabálják azt, hogy bajnokcsapat, illetve a ki nem ugrál, nem angyalföldi hely rigmusokat. Úgyhogy itt már elkezdődött az örömünnep, már a hangos bemondó és a helyi speaker is bemondta azt, hogy mindenki köszöntse a bajnokcsapatot, egyszerre ordították és tapsoltak a Vasasnak. Nagy dolog ez, ugye már többször mondtam, 2022 után újra bajnok az MB2-ben az angyalföldi gárda. Radó András veszélyeztetett még az imént egyszer, most pedig pont őt ugratják ki, nekem is fel kell állnom, hiszen ahogy imént említettem, már a nézők miatt nehéz látni az ellenfélnek, az Ajkának a térfelét. Radó András kapott egy kiugratás les miatt, viszont a játékvezető visszafújja, úgyhogy néhány perc van hátra már csak a találkozóval a 89. minutumban. nyár a meccs, 2-1-re vezet továbbra is Horváth Rajmund duplájának köszönhetően, illetve Cip Tominik szépítő találata miatt a Vasas az Ajka ellen támad. Az Ajka még ők ezt a bulit el tudnák rontani ebben az elkövetkezendő néhány percben plusz hosszabbítás. Hát kíváncsian várjuk azt, hogy itt mennyire lesz az a bajnoki örömünnep boldogságos vagy sem. Ugye itt már előre utalva arra, hogy ha betalál az Ajka, akkor talán kicsit keserű lesz a pirula a Vasasnak, de ettől még messze vagyunk. Csináljunk egy kapcsolást a BVSC mérkőzésre, a Honvéd ellen Regős László Pál következik.
1: Letelt a rendes játékidő, egy perc a hosszabbítás, cserél a BVSC, Dénes helyére érkezik a végén Nemes Marcell. 4-1-re vezet a BVSC a Honvéd ellen, és most épp Dénest ünneplik a BVSC szurkolói az első fordulóban. Az Ajka ellen ülőtte a negyedik gólját a BVSC-nek, akkor 4-0-ra nyert az uglói együttes. Most is övé volt a negyedik, most 4-1-re vezet a Honvéd ellen. És hát másodpercek lehetnek hátra a mérkőzésben a labda a BVSC-nek. Pekár még felvágja ott középen pont azt a Nemest, aki az imént lépett pályára. Szabadrugáshoz jut a BVSC a kördből. Hát nem véletlenül csak egy percet hosszabbított Derdák Marcell, nyilván ő is tudja, hogy itt a lényegi kérdések eldőltek. Meglepően magabiztos zuglói siker, BVSC Honvéd 4-1. A kispestiek kezdték jobban a mérkőzést, a bajnoki címért hajtottak, és a 12. percben meg is szerezték a vezetést, Csontos 11-esből volt eredményes, a bal alsóba lőtte a labdát. A BVSC viszont nem adta fel, és küzdött a becsületéért, na meg sportszerűségből is. A 31. percben Törőcsik, majd egy perccel később Vérten is betalált, így a félidőre 2-1-es BVSC vezetéssel mehettek szünetre a csapatok. Aztán a második félidő is BVSC góllal kezdődött, a 48. percben Dénes fejjel talált a jobb alsóba. A Honvéd pedig egyre hitehagyottabban játszott, és ők se nagyon hitték el, hogy itt megfordíthatják a mérkőzést. Nyilván azt is tudták közben, hogy mi a helyzet Angyalföldön. A 86. percben aztán Dénes lőtt még egy gólt, 17-ről ballal a bal alsóba bombázott, ezzel beállította a végeredményt. Ezüstérmes a Honvéd, mert hogy BVSC zugló Budapest Honvéd 4-1. Szalai Kristóf, Angyalföld.
0: Itt 2 percet mutatott fel a negyedik játékvezető Iványi Gábor hosszabbítás gyanánt, és az utolsó 2 percből, hát nem tudom mennyire lehet hátra, 30 másodperc talán, de most még 2-t is cserél az Ajka, méghozzá kapust is fognak cserélni a vendégek, érkezik a pályára 68-assal Nagy Nikolász, és elhagyja az Ajka kapusa is a pályát. Még nem tud róla most ebben a pillanatban, hiszen szögletet rúg a Vasas. Azt mondja Horváth Dániel, hogy ő inkább lemegy a kapuja mellett, és akkor Német Hunor érkezik az Ajka csapatába. Hát az utolsó néhány másodperce konkrétan tényleg ezt kell mondani. Innentől kezdve 20 éves Német Gábor, és akkor itt mutatkozik be most az NB2-ben néhány másodperc erejéig. Egy Vasas szöglet, talán ennyi van hátra az idei NB2-es szezonból, ami a Vasas, illetve az Ajka mérkőzéseit, szezonját illeti. Nem is lehet látni abból a szögből, ahonnan én ülök, hogy kirúgja be. Na most látok egy karszalagot, Radó beközépre, kifejelik az Ajka játékosai. Még egy lövés távolról ott, és rögtön be kellett mutatni a Német Hunor kapusnak egy bravúrt. Most állt be az Ajka kapusa, és rögtön védenie kellett, neki már boldog lesz ezen a egészen biztosan. Ebben a pillanatban pedig Kovács Imre játékvezető sípjába fúj, ami azt jelenti, hogy véget ér a találkozó, és véget ér az NB2-es bajnoki szezon a Vasasnak és az Ajkának. Bajnok csapat megnyerte a Mercantil Bank Ligát, a Vasas FC Erős Gábor csapata 2-1-re legyőzte az Ajkát. A 33. percben Horváth Rajmund kapott egy labdát Zitzerben csapattársától, Tóth Milántól, ő pedig köszönte szépen a 16-oson belül, átvette a labdát, és ballal értékesítette a helyzetét. Ezzel 1-0 volt az állás, és a Vasas ezzel a találattal elindult a bajnoki címre vezető úton. A 35. percben, tehát rögtön az első gólt követően Tóth Milán kapott egy labdát a 16-oson belül, cselezgetett, nem adta oda senkinek, buktatták őt a 16-oson belül, a játékvezető Kovács Imre pedig azt mondta, hogy akkor jöjjön egy 11-es. A 11-es mögé a csapatházi gólkirálya, a Vasas csapatkapitánya Urblik József állt oda nagyon magabiztosan, viszont elpuskázta a büntetőt, a felső lécre tüzelt, onnan pedig a labda nem a gólvonal mögé, hanem a gólvonal elé pattant, és emiatt nem született meg akkor még a Vasasnak a második találata. Nem úgy, mint az 55. percben, amikor is megint Horváth Rajmund kapott egy labdát a 16-oson belül, és ezt a helyzetét is értékesítette. Ezzel megszerezte saját maga és csapatának is a második találatát. Néhány perccel később az 58. minutomban Urblik szolgálta ki Horváth Rajmundot. Az 5-ösön belül a fejére varázsolta a labdát, Horváth viszont senkitől nem zavartatva mellé fejelte ezt az ittszert, megszerezhette volna karrierje első mesterhármasát, ami a felnőtt futball illeti. Utána pedig a Vasas több gólt már nem szerzett, viszont Cip Dominik révén az Ajka is feliratkozott a táblára. 72. percben kapott egy kiugratást az Ajka házi gólkirálya, Cip Dominik pedig elegánsan átemelte a labdát Uram János kifutó kapus fölött, aztán nem ünnepelte meg látványosan a találatát. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert korábban két idényen keresztül is erősítette az Angyalföldi Egyesületet Cip Dominik, a 6. gólja volt az a szezonban. Úgyhogy a végeredménnyel búcsúzunk a helyszínről. A Vasas FC tehát megnyerte az MB2-es bajnokságot. A 30. fordulóban, az MB2 záró fordulójában Horváth Rajmund duplájával, illetve Cif gólyaival a végeredménnyel búcsúzom. Vasas, Ajka 2-1.
3: Szalai Krisztófnak köszönjük szépen, tehát BVSC Zugló, Honvéd 4-1, Vasas Ajka 2-1, így tehát a Vasas lett a Merkaltin Bankliga, tehát az MB2 bajnoka. Kézilabdára folytatjuk az irányt, hiszen javában zajlik a női kézilabda Európa Liga döntőjének mérkőzése, a szó Németh Kornélé.
5: Meg kell dörzsöljem a szemem egyszer, kétszer, háromszor. Az eredményjelző táblán ugyanis az szerepel, hogy 18 perc játék után Thüringer Dijon 12-3. De a legutóbbi kapcsolásnál is már nagyon magabiztos volt a címvédő német csapat előnye, de hát ez azóta csak tovább nőtt, ami kifejezetten örömteli, hogy Szabó Anna már 3 gólnál jár, és ezzel továbbra is a mezőny legeredményesebbje. De benn van most a Thüringer együttesében Faragó Luca, aki szintén eredményes volt. Az övé lett a 12. gól a Thüringertől, és most pedig jön Botyétől egy kiállítás, ami miatt itt óriási fütykoncert és ilyen lincs hangulat kezd kialakulni a lelátón. Szóval 18 perc, 17 másodperc játék után Thüringer Dijon 12-3 a hazai kispadon. Lehmann Alcacer mester kapja meg a sárgalapot. Hát nem erre készültek a franciák, az teljesen biztos. A magyar játékosokkal felálló címvédő pedig robog a címvédés az Európa Liga megnyerése felé. Még egyszer, tehát 18,5 perc után Thüringer Dijon 12-3 Budapest.
3: Németh Kornélnak köszönjük szépen, és nem sokára kezdődik a Magyarország-Szerbia férfi kézilabda világbajnoki selejtező visszavágó mérkőzése. Nem sokára kapcsoljuk Cseszregye Balázs. Gyuri, röviden, milyen második félidőre számítasz?
4: Ugyanilyen kélezett második félidőre, nem lesz itt egy nagy arányú győzelme egyik csapatnak, sem apróságok, nüanszok fognak dönteni, és nagyon bízok abban, hogy a mi javunkra. Ehhez kell majd Palasics Kristófnak, illetve hát a kapusunknak, hogyha Bartusz Laci lesz bent, akkor neki egy kiemelkedő teljesítménye.
3: Irány a Veszprém Arena, a szó a kommentátori Cseszrégi Balázsé.
7: Köszönöm szépen. A magyar kapuban Bartucz László kezd a második félidőben, a válogatottunk pedig a szokásos kezdő összeállításában Fazekas Gergő védekezik a bal szélen mellette, Szita Ligetvári, Sipos Ilics, illetve Imre Bence. És akkor most nézzük a szerbeket. Gyukic, Borzas, Kojadinovic, és labdát szerez Zorán Ilics, nagyszerű, vagy Ilics Zorán. Fazekas ráviszi a falra, de inkább megállne, hogy eladjuk, aztán most ráviszi egyegyezni, nem tud bemenni, és Ligetvári azért lehet, hogy mondjuk, ha Szita van ott, ő ráviszi és rálövi, Ligetvári jobbnak látta, hogy inkább megáll, és felállt fal ellen támad a magyar válogatott. Például most, mert hogy megkapja a labdát Sipos, és ugyan védi Miloszávjev az ittszert, nagyon szépen osztotta le egy-egyből egyébként Fazekas Gergő, láthatóan erre nagyon tudatosan készülünk. Jön a mérkőzés 3. magyar hetese, Imre Bence egyet belőtt, egyet kihagyott, Szerbiában ugye 2-t, most jön megint Miloszávjevvel szemben Bence. Ó, majdnem leültette Miloszávjevet. Nagyszerű, 18-17. Jobban kezdjük tehát, legalábbis góllal kezdjük a második félidőt Imre Bence góljával, és ez biztos, hogy nem tett jót Miloszávjev önbizalmának, bár az a, mondjuk nem hiszem, hogy bármikor is gond lesz nála. Dodics Kojadinovicsal helycsere, befutatják Vanya Ilicset. Kossz megjátszott a Pesmábeket, Pesmábek meg egyenlít, ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Dragán Pesmábak egész egyszerűen parádésan kézilabdázik, mint ahogy egyébként Fagyakas Gergő is, de most a hóna alá kapja őt Marsenics. Szita közben Sipos le, Báhidi Bence természetesen be támadásban, csak az előző támadásnál ugye Sipos még a rendezetlen fal ellen fennmaradt. Most Ilics megy középre, már mint Ilics Zorán, és Fazekas a helyére kilép a labdával, a falból Báhidi majd visszamegy Szita elé zárni, majd kiderül. Szita, Ilics, Fazekas, megint egy-egyből Fazekas, és megint egy jó védekezés sajnos vele szemben, méghozzá Mitrovics-tól. Kettőt cserélnek védekezésből támadásba a szerbek. Szita, hopp, mekkorát kapott a fejére, aztán belövi azért az ígyszert. Lehetne esetleg ilyenkor egy-két percet is fújni. Szerencsére sikerült a csere, és rendeződtünk is. Mitrovics pedig nem fut. Jön helyette Dodic, Marsenics már lent, és Mitrovics helyett pedig érkezik megint Gyukics a szélre. A jobb szélre egészen pontosan. Gyukics, Kojadinovics, Dodic, Borzas, Ványa Ilics, illetve Pesmábek, tehát a szerbek kezdője szintén a pályán. Dodic, és labdát szerzünk, nagyszerűen nyúl bele Ilics, és a labda pedig bele csúszik Imre Bence kezébe. Szita, Fazekas, Dodicson egyezik, Fazekas átlövését viszont sajnos simán fogja Milosavljev, viszont szerencsére azt mutatják az izlandiak, hogy nálunk marad a labda, mert hogy Ványa Ilics visszaütötte a labdát Milosavljevnek, és lehet, hogy még a vonalon is állt. A lényeg, hogy mi jövünk, tehát Szita lövését ugyan megfogta Milosavljev, de 19-18-as magyar vezetésnél 33 perc, 21 másodperc elteltével tovább támadhat a magyar válogatott. Báhidi passzolta oda Imre Bencének, akit egyébként nem tudunk megjátszani, egyelőre ő csak 7 méteresből volt eredményes. Nagyon figyelnek rá is. Szita, Fazekas, Ilics, Fazekas. Oj, aj, Bencétől elveszik sajnos, Báhiditől, méghozzá rossz zárásért, szabálytalan zárásért. Hát mondjuk az biztos, hogy egy elég kemény zárás volt, mert Marsenics még csak most tápászkodik fel, és kérdezi tőle az izlandi játékvezető Anton Pálsson úr, hogy minden rendben van-e. Azt mondja Marsenics, hogy rendben, úgyhogy most már lesétál, Báhidi pedig szintén jön le cserére, és oda megy pacsizni Marsenicshez, úgyhogy valószínűleg gond is volt ezzel az árással, hiszen bocsánatot kért Marsenics-től. Kojadinovics, Dodic, megint Kojadinovics, Csema már reklamál. Kojadinovics, jól van, lehet, hogy beleért Bartuc, lehet, hogy csak simán kapufa volt, de nem gól, és ez a lényeg. Fazekas már ott a falon, eladjuk a labdát, de szerencsére egyrészt Dodic lábához ért, másrészt Dodic jaj, de buta volt. Stefan Dodic elütötte a labdát, és így 2 percre, miután Sipszó volt a földön, Dodic még oda nyúlt és elütötte a labdát, és ráadásul az volt a pehje, hogy pont egyébként ott állt az izlandi játékvezető, így látta, hogy ez egy szándékos megmozdulás volt Dodictól, és jön a szerb válogatott legfiatalabb játékosa majd Dodic helyett, Csenics a pályára, aki az első mérkőzésen a második félidő legvégén állt be néhány percre, és persze jön a hét az öt elleni támadó játékunk, már a Rosta is a pályán. Szita, Fazekas, majd megint Szita. Fazekas egyegyezik, át is egyegyezi magát a falon, Marsenics elkapja, a szabad dobás. Rohan Imre Bence, középről jön a szabad dobás, odatta azt Báhidi Bencének. Ilics, nem szabad eladni, mert üres a kapu. Szita, Fazekas ott beviszi, belövi, nem lövi bele, ez egy kétperces kiállítás, és még huha, itt verekedés van a pályán, Uros Borzas, hogy egyébként nem is értem, hát pont Borzas az, aki rányúl a kezére. Ekkor az ígyszerben a vállát fájlalja Fazekas Gergő, ez egészen-egészen brutális megmozdulás volt, és teljesen felesleges Uros Borzastól, teljesen felesleges, Báhidi pedig majdnem megveri Borzast. És akkor most a szó Marosán Györgyi, Gyuri, mit szólsz ehhez a helyzethez, meg mit szólsz az eddig eltelt 4,5 perchez?
4: Erről a szituációról először az első fél időben egy hasonló megmozdulás volt, amikor ugyanígy Borzas Fazekas vállára, lövőkezére nyúlt rá. Azt nem torolták meg a játékvezetők, ilyenkor a játékos úgy gondolja, hogy ezt lehet, és még rápakol egy lapáttal, ebből lett ez a nagyon sérülésveszélyes szituáció. Én ezt tartom a legbrutálisabb szabálytalanságnak a kézilabdában.
2: A legalattomosabb szabálytalanság.
4: Így van, mert most elnézést, de hogyha egy pofon elcsattan, az abban a pillanatban fáj, de annak nincs különösebb következménye. Viszont egy vál, hogyha elszakad, az a kézilabdában az a sérülés, ami az egész pályafutást befolyásolni tudja. Gyorsan, mielőtt folytatódik a játék, még próbálok fókuszálni itt, amit láthattunk a második félidőben. Mentálisan erősnek tűnik a csapat, nagyon magas fokon ég. Ennek örülök, hogy nem sikerült mentális fölényt kialakítson a szerb válogatott velünk szemben. Egy gólos előny, most ezt a létszámfölényt, ezt ki kéne használni, nagyon jó lenne egy két gólos.
2: Egyébként bocsánat, annyi, hogy Rostát is kiállították.
4: Igen, ezt én sajnos nem láttam, hogy miért. Vissza is adom a szót, hogy nézzük, hallgassuk a mérkőzést.
2: Becsorog! Imre Bence lövése! Becsorog! 20-18! Miloszavja majdnem ráült a labdára döven. Annyi, hogy gyakorlatilag Miki volt az, aki először ott termett Borzasnál és meglökdöste. Úgyhogy valószínűleg dulakodásért volt Miki. 2 percet, Borzas is 2 percet kapott. Úgyhogy 2 szerb a padon és 1 magyar. A padon 4-en, illetve 5-en az 5 ellen támadnak most a szerbek, hiszen levitték Miloszavjevet. Csenics, Kojadinovics, elcsúszott, és lefejelte a talajt, egészen komoly színházat adnak elő a szerbek, és ha ez így lesz, hát komolyan, hát közelében nem volt magyar játékos. Én ezt megvideóznám, azt adnék kifelé egy szabad dobást, azt kell, hogy mondjam. Hát, egészen vicces ez a helyzet. Nem tudom, Gyuri, te mit láttál ebből, de én egyszerűen nem értem. Egyébként azért őt is ritkán látni, hogy Nagy László az első sorban feláll, és ő is reklamál.
4: Igen, elcsúszott a szerb játékos, és utána Szita Zoltán tenyere találkozott az arcával, tehát nem hiába fájlalja az arcát.
2: Na nézzük, Csenics, Kojadinovics. Kicsúszik a kezéből a labda, üres a kapu, rá lehet lőni Fozekas Gergő, Gergővel szemben szabálytalankodnak, 2 perc és 7 méteres, mert üres volt még a kapu, így van, egy újabb 2 perc. Pesmálbek, jól van, a harmadik szerb kiállítás egymás után, kezdik elveszteni a türelmüket a szerbek, legalábbis én ezt úgy látom. Fozekas Gergőnek ezek egy nagyon jó helyzet felismerése volt, ugye Gyuri?
4: Igen, bár a 7 méterest megköszönhetjük, mert nem volt lövő mozdulat. Tehát a kapura
2: lőtte a labdát.
4: Nem volt, a fault pillanatában nem volt lövő mozdulat, a fault utánesés közben. Megköszönhetjük a hetest szerintem.
2: Áll, kihagyja Imre Bence, aztán a visszapattalót is megfogja Miloszavjev, de jön egy újabb 7 méteres. Nézem, egy 2 perc nincs Ványa Ilics ellen, mert hogy rányult ő is egyébként Imre Bence kezére. Lesz-e esetleg más, aki elvégzi a 7 méterest? 28-58, illetve 1 perc 53 másodperc a 3 szerb kiállításból, Rostájéból 58 másodperc. Huha, Imre Bence megint odáll ehhez a szabályt, ehhez a 7 métereshez. Hát az biztos, hogy nem fél Miloszavjevtől, vagy legalábbis remélem, hogy nem fél. És be is lövi, jól van! 3-mal vezet a magyar válogatott, 21-18! 3 kiállítás a szerbektől, 1 a magyaroktól, 2-es emberelőny, 3 az 5 ellen, 4 az 5 ellen támadnak a szerbek. Csenics, Ványa Ilics, Kojadinovics, illetve Gyukics a szerbeknél. Ebből nem szabad gólt kapni. Nagyon kilépünk védekezni, és aztán pedig egy időkérés a szerb válogatottól, Raúl Gonzálesztől. Bent rohangászott a szlovén EHF delegátus Janko Pozsezsnyik, és ő jelezte, már ilyet is ritkán látni, beszaladt majdnem a pálya közepére. Szóval, Gyuri, te mint a szerbek közeli ismerője, én egy picit úgy érzem, hogy kezdik elveszteni a fejüket.
4: Hát most egy komoly káosz lett a pályán, ami nagyon jó hatással van ránk, és ennek örülök, hiszen a fókuszáltságot mi nem vesztettük el, a szerbek elvesztették egy kicsit, ezért is kért időt nagyon nagy rutinnal és tudással bíró Raúl González, hiszen érzi, hogy most ebből a káoszból egy olyan lélektani fölényt alakíthat ki a magyar válogatott, ami számszerűleg is meg tud jelenni az eredményben. Most kellene még ezt a pszichológiai fölényt meglovagolni egy kapus bravúrral, esetleg egy üres kapus góllal, de nem álmodozok tovább, hallgassuk, hogy mi történik Veszprémben.
7: 4 másodperc múlva jöhet vissza egyébként Stefan Dodic, de Raúl González majd Marsenicet küldi fel a pályára, de akkor is még két szerb a kiállítás sorsára, vagy a kiállítás szóval ki van állítva két szerb játékos, persze Rosta is még 22 másodpercig passzív a szerb játék. Kojadinovic, az lépés hiba volt, hát könyörgöm. Egy sasszé jobbra, egy sasszé balra, két lépés előre, ez nálam minimum 4, attól függ, hogy az oldal lépéseket hogyan és mennyinek számoljuk. Marsenic kezében a labda, mert hogy a szabad dobást azért kaptak, de már passzív a vendégek játéka. 21-18-ra vezetünk, 36,5 perc telik el. Kojadinovic, hát lőni ki, hát nem igaz, hogy falt közben is be tudják lőni, vagy be tudja lőni, 21-19. Zoran Ilić, már csak egy szerb, aki csücsül a kispadon, de Rosta is visszajöhet. Hát szerencsére meg Ilić is bemegy a falba, mármint a mi Ilićünk, Ilić Zoran, 22-19-re vezetünk, 37 perc telt el már a mérkőzésből, megint egy góllal a magyar válogatott áll jobban, és juthat ki a 2027-es világbajnokságra. Eddig egyébként nagy többségben kijutott a magyar válogatott, utoljára, amikor ez nem sikerült, akkor az 2014-es selejtező sorozatban a szlovének verték ki a magyar válogatottat. Megint áll az idő, 6-6 ellen támadnak mostantól a szerbek, még 25 másodpercig üres kapuval. Kojadinovic, Čenić, Kosz, megint Čenić, Marsenic van most a falba, Kojadinovic kapja a labdát, Čenić belement, én szerintem kapufa is onnan bepattan, sajnos Bartucról, de 7 méterest fújnak jó ütemben az izlandi játékvezetők, meg kell fogni ezt a hetest, Bartuc Laci, gyerünk, meg kell fogni. Ványa Ilićnek is tudni kell 7 méterest hibázni, ha már Imre Bence tud 7 méterest hibázni, akkor neki is. A szerb kiállítás, Pesmelbe kiállítása lejárt, viszonylag jól jöttek ki belőle a szerb, de 22-19-re mi vezetünk egy lövőcsel. Jó irányba ment Bartuc, de nagyon jól kilőtte a húzott alsó sarkot Ványa Ilić, és egészen elképesztő gólszámot termel ezen a mérkőzésen a szélső, úgyhogy vele nem tudunk nagyon mit kezdeni sajnos ezen a találkozón. Most ő Pesmálbek, de sajnos Pesmálbek is kifejezetten jól készül. De ez volt a 7. gólja Ványa Ilićnek. Mi támadunk, Szita, Fazekas, Ilić, ott egy zárás Báhiditől, de nem tudja bevinni. Fazekast megint megütik, aztán ketten is, jól védekezett most Marsenic, meg jól védekezett ott Milos Kosz is. Fazekas, Báhidi elvégezte a szabaddobást. Egy egyezés után bejátsza Báhidinek, Báhidi befordul 7 méteres, Marsenic reklamál, de még mindig 5 méteren átcsorog egyébként ő is, és 4 méteren ücsörök Pesmálbek. Szóval az a helyzet, hogy mindkét csapat egészen parádéssel játsza meg a beállósokat. Báhidi Bencét, ha fönt megjátszák, már pedig láthatóan ott keressük elsősorban a magasban, mert hogy még Marsenic elől is meg tudja csipni a labdát Báhidi Bence. Megint Imre Bence jön a 7 métereshez, hát hármat már hibázott Bence, most már többet nem lehet. 22-20-ra vezetünk, 38,5 perc eltelt. És gyönyörűen tette csavart a labdába, azért van vér a pucájában, ahogy mondani szokták, elcsavarta a labdát Miloszávjev lábai mellett. Cupara nagyon melegített a szünetben, de egyelőre úgy tűnik, hogy még nem hozzák az egykori veszprémi kapust a szerbek, nagyon bíznak Miloszávjevben. Kojadinovic, Dodic, Čenić most már nincs, Milos Kosz lövése, kipattan a kapufáról, Bóka összeszedi. Jó van, Bóka Bendegúz földobta magát, és mondják is neki az izlandiak, hogy ekkorát nem kell esni, mert ez őné is közveszélyes. Úgyhogy akár 4 góllal is vezethetünk először a mérkőzés folyamán, ugyanis 23-20-nál jön a magyar válogatott, él a magyar kispad is egyébként, folyamatosan biztatják a pályán lévő játékosokat a jelenleg pihenő társaik. Szita helycsere Fazekassal, aztán Ilić kapja a labdát, megint Szita, elmozog a falban Báhidi, ott a kínai figura, ott lenne Marsenic, tudta, hogy ez következik, és leszeli sajnos a labdát. Dodic futtatja Kojadinovicot, és ő el tudja tenni Zicserből a labdát, úgyhogy 4 helyett 2. De Fazekas már ott is van a falon a labdával. Szita, nem merte bejátszani a labdát, Báhidinek. Márszelitkos Báhidit dolgozgatja rendesen. Szit az ígyszerben be kell lőni, Zozi. Így van, Zozó. 24-21-re vezet a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia ellen, és még 20 perc alatt hátra a találkozóból. 20 perc alatt kell a magyar válogatottnak kivívni a továbbjutást. A két gólos idegenbeli vereség után most 3-mal vezet a Veszprém arénában a magyar férfi kézilabda válogatott. 24-21-re. Jukic, Kojadinovic, Ilic. Megint Dodic. Kerestem Miloszávjevet, de eltűnt a kapufa mögött, mert azt gondoltam, hogy 7 a 6 ellen játszanak, de 6 szerb volt a pályán, úgyhogy ott van ő. Zicser, 7 méteres, igen, belül védekezett, sajnos Bóka Bendegúz. Szita mondja Bókának, hogy figyeljen oda, zárjon oda, nem pedig lépjen be, mert egyébként Kojadinovicsal szemben jól védekeztek, Bartuc megfogta szerencsére, de így is jön a 7 méteres, Palasics pedig jön a magyar kapuba, vele szemben Ványa Ilics. Tessék már hibázni egyet, kedves Ványa! Zuga pala-pala Veszprémben. Ványa Ilics vele szemben. Egy lövő, és ezt meg Palasics érezte, de sajnos ez is benn van, ezúttal az egyenes alsót választotta Ványa Ilics. Fazekas, Báhidi, Hanusz is elkezdett melegíteni egyébként, ha jól láttam. De aztán visszaült a padra. Szita, Fazekas. Most Szita visszamegy a helyére a balátlövő pozíciójába. Fazekas. Ott a helyzet, 7 méteres, így van. Hát Pest-Málbek 4 méteren belül védekezett, és ezt észrevette Fazekas Gergő, odavitte a labdát. Őszintén nem is volt más célja, mint hogy ezt a 7 méterest megkapja a magyar válogatott. Úgyhogy megint Imre Bencén a sor, megint Imre Bencén a teher, be kell lőni, és most leviszik Miloszávjevet, Cupara érkezik erre a 7 méteresre a kapuba. Pergel is a magyar válogatottban, meg Hamszegon is a magyar válogatottban. Ez valószínűleg azért a védekezésnek fog elsősorban majd szólni Hamszegon. Nézzük. Jól van! Cupara sem tud kifogni Imre Bencén. 25-22, megmozgatta Cuparát, aztán a húzott alsóba bombázta Imre Bence. Rendkívül jó a hangulat ezen a mérkőzésen, és ez hozzásegítheti a magyar válogatottat ahhoz, hogy kijusson a 2026-os kézilabda világbajnokságra. Dodic kéri tőle, Ilics 12-13 méteren védekezik. Kojadinovic, Kosz, Dodic, ő viszi rá a falra a labdát, ütközik vele Ligetvári, Kojadinovic viszi keresztbe, Kosz fölmegy, lőni fog, lő is, micsoda sánc volt Sipos Adriántól, és most mutatja Hanusz, hogy most meg kell állni, most fel kell állni és bevinni. Valóban Hanusz is védekezik, Pergel viszont támadásban ott van, azaz Szita Zoltán kap pihenőt. 12 perc után a második félidőben Csemától. Pergel, Fazekas, Ilics, Fazekas, óriási bent Márszenics és Báhidi harca. Pest-Málbek is csatlakozik hozzá. Egyelőre nem találjuk a rést. Passzív a játékunk. Pergel, Ilics, Pergel ráviszi a falra, egyezni próbál, kiveszi a kezéből Pest-Málbek, kapunk egy szabad dobást, de ha jól látom, akkor azt mutatják az izlandiak, hogy mindössze egy, azaz egy passzunk van. Pergel meg fogja kapni, aztán el fogja lőni. Ez az egyetlen választási lehetőség. Így van, felviszi, nem, átviszi keresztbe, most lő! Hát ez a lövés, ez gyenge volt. Aztán Ilics nagyszerű védekezés! Az ellenfél 9-esén Dodic belemegy! Dodic belement Ilic Zoránban, ott maradt Ilic Zorán, és Dodic nem vette ezt észre, elindult előre, Ilic Zorán pedig ott állt, és esett el ezután a védekezés után. 25-22-nél létfontosságú lehet ez a védekezés. Fazekas végigviszi, kapufa 7 méteres. Bizony, Ványa Ilic is meglökte, meg Dodic is meglökte. Most Dodic két hibát csinált egymás után. Miloszávjev elkéri a labdát Imre Bencétől, Imre Bence oda is adja neki, nagyon tisztelettudóan, aztán visszakéri, majd odaáll a 7 méteres vonalhoz. 44. perc, sőt, 45. perc, áll a Veszprémi aréna, és mellé lövi, sajnos Imre Bence, Azért sajnos talán kicsit túlzottan is tiszteli Milosavljevet, nem szokott ennyi hibát elkövetni. 25-22-re mezett a magyar válogatott, 44 perc elteltével Szerbia ellen, de mi a helyzet az eliti jégkorong világbajnokságon Ausztria ellen? Virányi Zsolt.
8: Gyorsan a végeredményt mondom. 4-2-re Ausztria legyőzte a magyar válogatottat, így a magyar csapat számára ugye két meccs után két vereség. Kedden este 20 óra 20 perckor a britek ellen, akiket 5-2-re győztek le tegnap az osztrákok. Nyilván a bennmaradásból létfontosságú mérkőzés lesz, hiszen egy csapat marad ment itt a legjobb. 8 között az elitvében ebben a csoportban, Zürichben. 1-1 volt két emberelőnyös góllal az első harmad után, aztán megúsztunk három ember hátrányt, maradt az 1-1. És az osztrákok 2-1-re megszerezték a vezetést, majd időkérés, és ezt követően még kapus lehozatal is volt, mert üres kapuba sajnos betaláltak itt 3-2-nél, mert 3-1 után még szépítettünk ember előnyből, de a végén az üres kapus gól megpecsételte a sorsunkat. Az osztrákok tehát 4-2-re legyőzték a magyar válogatottat itt Zürichben. A szó Cseszeki Balázsét, Veszprém.
7: 26-23-as magyar vezetés, de sajnos szerb 7 méteres Pesmábekkel egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Vanya Ilics, vele szemben pedig Bartucz László a kapuban. Nagyon kellene most már egy bravúr egyébként a magyar kapuból, mert az a második fél időben elmaradt. És most is majdnem megvolt, de nagyon megtáncoltatta Bartucot, és hozzáért ugyan Bartucz a jobb lábával tánc közben, de nem tudta kirúgni a labdát, úgyhogy megint 2-vel vezetünk. Egyelőre azt kell mondani, hogy csak Szerbia ellen. Pergel, Ilics, Fazekas tulajdonképpen most a magyar belső hármas két irányítós játék igazából a magyar válogatottnál. Palasics is már elkezdett melegíteni. Pergel, Fazekas, Ilics, Zorán viszi föl, aztán Fazekas le a szélre, belenyúl Dodics, így van, ha belül futott át, magyar szabaddobás. Ez egy veszélyes passz volt Fazekastól, de még jó, hogy Dodics belül állt, így aztán nálunk marad a labda. Bókának egyébként jó is lehetett volna a labda, ha nem kap bele Dodics, de sajnos belekapott, így aztán csak egy szabad dobással jöhetünk. 46 perc, 19 másodperccel telt, töröltetnek. Na, a játékvezetők ott középen a hatos vonal környékén, a szerb hatos vonal környékén. Pergel kapta Bánhiditől a szabad dobást. Egy lövőcse után megjátszott a Bánhidi, de Bánhidi kezéből sajnos kicsúszik a labda. Igaz, hogy közben ráhúzták a mezét szinte a fejére, de ezt a mai kézilabdában már nem nagyon figyelik. Kell egy nagyon jó védekezés, vagy kell egy védés. Bartucz Lászlótól Palasics visszaült, úgyhogy nem jön még. Óriási a hangulat, de óriási a tét is ezen a mérkőzésen. Egyébként, ha esetleg nem sikerülne kijutni, akkor van két szabad kártya, amit majd a Nemzetközi Szövetség kihoz, de hát ne erre spekuláljunk. Ajajaj! Sajnos átűzi magát Milos Kosz, úgyhogy 26-25, csak egy ide a különbség. Ez viszont egyelőre a szerbeknek jó. Szóval van két szabad kártya, és jön Palasics mégis a kapuba a világbajnokságra. Tehát úgy is ki lehet jutni, de muszáj kijutni erre a világbajnokságra, mert ez gyakorlatilag az egész olimpiai ciklus befolyásolja. Ha nem jutunk ki, gyakorlatilag nem fogunk ki jutni Los Angelesbe szinte 100%-os biztonsággal, ahhoz Európa-bajnokságot kellene nyerni. Pergel leegyszerűsítve persze a történetet, Fazekas, Ilics, jól van, megint kettő ide egy jön. Ilics átlövés után 27-25, Pesmábek, Dodics. A második félidőben Nizsben azért elfáradtak egy picit a szerbek, és abban reménykedek, hogy hát ha most is. De előveszi Raúl González a 7-6 elleni támadójátékot. Két beállóssal, Pesmábekkel, illetve Marsenicsel. Pergel pedig kimegy 5-1-es védekezésben. Dodicsot, illetve Koszt üldözi. Dodics kimegy bal átlövőbe, ráviszi a falra, átlövi Gyukicsnak. Gyukics pedig sajnos be tudja húzni Palasics mellett a rövidbe. 27-26, ezt nagyon gyorsan megoldották, sajnos. De nálunk a labda, 27-26-os magyar vezetés, nagyon sok idő van még hátra, és csak egy gól a hátrányunk összesítésben. Nagyjából ilyenkor kezdett el a magyar válogatott Nizsben is feljönni. Most meg el kéne húzni lassan Szerbiától. Pergel, Fazekas, Ilics. Pergel, Zicser, beviszi, és megfogja Milosavljevet, de bizony még mielőtt bevitte volna, Pesmábek odaütött neki vetődés közben. Egy újabb magyar 7 méteres
2: Hát ki fogja ezt lőni? Pergel Andrej odáll? Hát az ő kezében van a labda. Krakowski Bence érkezik a 7 métereshez. Hát reméljük, hogy ez a 7 méteres ez úgymond hideg kézzel is menni fog Bencének. Ő áll oda Dejan Milosavljevvel szemben. Ott a kezében a labda Krakowskinak. Jobb szélső után bal szélső a 7 méteressel. Egy lövőcsel. És a lahat talpa alatt. Milosavljev talpa alatt. Bravo Krakowski Bence. Így kell felvállalni a felelősséget. 28-26. És ahogy nézem, Bóka Bendegúz le is ül a pad végére. Krakowski Bence támadásban is majd lehetőséget kap védekezni. Hanuszegon védekezik, hogyha labdát szerzünk, akkor le tudja vezényelni a lerohanást. Dodic. Kosz. Mit csinál? Gyönyörű védés, de be is lépett. Palacs is megfogta, nagyon sokat lépett, meg be is lépett egyébként. Eladjuk a labdát, hát nem igaz. Ez most Hanuszegon sara volt sajnos. Igen, össze is csapta a kezét Hanusz, de szerencsére vissza tudtunk rendeződni védekezésben. Istenem, hogy egész egyszerűen úgy tűnik, hogy ez a végjáték is ilyen lesz ezen a mérkőzésen. Persze Cseva mondta, hogy ilyen mérkőzésre számít, de mi meg reménykedtünk, hogy hát ha ennyire azért nem lesz szívinfarktus közeli állapot. Megint, és megint Palasics! 7 méteres. Hát egész egyszerűen nem is értem. De majd megkérdezzük Marosán Györgytől, hogy én innen nem láttam, de elképzelhető, hogy lövés közben szabálytalankodtak a szerb játékossal, aki egyébként fejbe lőtte Palasicsot.
4: Igen, történt kontaktus a két játékos között, hozzányúlt a lövőkész, az nem feszítette átra, tehát progresszivitás nem volt maga után, de faut volt egyértelmű.
2: Jöhet egyértelműen egy kivédett hetes Palasistól, Ványa Ilicsel szemben. Palasics bemarad a vonalon, most rohan előre, és megfogja! Áj, de oldalt vett ki, de kár érte, de nem baj, nem lett belőle gól. Ez pedig Palasicsnak azt is jelentheti, hogy elkapja a fonalat, mint hogy az elmúlt percekben azért jöttek védések tőle. Nem baj, hasonlítson ez a mérkőzés ebből a szempontból a szerbiai találkozóra, ahol az utolsó 10 percben Palasics 5 védést is bemutatott. Dodic. Kojadinovic. Dodic. Kosz. Hát ráugrik Siposra, egész egyszerűen vicces, amit Kosz csinál. Egyébként hihetetlen az, amilyen technikailag nem tűnik túl képzettnek Milos Kosz. Folyamatosan lépéshiba környékén van a szerb balátlövő, Raúl González pedig hát folyamatosan őt erőlteti azon a poszton, mert hogy Uros Borzast a kaput sem találta el két lövésből. 28-26-ra vezetünk, 9 perc, 33 másodperc a hátra a találkozóból. Pesmálbeknél a labda, és továbbra is 7-6-oznak a szerbek. Dodic, Kosz, Dodic, Kojadinovic, Dodic, Kojadinovic, le a szélre, és egy rossz zárás, elveszik Marsenicstől, egyszer elvették Báhinitől, most elvették Marsenicstől. Megint akár vezethetünk hárommal is. Megint vezethetünk akár hárommal is. A szélsőinket sajnos nem nagyon használjuk, nem nagyon megy le labda. Imre Bencére biztos, hogy nagyon figyelnek. Nyilvánvalóan az első mérkőzés 8 gólja után, de hát akkor is. Fazekas megpróbálja átvinni a labdát, megkapja Báhidi, megrántják, belövi. Lövés közben megrántották a kezét, de legalább gól. 29-26-ra mi vezetünk. Báhidi egyébként jelzi is, hogy megint bántották. Hát egy beállósnak ez a sorsa. Az, hogy Milosavljevet futtatja Raúl González, az nekünk nem nagy baj, én azt gondolom, mert Milosavljev abban is legalábbis fárad, legalább fárad egy picit. Dodic. Na, Uros Borzás vissza Milos Kosz helyett. Észrevette Raúl González azt, hogy azért Kosznak vannak technikai problémái ezen a mérkőzésen. Dodic középen. És sajnos be tudta vinni Gyukic, és be is lövi. Fazekas Gergő eladott, vagy el akart adni egy belemenést, ez nem sikerült, nem vették be. Az izlandiak 29-27 Gyukic góljával. 8 perc a hátra a találkozóból, meccs 0. Hiszen 2 góllal kaptunk ki Szerbiában, most pedig 2 góllal mi vezetünk. Szita
7: Krakowski Bencén a labdáért, majd megy a helyére. Fazekas egyegyezik, Szita, Zorán Ilić, megint Fazekas. Szita. Végigviszi, végigvinné, de jól zárnak össze előtte Borzas, illetve Marsenics. Folyamatosan megy a duma egyébként Szita és Marsenics között. Most pedig Pespálbeknek és Báhidinek szól a két izlandi játékvezető, hogy fejezzék be, vagy szóljanak a társaiknak, hogy fejezzék be a dumát. Fazekas, gyönyörű egyegyezés, után kicsúszik Szita kezéből a labda, és sajnos náluk is marad, megcsúszott a picit a lába. Fazekasnak visszarendelik a labdát, törölni is kell. Úgyhogy megint a szó Marosán Györgyi Gyuri. Ha futtatja Raúl González Milosavljevet, az nekünk jó, nem?
4: Kifejezetten jó, és én nekem az az érzésem volt az első mérkőzésen is, hogy fent felejtette Milosavljevet, most is van egy ilyen érzésem, mert azért mögötte nem egy ifista kapusű, hanem cupara, de ez maradjon így, az így jó nekünk, meg az is jó lesz, ha ugyanazt csinálja, mint az első meccsen, hogy az utolsó 3 percre berakja a Cenicset.
7: Legyen így, bár egyelőre én sajnos nem látom, hogy Cenic ott ücsörögne. Dodic, Borzas, Dodic, a 7-6 az azért maradt. Dodic, Kojadinovic, Dodic, Borzas, Dodic, nagyon jól ütközik vele itt a 9 méteren, aztán rohan vissza a helyére. Marsenics, 7 perc a hátra a találkozóból, Borzas, Dodic, és labdát szerez Hanusz, de rálépett a vonalra, úgyhogy jönnek a szerbek. Kojadinovic, Borzas, Dodic. Hát ez megint a 7 méteres, én szerintem erős, de csak a szívem mondatja ezt velem, nem tudom. Én azt gondolom, hogy Ilić Zorán bőven kint volt, még amikor beleugrott Dodic, aztán persze betolta őt. Egyébként ugyanezt mutatja Ilić Zorán is, hogy a könyökével betolta őt Stefan Dodic. Jön az újabb szerb 7 méteres Gyukić áll oda, hiszen az előző Ilić 7 méterest, Vanya Ilić 7 méteresét Palasics Kristóf fogta. 53 perc, 20 másodperc telt el a találkozóból, 29-27-re vezet a magyar válogatott Szerbia ellen, de ez nem jelent semmit, mert hogy pontosan 2-vel kaptunk ki Szerbiában is. Nézzük Gyukićot, vele szemben Palasics kijön egészen a 4-es vonalig, aztán visszalép egy lépést. Egy lövőcsel után sajnos ezúttal a húzott sarokban, nem mondom, nem lent, nem fönt, hanem középen Palasics arra ment, de ez nagyon jó erővel meg volt lőve, nagyon jó erővel lőtte meg a labdát, elnézést a germanizmusért. 29-28 a magyar válogatott javára, kell a gól, meg kell találni ennek a szerb védekezésnek az ellenszerét. Szita, Fazekassal helycsere, aztán Ilić, Szita, Fazekas, ott középen volt egy zárás, meg egy Milosavljev védés, aztán kint, akkor miért nem hetes? Tehát, hogyha a magyar válogatott jön szabaddobáson, akkor miért nem 7 méteres, mert zicserben volt Fazekas Gergő. Az alapvonali játékvezető azt mondta, hogy mehet tovább, a mezőny játékvezető pedig az zicserből ellőtt labdát kihozza egészen 9-esig. Tehát csak szabaddobásra jön a magyar válogatott, miután töröl tetnek az izlandiak. Eliasson, illetve Pálsson urak. Töröl egyébként Báhid is, ő a labdát törli. 29-28-as magyar vezetésnél egyelőre Szerbia áll továbbjutásra, 6 perc a hátra, Csema Rodriguez pedig időt kér, én meg akkor időt adok megint Marosán Györgynek. Jön-e az utolsó 6 perc, Gyuri, mint jött Nisben is?
4: Jöjjön, nagyon szeretnénk, szerintem sok százezren Magyarországon, sok millióan. De ez szükséges lesz, ez az időkérés, ez nagyon jó ütembe jött, még hogyha itt pont, mintha Fazekas Gergő zicserbe ugrott volna be, de lélektanilag egy fontos szakasz következik. Ugye az utolsó 5 percen belülre jó lenne úgy menni, hogy a 3 és a 2 között billeg a mérkőzés. Ahogyan ezt a meccsen is beszéltük, valószínű az, hogy egy labdás meccs lesz, tehát végig szoros a párharc. Szükség lesz érzésem szerint legalább 3 kapus bravúra, Fazekas Gergőnek a térnyeréseire, tehát Báhidi Bencét nagyon őrzik most már, és nagyobb területe lesz Fazekasnak az 1-1-re és abból való szélességi játékra, és a 7-6 ellen pedig egy aktív kettes védőtevékenységre az irányító felé.
7: Elképesztő hangulat áll a teljes Veszprém Aréna és szurkol a magyar válogatottnak. Hát itt mindenki megérdemelni a további jutást. Fazekas 7 méteres belül védekezésért odavitte, mert hogy látta, hogy Marsenics ott van, rá is ugrott Marsenicsre, és szerencsére az izlandiak is úgy látták, hogy Marsenics belül áll, úgyhogy jön a 7 méteres, jön Krakowski Bence. Ő egyet belőtt már Miloszávjevnek, Miloszávjev nem jön le, ott marad, be kell lőni ezt is, Bence. Eddig nagyon sok 7 méterest hibáztunk a két mérkőzésen, úgyhogy muszáj lesz ezt belőni. 10 méteres követünk, ebből hetet lőttünk csak be. Eol van 11-ből 8-at, 30

0: Szabálytalankodott Fazekas Gergő, mutatja is, hogy igen, ez így van. Visszahozza Marcenic, odaadja a labdát Folyadinovicsnak, aztán Dodic, Borzas, Pesmábek, hát megint megfogja, megint befordul és belövi. Nem igaz, hogy Pesmábekkel egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. 30-29. Egészen elképesztő, amit Dragan Pesmábek ezen a két találkozón művel, gyakorlatilag megveri a magyar válogatottat. Ez volt az ötödik gólja Pesmábeknek. 4,5 perc van hátra még a találkozóból. Most már ne kapjunk gólt, srácok, valamit találjunk ki Dragan Pesmábek ellen. Nem tudom, gyűrjük bele a földbe, fogjon meg most már minden labdát, Palasics Kristóf, vagy bármi, csak ne. Ő már ne kapjon labdát. Fazekas végigviszi, 7 méteres megint. Gyakorlatilag a magyar válogatott is leegyszerűsítette a játékot, megkapja Fazekas Gergő a labdát. Báhidi Bence a falban elmegy a túloldalra, ahhoz képest, ahol Fazekas egyegyezik, hogy elvigye magával azt a két embert, aki folyamatosan figyel rá, ez meg is történik, közben egyébként Fazekas az, aki fanatizálja a csapatot, Miloszlávjev helyett pedig jön Cupara a szerb kapuba, a 12. magyar 7 méteres következik. Be kell lőni, Bence, ez a legfontosabb. Egy lövőcsel. Ez is benn van a húzott alsóban. Nem variál, nem csavargatja a labdákat Krakowski Bence, hanem izomból bevágja a szerb kapuba. Megint 2-4 perc van hátra. Én nem szeretném, hogy 7 méteresek legyenek. Nyerjünk 3-mal, most már mindegy, csak 3-mal nyerjünk, könyörgöm. A két oldalra, a két egymástól távol lévő oldalra állította fel a beállósokat, és ez közülük Marcinic csúszik be, Pesmábek pedig Irit Zorán és Imre Bence között. És labdát szerzünk! Szerintem beleért Kojadinovics. De csak a szívem látta így, mert hogy Fazekas Gergő ért vele. Oldalról jönnek a szervek. Borzas, Dodic. Nagyon jó védekezés, hát Marcinic kapja meg. És hát az az igazság, ha ezt nem ellenünk csinálja, akkor ezt most felállva megtapsolom, mert befordult két emberrel a nyakán, és csuklóból elpörgette a labdát, fantasztikus volt. Fantasztikus volt Fazekas, a fejére kap egy ütést Marcenictől. Fazekas Gergőt ütik-verik. Persze ez a kézilabdában bőven előfordul. Marcenics bocsánatot kér, nem, egyébként nincsen kiállítás. Jó nagy ütés volt, de megbeszéli ezt Marcenics és Fazekas. Meg ha nem is volt nagy ütés, a helyzet az, hogy azért Marcenics és Fazekas Gergő között lehet jó 30 kiló, 25 a szerb beállós javára. Egy góllal vezetünk, és már csak 3 perc a hátra. 31-30. Egész egyszerűen nincs más lehetőség, mint gólt kell lőni. Borzassal szemben fog megint majd egyezni. Fazekas nem. Szita, Fazekas jön középre. Ilics kapja a labdát. Fazekas Gergő kilökik a falból Báhidi Bencét. Azért, ha Báhidit ki tudják lökni, azért ott komoly erő van, már pedig Marcenicsben van erő. 57 perc, 10 másodpercén megint áll az idő, hiszen töröltetni kell. Gyuri, egy gyors tipp.
1: 33-31-es magyar győzelem.
0: És 7 méteresek?
1: És 7 méteresek, igen.
0: Rosszat akarsz te nekünk? Szóval 31-30-as magyar vezetésnél folytatódhat a játék. Szita Fazekassal helycsere, Fazekas most visszakerül az irányító pozíciójába, Irit Zorán, Fazekas megint átveri ezúttal a Pesmábeket. Ez nem hetes, hát lövés közben megtolták, majd ott marad Ványa Ilics a földön, mert hogy egyszerre ugrottak be Imre Bencével. Imre Bence most Marcenicssel barátkozik. Egészen furcsa ítélet volt, de mondom, lehet, hogy ez csak a szívem miatt mondatja, de szerintem lövés közben megtolták Fazekas Gergő kezét, és sajnos megfogta azt Dejan Miloszlávjev. De még van időnk, gólt azonban már nem szabad kapni. 31-30-ra vezet a magyar válogatott Szerbia ellen. 57 perc, 26 másodperc telt el a mérkőzésből, és most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kiélezett végjáték. Dodic és Raúl González továbbra is ragaszkodik a 7-6-hoz. Kojadinovics, Dodic, Kojadinovics, Borzas. Most megcserélték a helyet Marcenics és Pesmábek. Borzas, Dodic, passzív a játékuk, nagyszerű ütközés ott Ligetvárival. Már Nagy Ligetvári ütközött remekül, Raúl González meg idő.

0: öt kér, úgyhogy megint Marosán Györgyé a szó. Mit kell ilyenkor, mit húzhat Csema szerinted?
1: Most már ebből a támadásából a szerbeknek nem lehet sok hátra, már passzív közelben vannak. Szerintem egy-két passz után fölkerül a játékvezető kezdet, mindenképpen stabilnak kell lenni középen, és Pesmábekre ott maradni, beálló körül védekezés kiemelten fontos, inkább lőjenek meg távolról, minket a középső zónában Sipos Ligetvári el tud sáncolni. Támadó játékban pedig ismételni tudom magam, mert az előző időkérésnél is ugye azt beszéltük, hogy Fazekas Gergő egy-egyezzen az eredményes volt, Bánhidi Bencére összezár a szerb védelem, és Fazekasnak ott van a területe a egy-egy elleni párharcokra.
0: Nekem egy picit ezen a mérkőzésen a szélsők megjátszása hiányzott, és szerintem ezzel nem szélesítettük ki eléggé a játékunkat.
1: Igen, ez deficitben van a magyar válogatott játékát, akár a hosszú távon is vizsgáljuk. Nem olyan mértékben játszunk, mint ahogyan ezt más nemzetközi csapatok, de legyen így, jussunk tovább így.
0: Így van, mindegy, és így van, ahogy mondod. Dodics, Borzas, és Palacsics! Palacsics megfogja, és most az alapvonalon, mert kiszerencsére nem oldal. Úgyhogy 2 percünk van ahhoz, hogy megfordítsuk az összesített állást, ami most mínusz egy, hiszen 31-30-ra vezetünk. Ilics. Ő van most középen, és kihúzódik az ő helyére jobb átlövőbe. Fazekas Gergő. Szita. Fazekas. Most már ő van irányítóban. Fazekas. Ilics. Borzason Márszenicsen próbál helyet keresni. Most Márszenicsen. Márszenics nagyon jól védekezik Fazekassal szemben. Báhidi elvégezte a szabad dobást. Fazekas át kellene hozni erre az oldalra. Ilics nem meri ellőni. Szita ellövi, ezt meg megfogja sajnos Miloszávjev. 1 perc és 15 másodperc a hátra. És Miloszávjev lesz a döntő tényező annak ellenére is, vagy lehet a döntő tényező annak ellenére is, hogy igazából nincsen sok-sok, vagy nagyon sok védése Dejan Miloszávjevnek. De még van 1 perc, 5 másodperc. Megint kell egy védés ahhoz, hogy akkor jöjjenek azok a hetesek. Hát 33-31 már nem lesz, de legyen 32-30. Én azzal is elégedett lennék most már. De gólt már nem szabad kapni, az egészen biztos. És valahogy labdát kéne szerezni, mert azért ehhez a 7-6-hoz nagyon ragaszkodik Raúl González, és ezt nem nagyon használtuk ki még ebben a fél időben. Borzas, Kojadinovics. 1 percen belül 50 másodperc a hátra. Borzas, Kojadinovics, Dodics, Kojadinovics. Szerintem ez a passzív, nem csak szerintem. Izlandi elit is. Fölélővi Dodics, de már visszaért Miloszávjev. 30 másodpercünk van, hogy ki használjuk, vagy ki harcoljuk a 7 méteres lövést. Egy dolgot kértem, ne legyen 7 méteres. Most egy dolgot kérek, legyen 7 méteres a végén. Csema Rodriguez időt kér. Mi az a figura, Gyuri, amit játszani fogunk?
1: 7-6 ellen fölmegyünk, Bányidi Bence labdát kap, 7 métereshez jutunk, és Krakowski belövi.
0: Ha 7 méteresek lesznek, beszéljünk erről, akkor azért Miloszávjev, hát ijesztő, ha ott tornyosul veled szemben, nem?
1: Igen, ott lélektanilag hát igencsak tud demoralizálni, viszont nincsen élete mérkőzése. Tehát most ez fontos védés volt, és olvasta előre Szita utolsó lövését, de nincsen tényleg olyan formában sem ezen a mérkőzésen, sem az előző párharcban, amitől meg kéne ijedni, de hát ez a világ egyik legjobb kapusa. Megvan a vagányság bennünk, ha odáig jutunk, hogy 7 méteresek lesznek. Imre Bence valóban hibázott ma 3-7-es, de megvan benne a vagányság, megvan a Krakowskiba, de majd visszatérünk erre, most először lőjünk gólt.
0: Így van, Ónodi János, Kuti Máté is a pályán. Ilicset levitte, nincs 7-6 egyelőre, bár Palacsics nagyon nézeget lefelé, mert hogy Rosta is öltözi, de lehet, hogy ő már a 7 méteresekhez. Vagy azért, hogy, na majd meglátjuk, 20 másodperc. Fazekas, Ónodi János, Kuti Máté megpróbál ő egyegyezni, vagy Fazekas, 15 másodperc. Valamit kéne csinálni, elviszi a labdát Báhidi, és eladja a labdát sajnos Fazekas Gergő, és itt a vége. A magyar válogatott ugyan Veszprémben nyer, de nem jut ki a 2027-es világbajnokságra itt a selejtezőn. az Szerbiára sikerül a két gólos Nisi győzelem után. Egyet megtartottak a szerbek, és joggal ünnepelnek, hiszen ezen a mérkőzésen is ugyan a magyar válogatott végigvezetett, de Szerbia nem engedte meglépni a magyar csapatot. Magyarország, Szerbia 31-30. Jól kezdte a találkozót a magyar válogatott, hiszen góllal kezdtünk, sőt, vezettünk két góllal is. Aztán Szerbia fordított 5-4-re, de nagyon hamar megint a magyar válogatottnál volt az előny. Elhúzni azonban nem tudtunk, elsősorban azért, mert sajnos kimaradtak 7 méteresek, elég sok volt a technikai hiba mindkét oldalon, és nem nagyon jöttek a kapus bravúrok. Bár volt néhány védése Palasicsnak, de annyi volt sajnos Dejan Miloszávjevnek is. Aztán a szünetben azért 2-vel vezethettünk volna, de a végét, az első félidő végét 17-15 után elrontottuk, 17-17. A második félidőben végig a magyar válogatott vezetett, volt, hogy 3 góllal is, hiszen azért voltak húzó embereink, Krakowski Bence belőtte a 7 métereseket, de ezek a 7 méteresek csak arra voltak jók, hogy gyakorlatilag az utolsó másodpercig tartsuk a reményt. Fazekas Gergő egyegyezéseiből kerültünk helyzetbe, és a második félidőben sajnos Báhidi Bencét sem tudtuk megjátszani, ellentétben a szerbekkel, akik mindig megtalálták elsősorban Pesmálbeket, de volt, amikor Márszenicset is, és ennek köszönhetően a végén a magyar válogatott már csak szaradt az eredmény után, 30-28 is volt, sőt 31-29. Azonban a szerbek betaláltak, és jött két védés Miloszavjevtől, meg egy eladott magyar labda a legvégén, hiszen 31-30-nál ugyan időt kért Csema Rodriguez, szövetségi kapitány, de a támadást nem tudtuk góllal befejezni, sőt eladtuk. A szerbek persze már néhány másodperccel a vége előtt nem erőltették. A mérkőzés legjobbja ugyan, legjobb magyar játékos ugyan Fozekas Gergő lett, de én azt gondolom, hogy ezt a díjat Gergő elcserélni a világbajnoki részvételre. Magyarország, Szerbia, tehát 31-30. Szerbia ott van a világbajnokságon, Magyarország egyelőre nincs. Egy dologban bízhatunk, 2 szabad kártya van még a világbajnokságra. Hát, ha az IHF, a Nemzetközi Szövetség az egyiket a magyar válogatottnak adja. Én most innen köszönöm figyelmüket, Berejme, és a kolléganőm pedig már elment interjúzni. Hát nem lesznek vidám interjúk, ez egészen biztos. A szó a stúdióé.
2: Azt hiszem mindannyiunkban nagyon nagy a dű és a csalódottság. Nekem egy valami jut eszembe, Gyuri. 2025. január 28. Férfi kézilabda világbajnokság. Mégpedig a zágrábi negyeddöntő. Horvátország-Magyarország 31-30.
1: Hát ez nekem, igen, sok minden eszembe jut. Most egyelőre hadd adjalak ki benneteket a kedves hallgatóknak. Tóth Béla szerkesztő föltett egy szakmai kérdést a végjátékkal kapcsolatban, illetve te is föltöttél egy kérdést, amire nem tudom a választ. Tehát ugye te azt kérdezted, hogy Onodi János kuti a végén, hát nem volt pályán, hogy az utolsó támadásra jó döntése a padról
2: hát behozni. Hát 20 percet ült nagyjából.
1: Idegen valakit, illetve hogy 7-6 ellen, ugye ezt Cseszri Balázsnak is mondtam, hogy hát szinte biztos, hogy 7-6 ellen fogunk játszani. Ha már 7-5 ellen játszunk a 15. percben is, akkor a végén miért ne játszanánk 7-6-ban, amikor gólt kell lőjünk ahhoz, hogy 7 méteresekig juthassunk. Ez nem történt meg, erre én nem tudom a választ, bízok benne, ezt azért majd fölteszik a kompetens embernek is, Csema Rodrigueznek. Nagyon sok rétű, nagyon nagy a csalódottság bennem. Először is nézzük meg azokat a pólusokat szerintem, hogy mi vezetett ehhez a vereséghez, illetve a párharc bukáshoz. Szögezzük le azt, hogy ez a szerb válogatott egyénileg nem áll jobb játékosokból, magasabban jegyzett játékosokból. Hát ott Márszenics és Pesmálbek, aki nemzetközileg jegyzett, annyi mind a ketten beálló pozícióban vannak, és kiemelkedően a szerb válogatott legjobbja volt Pesmálbek, és ezzel csatolok rá erre a mai mérkőzésre, az okokra, Pesmálbekkel szembeni védekezést nem tudtuk megoldani. Tehát a szerb beálló 5-ször kapott labdát és 5 gólt szerzett, Pesmán Márszenics pedig egyszer kapott labdát és az gólra is váltotta. Míg balátlövő teljesítményt, hogyha vizsgáljuk a szerbeknél, 14, ugye Milos Kosnak 7 átlövése volt, illetve 7 lövése, nem volt ez mind átlövés, mert volt benne betörés is, 4 gólt szerzett, még Uros Borzas 7 lövésből 1 gólt szerzett csak. Tehát a távoli zónában nem tudtuk őket kiterelni, ahol azért elmaradtak a jó teljesítménytől, tehát Kojadinovic sem lőtt agyon minket.
2: Főleg úgy, bocsánat, hogy az Uros Borzas az utolsó két támadásnál brutálisan mellé lőtte.
1: Tehát, hogy... Így van, és 7-6 játék a szerbeknek működött. Tehát megtalálták a beállót belőle, erre nem volt sem a Rodrigueznek válasza, a kettes védők fellépésével vett el területet, és ami a másik szegmens, a kapus teljesítmény. Tehát ez az első mérkőzésen, most a második mérkőzésen is 35 lövésből 6 védett labda, ezzel nemzetközi szinten nem lehet komoly eredményt elérni, ez 17%. Ami szerencsénk volt, hogy a túloldalon sem volt ennél sokkal markánsabb, de ott 8 védés volt, az 21%, na de ugye pont ez a két labda, ami a különbséget akár jelentheti is, természetesen ez nem ennyire egyszerű. Ennek vannak, ezt már a párharc előtt is, múlt hét csütörtökön reggel is, meg a reggeli műsorban jeleztem, hogy én félek a kapusoktól, hiszen Palasics Kristóf nem véd semmit Simics mögött, amióta visszatért a Melzungenbe, ezáltal, hogy ő keretben van legalább, de Bartusz László keretben sincs, és ez a két kapus így nagyon nehéz, főleg ebben a pozícióban az, hogy nem játszol a klubcsapatodban évközben, és utána gyere el a válogatottba és legyél top formában.
2: Jó, nyissuk meg akkor az aktát, ahogy te is mindig elmondod, hogy a személyigazolványodban van egy szám, ami elmondja, hogy hány éves vagy. Ugye Mikler Roland folyamatosan hosszabbítja a szerződését, mindig egy évet rától Szegeden. Én szerintem bőven lenne itt helyebb a válogatottban.
1: Egyértelmű Magyarország legjobb kapusa Mikler Roland ma is. Valahogy meg kellett volna győzni, hogy erre a két meccsre jöjjön vissza, és talán majd a VB-re, csak már ugye ez nem az első.
2: De őt meg kellett volna győzni egyébként?
1: Tehát, hogy... hát ugye ő visszavonult a válogatottól, én úgy tudom. Tehát mindenképpen okay, kommunikálni kell, csak meddig történik ez? Tehát hány évig van még szükség arra, hogy Mikler Roland mindig visszatérjen? 5, 10, 2, 1, mennyi? Én nem látom azt, hogy két év múlva ki lesz a magyar válogatott kapus, hogy Mikler Rolandnak ne kelljen visszatérnie. Ez újabb problémákat vet fel. Annak az elemzése az biztos, hogy most a körkapcsolás 22-30-ig tart, abba sem férnénk bele, hogy miért nem látunk kapust.
2: Itt egy új rovatot, igen. Jó, beszéljünk arról, hogy azt szokták mondani, hogy az egy gólos vereség az edzője általában. Hiába nyertünk most 31-30-ra. Nézzük meg azt, hogy az utolsó gól, amit a szerbek lőttek, az 56 perc 42 másodpercnél volt. Mi az 55. percben lőttük az utolsó gólunkat. Mi történt addig? És akkor beszéljünk kérlek arról is, hogy mi volt az elképzelés az utolsó időkérés után?
1: Nem, a legesleg utolsó támadásunknál én úgy vettem észre, hogy ugye bal 1-2 védő közel tudták a Bájdi Bencét, és az Ónódi János Kuti jött rá a bal 3 védőre jobb átlövőből cselezni, és abból egy hátsó kerülést szerettek volna a Fazekassal, aki a 2-3-as védő közé törve tehát hogyha segít a kettesvéd, akkor megjátszhatta volna Bányi Bencét, viszont mélységben elővételezett a bal 3 védő, és így nem volt erre terület. Na most... ezt le kellett volna reagálja jobban az Ónódi János Kuti, illetve a Fazekas abban a keresztjátékban, de mondom, én nekem továbbra is a problémám az, hogy ha mi előszeretettel játszunk a 7-5-7-6-ot, akkor egy ilyen támadásnál, ha mi mindenről dönt, akkor miért nem? Mert tehát ott most, ha eladjuk, akkor is vége van a meccsnek, de hiába kapunk üres kapura gólt, már nincs több, tehát vagy gólt lövünk, vagy kiestünk. Nem is került, ami még nekem elgondolkodtató, és szerintem azért sok mindenkinek, hogy a kézlabdában mindig elmondom, és mindenki tudja, a kapus, ugye ezt kielemeztük, a kapus teljesítménynek mekkora hatása van a csapat össz teljesítményére, viszont a kézlabdában van egy királypozíció, a balátlövő, ami szintén hát eldönti a csapat sikerességét a kapus mellett, és én nem látom balátlövőben sem azt a markáns játékost, aki líder személy tudna lenni, aki teljesítménye olyan hatással tudna lenni a csapatra, hogy kihúzza a gödörből, fölemeli a csapatot. Szita Zoltán ezt egyedül nem tudja megoldani, és nem is ez a személyiségű. Sorolhatnánk régen Perez Carlost, Kovács Péter, stb. Sorolhatnánk a magyar kézzel, micsoda átlövők voltak, vagy menjünk át a másik oldalra, Nagy Lászlóra, jobb átlövőbe. Jelenleg ott sincs ez a minőség. Csalódás, hogy nem jutottunk ki a VB-re. Azt meg kell vizsgálni, hogy egyébként ott lenne a helyünk.
2: Lesz még egy-két kérdésem, de menjünk most női kézilabda Európa Liga döntő helyszínére, hiszen hát egészen elképesztő fordulatok vannak, de nem mondok semmi többet, Németh Kornélia szó.
3: A Hát az, hogy egészen elképesztő fordulatok, az nem adja vissza azt, hogy mi történik egyébként itt Franciaországban. Szóval vezet a Dijon 22-21-re, de hát úgy, hogy gyorsan elevenítsük fel, mi történt. 10-2 volt a Thüringernek a 15. percben, a félidőben 15-6-ra vezetett a Thüringer együttese Kucora Csenge góljával. Aztán elkezdődött a második játékrész, és valami hihetetlen módon elkezdett olvadni a Thüringer előnye. 16-10, 16-12, Halajova góljával a 37. percben jött egy időkérés a Thüringertől, de ez sem segített. Gájé góljával a 44. percben 18-16. Ekkor úgy tűnt, hogy megállította a vérzést, a Thüringer pont Kucora talált be, és 21-18-nál 3-mal vezetett, de most azóta lőtt 4 gólt a Dijon, és egyet sem kapott. Reinhardt, aki a sorozat gólkirálya lesz, ő 7 gólnál jár a Thüringer játékosa, 7-est hibázott az imént, és Halajova góljával az 53. perc végén először a meccsen a Dijon vezet, Reinhardt pedig eladja a labdát, üres a kapu, ez is benn van! Atyavilág! Hát milyen fordítás ez? Poitier a semmiből! És 23-21-re a Dijon vezet a Thüringer ellen, akkor, amikor 6,5 perc a hátra, Kucora le a szélre, Dos Reis majdnem méri ezt is, de ebből most gól lesz. Petersen a gólszerző, na szóval tehát 6,5 perccel a vége előtt egyel vezet a Dijon, amelynek labdája van most a plusz 2-re, Budapest.
2: Köszönjük, Kornél, mindenféleképpen vissza fogunk még menni hozzád, viszont mi ugye várjuk Berelmese kolléganőnktől az interjúkat a Veszprém Arénához, viszont nekem egy kérdés megfordult a fejembe, miközben itt a tévét néztük, és az M4 Sporttól láthattuk, hogy a válogatott szövetségi kapitány Csema Rodriguez nyilatkozott. Én nagyon-nagyon kritikus voltam mindig is vele, és a tavalyi évben főleg, ugye amikor ezt a horvát történetet említettem. Mennie kell, maradnia kell? Ezt te hogy látod?
1: Itt a televízióban láttuk, hogy nyilatkozik. Ugye hallani nem halljuk, hiszen Kornélt hallgattuk. Mosolygott. Tehát ő szerintem nincs olyan letargiában, mint mi vagyunk. Itt azért a stúdióban nincs túl jó hangulat. Én nem látom az okát, hogy ő neki miért kéne maradnia. Tehát most, hogy mennie kell, nem kell, miért kéne maradnia?
2: Hát vagy miért élvezek külön bizalmat, de ez mindegy, ez más kérdés.
1: Ez úgy működik én nálam, meg szerintem a sportban, hogy vannak célok, hogyha azt teljesítjük, akkor sikeresek vagyunk edzőként, de attól még jó edző az adott ember, csak nem teljesíti a célt, akkor ugye az nem néz ki jól, és akkor menni kell, és most ez már a második.
2: Így van. Arról is beszéljünk, mert nem beszéltünk korábban, hogy 20 darab 7 méteres volt az egész mérkőzésem.
1: Igen, áttörésre, betörésre alapuló támadójáték mindkét csapatnál. Nem részesítette előnyben egyik csapat sem a távoli zónából történő kapura lövéseket, ugye beálló játék. Azáltal, hogy a beálló játékosokkal a 2-2-ket sűrűn játszó mindkét csapat, az azt követő passzból egy agresszív 1-1 következett, és ebből adódott az, hogy sok 7 méteres lett.
2: Ha minden igaz, akkor Berelmesét kapcsolhatjuk a Veszprém Arénába, hiszen van már interjú alanynála.
4: Ez nem teljesen így van, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. Csupán annyi információt adtam át Tóth Béla szerkesztőnek, hogy lassan elkezdtek szállingózni a magyar játékosok. Csema Rodriguez elment mellettünk, azt mondtátok, hogy a tévében nyilatkozva nem tűnt letargikusnak, nekem annak tűnt, és azt is mondta Marosán György, de lehet, hogy jó Andris mondta, hogy elfogult, nem pozitív értelemben Csema Rodriguezzel kapcsolatban. Én elfogult vagyok, lehet, hogy pozitív értelemben Csema Rodriguezzel kapcsolatban, és lehet, hogy azért látom egy picit máshogy az arc kifejezését. Ezt mindezt csak azért mondom el, mert továbbra is várunk a játékosokra. Ugye én most itt vagyok egy folyosón, és itt próbálok várni, jön itt Liszkai Gábor sajtófőnök. Megkérdezem, hogy van-e esélyünk arra, hogy jöjjenek a játékosok. Nem tudom, igen, jönnek, akkor próbálok. Szorán jönnél egy kicsit Ilić Zorán áll itt mellettem. Nem tudom, hogy kérdezni nehezebb, vagy válaszolni. Még az első érzések, mert nyilván ezt még nem tudtátok feldolgozni.
5: Hát csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk ki, de viszont büszke vagyok a csapatra, hogy megtettünk mindent, és küldöttünk a végsőgig. Egy góllal nyertünk, de ez nem volt elég, mert ugye kikaptunk két góllal. Szerintem végig diktáltunk a tempót. A Miloszláv nyelve fontos pillanatokban véret, visszafordítottak, vagyis visszajöttek a meccsre, amikor diktáltunk a tempót. Ilyen 3-4 gólon elmentünk, és szerintem ez döntött így a vége fele.
4: Ez a mérkőzés számított igazán, nyilván ez volt a visszavágó, de azért a kinti mérkőzés, nagyon nagy hátrányba jöttetek vissza, ott -7-ről -2, de ez a -2 az most nagyon sokat számított?
5: Hát igazából mondhatni igen, hogy sokat számított, de viszont az első meccsen, amikor elmentek 7-8 góllal, és visszajöttünk 2-re, az úgymond könnyebb út volt, mint ahogy a Veszprém Arénában kellett volna kezdeni -6-ra vagy -7-re, mint -2-re. Ezt szerintem az első 5 percben vissza is szereztünk, és igazából X volt az eredmény, és csak próbáltunk mindig tárni a tempót. De szerintem jól is sikerült, nem mutattak semmilyen újat, amit nem láttunk volna, vagy amit nem gyakoroltunk volna. Szerintem itt igazából ami döntött, ez fontos pillanatokban a védések.
4: A védések, ez nagyon fontos, ugye nálunk nagyon, nagyon kevés kapus védés volt, de azt hiszem, hogy ennek a találkozónak nem volt fordulópontja, ez végig olyan nagyon hasonló volt, nem? Hogy egy-két gól volt a különbség mindig, és innen nem tudtatok megújulni, vagy nem tudtátok azt a pluszt rátenni a végén?
5: Hát igen, ezt próbáltunk igazából, amikor vezettünk 2 góllal, akkor igazából 0-án voltunk, majd is X. És itt próbáltunk egy kicsit előnyt szerezni, hogy vége fele tudtunk, mint Szerbiában, hogy elfáradnunk, és próbáltunk rohanni, de viszont nem tudtunk középkezdést csinálni, úgyhogy nem is tudtunk futni, és próbáltunk támadásba találni olyan megoldásokat, amit meg tudjuk törni őket.
4: Az 55. percben szereztük az utolsó gólunkat, hogyha jól emlékszem. Ez azért fontos a végkimenetel szempontjából, nem?
5: Igen, ahogy mondtam is, úgyhogy szerintem a védes szám döntött ebben a pillanatban, utolsó 5 percben nem tudtunk gólt lenni, és igazából így nyertünk, de nem mentünk tovább.
4: Jobb csapat a szerb, mint a magyar?
5: Hát én azt mondanám, hogy szerintem ilyen egy rangunk vagyunk, főleg ebből a két meccsből nézve, ott nagyon jó extrát mutattak a kinti meccsen. Mi próbáltunk az itthoni meccsen kimutatni az extrát, szerintem jól is sikerült, ahogy mondtam, 54 percig, és utána nem is azt mondom, hogy ha leestünk, de amikor nem jöttek a gólok, és nem jöttek a védések, így nem tudtuk megtörni őket, hogy 3-4 góllal vagy 5-tel menjünk. Úgyhogy nyertünk, de csalódottak vagyunk, hogy nem leszünk kint a VB-n, de büszke vagyok a csapatra, hogy mindent megtettünk próbáján.
4: A győzelemhez gratulálok, további sok sikert, köszönöm szépen. Ilić Zoránt hallottuk, Palasics Kristóf érkezik, de lecsapta egy másik újságíró itt előttem, úgyhogy addig én visszaadom a szót a stúdióba, és jelzek, hogyha újabb interjú van itt.
2: Berelmesének köszönjük szépen erre az interjúra, és majd azért érdemesen reagálni, viszont tényleg elképesztő izgalmak vannak Dijonban, úgyhogy menjünk a női kézilabda Európa Liga döntőjére, a szó Németh Kornélia.
3: Ugyanúgy, ahogy az első fél időben azt mondom, hogy meg kell dörzsölnöm a szemem, és nem hiszem el, amit látok. Ez most is igaz, 3 góllal vezet 3 perccel a meccs vége előtt. A házigazda Dijon a címvédő Thüringer ellen. Kucora kapja a labdát, Kucora leteszi a jobb szélre, és onnan Dos Reis, én a kipattanót Faragó szedi össze. Faragó Luca góljával zárkózik 2-re a Thüringer. Szóval 21-21-nél Nina Düri góljával egyenlített a Dijon, és hát onnan valami egészen döbbenetes, amit művel a francia csapat. De most ezzel a góllal valamelyest életben tartja a reményeit a Thüringer gárdája, de most már csak 2,5 perc van hátra. Egy bejátszás 7 méteres lesz, áll az óra, és Hanflant pedig még kap egy 2, bocsánat, nem is Hanflant, hanem Kucora kapja a 2 perces kiállítást. Mintával szemben, a hazai beállóval szemben szabálytalankodott a német kispad, felrobban a dütőn, és ez a 7 méteres alig, hanem eldöntheti a kupa sorsát. Érkezik a heteshez Nina Düri, Neki eddig 7 gólja volt, lesz egy 8, ez a kérdés, lesz bizony! Minedüli góljával, 2 perc 20-szal a vége előtt, 3-mal vezet a Dijon a Thüringer ellen, a szó a budapesti stúdióért.
2: Köszönjük szépen, és akkor minden igaz, akkor Bera elmesélni, van egy újabb riporton, hogy kapcsolunk Veszprémbe újra.
4: Hát megint csak nem nálam, de legalább mellettem Palasics Kristóf nyilatkozik a Nemzeti Sportnak éppen, úgyhogy ezt próbálom kivárni, és aztán lecsapni rá. Hát ő sem csattan ki az örömtől, ez azt hiszem, hogy teljesen természetes. Közben, hogyha próbálok arrébb lopozni, mert Rosta Miklóst is leállította valaki, csak nem akarok itt beleszólni egyetlen egy interjúban sem, és ez egy olyan folyosó, ahol készíthetjük az interjúkat, hogy nem látok rá egy pillanat. Bocsánat, jöhetek? Szia, élőben vagyunk, Ónodi János Kuti Máté áll itt mellettem. Nem tudom, hogy lehet-e bármit szakmailag értékelni. Az biztos, hogy most ezen a visszavágon dőlt el minden, vagy az első mérkőzésen kellett volna egy picit más eredményt, sokkal jobb eredményt elérni, hogy ez a hazai visszavágó más legyen, vagy igazából teljesen mindegy, mert sosem tudjuk meg.
5: Hát biztos lehet szakmailag is, de abban én most nem szeretnék belemenni, mert nagyon friss ez a dolog most. Azt gondolom, hogy ha az első mérkőzés képét nézzük, akkor azt gondolom, hogy itt dőlt el talán, mert ott azért lehetett volna csúnya vége is annak a mérkőzésnek, és azt gondolom, hogy ezzel a mínusz kettővel kihoztuk belőle a maximumot, és ma ott voltunk végig a küszöbén ennek a mínusz kettőnek. Ha jól emlékszek, volt talán plusz 4 is, vagy 3 talán, az biztos, de ott mozogtunk, ez a 2-1-en mozogtunk folyamatosan, és sajnos ezt nem tudtuk átfordítani még egy kicsit, és megtörni őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a két mérkőzés összképe alán talán az elsőből kell többet tanuljunk, mert ott azt gondolom, hogy ott nem játszottunk jól azon a mérkőzésenként, ezen a mai mérkőzésen már sokkal jobban hasonlítottunk arra a magyar válogatottra, azt gondolom. Egy nagyon erős szerb csapattal játszottunk, és most ez sajnos így jött ki, nyilván le kell majd vonni a következtetéseket, de már mint mondtam, ez most egyelőre nagyon friss, nagyon nagy csalódás, úgyhogy nem tudok többet mondani.
4: Akkor azt sem tudod, hogy miért nem sikerült ez az átlendülés, mekkora volt egyébként rajtatok a teher, mert azért itt az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos világbajnoki selejtező, mert ha nem leszünk ott a VB-n, akkor az olimpiai selejtezőt is nagyon nehéz lesz elérni. Ez a teher, ez mekkora volt rajtatok?
5: Azt gondolom, hogy ezzel mindenki tisztában volt, de ezt nem feltétlenül éreztük, vagy... Én személy szerint tudok, nyilván mások nevében nem szeretek nyilatkozni, én nem éreztem, azt gondoltam, hogy ez egy irtózatosan fontos mérkőzés, de tényleg még az első mérkőzés után is azt gondoltam, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván van teher, nyilván tisztában voltunk vele, hogy ezek után minden teljesen máshogy lesz, úgyhogy hát... Nem tudok mit mondani sajnos, most tényleg nagyon friss még így ez az egész dolog.
4: Sokat beszélgettünk arról még a meccs előtt, mondjuk főleg újságírók, hogy mi majd itt nyerünk, és a szerbek megkapják a szabadkártyát majd a világbajnokságra. Van esélyünk nekünk megkapni a szabadkártyát a világbajnokságra?
5: Hát én ezt nem tudom, őszinte leszek. Én nekem az a dolgom, hogy felmegyek a pályára, és ott kivívjam, én is segítsek a csapatnak, hogy kivívjuk ezt a dolgot szabadkártya nélkül is. Ez most sajnos nem jött össze, nyilván ha erre lesz esélyünk, akkor nem tudom, hogy ez mit kell tenni, vagy ez mi múlik, mert én tényleg úgy voltam vele, hogy ezt a mérkőzést itthon megnyerjük minimum 3-mal is, és ott leszünk alanyi jogon a következő világbajnokságon. Úgyhogy majd most mindent át kell gondolni, azt gondolom, hogy most mindenki nagyon szomorú, és nyilván tanulnunk kell ebből is. Egy fiatal csapat vagyunk, nyilván van egy pár tapasztaltabb játékosunk, de nem tudok pozitívumot mondani, tényleg most sajnos akkora a csalódottság, de talán ez, hogy talán ettől is jobb játékosok leszünk, megtanuljuk ezt az egészet, de nyilván nem így terveztük sajnos.
4: A győzelemhez gratulálok, további sok sikert, köszönöm szépen. Itt áll még Sipos Adrián, aki éppen a Magyar Kézilabda Szövetségnek nyilatkozik, úgyhogy ha egy picit később majd őt is reményeink szerint meghallgathatjuk stúdió.
2: Beről mesének köszönjük szépen, és egy villámkapcsolás gyorsan Dijonba, hiszen a véget ért valószínűleg már a női kézilabda Európa Liga döntő, a szó Németh Kornéli.
3: Bizony, véget ért, nincs színvédés. A német Thüringer elképesztő leolvadást produkált a második félidőben. A második játékrész, tessék kapaszkodni, 23-10-re nyerte meg a Dijon. Azok után, hogy 15-6-ra égett a félidőben a végeredmény, Dijon Thüringer 29-25, a házigazda francia csapat megnyerte tehát az Európa Ligát. Budapest!
2: Német Korninak köszönjük szépen, és jó utat kívánunk majd haza, és akkor még egy kérdés Marosán Györgyhöz, hogy azért a labdarúgó válogatottunknak sem sikerült kvalifikálni a magát a világbajnokságra, most a férfi kézi labda válogatottnak sem sikerült. Hogy lehet ezt így összekaparni azért? Akár most akkor beszéljünk a férfi kézi labdázókról. Hát kinek majd... kell előlépni ilyenkor, hiszen azért viszonylag egy fiatal csapatról beszélünk. Viszonylag.
1: Hát most a sportdiplomatáknak először a szabadkártyákért való
2: van
1: harcban.
2: Van esélyre egyébként?
1: Hát, van, megvannak a riválisaink, azért Hollandia sem jutott ki, Ausztria sem jutott ki, tehát nem egyszerű a szituáció, de most valóban rajtuk a sor. Tehát, hogyha már a pályán és a pályaszélén nem érkezett az a sportteljesítmény, akkor magas szintű a magyar sportdiplomácia, és ugye hát most sorolhatnánk, hogy Bajnokok Ligája, négyes döntő rendezésben kiválóak vagyunk, stb. Tehát ott már bizonyítottunk, szerintem most rajtuk a sor, és ezt jó lenne, hogy megoldják, és majd a csapat is ezt meghálálja, bízunk benne a világbajnokságon.
2: Hát igen, rendezésben már bizonyítottunk, a pályán még azért annyira nem sikerült.
1: Hát a közelmúltban nem sikerült, igen, azért visszatudunk kanyarodni eredményekhez, de most a közelmúltban nem.
2: Marosán György, neked köszönjük szépen, hogy itt voltál a mai napon, neked is jó utat kívánunk haza, és akkor jöjjön most egy rövid hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Vereség az osztrákoktól a jégkorong VB-n. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára. Ma még marad a borongós esős idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
6: Sporthírek.
7: A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az árófordulóban hazai pályán 2-1-re legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyeddöntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének holnap szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor következik a legfontosabb mérkőzés a bennmaradásért, a szintén 0 pontos britekkel szemben. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgi világkupa verseny záró napján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, még a női kenu 4-es ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként tért célba kajak 1-esben Nádas Bence, és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-se is. 5000 méteren aztán kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám 2-szeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó felső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balaton-Almádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a 3. szakasz győzelme. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a piros trikót.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő és a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó, a tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a Facebook oldalán Gajdos László. A miniszter úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a környezet állapota hosszú távon meghatározza az emberek életminőségét, ezért a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsó rakparton vonultak végig, az embermentők emlékműve alatti dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élet tiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bim spanyol operatőrrendező kapta a Szápata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Az idén 10. alkalommal megrendezett mostrán több magyar alkotót is díjaztak. A legjobb nagyjátékfilm díját például Pálos Gergely kapta, aki Enyedi Ildikó a Csendes Barát című filmjét fényképezte. Több mint 1500 futó vágott neki ma délelőtt a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny a 11,6 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatta az erdei terepen, túraösvényeken vezető útvonalat.
6: Közlekedés.
7: Forgalomkorlátozásra kell készülni a 12-es főúton Nagymaros átkelési szakaszán a 14-es kilométernél ma éjfélig rendezvény miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon kisüt a nap. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 46 perc a pontos idő, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. High hopes, ugye magyar nyers fordítású nagy remények. Ugye ezek megvoltak a mai napon, ami a férfi kézilabda válogatottat illette, de ezek hát nem jöttek össze. Nagy reményekkel indult el a Honvéd is, az MB2-es mai mérkőzésen, a BVST Zugló ellen. Jukovics Lászlót köszöntjük újra a stúdióban. Nem sikerült győznie a Honvédnak a BVST Zugló ellen, a Vasas viszont nyert az Ajka ellen, így tehát a Vasas lett az első, a bajnok, de természetesen a Honvéd a második helyen szintén kvalifikálta magát az első osztályba. Beszéljünk egy picit erről az egész szezonról, az MB2-ről. Azt hiszem nem történt meglepetés, hogy ez a két csapat nyerte. Jutott fel az első osztályba pontosabban.
2: Szia, köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Évelején, amikor tippelgettünk, hogy ki lehet, én ezt a két csapatot neveztem meg, hogy a Vasas Honvéd lehet a feljutó. A Kecskemét és a Mezőkövesd, akik mögötte végeztek, a Mezőkövesdre nem gondoltam, hogy nagyon potenciális kihívó lehet. A Kecskemétet meg úgy fogalmaztam, hogy nincs annyira erős keretük, hogy az egész bajnokság során veszélyeztethessék ezt a két csapat feljutását. Itt a végén, a múlt héten volt egy nagyon jó mérkőzés, a Honvéd-Vasas, amin a Vasas első félidőben vezetett, de a Honvéd rendkívül jó hangulatban. Az megfelelt egy komoly NB1-es, úgy komoly, hogy egy abszolút jó NB1-es mérkőzésnek, ott a Honvéd nagyon jól játszott. De a Honvédot szerintem egy kicsit megütötte az, hogy a kupa döntő előtt az utolsó 93. percben esett ki az Alaigerszektől, ott az egy mélyütés volt, abból még fölállt erre a Vasas meccsre. De most ezen a meccsen valahogy nem, már úgy éreztem, hogy kivették a szabadságot. Megvolt a följutás, persze bajnoki cím jó lett volna, kimentek a szurkolók. A Vasas pedig, azért mondjuk el, hogy ő 6-szoros magyar bajnok, és legutóbb az NB1-be, 1977-be, és 49 éve volt bajnok a Vasas.
1: Ez nem most volt.
2: Hihetetlen régen. Akkor egy, az Újpest volt 69-75-ig, 7 évig zsinórban, mint most a Fradi, 76-ba a Ferencváros, 77-ben a Vasas, azóta nem nyertek bajnokságot az első osztályba, tehát jövőre nyilván nem a bajnoki címért fog küzdeni se a Vasas, se a Honvéd, csak ez két akkora múltú csapat, hogy mindenképp el kell mondani ezeket a dolgokat.
1: Azért alapvetően az, hogyha másod osztályban játszol, és ennyire magasan kvalifikált múltad van, Honvéd, Vasas, stb. Stb. Nyilván az első sorban az a cél, hogy visszajussál az első osztályba. Itt most arra szeretnék gondolni, hogy láthattuk a lefújás után, a BVST Zugló Honvéd mérkőzés után a játékosokat, hogy oda mentek a szurkolókhoz, és boldogabbak voltak a szurkolók, mint a játékosok. Jó néhány játékosan lehetett látni azt, hogy letörten, maguk elé néztek, épp hogy tapsoltak, tehát nem volt meg az öröm. Értem, hogy szerették volna menni a bajnokságot, de az elsődleges cél, én úgy gondolom, az, hogy visszajussanak az első osztályba.
2: Igen, de ez most már két hete vagy három hete realizálódott, hogy ez megvan. Ezt konstatálták a játékosok, meg azért van egy kis feszültség is, hogy Feczkó Tamás jövője még nem dőlt el. Ugye a szerződésében benne van, hogy feljutás esetén egy év opcióval érvénybe lép a szerződés folytatása, de azt hallani, hogy...
1: Mit tudunk spanyol... erről? Igen.
2: Hát egy harmadosztályú spanyol edző van a képben, ma meg is nevezték, hogy ki, de még végérvényesen ezt nem jelentették be. Én megmondom őszintén, nem vagyok benne a mindennapokban a Honvéd működésében, de meglepne, hogyha nem Feczkó Tamás folytatná, mert szerintem nagyon jó idén zártak. Az előbb ide citált kupa elődöntő, amikor tényleg egy fél percen múlt, hogy nem ők jutottak be, tudom, hogy nincs a fociba ha, de a magyar kupa döntőjébe. A cél teljesítették, az NB1-be följutottak. A játékosok azért voltak szerintem szomorúak, mert ma azért nagy csalódást okoztak önmaguknak legfőképpen. A szurkolók pedig le a kalappal, főleg ez a múlt heti Honvéd Vasas meccs, hát ott fantasztikus jó hangulat volt.
1: Pedig azért a hanevű játékos nagy zsugás lenne, azt tegyük hozzá. Beszéljünk néhány csapatról, ami talán nem tudom, hogy mennyire meglepetés. Például, hogy a 16 csapatos a másodosztály, a Videóton a 8. helyen zárt.
2: A Videótonnak a múltja nagyon nagy, remélem, hogy vissza fog találni. Nemanja Nikolic kinevezése sportigazgatónak az teli találat, Pető Tamás vezetőedzőnek szerintem szintén jó választás. Ősszel szerepeltek nagyon gyengén a fehérváriak, és tavasszal, miután Nikolicsék oda mentek, egy teljesen jó irányba fordult, egy nagyon nagy változás pozitív irányba. A Videóton szerintem jövőre meg fogja célozni a feljutást. Tudom, hogy erről nem elég csak beszélni, meg könnyű kijelenteni, hogy most azért megyünk. A játékos állományt meg kell erősíteni. Itt az a kérdés, hogy elhangzott, ugye Cserpalkovics András is polgármester mondta, hogy több szponzor van a képbe. Itt az a kérdés, hogy mennyire tőkeerő szponzor tudnak találni, mert most elmondhatjuk, hogy nem a pénz focizik, ez igaz, de pénzért tudsz venni minőségi futballistát.
1: Ez így van. Beszéljünk a kiesőkről is. Van egy 16. helyen záró legeslegutolsó helyen a Békés Csaba, amely egyébként ma legyőzte a Mezőkövesdet hazai pályán, vagyis idegenben 1-0-ra. És ott van még, azt hiszem, én számomra ez meglepetés, a Budafok, aki azért nem régében azért tehát egész magas szintekig jutott Magyar Kupa döntő például.
2: Pontosan, a Budafok egy nagyon jó múltú csapat. NB2-ben már megszoktuk, hogy rendszeresen ott vannak. Ugye Mátyus Jánossal volt a vezetőedző, amikor kupadöntőt játszottak az Zalaegerszeg, és csak a hosszabbításban maradtak alul. Budafokon sajnos
1: a,
2: jövőre...
1: a jelenlegi bajnokot ejtették ki, ugye a Győrt, hazai pályán.
2: Tényleg.
1: Pont ott voltam, igen.
2: És jövőre sajnos NB3-ba fognak szerepelni, hát rendkívül pekesen alakult az előző forduló nekik, mert ott a 10 perc alatt minden megtörtént negatív, ami velük történhetett. Egyenlített ugye a mérkőzésen az ellenfelük, a videóton 1-0 vezetett Szent Lőrinc szerintem kikapott 2-1-re, és abban a pillanatban hirtelen abból, hogy ők lettek volna bemaradó pozícióba, egyből kiestek abba a fordulóba. Na de erre szoktam mondani, és ezek tények, ezt nem én mondom, hogy egy bajnokságban, ami mondjuk az NB2-ben 30 meccsből áll, ott nem egy-két meccsen múlik a dolog, hanem ott van 30 meccsed, persze a végén számolgatsz, hogy ennyi pont meg annyi pont kéne, na de a végén a legigazságosabb rendszer a bajnokság, mert mindenki a helyére kerül, mindenkivel játszol egyszer otthon, egyszer idegenbe, az NB1-ben ez máshogy van, meg kétszer otthon, egyszer idegenbe vagy fordítva, azon lehet vitatkozni, de például a 30 csapatos bajnokságban a legigazságosabb, hogy egyszer otthon, egyszer idegenbe.
1: Nem frajdi elszólás volt, én arra gondoltam, hogy Győr a bajnok az első osztályban, és akkor picit váltsunk is az Fizligára, az NB1-re, hiszen ugye a Győr nyerte a bajnokságot. Nagyon remélem, hogy tudsz igazolni engem, Laci, hogy én ezt elég sokszor elmondtam egy előadásból, hogy szerintem a Győr fogja megnyerni a bajnokságot.
2: Ezt meg tudom erősíteni.
1: Köszönöm szépen.
2: És én azt mondtam erre, hogy Magyarországon elképzelhetetlen jelen pillanatban egy 21 milliárdos költségvetéssel rendelkező klubot letaszítani a 5,5 milliárdos Győrnek, vagy a még kevesebből gazdálkodó Paksnak. Újpesten lett most pénz, ugye beszállt a MOL, de ott meg csapat nincs egyelőre, keresik a játékosokat. Eddig elég keveset találtak meg minőségben. Most arról beszélek, aki azokhoz a célokhoz, amit kitűztek, alkalmas, de biztos, hogy az lesz az egyik kihívó. Tehát jövőre a most első három helyen lévő csapathoz, meg a negyedik Debrecent idevehetjük, az Újpest fog szerintem csatlakozni, mert a Puskásból úgy érzem, hogy el fogják vinni a legjobb játékosokat, hát Margráf és Szappanos már elhangzott, hogy ő nagy valószínűséggel Újpestre megy, hát Lukács és Nagy Zsolt, hát Lukács iránt óriási kereslet lesz.
1: Kicsi Dárdai.
2: Hát Kis Dárda is ott van, de mink Nagy Zsolt, aki még nagyon jó futballista. Na de kanyarodjunk vissza a bajnokság legnagyobb nyerteséhez, a Győrhöz, aki fantasztikus szezon produkált. Hát ne felejtsük, hogy 2024 nyarán Ajkán NB2-es bajnoki címet ünnepelt a Győr.
1: Bizony.
2: Úgyhogy Borbély Balázs előtt egy pár meccsel vette át a csapatot. Följutottak az első osztályba, ahol még szokni kellett az új légkört, és nem is úgy kezdtek, ahogy elvárt volt. És itt jön képbe Világi Oszkár, hogy milyen jó döntést hozott akkor. Mindenki mondta, hogy edzőcsere, ugye megszokott Magyarországon, pláne magyar edzőnél, hogyha 5-6 meccs nem úgy sikerül, akkor megköszönik a munkát. Nem így tettek, kitartottak Borbély Balázs mellett. Fél évkor még csak ott a 7.-8. helyen voltak, besorolták őket az alsóházba, de csináltak egy olyan tavaszt, hogy a 4. helyen, kupaindulást érő helyen végeztek, és a Rapid ellen, ne felejtsük el, hogy a főtábláért játszottak, és a Rapidot hazai pályán le is győzte a Győr. Tehát egy nagyon jó ívet ír le az ő fejlődésük, és Borbély Balázs az, hogy ott tartották, és hogy a játékosokat télen meg tudták tartani, az még egy nagyon nagy dolog, és hogy Világi Oszkár, ugye tudjuk, hogy a Dunaszerdahely volt a fő csapásvonal, de aztán, hogy a Győr így szerepelt, megtartották Vitális Milánt, Sönt, Csingert, lett volna kereslet sok játékosra, nem adták el, és ez abszolút megtérült, de hát azért a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogyha a Ferencváros csak a tudásának a 70%-át hozza ide-haza, gondolok itt a hazai pályán elszenvedett 5 vereségre, azon túl még a Diósgyér és a Paks is elvitt pontot a Grupama Arénából, tehát döntetlennel, ez rendkívül sok. A hazai pályán egy 11 csapatos vagy 12 csapatos bajnokságban 11 a mérkőzés szám, amit játszol otthon, abból 5 ellenféltől kikapni hazai pályán és 2x-et csinálni, egy Ferencváros szintjén megengedhetetlen ezekkel a számokkal, amik az előbb elhangzottak, hogy milyen költségvetés, milyen játékos állomány, és az, hogy nem a pénz focizik, hát az egy meccsen lehet olyan, hogy rossz napod van, kikapsz. Igen. Kétszer, az már egyszer Magyarországon, mert akkor a fölényed van, de ötször ez nem fordulhat elő.
1: És arról is beszéljünk, hogy milyen tudatos építkezés volt Győrben, hiszen ugye amikor legutóbb a másodosztályban játszottak, akkor a legutolsó mérkőzésükön az Ajka ellen nyertek 1-0-ra, és a legfontosabb információ ebből az, hogy nagyon sokan csúnyán néztek az Etóra, fogalmazzunk így, hogy rengeteg külföldi játékossal játszottak. Azon a mérkőzésen mindössze 4 magyar játékos volt a kezdőben.
2: Igen, de ők be is vállalták azt, hogy ők Világi Oszkár mindenképpen NB1-et akart, és bevállalta azt, hogy lemond arról az MLS pénzről, hogy itt a NB2-ben csak magyar játékos játszhat, azért fizet az MLS. Ők ezt kijelentették évelején, hogy erről lemondanak, följutottak az első osztályba, viszont itt meg kell dicsérni őket, hogy mennyi saját nevelésű fiatal minőségi futballistát, tehát az előbb elhangzott Vitális, Csinger, Bánáti Kevin, Bíró, Tóth Rajmund, aki fantasztikus. Ha nem lett volna ez a sérülése, már egy éve válogatott futballista lenne, csak volt egy komoly sérülése, nagyon ígéretes játékos. Most nekik a megtartásuk most nyáron nagyon nehéz lesz. Főleg Vitálisé, aki szerintem már a válogatott szinten is nem csak hogy bemutatkozott, hanem én azt gondolom, hogy ő megoldás lehet hosszabb távon. Egy remek futballista, attól függetlenül, hogy nem egy díjbirkózó típus azon a poszton, tehát nem egy olyan, aki meglátod, és úristen, hogy tiszta izom, és letarol mindenkit, viszont rendkívül jó helyezkedik, a párarcai nagy részét megnyeri, és azon a poszton nem elég csak labdát szerezni, az előrejátékban is rendkívül hatékony, nagyon fontos gólokat szerzett, a rugó taktikája fantasztikus, egy komplex játékos, akire most óriási kereslet lesz, és hát Világi Oszkár, hát ha akarja, meg tudja tartani, de mélyen a zsebébe kell nyúlnia.
1: Sikerült most megtartani őket, és mekkora húzás volt, hogy a Ferencváros nem egy győri játékost akart elvinni a saját csapatába. Beszéljünk egy picit a Ferencvárosról. Itt azért tegyük hozzá, hogy tegnapi mérkőzés után nem nyilván jókedvű, de picit humoros sajtótájékoztatót tartott Robi Keane, és elmondta, hogy a Barcelona érdeklődik iránta. Értjük a humort. Így van, igen. Mi lesz most vele? Tehát, hogy sem a bajnokság, most ugye a Magyar Kupát megnyerték, az Európa Ligában nagyon-nagyon szépen meneteltek, de azért ezt tegyük hozzá, hogy a Ferencvárosnak a legfőbb célja az, hogy megnyeri a bajnokságot. És mivel nem is sikerült, így a Bajnokok Ligában nem indulhatnak, pedig egyébként alapvetően, hogyha megnyerték volna, akkor így a második selejtező csoportba indultak volna.
2: Igen, nagyon jó összefoglaltad, hát ha úgy nézzük, hogy sikeres-e a szezon, hát a Ferencváros a 21 milliárdos költségvetéssel nem bajnok Magyarországon, akkor nem lehet sikeresnek mondani a szezont, de a teljesség igényével mondjuk el csak az adatok mentén, hogy a Bajnokok Ligájában nem jutott be a Ferencváros, viszont az átcsúszott az Európa Ligába, olyan a rendszer, hogy mindenhonnan, tehát a Bajnokok Ligája azért nagyon jó, onnan nem tudsz kizuhanni.
1: Igen.
2: Átes az Európa Ligába, akkor lezuhansz a Konferencia Ligába, és játszol, ameddig játszol. De én azt mondom, hogy egy fradi szintű csapatnak 5 évből, tehát 3 évente ki kéne jutni a BL-be. Ha megnézzük a környező országokat, akkor ez a tendencia működik, mert a környező, akik velünk határosak, majdnem minden országból van BL csapat, és a Fradi legutóbb Rebroval volt, amikor egy meccsből álltak, ugye a Covid járvány miatt egy meccsen dőltek el a továbbjutások. Szerintem ez lett volna a fő cél, viszont utána, amikor átestek az Európa Ligába, egy gyönyörű menetelést csinált a Ferencváros, nagyon szép eredményeket ért el, hozzátartozik a teljes képhez, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex, akik két meghatározó játékos a Ferencvárosnak, ugye Varga nemzetközi szinten is gólkirály, a válogatottban is húzó ember, Tóth Alex is nagyon jól bejátszotta magát a Fradiban, nem véletlenül vitte el a Bournemouth. Tehát még attól függetlenül, hogy most ott kevés játékpercet játszik, azért megfizették őt, és előbb-utóbb szerintem kölcsön kéne mennie valahova, de ez egy másik téma, hogy játékba legyen. Ezt a Ferencváros nem tudta minőségben pótolni, mert ugye a magyar szabálynak a Fradi is megfelelt, és itt mondják, hogy ezen ment el a Fradi szerint a bajnokság, véleményem szerint nem, mert a Ferencvárosban válogatott játékosok vannak a magyarok posztjain, hát ha végigmegyünk, Dibusz, Szalai, Osvát is válogatott, Ötvös, Nagy Barna nem válogatott, ő játszott még magyar, és Gruber Zsombor, tehát megvan az az 5 magyar, aki válogatott játékos, mert a Fradi ugye azt igazol, akit szeretne, mert olyan lehetőségei vannak, és a Magyar Kupát sikerült ugye 3 év után újra megnyerni, tavaly és tavaly előtt a Paks nyerte a kupadöntőt, ez nagy szívfájdalma volt a Ferencvárosnak, de így hát az, hogy is 7-szer bajnok voltál, ez egy fantasztikus dolog, de ha belegondolsz abba, és ez én most a tényekről beszélek, hogy igazán nincs kihívója Magyarországon a Ferencvárosnak, mert nincs ilyen tőkeerős csapat, aki ilyen játékosokat tud igazolni, és ha megfordítjuk a képletet, hát a Fradiból a védelmet a Ramakers, Gomez, mit tudom én, Sissé, akkor a két csatárt, Yusuf, meg a Lenny Joseph, Abu Fani, és mondjuk a Kanikovskit egy csapatba raknád ezt a hét embert, akkor az a csapat lenne a magyar bajnok. Teljesen mindegy, hogy minek hívják. Ahol ez a hét játékos játszik, és kiegészíted jó magyarokkal, akkor az a csapat lenne a bajnok. Itt arra célzok, hogy aki tőkeerős és megengedheti magának, az meg tudja venni ezeket a játékosokat,

0: a konferencia liga selejtezőjének az indulását. Van még néhány percünk, és szeretnék beszélni a két kiesőről. Talán a Kazincz Barcika kiesése nem annyira meglepő, hogy ők neki indultak ennek az idejnek, viszont a Diós Győr szereplése, azt hiszem kudarc, az a jellemezhető, és nem tudom, mennyire értesz egyet velem. Én szerintem ez ugye talán a Horváth Csenger távozása óta tart ez az érdekes menet. Ugye megszavazták a bizalmat a nagyon fiatal sportigazgatónak, Horváth Csengernek, nagyon hatalmas botrányok után távozott, aztán pedig jött egy újabb botrány, Kovács Zoltánt is elkergették onnan konkrétan a szurkolók. Nem tudom, mi történik Miskolcon, de egyáltalán nem jó az irány.
1: A játékos állomány egy nagyon erős középcsapat, sőt, ők a dobogó közelbe kalibrálták magukat, úgy lett összeválogatva, hát Kolli, Kroázi, Babos, olyan focisták, hát a Esitit, a Fradi annak idején úgy igazolta le, hogy nemzetközi játékos.
0: Nem lett az.
1: Nem megyek végig a csapaton, de játékos állományra és költségvetésre is a Diós Győr az első feléhez tartozik kőkeményen az NB1-nek. Ahhoz képest óriási csalódás ez az eredmény, és a mutatott játék is, és a szurkolókat, ha megemlítetted, hogy a Ferencváros és az Újpesten kívül Miskolc, Diós Győr az, ahol igazán futballt lehet csinálni, nagyon szeretik a futballt.
0: És Kispesten,
1: igen. Csak a szurkoltábor nagyságát mondom, hogy vidéken például Diós Győrben van a legtöbb szurkoló, és nagyon fanatikusak. Egyszerűen, ha nem vagy helyi, akkor nagyon nagyot kell alkotnod, tehát gondolok itt arra, nem vagy miskolci lokálpatrióta. Itt az eredményt díjazzák. Ugye mindenkit az eredményei minősítenek, az edzőt is, a játékost is, a csapatot, hogy benn marad, nem marad, vagy alkalmas a játékos kereted, és ahhoz képest mit értél el, ezt így vizsgálják egészében. Ha Diós Győrt kérdezed, ők nagyon alul teljesítettek, mert a Kazincz Barcika a játékos állományával eleve el volt könyvelve, hogy 90% hogy kiesik az NB1-ből, mert a többi csapat jóval erősebb, és ez nem Kuttor Attila szégyene, hanem ő jó munkát végzett, gyenge volt a játékos keret az NB1-hez képest. A Diós Győrnek meg sokkal erősebb, mint ahogy kiesett az NB1-ből.
0: Az MTK megmenekült. Nagyon közel álltak ahhoz, hogy kiessenek. Mi lesz majd az MTK-val jövőre?
1: Az MTK nagyon hálás lehet annak, hogy Diós Győrben ennyire szétesett minden, és hogy ilyen kaotikus állapotok voltak, mert a Diós Győr utána szinte nem is szerzett pontot. Pinezics Mátéval nehezen hangolódtak egymásra a játékosok és az edző, hogy nem értették az elején egymást, hogy ki mit szeretne játszani. De az MTK-nál jó az út. Tehát az MTK-nál sok fiatal van, látjuk, hogy adnak el játékosokat. Most bemutatkozott a 16 éves Vasiljevics a csapatba, akit már eladtak a Hamburgnak, a Vitályos is eladták a Szláviának, tehát már elment Molnár Rajmund is, ugye Lengyelországba egy évvel ezelőtt, akkor Kata is piacképes játékos, Koznovszki is el lett adva, tehát az MTK-nál jó az út, jó az akadémia, jönnek föl saját nevelési fiatalok, és van egy úgynevezett MTK stílus, amit a sok passzos, rövid passzos játék, szép cselek, sok beadás, gólhelyzetek, amit az MTK nagyon jó képvisel és játszik, és ehhez megtalálják mindig a játékosokat, ők alkalmaznak légiósokat is, de nem tenk túl a csapat külföldiekkel, tehát van 3-4 minőségi, vagy a magyarnál jobb, mert az nagyon fontos, mert ezt mindig kérdezik az emberek, hát a légiósnak, most mindegy, hogy milyen országról beszélünk, mindig jobbnak kell lenni, mint az adott országbelinek. Nem elég ugyanolyan szinten lenni, hanem sokkal jobbnak kell lenni a posztján, és azok segítik a futballt, és avval fejlődik minden ország futballja. Így Magyarországon is örömmel látjuk a minőségi légiósokat.
0: Európa egyik legfiatalabb csapata, Zalaegerszeg, legfiatalabb átlag életkorú csapata, az 5. helyen zárt. Én szerintem jövőre oda fognak érni a dobogóra, nem tudom, te hogy látod ezt.
1: Nem tudjuk, hogy mi lesz a keret. A legkisebb költségvetéssel rendelkező klub, igen, ahol a cél az volt, hogy Dél-Amerikából, különböző helyekről jövő játékosoknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy megmutassák magukat, és egy úgynevezett trambulinként használják a klubot, ami mindenkinek jó, a klubnak is jó, mert a játékos jól akar játszani, hogy észrevegyék, és el tud menni, most mindegy, hogy Belgium, Hollandia, vagy nem tudom én milyen ország, Lengyelország, ahol belekapnak egy jobb csapat, ahol sokkal több pénzt tud keresni, mert itt most csak egy alapfizetést kapnak tulajdonképpen a játékosok, és itt a lehetőséget kapják meg arra, hogy megmutassák magukat. Itt az edzőt én úgy gondolom, hogy kivásárolják, vagy lehet, hogy én más is adtam, hogy kivásárolta saját magát, mert annyi megkeresés van ilyen jó szezon után Nuno Camposra. Itt az a kérdés, hogy mi lesz a keret, mert nem tudjuk, hogy jövőre mi lesz a keret. És hát a költség

0: Vetés, ezt már elmondtam, de megkerülhetetlen. Tehát ahhoz, hogy minőségi játékosokat tudjál hozni, ahhoz pénz kell, meg perspektíva, hogy mibe gondolkozol, kik lesznek, ki lesz a keret, és ez csak lózunk, tehát beszélek róla, vagy van realitása?
1: Nagyon szívesen beszélgetnék még, de időnk folytában már. Még egy kérdés a végén, hogy te élvezted ezt az idei évet?
0: Nagyon izgalmas volt, és rendkívül furcsa az, hogy a Ferencváros letaszították a trónról. Tényleg te mondtad, hogy a Győr idén megnyerheti a bajnokságot.
1: Köszönöm szépen.
0: De ez számomra elképzelhetetlen volt. Itt a győriek előtt le a kalappal, mert fantasztikus szezont produkáltak. Tehát annyira erőn felül és hoztak mindent. De a Ferencváros a magyar bajnokságban sokszor nem tudott fölpörögni, és még akkor sem tudtam elképzelni, hogy itt nyerhet más, mert akkora a különbség a csapatok között, hogy ez elmondhatatlan. És mégis megcsinálta a Győr, azért mert a Fradi botlott, a Győr kevesebbet botlott, de hát a Győrnek ez nem botlás, mert a Győrnek a játékos állománya nem olyan, mint a Ferencvárosé. Tehát le a kalappal a győriek előtt. Egy nagyon izgalmas bajnokság volt, jövőre meg most már remélem, hogy az Újpest is tud csatlakozni, mert ez a magyar futballnak jót tenne, ha minél több csapat küzdene a bajnoki címért. Meglátjuk.
1: Tukovics László, neked köszönjük szépen, hogy itt voltál egész évben, és hát nincs túl sok pihenőt, hiszen lassan kezdődik majd a labdarúgó világbajnokságon, azért aktívan részt fogsz venni szerintem, mint szakértő, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: És labdarúgásra folytatjuk, hiszen Olasz Gergő beszélgetett a Nemzeti Sport munkatársával, Gyengé Balázzsal. A téma: a Manchester City nyerte az FA kupát a Chelsea ellen, és ha már Chelsea, akkor Xabi Alonso lett az új edző a kékek élén, illetve elsősorban arról beszéltek, hogy a Liverpool vereséget szenvedett az Aston Villa ellen.
2: Micsoda hétvége a Premier League, valamint az angol labdarúgás szempontjából. Elképesztő események rendeztek itt, angol kupa döntőt rendeztek már, Premier League összecsapásokat, és hát ebben a fordulóban még azért a bajnoki cím sorsa is eldőlhet akár, hiszen hétfőn, valamint kedden játszik majd előbb az Arsenal, utóbb a Manchester City, de akkor haladjunk kronológiai sorrendben. Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport, valamint úgy általánosságban a magyar sportmédia liverpooli helyszíni tudósítójával beszélgetünk. Szia Balázs, köszönöm, hogy fogadtad a hívásunkat. Kezdjünk a pénteki Premier League mérkőzéssel, hiszen magyar érdekeltségből talán az a legfontosabb. Az Aston Villa 4-2-re legyőzte a Liverpoolt, és hiába osztott ki két gólpasszt is Szoboszlai Dominik, ez most nem volt elég, de miért nem?
3: Nem rajta múlott, azért azt mindenek előtt szögezzük le. Az a helyzet, hogy azok a szimptomák, amik úgy általában jellemezték a Liverpoolt inkább többször, mint kevesebbszer az idényben, most az Aston Villa ellen, minthogyha együttes erővel jelentek volna meg a Liverpool játékán. Elsősorban arra gondolok, hogy a taktikai elképzelések meg nem valósulása, illetve a gyenge egyéni teljesítmények gyakorlatilag egyszerre voltak jelen a Liverpoolnál, ami óhatatlanul katasztrófába sodort a csapatot a Villa Parkban. Arról nem is beszélve, hogy egyébként az Aston Villa is olyan felfokozott állapotban játszott. Nem mondanám azt, hogy kirobbanó módon, de hogy érezhető volt a felszabadultsága az Aston Villa játékán, és ennek a három dolognak az elege okozta azt, hogy most itt a számszerű eredmény tekintve is fájdalmas, de ettől még sokkal fájdalmasabb eredmény is születhetett volna a Liverpool számára. Hogyha most egy kifejthetem bővebben, vagy kinyithatnám bővebben ezt a kérdéskört, akkor azért fontos leszögezni, hogy Arne Slot menedzser, akit azért ugye itt az idényben rendszeresen ért kritika a valóban gyengébb teljesítmények miatt, most tényleg olyan helyzetben tudta pályára küldeni a Liverpoolt, és nem csak most, hanem itt az előző fordulókban is, hogy gyakorlatilag egy kényszerpályán mozgott, mert olyan pontos, meghatározó játékosok dőltek itt az elmúlt időszakban sérülések miatt, akiket posztokon nem igazán tud egy az egyben pótolni. Persze itt akkor megint jöhet egy másik kritika, hogy a tavaly nyáron elköltött közel 500 milliárd pont, az mégis milyen szempontok alapján lett.
2: Éppen erre szerettem volna kitérni én is, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy a Liverpool azért rengeteget költött a 2025-2026-os idény előtt, ehhez képest 62 rúgott gólja, bár soknak számít, de nem kiemelkedő a Premier League-ben, viszont az 52 kapott gól az elképesztően sok. Ha megkeresnénk, hogy melyik az a csapat, amelyik ennél többet kapott, akkor először a 14. Leeds lenne csak, de a 15.-16. helyen álló Crystal Palace, valamint Nottingham Forest sem kapott annyi gólt, mint amennyit a Liverpool, és ha a góllövő listára tekintünk, akkor a 11. helyén áll a Premier League-nek Ekitikét 11 szerzett találattal, és nem nagyon jönnek az extra támadó teljesítmények, a védekezés pedig, ha nagy szavakat szeretnénk használni, akkor gyakorlatilag csődöt mondott Arne Slotnál itt a második évben.
3: Így van, és akkor rá is térhetünk erre a második pillérre, az egyéni teljesítményekre, amiket, hogyha most szigorúan nézünk, akkor gyakorlatilag egy középcsapatnak az értékeit láthatjuk. A Villa Parkban, és ezt most azért úgy mondanám, hogy ez a személyes meglátásom, tehát ez nem egy abszolútum, amit most megfogalmazok, de a Villa Parkban alapvetően a 11 Liverpooli játékos közül 3-ban éreztem azt, hogy elfogadható szintet üt meg. Az egyikük Szoboszlai Dominik, akinek az egyéni tragédiája, hogy a második Aston Villa gólnál elcsúszott. Erről nem tehet, ez egy teljes szituáció, ugyanakkor a mérkőzés megint a hazaiak javára billentette át azt a pszichológiai helyzetet, amit fontosak ugye egy-egy ilyen találkozónál a hazaiak javára billentette ez az elcsúszás. De ettől még Szoboszlai volt majdhogy nem az egyetlen, aki a 90 percen át úgy hajtotta, hogy egyébként elvárható olyan teljesítményt nyújtott, most nem csak a két gól passzára mondom ezt, hanem próbálkozott átlövésekkel, hát visszalépett, védekezni a kellett rendszeresen, és fáradhatatlanul ment előre. A másik ilyen játékos Virgil van Dijk volt, aki most már bőven túl a zeniten is, mint hogyha egyedüli motorként, vagy Szoboszlai mellett ilyen egyedüli motorként hajtaná ezt a Liverpool, de ez már kevés, illetve a fiatal Rio Engomua, aki viszont azért azt tegyük hozzá, hogy alapvetően csak a támadásokban tud egyenlőre kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és azért egy olyan kaliberű csapat ellen, mint az Aston Villa, én azt mondom, hogy még a szélsőknek is, mert ugye szélsőjátékos muszáj visszalépni, védekezni, mert nem tehetik meg, hogy ekkora teret adnak az ellenfélnek. Na most, hogyha számszerűsítjük, hogy 11-ből 3 játékos hoz elfogadható teljesítményt, akkor már is beárasztuk azt, hogy milyen összteljesítményre képes a csapat. És akkor megint odajukhathatunk ki, hogy kódolva volt az, hogy a Liverpool egy ilyen méretes zakóval kénytelen távozni Birminghamből.
2: A mérkőzést megelőzően ráadásul az Aston Villának és a Liverpoolnak ugyanannyi pontja volt, 59-59 szerzett ponttal. Egy találkozó lesz még hátra az angol első osztályból, a Premier League-ből, és a Liverpool ma még vasárnap biztosan nem lesz bajnokok ligája induló, hiszen a Bournemouth majd kedden játssza a mérkőzését a Manchester City ellen. Na de az 5. hely és az esetleges BL indulás az mennyire megérdemelt, mennyire méltó egy bajnoki címvédőhöz?
3: Itt úgy fogalmazok, és abszolút egyetértek, hogy ez a minimális elvárás, a minimális szolgáltatás, amit a csapatnak hoznia kell címvédőként. A teljesítményét elnézve, és itt most már gyakorlatilag ugye komplett idénről beszéltünk, a Liverpool teljesítményét elnézve megértem, hogy a szurkolók akkor sem lesznek elégedettek, hogyha sikerül megugrani ezt az elvárást, tehát hogy a Liverpool kvalifikálja magát a jövő évi bajnokok ligája idénybe, mert ennek a Liverpoolnak ennél bőven-bőven többet kellene mutatni. kapnia. Egyébként a legbeszédesebb arra, hogy vagy a legbeszédesebb jelenség, ami leírja a közhangulatot, az az, hogy Mohamed Salah megint gyakorlatilag kirohanást intézett a saját csapata, illetve hát úgy burkoltan átmosott edzővel szemben a közösségi médiában arról írt az Aston Villa elleni vereséget követően, hogy a Liverpoolnak nem elég mérkőzéseket nyerni, mert minden csapat nyer mérkőzéseket, hanem egészen konkrétan úgy fogalmazott, hogy vissza kell térnie ahhoz a heavy metal csapathoz, ami legutóbb Jürgen Klopp alatt volt a Liverpool. Tehát magyarán a Liverpoolnak nem csak nyernie kell, nem csak hoznia kell az eredményeket, hanem konkrétan félelmetes ellenfélékkel válnia minden egyes csapattal szemben. Na most ettől a szintől ez a Liverpool fényévekre volt ebben az idényben, és hogyha őszinték vagyunk, akkor érdemes látni, hogy a szurkolóknál azért mégiscsak ez az igazi elvárás, hogy a Liverpool egy top szintű csapat, ennek megfelelően játszon és teljesítsen. Tehát ebből a szempontból az, hogy most bekullognak ötödik helyen, és egyébként ugye itt még van még egy kis kapu adott esetben, hogyha az Aston Villa megnyeri az Európa Ligát, akkor még a hatodik helyezett is besurranhat a Premier League-ből a Bajnokok Ligájába. De most azért ez nem méltó a Liverpoolhoz, az egyértelmű.
2: Ki Liverpooloztuk magunkat, hogyha van ilyen magyar kifejezés egyáltalán, ha nincs, akkor most létrehoztam. Szombaton, tehát a tegnapi napon pedig az FA kupa döntőjét, tehát az angol kupa döntőjét rendezték, ezért nem is volt a Premier League mostani 37. fordulójában mérkőzés ezen a szombati napon. És az FA kupa döntőjében a Manchester City 1-0-ra legyőzte a Chelsea együttesét, a 72. percben Semenyo volt eredményes, Haaland adta a gólpasszt, ez érdekes, általában fordítva szokott ez történni kettejük között, de most így volt, és idén sem marad Pep Guardiola, valamint a Manchester City trófea nélkül, az angol kupa győztese a Manchester City, ez mennyire megérdemelt?
3: Szerintem abszolút, főleg annak fényében, hogy a Manchester City azért úgy a tavalyi gyakorlatilag teljes összeomlás után úgy szedte össze magát, hogy nem csak az FA kupát, hanem ugye a Liga kupát is megnyerte, és most, amikor még vesztük fel ezt a beszélgetést, esélyes arra, vagy van esélye arra, hogy a bajnoki címet is megnyerje, ez majd egy külön sztori lesz, de az a szituáció, hogy tavaly gyakorlatilag mozaikjaira hullott szét az a Manchester City, amelyik egy korszakot határozott meg, nem csak itt Angliában, a Premier League-ben, ugye, hanem végül csak felért Európa csúcsára, és megnyerte a Bajnokok Ligáját is. De most az a City, az gyakorlatilag eltűnt, és Guardiola, és ez elsősorban a katalán edzőt dicséri, azért összerakta úgy a csapatot, hogy továbbra is nem csak hogy versenyképes, hanem sikeresen versenyképes a világ talán legerősebb versenyfutásában, és hogy most itt így unblock értem az angol futball, vagy klubfutball közegét, tehát bajnokságot, kupákat, mert itt gyakorlatilag a legnehezebb a nagy csapatoknak dicsőségesen szerepelni, vagy sikeresen. Most azért azt persze hozzá kell tenni, hogy a Manchester City azért könnyebben tud hullámvölgyekből, vagy összeomlásokból újraépülni, mert olyan anyagi források állnak rendelkezésére, amelyek ezt lehetővé teszik. Ugyanakkor azt is érdemes látni, hogy az ellenfelek sincsenek szűkös helyzetben, és azt itt egyébként pont a döntőbeli ellenfél mutatja, hogy, vagy az ellenfél példája mutatja, hogy lehet sok pénzből adott esetben kevésbé jól szerepelni. Mert az, hogy a Chelsea elvergődött az FA kupa döntőjébe, az egy kisebb azt mondom, hogy meglepetés, de valahol az, főleg azért, mert a Chelsea-nek a csapatépítő politikája az csak az anyagiak terén hasonlít a Manchester City-hez. Egyébként egy borzalmasan nagy káosz, ami óhatatlanul oda vezetett, hogy a csapat, mármint a Chelsea, adott esetben lemarad a komplett európai szereplésről a következő idényben, mert annyira rosszul szerepel a bajnokságban. Na most ehhez képest egyébként az FA Kupa döntőjében egész tisztességesen helyt, tehát kiegyenített mérkőzést játszott a két csapat, de alapvetően ez egy nagy kupa döntő sajátossága. Viszont a meccs összképét tekintve azért én azt mondanám, hogy sokkal inkább az volt benne a 90 percben, hogy a Manchester City nyer. Egy picit volt inkább az benne, hogy hosszabbításra megy, és csak a legutolsó instancia volt az, hogy a Chelsea meg tudta volna nyerni a rendes játékidőben a döntőt.
2: Talán furcsa ilyet mondani, de egy elveszített kupadöntő másnapján azt hiszem mégiscsak jó Chelsea szurkolónak lenni, és talán minden szimpatizáns a mosolyal az arcán kelt föl, amikor meglátta a híreket, ugyanis edzőváltás történik majd a következő idénytől, és a Chelsea kispadjára Xabi Alonso ül le. Ugye azt hiszem nem kell őt bemutatnom sem játékosként senkinek, sem emlékeztetni arra, hogy az ő általa vezetett Bayer Leverkusen 2 évvel ezelőtt egészen pontosan veretlenül nyerte meg azt a Bundesligát, amelyben a Bayern München gyakorlatilag évek óta egyeduralkodó, és még azért a Dortmunddal is kellett mérkőznie, meg a Lipcsével is nem egyszer annak a Leverkusennek. Szóval Xabi Alonso nevét talán már az edzők között is a legeslegmagasabb polcra tehetjük, és azzal a játékos állománnyal, amivel a Chelsea rendelkezik, egy egészen izgalmas projekt születhet ott Londonban.
3: Így van, és ha a hírek igazak, mert a tény, hogy kinevezték, tehát a Chelsea honlapja ezt most már hivatalosan konfirmálta, itt most leginkább az a kérdés, hogy azok az értesülések mennyire igazak, hogy Xabi Alonso klasszikus menedzser lesz, azaz nem csak a csapat sportszakmai irányítását veszi át, hanem a keret építésébe is aktívan beleszól, sőt az egyik irányítója lesz, mert éppen az, amit itt az előbb mondtam, hogy a Chelsea-nél olyan ügyesen és szépen tudják bemutatni, hogy hogy kell sok pénzből rossz csapatot építeni, na most ezt kellene megfordítani, mert ebben a helyzetben valóban az van, hogyha egy észszerű csapatépítés zajlik, egy valóban jól kvalifikált és a játékosok, illetve a modern futball rezdüléseit kiválóan érző edző vezetésével, akkor ez a Chelsea visszatérhet valóban a legnagyobb angol csapatok közé, azok közé, a viszonylag szűk halmazba, akik effektíve a Premier League címért küzdenek, ami azt jelenti egyébként értelemszerűen, hogy a kontinentális csúcs felé is elkezdhetnek kacsingatni ismét a Chelsea-nél, de azért azt érdemes látni, hogy egy olyan káoszba érkezik majd meg a spanyol szakvezető, amit nem biztos, hogy elsőre úgy tud rendbe tenni, hogy egyből a legmagasabb csúcsra érjen fel. Tehát itt neki a nyáron már egy olyan komoly munkát kell elkezdenie, amit a legtöbb menedzsernek, szakvezetőnek azért jó esetben nem kell, azaz rendet kell tennie, ami finoman szólva is idő és energia igényes. Kérdés, hogy ez mennyire sikerül jól, az anyagi lehetőség természetesen ugye adottak, de én egy kicsit élek a gyanúperrel, hogy itt a legelső idényben, vagy a legelső idényre rányomja majd a bélyegét az, hogy miként tud rendet vágni a sorok között Xabi Alonso.
2: Most egyszerre két kérdést is feltennék, de talán röviden lehet válaszolni mind a kettőre. Az egyik az, hogy Xabi Alonsot nagyon sokan már a Liverpool kispadjára várták, ugye Arne Slot helyére, hiszen a szurkolók sem elégedettek a Liverpool idén nyújtott teljesítményével, valamint Xabi Alonso azért mégiscsak egy liverpooli legendaként él továbbra is ott Angliában. A másik pedig, hogy akkor eddig beszéltünk a Premier League-ről úgy, hogy a játékosok legfőbb célpontja és hogy a legmagasabb szintje a labdarúgásnak a Premier League, a legerősebb bajnokság. Na de hát, hogyha most már megnézzük az edzőket, akkor az Arsenal Mikel Artetával, a Manchester City Pep Guardiolával, a Manchester United pontosan tudjuk, hogy 2028-ig most hosszabbított Michael Carrickkel, a Liverpoolban akkor Arne Slot a vezetőedző, és most Xabi Alonso is oda megy. Tehát ez most már azt hiszem az edzők krémje is a Premier League-et választja.
3: Hát ez gyakorlatilag eddig is így volt. Ez elsősorban megint csak az anyagi lehetőségeknek a függvénye, tehát a Premier League klubjaival, és nem csak a legnagyobbakkal, hanem az alattuk lévőkkel is, a kontinentális klubfutball egyszerűen nem tud versenyezni. Még szerencse, hogy 20-nál több jó edző dolgozik az európai vagy a világfutballjában, ha úgy tetszik. Ugyanakkor itt érdekes azt is megfigyelni, és itt a névsorból, amiket említettél, egy kakukk tojása a Michael Carrick, mert alapvetően ő az egyetlen, aki nem spanyol, és most Arne Slotot kivenném ebből a relációból, mert egyébként abban a szentséges pillanatban, hogy most Xabi Alonsót a Chelsea leszerződtette, a Liverpoolnál, ahol továbbra is azt mondom, hogy nem biztosított 100%-ban Arne Slot folytatása, megint csak felmerül a kérdés, hogy akkor mi lesz a liverpooli kispaddal. És jelen helyzetben azzal, hogy Xabi Alonso a Chelsea-hez ment, és feltéve, hogy a Liverpool és Arne Slot között kenyértörésre kerül sor, újabb spanyol menedzser érkezhet Andoni Iraola személyében, és akkor viszont tényleg az lesz, hogy a Premier League nem egyszerűen a legjobb edzőket mutatja fel, hanem úgy tűnik, hogy a legjobb spanyol edzőket, és akkor persze még kérdés, hogy mi lesz Guardiolával, mert az ő folytatásáról ilyen-olyan pletykák vannak, de most induljunk ki abból, hogy ő marad a helyén. Tehát akkor azt láthatjuk, hogy a Premier League-be megérkeznek a legjobb edzők, és a legjobb edzők közül a legjobbak jelenleg Spanyolországból származnak.
2: És akkor végezetül a bajnoki cím sorsa, csak egy kérdésben tényleg most már. Manchester City kontra Arsenal. Az Arsenal lépéselőnyben jelenleg 2 ponttal vezeti a Premier League-et, úgyhogy ugyanannyi lejátszott mérkőzése van, mint a Manchester City-nek. Az Arsenal a hétfői napon, tehát holnap a Burnley-t fogadja, a Manchester City pedig jól megérdemelt pihenését követően az FA Kupa döntője után a Bournemouth együtteséhez látogat. Akkor most kétféleképpen is fel lehetne tenni ezt a kérdést. A Burnley lehet-e az a csapat, amely segít a Manchester City-nek megnyerni a bajnokságot, vagy a Bournemouth lehet az a csapat, amely esetleg megfosztja a Manchester City-t a reménytől?
3: Hát igen, hogyha tabellára nézünk, akkor szerintem mindenkinek egyértelmű az, hogy a Bournemouth tűnik inkább királycsinálónak, már csak azért is, mert a Bournemouth ragyogó formában van, a bajnokok ligája szereplésért küzd. Úgy minden összeáll, miközben a Burnley meg kiesik a másodosztályba, tehát gyakorlatilag egy túl puha tényezőnek bizonyul itt az élvonalban. Tehát óriási meglepetés lenne, hogyha a Burnley akár csak egy pontot tudna szerezni az Arsenal ellen. Tehát itt, ha eldől most itt a következő hét elején a bajnoki cím sorsa, az ugye csak is annak a függvénye lehet, hogy a Bournemouth elkapja a Manchester City-t, és egyébként itt Angliában, de legalábbis most itt legutóbb a Villa Parkban a helyi újságírókkal, akikkel beszélgettem a meccs előtt, meg egyébként már a meccs után is, nagyon sokan úgy látják, hogy és akkor ugye még az FA Kupa döntő előtt voltunk, hogy a Bournemouth elkapja majd a Manchester City-t, de hát majd ezt lássuk meg, tehát nem szeretnék ennyire előre szaladni, de mondom még egyszer, itt gyakorlatilag egyértelmű, hogy a Bournemouth lehet a királycsináló.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. Covid-árvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány. Holnap felszakadozik a felhőzet. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
5: A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki két gólos vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, még a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután a zárófordulóban hazai pályán 2-1-re legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyeddöntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a zürichi csoportban. Majoros Gergely szövetségi kapitány együttesének holnap szünnapja lesz, majd kedden 20 óra 20 perckor következik a bennmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén 0 pontos britekkel szemben. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgi Világkupa verseny záró napján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kurusz Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, még a női kenu 4-es ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren 3.-ként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence, és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-se is. 5000 méteren aztán kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó felső fokára áll. Hatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Merlié nyerte a Tour de Hongrie Balaton-Almádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a 3. szakasz győzelme. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a piros trikót.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő és a gazdasági miniszter. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó, a tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a Facebook oldalán Gajdos László. A miniszter úgy fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a környezet állapota hosszú távon meghatározza az emberek életminőségét, ezért a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, és a kiválóság támogatása nem jár együtt egy párhuzamos intézményrendszer felépítésével, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Hozzátette, a kabinet célja, hogy versenyalapú rendszert alakítson ki. Covid-árvákat és félárvákat látott vendégül a Regőci Alapítvány Budapesten. Több mint 1600 pártfogoltjuk van, akik közül minden ötödik gyerek 7 évesnél fiatalabb volt, amikor egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette a járvány miatt. Herceg Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, a járvány ugyan már lecsengett, a gyerekek támogatása azonban nem szűnt meg, bőven van még feladatuk. Halálos medvetámadás történt a Bolgárhegyekben, a főváros Szófia közelében. A nőstény barna medve egy hegyi kunyhó közelében támadt egy férfire. Szemtanúk szerint az áldozat egy bottal próbálta megvédeni magát.
4: Közlekedés.
5: Forgalomkorlátozásra kell készülni a 12-es főúton, Nagymaros átkelési szakaszán a 14-es kilométernél, ma éjfélig rendezvény miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, míg keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon kisüt a nap. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Folytatódik a Körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyeddöntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így két forduló után pont nélkül áll a zürichi csoportban. Virágyi Zsolt kollégánk először Hadobás Zéténnyel beszélgetett.
2: Hadobás Zéténnyel kezdjük, hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzitek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákokra, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs.
3: Igen, amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket, egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amilyen úgymond felesleges, és szerintem ez volt ma a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
2: Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emberből a gól, és meg ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen?
3: Hát remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekből, hogy ilyen kiállításokat csinálunk. A másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, és akkor más lesz a játéknak a képe.
2: Köszönöm szépen, Hadobás Zétény, után folytassuk Vince Péterrel, aki gólt ütött, ugye az a 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulságai vannak ennek a mérkőzésnek?
4: Hát az, hogy gondolom már Zétény is elmondta, de muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad, de a támadó harmadból ott limitálni kell a kiállításaink számát.
2: Mennyire fáradtatok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
4: Hát szerintem eléggé, meg tanap is egy nagyon hajtós meccsünk volt, és főleg azok, akik mennek hátrányba, ők nekik nagyon fárasztó.
2: A gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt, kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot, mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
4: Hát ugye a Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök neki, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
1: A szombati esőászott a szakasz után ma is borzalmas időjárási körülmények között folytatódott a magyar körverseny. A Tour de Hongrie záró szakaszáról Kreisz Bálint tudósít.
5: Jakob Söderqvist a Tour de Hongrie első svéd győztese Vetter Erik piros, Walter Attila fehér trikóban zárt. A magyar kerékpáros körverseny 47. kiírása ma ért véget. Az utolsó etap Balatonalmádiból indult, és 147 km megtétele után Veszprémben volt a befutó. Az időjárás ezúttal sem volt kegyes a sportolókhoz. A rajtnál szakadt az eső, és végig fújt az erős oldalszél. Viszonylag hamar kialakult a szökés, amelybe ezúttal heten kerültek be, köztük a Team United Shipping magyarja Vetter Erik. Ez azért is volt fontos, mert elég sok hegyi hajrá volt, és mivel mindez ötöt megnyert a Vetter, ezzel megszerezte a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. Ami az összetettért folytatott harcot illeti, 20 km-rel a vége előtt úgy tűnt lefutott a dolog, és Jakob Söderqvist nyerni fog, de az oldalszél kicsit megkavarta a kártyákat. A második szakaszhoz hasonlóan ezúttal is megszakadt a sor, néhány perccel később Söderqvist belekerült egy bukásba, így Luke Plepp azért hajtott, hogy ellépjen tőle. Egy ideig ígéretesnek tűnt ez a támadás, de végül a mezőny felzárkozott és mezőnyhajra döntött. A verseny követőinek talán nem lesz meglepetés a következő mondat, ezúttal is óriási sprinttel Tim Berli nyert. Az összetettben Jakob Söderqvist megtartotta az előnyét, így a magyar kör történetének első svéd győztese lett. A pontversenyért járó zöld trikót a 3 etap sikerrel záró Tim Berli vihette haza, a hegyi pontverseny bajnok, azaz a piros trikós Vetter Erik lett, a legjobb magyarnak járó fehér trikót pedig Walter Attila vihette haza. Hallgassuk meg először az összetettet megnyerő Jakob Söderqvist értékelését, aki Várhegyi Benjaminnak nyilatkozott.
6: Gratulálunk, megnyerted az összetettet, de azért egy igazán feszült utolsóra volt először is, hogy vagy? Láttuk, hogy elestél, de nagyon jól megoldottad a csapattal együtt a helyzetet. Elég jól vagyok, persze beütöttem magam, de igazából csak stresszes voltam, mert nagyon nagy munka volt, hogy egyáltalán ott legyek elől, hogy Pleppel és Kosztofával együtt tekerjek. Természetesen már az, hogy túléljünk, óriási küldetéssel indultál, és aztán nehéz helyzetbe kerültük azzal, hogy mennyire erős volt a szél. Tényleg az utolsó centikért harcoltunk az úton, és aztán utána én kerültem a földre. Igazán hektikus helyzet volt, de minden egy igazán nagy csapatmunka volt. Mentem magam tegnap, de ma semmire nem mentem volna a csapat nélkül. Úgyhogy igen, van miért ott dolgozni. Egy ilyen rajt után láttuk azt, hogy Kosztofra támad már ott a szakasz elején. elején. Erre is készültetek? Persze, igen. Viszont ott tudtunk valami hasonlóra, meg is tették. Plepp egy kicsit erősebb, mint Costefra, az UE gyorsan akart változtatni a taktikáján, inkább Molano felé, ezt láttuk a hajrában. Plepp viszont tényleg mindent beleadott, esetleg az összetett is meglegyen. Nagyjából, ahogy számítottunk rá, nagyon jól kezeltük együtt.
5: A legjobb magyarnak járó fehér trikót megszerző Walter Attila következik.
7: Hogy is a magyar úr, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Fettereliket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták. Majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szánttal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Én brutálisan fáztam az elején, nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőben. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezett könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen. Inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszakítani nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAS-ek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította, ugye pont még a Söderqvist el tudott menni, az saját csapatát sem a Jakobon zsellel, úgyhogy az első jövőjéről egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk el, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, ma tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
5: Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
7: Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó többnapos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem, és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel, nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
5: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
7: Most jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Tejdére a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
5: A hegyi pontversenynek is magyar győztese lett Fetter Erik, aki így látta a mai napot és a szökését.
8: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
5: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
8: Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az 5 nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva erre, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
5: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
8: Őszintén még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
5: A zöld trikóval és 3 szakasz sikerrel záró Tim Merli és Várhegyi Benjaminnak nyilatkozott.
6: Talán ez volt a legnehezebb a harmadik győzelmed. Mesélj, milyen volt a szakasz. Megint nagyon hideg volt a rajtban, aztán a lábak rettenetesek voltak. Az első után szerencsére a vége az már melegebb volt, de hát a lábaim... Fű. A végén viszont próbáltam Junior védeni az összetett helyezése miatt itt az oldal szélnél, aztán ott volt Fritschek, aki nagyon-nagyon erős volt, és abban reménykedtem, hogy akár a győzelemért is harcolhat, mert hogy még nincsen szerződése jövőre, próbáltuk neki megadni a lehetőséget, hadd próbálja meg, aztán visszahozta őt a mezőny, aztán Dainese elékezte a felvezetését, Sekrem követte, aztán utána úgy volt, és Dainese végét, aztán nekem kellett, én jöttem, és a végén én magam nyertem. A taktika ugyanez volt még a napot megelőzően, vagy pedig mondtad, hogy rossz lábad van, és aztán inkább másnak akartad adni a csapattársnak a győzelmet, vagy legalábbis a lehetőséget. Igazából Bert beteg, Lampard elesett, bukott, tegnap négyen voltunk, úgyhogy négyen nagyon sok mindent nem tudunk egy olyan versenyt csinálni, mint ez, és Juniornak az összethelyezését próbáltuk védeni nekem, meg igazából csak az volt, hogy túléljek, és a végén ez sikerült, túléltem. És így azt mondom, hogy tökéletes versenyt produkáltunk. Szerencsére sikerült ezt a szakaszt is megnyerni. Milyen a formát? Mindannyian tudjuk, hogy nehéz volt a szezon kezdeted. Most már azt gondolom, hát 5 győzelmed van. Hol vagy most, és mennyire tudod összefoglalni ezt a hetet? Ez az első több naposom ebben a szezonban. Azt érzem, hogy nem vagyok a legjobb erőmben, de ma is túléltem. A többi sprinterrel együtt szerencsések voltunk a szembeszéddel és az emelkedőkön, de még mindig van azért munkám a túrig.
5: A 47. Tour d'Anglia ezzel véget ért. Volt itt az elmúlt napokban minden. Izgalmas szakaszok, kiszámíthatatlan időjárás és gyorsan a verseny közben meghozott szervezői döntések. Erről a 6 napról így beszélt a körverseny főszervezője Eisenkrammer Károly.
9: 6 nap. Mikor is voltunk Gyulán, pedig mennyire szép volt az indulás, hogyha emlékeztek rá. Volt egy gyönyörű csapatbemutatónk a Vártövében, egy fantasztikus hangulatú rajt, a város imádta a Tour d'Anglit, mi is imádtuk Gyulát. BMX átugrása a mezőny fölött, és utána elindult az őrület, amin tényleg 5 napon keresztül mentek itt a versenyzők. Hát itt aztán volt minden, tényleg hosszú szakasz az Alföldön, aztán eső, aztán még eső, aztán vihar, aztán még vihar, és hát bukások, viták az eredmények értékelésében, szakmai viták, a zsűri jól döntött, nem jól döntött jól. Én azt gondolom egyébként, hogy a pályán született eredmény az talán a legfontosabb, és én szerintem jó döntések születtek a zsűri részéről is, és így a svéd fiatalember jogosan vihette a hazaságatikót, és hát volt olyan szupersztárunk Tim Murley személyében, aki 3 szakaszt is tudott nyerni a versenyen, és hát a magyar szurkolók számára a legérdekesebb az, hogy 2 magyar is kapott a végén trikót, ugye a legjobb magyarnak helyett trikót nyilván Walter Attila vitte haza, az nem volt meglepetés, hogy magyar, az inkább, hogy Walter Attila ismét itt volt nálunk, nagyon fontos volt ez a verseny szempontjából, és a Vetteredik pedig fantasztikusat ment, a piros trikót célozta meg, ugye a legjobb hegyi versenyzőnek jár a piros trikót, és nagyon aktívan versenyezve, nagyon sok pontot szerezve tisztán nyerte ezt meg. Most itt vagyunk Veszprém a diétadó után, óriási hangulata volt, nehéz is erről beszélni, nagyon-nagyon stresszes, nehéz hét után vagyunk, minden szervező kollégám nagyon boldog, hogy ilyen szuperül sikerült zárni.
5: Azért versenyzőként is éltem már meg néhány Tour d'Anglit, meg főszervezőként is. Ezt látva azokat a nehézségeket, amivel meg kellett küzdeni, mennyire rakod egy különleges helyre, hogy minden sikerült megugrani, és mindenki úgy tűnik, hogy boldogan távozott.
9: Nehéz ugye itt sorba tenni, a melyik Tour d'Anglia is volt a legnagyobb, meg a legszebb, meg legjobb. Az mondja mostani, ezzel a rendkívüli körülményekkel, amiket meg kellett birkoznunk, és tényleg emberfeletti teljesítmény volt a versenyzőktől, a motorosainktól, a rendőrmotorosok, a kísérőmotorosok, a fotósaink, akik, a zsűri, aki motoron dolgozott, hogy nagyon bele, hogy viharos szélben, 12-13 fokban, szakadó esőben kellett az egész hetet teljesíteniük. Ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás volt, mivel a versenyzőknek le a kalappal. Hát mindenki hős, aki ezt a hetet végig dolgozta, és ugye hát az is, aki építette a rajtot meg a célterületeket, szintén hajnalban kezdtek ők is hidegben, esőben építeni, éjszaka bontottak, utaztak másnapi helyszínekre, az egész ugye repülő cirkusz vagyunk, ugye a Tudi révén, a kabala figuránk révén, aki egy gólya, tehát repülünk városról városra, rendkívül elfáradt mindenki, azt gondolom. Most még mindenki pörög, de szerintem nem kell senkinek altató ma éjszaka. Szóval egy nagyon emlékezetes versenyen vagyunk túl.
10: Tegnap a Facebook oldaladon volt egy poszt, amiben úgy néhány részét elmesélted annak, hogy hogy zajlott a pécsi Bárányi úti emelkedő negyedik körének a törlése. Milyen rövid volt ez a folyamat, és te személy szerint hogy élted meg, mikor megkérdezték a te véleményedet arról a döntésről, ami felmerült?
9: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából az én véleményem inkább csak jóváhagyás volt, bár én a verseny főszervezője, de a verseny alatt van egy versenyigazgató státuszban Szilasi László, egy hajós kapitány, akkor ő a versenykapitánya, és ő dönt olyan kérdésebben, például verseny megállítása, ez az ő hatáskörébe tartozik, de nyilván ezért engem megkérdez, a véleményet megkérdezi, de most nem volt vita, nem volt vitánk ebben, mert amit a tévén képernyőjén a kocsiban láttunk, az elég egyértelmű volt, hogy az a lejtő azokban a percekben egyik percről a másikra olyan mértékben vált járhatatlanná a hirtelen szakadó eső miatt, hogy nem volt nagyon mozgásterünk. Hát azt felvállalni senki sem merte volna, hogy egy ilyen bukásokat látva még egyszer leengedjük a mezőnyt ezen a lejtőn. Ezért azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez egyébként nyilván szakmai zsűri számára feltett néhány kérdés, hogy oldják ezt meg, de hát nem volt más lehetőség. Tehát a versenyző biztonsága, az életbiztonsága az első, és hát aki látta a versenyt, látta az is, hogy úgy tűnt el egy versenyző a szalakorlát alatt az országútról, vagy a 80-as tempóval, hogy az a óriási szerencse, hogy életben maradt. Szerencsére már tudjuk, hogy törés nélkül megúszta, és láttam este a vacsoránál a csapattársaival együtt jött le, de hát azért jól nincs. Szóval ezért ez egy nagyon veszélyes üzem, és ügyelnünk kell a sportolóinkra, ez a mi felelősségünk is.
10: Sűrű héten vagytok túl, van egy kis időtök most esetleg pihenni, mikor kezdődik a felkészülés a 2027-es Tour d'Hongrie?
9: Ilyenkor már mindig zajlik a következő évi versenyszervezése, tehát már az adott verseny után már tudjuk, hogy a következő évben mely polgármesterekkel, mely városokkal kezdjünk komolyabb tárgyalásokba. Most egy kicsit más a helyzet. Az elmúlt hónapok nagyon forróak, zivatalosak voltak a verseny körül. Ugye sok minden történt Magyarországon elmúlt hetekben. Volt egy kormányváltás. Valójában még mi is bizonytalanok vagyunk a verseny tekintve, hogy hogyan is mi is lesz a következő évben. Az biztos, hogy lesz verseny, tehát az nem kérdés, hogy megyünk tovább, hogy pontosan hogyan, milyen útvonalon, ezek ma még bizonytalanok.
10: Ha már szóba kerültek itt változások, akkor még egy kérdést engedj meg a mai szakasz nyitányáról, mert azért mégiscsak az ország egyik legfontosabb közjogi méltósága vált át a szalagot Forstoffer Ágnes az országgyűlés házelnöke személyében. Ez milyen magasra emeli a magyar körversenyt és a Tour d'Hongriet, hogy az ország egyik legfontosabb szereplője eljött és megtisztelt titeket azzal, hogy átvágja a szalagot?
9: Igen, elnök asszony jelenlét a rajtunknál nyilván elhelyezi egy polcra a Tour d'Hongriet. Láthatóan fontosak vagyunk sok mindenkinek az országban, azt látszik, hogy ezért messze nem egy sportesemény már. Tehát egy óriási fesztivált viszünk végig az országban, aki követte a tévén keresztül a versenyt, láthatta, hogy ezrek, tízezrek jöttek ki településenként szurkolni, biztatni a mezőnyt, élőképekkel várva, hogy ők is láthatóvá tegyék a települések magukat a tévén keresztül, hiszen sok millióan látják a versenyt, és sok millió ember számára jutatjuk el Magyarország képeit. Ez jóval több, mint egy sportesemény. Tényleg egy országimázs rendezvénnyé váltunk, és nagyon örülök annak, hogy ezt nem csak mi látjuk így, hanem polgármestereink, szponzoraink, támogatóink, és úgy tűnik, hogy elnök asszony is úgy ítélte meg, hogy neki itt kell lennie a rajtnál, ez nagyon megtisztelő volt a számunkra, és nagyon köszönöm neki, hogy eljött.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
11: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
12: Lefogy! 15-13!
11: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
14: Hajrá!
0: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Újra megtelt élettel a március 15. úti sportcsarnok, legendák, egykori kedvencek és fiatal tehetségek együtt ünnepelték a veszprémi kézilabda múltját és jelenét. A veszprémi kézilabdázás napja nem csak sportesemény volt, hanem valódi közösségi ünnep is, amely méltóképpen idézte fel a város legsikeresebb sportágának történetét. Riporterünk Bero Emese is részt vett az eseményen.
2: Adamet Zoltán vagyok, az Együtt Veszprémért tagja, önkormányzati képviselő, az Együtt Veszprémért Egyesület önkormányzati képviselője, civil ügyekért felelős tanácsnok itt a városban.
3: És ennek a mai eseménynek a megálmodója, hogy jött az ötlet? Mert azért itt már évtizedes hagyományai vannak a kézilabdának. Az, hogy most 2026-ban az első alkalom az, hogy a veszprémi kézilabdázásnak napja van, az egy picit későinek tűnik, de hát jobb később, mint soha.
2: Hát igen, ez azért van így, mert most lettem civil tanácsnok a legutóbbi választások után, és egy emléktáblát avattunk tavaly az első veszprémi sportpályánál, és ott a régi játékosok közül az egyik Keller Lajos, aki a régi csapatkapitányunk volt, ő találta igazából ezt ki, hogy jó lenne egy ilyen nap, egy ilyen veszprémi kézilabdás napja, és én az önkormányzat ezt végigvittem, és végig is az önkormányzati testület úgy döntött, hogy akkor a KEK 1992-es KEK győzelem, május 17-e győzelem napja lesz a veszprémi kézilabdás napja, ezt az önkormányzat tavaly évvégén elfogadta, így most az elsőt megrendezhetjük.
3: De gondolom azért nagyon sok mindent kellett kigondolni, hogy hogy is épüljön fel egy ilyen nap.
2: Hát igen, ezen gondolkodtunk egy ideje, bár megmondom őszintén, hogy egy hónapunk volt rá, hogy ezt megszervezzük, de az motivált elsősorban, hogy jövőre viszont már 50 éves lesz a klub, a Veszprém klub, tehát jövőre egy igazán nagyot szeretnénk, és úgy gondoltuk, hogy akkor kezdjük el, nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni, mi érdekli az embereket, és hogy tudjuk a fiatalokat rávenni minél több sportról, mozgásra.
3: Ez az egyik célja ennek a napnak, a fiatalok rávétele a sportolásra?
2: Igen, igen. Igazából ugye egy Veszprémben is probléma az, hogy a fiatalok egyre kevesebbet mozognak, és próbáltuk őket inspirálni a régi

0: itt sztárokkal, hogy innen is ki lehet törni Veszprém is egy kisvárosból, és itt most olyan világ válogatottak edzik őket, akik összesen, ha jól emlékszem, a 8 edző 15 ezer gólt dobott, és több ezerszer léptek fel nemzetközi pályákon is, és úgy gondoljuk, hogy ez talán inspirál fiatalok, mert fiataloknak példakép kell. És ezeket a példaképeket a régi játékosokban találtuk most meg.
1: De azért ezek a példaképek, sok idő eltelt már, mióta olyan igazi magyaros csapat volt a Veszprém, ezek a fiatalok, a mai fiatalok azért még emlékeznek rájuk, vagy emlékeztetni kell őket?
0: Egyrészt emlékeztetni kell őket, és emlékeznek is rá. De azt látják, hogy ez egy milyen csoda társaság. Tehát ez nem csak az, hogy sportoltak együtt valaha, és itt visszatannak arra, hogy ezek itt ismerik egymást, és magyarok nem úgy vannak, mint a külföldi sztárok, aki mindig hazautazik. Veszprém is probléma, illetve hát most ugye mióta a sport is egyre inkább az anyagias lett, hogy úgy mondjam. Pont ezt akarjuk ebben egyébként feléleszteni, hogy a magyar fiatalokból próbáljuk csapatokat összeállítani, és egy kicsit visszahozni, mert az embereknek ez valahol a lelkük mélyén fáj, hogy nem tudják kimondani a játékosok neveit igazából.
1: Egy-két programon végig mehetünk, hogy mi az, amivel várták a mai nap a látogatókat?
0: Általános iskolák felső tagozatosai, illetve a középiskolások szerveztek egy tornát, és azt úgy akartuk, hogy csak amatőrök legyenek. A testnevelő tanárokkal beszéltük, meg olyan feladatokat hoznak, akik egyébként nem kézilabdáznak, és így megismerjék igazából ezeknek az alapjait, és hát emellett voltak különböző feladatok. Egyrészt a sportegészségügyi központ is egyik érdekes ilyen felméréseket hozott ki, ami egy egészséggel kapcsolatos, és a mozgással kapcsolatos, hajlékonysággal, stb. Illetve hát ugye mértük a labda dobásnak a sebességét, a játékosok saját sebességét, illetve a pontosságot is tudtuk mérni. És emellett egy rekordkísérletet akarunk felállítani, hogy 4 óra alatt mennyi büntetőt tudunk dobni.
1: És a szurkolók, a régi szurkolók, ők mit találhatnak meg itt? Gondolom, hogy a régi sztárok is itt vannak.
0: Hát a régi szurkolók is vannak itt, hát mindenki az aláírásokat gyűjti, a labdákra, a pólókra, és mindenki örül, hogy ennyi sztár itt van egy helyen.
1: Éles József áll itt mellettem, a nyakában sok-sok éremmel, de ezek friss érmek, ugye?
2: Igen, ez a mostani csapat, amit irányítottunk, ilyen alsó tagozat, meg középiskolás tagozat csapatok, akik játszottak ennek a ceremóniának így az alkalmából, így nyertünk érmeket, de hát ez is ugyanolyan fényes és ugyanolyan nagyszerű dolog, és erre biztos, hogy emlékezni fog 10-15 év múlva, tehát ez is kötni fog valami, mint az összes többihez.
1: Hány van összesen, hány érmet? Tudod-e?
2: Hát, ezt el nem tudom mondani, ez egy azért érdekes, mert a Hajnal Csaba, aki most itt van, egyszer azt mondta nekem, hogy egyszer csináld meg azt, Józsi, a kedvemért, hogy akaszt az összeset a nyakadba, és kiüldjél el magadról egy képet. És jelen pillanatban most meg azt tudom, hol vannak az érmeim, tehát egyre szomorú, de most ezt meg fogom csinálni, ez biztos. De hát ugye most nagyon összeszámolom, hogy mondjuk voltam 10-szeres bajnok, 10-szeres magyar kupa, az már kapásból 20 érem, hogyha csak ezt számoljuk, akkor ugye a kekbe azért, hogyha azt számoljuk, kaptunk érmet, hát sajnos a válogatottal nem, de egyébként egyéni dolgokkal együtt meg rengeteg, tényleg, tehát büszke lehetek erre a karrierre.
1: Kekben győzelem is van, aranyérem, éppen most fognak köszönteni benneteket. Csak ilyenkor merülnek fel ezek az emlékek, vagy azért úgy az életed, nem is azt mondom, hogy mindennapjaiban, de azért úgy benne van?
2: Hát így a mindennapokban abszolút nincsen, ugye, de azért amikor találkozunk a régi csapattársakkal, azért sokszor előkerült, tehát majdnem minden mérkőzésnek az elemzése. És ugye a kek azért az nagyon sokszor előjön, nagyon sokszor előjönnek a világbajnokságon részt vett mérkőzések, az Európa-bajnokságon, amiket játszottunk, de a napokat nem hozza ki, viszont egy ilyen alkalom, mint most, az meg egyszerűen annyira felemelő és annyira jó érzés, hogy ilyenkor megint mindent így felszakít, hogy mennyire jó érzés volt ott nyerni.
1: Ugye 92-ben nyertetek kekket, abból a csapatból azért nagyon sokan a kézilabda mellett maradtatok. Ez azért, ebből azt gondolnánk, hogy akkor kapcsolatban vagytok, és sűrűn találkoztok.
2: Persze, tehát akik tulajdonképpen edzők, akik itt vannak, ugye a Csoknyai István, a Gulyás István, akit most hírta, a Török Lajos, ők kapásból 3 ember, a Zsigmond Gyuri 4, aki szintén a kézilabda mellett van, meg én is, ez 5 ember a csapatból. De én úgy emlékszem, hogy talán ez az 5 ember, aki itt van.
1: És ez az első veszprémi kézilabdázás napja, ez mit jelent neked? Ez egy jó kezdeményezés szerinted?
2: Szerintem nagyon. Tehát én úgy érzem, hogy Veszprém meg is érdemli, mert ugye a Veszprémbe bárhogy nézzük a kézilabda, az első számú sport, bárhogy nézzük, és szerintem ez is fog maradni, reméljük. az, hogy mennyire kell ezt ugye csinálni minden évben, az nem biztos, hogy nem tudom mennyire ötlet, de mindig lehet színesíteni a programot, viszont ez a kezdeményezés, ez remek szerintem.
3: A vajdasági származású játékosként négyszeres Bajnokok Ligája győztes, spanyol színekben világ és Európa bajnok Sterbi Kárpád 2001 és 2004, majd 2018 és 2020 között szerepelt Veszprémben. A bajnokságot négyszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg. Kapusedzőként az elmúlt 5 szezonban háromszor bajnoki címhez, 4 magyar kupa győzelemhez és 1 klubvilágbajnoki címhez járult hozzá. Sterbi Kárpáddal beszélgetett Beral Mese.
1: Mennyire tartod ezt jó kezdeményezésnek, ezt a veszprémi kézilabdázás napját? Éles József azt mondta, hogy nagyon jó, de nem biztos, hogy minden évben van annyi esemény, hogy ezt megünnepeljétek.
4: Egy ilyen kézilabdavárosban, mint Veszprém, általában a BL mérkőzések és a nagyobb mérkőzések, azok majdnem ilyen városi ünnepek szoktak lenni, de a gyerekek számára nagyon jó, hogy megvannak szervezve ilyen kis összejövetelek, megismerkednek a Veszprém klubnak a legendáival, akiket már nagyon rég el is felejtettek, már az én generációmat is majdnem ezeket kisebbek elfelejtették, hát még a Zsiga, meg a Csokja, meg az Éles József, azok meg szerintem azt se tudják, hogy kik kb. De jó így összejönni, jó a gyerekekkel, szerintem az egész veszprémi sport, meg a kézlabdára jó kihatáson is látod, hogy te is látod, meg többen lássuk, hogy itt egész napos program van, és rengeteg gyerekünk van, aminek csak örülni tudunk, úgyhogy remélem, hogy több is lesz ilyen.
1: Ugye itt vagyunk most a március 15. utcai csarnokban, ez a régi csarnok, neked ide milyen emlékeid kötődnek?
4: Nekem is pont azzal szórakoztak, hogy éreztem a VIP teremből az ételillatot, és azért mentem föl, de nosztalgiázni mentem föl, hogy megnézem, hogy a régi irodák hogy néznek ki. Hát ugye ez piros-fehér volt annó, most a futszál csapatnak más a színe, ez teljesen más, de örülök, hogy így karba lett tartva, meg jó érzés bejönni. Néztem most az régi szurkolókkal, és beszélgettem, és az itt volt, nem volt ez a felső részem, ez a része, de nagyon szép emlékek, mert életemnek egyik legszebb részét itt töltöttem. 2001-től 2004-ig, úgyhogy jó volt, nagyon öröm volt ide visszatérni.
1: Neked egyébként a szurkolókkal milyen volt, vagy most milyen a kapcsolatod?
4: Hát nekem mindig normális kapcsolatom volt, soha nem volt gondolom velük. Nagyon szurkolók, azok szurkolók. Vannak kisebb-nagyobb szeretetvölgyek, meg minden, hogyha jó megy a csapatnak, jobban szeretnek, ha gyengében kevésbé szeretnek annyira, de ez normális, mert ők is egycélé szurkolnak, hogy minél jobban ők is szeretnék a minél jobb eredményeket hozna a csapat, de ez így a normális. Nekem egy normális kapcsolatom volt mindenkivel. Itt az a baj, hogy itt egy 60 ezeres városban kb. Mint Veszprém, itt 60 ezer szurkoló van.
1: Egyébként most mi van veled, már mint hogyha a szakmai életedet nézzük, ugye mióta nem vagy a Veszprém kapusedzője, azóta mit csinálsz?
4: Azóta semmit. Vannak elfoglaltságaim, de a kézlabdával nem foglalkozok. Most pillanatnyilag Meg nem tudom, hogy mit ad a jövő. Volt több ajánlatom, de én valahogy itt érzem magam jó, ahol vagyok. Nem szeretnék utazgatni. Vándor cirkusz életemnek az a része az véget ért, amikor váltogattuk a csapatokat, meg minden. Most szerintem eljött az az időszak, hogy élvezem is egy kicsit az életet.
1: De le tudod zárni, el tudod engedni a kézilabdát?
4: Ja persze, egy meccsen sem voltam kint Veszprémben azóta. A fiatalokat nézem, hogy az U20, a másik csapat, vagy a gyerekek mérkőzését, igen, de az első csapatnál egy győm sem voltam kint. Úgyhogy én lezártam simán, köszönöm.
1: És ez nehéz volt egyébként? Annyira hihetetlen, hogy nem voltál azóta meccsen.
4: Nem. Ez egy megkönnyebbülés. Nem saját elhatározása hagytam abba, hogy jöttem el Veszprémtől, de örülök, hogy így jött, mert kézlabda és a sport után is van élet, ami egy másik szép élet, csak egy kicsit fel kell találni magát az embernek. A napi ritmust, hogyha kiveszik alulat, hogy megmondják, hogy reggel, délben mikor kell lenned, aludnod, edzened. Kicsit az elejével furcsa, de amúgy meg nyugalmasabb az élet, mint egy ilyen csapatban, mint a Veszprém.
1: Az, hogy azt mondod, hogy nem saját elhatározásból, ez a lezárás, ez átírja mondjuk a korábbi sikereket, vagy a korábbi élményeket? Máshogy látsz, vagy máshogy tekintesz vissza?
4: Nekem ez teljesen, én reális vagyok mindennel, a karrieremmel, az utána lévő dolgokkal, mindennel. Maradjunk annyiba, hogy jó. Szeretem a kézlabdások társaságát, meg minden, de jó ez, hogy lezártuk így, hogy nem vagyok ott.
1: Sterbi Kárpádot hallottuk. Gulyás Péter áll mellettem, ezer szállal kötődsz a kézilabdához, Veszprémhez is, akkor ez egy olyan esemény ez a mai, hogy na akkor hazaértem és itthon vagyok.
5: Én azt gondolom, hogy mindenki itthon valaki ma itt kilátogatott, hiszen vagy a 90-es évek, vagy a 80-as évek, vagy a kezdetek, vagy a mai napi kézilabdáért van itt, vagy azért, mert csak szereti a kézilabdát, vagy ezeket a veszprémi hősöket, akik 50 éve írják és alkotják a veszprémi kézilabdának a történelmét. Volt itt rengeteg gyerek, ma rengeteg szülő, színészek, mindenféle társadalmi réteg megmozdult ma. Megpróbáltuk aktívvá tenni a társadalmat kinti foglalkoztatáson, megpróbáltunk gyermekversenyt rendezni korábbi legendáknak az edzősködésével. Mellette ugye rengetegen segítettek önkéntesek ebben a munkába, hogy ma azokat az embereket, akik szeretik a kézilabdát, meg tudjuk mozgatni és örömet tudjunk nekik szerezni. És hát nyilván még a ma fénypontja az csak most fog érkezni, hiszen most lesz a szurkolói Ankét, ahol a korábbi világsztárok és a helyi nagyságok, akik úgy döntöttek az életük folyamán, hogy Veszprémért, vagy Veszprémben laknak, vagy Veszprémbe fognak az életüket tölteni, ugye azokat a játékosokat ma itt fogjuk látni. Teljesen mindegy, hogy annak idején a Bakony megyészbe kézilabdáztak, vagy a Bramak Veszprémbe, vagy a Potex Veszprémbe, vagy milyen név alatt futott akkor, a veszprémi kézilabdázásért mennek. Hogyha így kérdezett, hogy megjött, akkor azt gondolom, hogy mindenki megjött erre mai rendezvényre.
1: Azt mondod, hogy megpróbáltuk. A többes szám első személye azt jelenti, hogy a szervezésben is aktívan részt vettél?
5: Hát az aktívnál egy kicsit többet. Ugyan ennek a szervezésnek ugye nem sok idője maradt, hiszen a 2026-os Veszprém sportrégióban lett megszervezve, ezért az aktiváció, ezért próbáljuk a közönséget, vagy a kilátogatókat aktívvá tenni. Tehát a Mozdulj program az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része volt ma ennek a dolognak egészen reggeltől délután 14:30-ig. Nagyon sokan rekordot döntöttünk, megpróbálunk jövőre ebből majd, ha lehetőségünk lesz, egy Guinness rekordot csinálni, a legtöbb előtt 7 méteressel, aztán egy év múlva a legtöbb előtt góllal. Úgyhogy én azt gondolom, egy hagyományteremtő programon vagyunk túl. Az aktív részese a Veszprém Szurkolói Egyesület, az Együtt Veszprémért társulás és a Veszprémi építőkese, ami most már évek óta ugye a veszprémi kézilabdázásban benne van.
6: Angyal magyarok, Krisztián Pulyka vár urossága.
1: Jó napot kívánok! Szurkolóként, érdeklődőként a magyar-szerb VB-selejtező visszavágójának előhangjaként van itt, vagy tulajdonképpen miért?
6: Én veszprémi lakos vagyok, és itt lakom 2 perccel a csarnoktól. Mint vezérszurkoló, régi törzsökeres szurkoló vagyok, és ezért a csapatért éltem-haltam, amíg le nem cserélték a játékosokat.
1: Az ezért a csapatért, az mondjuk a 92-es keg győztes.
6: 92-es keg győztes csapat, amióta ugye az arénába átköltözött, ott még volt pár év, ami ment, és azóta, amióta ugye a politika betette úgymond a lábát, azóta én már csak ilyen háttértáncos vagyok.
1: Ez azt jelenti, hogy nem nagyon jár már a Veszprém arénába meccsre?
6: Mivel, hogy szívbeteg vagyok, az egészségügyi állapotom se engedi, meg a munkámból kifolyólag se, de azért Veszprémként kötelező szurkolni a veszprémi csapatnak.
1: Ugye most itt vagyunk a március 15-e utcai sportcsarnokban, akkor ez korábban a második otthona volt innen 2 percre az igazitól?
6: Igen. Magyarul kinézek az ablakon, és látom azt, hogy hány ember van itt a bejárat előtt, és ha már láttam, hogy sok ember van, akkor elindultam lefele, mert tudtam azt, hogy akkor nem lesz helyem az első sorokban. Úgyhogy nekem ez a második otthonom, ahogy fogalmazott, úgyhogy igen.
1: Igen, régen ugye úgy volt, hogy még sorba kellett állni, és a korlátok mögött is akár 3 sorban álltak a szurkolók, de akkor ez nem tartott vissza senkit, vagy keveseket?
6: Hát nem, abszolút nem tartott vissza senkit, már csak azért sem, mert ugye mindig megvoltak a kiskapuk már akkor is. Szóval kiadták a bérletet, akkor lement még 2 ember, szóval voltak kiskapuk, de mondom, itt aki élt és mozgott, mindenki ezért a csapatért élt, és a parkolóig ért a sor vége.
1: Emlékszem én magam is sajnos, mert itt azért sajnos, mert régen volt. Csoknyai István áll itt mellettem, mikor voltál utoljára itt? Ül itt mellette, egészen pontosan. Mikor voltál itt a március 15-e utcai csarnokban legutóbb?
7: Ha jól emlékszem, tavaly játszottunk még a kis Veszprémmel, vagy ez tavaly előtt volt, tehát egy 2-3 éve még bajnokit játszottunk. Hát előtte nagyon régen nem voltunk itt, és hát a kis Veszprémmel játszottunk meccseket. de hát összességében, ami amikor még mi játszottunk, meg ahogy most kinéz, óriásit fejlődött, változott, de hát az arénával a Veszprémben nem lehet összehasonlítani természetesen, de ide mindig jó belépni ebbe a kis katlanunkba, úgymond, itt mindig visszajönnek azok az élmények, visszajönnek azok a mérkőzések, amiket itt megvívtunk. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem, de az embert, és úgy gondolom, itt a többieket is jó érzéssel tölt el ez a légkör, ami itt fogad bennünket.
1: A legnagyobb változás talán az, hogy most már kék székek vannak, és nem pirosak meg fehérek, mint annak idején a ti időtökben, de hát a fél életedet itt töltötted, azt talán nem túlzás kijelenteni, és amikor először visszagondolsz, akkor mindig csak a jók ugranak be, vagy először a jók ugranak be?
7: Hát az ember minél idősebb, hogy visszatekint a múltjára, mindig arra az jut eszébe, hogy milyen jó volt, milyen sok mérkőzést nyert, a vesztes meccsekre és a rossz játékra természetesen már nem emlékszik, vagy nem annyira, de valóban így a kérdésedre válaszolva, hogy az emberbe a jó élmények jönnek először föl, az a szeretet, amit a szurkolóktól itt kaptunk, azok a mérkőzések, azok a győzelmek, úgyhogy én ezzel a csarnokkal kapcsolatban csak pozitív vagyok, és valóban akkor még piros-fehér volt.
1: Ugye az 1992-ben Kekket nyert csapatot most köszöntötték itt a Veszprémi kézilabdázás napján. Gondolom, hogy nem csak ilyenkor találkoztok. Ezt jól gondolom? Legalábbis sokakkal biztosan kapcsolatban vagy, de mondjuk azokkal, akikkel napi szinten nem ilyen eseményeken találkozol csak?
7: Hát jobbára igen, de azért azt kell mondjam, hogy a mi csapatunkból, az a 92-es csapatunkból nagyon sokan edzők lettek. Hála jó Istennek, ilyen szempontból sűrűn találkozunk, hiszen évről évre összefutnak a csapataink, és megmérkőzünk egymással. Az is mindig jó érzéssel tölt el, mert mindig beszélünk a aktuális problémákról, de természetesen előjönnek a régmúlt dolga is, és az ilyen tornák, az ilyen megemlékezések, mert volt egy kis ilyen általános iskolás torna délelőtt, délután pedig a megemlékezés van, hát ez mindig egy óriási élmény, és ilyen jó érzés, azt gondolom, mindannyiunknak.
1: Ez volt a legjobb része ennek a mai napnak?
7: Én azt gondolom, minden rendben volt. Itt jó volt a kicsikkel meccselni, érdekes volt, ahogy nőnek fel ezek a fiatalok, és hogy akarnak, hogy szeretnek gólt lőni, hogy szeretik ezt a kézlabdát, és utána jó volt a mieinket találkozni, meginni egy pohár szódát, mert még alkoholt nem ijatunk, mert kocsikkal vagyunk, és készülve az esti mérkőzésre, már nagyon sokat beszéltünk róla, és úgy gondolom, minden második mondatot a kapcsolódott, hogy mi lesz a szervek ellen, de összességében ez nagyon szép kézilabdás nap. Több kéne ebből, de hát ahogy hallom, csak évente lesz megrendezve, úgyhogy majd jövő május 10-én találkozunk, ugyanígy együtt mindenkivel.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda válogatott. Távozásra szólította fel a kúria elnökét Magyar Péter. Holnap felszakadozik a felhőzet. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A magyar férfi kézilabda válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki két gólos vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát. A magyarok ugyanakkor még reménykedhetnek a szabadkártyában, még a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról is. A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután az árófordulóban hazai pályán 2-1-re legyőzte az Ajkát. Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi alakulat 3 év után jutott ismét az élvonalba. A magyar válogatott 4-2-re kikapott a tavaly negyeddöntős osztrák csapattól a svájci jégkorong világbajnokságon, így két fordulót követően pont nélkül áll a Zürichi csoportban. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett a kajakkenu válogatottunk a Brandenburgi világkupa verseny zárónapján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, még a női kenu 4-es ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu 2-se is. 5000 méteren aztán kenu 1-esben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó felső fokára állhatott. Női 5000 kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstérmes. Merlié nyerte a Tour de Hongrie Balaton-Almádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a 3. szakasz győzelme. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte előnyét az összetett legjobb magyarjaként, a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a piros trikót.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Lengyelországba majd Bécsbe utazik a jövő héten Magyar Péter kormányfő a gazdasági és energetikai miniszterrel. Kapitány István közösségi oldalán hangsúlyozta, fontos partnerekről van szó. A tárgyalások célja pedig az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség a magyar cégeknek. Feljelentést tesz a volt építési és közlekedési minisztérium tevékenységével kapcsolatban Magyar Péter. A kormányfő délután újabb videót tett közzé, amelyben arról számolt be, hogy ledarált iratokat, Fidesz szóróanyagokat, valamint magyar zászlókat talált az épület pincéjében, ami szerinte több bűncselekmény gyanúját is felveti. Távozásra szólította fel Vargazsi Andrást, a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A Fidesz frakció vezetője a kúria elnöke elleni méltatlan támadásként értékelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök távozásra szólította fel Vargazsi Andrást. Gulyás Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, ezzel az új kormány a független bírósági rendszert akarja irányítása alá vonni. elmebetegségben szenved a madanái gázoló, erősítette meg az olasz rendőrség. A 31 éves marokkói származású férfi tegnap délután járdán sétálók közé hajtott, majd kiszállt autójából, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni. De járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak.
0: Közlekedés.
2: Forgalomkorlátozásra számítsanak a 12-es főúton Nagymaros átkelési szakaszán a 14-es kilométernél ma éjfélig rendezvény miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, még keleten többfelé esőre, záporra, zivatarokra is számítani lehet. Holnap főként keleten, észak-keleten várható csapadék, a Dunántúlon kisüt a nap. A szél többfelé élénk marad. Éjszaka 7 és 13, napközben 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Részesen közeleg a május 30-ai időpont, ami azt jelenti, hogy Bajnokok Ligája döntő a Puskás Arénában. Elevenítsük fel, hogy mi történt a 2013-as Bajnokok Ligája döntőjében.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

El Clásico helyett Der Klassiker. Az edző lemosta magáról a gyalázatot és a Wembley német megszállása. A következő negyed órában a 2012-13-as bajnokok ligájáról lesz szó, amelynek döntőjét két német csapat vívta Angliában.

0: A 2012-es BL döntőt a Bayern München a saját stadionjában 11-es párbaj után veszítette el. A csapat akkori edzője Jupp Heynckes így foglalta össze azt a mérkőzést.
1: Túl sok helyzetet elpuskáztunk. A 83. percben megszereztük a vezetést. Meg kellett volna tartanunk az előnyünket. Utána a hosszabbításban újabb esélyt kaptunk, de kihagytuk a büntetőt. Azt pedig már régóta tudjuk, hogy a 11-es sugás Lutri. A Chelsea volt a szerencsésebb. Fájdalmas a vereség, de csak magunkat okolhatjuk, mert rengeteg lehetőséget szalasztottunk el.
0: Ezt Jupp Heynckes mondta, akinek a születése arra a napra esett, amelyen hazája vezetése bejelentette, hogy elveszítette a háborút. 1945. május 9-én látta meg a napvilágot. A dátum történelmi jelentőségű egyértelműen meghatározta a gyerekkorát, tinédzserkorát, de hogy ezzel eleve elrendeltetett az, hogy vesztes lesz, hát azt döntse el mindenki maga. Heynckes a Bundesliga történetében a negyedik legtöbb gólt szerezte, viszont nem csak kortársa volt, hanem szintén 1945-ben született a messze legtöbb gólt szerző Gerd Müller. Heynckes világ és Európa bajnok futballista, de többnyire a válogatott kispadjáról nézte Müller szárnyalását. Heynckes a 70-es években játékosként a Mönchengladbachal 4 Bundesliga bajnoki címet szerzett, 77-ben szerepelt a Beck döntőjében, de ott kikapott a csapatával. Aztán 79-ben, 34 évesen már vezetőedző volt. UEFA kupa győztesként vette át a Gladbachot Udo Lattektől, be is vitte a kupa döntőjébe, de ott kikapott. Mégis a Bayern kispadjára hívta egykori müncheni ellenfele és válogatott beli társa Uli Hoeneß. Első müncheni szerepvállalása alatt 2 bajnoki címet és 2 ezüstérmet szerzett a csapattal, és 2-szer bejutott a bajnokcsapatok Európa kupájának elődöntőjébe, 1-szer pedig a negyed döntőjébe. Azonban olyan lúzer módon elbukni a finálé küszöbén, ahogy azt tette a Heynckes vezette csapat 3-szor is, hát az ritkaság a labdarúgás történetében. Hoeneß azt mondta 1991-ben, hogy ezzel a Heynckesszel komoly nemzetközi eredményeket nem lehet elérni. Na ezt a mondatot jegyezzék meg, mert ennek még lesz folytatása. De akkor 1991-ben úgy tűnt, hogy tényleg nem is lesz soha sikeres edző Németországban, viszont a Real 1998-as Beck győzelme során ő ült a padon, ám az a csapat annyira nem volt az övé, hogy a diadal ellenére megváltak tőle. Ezt követően Németország különböző klubjainál irányított mérsékelt sikerrel, majd miután a 2006-2007-es szezonban a kiesés szélére navigálta a Gladbachot, gyakorlatilag nyugdíjba ment. Nem túl dicsőséges évek után. Szerencsére 2009-ben Jürgen Klinsmann edzőként teljesen tönkretette a Bayern Münchent, és az utolsó 5 fordulóban Hoeneß a gladbachi nyugdíjastól kért segítséget. Heynckes 2009. május 2-án ült le 18 év után újra a müncheni kispadra, és teljesítette az elvárt célt, indulhatott a Bayern a BL-ben, ahol aztán egészen a döntőig menetelt. De már nem Heynckesszel, hiszen akkor Louis van Gaal irányított. Ám van Gaal bukása után 2011 nyarán ismét elfogadta Uli Hoeneß invitálását, és Heynckes harmadszor is a Bayern München edzője lett. Abban az évben a Bayern minden fronton ezüstérmet nyert. A Bajnokok Ligája döntőjét Münchenben bukta el a Chelsea-vel szemben büntető párbaj után, mint már korábban szóba került. Ekkor az őt régóta ismerők ismét elővették a már sercegő lemezt, hogy komoly eredmény elérésére alkalmatlan. Már a 80-as években Gladbach edzőként is azt mondták róla, ő egy olyan bajnok, aki képtelen címeket nyerni edzőként csapatával. Ám a bajor vezetők bölcsebbek voltak, mint 21 éve korábban. Hagyták dolgozni. Ő pedig pályára varázsolta minden idők egyik legszebben játszó és legeredményesebb foci csapatát. 2013-ban már a 28. forduló után bajnok volt a Bayern, és végül 25 ponttal előzte meg a második Dortmundot. De az igazi nagy dobást a nyugdíjból visszatérő Heynckes 2013-ban 68 évesen a Bajnokok Ligájában produkálta. Mindjárt erről lesz szó, de előtte a sorozat magyar szereplőjéről.

A magyar bajnoki címet a 2011-12-es szezonban veretlenül megnyerő Debrecen történelmi lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem jutott fel a főtáblára a 12-13-as évadban. Pedig a 21. század talán legjobban összerakott csapata volt az, és a sorsolása sem volt rossz. Viszont az albán Skenderbeu otthonában 1-0-ás vereséggel kezdett, ellenben Nyíregyházán, akkor éppen ott játszott otthon, 3-0-ra győzött Kulibali 2 és Varga József 1 góljával. És egy olyan Bate Borisovval játszhatott augusztus 1-én, amely játékosainak többsége a londoni olimpián volt. Hajráig vezetett is a Loki Belorussziában Sidibe góljával, de egy 93. perces szerencsétlenkedés miatt csak 1-1-jel jöhetett haza a kiütéses győzelem helyett. A nyíregyházi visszavágóra sajnos már odaértek a Bate kulcsjátékosai, és ott 2-0-ra nyertek a belorusszok. Ez a Bate volt az egyetlen csapat egyébként, amely abban a sorozatban a csoportmeccsek során megverte a későbbi győztes Bayern Münchent. Ez második fordulós meccs volt, vagyis komoly téttel bíró, de nem akadályozta meg, hogy a Bayern az élen végezzen a Valenciát, Batét Lille-t magába foglaló kvartetben. A döntőbeli ellenfele a Borussia viszont veretlenül nyerte meg a BL történelem egyik legerősebb csoportját 2012 őszén. Hazai környezetben megverte a Reát, az Ajaxot, a Manchester Cityt, idegenben győzött Amsterdamban, XL-t Madridban és Manchesterben. És noha ő jött német bajnokként, megelőzve otthon a Bayernt 34 forduló után, és 5-2-vel kiütve a német kupa döntőjében, mégsem tekintett rá senki a döntőbe jutás esélyeseként. Pedig Jürgen Klopp csapatában minden poszton világsztárok játszottak, és csapatként is tökéletesen működött.

A Dortmundot a nagyszerű csoport béli teljesítményért megjutalmazta a sors a 2012-13-as kiírásban. A legjobb nyolcért a Shakhtar Donetsket, amely akkor még otthon játszhatott, könnyedén kiütötte, és elvileg a Málaga sem okozhatott neki nagy gondot az elődöntőért vívott párharcban, de valóságban okozott. A spanyolországi 0-0 után ugyanis a Málaga 1-0-ra, majd 2-1-re is vezetett Dortmundban, és az akkori szabályok szerint a 2-2 is dortmundi kiesést jelentett volna. És a 90. percben még 1-2 állt az eredményjelzőn, ám a BVB 2 perc alatt 2 gólt szerzett, és így akkor is igazi hőskörteményt adott elő, ha továbbjutást érő gólja inkább szabálytalan körülmények között esett, mint sem szabályosak között. Mondanám, hogy szerencséje volt a Dortmundnak, hogy még nem volt akkor videóbíró, de amilyen vakvarjuk vannak gyakran a varkocsiban, hát lehet, hogy mindegy volt. A Bayern München nehezebb ellenfeleket kapott az elődöntőig, viszont simább volt az útja. Az Arsenal elleni párharcot már Londonban eldöntette, 3-1-es sikerével a hazai visszavágót ellazsálta. Viszont nem lazsált a Juventus ellen. A párharc 26. másodpercétől előnyben volt, ekkor talált be Alaba, és az olasz gárdának egyetlen másodpercig sem adott esélyt a 180 percből. 2-2-0-ás győzelemmel jutott be az elődöntőbe, ahová rajta kívül a két spanyol óriás került, a Real Madrid és a Barcelona. A sorsolás előtt mindenki azért szurkolt, hogy az azonos országból érkezettek ne kerüljenek össze, vagyis legyen két spanyol-német párharc.

2013-as BL elődöntőben a sorsolás két spanyol-német párharcot hozott össze. A világ spanyol érzelmű része a döntőben El Clásicóról álmodott. A világ másik része pedig német házi döntőről, de ennek a párharcnak akkor még nem volt neve, úgyhogy 2013-ban megalkották az El Clásicót lefordítva németre Der Klassiker. És csak kevesen gondolták, hogy Der Klassiker lesz Londonban. A sorsolás pillanatában a Bayern-Barcelona párharcban talán annyival számított esélyesebbnek a német csapat, amennyivel a Real Dortmundban a spanyol. Ám ami 2013 áprilisában történt, az a legoptimistább németek legszebb álmát is felülmúlta, a német invázió elsöpörte a spanyol armadát. Az első meccsen a Bayern 4-0-ra elgázolta a Barcelonát, a Dortmund pedig 4-1-re a Realt. Utóbbi meccsen Robert Lewandowski mester 4-est szerzett. A madridi visszavágó 83. percig 0-0-ra állt, ekkor 5 perc alatt jött két Real gól, így lett a Dortmundnak 7 nehéz perce, de túlélte. A Bayern meg szórakozva nyert 3-0-ra Barcelonában, így 7-0-val ütötte ki Messi csapatát. Jöhetett a BL döntőbe Der Klassiker, az első német házi döntő. A Bayern volt az esélyesebb, de Jürgen Klopp remek taktikájával 20-25 percig meglepte a bajor csapatot, kiegyenlítve az esélyeket. A második félidőre úgy jöttek ki a csapatok, hogy azonos eséllyel rendelkeztek. Ám Heinkesen kívül volt még valaki, aki adósa volt a müncheni szurkolóknak. Aki az egy évvel korábbi döntőben olyan egoista, minden társát eltaposó módon akart egyedül nyerni, hogy futószalagon rontotta a szögleteket, és még 11-est is hibázott. Arjen Robbenről van szó. Aki a 60. percben az alapvonalról begurított labdájával ezüstálcán kínálta góllövés lehetőségét Mandzukicnak, majd Gündoğan egyenlítése után a 89. percben egy 4 védő között szerzett labdát, majd bepréselte azt Weidenfeller kapujába. Ezt követően eszelős tekintettel szinte magán kívül rohant ünnepelni a müncheni szurkolókhoz. A Bayern München története során 5-5-ször nyerte meg a nagyfülű trófeát 2013-ban.

0: Bundesliga, pokál, Order Champions League. A Bundesliga és a BL után egy héttel a Bayern München a német kupát is megnyerte 2013-ban. Azzal az edzővel, akit a múlt században örökvesztesnek tartottak, 2007-ben gyakorlatilag nyugdíjba ment, és akiről Uli Hoeneß ezt mondta a 2013-as triplázás után: az volt életem legnagyobb tévedése, hogy annak idején elengedtem és nem láncoltam örökre a klubhoz. A Jupp Heynckes vezette Bayern München 2013-ban szombaton nyerte meg a legrangosabb fociklub trófeát, 1974-ben a megismételt döntő miatt pénteken, 75-ben és 76-ban szerdán, mi 2001-ben az elhúzódó 11-es párbaj miatt csütörtökön ünnepelhetett a Gyepen, és lesz még szó a sorozatunkban egy olyan BL döntőről is, amelyet vasárnap nyert meg a Bayern München. Tartsanak akkor is velünk!
1: A győriek ünnepeltek Kisvárdán, ezüstérmes lett a Ferencváros, Nyíregyházán pedig megszületett az idén egyik legszebb találata. Számos téttel bírt az NB1 2025-26-os idényének utolsó, 33. fordulója. Cserjés Bendegúz készített róla összeállítást.
2: Az utolsó forduló első mérkőzését pénteken játszották, a Nyíregyháza a már biztos utolsó helyen záró Kazincbarcikát fogadta, és egy meglepően jó mérkőzés kerekedett ki belőle.
3: Nagy Dominik középre adja jobbal, Kisia elrontotta ott a Kazincbarcika játékos, egy lövés, és ott a vezetés, ugyanis a kifejelt labdát ballal, nagyon szép mozdulattal oda a bal alsó sarokba bebombázza a Nyíregyháza játékosa. Az előbb még nem volt jó az a beadás, de aztán érkezett, ha jól láttam, Kvasina, és ugye említettem, hogy ilyen duó nem lesz Nyíregyházán, hát Kvasina most bizonyítja, hogy nem csak Tijaniról szól ez a mérkőzés, hanem róla is, mert hogy szép mozdulattal belövi, nem tudott hárítani Juhász István, a Kazincbarcika a kapusa, a barcikai a kapusa, így aztán gyorsan megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Megkapják a barcikaiak, gyorsan elvégzik a szabadrugást, Klaus talán először ér a mérkőzésen labdához, de jól teszik a jobb oldalra, és Baranyai mehet most ott Kovács Réti mellett, Baranyai a 16-oson belül középre adja a labdát, és ott az egyenlítő találat, hát ez aztán a meglepetés. Gyorsan elvégezték ezt a szabadrugást, a játékvezető ugye, akivel most pörölnek, Antal Péter visszafújta azt a labdaszerzést az imént, elvégezték gyorsan ezt a szabadrugást, Baranyai ott maradt, túlságosan előre jött a nyíregyházi csapat, és a hosszú oldalra áttett labdát pedig már nem volt nehéz bejuttatni oda a kapuba. Laci, hát ez egy gyors és kontra, gyors kontra volt és egy formás támadás. 17 fok van egyébként, és majd 22 órakor fordulhat elő. És egy mekkora gól! Egy gól, de óriási! Hát ez hihetetlen mekkora gól volt! Miközben én beszélek az időjárásról, mert semmi nem történt a pályán, így szokott ez lenni, egy ilyen váratlan mozdulat, ebből lesz a gól. Olyan gól volt, ami pályázik biztos az első helyek egyikére itt a mai, mostani bajnokságban.
4: Hát itt a nagypapa jut egyből eszembe Ebedi Zoltán, mert Kovács Réti fantasztikus ballábas lövését láttuk 30 méterről a jobb felső sarokba, védhetetlenül. 30 méterről furcsán hangzik, gondolom rádión keresztül, hogy védhetetlen, de olyan elemi erővel.
3: Ott nem lesz könnyű dolga Draskovicsnak, mert hogy Ikoba nagyon erős játékos, most le is Gyuri beadja középre a labdát, ott a helyzet, egyenlít a Kazincbarcika, mégpedig Trencsényi Bence jó voltából, hát elképesztő. Ikoba bejött, majdnem fejelt egy gólt, aztán legyőzte ott Draskovicsot, mondta, hogy nem lesz könnyű dolga, mert fizikálisan egy borzasztóan erős játékosról van szó. El is vitte, beadta középre, érkezett Trencsényi, és talán lehet hallani, hogy a barcikai szurkolók hogy tudnak örülni ennek a gólnak. Újra változik a mérkőzés képe, 2-2 az állás. Katona Levente pedig bedobja a labdát, gyorsan elvégzi, és ott a 16-os előterében tovább tudják mellel tenni. Aztán oda pattan a labda Kovácshoz, Kovács a vallába felé viszi, Kovács még mindig harcol érte, és megmenti a vonal előtt. Kovács beadja ballal középre, van érkező ember, tovább csúsztatják, ott a lehetőség is kimarad! Mekkora helyzet volt! Hát mindenképpen ez volt a meccs labda szerintem. Tovább csúszott a labda, Kovács nagyot harcolt érte. Aztán ballal nem szögletet akart kiharcolni, hanem egyből középre varázsolt a labdát. Ott megcsúsztatták, a hosszú oldalon volt érkező ember, de nem sikerült befejelni, ez pedig azt jelenti, hogy az idény utolsó mérkőzésén nem tudott nyerni a Nyíregyháza együttese, 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó.
2: Mindkét csapat egy pontot szerzett, ez azt jelenti, hogy a tabellán nem történt változás velük kapcsolatban. A Nyíregyháza 40 ponttal a 9. helyen zárta az idényt, a Kazincbarcika pedig utolsóként 22 pontot szerzett. Pénteken rendezték a másik olyan mérkőzést, amely nem döntött az első négy helyről. A Puskás Akadémia az MTK-t fogadta.
5: A jobb oldalon próbál felfelé igyekezni a hazai együttes, azonban elveszíti a labdát Szemel, és ez így már Jureké, aki bejátsza Molnárnak, Molnár tovább tudja tenni Németnek. Kis területen zajlik a játék, aztán visszakerül egészen Kádárig, majd Kovács Patrik kapja a bal oldalon. Kovács felnézze, hát klasszikus center hiányában nem nagyon lehet kinek beadni a labdákat a szélről, úgyhogy megint csak visszajátszák a védelembe. Az 57. percben hátuladogatnak az MTK játékosai. 0-0 az állás.
6: Viszont érdekes volt imént ez a próbálkozás, mert mintha a Puskás játékosai is megálltak volna. Nem tudom, Laci, te mit láttál ebből, közben Varjú kapott majdnem egy jó labdát, de végül az utolsó pillanatban kivágják előle. Jöhet egy újabb szöglettel az MTK. Hárutyunyan szabadított föl, és mutatja is Karakó, hogy álljunk csak meg, mert lehet, hogy ezt vizsgálja a VAR, így van, ki is írják nekünk, hogy lehetséges büntető, és az volt az érdekes az imenti szituációban, hogy ugye egyből tüzelt Jurek, ezt követően, mintha a Puskás játékosai sem indultak volna meg nagy lendülettel kifelé, ami azért azt sejteti, hogy lehet, hogy valóban egy 11-esnek kell következnie, és hát eléggé úgy tűnik így a visszajátszást látva, mert Margraf hát megbotlott a saját lábában, és emiatt ugye kézzel próbált tompítani az esésnél, de végül ez a kéz az eléggé messze volt a testétől, és hát teli belőtte az ő csuklóját. Még egyszer mondom, Jurek Gábor, akinek a lövés egyébként nem ment volna feltétlenül rossz helyre, Karakó ki is megy megnézni ezt az esetet, innentől kezdve azért nem tudom, hogy hány százalék, Laci, azért te vagy ebben jó, hogy a varozásoknál hány százalék után szokott az lenni, hogy biztos, hogy megváltoztatják az ítéletet, de hát nekem az úgy tűnik, hogy büntető lesz. Ebben a pillanatban Molnár Ádén pedig megkapja a jelet, 59. perc legvége, oda totyog a labdához, aztán pedig elgurítja a bal alsó felé, illetve a jobb alsó felé, ezt ki tudja védeni Szappanos, de szegény magyar válogatott kapusnak petje van, egészen oda Molnár elé ütötte vissza a labdát, ő pedig egy óriási fújtatással veszi tudomásul, hogy bizony gólt szerzett, annak ellenére is, hogy egy borzasztóan gyenge büntető volt, utána visszapattant elé, és szépen begurította a labdát a bal alsó sarokba. A mérkőzés 79. percében jöhet egy Puskás bedobás, amelyet már is végeztek a hazaiak. Margraf rúgja most már előrébb, aztán ott van most már Lukásnál. Lukás az, aki bepasszolja középre, is egy óriási gól. Fámelje maradt egyes egyedül, ott a kapu előtt nagyjából 2 méterre a gólvonaltól. Itt igazából a paszt kell megdicsérni, mert kiváló átadás volt Lukás Dánieltől. Ő volt az, aki jobban bepasszolta ott az MTK játékos lába között a labdát. Emiatt ugye Hegyinek sem volt esélye arra, hogy ilyen gyorsan lereagálja azt, és Fámelje az, aki az első lövéséből ezen a mérkőzésen a 80. percben megszerzi az első gólját.
5: Molnár teszi át a túloldalra, ahol Átrok adja Kovács Patriknak, aztán már indul üres területbe Átrok, és Kovács indítja Átrok, remekül helyezkedik ott Hárutyunyán elé, és a bal oldalról teheti középre, van lövés, kapufa, kipattanó gól, ismét vezet az MTK, 82. percben, bár Plisek lövése még kijött, a kapufáról Lehocki gólt kap az első mérkőzésén, keresi az, aki végül az üresen maradt kapuba, vagy hát inkább úgy mondom, hogy a kapu üresen maradt bal oldalába lőtte a labdát, Lehockinak nem volt ideje reagálni. A 3 perc hosszabbítás már letelt, de Karakó még engedi. Hárutyunyán kapja a jobb oldalon, nem íveli be, inkább visszaadja Szemelnek, ő ívelhet a 16-oson belőle. Elesik ott középen, és 11-est kap a Puskás Akadémia 94. percben. 96. perc, Lukács fut neki, és Lukács belövi a kapu bal oldalába. Ezzel pedig megvan a Puskás Akadémia egyenlítő gólja, és Lukács Dániel szezonbeli 17. gólja. Ezzel egyenlít a Puskás Akadémia a mérkőzés végén. A 2025-26-os szezon utolsó Puskás pillanata, tehát egy Lukács gól, hiszen Karakó lefújja a mérkőzést. A 96. percben egyenlített a Puskás Akadémia, Puskás MTK 2-2.
2: Lukács Dániel megszerezte az idényben a 17. gólját, ezzel a góllövő lista élére került. Igaz, másnap Ájosa Mátkó, az Újpest támadója is csatlakozott hozzá a maga 17 góljával. De erről majd egy kicsit később lesz szó, most még térjünk vissza a Puskás MTK meccsre, azon belül az MTK egyik játékosának értékelésére. Kádár Tamás gondolatai következnek, aki utoljára lépett pályára, hiszen bejelentette visszavonulását.
7: Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor azért szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak. Akkor lehet, hogy egy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínű még nem fogtam föl.
8: Ugye a magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, mi volt a legmeghatározóbb?
7: Tehát itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t. Mai napig hidegrázos, hogyha rágondolok. Illetve itt az MTK-val is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
2: A mérkőzést követően a Puskás Akadémia maradt a 6. helyen 46 ponttal, az MTK pedig szintén nem mozdult sem erre, és a 10. helyen zárt 38-al. Az NB egy utolsó fordulójában pénteken 2 mérkőzést rendeztek, szombaton pedig 4-et. Mindegyiket egy azon időpontban 17 óra 15 perckor kezdték. Bár mind a 4 mérkőzés fontos pozíciókról döntött, a Kisvárda Győr mérkőzést kiemelt figyelem övezte. Az Eto ugyanis 66 ponttal várta a meccset, miközben a Ferencváros a második helyen egy ponttal lemaradva az ETI-t fogadta a Grupama arénában. A győzelem természetesen kötelező volt a bajnok aspiránsoknak. Nagy harcot vívtak a dobogó alsó fokáért is, amiért a Paks és a Debrecen küzdött, és mindketten 50 pontot birtokoltak a forduló előtt. A Paks a már kieső Diósgyőrnél vendégeskedett, a Debrecen pedig az Újpestet fogadta. A Nemzeti Sportrádióban pedig igazi körkapcsolást tartottunk szombaton, hiszen mind a 4 meccs történéseiről is első kézben, élőben számoltunk be. Erről hallhatnak most egy rendhagyó kreatív összefoglalót, amely mind a 4 mérkőzés történéseit bemutatja.
9: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szerencse szám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, is el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
10: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk, tehát itt a Grupama arénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
11: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
12: A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itthon játszik a Diósgyőr, de mintha idegenben szerepel, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik, a szó Kisvárdáé.
9: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás.

0: a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában.
1: Krippics pedig oldalt vált, hiszen átívelje Stefújhoz, illetve Schönhöz a labdát. Schön a Várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Stefújtól, 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Schön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1, Tóth Béla, Grupama Aréna.
2: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejlik a védő, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
3: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. Marosréti Ervin, Miskolc.
0: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkic szerelte, visszafordult, és mivel Holdan Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkic lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen. Az elmúlt percben pedig Holdan Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés, most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak, a rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miengé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt, azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembouali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
2: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szerezni a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, és nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencvárosa a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen, Olasz Gergő.
3: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevél labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
2: Megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve az 5 és feles

0: vonalához érve próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda Zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gundel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariasené tehát a fő érdem, mert hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza. 1-0.
1: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. 86. perc, Etó Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
0: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, két perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a 2 cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
2: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőle, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
3: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövő lista élén 17 találattal. Egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón.
0: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasen megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Jusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasen ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett 2 vereség ért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri a ZTE együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
1: Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabad rugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jött a kirúgás, tehát a VAR vizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Etó, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Etó FC 0-1, az 5. bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Etó FC csapata, a szó pedig Tóth Béláé.
0: A Grupama arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Etó a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, mezőnyt, ha nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az Üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Zalaegerszeg ellen a Grupom Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Maros Réti Ervin?
2: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő Diós György ezzel búcsúzik.
3: Debrecen Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első félidőben Mehiászal, mint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal, a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
4: Rendhagyó körkapcsolásos összefoglalónkat hallották az NB1 zárófordulójáról, amelyen kiderült, hogy a Győr lett a bajnok. Hallgassák is meg Mohai Bence interjúját a vezetőedző Borbély Balázzsal.
5: Borbély Balázs, magyar bajnok edző. Összeállt már ez a fejedben?
6: Szerintem ez majd csak holnap fog, vagy valamikor később. Még most nem tudom igazából felfogni, hogy mi történt, de nem rossz érzés.
5: Elképesztő ünneplés volt rögtön a lefújás után. Valahogy így képzelted? Bár nyilván próbáltad kizárni előtte.
6: Hát ja, de ahogy közeledett a vége, éreztem, hogy ez már meg lesz, mert közel van, mert jól játszottak a fiúk, és teljesen nem 100-at, hanem 120%-ot adtak, és éreztem, hogy itt már komolyabb gond nem történhet, úgyhogy de próbáltam uralni az emóciaimat, kontrollálni, úgyhogy ura voltam a helyzetnek talán egész végig.
5: Most már megengeded magadnak, hogy felszabaduljanak ezek az érzelmek?
6: Hát nincs más választás. Hosszú az út hazafelé, úgyhogy muszáj.
5: Idáig is hosszú volt az út. Mi az az út, amit bejártatok ezzel a Győrrel?
6: Nem is tudom, honnan kezdjem. Most Sacper kb. 2 éve vagyok a klubnál. Ha visszaemlékszek, hogy 2 évvel ezelőtt Ajkán hasonlót ünnepeltünk, most meg itt Kisvárdán, és egy osztályon feljebb, azért ez csodával határos dolog. Nem tudom, még kell egy kis idő, amíg ezt fölfogjam, kell egy kis idő, amíg ezt magamban meg tudom fogalmazni, hogy mi is történt igazából, de most ennyire nem is akarok vele foglalkozni, és köszönöm, meg szeretném élni a pillanatot, és ünnepelni, és átélni ezt az egészet.
5: Ezt meg tudod tenni? Tehát sikerül átélni ezt a pillanatot, sikerül teljesen belehelyezkedni. Nyilván ebben segít az, hogy rögtön előzönlötték a pályát a szurkolók, az öltözőben is nyilván zajlik az ünneplés. Sikerül megélni?
6: Próbálom. próbálom, de még benne van az adrenalin, nyilván kell egy kis idő, amíg kimegy, de próbálom, és ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányom, ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki, és csókolom, puszillag Bellácska, és nem akartam már tetováltatni magadon semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivarratom talán.
5: Most, amikor hazamész a születésnapos lányodhoz, így milyen apa fog hazamenni?
6: Boldog.
4: Most pedig Tóth Rajmund következik. Őt Cseszregi Balázs kérdezte.
7: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. De meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
8: Az igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacifántos szezonom volt, tényleg ez a jobboldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacifántos volt, nehéz volt, de hát sem sikerült.
7: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az érmért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
8: Őszintén ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik szakad le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott, szóval már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarjuk nyerni a bajnokságot.
7: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
8: Ötszöveszek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg,
7: és
8: ott vagyunk,
7: és az, hogy egy Győr melletti faluban születve, egy Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
8: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
7: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
8: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
4: Az immár magyar bajnok Tóth Rajmundot hallották, a Győr játékosát. Most pedig az ezüstérmes Dibusz Dénes következik. Csapata a Ferencváros hiába nyert 3-0-ra a Zalaegerszeg ellen. Ez a győzelem az ezüstéremhez volt elég. Kosos Kristóf kérdezte őt.
9: Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte a Zalaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
10: Végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupa döntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolt a labdát az Etede, de nem tud helyzeteket kialakítani. Hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni. 0-0-val mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott. Szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
9: Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodva már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és mind ment el ez a bajnoki arany?
10: Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnoki kor egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
9: A korábbi években is rendre nagyon sportszerűen méltattad azt a bajnoki versenyfutást, amit élvezhettek a szurkolók. Annak ellenére is, hogy ez a Ferencvárosra nézve nem feltétlenül jelentette azt, hogy egyre simább, hanem egyre szorosabb ez a versenyfutás. És idén a Győr tényleg végig tudta vinni ezt a projektet. Ezt most megélni sok-sok egyértelműleg tűnő év után neked személy szerint milyen?
10: Nehéz, hát biztam benne, hogy nem kell már ezt megélnem, és így a karrierem végéig kitart az, hogy sorban nyerjük a bajnoki címeket, de ahogy az előbb is említettem, ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, gyakorlatilag nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban. Tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka, de nem volt elég erre már a hátra levő három forduló. Gratulálok a győrieknek, mert teljesen megérdemelten lettek bajnokok, és főleg így ugye, hogy azért próbáltunk rájuk végig nyomást tenni itt a végén. Elbírták, megbirkoztak vele, és végül meg tudták ezt nyerni.
4: Nagy csatát vívott a Paks is, a Debrecen is, a harmadik helyért végül a Paks ért oda, miután legyőzte 3-1-re a Diósgyőr csapatát. A mérkőzésen Hán János duplázott, igaz, egy büntetőt kiadott, tehát a Mesterhármas is meg lehetett volna neki. Szerintem oka nem lehet panaszra. Bobák Robert kérdezte a 2025-26-os idény bronzérmes játékosát, Hán Jánost.
11: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
12: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy Diós György milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelmért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, 2 rugott gól után szerettem volna egy harmadikat is, lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
11: Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az ideje számotok részen? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem, nagyon kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
12: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
11: És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
12: Hát ahogy a csapatét, fele más, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményemet is örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
11: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út? Mennyire lehet elengedni most már magatokat?
12: Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
4: Szombaton 7 éves bajnoki címsorozata szakadt meg a Ferencvárosnak. Az NB1 2025-2026-os idényét a Győr nyerte 69 pontot gyűjtve, mögötte a Ferencváros 1 ponttal lemaradva, az ETI-et hiába legyőzve lett második. Mögöttük bronzérmes lett a Paks 53 ponttal. Szintén 53 ponttal, de egyel kevesebb győzelme miatt a Debrecen lett a negyedik, aztán az Zalaegerszeg, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Kisvárda, a Nyíregyháza és az MTK. Már kieső, 11. helyen zárt 28 ponttal a Diósgyőr, az utolsó pedig a Kazincbarcika lett 22 ponttal.
13: Ez volt már a körkapcsolás, én a szerkesztő Tóth Béla nevében is köszönöm az egész esti munkát, elképesztően tartalmas adáson vagyunk túl. Azt össze kell foglaljuk még a mai napon, hogy sajnos ugye a férfi kézzel a válogatottunk nem sikerült kvalifikálnia magát a világbajnokságra, és a Vasas lett az NB2 bajnoka. Búcsúzik a műsorvezető, Jó András.
14: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Nem jutottak ki férfi kézilabdázóink a jövő évi világbajnokságra. A Vasas lett a bajnok a labdarúgó MB2-ben. Vereség az osztrákoktól a hoki VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Sportvilág.
1: A magyar férfi kézilabda válogatottnak ma két gólos hátrányt kellett volna ledolgozni a szerbek elleni világbajnoki selejtező visszavágóján. A veszprémi mérkőzésről Csesszegi Balázs tudósít.
2: A magyar válogatott ugyan Veszprémben nyer, de nem jut ki a 2027-es világbajnokságra itt a selejtezőn. Magyarország, Szerbia 31-30. Jól kezdte a találkozót a magyar válogatott, hiszen góllal kezdtünk, sőt, vezettünk két góllal is. Aztán Szerbia fordított 5-4-re, de nagyon hamar megint a magyar válogatottnál volt az előny. Elhúzni azonban nem tudtunk, elsősorban azért, mert sajnos kimaradtak 7 méteresek, elég sok volt a technikai hiba mindkét oldalon, és nem nagyon jöttek a kapus bravúrok. Bár volt néhány védés a Palasicsnak, de annyi volt sajnos Dejan Miloszlávjevnek is. Aztán a szünetben azért kettővel vezethettünk volna, de a végét, az első félidő végét 17-15 után elrontottuk, 17-17. A második félidőben végig a magyar válogatott vezetett, volt, hogy 3 góllal is, hiszen azért voltak húzó embereink, Krakowski Bence belőtte a 7 métereseket, de ezek a 7 méteresek csak arra voltak jók, hogy gyakorlatilag az utolsó másodpercig tartsuk a reményt. Fazekas Gergő egyegyezéseiből kerültünk helyzetbe, és a második fél időben sajnos Máhidi Bencét sem tudtuk megjátszani, ellentétben a szerbekkel, akik mindig megtalálták elsősorban Pesmábeket, de volt, amikor Márszenicset is, és ennek köszönhetően a végén a magyar válogatott már csak szaradt az eredmény után, 30-28 is volt, sőt 31-29, azonban a szerbek betaláltak, és jött két védés Miloszlávjevtől, meg egy eladott magyar labda a legvégén, hiszen 31-30-nál ugyan időt kért Csema Rodriguez szövetségi kapitány, de a támadást nem tudtuk góllal befejezni, sőt eladtuk, a szerbek persze már néhány másodpercre a vége előtt nem erőltették. A mérkőzés legjobb magyar játékos ugyan a Fazekas Gergő lett, de én azt gondolom, hogy ezt a díjat Gergő elcserélni a világbajnoki részvételre. Magyarország, Szerbia tehát 31-30, Szerbia ott van a világbajnokságon, Magyarország egyelőre nincs, egy dologban bízhatunk, 2 szabad kártya van még a világbajnokságra, hát ha az IHF, a Nemzetközi Szövetség az egyiket a magyar válogatottnak adja.
1: A mérkőzés után Szabó Szilvia Bóka Bendegúzzal beszélgetett.
3: Hát ahogy számítani lehetett, ez egy rendkívül kiélezett meccs volt. Mi volt a fejetekbe? Lehetett tudni, hogyha hajrára ilyen szűk előnnyel mentek, akkor baj lehet. Szóval hogy volt felépítve ez a meccs?
4: Nyilván tudtuk, hogy egy nagyon csapat ellen játszunk, ezt tapasztaltuk is a kinti mérkőzésen. Megpróbáltuk azokat a hibákat kijavítani, amiket a kinti mérkőzésen elkövettünk. Úgy érzem, ez sikerült is. Sajnos viszont nem volt elég a minimum 2 gólos győzelemre. Úgy gondolom, hogy mi is ugyanúgy megérdemeltük volna, mint a szerbek ezt a mérkőzést, de sajnos nekik jött össze, úgyhogy most nem tudom, hogy hogyan tovább.
3: Szerinted mik voltak azok a kulcs momentumok, amikről nem tudtatok tovább lépni? Ugye volt egyszer 4 gólos előny, de nagyon gyorsan lecsökkent, szóval mik voltak azok a döntő pillanatok?
4: Igen, volt szerintem egy csomószor olyan mérkőzés folyamán, egy olyan pillanat, amikor talán 3-mal is vezettünk, és akkor nem tudtunk, hogy olyan egyszer 4-re elmenni, hogy 4 gólra elmegyünk, akkor könnyebb helyzetbe kerülünk itt a végén. Illetve talán ott volt egy olyan káoszos szituáció, amikor mindkét oldalon nagyon sok kiállítás volt, tehát hogy abból még jobban is kijöttünk volna, de hát tudtuk, hogy ez egy párlabdás mérkőzés lesz, sajnos most a szerbeknek sikerül.
3: Egyébként a két meccs között mi volt a hangulatra jellemző, tehát hogyan spanoltátok egymást?
4: Úgy, hogy mind a két mérkőzésen nyilván itt a Veszprém nagyon hatalmas segítség volt nekünk, mindent megkaptunk tőlük, fantasztikus hangulatot teremtettek, egyáltalán is köszönjük szépen, hogy ennyien kilátogattak, sajnáljuk, hogy nem sikerült megállnunk a bizalmat, nem tudom, hogy tovább most ilyen pillanatban.
1: Bóka Bendegúz után következzen Szita Zoltán értékelése, akit Bera Emese kérdezett.
5: Azt hiszem, hogy nagyon botor a kérdés, de fel kell tennem, min múlt.
6: Tényleg nem tudom, labdánk volt az X az utolsó támadásban, úgy gondolom minden lehető volt, hogy egy jobb végjátékot, vagy legalábbis egy jobb helyzetbe kerüljünk a végén. Az utolsó 10 percben nyilván, de mindkét oldalon szerintem voltak apró hibák, kapusvédések, eladott labdák. Tényleg nagyon néz bármit is mondani, ugye nem vissza kell nézni, meg kell nézni a statisztikát, vissza kell nézni az egész meccsnek a képét. Most egy meccs után nagyon néz bármit is mondani, de nem tudom, én büszke vagyok mindenkire, mindenki, aki feljött a pályára hozzátett, mindent kitette szívét, lelkét, és küzdöttünk a végsőkig, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy mi az eredmény, az most ilyen szempontból lehet, hogy másodlagos, mert nem mutattuk szerintem mindenkinek, hogy óriási szívunkat, és tudunk küzdeni, és ma lehet, hogy egy kis több szerencsék lett volna, ami nem jött, de ez is sikerült, és olyan is a szerbek jutottak.
5: És ilyenkor lefut a fejetekben az, hogy most, ha nem jutottatok ki a világbajnokságra, akkor nagyon nehéz lesz mondjuk egy olimpiai selejtezőre kijutni, és így 2028-ban Los Angelesbe is. Tehát, hogy ez mind végig fut, vagy ilyenkor csak szomorúság van, csalódottság van, fáradtság van?
6: Nyilván benne van a fejekben, nem tudom, hogy működik a szabadkártya, de valahogy még lehet, hogy lehet esünk, de azzal se sokkal könnyű, mert akkor egy olyan csoportba kerülünk, ami valószínűleg halálcsoport lesz. Nem tudom, hogy mit lehet, vagy hogyan van, hogyan tovább, meglátjuk. Nyilván gondolkodik az ember, de meccs közben nem ez agyalunk.
1: És még mindig kézilabda. Az Esztergom női csapata a negyedik helyet szerezte meg az Európa Liga 4-es döntőjében. Elek Gábor gárdája a bronzmeccsen 35-30-ra kapott ki a dán Viborg együttesétől. A döntőt a házigazda Dijon nyerte, miután 9 gólos hátrányból fordított a címvédő német Thüringer ellen. A bronzmérkőzés után az esztergomiak mestere Elek Gábor német Kornélnak nyilatkozott.
7: Gratulálok ehhez a csodálatos utazáshoz, még akkor is, ha én most az arcodon azt látom, ami egy vesztes bronzmérkőzés után van az ember arcán. Milyen volt ez a hétvége? Ne csak a mai meccsről beszéljünk, mert tényleg az utolsó leheletéig küzdött ez a csapat, mindent kitett a pályára, de hát ezt meg kell még szokni, azért első válaszok voltatok.
8: Köszönjük szépen a gratulációt, én megmondom őszintén csalódott vagyok, mert nagyon szerettünk volna egy valós érmet, nem csak egy virtuális érmet, és azt gondolom, hogy talán a szezonnak abban részébe értünk, amikor egy kicsit így mentálisan belefáradtunk. Nagyon szép dolgaink voltak, de nagyon sok olyan része volt mind a két mérkőzésnek, amiben annyit hibáztunk, hogy nem lehetett más a végeredmény. Én azt gondolom, hogy ez a korunknak is betudható, de mondom, én ez egy picit csalódott vagyok, egy picivel többre számítottam, még akkor is, hogyha tényleg voltak ebben nagyon jó pillanatok, de azt látni kell, hogy méretben, kilóban egy kicsit kevesek vagyunk ehhez.
7: Meg a felfogás is azért érződött, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, vagy hol a helyünk. A tegnapi játékvezetés is, meg a mai is azért helyenként megmutatta. Az első félidő végén fejben vagy fizikailag volt inkább probléma szerinted, ami miatt elkezdett nőni viszonylag nagyra az olló?
8: Nagyon nehéz helyzet volt, mert most pillanatnyilag vannak jó formában levő játékosok, és vannak olyanok, akik most nincsenek jó formában, de azért nem kockáztatok sérülést, meg olyan jellegű kimerülést, aminek már nincs értelme, tehát ezért bele kellett cserélnem. Sajnos abban az időszakban nagyon nem jöttünk ebből ki jól. Lehet, hogy előbb vissza kellett volna cserélni. A játékvezetésnél nem szeretnék nyilatkozni, mert az nekem sok pénzben meg nagy bosszúba kerülni az AF részéről, úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni.
7: Gábor, mikor fogtok tudni ennek őszintén örülni, mert hogy ennek örülni kell, tehát azért azt nevén kell nevezni ezt a gyereket, hogy talán az a csoda, hogy itt beszélgetünk ma Dijonban, most még nem, de vajon mikor?
8: Ez egy jó kérdés, ezt én is szeretném tudni, remélem eljön ez az idő.
1: Most pedig labdarúgás. A bajnokot avattak az MB2-ben. A listavezető Vasas az Ajkát fogadta, Szalai Kristóf tudósít.
9: Megnyerte a Mercantil Bank Ligát a Vasas FC, Erős Gábor csapata 2-1-re legyőzte az Ajkát. A 33. percben Horváth Rajmund kapott egy labdát Zitzerben csapattársától, Tóth Milántól, ő pedig köszönte szépen a 16-oson belül, átvette és ballal értékesítette a helyzetét. Ezzel 1-0 volt az állás, és a Vasas ezzel a találattal elindult a bajnoki címre vezető úton. A 35. percben, tehát rögtön az első gólt követően Tóth Milán kapott egy labdát a 16-oson belül, cselezgetett, nem adta oda senkinek, buktatták őt a 16-oson belül. A Vasas csapatkapitánya Urblik József állt oda, nagyon magabiztosan, viszont elpuskázta a büntetőt, a felső lécre tüzelt, emiatt nem született meg akkor még a Vasasnak a második találata. Nem úgy, mint az 55. percben, amikor is megint Horváth Rajmund kapott egy labdát a 16-oson belül, és ezt a helyzetét is értékesítette. Ezzel megszerezte saját maga és csapatának is a második találatát. Néhány perccel később az 58. minutomban Urblik szolgálta ki Horváth Rajmundot. Az ötösön belül a fejére varázsolta a labdát, Horváth viszont senkitől nem zavartatva mellé fejelte ezt az Zitzert, megszerezhette volna karrierje első mesterhármasát, ami a felnőtt futballt illeti. Utána pedig a Vasas több gólt már nem szerzett, viszont az Ajka is feliratkozott a táblára. 72. percben kapott egy kiugratást az Ajka házi gólkirálya, Cip Dominik pedig elegánsan átemelte a labdát Uram János kifutó kapus fölött, aztán nem ünnepelte meg látványosan a találatát, mert korábban két idényen keresztül is erősítette az Angyalföldi Egyesületet Cip Dominik, a 6. gólja volt az a szezonban. A végeredménnyel búcsúzunk, a Vasas FC tehát megnyerte az MB2-es bajnokságot. A 30. fordulóban, az MB2 záró fordulójában Horváth Rajmund duplájával, illetve Cip gólyaival a Vasas Ajka 2-1.
1: A győztes mérkőzés, illetve a bajnoki cím megszerzése után a piroskékek vezetőedzőjét, Erős Gábort, Török Olivér kérdezte.
10: Bajnok lett a Vasas, irány az NB1, azért ennél szebb szülinapi ajándék nincs a kisfiad számára.
11: Igen, remélem, hogy sikerült a kisfiamnak is szép születésnapi ajándékot adni és örömet szerezni, de én azt gondolom, talán a legnagyobb örömet a Vasas családnak tudtuk szerezni ezzel a feljutással és ugye a bajnoki címmel, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tulajdonosi körnek, a szponzoroknak, minden egyes játékosomnak, a stábtagoknak, és nem utolsó sorban a szurkolóknak, hiszen ez a siker továbbra is úgy gondolom, hogy közös ez a Vasas családé, és talán nem vagyok vele nagyképű, azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy megérdemelt siker. Nagyon szépen teljesített a csapat egész évben. Persze mindig voltak nehezebb periódusok is, de ha sikerült elérni ezt a célt, ezt azt gondolom, hogy ezért mindenki beletette a munkát, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, és mindenkinek köszönöm a munkáját.
10: Jövőre meg kell erősödni a Vasasnak, hogy fel tudja venni a versenyt az NB1-es riválisokkal?
11: Én úgy gondolom, hogy ugye a tulajdonosi körrel egyeztetve pár igazolásra szükség lesz, hogy stabilizálni tudjuk magunkat az NB1-be, de alapvetően nem szeretnénk természetesen nagy változásokat, hiszen ez a csapat kivívta a feljutást. Én úgy gondolom, hogy meg is érdemli azt, hogy az első osztályban ezek a srácok pályára lépnek, de elengedhetetlen, hiszen azt gondolom, hogy minden csapat életében, főleg egy osztályváltásnál szükség van bizonyos olyan erősítésekre, olyan játékosokra, akik esetleg jobb teljesítményre képesek, és magukkal tudják húzni ugye a többieket, úgyhogy ez lenne a koncepció, hogy maradnánk természetesen a magyar játékosoknál, tehát szeretnénk ezt tovább képviselni, ugyanúgy szeretnénk a fiatalokat építeni, mint ahogy ebben a szezonban is ez megtörtént, de egy pár rutinosabb, jó játékosra kiegészülve, én úgy gondolom, hogy teljesen reális lehet. Tehát így közösen azt hiszem, hogy sikerül majd elérni azt a célt, ami ugye a stabil bemaradás lenne. Ez lesz a következő szezonban a feladatunk, és ezért fogunk megtenni mindent. De ezek azért az öröm pillanatai, úgyhogy örülök ennek a pezsgőfürdőnek is, mert ugye még egyszer mondom, azt hiszem, hogy mindenki megérdemli.
1: Az ezüstérem és ezzel a második feljutóhely is a Honvéd élet, még ha a kispestiek ma 4-1-re ki is kaptak a BVSC vendégeként. A 3 év után az első osztályba visszajutó fővárosiak mestere, Feckó Tamás is megszólalt, méghozzá Farkas Mártonnak nyilatkozott.
12: Ezüstéremmel fejezi be a szezont a Honvéd, ezt gratulálunk. Az elmúlt percekben picit megállt az idő, vagy át tudta adni magát ennek az egészen különleges hangulatnak itt a Honvéd tábora önt érteti percek óta?
13: Hát köszönöm szépen a csapat nevében is ezt a szeretetet, amit kapunk. Tehát ez fantasztikus. Én kívánom minden edzőnek és játékosnak, hogy jöjjön át, hogy ilyen tábor előtt tud játszani. Ez egyszerűen hihetetlen érzés.
12: Most is lehet hallani, hogy még mindig önt értetik, a szereteten túl leginkább mit kapott itt a Honvédnál? A szurkolóktól, a klubtól, a csapattól?
13: A Honvéd az egy különleges közeg, hiszen ha bizonyítasz, ha dolgozol a címerért, a klubért, akkor azt meghálálják. Lehet bármilyen eredmény is, de látniuk kell a szurkolóknak azt, hogy te megteszel mindent annak érdekében, hogy a klub felemelkedjen. Szerintem ebben a másfél évben sikerült a bajnokság utolsó helyéről NB1-be felmenni a csapattal. Ez a játékosok érdeme, ugyanúgy, mint a stábtagoké. Mindenki nagyon becsületesen és sokat dolgozott ezért.
12: Közeljövőjét azt mondja, látja, mennyit tud már, vagy nyilván azért az elmúlt napokban, elmúlt hetekben sok minden pletyka napvilágot látott, és talán a szurkolók reakciájából is érződik, hogy itt azért van valami a levegőben.
13: Ezt nem tudom, kell kérdezni, nekem élő szerződésem van, az illetékeseket kell benne kérdezni.
1: És a labdarúgó MB2 többi mai mérkőzésén Kozár Mislány Karca 2-1, Soroksár Kecskemét 3-0, Szeged Csákvár 0-1, Tisza Kécske Szentlőrinc 1-2, Videoton Budafok 1-3, Mezőkövest Békés Csaba 0-1. Az már korábban eldőlt, hogy a Budafok és a Békés Csaba búcsúzott a másodosztálytól. Ma tehát bajnok lett a Vasas az MB2-ben, Tegnap pedig az Eto ünnepelhetett a Fizligában. Ma az aranyérmet is átvették a győriek, amely után vezetőedzőjük Borbé Balázs Cingerkocka Henriettának nyilatkozott.
14: Szinte az éjjel vége sem ért, 3-tól újra kezdődött az ünneplés, vagy folytatódott az ünneplés. Milyen volt az éjszaka?
15: Nehéz, de túléltük, az a lényeg. Vagyunk, hogy egyik ünneplésbe mentem a másikba, ugye a kislányomnak a szülinapja volt. Azt ünnepeltük még ma ünnepi ebéddel, onnan rohantam ide, úgyhogy még nem állt meg az ünneplés, még tart, még folyik.
14: És a szurkolók, akkor milyen volt az, amikor tegnap mindenki berohant a stadionba, a pályára, és azért azt láttam, hogy próbált szabadulni, de hát mindenki rekét szeretett volna, ölelést, képet?
15: Hát ez ezzel jár, de nem tudom, ugye én kerestem a játékosokat, kerestem a kollégáimat, mert tényleg együtt akartam átélni ezt a pillanatot, de hát nem volt nagyon rá lehetőség, de megértem a szurkolókat is, meg egyértelmű, hogy az ő segítségükkel jutottunk el idáig, oda, ahol vagyunk, úgyhogy kellemes volt az is.
14: Gondolkodod, hogy hol legyen a tetoválás? Május 16?
15: Még nem, majd még átgondolom.
14: Ugye azt, hogy bajnok az Eto, azt még tegnap nehezen fogta fel. Mára feldolgozta, vagy még ízlelgeti?
15: Még nem volt rá idő, még annyira belegondolni, úgyhogy még egy kis időre szükségem lesz.
14: És milyen volt egyébként ezt megélni, átvenni az érmet, felemelni a serleget?
15: Csodálatos érzés, ez nem téma, úgyhogy kellemes érzés.
14: És a játékosokkal megélni mindezt? Éltették még itt a színpadon is?
15: Szerencsére jó a kapcsolatunk, legalábbis a többségével nagyon jó a kapcsolatom, mert bízom benne, hogy mindenkivel, úgyhogy szerintem működik a kémia köztünk, de nem csak én meg a játékosok, hanem nem csak a stáb meg a játékos keret között, hanem a vezetőség is és a stáb között is, úgyhogy lehet, hogy ez is a siker egyik kulcsa.
14: És hogyha azt mondom, hogy Hidekuti Nándor, Verebes József, valamint Pintér Attila és Borbé Balázs, akkor mire gondol?
15: Aranyérem az Etóval, edzőként.
14: Milyen érzés ebben a csapatban, ebben a legendák közé tartozni?
15: Megtisztelő, felemelő.
14: És milyen volt ez az út idáig edzőként, leginkább pozitív és negatív oldalról?
15: Hát nyilván azért tudjuk, már ismerik mindannyian a sztorit, nehéz kezdet után, sikeresebb folytatás és tegnap megfelkerült az íre a pont. Izgatottan várom, hogy mi következik még, milyen lesz a folytatás.
14: És gondolta ezt, hogy 2 év alatt ez sikerül?
15: Szerintem sem én, sem senki más a Magyarországon, vagy aki követi a magyar focist, hogy azt gondolta volna, vagy eszébe jutott volna akár a szezon kezdetén is, hogy ez így fog végződni, de vannak csodák.
1: És még mindig labdarúgás, de már külföldről. Az angol Premier League-ben a Manchester United hazai pályán 3-2-re legyőzte a Nottingham Forestet, ezzel egy fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította bronzérmét. Newcastle West Ham 3-1, amennyiben a Tottenham holnap legyőzi a Chelsea-t, a West Ham kiesik. Olaszországban a már bajnok Inter a Verona elleni 1-1-es döntetlennel búcsúzott hazai szurkolóitól. Juventus Fiorentina 0-2, miután nyert a Róma és a Milán is, a torinóiak gyakorlatilag búcsút inthetnek a bajnokok ligájának. Spanyolországban a Real Madrid 1-0-ra nyert a Sevilla ellenében, jelenleg is tart a bajnok FC Barcelona mérkőzése, itt a katalánok hazai pályán 70 perc után 2-1-re vezetnek. A szlovén másodosztályban a magyar tulajdonban lévő Nafta 2-1-re kikapott az üldözője a Grosszupli vendégeként, ellapolva a bajnokavatást. A feljutásra hajtó lendvaiak előnye még így is 2 pont az élen, az utolsó fordulóban a 3. Triglavot fogadják.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A Paks hazai pályán 113-92-re legyőzte a Kaposvárt a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának második mai mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített. Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc 3. meccsére szerdán kerül sor Kaposváron. A Dág és a Szolnok is győzött a férfi röplabda extraliga alsóházában az idény utolsó 2 mérkőzésén. A 11. helyzet Dág az utolsó helyen végzett Dunaújvárost verte hazai pályán 3-0-ra, míg a szezont 10. pozícióban záró szolnokiak a 9. Szeged otthonában győztek 3-1-re. A címvédő Perugia megnyerte a férfi röplabda bajnokok ligáját, miután a mai fináléban 3 játszmában legyőzte a lengyel Zavierce csapatát. A bronzérmet a török Zirat Bankasi szerezte meg, mivel a helyosztón 5 játszmában múlta felül az ugyancsak lengyel Projekt Varszavát. Most pedig jégkorong. A tegnapi finnektől elszenvedett nyitóvereség után a magyar férfi válogatott az osztrákok ellen javíthatott volna ma a svájci A csoportos világbajnokságon. A mérkőzésről Virágy Zsolt tudósít.
16: Tovább tart az osztrák átok, Magyarország-Ausztria 2-4. Az első két gólt emberelőnyből szerezte, sőt a harmadikat is a két válogatott, méghozzá úgy, hogy az első 20 percben Horváth Milán kiállítása miatt Rohrer egy osztrák lövést követően emberelőnyből a kipattanót belőtte a mi hálónkba Bális Bence hálójába. Ezzel 1-0 volt az első harmad elején, az 5. percben állították ki Horváth Milánt. Aztán a 10. percben mi kerültünk emberelőnybe egy gáncsolás miatt, ezt 47 másodperccel a kétperces kiállítás lejárta vége előtt. Sofron gyönyörű kapásgollal egyenlítettek, illetve értékesített egy-egy lett, Sebők szerzett korongot a palánknál, a jobb oldalon középre tette Csolláknak, aki továbbította Sofronnak. Ezt követően még Bartal is próbálkozott közelről, de maradt az 1-1. Ember előnnyel kezdtük a második harmadot, hiszen az első harmad végén kiáltottak egy osztrák játékost. A második harmadban nem lőttünk gólt ember előnyből, plusz kivélekeztünk három emberhátrányos szituációt, ami sok energiát elvitt a magyar csapatból. Az utolsó harmadban viszonylag gyorsan két gólt szereztek, először ember előnyből, egy baloldali lövés követően az osztrákok, és így lett 2-1 oda, Zwerger találata, a jobb felsőbe még be is ragadt a korongoda a háló és a vas közé. A 8. percben pedig a harmadik harmadban meg balról jön egy lövés, megpattan, kipattanó, és Kis Roland korcsolyájáról a saját kapunkba kerül 3-1. Innen még volt visszaút, ugyanis a 14. percben, a utolsó játékrészben kétperces kiállítás, 2 is az osztrákoknál. Először szongatta a szabálytalankodnak, az 5 perces kiállítást megúszták az osztrákok, videózás után marad a 2 perc méghozzá gáncsolásért, és ezt követően jön még egy játék késleltetésért kapott 2 perc, és a 2-es emberelőny lejárta előtt Vince Péter 3-2-re módosítja az állást. Az utolsó 2 percre lehoztuk a kapust, hiszen csak egy gól volt a különbség. Az üres kapu viszont az osztrákoknak kedvezett a 6-5 elleni játékban. Mi nem egyenlítettünk, ők betaláltak, így Ausztria-Magyarország 4-2. Folytatás kedden 20-20 perctől itt Zürichben a britek ellen, akik 5-2-re kaptak ki szombaton, azaz tegnap az osztrákoktól.
1: A mérkőzés után Virányi Zsolt Hadovás Zéténnyel és Vince Péterrel beszélgetett.
17: Hadovás Zéténnyel kezdjük, hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzitek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs.
18: Igen, amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket, egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amilyen úgymond felesleges, és szerintem ez volt ma a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
17: Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emberből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen?
18: Hát remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy ilyen kiállításokat csinálunk. A másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, és akkor más lesz a játéknak a képe.
17: Köszönöm szépen, Hadovás Zétény, után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye azzal 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulságai vannak ennek a mérkőzésnek?
19: Hát az, hogy gondolom már Zétény is elmondta, de muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadba, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
17: Mennyire fáradtatok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
19: Hát szerintem eléggé, mert tegnap is egy nagyon hajtós meccsünk volt, és főleg azok, akik mennek hátrányba, ők nekik nagyon fárasztó.
17: A gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt, kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
19: Hát ugye a Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök neki, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
1: A csoportunkon egyébként magt két további mérkőzés is lejátszottak, ezeken az USA 5-1-re verte Nagy-Britanniát, akik ellen kedden telt Storzsöndő mérkőzés következik, illetve a lettek némiképp meglepetése 2-0-ra verték a németeket. 3 arany, valamint 2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny mai zárónapján. A délelőtti 500 méteres távokon győzött Kuruc Levente és Fodor Bence férfi kajakpárosa, míg a női kenu négyes ezúttal ezüsttel zárt. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben Nádas Bence és bronzéremmel gazdagodott Fejes Dániel és Hajdú Jonatán kenu kettőse is. 5000 méteren aztán kenu egyesben a Szegeden is győztes Csorba Zsófia ezúttal sem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. Női 5000 kajak egyesben Kőhalmi emese ezüstérmes. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói VK nyitányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török Özyükszel mögött. A másik magyar induló, Bauer Blanka, ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie Balatonalmádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az élen a svéd Jakob Söderqvist megőrizte erőnyét, az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Fetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A díjátadó után Kreis Bálint elsőként Walter Attilát kérte értékelésre.
20: Hati, gratulálok, fehér trikóban zártad az idei Tour de Hongriet, 6 év után itt értél vissza. Hogyan láttad a mai szakaszt, azért a körülmények most sem voltak könnyűek?
21: Hogy is magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Fetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták. Majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szárnyal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Brutálisan fáztam az elején, nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőben. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezetten könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen. Inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszakítani nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAE-sek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította. Ugye pont még a Söderqvist el tudott menni, az saját csapattársam a Jakob Omzsellel, úgyhogy az első bolyról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, mert tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
20: Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
21: Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó többnapos versenyem, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem is nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel, nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
20: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
21: Most jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Teidére, a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
1: Walter Attila után halljuk Fetter Eriket.
22: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem. Őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény. Ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
20: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
22: Hát magasra, nagyon magasra, meg tényleg az, hogy így miket megjártunk, így a csapattal, meg én is, így személy szerint ez az 5 nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni, maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
20: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
22: Őszintén még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
1: Az ötödik helyen kiemelt Piros Zsombor kikapott a zágrábi salakpályás férfi Challenger tenisztorna döntőjében. A világranglistán 163. magyar játékos a brit Csajinszkitól kapott ki 7-6-7-6 arányban. A világ első Jannik Sinner nyerte a római salakpályás tenisztorna férfi versenyét, miután a döntőben 6-4-6-4-re verte a norvég Kasper Rüdöt. A hazaiak kedvence ezzel sorozatban 34. sikerét aratta az ezres versenyeken, átadva a 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic korábbi rekordját. Ez volt a Sportvilág, én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Ketten maradtunk majdnem a stúdióban, Kovács Erika és Erdei Már, de szerencsére megérkezett hozzánk az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, kardvívó, Rapp Krisztián, szia Kiki!
4: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
3: Na hát, nagyon régóta szerettünk volna, hogy befáradj hozzánk, úgyhogy az első kérdés szerintem adott, hogy vagy mostanában, mi újság veled, veletek?
4: Megvagyunk, pörög az év, lassan itt a szezon vége fele közeledünk. Nagyon jól indítottam ezt a szezont, és évelején egyből sikerült egy Grand Prix-t megnyernem, aztán egyből a következőn második is lettem. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt nekem így az egyéni karrierbe. Aztán jöttek kisebb-nagyobb nehézségek, így az elmúlt versenyek nem annyira sikerültek jól, de a formaidőzítést amúgy is így az év végére tervezzük, meg nekem amúgy is a világbajnokság a fő cél a szezonra, úgyhogy arra szeretnék majd bomba formába kerülni.
23: Az mindenkinek ugyanez volt, ugye volt a háborús helyzet miatt egy halasztás, mert egy picit megborult a szezon, másképp pihentetek, regenerálódtatok. Ez téged mennyiben zavar meg személyesen téged?
4: Igen, volt ott egy kisebb zavarodás így mindenkibe, meg hát nem jó érzés az, hogyha nem tudjuk, hogy mire számítsunk, mikor mi lesz, de nekem talán az, mondhatom, jól jött, mert ott volt egy ilyen elhúzódó betegségem, amiből így volt egy kicsit több időm kijönni.
23: Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy azért, ha lehet ilyet mondani, hogy rontottad el az EB-t, VB-t, mert túl hamar elkezdtél rajta agyalni, ha jól emlékszem, beszéltünk erről. Hogy most tudod azt tartani, hogy versenyről versenyre? Mert most az előbb is kijelentetted már a VB-t, tehát hogy az a fő verseny.
4: Igen, persze mindig lépésről lépésre haladunk, és nagyon kell tudni a mában élni ahhoz, hogy jól teljesítsünk minden versenyen. Nem lehet valamire úgy felkészülni, hogy már az jár a fejünkbe, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz nyár végén, de persze azért kell magunk elé állítani olyan célokat, hogy azért tudjuk, hogy mikorra szeretnénk azt a ideális formát elérni. Nem lehet azért ezt olyan nagyon szerintem hosszan kihúzni, úgy hullámzó a teljesítmény, és meg kell próbálni mindig a főversenyre összpontosítani szerintem a legtöbb

0: hogyha abból messze menő következtetést le lehetne vonni, de hazai pályán az arcodat látva, az a nyolcad döntő elvesztése a spanyolok ellen, az fájó vereség volt.
1: Hát az nagyon, és talán nekem így az egész sportolói életben a legnehezebb az ezeknek a vereségeknek a megemésztése, a feldolgozása, pláne a csapatban, ami nekem nagy szívügyem, és ott a többiekért, a hazámért, mindenkiért is vívunk. Általában mióta én vagyok a csapat befejező embere, sikerült mindig befejeznem az asszókat. Sokszor voltak jó fordításaim, és hát nagyon sajnálom, hogy pont így Budapesten fogtam ki egy ilyen rosszabb hullámot, és nem tudtuk úgy kiszolgálni az itthoni csodálatos közönséget, de ebből tovább kell lépni, minél hamarabb ezeket el kell engedni, persze levonva a következtetést, és utána a következő versenyen Padovában már ismét dobogóra álltunk, amivel értékes pontokat szereztünk.
2: De alapvetően az, hogy ugye befejező emberként azért jobb átélni azt, hogy történik egy ilyen negatívabb dolog is, nem? Mert nyilván tudom, hogy sportolóként azt mondjátok, hogy mindig mindent nyerjünk meg, és akkor boldogan emlékszünk vissza a pályafutásra, de ha ne adj Isten, becsúszik egy ilyen, azért az nem biztos, hogy a legrosszabbkor vagy rosszkor jön. Persze most értem, amit mondasz, hogy pont Budapesten, de tehát mikor tud jókor jönni egy ilyen?
1: Persze, sosem jókor, és tényleg, ahogy mondtam, ezeket kell nagyon jól kezelni szerintem, hogy ezekből olyan könnyebben tovább tudjunk lendülni, és ne szakadjunk bele egy ilyen akár kudarcba. Azért nehéz, és ahogy mondtad, azért fejező emberként pláne nehéz, mert ugye a végén rajta múlik, hogy nyerünk vagy veszítünk, és kicsit ezt így sokszor magamra is veszem, bár a csapattal mindig megbeszéljük, hogy itt nincs egyéni teljesítmény, csapatként nyerünk, vagy csapatként veszítünk.
2: Más egyébként ez a teher a válladon, hogyha mondjuk ott állsz csapatban 44-44-nél, mintha mondjuk egyéniben 14-14 lenne, vagy nem érzel nagyobb terhet ettől?
1: Azért mondanám, hogy hasonló, és a Sports Illusion biztos örülne, mert nem ezekkel kell foglalkozni, szóval ott vagyok, pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, akkor csak a vívásra kell koncentrálni, és csak arra hogy hogy fogom én megszerezni a következő tusszolat. Hogyha a körülmények és a helyzet
2: akkor
1: és a minden a fejembe férkőzik, akkor ott nagyon nehéz dolgom van.
0: A párizsi olimpia után bejárta a sajtót az a kép, hogy ott szurkozt a londoni olimpián Szilágyi Áronnak anyukáddal, meg talán testvéreddel, de anyukád biztos, hogy ott volt. Azt sem titok, mert elmondtad, hogy ott azon a lelátón állva fogalmazódott meg benned, hogy nekem ez az út kell, én ezen az úton akarok járni. Most egy kicsit túlzok, hogy pislantottunk kettőt, és Szilágyi Áronnal a csapatban te vagy a csapat befejező embere. Ezt hogy lehet feldolgozni, megszokni, hozzászokni, elviselni, kezelni?
1: Hú, igen, most így nagyon mindent említettél, így a pályafutásom, életem talán vívás szempontból legfontosabb pillanatait. Igen, kis gyerkőc volt, amikor megadatott az a lehetőség, hogy ott voltunk az olimpián, és azt láttam, és olyan impulzus volt, olyan hatások értek, hogy már ott egy kicsit elkaptam ennek az egész olimpiának a különlegességét, és tényleg megfogalmazódott bennem, láttam, hogy ugyanaz az edzőnk volt akkor, ugyanabban a klubban edzettünk, és akkor megfogalmaztam magamban, hogy akkor én is ezt az utat szeretném bejárni, és én is ilyen szép sikereket szeretnék elérni. És hát nagyon-nagyon sok munka, talán onnantól, igen, pont 10 év, nem pont, de körülbelül 10 év elvezetett oda, hogy én is bekerüljek a csapatba.
2: De bocsánat, itt egy kérdésem még lenne ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy kisgyermekként szerintem a legtöbb sportolóban, vagy aki elkezd sportolni, keres magának egy ikont, megfogalmazódik benne, hogy szeretnék olimpiai világ-európa bajnok lenni. De neked mondjuk a 2018-as ifi olimpia volt az, amikor már ez így konkrét hitté vált gyakorlatilag, hogy érzed azt, hogy benned van ez a plusz, vagy azt végig úgy voltál vele, hogy benned volt az az ego, ami ehhez szükséges, hogy te igazán képes vagy erre?
1: Szerintem azonnantól gyerekkoromtól bennem volt, és minden nap, minden edzésre úgy mentem el, hogy nekem ez a célom, és ezt egy reális célnak gondolom, és nagyon sokat segített az, hogy a szüleim ebbe támogattak, és minden nap ők is elmondták nekem, hogy erre képes leszek.

0: Igen, és az ifjúsági olimpiára pedig akkor, amikor nyertem, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó részsiker, de azért így visszagondolva az egy óriási pillanat volt, és óriási élmény, és tényleg gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint egy felnőtt olimpiát.
1: Mert most már felnőtt vagy? Mármint a korodból adódóan igen. Hát, mert ugye elbeszélgettünk már erről, hogy hihetetlen sokat értél az elmúlt években, nyilván azért is, mert a felnőtt csapat tagja vagy. Tehát ez is hozzásegített nyilván.
0: Igen, persze, azért én már gyerekként is a felnőttekkel edzettem, elég hamar, már 16 évesen elkezdtem velük utazni a világot. Úgyhogy persze így beilleszkedtem közéjük, és azt gondolom, hogy így meg is komolyodtam.
1: Na most visszatérve viszont az eredeti kérdésre, Áron ott van a csapatban, a példaképed. Most legutóbb azt nyilatkozta, hogy Rapkiki is ott van a világ legjobb vívói közé, tehát felnőtt közénk, a kiemeltek közé tartozik. Szóval ezek olyan szavak szerintem, amik nyilván erőt is adnak, de hát van, amikor neki nem megy a vívás, van, amikor neked, és akkor ilyenkor, tehát kvázi egyenragú félként segíted a példaképedet.
0: Igen, persze, nagyon jó Áronnal egy csapatba versenyezni, és nagyon jó érzés az, hogy tudom, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek így csapatszinten, és tényleg megvannak a szerepek, mindenki tudja, hogyha valakinek kevésbé megy, akkor a másik tudja húzni a csapatot, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól működünk, és megvan egy ilyen jó partnerség köztünk.
2: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor arról nem találtam információt, hogy milyen volt az, amikor először bekerültél a felnőttek közé, a nagyok közé, mondjuk itt gondolok tényleg Szilágyi Áronra. Ott te hogy viselkedtél? Meg voltál szeppenbe, vagy már egyből tudtad, hogy hát én azért vagyok itt, mert azért én is felnőhetek melléjük, illetve megfordítva a kérdést, Szilágyi Áron milyen volt? Jó fej volt, nem tudom, távolságtartó volt, azért mutatta, hogy még ő az igazi legjobb vívója Magyarországnak most jelenleg, vagy milyen volt ez a szituáció?
0: Áron abszolút jó fej volt, meg mindig segített nekem, és például emlékszem arra, hogy az első Európa-bajnokságomon, közvetlen az olimpia előtt, ott egy szobában voltam vele, és nagyon jókat beszélgettünk, és amikor nyertünk, akkor talán hajnali 3-ig fönn voltunk, és beszélgettünk, és tényleg az ott egy ilyen emlékezetes élmény volt.
1: De hogy most egy kicsit mókásabb kérdést is feltegyek, melyik őtök eszik gyorsabban?
0: Hát ő az biztos.
1: Én híres. Sikerült már javítanod?
0: Hát azért most fejlődök, szerintem, de híres lassúlevő vagyok.
1: De miért?
2: De nem csak az evésben, én azt találtam rólad, hanem hogy az élet minden területén, ami nem pást, azért lassabb vagy.
0: Igen, például az iskolában is, a gimnáziumban mondták a tanáraim, hogy mindent én fejeztem be utolsónak, és mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy én hogy tudok egy gyors mozdulatot végrehajtani.
2: Hú, a szóbeli vizsga van egyetemen, én nem szerettem volna, aki ki után vizsgálni.
1: Mert lassan. Azt láttad volna, hogy véget érjen.
0: Igen, de azért ebbe azt hiszem, hogy sikerült az évek során fejlődnöm.
1: De azért, mikor beszéltünk arról, tudod, hogy a vívóteremben is az elején volt, hogy úgy voltál lassú, amikor párt kellett találni a páros feladatokhoz, és hogy egyszer oda ment hozzád Béla bácsi, mert ültél a padon, hogy akkor Béla bácsit én egy nagyon kedves, de ugyanakkor egy nagyon szigorú, kívülről távolságtartó embernek látom. Nagyon jókat lehet vele beszélgetni, de néha úgy kis félelemmel szólítom, mert
0: igen,
1: hogy rád mörrent, ilyen, vagy mikor, amikor szólt, hogy kisfiam, te hogy akarsz itt vívni, hogy itt vagy a padont, vagy ő egyből kedvesen állt hozzá?
0: Nem, abszolút kedvesen, meg hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy így összesodort minket az élet, és hogy vele dolgozhatok egészen a kezdetektől. Azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kiváltság, és hát a sikeremnek a legnagyobb kulcsa, hogy ilyen profin tudunk együtt dolgozni, és tényleg neki is ugyanannyira szívügye a közös sikerünk, mint nekem. Tényleg úgy indult így a kettőnk közös munkája, hogy én sokszor kimaradtam a páros gyakorlatból, leültem a padra, és akkor hát gondolom látta rajtam, hogy azért van valamiféle affinitása a gyereknek, akkor hát mérő pont ül a padon, és akkor úgy állított föl, és kezdett el vele.
1: De ti egy hasonlítotok ám, oké, van köztetek korkülönbség, de alapvetően sok hasonlóság van bennetek.
0: Igen, ebben biztos vagyok, és szerintem pont ezért is jövünk ki, ennyire jól értjük meg egymást, tudunk jókat beszélgetni, gondolkozunk hasonlóan a dolgokról, bár azért hozzáteszem, hogy ő is így második apámként nagyon sokat nevelt és tanított. Igen? És hát persze azért így a Vasas a második otthonom, és szinte vele töltem így a családunk után a legtöbb időt, úgyhogy azért persze.
2: A legtöbb vívó egyébként mi jellemző, mert nálad azt veszem le, hogy inkább introvertáltabb voltál ott az elején. Inkább olyan típusú a legtöbb vívó, vagy te, vagy a legtöbben tényleg extrovertáltak inkább?
0: Erre így nem tudok konkrét választ adni. Én is olyan vagyok, hogy néha tűnhetek introvertáltnak, de inkább azért társaságban extrovertáltabbnak.
2: Akkor igazából ott a legelején volt az, hogy picit úgy megbújtál, és akkor amikor már érzed, hogy feloldódhatsz.
0: Igen, lehet, hogy ez inkább így a nagy korkülönbség miatt is van, de abszolút nem érzem magam introvertáltnak.
2: Uh-huh. És egyébként, ha már visszamentünk a gyerekkorba, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi zajlik most a jelenben, mert nem tudom, hogy amikor te elkezdted, ott hányan választották szívesen a vívást, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Szilágyi Áronnak, most már a Krisztiánnak is, mint példaképnek, azért a fiatal lennék, akkor nyilván számítana az, hogy ilyen ikonjaink vannak ebben a sportágban. Többen vívnak manapság, vagy mit vesztek észre ilyen téren? Többen kezdenek el vívni?
0: Hát remélem, és én nekem különben az egyik legnagyobb célom az az, hogy a sportágat népszerűsítsem, hogy a gyerekeket motiváljam, hogy nekik is talán úgy, ahogy én fiatalként kaptam egy célt, adjak egy célt, és nagyon jó érzés az, amikor látom, hogy valakinek felcsillan a szeme, és talán ehhez én is hozzátehettem, ez talán így a legnagyobb siker.
1: Azt elárulod, hogy miért pont a kardvívás? Mert ha jól tudom, először párbajtőr volt a kezedben.
0: Igen, nekem ez a felszerelés tetszett, a kard, azért úgy gyerek fejjel azt láttam, hogy a harc, a kard, ez hasonlít legjobban. Igen, azért.
2: Farsankor.
1: Igen. De valaki vívott a családatokban?
0: Nem, senki. Nekem szüleim, nagyszüleim, mindenki kosarazott. Én is próbálkoztam vele, de amikor másfél év után nem tudtam eldönteni, hogy melyik kezemmel visem le a labdát, akkor gondoltuk, hogy ezt inkább hagyjuk, és akkor nem volt minden, azért nagyon sok sporttal próbálkoztam, de a vívás volt az, ami úgy igazán lekötött, és abba tudtam úgy igazán kibontakozni.
1: De akkor te azt sem tudtad, mikor kiválasztottad magadnak a vívást, hogy mondjuk a balkezesség az előnyt jelented. Bár teszem hozzá, én azt veszem észre, hogy most már
2: rengetegen vívnak
1: balkézzel. Igen, és a válogatott, tehát a magyar csapatban 6 fegyvernemben is nem kevés a balkezes.
0: Igen, hát abszolút nem volt ez tudatos választás, bár érdekesség, hogy én balkézzel vívok, jobb kézzel írok, jobb kézzel eszem az ételt.
1: Ezt most tényleg jobb kézzel írsz?
0: Igen. Úgyhogy ilyen...
2: De csak annyi, hogy akkor a kardért először balkézzel, vagy a párbajtőrért balkézzel nyúltál?
0: Igen, de például dobásokat is balkézzel dobok, vagy a labdát.
2: Ja,
1: megfejtette valaki, hogy ez miért van? Mert ilyet még azért nem azt mondom, hogy egyszer sem, de ezt keveset hallottam, ilyet, hogy valaki kvázi kétkezes.
0: Hát, talán így a agyféltekéhez van valami közel, de nem akarok belemenni.
1: Aha. Jó, csak hogy ez volt-e. Beszéltél a pszichológusodról, aki...
0: Tóvári Zsuzsával.
1: És már jó régóta dolgoztok.
0: Lassan vele is 10 éve.
1: Ő mit változtatott rajtad? Mert én kívülről azt látom, hogy egyébként nyitottabb lettél. Ez lehet?
0: Lehet, bár ezt nem feltétlen gondolom így a közös
1: hogy munka. A munka? Aha.
0: Inkább azt gondolom, hogy a mentális oldalt nagyon jól hozzáadta, és az, hogy ilyen fiatal kortól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól megértjük most már egymást is. Félszavakból is megérti, hogy éppen mivel van gond, vagy mi az, ami jó. Szerintem nagyon sokat erősödtem abban, hogy kell a pásra fölállni, hogy kell ott a legjobb énemet előhozni, hogy kell a mindennapokat jól megélni, hogy kell az edzéseken teljesíteni. Tényleg szinte nem tudok egy dolgot kiemelni, mert mindenre kiterjedő a közös munkánk, és mindig azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális.
1: De ezt te mondod? Hogy érzel valami hibát, és vagy ő vesz észre rajtad?
0: Inkább én szoktam, persze van egy folyamatos készülés, vagy versenyek előtt ugye mindig az adott versenyre készülünk. Hogyha sokat beszélünk az olimpiáról, hogyha olimpiai ciklus előtt voltunk, azért persze jöttek a versenyek, de mégis mindig az olimpia volt a fő téma. Ez is egy megugrandó lépés volt, hogy ezt hogy kezelem. És ezen felül pedig tényleg mindig az adott versenyre készülünk.
2: És egyébként, ha már az olimpiát is behoztad, akkor mikor kezdett el megfogalmazódni benned 2024-et megelőzően, vagy akár 2024-ben, hogy igen, most már lehet esélyebb, mert olvastam, hogy azért ott a Covid környékén voltak nehezebb időszakok, aztán utána nyilván jött az Európa-bajnoki óriási siker, de akkor, vagy már előtte is meg volt benned ez a gondolat, hogy na, itt a helyem, és akár mehetek az olimpiára.
0: Éreztem, hogy képes vagyok rá, hogy bekerüljek a csapatba, viszont egy nagyon erős összetartó csapat volt akkor, úgyhogy hát nem sok esélyt jósoltak nekem, viszont én nem az esélyekkel foglalkoztam, hanem azzal, hogy megpróbáljak versenyről versenyre a legjobban teljesíteni. Azért ez nagyon nehéz volt, és sokat tanultam is belőle, hogy azért nem könnyű úgy elmenni egy versenyre, hogy talán minden azon múlik, és ott abban a fél évben minden verseny ilyen volt, mert minden versenyen minden múlott.
2: Akkor ez nagyon megerősített fejben.
0: Azt gondolom, hogy igen, és hát így, hogy a végén sikerült, így azt mondhatom, hogy tényleg ez egy pozitív élettapasztalat volt, és hát az volt a fejemben, hogy az utolsó pillanatig, addig, amíg a repülő föl nem száll Párizsba, addig én úgy készülök, hogy mindent megteszek, hogy ott lehessek, és hát végül az utolsó versenyszámban, a csapatversenyen harcoltam ki.
1: Igen, de megnyertétek azt az Európa-bajnokságot, nem kis részben neked köszönhetően, ezt azért mondjuk ki, de még mindig nem úgy tűnt, hogy te mész Párizsba. Aztán megosztod a rádióhallgatókkal, hogy ugye elmentél kvázi pihenni a Balatonra, amikor ott voltál egy párbajtőrversenyen, egy islám barátnőd testvérének a párbajtőrversenyen, amikor oda ment hozzád, innen folytatod? Tehát, hogy tudtad meg, hogy mégis te utatod?
2: De ha már az innen folytatás, akkor nézzük a hangmérnökünkre, ha Horváth Milára, és ő azt mondta, hogy most azonnal zárjuk le, és a hírek után innen folytatjuk ezzel a kérdéssel, amit Erika feltett. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Rapp Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki ifjúsági olimpiai bajnok karvívónk, és a hírek előtt ott hagytuk abba Kovács Erikával. Hogy volt egy kérdésed? Ez hogy is szólt pontosan? Idézzük fel.
1: Nagyon nehéz helyzetbe hozol. Ugye arról beszéltünk, hogy a 24-es Európa-bajnokságot megnyerte a csapat, ahol már te vívtál, hiszen nem azért, de Szatmári András sérült volt, és kaptál egy lehetőséget, amelyet szenzációsan éltél, viszont az EB-t követően sem tehetted úgy le a kardot, hogy te utazol Párizsba. És el is mentél kvázi pihenni, igen, és a Balaton partján ért a hír, hogy mégis úgy döntöttek, hogy te utazol. Ezt elmeséled, hogy ilyenkor mi játszódik le az ember?
0: Igen. Igazából az Európa-bajnokságon tudtam végleg elengedni ezt az egész olimpia nyomást, és azt, hogy minden ezen múlik, és csak úgy vívtam ott a versenyen, hogy szerezzek egy Európa-bajnoki érmet, és ez volt, az volt a célom, hogy ott jól teljesítsek, és abszolút boldogan mentem haza, hogy Európa-bajnoknak mondhatom magam, és így most már érezhetem azt, hogy mindent megtettem, és szépen zárul a szezon. És hát akkor valóban egy minimális remény felcsillant bennem, de nem azok voltak a visszhangok, hogy mégis, hogy én bekerülök a csapatba.
2: De akkor erről egyáltalán nem is kaptál információt akár így szegről végről?
0: Nem, egyáltalán nem. Tudtam, hogy 2-3 napra rá a versenyre lesz egy szövetségi ülés, ahol ezt eldöntik. Persze minimális remény azért az utolsó pillanatig volt bennem, de nem úgy készültem, hogy én most olimpiára megyek, és valóban hát már lementem a Balatonra nyaralni, és akkor ott véletlen egy vívóversenyre keveredtem, ahol Somfai Péter mondta el nekem a nagy hírt, hogy kijutottam az olimpiára, és hogy én leszek a csapattagja, és hát az, hát talán mondhatom, hogy eddigi életem legboldogabb pillanata volt, amikor minden hirtelen csillogni kezdett, és tényleg még most is így elmosolyodok és meghatódok, ha így rá gondolok, mert az volt az ilyen tökéletes boldogságérzés, és semmi nem agyaltam, minden vágyam ott abban a pillanatban valóra vált, és
1: de ilyenkor felugrasz, visítasz, elsírod magad, nem
2: gyorsabban
1: tudom,
2: gyorsabban eszik.
1: Igen, de hogy ha én látlak téged, amikor ezt közlik, vagy mit látok?
0: Hát emlékszem, elsírtam magam örömömbe, és hát igen, ott a szeretteimmel megünnepeltem, hívtam egyből a családomat, hogy van egy hírem.
1: De jó.
0: Mizuki jutottam az olimpiára.
2: És ők tényleg egy taxiban ültek, és pont
0: az egész család, igen, az öcsémnek a világbajnokságáról jöttek haza, és akkor elkezdtek hát örjengeni, és mindenki ott is szerintem örömkönnyeket hullatott, és hát ez így derült ki, ez egy nagyon szép pillanata volt így az életemnek. Eddig a legszebb.
2: És ha már az öcsédet is behoztad, ugye Rab Benedek, ő egy kiváló vízilabdázó, még utánpótlás korban van, vagy már felnőttben is följátszik?
1: És ugye tudod, hogy Kiki és Bebe.
0: Igen, hát
1: tényleg? Igen, ez a becenevük. Igen.
2: Csenge meg Csecse?
1: Nem tudom, ezt nem szoktak, igen.
0: Csenge maradt.
2: Csenge maradt, akkor igen. Tehát, hogy Beniről, Bebéről mit tudunk így elmondani alapvetően, mert róla azt olvastam, illetve rólatok, hogy amikor 2018-ban az ifjúsági olimpiát megnyerted, neki az volt az a pont, ami neked 2012-ben Szilágyi Áronnál a londoni olimpián.
0: Igen, ez így van, és hát nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a testvéreimmel, és mindenben, amennyire lehet, támogatjuk egymást, és volt egy ilyen deal, a londoni olimpiára a hugommal mentünk ki ketten, és akkor azt mondták a szüleim, hogy akkor Buenos Airesbe az ifjúsági olimpiára pedig az öcsémet elhozzák, és hát valóban neki, ő is látta, hogy végigmegy egy sportoló, és megnyeri a versenyt, és akkor, is, akkor ott ő került talán olyan euforikus állapotban, mint annó én. És hát tényleg nekem így ez is egy nagy célom volt, hogy őt motiváljam. Amúgy, amikor gyerekek voltunk, meg engem motivált így a hugom, mert ő pedig műkorcsolyázott, aztán szinkronkorcsolyázott, és ő is csodálatos sikereket ért el már fiatalon. Úgyhogy igen, ez így megvan. És a mai napig toljuk egymást, és mindent megteszünk, hogy segítsük egymást, és például én az ő meccsein sokkal jobban izgulok, mint a saját versenyeimen, és amire tudom, megtehetem, elmegyek és szurkolok neki, és hát talán az a legnagyobb célunk, hogy egyszer egy olimpián közösen érjünk el.
1: Na és be van-e már írva a családi naptárba a 2028 nyara? Tehát hol tölti ezt a Rab család? Hol tervezi tölteni?
0: Hát igyekszem úgy alakítani, hogy Los Angelesbe, azért a Bebének ez még
1: korai lehet, nem? Már
0: ez még nagy teher lenne úgy készülni, mivel nem tudom, hogy fogja megkapni a lehetőséget, vagy hol lesz neki a felnőtt keretbe való beilleszkedés, úgyhogy egyelőre neki még nem ez van fókuszba, ő szépen halad a saját tökéletes útján, és meglátjuk, hogy mi hogy alakul a jövőben.
1: De gondolom azért a szüleit terveznek azzal, hogyha akik ott van, akkor...
0: Persze, ez teljesen biztos.
1: Tehát, hogy ők általában ott vannak a versenyeiden.
0: Igen, a fontosabb versenyben ott vannak. Most is úgy tervezik, hogy majd a világbajnokságra a Hongkongba eljönnek és megnéznek. Úgyhogy...
1: Te ezt érzed, amikor ott vannak? Mert van olyan gyerek? Van olyan, aki nem feltétlen szereti, ugye Gyurta Gege is szokta mondani, hogy ő például jobban szereti a szüleit, hogy itthon nézik őt.
0: Tehát, hát, nekem ilyen egyáltalán nincs. Amikor vívok, amikor versenyben vagyok, akkor azzal foglalkozom, különben meg nekem az egy nagy öröm, hogyha mondjuk egy sikerem van, és azt ők is át tudják élni, és persze, ha ott vannak, akkor erősebb bennük is ez az átélés, úgyhogy én szerettem, hogyha ott vannak.
1: Én anyukádon csodálkozom, hogy tudja nézni az asszóidat, mert én azt szoktam mondani, ugye nem titok, hogy Kiki gyerekkora óta ismerem, hogy szerintem nem szülő, nem embernek való szülőként ott állni apást mellett, és azon szurkolni, hogy a gyereked nyer, kikap, tust ad, nem ad tust.
2: Melyik az a sportág, ahol ez könnyű átélni?
1: Nem tudom, de hát a vívás
0: igen,
1: az...
0: A vívás egy elég idegfeszítő sport.
1: Az...
0: És tényleg mi iszonyat sokat készülünk ennek az egésznek a kezelésére. Neki, aki pedig tehetetlenül nézi, hát biztos, hogy nehéz, de ez is egy jó motiváció.
1: És soha annyit sportcsarnokok lépcsőin és folyosóin nem járkáltam, mint mikor a gyerek vívott. Tehát, hogy én volt, hogy kijöttem.
2: De hát, ebből a szempontból viszont jó befejezőnek lenni, mert akkor nem lehet a pár céléről izgulni, hanem...
0: Hát igen, hadd meséljek el egy érdekes történetet erre. A tavaly decemberben volt anyukámnak a kerekszülinapi bulija, és hát sajnos én nem lehettem ott, ez egy meglepetés buli volt különben, sajnos nem lehettem ott, mert pont Orleánban volt Grand Prix.
1: Sajnos.
0: És
1: ez hát az, amit ő kezdte.
0: Valahogy mégis ott elértem, hogy ott legyek, mivel hát úgy kezdődött a buli, hogy nekem szurkolhattak a
1: Grand Prix
0: döntőbe, mert ugye döntőbe jutottam, és ott esküszöm, hogy a pásztor meg is fordult a fejembe, hogy na hát milyen gyerek lennék, hogyha kikapnék a döntőbe, hogy elrontanám a hangulatot a buliba, úgyhogy azt most meg kell nyerni. És meg is nyertem, és akkor hát később láttam olyan videókat, ahogy 50-en szurkoltak nekem ott a helyen, és hogy anyukám is meghatódott, úgyhogy ez nagyon nagy
1: De igazad van, de azt gondolom, hogy anyukád az ezüstnek is örült volna, szerintem amúgy szebb is, de érted, amit mondok. Nyilván persze. Egy gyerek, persze, de ez hatalmas. Tehát 50. kerekszületésnapján, elnézést kérek, egy idősek vagyunk, kerekszületésnapján Grand Prix döntőben, és ráadásul ugye az már a második arany volt, mert igen. Tavaly májusban is sikerült, tehát három egymás követő Grand Prix-n Krisztián nyert egy arany ezüst, ha jól számítom.
0: Igen.
1: Akkor most egy picit ez csalódás volt, ez a legutóbbi? Nem lehet mindig fent, nyilván.
0: Volt rajtam egy olyan teher, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, és akkor idén is ez kell, de ez nem ilyen egyszerű, és ezeket mind ki kell tudni zárni. Azt gondolom, hogy ebbe is fejledek, és néha kellenek a kudarcok ahhoz, hogy megtaláljam azokat a lépcsőket, amikkel tovább lehet fejlődni, és úgy gondolom, hogy most is szépen lépegetek előre, és kiválasztom, hogy mi az a terület, amiben fejlődnöm kell, és így fogok később majd remélhetőleg még nagyobb sikereket elérni.
2: Egyébként egy gondolat elejéig, még visszatérve a tesókhoz, nem tudom, hogy a szüleid azt mondta, hogy kosárlabdáztak, ha jól emlékszem, igen. Ugye? Tehát ez, hogy az egyik tesód műkorcsolyát választott, a másik pedig vízilabdát, ez szándékos volt, hogy mindenképpen olyan sportokban legyetek ott, amiben a szülők nem voltak? Vagy mondjuk, hogy lehet az, hogy te, mint a legidősebb bátyként, és látva az, hogy te mennyire tehetséges vagy, nem tudtál egyikőjükre se hatni. Mondom, te nem is akartál, de sokszor van az, hogy egy kis tesó azt látja, hogy a bátyám focizik, akkor én is lemegyek focizni.
0: Nem, ez teljesen ilyen véletlenszerűen jött. A húgomnak inkább ez a művészet előadás vonal volt, ami megfogta. Az öcsémnek pedig a víz. Szóval ő a vízbe érezte jól magát, ott annyi terelés volt így a szülők részéről, hogy inkább a vízilabda fele menjen, mint az úszás. De szerintem nagyon mázlisták vagyunk mindketten, hogy olyan sportot választottunk, ami egy magyar sikersport.
1: Az előbb azt mondtad, hogy elmesélsz nekünk egy történetet anyukád szülinapján. Most itt ül velünk szembe egy teljesen nyugodt, konszolidált, visszafogott fiú. Légy szíves, mondd el, hogy mit csinálsz, amikor egy nagyon fájó verességet kapsz. Tehát mi volt az a legelvetemültebb dolog, amit csináltál? Tehát csapkodsz, sisakot dobálsz? Tehát van ilyen? Vagy te belül játszod ezt
0: nem,
1: magadba?
0: Nem igazán jellemző, inkább ezt magamba, tényleg? Magamba játszom le. Volt olyan, amikor elvesztettem egy országos bajnoki döntőt már felnőttbe, és akkor minden vágyam lett volna, hogy újra vívhassam, és olyan mérges voltam magam, és bementem az öltözőbe, és ott el is törtem egy kardot, meg ledobtam a sisakomat, és...
1: Ez az, amit nem tudunk most így elképzelni, nem?
0: Igen, tehát, igen, nem annyira jellemző, de inkább ezek a feszültségek edzésen jönnek ki, mint versenyen.
1: És az mit jelent? De nem magad szív, de hogy kiabált, tehát hogy te
0: hát
1: milyen vagy, amikor dühös vagy?
0: Hát kiáltom magam, vagy nem tudom, fölmegyek az öltözőbe lenyugodni, szóval, hogy azért tényleg ez egy olyan idegsport, ahol a tökéletes koncentráció és nyugalmi állapot kell, és ahhoz, hogy ezt elérjük, néha ki kell adni magunkból.
2: És ehhez mondjuk a páston kívül vannak bármilyen módszerek? Most nyilván nem arra gondolok, hogy elmész, akkor összezúztok egy autót, csak mert vannak ilyen helyek, ahol ilyen nem tudom, lekezelni, vagy ilyesmi.
0: Ilyenre azért nem gondolom, hogy szükségem lenne, nem.
2: És hogyha már lassan ugye a beszélgetésünk vége fele járunk, ha felpillantok az órára, akkor beszéljünk még egy picit az idei évről. Mondtad, hogy a 2026 legeleje az annyira nem volt talán olyan, amilyennek elvártad, hogyha fogalmazhatunk így. Most így a szezon vége fele jártok, mi vár rég rátok vagy rád idén?
0: Nagyon motivált vagyok, nagyon várok minden versenyt. Ahogy így mondtam, persze a világbajnokság forog legjobban a szemeim előtt. Tavaly ez is térmesek lettünk, most mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt egyel feljebb tudjam tornázni, tudjuk, és hát most komoly ugye pontszerzési nyomás is van rajtunk így a csapatba, mivel most meg kell védenünk a következő világkupán egy ezüstérmet, egy aranyérmet az Európa-bajnokságról, és egy világbajnoksági ezüstérmet. Nem gondolom, hogy erre olyan nagyon rá kéne feszülni, mivel a ranglista az persze csak egy adat, és mindig minden verseny más, de azt hiszem, hogy az egész csapat és én is önbizalommal telemotiváltan megyek neki ennek a hátralévő pár versenynek.
1: Szile Gyáron azt mondta, csalódás lenne, ha nem szerezne érmet a csapat az EB-n, VB-n. Én megkérdeztem, hogy melyikre gondol, és azt mondta, hogy mindkettőre, hogy nyilván az EB-n, hát lehet ilyet mondani, egy fokkal könnyebb lehet érmet szerezni, már, de nem feltétlenül, mert az erős csapatok vannak Európában is, de ezt te is kimered így mondani, ahogy az Áron mondja, hogy csalódás lenne?
0: Szerintem igen, persze. Azért így azt úgy nézve, hogy két Európa-bajnokságon szerepeltem, és mindkettőről annyira megjöttem haza. Azért jó, persze, ezt nehéz hosszú távon tartani. És
1: de mi nem bánjuk, ha tartod.
0: Sőt, mindent meg fogunk tenni érte, de nem szeretnék terhet rakni a csapatra, azért nagyon sok mindennek kell úgy összejönnie, hogy egy ilyen nagy siker valóra váljon, úgyhogy szerintem mi mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is, és bízunk magunkban. Én úgy érzem, hogy a magyar csapat a világ legjobbja tud lenni. Most nagyon felerősödött az európai mezőny, és úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az könnyebb.
2: Én azt láttam előbb rajta, hogy nem feltétlenül értettél egyet Erikával abban, hogy melyik a könnyebb, egy EB-t mondjuk megnyerni, vagy egy VB-t. Melyik az egyszerűbb a te szemszögedből?
1: Hát mert a spanyolok, románok, oroszok, tehát hogy erősödött nagyon az igen, európai mezőny.
0: Igen, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a VB az nagyobb presztízs kérdés, de az Európa bajnokság sem sétagalop.
2: Sőt, hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Rapp Krisztián volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm.
2: És ennyi volt már a Sportreggel, búcsúzik a szokásos reggeli stáb. Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. További szép napot kívánunk mindenkinek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérj egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Another one.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja el majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bera Emese, Bredák József, Cserjés Bendegúz, Csorba András, Katona László, Laki Barbara, Regős László Pál és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegvi Tibor. Jó napot kívánok! Mai műsorunkban közvetítjük a kaposvári Mávelőre férfi röplabda extraliga döntő negyedik mérkőzését és az FTC Hannover férfi vízilabda BL negyeddöntős csoportmeccset, és természetesen beszélünk arról is, hogy Marco Rossi keretet hirdetett a labdarúgó válogatottunknál. De mindenek előtt a stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
2: Motorral jöttél?
3: Nem, autóval.
2: Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a

0: talán lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
1: Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok, vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazok, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
0: Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg, mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig-mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
1: Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen, pont ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind-mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70-20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is és kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomba, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a judó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
0: Tóth Krisztián megválasztása a Judo Szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a Kézilabda Szövetség elnöke a korábbi játékos I.S. Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutások során?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz. Egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
0: Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futó tűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még dr. Tóth László elnöksége alatt működtek.

0: Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
1: Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a Judo Szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
0: Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgeztetek valahol erről?
1: Egy Európa Kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a judó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve dr. Tóth Lászlóra és Máriusz Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő szemében közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
0: Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
1: Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom, és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is ülhet.
0: Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás, ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
1: Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolat mellett bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát. Vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sportársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sportársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a Cságánsban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
0: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
1: Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
0: Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes. De mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
1: Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is támasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judo, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot. Elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon maguk a maguk oldalára fognak tudni helyezni vagy irányítani.
0: Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sporták világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vehessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
1: Az olimpiai program vonatkoztatásában is veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judó olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémába, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni. És az úgy azért nagyon nehéz. A judo tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rá várnod.
0: Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
1: Így van.
0: Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb. Azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik. Kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa-bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
1: Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk. Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockázhatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a távol-kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikába is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén is hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spuráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercy-be, Párizsba, 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni. Magyarországon 5 ezer fős, mondjuk egy paplászlóba, ugye annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
0: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
1: Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje, és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
0: De nem is készülsz ilyenekre?
1: Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem eredményben nézném ezt az egészet, nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek vagy több gyerek fog elkezdeni judózni, és másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
0: Vendégünk Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke, és a hírek előtt a marketingről, illetve arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cságáncsról beszélgessünk már, mert ugye 3 féle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cságáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a Judo Szövetségnek?
1: Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát függetlenül attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
0: Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
1: Nem a Facebook járult hozzá az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkora súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
0: Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
1: Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem. Magaménak is éreztem. És szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek. Nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát ilyen, ugye, csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a Párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem, értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
0: Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
1: Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül egy előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. A, azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
0: nincs rá ráhatása.
1: Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én, kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
0: A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
1: Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
0: Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
1: Így igaz.
0: A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
1: Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatás már még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugolunk, tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala, a másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk ukékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
0: Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
1: Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
0: A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
1: Vannak judó edzők. vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem
0: több kéne belőlük.
1: Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
0: Humán erőforrás hiányban.
1: Hiány, bocsánat, humán erőforrás hiányban
0: szenvedünk. Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
1: Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
0: Mit kell fölvenni?
1: Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
0: A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és már egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva. És azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
1: Ilyen nincs.
0: Nincs.
1: A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ehhez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
0: A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
1: Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
0: Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
1: Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé, és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
0: Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
1: Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni, de ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előre vinni az egész sportágnak az életét, és hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óda és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
0: Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa, utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt 1-2 évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy, és hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
0: hát minden MVM-domba,
1: igen. Tehát, hogy elsődlegesen ilyen csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon hajlandó, nem is azt mondom, hogy hajlandó, hanem nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
0: Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
1: Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
0: Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
1: Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak és kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
0: Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van. Hála az Istennek, nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleségem...
0: A feleséged is hozzászólt egyébként a Facebookon.
1: Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két-két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mérten a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen ketté szakadni, próbálom megtalálni majd azt az arany középutat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kellene, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
0: És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
1: Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
0: Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont milyen a győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
3: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.

0: De nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
1: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolc Ramarosi Ervinhez.
2: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itt játszik a Diósgyőr, de mintha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatallal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik, a szó Kisvárdáé.
3: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripicses sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda, egyelőre úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupa Maréna.
0: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez, itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás, ebben a pillanatban az Alegerszeg indította útjára a labdát, a vendégegyüttes építheti tehát az első támadását, Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül, 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
1: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
2: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Mário egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a Diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Hát itt pedig akár már 3 gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az 5. percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovic lövése után óriásit kellett védenie Petrásnak, de a 4. percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovic lövésénél kellett nagyot hárítania. Aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellében. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett. Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eto mérkőzésen. Tóth Béla.
0: 3. perc a Grupa Marénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
1: 3. perc állajáték a pirotechnikai eszközök miatt, 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
2: A 4. percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
3: itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben a labdát, de ugye Petrásnak már három nagy védése is volt ezzel a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Schön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött négy Fizzliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
0: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
1: Debrecen Újpest az ötödik percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
2: Az ötödik percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovic kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre három nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátradobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupama Arena.
0: Támad az Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibusz Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdel be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonka András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
1: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó 0-0, tehát az állás Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
2: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Kripics adja haza a labdát Petráshoz, nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavrics csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellett tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak. Kripics pedig oldalt vált, hiszen átíveje Stefújhoz, illetve Schönhöz a labdát. Schön a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Csefújtól, a 16-oson belül beteszi középre, és Bembuali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Schön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembuolinak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembuoli góljával 0-1, Tóth Béla, Grupama Arena.
0: Támad a Ferencváros, egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól ez túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Alegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto, minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón, az alegerszegi Csonk András előtt adódott, Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát, FTC ZTN 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
1: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároshoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosi Ervin is beszámol róla, vezet, ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll, az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti, Ervin, Miskolc.
2: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belőre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni. Ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a Diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát. A Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában. Méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembuali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda. Az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományos, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembualinak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti. Az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát. Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúszhatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miangé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Sőn szerzi meg, de Sőntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült is, nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián balla középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet, a 10. percben szerzett Bembuali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen.
0: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védő, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc tehát a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
2: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hán János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohant be valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto Bembuali góljával. Tóth Béla.
0: Az Alegerszegnél a labda, Calderón passzolja vissza Szendrének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, hogyha egy Viktorihoz vissza a védelembe, 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárda, minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupa Marénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri az Alegerszeget, akkor is az Eto a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Alegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETA védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETA a vendég, Debrecen.
1: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette a hosszú oldalon, pedig teljesen egyedül volt Mehiasz. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
2: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elő lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 Paksnak, és a tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hán János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrantott, így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Schön szerzett labdát, és gyakorlatilag végigviharzott a félkisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos vitális páros van ott a szögletnél, és vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. Rövidnél Bembuali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból, Kisvárda Eto FC 0-1, Grupa Maréna, Tóth Béla.
0: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést a 16-oson belül, Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ZTE egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobbal pörgetett a kapufa mellé. Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Alegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoa Viktor mellett ott van Calder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTS szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Grupa Marénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
1: A 18. percben a DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólszerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától. A szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső léc fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
2: ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes. Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdanf Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 21. perc egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordanov eszén, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
0: Zalaegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek a zalaiak. Most Amato forgatja át a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott a zalaegerszegi középpályás. Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez, egyelőre zalaegerszegi helyzetek. A Ferencváros pedig jelen állás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTN 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
1: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta, Mehias a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találatát, valamint elállt az eső, így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
2: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első fél időben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első fél idő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
3: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással az Eto, és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbb Bíró Barnabás elvégezte, talán 1-2 méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda Eto Bembueli 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Grupama Arénában, Tóth Béla?
0: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak, egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni, Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu haza kénytelen gurítani Dibuszhoz, változatlanul tehát gól nélkül az üllői úton, már a 22. perc kezdődik meg FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Josefnak a 16-oson belül már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívott kapó középpályás nem találta a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
1: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkad, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc át DVSC Újpest 1-0, Marosréti Ervin Miskolc.
2: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak, az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepén járunk, DVTK Paks 0-2, Kisvárda.
3: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Benbueli 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla Grupa Aréna.
0: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról korbon, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakersz elől csúsztatják ki a védők, a Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakersz vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról, vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc áll a játék, FTC ZTL 0-0, azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
1: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen. Szóval jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk, Debrecen-Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán Hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
2: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapnál vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-ás vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni Sőn Szabolcs, most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kellett cserélni, hiszen Borbé Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto'o kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupa Arénába.
0: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddig legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda, Kanikovszki már a 16-oson belülre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETL védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikovszki mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto'o van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott verseny. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
4: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is, és az Ülőjütőn is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Eto'nak van csak, és gyakorlatilag az Eto'o második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra, az a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, ahogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpás védekezése az nagyon nem működik. Lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
0: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, Olasz Gergő.
1: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosejti Ervin. Mehias egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára, Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC, Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
2: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hán János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék, úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
3: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, a 30. perc közepén járunk, Bembolé a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés. Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben, a bal oldalon fejlődik fel az Eto'o támadás, a Stefuj teszi vissza a labdát Schönnek, az egy picit hosszú volt, de Schön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto'o a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Groupama arénába.
0: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda, Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közben tudott piszkálni. João Viktor pedig most már hát fél térdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben, tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Groupama arénában. Megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem. Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni. Úgyhogy ZTL támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
1: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes. Azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
2: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdan Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés, most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak, a rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3, itt azt gondolom, hogy fél óra alatt nagyon sok nyitott kérdésre választ kaphattunk a bronzérem szempontjából. De mi a helyzet az arannyal? Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Továbbra is az Eto'o vezet 1-0 a 33. percben, de akár lehetne 2 is. Panaszkodtam az imént, hogy kicsit leült a játék. Na most ehhez képest egy olyan támadást láttunk a jobb oldalon a győriektől, ami mindenkit meglepett, talán még őket is. Kripicset sokszor szoktuk dicsérni az előre való labdavezetéséért. Na most itt elfutott gyakorlatilag a jobb oldalon, beadta a középre érkező labdát, Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi fölé olyan 7-8 méterről, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
4: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefujt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto'o bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Eto'nak a támadó játékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto'o, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott Petrás segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto'o arany.
3: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto'o 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
0: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
1: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen, a baloldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal vezet továbbra is. A Loki de nem áll túl jól, a színája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen, itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto'o Bembouli góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelte a Bembouli elől, de győri bedobást már el is végezték. Stefújnál Sön kapja, kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda, Eto'o SC 0-1, Tóth Béla Grupama.
0: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulást jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama Arénában. Hát ahhoz még nagyon, nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
1: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben a DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
2: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát éledezik valamennyire, Pető Milán húzott el a jobb oldalon, sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte, így 37 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: 39. perc közepe, Kisvárda Eto'o továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát, Mesánovics felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovics levenni, győri bedobása, győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban, Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre Tóth Bélához.
0: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellé leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert a Grámekers látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat az Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontozonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező, de hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből, Ferencváros ZTE 0-0, a szó Olasz Gergőjé.
1: Itt most egy nagyobb csetepaté, Fenyő Noa kap sárgalapot, ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Groupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiás találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
2: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobása, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk át, menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Balázshoz.
3: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Milyen G kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembouali felé. Bembouali-val Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesanovic próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Bíró Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesanovic a bal oldalon. Bíró visszaért, és kiért már szerelni. Tóth Rajmund is róla pattan ki, így aztán a Győri térfélen a felező vonaltól mintegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto'o, a 42. perc is elkezdődött már. De mi a helyzet a Groupama arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen? Tóth Béla.
0: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villangás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házgazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
1: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játékvezetője látott valamit, de hát a VAR vizsgálat, mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el. Úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
3: Akkor egy kicsit pörgessük meg. 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovács pedig Popolát választja. Ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Klumeckinek. Klumecki most hosszabb megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefúj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szeri össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbejárásával. Megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja, megint Bok. Aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Mesanovic, majd Miangé tolja meg, és ez már Sőné, azonban Sönt Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik, Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla, Groupama Arena.
0: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. Mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában több helyzetet kidolgoztak a vendégek. A Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0, tehát Debrecen.
1: Szintén a 43. percben Debrecen Újpest 1-0 született, 11-es ítéltek a büntetőt Miskolcon. Marosi Ervin.
2: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Tár is szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45 plusz első percen pedig Győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Mesanovicsnak is, meg Melnyéknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás. Úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a 2 meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
0: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzá át az ETA térfelére, Ákpe Viktori próbálta keményebben szerelni Grubert, kap egy szabadrúgást a Ferencváros, Viktori hiába reklamál, a játékvezető nem fogja megváltoztatni a döntését. 44. perc a mérkőzésen, továbbra is arról tudok beszámolni, hogy ömlik az eső, viszont gólt nem láthatott a Grupa Marina közönsége, Olasz Gergő.
1: A 2 meccses bronz csatában hiába vezet a DVSC az Újpest ellen, egy Nóra Mehias 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
2: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezet, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miángé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
0: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szerezni a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen Olasz Gergő.
1: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC, egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuval juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát 2 gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembuali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta, a jobb oldalon pedig már Gini-nél a labda rálép, egy kicsit visszafordul vele, 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouli állatával továbbra is, és kiugratná Gavricsot G, ez azonban hosszú volt Gavricsnak, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszeretik a labdát, kirúgással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto 1-0-ra vezet továbbra is a Kisvárda ellen. Természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Németh Kornélhoz Dijonba.
6: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bemenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiarcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óra törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukowski jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragol, egy megpattanó átlövés! Bravo Lea! Jó, ide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Csesszegi Balázs labdarúgás!
3: Köszönjük egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miangé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miangétól, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembouli felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto tér felére, kiteszi a bal, jobb oldalra a Nagy Krisztiának, ő már íveli is középre, Kripics azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés, megyünk ismét Tóth Bélához a Grupa Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
0: 2 perc telik el a második félidőből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. De a helyzet változatlan, Ferencváros ZTE 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött a második félidő Debrecenben, Olasz Gergő válaszol.
1: Elkezdődött bizony a 48. percben DVSC Újpest 2-0, Mehiász a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percben lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
2: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játék része. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Németh Kornél.
6: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér, az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg bírja a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Csesszegi Balázs folytatja.
3: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát, és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak. Ez már a sokadik nagy védése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Biro, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra Boknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Grupama Arénába.
0: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás védett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövő helyzetből, 13 méterről, viszont itt is a kapus járt.